0: a szél megélénkül holnap.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
2: Június 21-én Musical Gála koncert lesz a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Vendégünk lesz az est egyik fellépője, Jan Zakata, Jászai Mari díjas színésznő, musical énekes. Sétáló énekszó Egerben, utcai koncertek a Történelmi Belvárosban június 17-én. Színes programokkal készülnek az Alsóőrsi Amfiteátrumban, június 20-án egy Bagosi Brothers Company koncerttel nyitnak. Harsányi László egy szippantásnyi oxigén színészek című kötetéről is szó lesz. A műsor végén pedig játékra hívjuk önöket, készítsék az SMS író ujjaikat. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Ernst Tarackközi Kinga szerkesztette, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta. Június 21-én tehát a Városmajori Szabadtéri Színpadon musical gála koncert, Mészáros Árpád Zsolt, Szomor György és Jan Zakata koncertje, a stúdióban pedig itt van velünk Jan Zakata. Kezét csókolom, jó napot kívánok!
3: Én is szeretettel köszöntelek, és természetesen a hallgatókat is.
2: Musical gála koncert, nekem ebből az jön le, hogy ez tulajdonképpen a mazsolák a kalácsból. Tehát kiszedjük mindazt, ami nagyon látványos, nagyon ismert és a közönség által nagyon szeretett, és ezt így egy csokorba.
3: Hát ezt annyira jól összefoglaltad, hogy tulajdonképpen nincs is, mit elmondjak erről a koncertről.
2: Dehogy nem, milyen azért, dalok lesznek.
3: Azért nyilván pár szót ejtsünk róla. Igazából nagyon érdekes volt a sajtótájékoztatója a Városmajori Szabadtéri Színháznak, ahol az általam imádott és csodált Benkő Nóra egy gyönyörű beszédet mondott, és többek között ugye ennek az évadnak, nyári évadnak az a címe, hogy Kultúra szabadon, és immáron második évben szereplünk ezzel a musical gálával, és ő kiemelte azt a gondolatot, hogy szeretnének mindig megújulni. Hát sikerült is, mert egy nagyon vastag műsorfüzetben parádés programokkal várják a nyári színház imádóit, de amikor szót kaptam ott a sajtótájékoztatón, akkor én pont azt emeltem ki, hogy nagyon érdekes, amit mondott, hiszen mi is újulunk nap, mint nap, viszont tőlünk valamiért, attól a nagy musical generációtól elvárják a régit. Imádják a régit.
2: Annyira szeretnék megújulni, de nem hagyják.
3: De nem, nyilván azért már velünk is halad az idő, és nyilván mást gondolunk egy-egy nagy musical áriáról. Mást gondoltam az Elizabeth Nagydalról 20 évesen, és mást most 50 felett. Tehát nyilvánvalóan benne van az a plusz, minden, ami velünk az életünkben történt. Szomor Gyurival szoktuk emlegetni, hogy amikor együtt állunk a színpadon így 30 év után, akkor olyan biztonságban vagyunk, és most már talán elhisszük, hogy abba lehet kapaszkodni, amit onnan átnyújtunk a nézőknek, hogy az tud reményt adni. Vagy a Mészáros Árpi, aki a színházi testvére, mondhatom így, hogy még mindig olyan lelkesedéssel és gyermeki vágyal tudja elénekelni a Mozart nagy szólódalt, ami szerintem egészen csodálatos, és ha szeretnénk is kihagyni ezeket a dalokat a műsorból, időnként villantunk valami merőben mást vagy újat, akkor bizony jön a musical rajongóktól az észrevétel, hogy hát nem volt a Rebeka, nem volt az Elizabeth, nem volt a Rudolf vagy a Mozart, úgyhogy nagyon igyekeztünk idén is úgy összeállítani a műsort, hogy a jól megszokottak, a szeretett, imádott dalok azért szerepeljenek. Nyilván ígértünk meglepetést is, ezért készülünk újdonságokkal, ami nekünk is az lesz, és a közönségnek is az lesz. Hát reméljük, hogy ugyanolyan jól fogják fogadni, mint a régi imádott dalokat.
2: De akkor ez nem elárulható meglepetés, az újdonság.
3: Így van, tehát azért valamit nem árultunk el, ugye a Facebook oldalainkon is hirdettük ezt a koncertet, és mindig nagy lelkesedéssel hívjuk erre a nyári nagy koncertre a közönséget, de hát a meglepetés attól meglepetés, hogy azért mindent nem mondtunk el, tehát nyilván én is azt gondolom, hogy mivel egy nyári koncertről beszélünk, nagyon impozáns a környezet, ugye a Városmajor, ott van körülöttünk az a park, repül az embernek a lelke a szabadságvágy után, tehát én mindig szeretek a nagy musical dalok után, a nagy áriák után valami olyan csokrot átnyújtani a közönségnek, ami inkább slágeres, amit tudnak esetlenként mondjuk velünk énekelni.
2: Ki állította össze a programot?
3: Igazából én szoktam összeállítani a programot, valamiért van egy ilyen elképzelésem, hogy én ehhez nagyon értek, aztán lehet, hogy majd egyszer a közönség visszajelzi.
2: Na,
3: A többiek elhiszik. Nem, természetesen megszólítom a szólistatársaimat, illetve a Kapos Musical, aki az én csapatom, nagyon sokat segít ebben, mert ők azért felmérték a közönség igényeit. Én nekem a karácsonyi koncert alkalmával volt egy, szerintem egy nagyon, nagyon vagány merényletem Szomor Gyuri ellen, ami abszolút nem illett akkor a karácsonyi műsorba, de azt mondtam, hogy te, aki a Monte Cristo grófját jegyzed és írtad, és egy egész ország fütyüli a dalokat, tehát fantasztikus slágerek vannak a Monte Cristóban, majd én kimagyarázom a karácsonyi koncerten, hogy miért énekelted el a Monte Cristo nagy dalt, de azt, ha a Szomor Gyuri egy musical színpadon áll, le kell tegye a névjegyét.
2: Az esély, őnek is nincs szabadsága ezek szerint.
3: Így van, és akkor a Gyurcika azt mondta, hogy Katókám, ha így gondolod, akkor legyen. És a karácsonyi koncerten nem tudott annyi jingleben lenni, hogy ne ennek lett volna a Gyuri dalának a legnagyobb sikere. És természetesen egy ügyes mondattal én valahogy kimagyaráztam a közönségnél. Úgyhogy azért vannak saját kívánságaim a szólistatársaim felé. Tehát Mészáros Árpi egy Benvolio, Romeóból a Benvolio nagy dal nélkül nem indulhat el koncertre velem, szegény.
2: Tehát ez 21-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon musical gála koncert, de azért addig sem pihen. Ma este Esztergomban szabadtéri koncert Csillagok idején, ez mi fog történni?
3: Igazándiból az egyik legkedveltebb musical koncertem lesz, mondom ezt azért, mert hogy a fiatalabb generáció egyik nagyja, Kocsis Dénes lesz a partnerem, a Kocsis Dini, hát láttam őt felnőni, és most már a komoly férfi szerepekbe beleírni. Természetesen a színpadon ilyen felállásban a korkülönbség miatt nem állhatunk, de koncerten annál inkább. És mivel bennem is megvan az az örök gyerek, amit a Dénes nagyon szeret, ezért hát ez egy ilyen vegyes este lesz, mert hogy ilyenkor azért szóba kerül egy kicsit a stand-up is, elmesélünk ilyen színházi titkokat a közönségnek. Picit megvillantjuk azt a személyiségünkből, amit esetleg egy kötöttebb musical előadás nem enged meg. Úgyhogy nagyon várom ezt, nagyon, nagyon komoly a műsor, tehát azért megmutatjuk azt is, hogy miért lettünk musical énekesek. Természetesen aztán itt is egy kicsit a műsor vége, az ki van könnyítve csak azért, hogy a közönség feloldódjon meg. Mégiscsak azért van nyár van, tehát nekünk is van igényünk arra, hogy egy picikét mókázzunk.
2: Ezen kívül színészi feladatok is várják ezen a nyáron, most csak így 24-én Debrecen Szép nyári nap, 29-én Kisvár, de amerikai komédia, aztán július 3 Balaton lelle, bár az nem színház, ugye az Abba Show lesz, szóval van itt énekszínház, minden.
3: Minden van, igen.
2: Csak és nyaralás
3: hát,
2: nincs.
3: Csak nyaralás nincs, de lesz azért nyaralás, természetesen a gyerekeim is igénylik, és azért az egyik 28, a másik 19, az egyik most államvizsgázik, a Samu fiam pedig most érettségizik, és én mindig megszólítom őket, hogy van még igény a szülőkkel nyaralni, eljönni velünk, és annyira boldog vagyok, ezért vagyok a legboldogabb a világon, hogy mindig igen a válasz, és úgy terveztem a nyarat, hogy lesz benne kis külföld, lesz benne belföld, hazajön a lányom Marosvásárhelyről, ahol ugye az államvizsga után ő is felszabadul. Nagyon boldog vagyok, mert azért lesz szabadság a nyáron, ezt már jó előre megtervezem ilyenkor, tehát itt nincsen a találgatásoknak helye, hogy vagy jut rá idő, vagy nem, mert bizony sokszor kell azt mondani, hogy ne haragudjatok, de most ez nem fér bele, mert a családdal nyaralok.
2: Hát, naptárban az nincs.
3: Az nincs, így van, tehát amit akkor rögtön nem ír be az ember, úgyhogy azért tényleg lesznek nagy nyár. Én nagyon szeretek a szabadtéren játszani. Az első nagy bemutatóm az Elizabeth címszerepe, 96-ban Szegeden történt a szabadtéren 5000 ember előtt. Tehát nekem az az élmény, az egy életre meghatározó volt, úgyhogy ilyenkor, egyébként is augusztusi gyerek vagyok, oroszlán, úgyhogy ilyenkor én már alig várom a Kőszínházi évad. Nem az, hogy ott vége legyen, mert imádok ott is játszani, de ad egy pluszt valahogy. A nézők is felszabadultabbak, mi is azok vagyunk.
2: Felszabadultságban ad pluszt?
3: Igen, igen. Valahogy az égiekkel az összeköttetés valahogy egyértelmű, a csillagos ég alatot énekelni. Nem tudom, nagyon felszabadító, nagyon, nagyon lélekmozgató ez. Én a közönségen is azt érzem, hogy jóval felszabadultabbak, úgyhogy ezt a részét mindenképpen nagyon várom, és hát természetesen nézőként is ott leszek, például a Városmajor programjain, mint a gyerekek karácsonykor úgy lapozgattam ezt a füzetet, olyan csodálatos programok vannak, eddig is ültem az előadásaikon, tehát nem csak fellépőként, hanem nézőként is nagyon szeretem nézni az előadásokat, de a kollégákat is megnézem nyáron, például a Szegedi Szabadtérin, ami szerintem nagyon jó nézni a többieket, és lesz még egy olyan esemény is, ahol premier partikon például a Samu fiammal mi szolgáltatjuk a zenét, mint diszkósok, úgyhogy ez a hobbink kettőnknek, úgyhogy számtalan premier partin a nyáron még a diszkópult mögé is be fogok állni.
2: Na hát akkor Janzakat, hát érdemes keresni ezek szerint színpadon, színházi színpadon is, meg koncert színpadon is. 21-én tehát Városmajori Szabadtéri Színpad Musical Gála koncert, és aztán még számos egyéb hely, és aztán jó nyaralást kívánunk a családnak. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: És hát ha már az Elizabeth szóba került, az nem én lennék. Ki más énekelhetné, mint Jan Zakata.

0: Az ének szó képes megállítani, csöndet és odafigyelést kérni és kapni. Az Agria vegyeskar dallamokkal tölti meg Eger történelmi belvárosát. Szabadtéri villámkoncerteket adnak június 17-én, 17 órától a tereken. Király Viktória karnaggyal beszélgetett Pilisi Csenge.
1: ...2019-ben indítottuk útjára egy ilyen nyárköszöntő, tavaszköszöntő kezdeményezésünket. Már az évek folyamán felmerült az, hogy hogyan tudnánk egy kicsit több embert csalogatni még be, még többen. Azt mondtuk, hogy akkor a szívből jövő énekszóval belépünk a hétköznapok kavalkádjába, ahol a csöndet és az odafigyelést és megállást is egy kicsit előhívjuk Eger történelmi belvárosában, és így megtölthetjük dallamokkal, közösen megélt szép pillanatokkal ezt. És így született tulajdonképpen ez a sétáló énekszó, így került ez a palettánkra, és ez egy teljesen új dolog nekünk.
2: Egy szabadtéri koncert lesz tulajdonképpen, vagy valóban sétálnak majd a kórustagok, és közben énekelnek, és lehet őket kísérni.
1: Sétálunk a belvárosban, de megállunk bizonyos helyeken. Olyan 10-15 percre megállunk, mondjuk ott a Gárdonyi téren, ha engedik a Dobó téren, akkor ott akár a egyetemnél, és akkor ott egy ilyen kisebb, vidám, lelkes a nyarat és egyrészt az énekszót köszöntő kis műsorral készülünk.
2: És azt tudják már, hogy mivel köszöntik majd a nyarat?
1: Vannak titkos összetevőink is, hogyha így lehet mondani, népszerű dallamokkal, de én inkább megmondom őszintén, ilyen kis könnyedebben énekelhető, tehát nem olyan veretes kórus művekkel, hanem igazából olyanokkal, amelyek a szabadtéren is magukhoz vonzák és csalogathatják esetleg a közönségen. Megüti a fülét az az ismerős dallam, vagy esetleg akár az a harmónia, ezt szeretnénk egy kicsit megcélozni.
2: Hogy áll össze egy ilyen műsor?
1: Új műveket viszonylag nehezebben építünk be, és nehezebben tanulunk, idő kell. Megtanuljuk, aztán eltesszük, hogy egy kicsit mélyüljön, és utána megint elővesszük, de viszonylag már azt mondhatni, hogy gazdag a repertoár. És alkalomtól függ. Már éneklünk angolul is, magyarul is, németül is, tehát próbáljuk ezeket is a különböző nyelveken megszólaltatni azokat a műveket. Vannak mi se szolgálatok, amiket elvállalunk, de alapvetően, amikor szép énekszó van, amikor fellépés, amikor úgymond világi része, akkor ugyanúgy akár népdal feldolgozás, akár klasszikusabb feldolgozásokat, műveket énekelünk. Szinte minden műfajba belekóstoltunk már. Ami egy kicsit hiányosabb számunkra, az a könnyű zenei feldolgozása, de most olyan inspirációt kaptunk szombaton a Pest Erzsébeti Kórusfesztiválon, hogy hát kénytelenek vagyunk erre is nyitni, kottát szerezni, és kénytelenek vagyunk. A kórus úgy döntött, hogy erre is nyitni, majd lépésenként.
2: Utána néztem, hogy 144 évvel ezelőtt alapították a kórust. Mi tartja össze a kórustagokat?
1: A közös éneklés, az éneklés szeretete. Tehát ez az elsődleges, de természetesen ott van, hogy itt barátok vannak, itt ismerősök, itt családtagok vannak, itt egymásra találások vannak. Azt mondhatnám, hogy ez így valahogy nagyon összekovácsolódott az Agriába. Ez egy olyan baráti ismerettségi társasággal alakult. Természetesen amatőrök vagyunk, tehát vannak közöttünk olyanok, akik végeztek valamilyen szinten akár zeneiskolát vagy zenei tanulmányokat, de alapvetően a többségük amatőr, és ezért mondom azt, hogy a közös éneklés öröme tartja össze a társaságot, az Agria vegyeskart, és szerintem ez a titka, hogy ennyi időn keresztül tud működni, meg a hagyományok ápolása az újító erővel együtt, ha mondhatjuk.
2: Az amatőrséget idézőjelben úgy érti, hogy nem ez a hivatásuk, hanem ez a szívük, lelkük. Tehát a fő foglalkozásuk nem ez.
1: Természetesen nem, hanem mindenki a saját szabad idejéből áldoz erre, a energiájából, erejéből áldoz arra, hogy hetente eljön a próbára, de mindezt szerintem így a csúcson összességében a zene, az éneklés, a közös éneklés, az öröm éneklés szeretete tartja össze.
0: Június 17-én délután tehát az Agria vegyeskar villámkoncertjei töltik meg Eger történelmi belvárosát.
3: Önök a Kalendárium műsorát hallják.
0: Június 20-án kezdődik a szezon a Veszprém megyei Alsóörsi Amfiban, vagyis a település fölött az erdőben lévő amfiteátrumban. Koncertek, színházi előadások, kertmozi és más kulturális rendezvények váltják egymást a csodálatos, rusztikus, régi permit vöröskőbányából kialakított rendezvényhelyszínen. Június 20-án a Bagosi Brothers koncertje nyitja meg az idei évadot, Felszegi Csaba riportja.
4: Doblossy Zsolt, az Amfi igazgatója. Fantasztikus felújítási munkák zajlanak itt a régi kőbányában. Készen lesznek a nyitásig?
5: Igen, most még zúgnak a gépek, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy június 20-án a Bagosi koncerte már mindennel előkészülve várjuk a ide látogatókat hozzánk.
4: A színpad is megújul, ha jól tudom, illetve a nézőtér is, illetve egy tanúsfényt is átadnak?
5: Igen, valóban. Már ezen a nagy színpadon egy 10-12-es nagy állandó színpadja lesz az Amfinak. Már ezen a színpadon kerül megrendezésre a 20-ai koncert. Ehhez kapcsolódóan egy komplex fejlesztés valósul meg, melynek keretén belül létrejön egy tanúsfény, és kibővítjük a planetáriumot és a látogató központtal.
4: Ez egy hatalmas nagy termit vörös kőbánya, így kell elképzelni a hallgatónak, az erdő közepén halsúlyos felett. Hogyan találták meg ezt a helyet?
5: Én itt élek, és alapvetően a lakóközösségünk, a település lakói már az elmúlt évtizedekben, közel 30 év alatt, miután rekultiválták a bányát, teraszosan építették vissza, és úgy nevezték el, hogy amfiteátrum. Ez a nagyjából rá is ragadt erre, hiszen a építési kilakításából adódóan, a teraszosságából adódóan tényleg úgy nézett ki, mint egy amfiteátrum. Tehát amikor belevágtuk ebbe a projektbe, akkor igazából nem is volt kérdéses az, hogy ez egy amfiteátrum jelleggel kerül megújításra. Úgyhogy azt gondolom, hogy szinte ez így kelt életre maga a projekt, és így kelt életre maga az Amfi.
4: Tehát egy rendkívül erősen mondhatom rusztikus belső bányateremből épült koncertterem.
5: Alapvetően igen, és az az érdekes, ami először, amikor belevágtunk ebbe a projektbe, vannak olyan barátaim, akik akusztikával foglalkoznak, őket is bevontuk, de a végén sajnos nem tudtunk elég teret és leginkább forrás biztosítani számukra, hogy ez mondjuk nagyobb hangsúlyjal tudjon megjelenni a projektben, tehát nem tudtunk olyan mérésekre forrásokat allokálni, hogy zajmérések vagy akusztikai mérések keletkezek. Ettől függetlenül végeredményében mégis egy nagyon jó akusztikával bíró tér keletkezett, ami tényleg nagyon jó lehetőséget biztosít zenei és színházi események megrendezésére.
4: Ha már zenei és színházi események, akkor ugye a Bagosi Brothers-en nyitnak 20-án, Veszprémi Petőfi Színház, Veszprémi Pannonvár Színház, aztán Republik Koncert, tehát attól kezdve beindul az élet, és rengeteg kulturális előadást terveznek.
5: Igen, alapvetően tavalyi évben elkezdtük azt a műsorszerkesztési protokollt, elkezdtük úgy a műsorainkat megtervezni, a programjainkat úgy összehangolni, hogy keddtől szombatig, a hét minden napján valami fajta produkció, műsor, színház, kertmozi, zenei produkció megjelenjen az Amfiban. A hétfő és a vasárnap, az pedig a nagyjából ezen eseményeknek az eső napjai. Tehát ebben az évben is így lesz, kettől szombatig az ide látogatók valamilyen programelemmel találkozhatnak, június 20-án, mint ahogy említetted, a Bagosi Brothers Company zenekarra fogunk nyitni, és onnantól kezdve pedig a Horváth Tamás, a Republik, és van egy meglepetés, most azért kezdtem el picit dadogni, mert ugyanis augusztus 8-án lesz egy koncertünk, és itt is mindenkinek följön a figyelmét, hogy most nagyon figyeljen minket, mert meglepetés vendégek érkeznek hozzánk, amiről nem beszélhetek jelen pillanatban, de kérem kövessenek minket, és meg fogják látni, hamarosan bejelentjük őket. Szóval a zenei koncertek mellett valóban mind a Petőfi Színházzal, a Veszprémi Petőfi Színházzal, mind a Pannonvár Színházzal egy partner együttműködésben állunk. Ezen partner együttműködés keretén belül 5 színházi produkció lesz a nyár folyamán, de megemlítettem a Duma Színházat is, ami tovább színesíti majd ezt a nyári programkavalkádot.
4: Szívesen jönnek a színházak, hiszen valóban, mintha egy görög színházban lennénk, olyan a tér.
5: Különlegesen, és azt gondolom, mint hogy te is fogalmaztad, amikor belép az ember, tényleg egy ilyen teljesen más atmoszférával találkozik, és sokan mondják, hogy a helyi rezgése. Hát igen, ugye alapvetően ez egy kőbánya volt, és nem tudja az ember elképzelni, hogy lehet egy kőbányában egy színházat. Kérem, jöjjenek el, nézzék meg, megtapasztalhatják. Teljesen más a akusztikája, a hangulata. Mi erdővel vagyunk körbevéve, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy díszletünk, egy természetes díszletünk, amit egyébként felszoktunk költöztetni, mert szoktuk néhány ponton festeni néha az erdőt, nem minden alkalommal, de egyszer-egyszer egy-egy olyan esemény keretén belül, ami egy külön díszletet, egy külön élményt ad az ide látogatóknak.
0: Június 20-án tehát Bagosi koncerttel nyitja meg a szezont az Alsóörsi Amfiteátrum.
3: Kalendárium.
0: A budapesti Goldmark terem picike, de az Ajdától kezdve klasszikus operákon át a nagy színdarabokig sok mindent előadtak benne annak idején a zsidó törvények miatt mellőzött művészek. Az Országos Magyar-Izraelita Közművelődési Egyesület művész akciójában fellépő művészekről szól Harsányi László új kötete, az Egy szippantásnyi oxigén színészek című. A könyvsorozat új darabja kapcsán beszélgetett az író Barta Bernadettel.
6: A sorozatnak, ha jól tudom, akkor egyébként volt egy előzménye is 2019-ben. Már akkor megfogalmazódott az a gondolat, hogy itt egy sorozatot jó lenne elindítani és jobban belemenni a részletekbe, vagy aztán ez később fogalmazódott meg?
7: 2019-ben néhány évi munka után jelent meg az a kötet, ami erről az egyesületről, az OMIKÉ-ről szólt, és annak is a legfontosabb idejéről, a művészakcióról 32 és 44 között. Megírtam azt a könyvet, nagy siker volt.
6: A fényből a sötétbe, ugye ez volt a
7: kötet címe? Igen, fényből a sötétbe, hiszen a fény az a 12. század végül nyilvett aranykor, a sötét meg a zsidó törvények utáni, 39 utáni időszak. Fölkértek mazsihisz.hu, hogy időről időre írjak magukról, a művészekről, és akkor elkezdtem időről időre írni, amik meg nem született durván 200 közlésem. A barátaim azt mondták, hogy csináljak ebből kötet, de hogy csinálok ebből kötetet, hát mint. És akkor rá kellett jönnöm, ami nem egy óriási felfedezés, hogy az internet az megőrzi azt, amit az ember egyszer megírt oda, csak megtalálhatatlan. Szétvágtam, hogy az első kötet az énekesekről, táncosokról szól, a második a hangszeres zenészekről, karmesterekről, és valóban most jelent meg a színészekről szóló kötet, és majd lesz egy negyedik is.
6: Hány sorsot lehet olvasni a színészek kötetben, mert ugye, ahol például az énekesek, táncosok vannak, ott 46 énekes, 10 táncos sorsát lehet megismerni.
7: 52. Azt kellene talán tudni a reménybeli olvasónak és hallgatónak, hogy hát ennél sokkal több művész szerepelt 32 és 44 között a Goldmark terem pici színpadán, de hát sokak számára elérhetetlen az életüknek még csak vázlatos főrajzolása is.
6: Milyen forrásokból tudott dolgozni? Mert ugye itt azért igen komoly kutató munka kellett, én úgy gondolom.
7: Nem volt könnyű, bizonyos értelemben és bizonyos értelemben egyre könnyebb. Ez furcsa. Egyrészt az OMIKÉ-nek, Országos Magyar-Izraelita Közművelődési Egyesület, ennek a dokumentációs anyaga elveszett, vagy lappang valahol, de feltétlenül megsemmisült. Vannak benne töredékek. A színészekről is, a zenészekről is, hát óriási szerencsém volt, hogy megmaradt például az összes havonta kiadott műsorfüzet. Ezek a műsorfüzetek tartalmazták, hogy milyen előadások lesznek címre, az összes szereplőnek a felsorolása, a névvel, mindennel. Tehát össze lehetett állítani egy névsort, és akkor kiderült, hogy akkor ott 150 és 200 körüli színész szerepelt. És akkor ami viszont a könnyebbséget jelenti, ez az Arkánum, akik dolgozzák föl a régi folyóiratokat, és most már több millió oldal van, és akkor már csak egy keresés kellett, és elkezdeni összeállítani, szelektálni, kiegészíteni, ellenőrizni, letölteni, megszerkeszteni, szinte semmi már, ugye? Azokat, amiket végül is a könyvben közöltem, pontosabban ugye mindegyiket közöltem korábban az internetes felületen, amit mondtam, és onnan már csak az egészet át kellett írni, és át kellett szerkeszteni, képeket kellett hozzá gyűjteni. Hát elbabrál az ember ezzel reggeltől estig.
6: A mai művészeknek mit tud üzenni ez a sorozat?
7: Két fontos üzenet van. Az egyik az, hogy bármilyen rossz helyzet van, bármilyen megszorítások vannak, művészetre és művészekre szükség van. És azt is üzeni, hogy bármilyen rossz helyzet van, művészet, a színház kiküzdi magának azt a lehetőséget, hogy megmutatkozzon az embereknek.
0: Június 14-éig tart a 97. ünnepi könyvhét Budapesten, a Vörösmarty téren és a Vigadó téren, ahol különböző programokkal várják az érdeklődőket. Június 13-án szombaton délelőtt például interaktív báb előadásokkal készülnek a családok számára Lázár Ervin meséiből. 14-én pedig Szenek-Zsupéri Kishercegéből hallhatnak hangjátékot, valamint könyvbemutatókon és beszélgetéseken is lesz lehetőség részt venni.

Játék következik. Június 20-án szombaton lesz a Múzeumok éjszakája. Ehhez kapcsolódóan hívjuk játékra önöket. A megfejtést SMS-ben várjuk. Telefonszámunk 0630 9666. És akkor következik a mai kérdés. Felkészülni. Kinek az egykori villájában kapott helyet a főváros 12. kerületében a Színész Múzeum? 0630 9666 az SMS számunk. Az első helyes megfejtő a Múzeumok éjszakája ajándékát kapja. Június 20-án este pedig 8 órától 10-ig várjuk önöket. A műsor a Petőfi Irodalmi Múzeumból jelentkezik majd, és számos helyszínt is bejárunk, a kollégáink innen-onnan jelentkeznek.

0: Kedves hallgatóink, a kalendárium mai adása ezzel véget ért. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Schwarz Nóra és Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Enz Taraczközi Kinga és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Tamásiban FM 99,6. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A turizmus 2026-ban egyszerre mutat növekedést és sérülékenységet. A KSH legfrissebb adatai szerint 2026 márciusában a magyarországi turisztikai szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég, 2,7 millió vendégészakát töltött el. Ez a vendégek számában 0,6, a vendégészakákban 0,9%-os növekedést jelent. Az év első három hónapjában a belföldi vendégek száma 3,5, a külföldieké 2,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Nemzetközi szinten is folytatódik a bővülés, de már jóval összetettebb környezetben. Az ENSZ Tourism januári barométere 2026-ra 3,4%-os növekedést vár a nemzetközi turizmusban 2025-höz képest, feltéve, hogy az ázsiai, csendes-óceáni térség helyreállása folytatódik, a gazdasági környezet kedvező marad, a turisztikai infláció mérséklődik, és a geopolitikai konfliktusok nem eszkalálódnak. Csak hogy éppen ezek a feltételek válnak egyre bizonytalanabbá. A közel-keleti feszültségek, az energiaárak, a légiközlekedés költségei és a mostani kerozinhiány már nem csak a légitársaságok üzleti problémái, hanem közvetlenül érinthetik a nyaralók döntéseit is. Európai és ázsiai útvonalakon a jet fuel szállítás szűkösségéről, dráguló repülőjegyekről és akár járattörlésekről is beszámoltak. Több forrás szerint a nyári főszezon előtt ez az egyik legfontosabb kockázat a légi közlekedésben. Mai beszélgetésünkben azt járjuk körül Kis Róbert Rihárddal, Prima Primissima díjas újságíróval és egyetemi docenssel, illetve Bodrogai Lászlóval, a Kodolányi Egyetem aktív és ökoturisztikai kutatóintézet vezetőjével, hogy milyen állapotban van a hazai és a nemzetközi turizmus 2026-ban. Utazunk-e továbbra is minden bizonytalanság ellenére, hogyan változik a belföldi és a külföldi úti célok versenye, mit jelent a kerozin hiány a repülős nyaralásoknál, és merre mozdulhat az utazási kultúra, a drágulás, a biztonsági szempontok és az élménykeresés korszakában. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
3: Kellemes szép napot kívánok, és nagyon jó rádiózást mindenkinek.
4: Tiszteltel köszöntöm is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
2: A 2026 turizmusát egyetlen szóval kellene jellemezni, ez egyébként nem lesz egyszerű feladat. Mi lenne az? Növekedés, bizonytalanság, alkalmazkodás, vagy valami egészen más?
3: Én mást mondanék, azt mondanám, hogy dinamikus. Mert a dinamikus szinte mindenre igaz. Dinamikus azért, mert manapság már nagyon sokszor a foglalásoknál úgy képezzük az árat, hogy amikor éppen nagy a kereslet, akkor drágább lesz valami, hogyha kisebb a kereslet, akkor meg olcsóbb. Ha valaki repülőjét akar Londonba, amikor én elkezdtem utazgatni a 90-es években, és kimentem a londoni turisztikai vásárra, akkor tudtam, hogy 66 ezer forintba kerül a repülőjegy. Most már nem tudom megmondani, hogy mennyibe kerül Londonba a repülőjegy, mert van olyan időszak, amikor 30 ezer, 40 ezer, meg van olyan, amikor 270 ezer, attól függően, hogy mikor, ki foglal majd, és egyáltalán mekkora kereslet az adott járatra az adott pillanatban. Úgyhogy ez is dinamikus, meg hát ma már a vonatjegyet is dinamikus árazással árazzák, és látjuk azt, hogy a kerozin hiány miatti félelem már eleve sok embert arra késztetett, hogy vonatos a nyaralást foglaljon, emiatt a vonatjegyek ára például Németországban az egekbe szökött. Tehát ez a dinamizmus benne van a turizmusban. A dinamizmus benne van ott is, hogy ma már adatalapú a turizmus, és nagyon sokszor a marketing kampányokat adatok segítségével optimalizálják. Így csinálja egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség is, és az ENTAK is lényegében egy adatközpont, aminek a segítségével a marketing optimalizálható. És dinamikus azért is, mert hogy egyszerre van jelen egy növekedő fázis, amikor az Európai Unió polgárai, meg sokkal mások is utazni vágynak, az oroszok is utazni vágynak, és Törökország ennek köszönhetően feljött ugye a legjobb öt közé, azt hiszem most negyedik, igen, a tavalyi adatok alapján például ahhoz képest, hogy hány turistát fogad egy ország, vagy azt nézve. A másik oldalon ez a dinamizmus jellemzi akár az amerikai piac egy részét is, és ez a dinamizmus jellemzi Ázsiát is. A növekedés mellett pedig ott van a növekedés gátja, az orosz-ukrán konfliktus, a kerozinválság, a közel-keleti helyzet. Tehát ez meg egy szinte egy dinamikus hatás, mert dinamikusan az utazási szokásainkat megváltoztatja, és például a közelebbi úti célok népszerűbbé válhatnak az elkövetkezendő időszakban.
4: Jó, én egy kicsit máshogy fognám meg ezt a kérdést. Én az alkalmazkodás azt jónak tartom a felvezetésben, de inkább a rezilienciára koncentrálnék adott esetben, mert ugye a szektor is az utazók, a kerozinhiány, a geopolitikai feszültségek és ugye a klímaváltozás ellenére is folyamatosan fenntartjuk az utazási kedvet. Tehát tulajdonképpen ez jelen van a mindennapi életünkben. A rugalmasságban teljesen egyetértek, de én azt gondolom, hogy strukturális rugalmasságban kell gondolkodni, abban, hogy abban a pillanatban, amikor megjelenik most már bármilyen probléma, gond, geopolitikai bármilyen akár természeti, az utadó közönség, illetve a kínálati oldal is azonnal reagál erre. Tehát ez a reziliencia, az elálló képesség megmutatkozik folyamatosan a kínálati és a keresleti oldalon is. Én azért inkább erre koncentrálnék.
2: Ha már itt tartunk, akkor érdemes kiemelni, hogy mi lehet a különbség a belföldi, illetve a külföldi turizmus között, és így ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy a belföldi, illetve a külföldi turizmus között milyen lényegi különbségek vannak Magyarországon. A magyar vendég inkább árérzékenyebb lett, rövidebb utakra megy, vagy egyszerűen mondjuk más típusú élményeket keres, mint korábban?
3: Hát a legfontosabb különbség az, hogy a belföldi utazó az belföldön utazik, a külföldi utazásoknál pedig nem Magyarország területén lévő utasok jönnek Magyarországra, tehát alapvetően más típusú az utazás, hiszen határátlépés történik még akkor is, hogyha néha ez a határ nem manifestálódik már sorompókban, de Budapest például a legfontosabb célterületünk akkor, ha a külföldi turistákat nézzük, Szlovákiától az Egyesült Államokon át Kínából nagyon sok helyről jön turista, Izraelből ugye tavaly rekordot döntően sokan jöttek, 300 ezer fölé emelkedett azoknak a turistáknak a száma, akik felkeresték Budapestet és Magyarországot, és a magyar főváros a legnagyobb vonzerőnk. Ha pedig azt nézzük, hogy a belföldi turizmusban mit látunk, hát azt, hogy Budapest a legnagyobb küldött terület, és Budapestről indulunk aztán elfoglalni a wellness szállodákat, elmenni Sárvárra, Hajdúszoboszlóra, Hévízre, Debrecenbe, a Bükkbe, az Őrségbe, és többségében budapestiek utaznak, és hát persze utaznak vidékiek is más helyszínekre, ők is jönnek fel Budapestre, de itt látható, hogy az egyiknek Budapesten beáramlik egy nagyon-nagyon sok külföldi vendég, és lényegében Budapest annyi vendéget fogad, hogy az összes többi vidéki helyszín összesen annyit, és a másik oldalon pedig látjuk azt, hogy a vidéki úti célok között, tehát a Balaton a legnépszerűbb, Balaton környéke, de nagyon sokat fejlődött a Verencei tó, a Tisza tó, hát most nem tudjuk, hogy a Verencei tó kapcsán mik lesznek, de lényegében a belföldi turizmust azért más típusú trendek is jellemzik, mint a külföldi utazóknak az utazási kedvét.
2: És hogyha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy mennyire veszi át Magyarország a globális nemzetközi turisztikai trendeket, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, minden tendencia azonnal lecsapódik és beszűrődik nálunk?
3: Minden tendencia valamilyen szempontból beszűrődik, de ha megnézzük azt, akkor azért jelentősen és markásan különbözik az átlagos nyugat-európai és amerikai utazótól a magyar utazási szokás. Mondok pár példát, mi sokkal bátrabbak vagyunk. Amikor vitték már ki jó néhány nyugati ország embereit Egyiptomból, akkor mi még utaztunk odafelé. Tehát mi nem vagyunk annyira félősek, mi bátrabban bevállaljuk a jó ár reményében az utazásokat, kevésbé tartunk bizonyos dolgoktól, tehát mi bátor utazók vagyunk. Mi szeretünk utazni, hogyha olcsón érdekes dolgot meg lehet nézni, és élményt ígérnek nekünk, akkor mi elmegyünk. Tehát ez például az egyik szokás. A másik szokás, hogy ahhoz képest, hogy például az Egyesült Államokban és egyes nyugat-európai országokban mennyire meghatározó a környezettudatos utazás, nálunk még kevésbé. Tehát most éppen láttunk egy felmérést, és abban a felmérésben láttuk, hogy nálunk még nem annyira jelentős a szerepe annak, hogy mondjuk karbonsemleges-e a szálloda, karbonsemleges-e az a helyszín, ahova megyünk, milyen a környezeti politikájuk és az ezzel kapcsolatos hitvallásuk. Tehát Dél-Amerikában jó pár úti cél már, főleg ahol amerikai turistákat fogadnak, úgy optimalizálja a működését, hogy minden erőbb eléri a karbonsemleges minősítést, ezt minősíteti, azért mert fontos számára az, hogy kitűnjön ebben, vagy legalábbis most már nem, hogy kitűnjön, mert most már több van szinte, amelyik erre odafigyel. És magyar turistáknál még ez kevésbé szempont. Tehát azt mondom, hogy igen, jelentkeznek a trendek, de azért nem olyan gyorsan. Hát mi az, ami meg nagyon jelentkezik, az, hogy a döntéseinket jelentősen befolyásolja a közösségi média. Tehát ma már nem úgy utazunk, hogy elmegyünk valahova, mert kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, hanem pontosan tudom, hogy milyen, mert már 20-szor láttam a közösségi médiában, és újra akarom élni azt az élményt, amikor a Révikútnál az influencer, akit nagyon szeretek, megcsinálta a fotót, na ugyanolyat szeretnék. A Holtengerre azért megyek, mert láttam a jó fotót, és azt az egy darab fát szeretném, úgyhogy ne legyenek ott a turisták többen, csak én, mert azt láttam az Instán. Tehát ma már újra akarjuk élni az élményeket, nem feltétlenül megélni.
4: Igen, alapvetően egyetértek Lihárdal. Nyilván talán a környezettudatosságuk még nem az igazi itt Közép-Európában. Nyugat-Európában én azért aztán látom, hogy egyre jobban. Mégis az eredeti kérdése válaszolva, hogy igen, árérzékeny a magyar. De mégis én azt gondolom, hogy a pénztárca függőség az fontos, de az idő és élménysűrűség a sokkal fontosabb. Tehát az, hogy csökkennek az utazások, a belföldi utazások időtartalma az mindenképpen, tehát ez a hosszú hétvége 3-4 napos, meglehetősen intenzíven, viszont amikor külföldre megyünk, akkor akár hosszabb időszakra is, de nagyon-nagyon intenzív élményeket akarunk megélni. És így jön be az, hogy ami volt 15-20 évvel ezelőtt, hogy fekszünk a tengerparton, ez már nem élmény alap. Az élmény alap az, hogy kulturális, gasztronómiai, aktív turisztikai szolgáltatásokat vásárol a magyar is, és ezt élményt akarja transformálni. Egyrészt úgy, hogy megéli önmaga a családjával, másrészt úgy, amit a Richard is mondott, hogy egész egyszerűen a közösségi médiában erről posztol, hírt ad magáról, hiszen ő is úgy érzi, hogy egy közösségnek a tagja. Én azt gondolom, hogy ez az alapvető különbség a belföldi és külföldi utazási szokásaink között, de mindenképpen én is úgy gondolom, hogy árérzékenyek vagyunk, és hogyha van egy lehetőség, egy jó lehetőség, még ha egy picit bizonytalanabb is, vagy kockázatosabb is, egy magyar ember veszi a bátorságot és rárabol.
2: Mind a ketten említették azt, hogy igazából az élmény, illetve annak ígérete a fontos az utazásoknál. Mégis, hogyha 2026-ot vesszük elő, és azt nézzük meg, hogy melyek a legfontosabb élmények, akkor önök hogy látják, hogy mi az, amiért leginkább hajlandóak pénzt adni az emberek?
3: Az emberek bármiért hajlandóak pénzt adni, hogyha elhiszik azt, hogy nekik ez pozitív élményt hoz. Tehát mindenért. Most mondok egy nagyon egyszerű példát. Ott van például mondjuk az a pohár, és kint is van egy pohár. Nem tudom, adna-e esetleg azért a pohárért, hogy meg lehessen tekinteni mondjuk 1000 forintot, hogy megnézhesse? Gondolom nem adna. Hogyha a másik ugyanolyan pohárnál azt mondjuk, hogy azt a Holdról hoztuk, akkor adna egy ezerest, hogy megnézze a Holdról hozott poharát. Tehát ugye Veronában is megnézzük Júlia erkélyét. Ezt egyébként nagyon jó példaként kedves barátom Pusztai Bertalan professzor mutatta be hasonlóan érzéketes példával azt, hogy igazából, ha valamit bemutatunk, megmutatunk, és lényegében turisztikai termékét tesszük, az bármi lehet. Szinte. Tehát manapság a gasztronómia, a gyógyfürdő, a wellness szolgáltatások, egy érdekes épület, az épített örökség, a helyi szokás, mondjuk a busójárás, vagy bármi más, minden lehet a turisztikai termék szinte. És hogy mi az élmény, az igazából rajtunk múlik, mint szolgáltatókon, hogy mit akarunk élménynek adni, mert ami nekünk mindennapos, és naponta csináljuk, lehet, hogy másnak ez élmény. Én voltam Ausztriában például szüretelésen, és az volt az élmény, hogy szüretelhetsz. Ezért fizettél, hogy leszedheted a szőlőt, majd utána megkóstolhatod egy kicsit a mustot, és egy táncos zenés mulatsággal utána lezárták ezt a történetet, ezért fizettél. Tehát a munka is lehet élmény. Az, hogy közösen szüretelhetsz mondjuk velem. Vagy bármi más, tehát az élménynél nem arra kell gondolni, hogy feltétlenül valami hatalmas csinálatával, óriási beruházásokkal kell valamit megcsinálni, hanem az arra kell gondolni, hogy jól érezze magát a turista, és úgy menjen haza, hogy fú, hát ez csodálatos volt. Én van 3 pici gyerekem, Fülöp, Milla és Jászmin, 7-5 és 3 éves. Nekik az is élmény, hogyha egy olyan közösségi programban részt vesztek, amikor ők mondjuk versenyeznek valakivel, és aztán díjat kapnak a végén, és akkor jaj, kaptam egy kupát. Tehát bármiből lehet élmény. Persze vannak olyan dolgok, amelyek népszerűek, ilyen például a gyógyfürdő és a fürdőkultúra, hiszen ha azt nézzük, hogy Magyarország miben nagyon erős, akkor látjuk, hogy a gyógyfürdőkben nagyon erősek vagyunk, mert ahol 1000 méterre lefúrunk, ott jön valami meleg víz, hát köszönjük a Pannon tenger egykori maradványának, és látjuk azt, hogy tényleg Sárvár, vagy akár Budapest, hol vannak olyan fürdők a világban, mint mondjuk a Rudas, ahol tényleg mesebeli török fürdőben pihengethetsz, majd felmehetsz a tetőre, és látod a világörökség részét képező panorámát. Vagy akár a Széchenyi fürdőt is említhetném, mint hatalmas élmény. Tehát ezek például valóban nagyon komoly vonzerőt jelentenek, a gyógyfürdőnk, a fürdőkészletünk. De jók vagyunk a zenei programban, hát Budapestnek a komoly zenei kínálata vezekszik ma már Bécs meg Milánó kínálatával, és ebben is nagyon erősek vagyunk a zenében, a művészetekben. Az épített örökség. Budapest szerintem Európa egyik legszebb fővárosa, és valóban, ha felmegyünk a Citadellára és letekintünk, voltam jó párszor japán turista csoportokkal is, és hát így elbűvölt őket, hogy valami mese, amit látnak. Imádják a hidakat például. Tehát ezek a dolgok, ezek mind élmények egy turistának, de élmény lehet az is, hogy aktívan csinál valamit. Hát ugye Lassziék például nagyon komolyan foglalkoznak meg, hát jó magam is részt vettem az aktív turizmus módszertani kézikönyvének kidolgozásában, és valóban az, hogy te aktívan felfedezd a dolgokat, hogy kerékpárra szállj, hogy mozogjál, hogy a természetet lásd, az is egy csodálatos élmény. És egyébként mi ebben is jók vagyunk, és az utóbbi időben nagyon komolyan fejlődött is az aktív turizmus Magyarországon.
4: Én annyiban kiegészíteném, hogy hozzájárulnék a Rihárd szavaihoz, hogy én azt gondolom, hogy az élmény az bennünk születik meg. És onnantól lesz élmény valami, hogy az általunk megfogalmazott kívánalmat visszakapjuk-e. Mert amikor megjelenik egy kínálati oldalon valami, amiről azt gondolja a kínálati oldal, hogy az élmény lesz, az csak onnantól lesz élmény, hogy ezt a vendégünk meg is éli. És úgy transzformálódik benne, hogy ez valóban egy olyan lehetőség, ami kihagyhatatlan számára. Ami nagyon fontos szerintem 2026-ban az exkluzivitás és az elszigeteltségnek az egyfajta megélése. Mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy most az influencerek hatására azok a korábban nem felfutott turisztikai attrakciók egyszer csak berobbannak a köztudatba, és nem adja azt az élményt, ami egyébként korábban megjelenik egy influencernek az olvasatában. Tehát ezekre már nagyon kell figyelni, hogy ezt az a fajta exkluzivitást, ezt az elszigeteltség élményét, hogy az élményt magunknak éljük meg, ezt megkaphassa a turista. Tehát ezért mindenképpen hajlandóak fizetni. A ritkaság, a most vagy soha érzés, az szintén nagyon fontos. Most már mindenki le akarja fotózni, streamelni akarja az élményét, mint hogyha ezt ő találná ki. Tehát a belső indítatás, én azt gondolom, hogy az élményforrásnak a legfontosabb pillanata, hogy ezt a belső élményt megérje, amit persze mindannyian meg akarunk mutatni a világnak, mint hogyha ez a mi saját találmányunk lenne. Bármit, amit Rihárd is mondott, bármilyen adható a turizmusba, ami értéket képvisel, de csak úgy, hogyha ez a befogadó, a turista, az utazó is úgy éli meg, ahogy mi ezt gondoljuk, hogy még jobban.
2: Beszéljünk most egy érdekes dihotómiáról, ez az utóbbi hónapokban épült fel, ugyanis a nemzetközi turizmusban egyszerre látjuk azt, hogy erősödik a kereslet, de megjelennek a kockázatok is. Önök hogy látják, mennyire befolyásolja ma az utazót a geopolitikai bizonytalanság? Az, hogy háborúk vannak, az, hogy a Közel-Keleten válság van, és biztonsági félelmek épültek fel.
3: Nagy mértékben befolyásolja, hiszen ha megnézzük, beszéltünk az első három hónapról, és ebben ugye hallhattuk ezt a jó kis összegzést. Hát igen, január, február, március, hát hogy is tevődött ez össze? Valójában a tavalyihoz képest erősebb volt a január, február, a március pedig éppen, hogy szinten maradt, sőt volt még egy kis visszaesés is, ugye a külföldi turistáknál minimális, de miért? Hát azért, mert február 28 után az Izraelből érkező turisták száma az radikálisan lecsökkent a tavalyi évhez képest, amikor megmondom, több mint 300 ezeren érkeztek Izrael. Tehát ezt már például mi tudtuk ugyan pótolni egy jó erős növekedéssel az izraeli turisták kiesését, de nem tudtuk még teljes egészében mondjuk márciusban nullára kihozni, majd áprilist már igen, azt már ki fogjuk tudni hozni, meg hát remélhetőleg hamarosan indulnak a járatok is Budapest-Tel Aviv között ismét. De ez egy példa volt erre. De hát az orosz turisták elmaradása, hát Héviznek nagyon-nagyon sok bevétel kiesett, de Sárvárt is említhetném, Budapestet, Hajdúszoboszlót, ez a négy legkedveltebb város az orosz turisták körében egy hagyományos időszakban. Hát igencsak hiányzik az ő költésük. Nézzük meg, Törökországot föltették a top 5-be. Most negyedik legnagyobb külföldi turista fogadó, ugye a számát nézzük a turistáknak, Törökország, mert ott költik el a pénzüket az orosz vendégek. Úgyhogy iszonyatosan befolyásolja persze a geopolitikai helyzet, hát még tavaly mindenkinek az egzotikus kedvence az Dubaj volt, hogyha volt egy kis pénzünk arra, hogy túlmenjünk egy kicsit az európai úti célokon, akkor hát Dubaj az már tényleg látni kell, fontos úti cél volt, és hát most azért kétszer is meggondolja valaki, hogy megyen Dubajba, ha egyáltalán éppen az adott pillanatban nincsen valami olyan támadás, ami miatt egyáltalán nem is lehet utazni, mert lezárják mondjuk a légteret. Tehát látjuk, hogy ez is egy óriási változás. De Ománba chartergépekkel mentek a magyar turisták, és egy új kedvelt úti céllá vált, majd súgy vége lett a chartergépnek, leálltak, mert olyan volt a helyzet. Tehát nagyon-nagyon komolyan befolyásolja. És hát befolyásolja a repülőjegy árak emelkedése, meg befolyásolja az is, hogy hát ugye három nagy légicég, a Turkish Airlines, az Emirates, meg a Qatar Airways épített ki olyan bázisokat, hogy az európai turisták jelentős része Isztambulon, Dohán vagy Dubajon keresztül ment az egzotikus úti célokra, Nepálba, Balira, Maldív-szigetekre, Indiába, Tájföldre. Most megint csak komolyan befolyásolta a válság, hiszen rengeteg járatot töröltek, sokan ott is ragadtak az egzotikus úti célon, mert nem tudtak hazajönni. Hosszú ideig az alternatív járatoknak az ára az egekbe szökött, tehát ez már egy komoly befolyásolás. Tehát ez is, az ukrán-orosz válság is, meg a közel-keleti válság is nagyon, nagyon komolyan befolyásolja az utazási szokásokat is, meg a turizmust is, és hát hogyha pedig tényleg lesz a kerozinnak ilyen mértékű áremelkedése a kerozin hiány miatt, hát az meg azt jelenti, hogy tényleg a járattörések meg pláne befolyásolják a turizmust, de már ennek a híre is befolyásolja, hiszen már amiatt is sokan azt mondják, hogy akkor én vonattal fogok utazni, vagy autóval, mert nem következett ugyan be a válság, lehet, hogy minden megoldódik, és nagy békesség jön el, a geopolitikai helyzet megoldódik, de nem tudjuk, hogy ez bekövetkezik, vagy nem, és ezt már a közvélemény egy része azt mondja, hogy hát nem kockáztatom meg, hogy ott álljak a repülőtéren, és akkor majd jöjjön vissza két nap múlva, üzenetet kapok.
4: Abszolút egyetértek, hogy a geopolitikai bizonytalanság alapvetően befolyásolja a turizmust ma a világon. Már csak azért is, mert most egy hír, egy rossz hír pillanatok alatt, és konkrétan pillanatok alatt végigszágult az egész világon, és mindenki real-time-ba tud tájékozódni. Ugye az utazók alapvetően kerülik a forró pontokat, azokat a pontokat, ami bizonytalansági tényezőt adhat, hiszen a megkeresett, a keseresen megkeresett pénzünket költenénk élményre, egyáltalán pihenésre. De én azt gondolom, hogy 2020-ban a bizonytalanság már nem megállítja az utazást, hanem egész egyszerűen átcsatornázza azt, amit a Richard is mondott, hogy végig gondoljuk, hogy repülővel utazunk, vagy vonattal, vagy autóval, illetve hogy közelebbre vagy távolabbra megyünk-e, illetve hogy azokat részesítjük előnybe. Egyébként nagyon érdekes, hogy paradox módon az aktív turizmus profitál ebből a mostani szituációból, hiszen egyre többen keresik a természeti izolációt. Tehát tulajdonképpen a geopolitikai és egyéb politikai bármilyen problémából a kiszakadás a természetbe. Ez nagyon erősen érzékelhető. Az aktív turizmus ugye expanzióban van már a Covid óta, de ez most a geopolitikai problémák miatt még jobban érezhető, hogy sokan gondolkodnak abban, hogy elsődlegesen aktív turisztikai időtöltést terveznek, és természetesen majd hozza magából a többi turisztikai terméknek a fogyasztását, de ez mindenképpen érezhető, hogy átstruktúrálódik. Az persze igen, hogy amit a Richard is mondott, hogy ezek a forró pontok hogyan befolyásolják az utazási hajlandóságunkat, de én visszautalva a korábbi kérdésre, a rugalmasság, amit a Richard mondott, meg az, hogy ez folyamatosan alkalmazkodunk, ez benne van a mindennapi életünkben.
2: Említették már önök mindketten, hogy a kerozinhiánynak vannak hatásai, drágulnak a repülőjegyek, átrendeződés is lehet. Önök hogy látják, hogy ennek a folyamatnak mely országok lehetnek a legnagyobb nyertesei? Például Európán belül Horvátország, Ausztria vagy Szlovénia, vagy éppenséggel a magyar belföldi turizmus erősödik, vagy már részben erősödött is meg?
3: Azt hiszem nehéz egy kerozinhiánynál arról beszélni, hogy akkor kik lesznek a nyertesei, mert alapvetően egy ilyen válsághelyzet az mindig olyan multiplikátor, továbbgyűlöző hatással jár, hogy a végén kevesen lesznek itt nyertesek, azt gondolom. Következésképpen lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, hát akkor sokan azt gondolják, hogy majd nem mennek külföldre. Én nem hiszem, hogy aki külföldön szeretne nyaralni, menni és látni akarja a tengert, vagy el akar menni egy városlátogatásra, az most azt fogja mondani, hogy akkor helyette elmegyek az Őrségbe. Én azt hiszem, hogy a belföldi turizmus azért erősödik és növekszik, mert trendivé vált, mert nagyon sok értékünk van, mert amúgy is mennénk mondjuk egy hétre, két hétre a Balatonra, az Őrségbe, Csákvárra, vagy Hajdúszoboszlóra, és megnézzük az ottani gyönyörű vidékeket, a meseszép templomokat, a kulturális örökségünket. Én rengeteg helyen vagyok belföldön, szinte minden hétvégén valami izgalmas települést látogatok meg, és óriási értékekkel rendelkezünk, és szerintem van egy nagyon-nagyon komoly igény arra, hogy folyamatosan megismerjük ezeket az értékeket. Ráadásul közel van, tehát szinte mindenki turistáskodik belföldön, mert az is turizmus, hogyha elmegy mondjuk Budapestről Szentendrére, és ott eszik egy finomat a vendéglőben. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy lesz belföldi turizmus.

0: olyan kicsi az étkező, hogy alig férek el. Az ágyak azok még akkora méretűek, mint volt mondjuk 40 évvel ezelőtti méret. Tehát ma már a magyarországi szálláshelyek, hát azok csúcskategóriába tartoznak. Hogyha itt megnézzük Budapest szálláshelyét, ha megnézzük a vidéki új szálláshelyeket Hévíztől Balatonfüreden át, hogy mik épültek, akkor azt látjuk, hogy nemhogy hozzák a nyugat-európai szintet, hanem számos tekintetben a régi klasszikusok közül jó párat megelőznek már. És ezt úgy mondom, hogy 5 könyvet írtam a világ legszebb szállodáiról, és megcsináltam a top 50 magyar hotelt még annak idején, ami ismeretem szerint az első ilyen magyar szállodai rangsor volt, és azért lett 50 top hotel, mert Nikolaj Ákosékkal nem találtunk 100 jó szállodát, ami befért volna. Hát ma már jóval többet találunk, mint 100, és azt gondolom, hogy emiatt a belföld az ugyanúgy értékes. Hát most szerintem jobban lehet pihenni egy jó sárvári vagy hévízi szállodába, tudnék is bőven tippeket mondani, vagy akár egy jó bükki szállodában, vagy Észak-Kelet-Magyarország jó pár helyen, mint hogyha elmegyek egy olyan nyugat-európaiba, ami nem tudja azt a szolgáltatásokat. Gyógyvízben, medenceparkban, gyermekanimációban, szolgáltatásokban, újszerűségben, gasztronómiában. Hát eleve mi szeretjük azt, hogy a svéd asztalon azért ott vannak a mi ízeink.
1: Igen, hát ez nagyon érdekes egyébként, hogy a magyarországi turisztikai kínálat, én úgy gondolom, hogy folyamatosan felnő a feladathoz. Tehát amit most látunk, és amit Richard is mondott, hogy egész egyszerűen szinte minden olyan kikapcsolódási lehetőséget megtalálunk, ami lehetőséget biztosít arra a vendégeinknek, hogy kikapcsolódjanak. Természetesen az érzékelhető, hogy mindenképpen van egy kis felfedezési vágy. Tehát a külföldet azt ne írjuk le, bár hogyha azt veszük, most a nagy légitársaságok, nem tudom mennyire tudott ez, 20 000 járatot töröltek októberig kerozinjára hivatkozva, 20 000-et. És teljesen jó alternatíva a magyar kínálat, mindenbe ott vagyunk. Természetesen tudnunk kell és reálisan kell felmérnünk, hogy mivel bennünk van a kíváncsiság, bennünk van a külföld iránti vágy, ezért nekem meggyőződésem az, hogy a közeli régiók, közeli turisztikai attrakciók szintén emelkedni fognak, hogyha magyarországi kiutadást nézzük. Tehát ez a Horvátország, Ausztria, talán Horvátország, Szlovénia mindenképpen, és a közelebbi, még biztonságosnak tekinthető, repülővel, vonattal, busszal elérhető régiók. Én azt gondolom, hogy ők megtartják ezeket a pozícióikat a magyar lakosság tekintetében, nyilván a közel-keleti régió nem, azt látjuk, hogy milyen deficittel rendelkeznek szegények most, és hát erre fel kell készülniük a magyar szolgáltatóknak is, hogy ezeket az igényeket kiszolgálják, és új kínálati termékeket behozni.
0: Bár hozzáteszem azért, ha megnézzük, hogy mennyi régi járat van jelen pillanatban, Malajziában is járatokat ritkítottak, töröltek, és milyen lehetőségei vannak manapság az utazni vágyóknak, azért ne felejtsük el, hogy volt miből törölni. Tehát azért óriási túlkínálat volt a légi piacon, ma már az a réteg is megengedheti magának, hogy repülővel utazzon el, amelyik korábban csak álmodozott a repülésről. Tehát tényleg fillérekért el lehetett menni Barcelonába, Rómába, Bariba, sorolhatnám tovább az úti célokat, tényleg már a közelebbi úti célokba, Krakkóba vagy Dubrovnikba is megy légijárat. Hát igazából nagyon komoly alternatívája ez az autós utazásnak, hiszen hogyha kiszámoljuk, akkor még akár olcsóbb is lehet. Tehát azért ez nem biztos, hogy azt mondja majd, hogy fú, hát akkor én inkább nem tudom, máshol fogok menni. Tehát szerintem amíg ezeket be lehet foglalni, idejekorán befoglalja a magyar turista vendég, addig ezeknek lesz piaca. Igazából abban változik szerintem majd a mostani nyári szezon, hogy úgy kell ezeket befoglalni, hogy legyen benne a pakliba az, hogy ha esetleg törlik a járatot, akkor ne legyen létfontosságú tárgyalásom mondjuk 2 nap múlva, mert nem biztos, hogy akkor hazaérek, amikor akarok.
2: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A műsorunkban a 2026-os év hazai, illetve nemzetközi turizmusáról és jellemző trendjeiről beszélgettem szakértő vendégeimmel, Kis Róbert, Richard, Prima Primissima díjas újságíróval, egyetemi docenssel és Bodrogai Lászlóval, a Kodolányi Egyetem aktív és ökoturisztikai kutatóintézet vezetőjével. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a magyar utazó bátor, ugyancsak élményeket keres, mint más nemzetközi utazók, de arra is kitértünk, hogy eddig már nagyjából 20 000 járatot töröltek a kerozin hiány miatt, és arról is beszéltünk, hogy fontos lenne a hazai turisztikai szektorban a hálózatosodás. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok önöknek!
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra. Jó estét kívánok! Hírekkel jelentkezünk a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Nagy Viktória. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatban közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit és elveit foglalja magába, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, különválasztanák a rádió-televíziós médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, az előző kormány idején sokan kaptak magyar állampolgárságot érdemi indok és jogosultság nélkül. Velkei György László szerint egyes esetekben felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Egy sporthír. A társházigazda Kanada, valamint Bosznia-Hercegovina 1-1-es döntetlenjével folytatódott a labdarúgó világbajnokság, ezzel pedig megkezdődnek a küzdelmek a B csoportban is. Végül a várható időjárásról. Éjszaka egyre több felé beborul az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, holnap nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, napközben 22-27 fok várható.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A jogállam ott kezdődik, hogy az ellenfél nem elpusztítandó ellenség, fogalmaz a napokban megjelent írásában Fodor Gábor. Azt már én teszem hozzá, hogy a parlamentben és nem mellékesen a közösségi médiában még mindig a szokottnál élesebb és udvariatlanabb hangnemben zajlik a diskurzus. A múlt végképp eltörlése, a nem csak a felelősök megbüntetésének ígérete pedig abba az irányba mutat, hogy a politikában már nem lehet ellenfél, csak ellenség. Ezt a kommunikációs mintát pedig a társadalom, az emberek egymáshoz viszonyulása is követni látszik. Lesz-e valaha egyensúly, vagy a lángszóró végleg felperzseli a másként gondolkodókat? Ez csak az egyik téma azok közül, amelyekről a következő szűk fél órában szó lesz. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítóját és igazgatóját. Jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: No, hát nem csitulnak a kedélyek a parlamentben és így az országban sem, és ugye ennek az egyik legjobb példája a köztársasági elnök körül továbbra is tartó vagy zajló vita, és lehet, hogy a vita nem is a legjobb kifejezés, majd erről is beszélünk, de mielőtt az alkotmányjogászok szerint is alkotmányos válság felé robogó helyzetet elemeznénk, azt szeretném, hogyha egy kicsit arról is beszélnénk, hogy szerencsése kísérletet tenni az ellenfélnek a teljes megsemmisítésére, vagy felszámolására. Hogyha nincs ellenszék, ugye a akkor megszűnik a demokratikus ellenőrzés is. Aztán kiderül, hogy tényleg rendszerváltás történt, csak hát nem éppen úgy, ahogy a jelenlegi kormány gondolja. Szóval, igen, hogy milyen irányba tartunk.
3: Igen, ez egy fontos kérdés, és köszönöm is, hogy tulajdonképpen ezzel kezdjük, mert ez egy általános és lényeges probléma halmaz szerintem, amivel kell is foglalkoznunk ma Magyarországon. Hát hadd kezdjem itt megint a saját tapasztalataimmal, hiszen elég hosszú időn keresztül voltam parlamenti képviselő, miniszter, pártelnök, és nagyon sok mindent csináltam, és a rendszerváltástól kezdődően ismerem a parlamentnek a hangulatát, és amit most látok, igaz, most már ugye ezt kívülről látom, tehát nem belülről, azért az nagyon eltér attól, amit a 90-es években, sőt akár a 2000-es évek elején megszoktunk, és rossz irányba tér el, mert ugye a 90-es évek elején, ezt nyilván a hallgatók is emlékezhetnek erre, akiknek vannak még emlékei abból az időszakból, azért nagyon kemény viták voltak természetesen, akár az MDF, a Fidesz, az SZDSZ, a Kisgazdapárt, tehát harcias, élénk viták voltak, na de a folyosón, hogyha ott jártak újságírók, akár ön is például, mert bár végtelenül fiatal hölgyről van szó, de előfordul, hogy lehetséges, hogy járt ott a folyosón természetesen, szóval azt láthatta, hogy ott egymással beszélgetünk, a vitatkozó felek normálisan, és próbáljuk egymást akár meggyőzni, vagy nagyokat nevetünk, különböző vicceken, egyebeken. Tehát ma azt látom, hogy olyan mértékű az ellenségeskedés, és itt egy zárójeles megjegyzés a köztársasági elnökre, tehát az a szimbólum, hogy nem lehet kezet fogni, ugye a kormánytagoknak a köztársasági elnöke le van tiltva, ugye ez, és nem lehet közösen fényképezkedni, ugye az azt jelenti, hogy olyan mértékű gyűlölet és indulat van a másik féllel kapcsolatban, hogy nem lehet vele együtt mutatkozni. Tehát erősen kétlem, egyébként beszéltem is képviselőkkel, és kérdeztem is őket, hogy létezik-e ilyen, hogy mondjuk egyáltalán szóba állnak egymás a parlamenti folyosón, nem állnak ma már szóba, én ezt hallom. Tehát olyan mértékű az indulat, hogy nincs normális kommunikáció, nem lehet normális kommunikáció, azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy olyan világot élünk, ami önmagában, az én számomra az a szégyen kategória, amikor mindenkinek attól kell félni, hogy suttyomba a másik fölveszi a beszélgetését, mert ugye nem lehet tudni, hogy épp bekapcsolta a telefonját, és titokba csinál egy felvételt, illegálisan nyilvánvalóan, mert a másik engedélye nélkül semmiféle felvételt nem lehet soha senkiről se készíteni. Tehát egyszerűen ez egy rossz dolog, és mindez, amit most elmondtam, ami szerintem rossz, és visszafejlődés a rendszerváltáskori Magyarországhoz, meg a 2000-es évek elejé Magyarországhoz képest, és azért itt is zárójelben megjegyzem, ebbe a Fidesz is azért nyakig benne volt az elmúlt 16 évben, mert ők kezdték el ezt az ellenségeskedést, ez most a tetőfokára hág éppen jelen pillanatban. Ez nem tud jó irányba vezetni, mert ebből nem lehet építeni egy országot. Tehát az én meggyőződésem az, hogy Magyarország akkor tud épülni, hogyha a viták mellett vannak közös ügyek, amikben együtt tudunk fellépni. Ha nincsenek ilyenek, az egy destruktív magatartás, tehát romboló magatartás, abból nem tud előre menni az ország. Tehát az ellenfelet, a politikai ellenfelet soha nem szabad ellenségként kezelni, tehát akkor fogjuk tudni, hogy normális országban élünk, a hallgatók is akkor tudják majd, amikor azt látják, hogy úgy vitatkoznak egymással a politikai ellenfelek, hogy az világossá teszik, hogy tisztelik a másikat, mert tudják, hogy ő is a hazajavát akarja, csak legfeljebb nem jól, nem helyesen, nem értenek vele egyet, de ezt nem vonják kétségbe, tehát nem az a kiinduló pont, hogy hazáruló bűnözőkkel van dolgunk a másik oldalon.
2: Még egy kicsit visszakanyarodnék oda, amit a parlamenti kommunikációról mondott, hogy régen ugye az volt a szokás, hogy ha egymásnak is feszültek az ülésterembe, akkor azért a folyosón ott beszélgettek egymással. Hát azok a beszélgetések, azok pontosan alkalmasak lehetnének, nem arra, hogy egy kicsit finomítsanak az álláspontot, vagy talán jobban megértsék egymást, azt, hogy a másik mit mond. Tehát lehet más, úgy mondom, hogy egy kicsit lazábban, vagy kötetlenebbül beszélni, és talán sokkal könnyebben eljut az információ A-ból B-be.
3: Persze, természetesen, hát hogyha megengedi, bár nem akarom a műsort ebbe az irányba elvinni, egy apró anekdotikus elemet erre hadd mondjak, ha már szóba hoztam Tordján Józsefet. Ugye én a Tordján családot, én a 80-as évekből jól ismertem már, mert én Tordján József fiával, az Attilával együtt voltam katona, és jó barátok is voltunk az egyetem elején, és én jártam náluk sokszor, tehát én a Tordjánt nem a politikából ismertem ismertem meg, hanem ismertem már korábbról. És emiatt is köztünk azért volt egy normális viszony, és amikor például patakvér és egyéb őrület zöldségeket elmondott Tordján a parlamentben, utána a folyosón találkoztam, és mondtam neki, Józsi, ez kellett, ez a Gabikám, hát nem kell ezt olyan komolyan venni, az én közönségem ezt szereti, mondja. És ugye ez, nagyot nevettünk ezen, de ebből az következett, hogy tudtunk normálisan beszélni ezekről a dolgokról, tehát én el tudtam neki mondani politikai szempontokat, ő meghallgatta, ugye azt mondta rá, mint ez a példa is mutatja, hogy az ő közönsége ugyan más szeret, de azért tudta, tehát figyelt arra, hogy én azért mit mondtam neki. Manapság elképzelhetetlenek tartom ezt, és azért mondom ezt, hogy elképzelhetetlen, mert ugyan kétségtelen, hogy én nem vagyok a parlamentben, tehát nem látom most közelről, és nem a saját bőrömön tapasztalom, de beszéltem sokakkal, akik ott vannak, és elmondták nekem, hogy ez ma már egyáltalán nincsen. Ez nem jó.
2: Nézzük meg azt, hogyha teljesen visszaszorítja a miniszterelnök vagy a Tisza párt az ellenzéket. És ez majd nyilván itt a hétvégi Fidesz kongresszusnak ebben nagyon nagy szerepe lesz, hogy ez hogyan fog működni, akkor az hova vezet egy ország demokratikus működésében?
3: Hát ez a Fidesz sok hibát követett el, ez kétségtelen, és jelen pillanatban is nagyon mélyen van, és nem beszélve arról, hogy még nem tudjuk, hogy hol van a történet vége, mert ugye jönnek elő ügyek folyamatosan, politikai, korrupciós ügyek, sok minden más, tehát itt azért folyamatosan zúdulnak a csapások szerintem a Fideszre, de ezzel együtt is. Tehát most ettől egy picit hátrébb lépünk, azért azt azért látni kell szerintem, és egy politikai vezetőnek is látni kell, ezt kell ennyi bölcsességgel rendelkezni, hogy egy ország csak akkor tud normálisan működni, hogyha van egy erős ellenzéke, mert arra bizony sokszor szükség van a kormánypártnak is. Különböző belső viták, vagy belső konfliktusok kapcsán is lényeges dolog, hogy az ellenzék milyen álláspontot képvisel, tehát az nem jó, hogyha az ellenzék egy ilyen, hát szinte egy óvodás állapotban van tartva, tehát nem lehet komolyan venni, nincs súlya, folyamatosan állandóan lehazárulózzák, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt már Fidesz 2010-ben elkezdte. Hát én számtalanszor felszólaltam az elmúlt tizenvalahány évben ez ügyben, hogy nem lehet úgy a politikába közlekedni, hogy az a kiinduló pontom, hogy a másik hazáruló. Nem az. Még nem győzöm elégszer aláhúzni, nem az. Tehát ez az ország nem tud sikeres tenni enélkül. Én ugye hivatkozott itt a beszélgetés elején arra a cikkre, amit az Indexen írtam, de korábban írtam egy olyan cikket, ami pontosan arról szólt, hogy mindig vizsgáljuk azt, hogy miért maradtunk le a közép-európai országokhoz képest. Mert ugye annak idején, a rendszerváltás idején mi az élvonalban voltunk, tehát a csehekkel, szlovénok, a magyarok, folyamatosan minden kategóriában mi voltunk az élen, most meg a végén vagyunk. Állandóan vita kérdés, hogy a románok, bolgárok, azok lehagytak már minket, behoztak-e minket, stb. És ez az egyik fő ok szerintem ennek a problémának a megfejtésére az, hogy mi emiatt a mérhetetlen indulattal, amivel a politikai életben egymáshoz viszonyulunk, nem tudunk közös dolgokat megcsinálni. Tehát, hogyha mi addig voltunk sikeresek, amíg voltak közös céljaink, amikor nincsenek közös céljaink, nem tudunk igazából sikeresek lenni. Tehát emiatt is fontos, tehát nem csak a lelki nyugalmunk, nem csak a kulturális közeg, nem csak az építő hangulat miatt, hanem egyszerűen effektív az érdekeink is ezt diktálnák, mert akkor tudunk sikeresebbek lenni gazdaságilag és politikailag is.
2: Ismételten sűrű hét van, vagy talán a legsűrűbb hét van most a köztársasági elnök mögött. Részben adott egy interjút ugye egy svájci konzervatív lapnak, aztán az Alkotmánybírósághoz fordult, és még Magyar Péter is megígérte neki, hogy meglátogatja, de most már csak négy szem közti beszélgetésen, mondván, hogy majd lehet, hogy tud neki újat is mutatni, és most azért megy csak egyedül, mert nincs szükség arra, hogy más is ott legyen. És mi az, ami újat tud mondani?
3: Nézze, ez egy rejtély, ezt nem tudjuk, hogy mi az az új, mert valahogy az az érzés, hogy elhangzott minden a nyilvánosság előtt. Remélem, hogy senkibe sincs olyan szándék, amivel a másik partnerét kellemetlen helyzetbe akarja hozni, úgyhogy nem lenne helyes. Igazság szerint én a köztársaság elnök helyébe nagyon szkeptikus lennék egy ilyen négy szem közti találkozóval kapcsolatban, csak azért is, mert azért az elég kellemetlen volt, hogy nagyon másként értelmezte az első találkozójukat Magyar Péter a nyilvánosság előtt. Tehát ez nem jó, amikor ennyire szerteágazó értelmezések vannak arra vonatkozóan, hogy mi hangzik el egy találkozón, hiszen emlékeznek rá a hallgatók is, csak felidézném zárójelben ezt is. Ugye volt már ilyen találkozó, és Magyar Péter ugye folyamatosan onnantól kezdve azt mondta, hogy a köztársasági elnök az nála az iránt érdeklődött, hogy ha leszeretne mondani, akkor kihez forduljon. Na most ugye a köztársasági elnök később azt mondta, vagy árnyalt ezt a dolgot, és mondta, hogy ez nem így hangzott el, de hát ez minden esetre kellemetlen, tehát nem véletlen, hogyha már ilyen értelmezési vita van a felek között, akkor általában ahhoz szoktak ragaszkodni, hogy akkor ne négy szem közti találkozó legyen, hogy azért legyen tanulja annak más is, hogy egyébként mi hangzik el, ne az legyen, hogy kijönnek a felek és teljesen mást mondanak, hogy másról beszéltünk, ez nem jó. Tehát ez az egyik része. A másik, az érdemi része, szerintem ugye nem győzöm hangsúlyozni, ugye nekem kezdettől fogva az a véleményem, hogy bárkinek akármi is lehet a személyes véleménye a köztársasági elnökről, itt most nem ez számít, hanem itt egy alkotmányos berendezkedésről van szó. Szóval ez az alkotmányos berendezkedés, ahogy az ellenzéki kerekasztalon a rendszerváltás idején eldöntöttünk, ez arról szól, az elnöknek van egy 5 éves mandátuma, a képviselőknek van egy 4 éves mandátuma. Az elnöké azért hosszabb, hogy a mindenkori változó többségű parlamentnek is meg kelljen tanulnia azt, hogy együtt kell működni egy olyan elnökkel, akit még az előző parlament választott meg. Ezt mi tudatosan alakítottuk így azért, hogy az együttműködés kultúráját is kialakítsuk a magyar közjogi rendszerben. Na most ezzel szembe menni, tehát azt állítani, hogy most nyertünk 2/3 a választáson, és akkor mondjon le az elnök, mert ő még az előző parlament választotta meg. Hát ez a teljes meg nem értése a magyar közjogi rendszernek. Tehát ez nincs rendben, alkotmányosan sincs rendben, hozzátenem, mert nincs ilyen kötelezettség az elnöknek, sehol nincs ilyen szabály. Nincs ilyen elvárás vele kapcsolatban, másfelől meg az értelme nem ez az alkotmánynak. Hát mi, akik megcsináltuk az alkotmányt, nem ezt akartuk, hát nem ez volt a szándékunk, ha úgy tetszik, a jogalkotónak nem ez volt a szándéka.
2: Igen, de utána változtatott ezen a állásponton még a miniszterelnök is, hiszen utána már következetesen arra hivatkozott, hogy vélemény szerint Súlyog Tamás nem teljesítette azokat a kötelezettségeket, amelyek neki, mint köztársasági elnöknek meg kellett volna tennie.
3: Igen, de ez a miniszterelnök véleménye, és ez egy vélemény a sok közül. Igaz, a miniszterelnök véleménye persze mindig soha nem egy átlag vélemény, tehát ezt nyilván ilyen értemben komolyan kell venni. No, de hát ezzel kapcsolatban sokan elmondtuk már, én is számtalan írásomban példákat hoztam erre, hogy minden eddigi elnöknek a ténykedése vitatható volt politikailag. Hát egy elnöknek nem az a dolga, hogy a politikai vitákban állást foglaljon, és van olyan elnök, aki egyébként ezekben aktívabb, van, aki kevésbé aktívabb. Tehát Súlyog Tamás láthatóan egy jogász ember, ráadásul azt is megírtam szintén egy korábbi cikkben, milyen furcsa és milyen érdekes dolog az, hogy Súlyog az első elnök, aki teljesen párton kívüli. Hozzátem, az összes többi elnök az mind valamelyik pártból érkezett, vagy ahhoz kötődött, ő az első, aki teljesen párton kívüli. Hát miért kellene tőle elválni, nincs is ilyen alkotmányos kötelezettsége, hogy az aktuális politikai vitákban állást foglaljon, neki az a dolga, hogy megtestesítse a nemzet egységét, őrködjön a demokratikus államrend felett, és feleljen meg a protokolláris funkcióknak. Hát ezeket én azt gondolom, hogy mondom, mindenki ízlése szerint dönti el, mert biztos van, akinek nem szimpatikus, van, akinek szimpatikus, de ezeket az alkotmányos kötelezettségeit teljesíti.
2: Jó, ha ide jön az a Velencei Bizottság, akkor mit fog vizsgálni? Ön most elmondta azokat a írott kritériumokat, amelyeknek meg kell felelni egy köztársasági elnöknek. Mit fog nézni a Velencei Bizottság, és az Alkotmánybíróság mit fog vizsgálni?
3: Hát a Velencei Bizottság elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy valóban személyre szabott jogalkotáson törje a fejét a kormány, és hát nehezen lehet azt mondani, hogy nem. Mert miért kellene eltávolítani az elnököt? Hát, hogyha ők olyan alkotmánymódosítást akarnak, ugye tudják, hogy alkotmányosan nem tudják eltávolítani. Tehát olyan módosítást akarnak keresztül vinni, aminek az a célja, hogy eltávolítsák az elnököt, ez elég nehéz megmagyarázni, ez nem személyre szabott. Hát mi más lenne akkor? Uh-huh. Szóval, hogy a Velencei Bizottság szerintem döntően ezt fogja vizsgálni, mert egyébként ez ügyben ilyen tárgykörben már számtalan állásfoglalása volt, és minden alkalommal nagyon határozottan fellépett a személyre szabott jogalkotással kapcsolatban, vagy az ellen, bocsánat. Na most az Alkotmánybíróság, a Magyar Alkotmánybíróság pedig hát azt fogja vizsgálni, hogy mindazok a szempontok, amelyeket elmond Magyar Péter, és itt ugye Súlyog Tamás, ha jól értelmeztem, ő kiterjesztette nem csak saját magára, hanem a többi közjogi szereplőre is ezt a problémakört, és arra kérte az Alkotmánybíróság, hogy vizsgálja meg azt, hogy az alkotmányos-e, hogyha egyébként teljesen jogszerűen megkapták a kinevezésüket a különböző közjogi szereplők, és egyéb a mostani kormány azt mondja, hogy távozniuk kell, tehát hogy ez mennyire van összhangban az alkotmány rendelkezéseivel. Úgyhogy szerintem az Alkotmánybíróság ezt fogja vizsgálni, és egy érdekes dolog lesz. Hozzátenném, hogy én a köztársaság elnök ügyét tisztának látom. A többi közjogi méltóság már nem olyan egyszerű, ebben most nem is mennék bele, mert ott azért szerintem tehát az vitatható jó néhány esetben, de a köztársaság elnök ügye az szerintem fekete-fehér.
2: Ha arról kellene beszélni, hogy mennyi energiát öl a Tisza párt a köztársasági elnök elleni támadásba, vagy az elmozdításának a lehetőségébe, akkor mit látnánk egy mérleg serpenyőjében? Tehát arányosan sokat, vagy túl sokat? Beleteszi-e a parlamenti munkába ugyanezt az energiát, vagy inkább tényleg ezzel foglalkozik?
3: Szerintem tévesen vagy politikailag hibásan túldimenzionálják, mert valójában a köztársaság elnöknek nincs olyan politikai súlya a magyar közjogi berendezkedésben, ahogy előbb is beszéltem erről.
2: Akkor mégis miről szól?
3: Szimbolikus ügy. Meg hát gondolom arról szól, hogy Magyar Péter szerintem egyébként helytelenül a kampányban sokszor beszélt erről. Így sokszor bádnak nevezte a kinevezetteket a köztársasági elnökkel az élen, és ugye azt mondta, hogy majd a győzelem esetén eltávolítja őket, és gondolom ezt akarja betartani, ezt az ígéretet, de szerintem jobb lenne igazából ebből az ígéretből kifarolni. Ez jobb lenne a magyar alkotmányosságnak, és jobb lenne Magyar Péternek is, mert valóban úgy van, hogy ezzel bizony az ország megy egy alkotmányos válság felé, ennek külföldön se lesz jó visszhangja, itthon se lesz jó visszhangja, és értelmetlen is, mert ez az, amit most föltett utoljára kérdést, ez is egy lényeges kérdés, és erre a válaszom egyértelműen az, hogy nincs olyan jelentősége a köztársaság elnöknek, tehát nem tudna olyan akadályt gördíteni a kormány tevékenysége elé, ami miatt megéri ez a hatalmas energia ráfordítás. Tudna kellemetlenséget okozni, ez kétségtelen, de nem, egy kétharmaddal rendelkező kormánynak nem tudja alapvetően megakadályozni a szándékát. Tehát amit most mondjuk a kormány felsorol, hogy mit szeretne csinálni, arra helyből 99%-ára azonnal azt lehet mondani, hogy a köztársasági elnök bármiféle averziója nélkül meg tudja csinálni a kormány.
2: Sokkal hasznosabb dolgokra is lehet fordítani az energiát. Na, de hogy mire is fordította a parlamentben az energiát? A Tisza párt azért nézzük meg, egyik itt volt ugye a polgármestereknek, illetve a képviselőknek a fizetés csökkentése. Ez megint egy vitatott kérdés, ugyanakkor ön írt, szintén írt erről, de már a közösségi médiában, hogy senki sem mer szembe menni egy ilyen populista javaslattal. Miért nem mer szembe menni egy képviselő egy ilyen javaslattal?
3: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy én nekem a több évtizedes tapasztalatom van ez ügyben, és általában az szokott lenni a magyar parlamentben is a metódus, hogy mindenki nagyon óvatos ezzel a kérdéssel, mert valóban nem néz ki helyesen és nem néz ki jól, hogyha a képviselők azzal foglalkoznak, hogy a saját fizetésükkel, vagy a fizetésüket növeljék, vagy azt emeljék. Pedig ez sokszor reális, vagy sokszor szükség lenne erre, és valóban sokszor meg kell tenni, csak soha nem sül ez jól a közvélemény felé, ezért általában az szokott lenni a szokás, hogy ezt normálisan mértékkel kell csinálni, és politikai konszenzus kell körülötte. Tehát az nem jó, hogyha bármelyik párt azt mondja, hogy ő ezzel nem ért egyet, és majd ő a közvélemény előtt elmondja, hogy ez micsoda gazdság, mert akkor általában nem szokták ezt megcsinálni. Tehát mindig kell hozzá egy teljes körű konszenzus, hogy ezt meg lehessen csinálni, hogy ne lehessen már nagyon egyszerű, ahogy előbb ön is idézte, populista vagy demagóg érveket felhozni azért, hogy már pedig keressenek kevesebbet a képviselő. Na most ugye én nem vagyok képviselő, tehát nem vagyok érintett ebbe a dolgba, azonban voltam, tehát tudom, hogy milyen ez a munka, és szeretném leszögezni, hogy normális fizetést illik adni szerintem a képviselőknek is, azért, mert most ne abból induljunk ki, hogy sokak számára a különböző képviselők, a jobboldaliaknak a baloldaliak, vagy a tiszapártiak, a tiszásoknak a jobboldaliak eleve ellenszenvesek, nem is kéne neki fizetést adni, stb. Stb. Viszont ne ebből induljunk ki, hanem egy kicsit észszerűen nézzük ezt az egészet, és tételezzük fel azt, ami a valóság, hogy a képviselők többsége az azért normális szokott lenni, mindig rendes, jóra való ember. És szeretné a munkáját jól elvégezni. Ahhoz, hogy ezt jól el tudja végezni, ahhoz normális anyagi hátteret kell ki biztosítani, és szakértői lehetőséget lehetőséget, tehát hogy tudjon foglalkoztatni embereket, akik segítik a munkáját. Hogyha ezt lecsökkentjük egy minimális szintre, az a képviselői munka színvonalának a rovására megy. Én erre az ön által említett helyen is írtam, hogy én nem azt várom a képviselőktől, hogy hát, durva és hangzatos videókat tegyenek közzé, hanem azt, hogy jó munkát végezek. Jó munkát úgy tudnak végezni, hogyha van mögöttük egy stáb, aki dolgozik nekik, őket pedig meg kell fizetni, mert ez egy nehéz és kemény munka. Egyébként még egy utolsó megjegyzés, ez a magyar képviselők nem voltak egyáltalán elkényeztetve és túlfizetve. Én megnéztem az európai statisztikákat, általában az európai átlagfizetés 2-4-szeresét adják a különböző országokba, ez az általános Európában. A magyar képviselők 2,4-es mutatóval rendelkeztek idáig, most lementek 1,8-ra, tehát lementek az európai standard alá. Uh-huh. És ez nem jó szerintem.
2: Ugye Németországban én is utána néztem, 4,5 millió forintnak megfelelő euró, Romániában pedig 7-800 ezer forint közötti lej a fizetés, úgyhogy lehet gondolkodni azon, hogy akkor csak azért mondom arányosítás vagy viszonyításképpen, hogy ki hogyan értékeli a jó fizetést vagy a nem jó fizetést. No, de 8 percünk maradt, és még két témáról feltétlenül szeretném, hogyha beszélnénk. Az egyik a társadalmi egyeztetés. Tudom, hogy van erre jogszabály, hogy hogyan kell vagy mikor kell társadalmi egyeztetést kezdeményezni. Ugyanakkor minden egyes javaslatnál a parlamentben, amely feltehetőleg majd valamiféle törvényi változást hoz maga után, azt halljuk a politikusoktól, hogy majd társadalmi egyeztetést kezdeményezünk. Hangzott ez már el, azt hiszem, az oktatás területéről, hangzott el a közmédia területéről. Ilyenkor kivel egyeztet a kormány? Tehát, hogy a társadalomnak melyik szegmensével?
3: Hát nézze, az, hogy ez most az érdeklődés középpontjába került, ezt viszont én pozitív dolgnak tartom, és ez egy jó pont a Tiszapárt oldalán szerintem. Azért jó pont, mert a Fidesz kormányzatnak ez is egy nagy negatívuma volt, hogy valójában, ugye emlékszünk rá, hogy tehát mi történt valójában, sokszor az elmúlt években már úgy ment a törvényalkotás, hogy vasárnap este beadtak egy javaslatot, azt hétfőn napirendre vette a parlament, kedden szavazás és döntöttek róla. És kedden kihirdetett törvény lett abból, amit vasárnap este adtak be. Tehát teljes abszurditás. Hát egy parlamentnek nem így kell működnie, hanem úgy, hogy azt rendesen meg tudják ismerni a képviselők, meg tudják tanácskozni a szakértőkkel, rendesen tudjanak róla vitatkozni, megérlelődjön bennük az, amit a vitában hallottak, pro és kontra, és utána hozzanak döntést. Hát nincs, nem kell rajta.
2: De bocsáss meg, szakszervezetek, érdekképviseletek, civil szervezetek, vagy egy nemzeti konzultáció? Hogy kell elképzelni
3: no,
2: ezt?
3: Ez az pont, Meáta, ez az, amit most ön is mond, hogy most gondolja el, hogy hogy kapcsolódik be bárki, szakszervezetek, érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, stb., akiket felsorolt, hogy kapcsolódik be egy olyan vitába, ahol vasárnap este beadnak egy javaslatot, és kedden szavaznak róla. Hát mire felébrednek, már törvény lett belőle. Tehát ez szerintem egy súlyos hiba volt. Hát az úgynevezett társadalmi egyeztetés, ami egyébként az Európai Unióban egy elvárás. A tagországoknál, hogy a törvényeket úgy hozzák meg, hogy széles körben azok ismertek legyenek, és legyen róluk vita, egyeztetés a különböző szervezetekkel, civil szervezetekkel. Ez Magyarországon részben a különleges jogrend értelmetlen fenntartása és egyebek miatt is nem működött. Tehát ez egy komoly baj volt. Tehát én ezt egy pozitívumnak tartom. Tehát ugye a műsor első felében ugye beszéltünk több olyan negatív dologról, ami itt a Tiszapárt ténykedése kapcsán felhozható. Ez például egy pozitívum, hogy most próbálnak erre figyelni. Ennek régen voltak mechanizmusai egyébként a korábbi parlamentben, tehát én emlékszem rá, ez a 90-es években, 2000-es évek elején, ott kifejezetten volt olyan, amikor benyújtottak egy javaslatot, akkor azt el kellett küldeni különböző szervezeteknek, a minisztériumoknál is az előkészítés kapcsán, ha javaslatot készítettek, volt egy olyan rész, ugye én is miniszterként ezt átéltem, nem egyszer, mert ugye voltam művelés és közoktatás, voltam környezetvédelmi miniszter, mindkét terület olyan, ahol nagyon sok civil szervezet van. És mindig azt csináltuk, hogy elküldtük egyeztetésre az elképzeléseink, javaslatainkat. Volt egyébként, amire egy évig egyeztettünk, ez kétségtelen, tehát ez egy pokoli macerás dolog. Sokszor az ember nem is látja a kiútat belőle, de azért vagyunk politikusok, meg azért van egy minisztérium, aztán egy idő után el kell dönteni, hogy milyen irányba megyünk, még akkor is, hogyha mások mást mondanak, de azért ezt nem lehet megspórolni, és az utóbbi 11 néhány évben ez teljesen leépült Magyarországon, tehát ez egy pozitív dolog, ez egy lényeges ügy, meg vannak egyéb más apró lényeg. lényeges ügyek is. Hozzátenném, ha már ugye most beszélgetünk, pont most könyvhét van, én például személyesen, ha már szóba hoztam a kulturális minisztert, nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre fóliák el fognak tűnni a könyvekről. Hát ez egy szégyen volt szerintem Magyarországon, hogy fóliázták a könyveket. Tehát ez is egy apró elem, hogyha erről is lett volna egy olyan társadalmi vita, ami a könyvszakmát, az írókat, az irodalmi életet bevonja ebbe, a könyvkiadókat, akkor biztos, hogy nem jutottunk volna el ide szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy kell, tehát erre van szükség van, de a végén tudni kell dönteni is, tehát ezt is azért oda kell tenni.
2: Jegyzetelek egy következő beszélgetésünk témáihoz, már gyűjtöm, vagy beszélgetéshez gyűjtöm a témákat, szívesen. Itt az előzőekben azért már sok minden elhangzott. No, az utolsó három percre pedig álljék még itt, akkor egy holnapi igen fontos esemény, Fidesz kongresszus lesz, ez lesz az első ugye a választás óta, és hát a Fidesz, kiderül, hogy milyen út előtt áll a Fidesz, hogy egyáltalán merre tud tovább indulni a Fidesz. 4 éve vagy 2 éve van ahhoz, hogy erőre kapjon, hogyan fog zajlani a felkészülés, van-e még esélye arra, hogy egy hatékonyabb, erősebb ellenzékként vagy akár kormánypártként definiálhassa magát.
3: Hát szerintem nagyon nehéz helyzetben van a Fidesz. Többek között azért is, amit ebbe a beszélgetésbe a korábbi részében egy fél mondatban említettünk, hogy hát még nagyon sok minden fog jönni ezután, nagyon sok ügy és nagyon sok csapás. Tehát itt az út elején van, ha úgy tetszik, az egykori kormánypárt, és ezért szerintem tökéletes stratégiát nem is lehet most megalkotni. Én azt mondanám, tehát kifejezetten, hogy a polgári közép irányába kellene elindulnia a Fidesznek. Ez az, amit elhagyott, és ez az, ami nagy baj, hogy elhagyta.
2: Van még ki. Ilyen, hogy polgári közép?
3: Van. Szerintem ezt nagyon sokan
2: számunk kérik. Ide?
3: Hát nézze, például szimbolikusan erre azt tudom mondani, hogy ami például az utolsó néhány évben történt a Fidesz körül, ez nagyon jól mutatta a kampány, kiket ültettek fel a színpadra. Tehát, hogyha ez a celebek kultúráját jelenti, azt szerintem nem a polgári közép. Tehát azért ne felejtsük, hogy honnan indult valaha a 2000-es évek elején, vagy akár 2010 tájékán, és amikor az első 2/3-os győzelmet aratta a Fidesz, az a professzorok Batthyány köre adott egy komoly értelmiségi háttért, nagyon sok és jelentős és neves értelmiségi büszkén vállalta azt, hogy ott van. Ma meg, hát szóval, hogy az utolsó években azt láttuk tényleg, hogy nem is akarom most név szerint sorolni azokat a celebeket, akik botrányt okoztak egyébként a Nemzeti Kulturális Alap tényleg botrányos pénzosztásába, és hogy kik kaptak abból az ominózus 17 milliárdból, ugye, amit szintén az egyik ügy, ami nagyon sokakat irritál. Szóval ez szerintem leírja ezt, amire most rákérdezett, hogy van, és volt, és most is van ilyen polgári közép, csak ez útközben elmaradt a Fidesz mellől, és szerintem ebbe az irányba kellene visszamenni, de most a legfontosabb, most stabilizálni a helyzetüket. Tehát ezt úgy mondhatnám, ha már foci VB is van, foci hasonlattal, ki kell tudni futni a pályára, az, hogy gólt is tudnak előni, az még kérdőjel, de egyelőre most az a feladat, hogy ki tudjanak futni egyáltalán a pályára.
2: No, hát egy nap múlva talán már többet tudunk arról, hogy milyen tervek vannak ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjanak futni a pályára. A Fidesz kongresszusról is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Fodor Gáborral, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutatóintézet alapítójával és igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen is.
2: Valamennyi kollégám, Szőlősi Éva és Németh László nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót, Csetebeltet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Csávoljon, FM 96,7. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Budapesten járunk, egy a Dózsa György úton álló házban. Itt nőtt föl Piács Vali balettmester. Itt kezdett tanítani, majd iskoláját a Wesselényi utcába költöztette, és a lakás újra családja otthona lett. Itt élt férjével, itt nevelte lányait, és itt köszöntötték 100. születésnapján is.
2: Minden nap reggel, mikor felkelek, akkor tornázok, táncolok, járok társasjátékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra. Nem foglalkozom ebben a témával. Úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.
1: A beszélgetésünkhöz frissen főtt teát kapunk, csinos csészékben, egyenes tartásunkat pedig én őrzöm nehezebben. Nagyon szép ez a lakás. 8 éves volt körülbelül, igen, amikor ide költöztek?
2: Igen, ez úgy volt, hogy a 3. osztályban jártam, úgyhogy azóta itt vagyok, és nagyon szeretem ezt a lakást, és megszoktam azt a tágasságot. Persze akkor ugye az volt, hogy itt, ahol most ülünk, egy ebédlő volt. Középen volt egy hatalmas asztal, 12 székkel, ott volt a gyerekszoba, ott pedig a szüleim szobája. Most aztán az évek során ez változott. Végül a szüleim szobájában rendeztük be az első tanítási lehetőségemet, amiben az anyukám nagyon segített. Amikor az első tanítvány becsöngetett, akkor azt mondta nekem, hogy kislány, szólj az anyukádnak, hogy jöjjön be, mert mi szeretnénk a balett felől érdeklődni. És akkor mondtam, hogy én vagyok az.
1: Nagyon meglepődtek?
2: Igen, igen. Egy kicsit bizalmatlanok is voltak, mint aztán később kiderült, hogy ez a kislány, aki az első növendék volt, nevére is emlékszem, Belényesi Évának hívták. Táncos lett, és a Duna együttesbe, vagy az Állami Népi együttesbe.
1: Néptáncolt.
2: Néptáncolt, igen. Az alkata miatt szívesen alkalmazták, de ő a klasszikus balettet szerette, de majd most megkérdezem tőle, igaz, hogy 70 éve nem beszéltem vele, de majd meg fogom keresni.
1: Az alkatot szóba hozta. Ön örökölte a családban valakitől a nagyszerű alkatot?
2: Valószínűleg örököltem, de a családunkban tudomásom szerint senki nem foglalkozott művészettel. Az anyukám, aki itt az iskolának az adminisztrációját intézte, mindig kérdezték tőle, hogy ugye ő is táncolt. És akkor mondta, hogy ő nem, de nagyon tetszett neki, hogy kinézték belőle, mert ugye az, hogy táncos, akkor arra azt gondolják, hogy szépen mozog, és hát a legtöbb gyereket is úgy hozzák, hogy én nem akarom, hogy táncos legyen, én csak azt akarom, hogy olyan sikeres legyen. Szóval ön is olyan szép, egyenesen tartja magát, majd biztos, hogyha ide fog járni, akkor ő is ilyen szép, egyenesen fogja tartani magát, és sikeres lesz.
1: Itt ebben a szobában, ami most a szomszédszoba, a szülei egykori hálószobája, az első helyszíne az iskolának, ott is volt már rúd?
2: Már volt rúd.
1: Rúd kell, hogy legyen egy iskolában.
2: Asztalos bácsi, aki azt megcsinálta úgy, hogy volt rúd, igen. De hát persze a kicsikkel ezt a rúd gyakorlatot nem vettük nagyon hosszúra.
1: Az anyukája vette észre, hogy ügyesen mozog?
2: De nem, hanem az iskolában én voltam a legjobb tornász. Úgyhogy az évzáró ünnepélyeken mindig én tornáztam, amit én találtam ki. Így kezdődött, és akkor először akrobatikát tanultam. Ott az akrobatika tanfolyamon megismerkedtem a lányokkal, akik klasszikus balettet tanultak a Nádasi féle iskolába. Ő volt az opera balettmestere, és akkor beleszerettem a táncba. Azért jártam még az akrobatikára is, úgyhogy megtanultam a szaltót, meg a fölkfölköt, de igazából a táncot szerettem. És akkor a gyerekek ezt érezték rajtam, és ők is beleszerettek, és már nem csak azért jártak, hogy sikeresek legyenek, hanem mert jól érezték ott magukat, és rájöttek, hogy ez milyen jó a tánc.
3: Azért táncol, és azért tanított táncot, mert jól érezte közben magát. Igen. Mert jó táncolni. Ezzel még én is egyetértek, akinek aztán semmiféle nagy képzettsége ezen a területen Igen. nincsen, de én is szeretek táncolni, meg
2: mozogni. Igen, szóval úgyhogy volt olyan anyuka, aki azzal hozta a gyerekét, hogy valahol beíratta, és a gyerek azt mondta, nem akarok menni, mert ott a néni kiabál hangosan, hogy nyújtsam ki a lábamat, és én ezt nem szeretem. Valaki azt mondta, hogy jöjjön el hozzám, és én nem fogok kiabálni. Tényleg nem kiabáltam. A következő órára jött az anyuka, és hogy a kislány már azt kérdezte, hogy én minden nap szeretnék jönni, miért csak hétfőn meg pénteken lehet jönni, mert ez itt nagyon jó, amit csinálunk. És én ettől nagyon boldog lettem, mert úgy éreztem, hogy valami jót csinálok.
3: Amikor elindította ezt a tánciskolát itt a szülei egykori hálószobájában, akkor tulajdonképpen mit tanított?
2: Mindent meg akartam ismerni, ami a tánccal összefüggésben van. És mint ahogy az előbb mondtam, a klasszikus balettet megismertem, de aztán ott megismerkedtem egy lányjal, aki a Becik Sárinak a növendéke volt, és ő mozgásművészetet tanított, és a mozgásművészet akkor egy üldözött műfaj volt, mert az polgári műfajnak volt elkönyvelve, és azt nem szabadott tanítani.
3: A mozdulatművészet és a táncművészet, vagy a balett között mi a különbség?
2: A balett a színpadra készít elő azokat, akik az operában a magas táncművészetet 9 évig napi 2-3 órában gyakorolják, a hattyúktavát, a diótörőt, vagy bármelyik ilyen ismert balettet képesek előadni. Na most a mozgásművészet az amatőrök oktatására szolgál, akik, mint ahogy könyvet olvasnak, vagy nyelvet tanulnak, ugyanúgy a testi képzésükhez hozzátartozik ez, és ez a mozgás művészet, mondjuk a fizikai képzésnek egy formája, akinek ez jobban fekszik, mint a torna. Mert a klasszikus baletthez bizonyos adottságok kellenek, amit nem mindenkinek van meg, de ő szeret táncolni. És akkor én rájöttem, hogy ezt csak úgy tudom jól csinálni, hogyha különveszem azokat, akik tánccal szívesen foglalkoznak, meg szívesen mennének a színpadra, és érdekli őket a táncművészet, és egy külön csoportba azokat, akik csak már jól érzik ott magukat, és úgy érzik, hogy tánccal foglalkozni az hozzátartozik a kultúrához.
3: Milyen adottság kell ahhoz, hogy valaki jó táncos lehessen, vagy balettáncos lehessen?
2: Hát ahhoz, hogy jó balettáncos legyen, ha hosszú végtagjai vannak, hosszú lába, hosszú karja, nyaka, és a lábfeje alkalmas legyen a táncra, mert a spiccelés, ez csak egy olyan lábfej alkalmas, aminek magas rüsszje van, hajlékony és erős.
3: A családjától kapott egy gyönyörű fotóalbumot a 100. születésnapjára, amikor köszöntötték, és rengeteg olyan képet találunk benne, ami még abból az időszakból való, amikor itt a lakásában Igen. működött ez az iskola. Itt látom az egyik első osztályt. Vissza tud rá emlékezni, hogy hányban indult el itt az oktatás a saját otthonunkban?
2: Ja, igen, hát ez 48, 1948-50.
3: Hát azok kemény évek voltak.
2: Meg is tiltották, hogy itt a lakáson tanítsak, és akkor alakult ki ez a Veselényi utcai iskola.
3: Ott lehetett egy helyet bérelni?
2: Nem, ez úgy volt, hogy akkor több fiatal pedagógust összetereltek egy intézménybe, hogy ugye az nem magánszektor, hanem akkor az közösségi oktatóhelyiség.
3: Magánszektor az nem lehetett akkoriban, nem lehetett, ez azért volt fontos, vállalkozni nem volt szabad.
2: Még emlékszem is, hogy előírták, és minden hónapban eljöttek ellenőrizni, hogy a bevétel közös és egyenletes arányban kell elosztani. Függetlenül attól, hogy kinek mennyi órája van, egyenlőség van. Nem voltak könnyű évek, de túléltük.
3: Az a Veselényi utcai hely, ez tánciskola volt korábban is?
2: Nem, biliárdterem volt. Nem volt könnyű megteremteni, de azt megteremtettük, és aztán szerettünk oda járni. Nekem nagy örömem, hogyha bejön egy asszonyság, és akkor ő azt mondja, hogy ő ide járt, és van neki egy unokája, és azt elhozna beiratni.
3: Helyszínt váltottunk, az egykori családi otthont, amiből később az első iskola lett, átcseréltük a Veselényi utcai táncstúdióra, és elkísért minket Vali néni egykori tanítványa, Ladnyánszky Márta. Gondolom, hogy jó régi járt erre.
4: Hát ez így van. Igazából én Vali nénihez a 80-as évek elején jártam. Azután, hogy befejeztem a tanulmányokat ebben a délutáni iskolarendszerben, csak kívülről láttam a stúdiót. És amikor a lányai felkerestek, hogy Vali néni 100 éves, és lehet őt köszönteni, ha akarom, akkor egyrészt ugye megdöbbentem. Másrészt...
3: Hogy eltelt az idő?
4: Meg, hogy ő 100 évesen még mindig aktív, és kiderült, hogy épp egészséges, szellemileg, testileg, szerencsére olyan alkata van, adottságai, és meglátogathattam, és akkor persze följött ez a vágy is, hogy ismét megnézzem a táncstúdiót, amire úgy emlékeztem, hogy egy nagy terem, és tágas sok gyerek befér, és hát eljött az a pillanat, hogy meg is nézzem a stúdiót, ami nem nagyon sokat változott. Ez egy bérlemény, még mindig működik. Vali néni lánya ugyanúgy, ahogy korábban Vali néni osztja az időbeosztást egy másik tánctanárral, de a fő tánctanítási tevékenység már nem itt zajlik. És hát, hogyha így belépünk ebbe a térbe, azt lehet látni, hogy kicsit minden olyan régi. Egy dologban van nagy különbség, a tükör most már fenn van a falon, ami a táncteremben az én időmben még nem volt, és én ezt nagyon szerettem, mert mai fejemmel így már 52 évesen azt mondom, hogy nagyon sokat számított, hogy egy belső tartást, egy belső figyelmet alakítsak ki, és ne a tükör mondja meg nekem, hogy mibe kell rendeznem magam. Ez ma már ugye nem így van, két oldalon is tükör van a falon, de még ez a barna üveges elválasztó rész, ez még a régi, vagy a csillárok, a stukkok fenn a plafonon, és hát van egy kisebb öltöző rész, a zongora még mindig azon a helyen áll, ahol az én időmben állt, és van egy kifejezetten öltözőnek minősített kis hátsó tér, és nagyjából ennyi a táncstúdió.
3: Milyen érdekes, hogy a tükörről azt mondja, hogy nem hiányzott annak idején, és hogy az segített, hogy nincs. Én kívülállóként végig azt gondolom, hogy pedig onnan milyen jó visszacsatolás jön.
4: Sok olyan táncművésszel volt lehetőségem dolgozni, akik zseniális táncosok egyébként, de nagyon nehéz volt elszakadni a tükörtől. Tehát én szinte látom egy előadásban, amikor valaki tükörben készített egy előadást, mert a fej az nem a természetes útját követi a mozdulatnak, hanem egy beállított helyzetet, és ettől nagyon nehéz elszakadni. Vagy attól a visszaigazolástól, hogy tudjam, hogy biztosan úgy áll-e valami. Nagyon izgalmas számomra, hogy tudom, hogy mim hol van a térben, és ezt nem a tükör mondja meg, hanem az a belső koncentráció és a testemnek a tudása. És én ezt a szemléletmódot szeretem továbbadni az én tanítványaimnak, vagy az együttműködőimnek, akikkel dolgozom.

0: minden évben előadásokat hoztak létre a gyerekekkel. Milyen előadások voltak?
1: Hát a gyerekekben is benne van, bár nem ismerték Adi Endrét, hogy szeretném magamat megmutatni, hogy látva lássanak. Erre az előadásra hónapokig készültem, hogy ne csak az legyen, hogy kijön egy gyerek, és az anyukájának biztos fog tetszeni, hogy milyen helyes a kislánya, hanem hogy akkor egy ilyen összefüggő előadást csináltunk, hogy egyszer meséket táncosítottunk, egyszer különböző nemzetek táncaiból állítottam össze. Volt olyan, hogy a Tompa Mihály virágregéből csináltam egy táncos jelenetet, ahol minden gyerek más virágot alakított, és érdekes módon, akik most már nagymamák, nagyon jól emlékeznek arra, hogy nekik mi volt a szerepük. És akkor gondolom, hogy nem hiába jöttem a világra.
0: Kérdezzük meg Mártát is, ő hogy emlékszik a két előadásra, 1982 és 1984 a két évszám, amikor évvégi előadása volt. Mire emlékszik belőlük?
2: Vali néninél az is különleges volt, hogy két évente volt ilyen színpadi előadás, és az én élményem az az volt, hogy nagyon komolyan erre készülünk. Manapság ezt olyan nehéz elképzelni, amikor valószínűleg a szülők is elvárják az ilyen képzőintézményektől, de már a diákokban is az van, hogy minél hamarabb szerepeljenek, és ha még nincs kész valaki vagy valami, akkor is már színpadra kerül. Egyrészt megértem, de másrészt meg én nagyon örülök, hogy még egy kicsit klasszikusabb módon estem át ezen a képzésen, mert úgy érzem, hogy ez is azt az alapot adta meg, hogy ha készülök valamire, azt teljes komolysággal vegyem. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet mosolyogni közben, csak hogy odaadó figyelemmel legyek jelen. Az a helyzet, hogy konkrétan mozdulatokra nem emlékszem, és nekem nagyon fontos volt, hogy élő zongora kísérettel tudtunk dolgozni, és bár én jó magam, valahogy ez kimaradt kulturális neveltetésemből, hogy valamilyen hangszeren játszak, de ugye a szakmámból adódóan alkotóként, koreográfusként zeneszerzőkkel is dolgozom. Egy picit nehézséget jelent, hogy hogy fogalmazzam meg az ő nyelvükön, hogy mit szeretnék elérni, de az, hogy van egyfajta muzikalitásom, vagy a fülem úgy élesen hallja a dolgokat a zenében is, holott nem vagyok szakértője, az szerintem szintén egy ilyen nagyon erős alap, amit itt a Veselényi utcai táncstúdióban sajátítottam el.
0: És volt ez annyira egyszerű iskolát csinálni akkor? Hát kellett egy hely, kellett egy zongorista, egy zongorával.
1: Persze nehéz volt megtalálni egy olyan zongoristát, aki érdekelt a tánc. Megtaláltam egy Babi nevezetű hölgyet, aki sajnos már meghalt, aki ő maga is gyerekkorában táncolt, és nagyon szerette a táncot, és értettük egymást. És ha azt mondtam, hogy na most az légy szíves még egyszer, de egy picit lassabb tempóban, még nem mindenki tudja, akkor ő ezt értette, hogy ez miért van. És 40 évig dolgoztunk együtt, úgyhogy ez jó, hogy erre ráterelted a szót, mert
0: Mártának,
1: illetve hát a Márta, szóval azért érezték magukat jól ott az iskolába a gyerekek, mert volt olyan, akit a zene vonzott oda, akkor volt olyan gyerek, akinek valamilyen más szempontból, hogy ez milyen érdekes lesz, hogy a vizsgán mit fogunk előadni, ezt inkább a színművészet érdekelte. Szóval mindenki talált magának valami olyasmit, amiért jól érezte magát, azért is szerettem csinálni, mert úgy éreztem, hogy van érzékem ahhoz, hogy mindenkinek adjak valamit.

0: Tehát akkor nem bánja, hogy pedagógus lett, hogy tanítással foglalkozott. De az életének azért biztosan volt egy olyan pontja, amikor például próbált felvételizni az operába, hogy az nem sikerült. Akkor nem volt nagyon csalódott?
1: Nem sikerült. Az úgy volt, hogy 45-ben, akinek akár csak a nagymamájában volt egy kis zsidóvér, azt neki futásból kirúgták az operából, azt is, aki már ott volt. Úgyhogy én nem is mehettem oda. És amikor a Nádasi mester azt mondta, hogy mikor ennek az időszaknak vége volt, hogy menjek el próbát táncolni, akkor el is mentem, és föl is vettek, de én éreztem, hogy csak kartáncosnak vesznek föl, és akikkel együtt jártam, azok már szólótáncosok voltak, és akkor azt gondoltam, hogy én azokkal szemben hátrányban leszek, és ezt nem akartam vállalni. Talán jól tettem, mert akkor, ha nem is kartáncos, de valamilyen közepes táncos lehettem volna, így pedig egy menő tánctanár voltam, aki több ezer gyereket tanított, és megszerette velük a táncot. Van köztük olyan,

0: hát néha viccelődtünk, hogy mikor én a vizsgaműsorokat összeállítottam, akkor ő akart nekem segíteni, és akkor mondtam, hát hogy, hát az ön segít abban, hogy tegyük ABC sorrendbe a gyerekek nevét. Mosolyogtam, mert nem ez volt a lényeg, az ABC sorrend, csak ő az ő jogász adottságaiból ezt futotta. Na hát ez csak ugye a vicc kedvéért mondom.
1: Az egyik lánya követi önt a pályán, a másik nem követi önt a pályán. Ez hogy alakult?
0: A nagyobbik lányom, ő alkatilag jó volt, és ő a balettintézetbe járt. De ő ott végzett 2 évet, de nem érezte ott jól magát, annál is inkább, hogy valahogy ő, amiben felnőtt ott nálam, azzal szemben ott az a vasfegyelem, és akkor én azt mondtam, hogy én akkor őt kiveszem a balettintézetből. Nagyon csodálkoztak rajta, mert akkor évente több ezer gyerek ment jelentkezni, és olyan még nem volt, hogy valaki önként elmenjen. De aztán akkor ő végül a művészítótnál valahogy ritmikus gimnasztika kinőtt, azzal foglalkozott, és jelenleg is avval foglalkozik, és egy nagyon jó működő iskolája van művelődési házakban több kollégának a részvételével. Kisebbik lányom pedig úgy érezte, hogy neki nincsenek olyan kitűnő táncos adottságai. Aval együtt is nagyon szerette ezt csinálni, és szerintem jól is csinálta. Ő aztán nyelvtanítással nagyon értékes munkát végez, de nagyon szereti a táncot, és szívesen csinálja.
1: A nyelvek szeretete, a nyelvtudás, az az ön mindennapjaiban is jelen van a mai napig. Igen. Úgy tudom, hogy még most is olvas németül,
0: olvasok,
1: és ha talál olyan szót, amit nem ismer, azt még szótározza.
0: Igen, azért, mert akikkel így találkozom, azok mindig csodálkoznak, hogy én már 100 éves vagyok, és papírforma szerint nekem hűlni kellene, és ezt nem csinálom úgy, ahogy ők ezt várnák.
1: Tartsa meg ezt a jó szokását.
0: Na, és akkor azért azt gondolom, hogyha németül olvasok, akkor nem fogok butulni, és azon kívül minden nap reggel, mikor fölkelek, akkor tornázok, táncolok, járok társasjátékklubba, és nem figyelek oda erre a 100 éves számra, hanem nem foglalkozom ebben a témával. Úgy élek, mint ahogyha nem lennék 100 éves.

Az idén 100 esztendős PH Valinál jártunk a vendégségben, és a tánciskolájáról szólt mai műsorunk. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsók György. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Burkhardt Rudolf nevében is, Bakanitát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk.
1: 4 óra. Jó reggelt kívánok! Hírekkel jelentkezünk a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál Nagy Viktória. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezetcsoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Bódis Kriszta a nemzeti társadalom politikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológia Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Az ingyenes programra előzetesen regisztrálni kell. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. Egy sporthír. Ezekben a percekben játszik a rendező Egyesült Államok Paraguay ellen a férfi labdarúgó világbajnokságon. A jelenlegi állás 2-0 az USA javára. Végül a várható időjárásról. Többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, napközben 22-27 fok várható.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten néhány június elejé jeles napot, illetve hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mutatunk be. Zenei összeállításunkban a Sziget köz és a Csalló közzenéből hallanak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A jeles napokat kezdjük mindjárt a legismertebbel, június 8-ával, Medárd napjával. A 40 napos esőre vonatkozó hiedelem mellett talán kevesebben tudják, hogy az ellenkező esetre is érvényesnek tartották az előrejelzést, azaz, ha nem esik, ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 40 egyébként bibliai szent szám, és Szent Medárdnak, a 6. századi pikárdiai püspöknek valójában semmi köze az időjáráshoz. Csak egy halála után elterjedt legenda köti őt az esőhöz. Eszerint egy kicsapongó társaság nem hallgatott a szent életű püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső vette kezdetét, elmosva a mulatozókat. A bukovinai magyarok hite szerint e napon kezdődött az özönvíz, hiszen akkor is 40 napig esett. A jászságban úgy tartották, hogy Medárd napján nem szabad fürödni, mert a vizek királya áldozatot követele napon, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek. A déli ország részekben úgy vélték, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú, viszont bő lesz a szénatermés. Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetettek lent, hogy ne legyen gazos és szépen fejlődjön. Az ipolybalogiak szerint Medárdkor van a szénakaszálás ideje. Június 10-én, Margit napján, 4. Béla király leányára, a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai Margit sziget. Medves alján, a történeti Gömör és Nógrád vármegye határán, Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot Legyes Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. A vajdaságból származik az a hiedelem, miszerint Margit asszonya legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel. Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet szórták szét a házban.

Június 13-a, páduai Szent Antal napja. Alamizsnás páduai Szent Antalt a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a háziállatok védelmezőjének tartották. De a január 17-i remete Szent Antalhoz fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták páduai Szent Antalra is. Ezért igen sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyó Csoma falva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda azt mondta, legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Ugyanehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüzének nevezett bőrbetegség, azaz az Orbánc gyógyítása is, melyet legtöbbször ráolvasással kezeltek. A bőrgyulladások ellen sok helyen a tűzgyújtás tilalmával védekeztek. Baranyában viszont az e napon gyújtott tűznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 13-a Zentán férjósló nap volt. A leánynak ehhez egész nap kenyéren és vízen kellett böjtölnie, majd éjfélkor át kellett lépnie az ágyat, gyertyát kellett gyújtania, és tükröt téve maga mellé ki kellett mondania, hogy Szent Antal, kérlek mutasd meg nékem jövendőbelimet. Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dologtiltónapnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. A tápjú mentén tartottak ilyenkor a nagy esőktől. Azt mondták, Szent Antal elviszi a szénát. Ezen a napon népszokás szerint kenyeret, alamizsnát osztottak a szegényeknek és a betegeknek.

kedves hallgatóink! Műsorunkban június elején népszokásokat és hiedelmeket elevenítettünk fel. Zenei összeállításunkban a Szigetköz és a Csallóköz zenéiből hallhattak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Berek Janikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Határokon átívelő, versenyképes szakképzés. A kárpátaljai fiatalok tanulni akartak, szakmát akartak szerezni, és ma már ifjú szakmunkások. Nemzetegyesítés hittel, sporttal, kultúrával. A Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért díjat kapta. Kő Lajos, egykori válogatott labdarúgó, közösségépítő munkája elismeréseként. 1956-2026. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának méltó megünneplésére a Kolozsvár törökvágási református egyházközség Kányafő galériájának emlékkiállításán bemutatandó alkotások elkészítésére hirdett pályázatot. Most következzenek a részletek. Ünnepélyes diplomaosztót tartottak a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem EGÁN EDE szakképzési centrumában, ahol a végzős hallgatók átvehették a tudásukat igazoló okleveleket. Iváncsik Attila összeállítása.
3: Új dolgokat tanultunk, például sushi készítést tanultunk, ami az nagyon érdekes mindenki számára, ahogy nekem is. Nagyon sok új levesfajtát tanultunk, amit Magyarországon például hagyományosak, nálunk ugye kevésbé, azokat is nagyon jó volt megtanulni.
4: Mondja Pintye Kinga, aki szakás szakon végzett az EGÁN EDE szakképzési centrumban. Csernyiskó István, a Beregszászi Rákóczi Egyetem rektora kiemelte. Minden nehézség ellenére továbbra is elkötelezettek a kárpátaljai magyar fiatalok versenyképes szakmai képzése mellett.
5: Háborús viszonyok ide vagy oda, nehézségek ide vagy oda, ezek a fiatalok tanulni akartak, szakmát szerettek volna szerezni, és olyan szakmát szereztek, amelyből hiány van. Hiány van, és ezek a fiatalok egészen biztos vagyok abban, hogy meg fogják találni a helyüket, meg fogják találni a kenyérkereső szakmájukat, és valamennyiünk élete könnyebb lesz akkor, ha jól képzett autószerelők, szakácsok, pincérek, kozmetikusok dolgoznak körülöttünk. A 6. ilyen közös diplomátadó, oklevélátadó ünnepségünk volt a Máté Szalkai Szakképzőcentrummal. 1000-nél többen szereztek már szakképesítést. És ha belegondolunk, hogy ez mekkora nagy szám, akkor érthetővé válik az, hogy miért vagyok mérhetetlenül boldog, és miért vagyok bizakodó, amikor a holnapra gondolok.
4: Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke kiemelte, a megmaradás egyik legfontosabb pillére a biztos szakma és a magas szintű szaktudás.
6: Nagy sikernek értékelem, hogy háború közepette is az EGÁN EDE szakképzési centrum a magyarországi intézményekkel együttműködve tanúsítványokat, okleveleket tudott átadni a végzőseinek, cukrászoknak, autószerelőknek, szakácsoknak, divatszabóknak, akik immár tervezhetik a jövőt. Örülök, hogy sikerült Vásárosnaményban, ami ugye a Bereg vármegyének a része még, olyan helyet találni, ahol a itt élők és az otthon élők egyszerre vehet az oklevelet, és ez is az összetartozást és a közösséget erősítette.
4: Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Egyetemért Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntőjében hangsúlyozta. A kárpátaljai magyarság nem adja fel a megmaradásért való küzdelmet.
7: Ezek a fiatalok szakmát tanultak magas színvonalon, ami segíteni fogja számukra az elhelyezkedést az életben, illetve segít a kárpátaljai magyarságnak, az egész térségnek abban, hogy megfelelő szakemberekkel rendelkezzenek. Nyilván a háború idején zajlott ennek a képzésnek a nagy része, és különösen hálásak vagyunk a magyarországi tanároknak, intézményeknek, amelyek a diákjainkat befogadták, illetve a diákoknak, a szülőknek és különösen a tanároknak, kárpátaljaiaknak, akik nem adták föl, és lehetővé tették a diákok számára az, hogy szakmákhoz jussanak, és elsajátítják azt, ennek a szakmáját, a csinyát, binyát megfelelő színvonalon. Örülök annak, hogy ez a képzés folytatódni fog, újra közel 300 diák jelentkezett erre a képzésre, mert azt mutatja, hogy a kárpáti magyarság élni akar, kárpáti magyarság tanulni akar, kárpáti magyarság dolgozni akar.
2: A most következő percekben is kárpátaljai fiatalokról szólunk. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést olyan 35 év alattiak kaphatják, akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységükkel, személyes példamutatásukkal értéket hoznak létre. Az elismerés a polgári nemzeti keresztény értékközösséget reprezentálja. További részletek Ivancsik Attilától.
4: Kövér László, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagja laudációjában elmondta. A KMKSZ ifjúsági szervezetének tagjai a szó legszorosabb értelmében a kárpátaljai magyar jövőt képviselik.
8: Nem magunk találjuk ki a kuratórium tagjai, hogy vajon kit díjazhatna az alapítvány, hanem különböző előterjesztések, ajánlások alapján a jobbnál jobb javaslatok közül szoktunk válogatni, és bevallom őszintén, hogy nem könnyű választani, hiszen egyrészt nagyon sok jó kezdeményezést ajánlanak a figyelmünkbe. Legyen szó szervezetről, szervezet munkájáról, vagy éppenséggel magánszemélyeknek a nemzetépítő törekvéseiről. Másrészt pedig ezek nagyon nehezen összemérhető teljesítmények, de a kárpátaljai magyar közösség megmaradásának a kulcs kérdése a fiatalság, tehát azon túlmenően, hogy valóban ez az ifjúsági szervezet példamutató tevékenységet végez a nagyon nehéz körülmények között. Az utód államokban élő magyarság szervezetei, illetve közösségei közül talán a kárpátaljaiak vannak a legnehezebb helyzetben. Azt hiszem, hogy nem csak most, hanem hagyományosan, de most a háború sújtotta a viszonyok miatt különösen igaz ez. És hát azt is szeretük volna üzenni ezzel, hogy ott állunk a létért, a szülőföldjért küzdő kárpátaljai magyarság mellett, mögött, a lehetőségünkben álló eszközökkel próbáljuk a jövőben is támogatni a megmaradásukat, és hogy ennek a megmaradásnak a kulcsa a fiatalság. Szeretnék volna az ő törekvéseiket és ezzel bátorítani. Köszönjük a helytállásukat, a kitartásukat. Azt hiszem, hogy azok, akik ott azon körülmények között küzdenek a szülőföldjükön magyarként való megmaradásért, azok nem sok tanácsra szorulnak rá tőlünk, hanem ellenkezőleg talán éppen ők mutatnak példát a többi határon túli magyar közösség fiataljai számára, vagy éppenséggel a magyarországi fiatalok számára.
4: Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke elmondta, az alapítvány legfontosabb feladatai közé tartozik a társadalmi kötelékek megerősítése, illetve a határon túli kis magyar világok megtartása és megújítása.
9: 2006 óta van ez a díjunk, tehát a mai alkalom az különösen fontos és szimbolikus, mert hogy 20 éve alapítottuk ezt a díjat, és szerintem nagyon szép az üzenete annak, hogy 20 év után ez az a díj végre éppen időben megérkezhetett Kárpátaljára is. Az alapítványunk az zászlajára tűzte nem csak a nemzeti érdekek képviseletét és védelmét, hanem a nemzeti összetartozás gondolatát is, a magyar kultúra, a magyar nyelv megőrzésének feladatát is.
4: Dobsa István, a díjazott Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke köszöntő beszédében visszatekintett a mozgalom indulására és a 10 évvel ezelőtti újjászervezésre. Mint mondta, az ifjúsági szervezet legfontosabb célja nem változott, közösséget teremteni.
10: Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány idei díjazottja az a KMKSZ ifjúsági szervezete lehet. Azt gondolom, hogy ennek a díjnak legalább kettő nagyon fontos üzenete van. Egyrészt visszacsatolás arra a 11, most már 12 évre, ami az ifjúsági szervezet mögött áll, hiszen nem volt ez egy könnyű indulás. Sok csalódás, sok keserűség és olykor-olykor kritika, de azt gondolom, hogy egy ifjúsági mozgalom, egy szervezet esetében ez természetes és egyébként előremutató. Azonban nagyon örülök annak, hogy minden nehézség ellenére sikerült tartani ezt a szervezetet, hiszen a háborús körülmények ellenére is tud működni. Tehát az első üzenet az annak a generációnak szól, akik korombeliek, és most már több mint 10 éve újjá alapíthattuk. És a második üzenet talán ennél is fontosabb, hiszen az utánunk jövő generáció felé is fordul és üzen. Ugyanis nagyon fontos egy ifjúsági szervezet életében is, hogy az utánpótlásról és a következő generációról gondoskodjunk és beszéljünk. Én jeleztem már, hogy utolsó mandátumomhoz érkeztem, és nagy öröm mert fogom átadni a stafétát, és reményeim szerint egy hasonló dinamikus korosztály tudja majd átvenni, hiszen nekünk alapítóknak talán ez a legfontosabb, hogy legyen folytatás. Szeretném megköszönni minden fiatalnak, aki ebben a 12 évben benne volt, és tett, dolgozott a kárpátaljai magyar szó, a kárpátaljai magyar közösség, a kultúránk megmaradásáért.
2: A díjazott kárpátaljai fiatalok után következzék egy régebb óta fiatal, akinek szintén egy díjjal ismerték el a munkáját. Kül Lajos kapta idén a Székesfehérvár a Kárpát-medencei együttműködésért díjat. az egykori megdöntős olimpiai ezüstérmes labdarúgó 1972-ben Bukarestben a románok ellen játszott először a magyar válogatottban. Majd 3 évtized múlva létrehozta alapítványát, amellyel több mint 20 éve szervezi a Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokságot. Ez ma már nem csak sport, hanem kulturális esemény is a határokon túli és magyarországi fiataloknak. Kül Lajossal Király Levente beszélgetett.
11: Szívből gratulálok ehhez a díjhoz. Miről szól a Kárpát-medencei foci bajnokság, aminek ezt az elismerést is köszönheti, mert hogy nyilván többről, mint pusztán futballról.
12: Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokság nem szól kevesebbről, nem szól többről, mint nemzetegyesítés. Mondottan volt határok felett egyelőre, aztán majd meglátjuk. A legfontosabb célkitűzés az volt a nemzeti együttartozás érzésének kihangsúlyozása, a nemzeti öntudat építése. A nemzeti együttartozás előtt azt értem, hogy mi erdélyiek, mi kárpátaiak, mi Los Angelesiek, mi egyvérből valók vagyunk. Bátran merjük vállalni, hogy mi magyarok vagyunk, gyerekek. Hát azért, hogyha nézzük az egyfő első Nobel-díj termelésbe, kérlek szépen, ott vagyunk a dobogón a világon. Úgyhogy nem kell nekünk szégyenkezni, hanem bátran merni, vállalni kell, hogy we are Hungarians. Mi a magyarok, és boldogan, és büszkén. Ez a lényeg a dolognak. És akkor a labdarúgás mellett asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi vetők is vannak. Hát kell szépen, óriási dolog ez. Irodalmi történelmi vetők azért vannak, hát, hogy tudják ezek a jó emberek, hogy honnan jöttünk, hol tartunk, és mi lenne az az út, kérlek szépen, amit kéne csinálni, kérlek szépen. És még van, miért csinálom ezt? Egyetlen egy ország se olyan barszerencsés, mint mi vagyunk. Minden oldalon saját magunkkal vagyunk határosak. De most ez egy őrület, érte? Ugye 2 korosztályba, általános iskolások, középiskolások, kérlek szépen, és akkor megcsináltam a versenykírást, elindultunk, hát több mint 200 csapattal. Először fociba. Utána, amit említettem, minden 2 évben egy-egy sportágat vettem, és akkor csináljuk. Először csak Kárpát-medencei összmagyar diákbajnokság, utána, amikor már 5 év után, kérlek szépen, amikor már szépen fölépítettük ezt a történetet, akkor azt mondtuk, hogy átmegyünk a nagyvizen, kérlek szépen, túl az óperencián, és akkor bővítjük, és akkor már nem lehetett mondani, hogy Kárpát-medencei összmagyar, hanem csak idézőjelve összmagyar, ugye? Tehát az egész, ugye, Amerika, Ausztrália, minden. Dél-Afrikában voltunk egy labdarúgó tornán, kérlek szépen, 72 csapatból mi lettünk a győztesek.
11: Hogyan erősíti a futball a nemzeti identitást? Mert hogyha megnézem az összes többi sportot, kiemelkedik a futball. Ha csak az Európa-bajnokságra gondolok, akik nem olyan nagy magyar nemzeti érzelműek, azok is fölvették a nemzeti trikolort, fölvették a magyar mezt. Egy futball ebén lőtt gól kis túlzással annyit ér, mint egy fél olimpiai érem.
12: Így, jól látod.
11: Mitől?
12: De most képzeld azt te, hogy Dél-Afrikában vagyunk, keresztül vonultunk a városon, és a feketék énekelték, kérek szépen, hogy Ria, Ria, Hungária, megvan filme. Azt hittem, eldobom magam. Fantasztikus. Tehát, hogy a foci, kérek szépen, ennyire közelebb. Tehát szuper híd és szuper összekötő kapocs, érted. Fantasztikus.
11: Ha jól tudom, zarándokutat is szervez. Igen. Azoknak a sportolóknak, akik a Kárpát-medencében olimpiai érmet értek el.
12: Mit lehet erről? Fantasztikus dolog, kérem, ugye jött egy ötletem, kérem, csinálunk itt egy gyönyörű szép zarándokhelyet. Azoknak az embereknek, akik büszkén vállalták a magyarságukat, külhomba élnek, éltek, kérlek szépen, és olimpiai bajnokok voltak, és büszkén vállalták a magyarságukat. Első volt, aki legtöbbet tett, Szabó Katalin Zágonból elindulva, Mikes Kelemen Fatornyos falujából elindulva, kérlek szépen, 4 aranyérmet szerezett egy olimpián is, egy ezüstöt. Ez Los Angeles volt, az angyalok városa.
11: Kapott a pápától is egy
12: hát,
11: nagyon
12: az óriási meglepetés volt. Mindig az Istennek az emelte pap vagy püspök, kérlek szépen, áldásával nyitjuk mindenféle, nyitjuk, és nyitni fogjuk mindenféle fajta rendezvényünket, döntőt vagy selejtet, akármi, ezért kaptam ezt a hívákat. Tehát, hogy már 25 éve, kérlek szépen, mindenható Isten nélkül nem teszünk egy lépést. Én praktizálok, katolikus vagyok, és büszke vagyok erre.
2: Kül Lajossal Király Levente beszélgetett. Műsorunk következő részében fordítsunk egy kis figyelmet a műalkotásokra. Szent László nyomai igen sok helyen megtalálhatóak Háromszéken. Nem csak templomi freskókon, hanem a természetben is láthatjuk lovának patkóját vagy pénzeit. Ezen a hétvégén két újabb templomban nézhetők meg a körültekintően feltárt Szent László freskók. A Szacsvai és a Bibarcfalvi templomot felújították, és ünnepi istentiszteleteken újra megáldják azokat. A további részletekről Tamás Sándorral, Kovászna megye tanácsának elnökével Verese Mese gyöngyvér beszélgetett.
13: Egyre több templomról derül ki, hogy Szent László freskókat rejtenek, és nyilvánvalóan ez is ad egy lehetőséget arra, hogy teljes körűen megújuljon egy-egy ilyen szakrális épület. Most éppen a hétvégén is kettőt fognak újra szentelni.
14: Már pontosan tudjuk azt, hogy a Felvidéken vagy a magyarországi Szabolcs-Szatmár Berek térségében, illetve itt nálunk Székelyföldön azért maradt meg a legtöbb Szent László emléket, falfestményt jelentő templom, mert az ország többi részén valamikor a törökök leromboltak, földig égettek, vagy szinte minden keresztény templomot. Mindezzel együtt mégis annyit engedjenek meg nekem, hogy akár laikus szemlélőként azt mondjam, hogy arányaihoz mérten Székelyföldön azért van a legtöbb Szent László emlék, mert mi székelyek hű katonái voltunk, és vagyunk a határvédő lovak királyunknak, és a mai napig is természetes módon hisszük a legendáit, hisszük a Szent László mondákat, és az élete útmutatásait. Hiszünk például a Szent László pénzekben, tehát én magam is láttam, fogtam a kezembe is olyan pénzeket, amelyeket pontosan tudjuk, hogy Szent László idejéből származnak, és azt ő azért változtatta kővé, mert nem akarta, hogy a katonái egy csapdába essenek, és elkezdjék felszedni a pénzeket, amelyeket az ellenség szétszórt. Mert pontosan tudjuk, hát ugye látjuk is a ketté hasított tordai hasadékot, hát az mi más hasította ketté, mint Szent László hite és imája. Vagy nem egyszer itt Székelyföldön is találkozunk az erdőben Szög nevű lovának a patkója nyomával. Tehát ezek mind olyan tények, amelyekben mi mindannyian hiszünk ennyi sok száz év után is, és hogy ne hinnénk ezeket, hát ott van a szemünk előtt. Mindezzel együtt én azt gondolom, hogy ez a hit meg ez a gondolatkör, legendakör segít minket is, egykori határvédő székelyeket, hogy a mindennapjainkat könnyebben éljük, most már csak a nyelvünk határait védve itt Háromszéken, Székelyföldön. Viszont azt is pontosan tudjuk, hogy a képes krónika egyik a Szent Királlyal kapcsolatos iniciáléjának kucsmás alakja, egy székely hadvezér egyébként, sőt azt is tudjuk, hogy Grigore Urétje moldvai krónikairól is nagyon szépen írt a Szent Lászlónak, a székelyek élén vívott tatárok feletti győzelméről. Mondhatom azt, hogy méltán vagyunk büszkék rá. Na most ez a büszkeség nem csak egy lelki töltet, hanem vigyázunk is azokra az emlékekre, amelyek mai nap még mutatják Szent Királyunk csodatevő cselekedeteit egy-egy templomban. Kevesen tudják azt, hogy több volt, de ma Háromszéken 11 ilyen emlékhely van. Biborcfalván, Gelencén, Gidófalván, Erdőfülén, Kiénben, Kökkösön, Nagyajtán, a Kézi Szentléleki Perkő tetején, Sepsibesenyőn, Sepsikőröspatakon és Szacsván őrzi kisebb-nagyobb méretben falfestményeken emlékképeit a nagy királynak. Egyébként a Kárpát-medencén belül is a legkeletibb helyén Gerencén van, a legnagyobb felületen és a legszebb megjelenítésben Szent László legendája.
13: Most a hétvégén a Bibarcfalvi és a Szacsvai gyönyörűen felújított templomnak a freskóit tekinthetik meg mindazok, akik ellátogatnak az ünnepi istentiszteletekre.
14: Ez pontosan így van, hiszen néhány évvel ezelőtt, amikor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség román kormányban volt, Kelemen Hunor elnök úr és Hegedűs Csilla államtitkár kezdeményezésére indult egy program, a Szent László útja program, és ehhez sikerült Európai Uniós forrásokat, Európai Uniós támogatást rendelni, és a megyénken belül két egyházközség és önkormányzat sikeresen pályázott, az egyik Baróthoz tartozó Bibarcfalva, a másik pedig Régyhez tartozó Szacsva. Bibarcfalván korábban már ismert volt teljes egészében az, ami ma már szépen látható. Nyilván, hogy nem csak a falfestményeket újították meg, hanem magát a templomot is ezzel a munkálattal. Szacsmán viszont érdekes módon újabb falfestmények kerültek elé a feltárás után. Többek között egy kültéri freskó is van a templom északnyugati oldalán, nagyon izgalmas. Jöjjenek el minél többen, hogy örüljünk együtt ezeknek a szépen felújított műemlékeinknek. Viszont nincsen még teljes pompájában visszaállítva, hiszen nem olyan rég derült ki a Sepsik-Köröspataki templomról, hogy Szent László freskókat rejteget. Már tudjuk, hogy van, de még nincsen olyan pompájában feltárva, mint ahogy azt szeretnénk. De hát az következik.
2: A kolozsvár törökvágási református egyházközség Kányafő galériája emlékkiállítást tervez az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának méltó megünneplésére. Ez alkalomból várja minden hivatásos és pályakezdő festőművész, szobrászművész, grafikus vagy éppen vegyes technikával dolgozó képzőművész és egyéb vizuális alkotó munkáját. A jubileumi tárlat célja, hogy méltó művészi formában idézze meg az 1956-os események történelmi, nemzeti és emberi üzenetét. Emellett lehetőséget kívánnak teremteni kortárs alkotók számára a meghatározó történelmi esemény szellemi örökségének művészi megfogalmazására. Az alkotásokat október 1-jéig lehet beküldeni. A további részletekről Bibza Gábor lelkipásztort, a galéria vezetőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
15: Tavasszal tudatosodott a Kányafő galéria szervezőiben egy magyarországi látogatás alkalmával az a tény, hogy 70 éves évfordulója lesz az október 23-ai eseményeknek, az 1956-os forradalomnak, és úgy gondoltuk, hogy ezt méltóképpen akkor lehet megünnepelni, ha a még életben levő és 56-ot megélt képzőművészek valamilyen személyes reflekcióval odafordulnak, visszafordulnak a múltba. Egyrészt, más részt pedig a fiatal képzőművészek, akik sokkal később születtek, de tanulták, hallottak róla, ismerik a szüleik, nagyszüleik történetét, ők is az Én 56-om címen alkotást készítenek, egyet vagy többet, és ezt elküldik erre a csoportos tárlatra. A cél az, hogy elevenen tartani 56 üzenetét, és elevenen tartani azt a szabadság szeretetet, ami mindig is jellemezte a magyar nemzetet, függetlenül attól, hogy most épp a Kárpát medence melyik országában él ez a közösség. És úgy gondoljuk, hogy egy összművészeti alkalom lesz, ahol a próza, a versmondás, zene és természetesen a lényeg a képzőművészeti szerepet fog kapni ezen a megemlékezésen. A megemlékezésre 2026. október 25-én vasárnap fog sor kerülni.
16: Nem lehet elmenni a tény mellett, hogy egy erdélyi galériáról van szó, a Kányafő galéria esetében, és ugye az 56-os eseményeknek itt is nagy hatásuk volt, gondoljunk akár a diák tüntetésre, a Mátyás szülőháza előtt és a későbbi meghurcoltatásokra. Milyen konnotációi vannak Erdélyben az 56-os szabadságharcnak, vagy mi az a plusz íz, amit egy erdélyi szemszögből megfogalmazott 56-os alkotás képviselhet?
15: Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen Erdélyben nem volt forradalom. Volt egy diák megmozdulás, amit nem lehet még tüntetésnek sem nevezni, viszont annál több bebörtönzött volt. Még köztünk járnak egyesek közülük, akik még életben vannak, hirtelen Dávid Gyula jut eszembe, és ha tehetjük, őt is meg szeretnénk erre az alkalomra hívni, de ez még az időtől és a Dávid Gyula egészségügyi állapotától is függ. Ugyanakkor, ha képzőművészekre gondolok, akkor Törnován Nári Videt is meghurcolták, és sokan másokat. Róluk viszont nem szabad megfeledkezni. 56 Erdélyben 1989 decemberéig szinte tabu téma volt, esetleg a Szabad Európa Rádió közvetítéséből lehetett valamicskét hallani, de nem volt sem téma, sem köztéma, semmiképpen nem lehetett. 89 után, a változások után lett igazán téma, és elsősorban Erdélybe a Magyar Televízió, a közszolgálati média és a magántelevíziók szállították az információkat, illetve természetesen van egy olyan vonulata is, hogy a politika által felhasznált retorikai elemek is megjelentek és átkerültek a határon túlra, azaz Erdélybe. Képzőművészeti szempontból azért érdekes ez, mert a képzőművész az a szabad alkotó,

0: Időszaka, és megvan a maga pillanata, amikor 56-ra vagy 56 szerelmiségére gondol, és ennek alapján alkot. De elsősorban szeretnénk egy olyan impulzust adni az erdélyi képzőművészetnek, ami elindít egy folyamatot, ami tulajdonképpen túlmenően ezen a kiállításon egy új lendületet lehel az erdélyi magyar képzőművészetbe. Nem azt jelenti, hogy csak erdélyeket fogadunk el, hanem a Kárpát-medencéből, aki hallja ezt a felhívást bárhol a nagy világban egy magyar művész, vagy ehhez a témához kapcsolódó művész, ha nem is tartja magát magyarnak, és erre beküld egy alkotást, mi szeretettel fogadjuk, és ha a kurátornak, Portik Blénesi Ágotta, a művészettörténésznek tetszeni fog, akkor természetesen megfelelő helyre kerül a kiállításon.
1: Azért nagyon bátor vállalás ez a tárlat, mert ugye létező alkotásokat könnyebb összeszedni, de az, amikor ugye arra van utalva egy tárlat, hogy a művészek rezonálnak-e a felhívással, és beküldik-e a megfelelő mennyiségű alkotást, az egy nehéz helyzet. Mivel tudná még a tematikán túl motiválni a művészeket, és itt akár két síkra is szétszedhetjük, a fiatal művészek és a kevésbé fiatal művészek síkjára?
0: Valóban ez egy olyan felhívás, hogy akár bele is lehet bukni. Ha nem gyűl össze megfelelő számú alkotás, akkor bizony egy hatalmas fiaskó. Úgy gondolom, hogy méltósággal szeretnénk megemlékezni, ugyanakkor a képzőművészeket támogatni. Ha a terveink valóra válnak, akkor katalógus is fog készülni, és minden kiállított tárgy, vagy egy művésznek egy tárgya be fog kerülni ebbe a katalógusba, ami természetesen megjelenik majd, és kapható lesz. Ez is egy vonzerő, ez is egy motivációs erő, hogy a 40 legjobb az biztos bekerül a katalógusba. Ha több lesz, akkor gondolkoznia kell a galériának, hogy hogyan oldja meg ezt a kihívást. Tehát kettős csapda van, vagy kevés alkotás lesz, és akkor az a gond, vagy nagyon sok alkotás fut be, és akkor természetesen egészen más jellegű fejfájást okoz, hiszen akkor válogatni kell, szelektálni kell, mi kerül jó helyre, mi kerül kevésbé előnyös helyre, milyen alkotásokat állítunk ki a templom előterébe, melyiket a gyülekezeti terembe, melyiket pedig a tanácsterembe. Illetve még egy szobrászati terünk is van adott esetben, hogyha nem férnénk el, úgyhogy körülbelül 80-85 alkotást gond nélkül ki tudunk jelenleg állítani, a legkevesebb pedig egy olyan 35-40. E kettő között kéne mozogjon. Megjelenni egy 56-os kiállításon, és egy katalógusba bekerülni, és ez megmarad az utókornak, az nem kicsi dolog. Egyrészt, másrészt megmérettetni, egyrészt a nagyöregekkel, másrészt a fiatal, de lendületes, még éhes, ha úgy mondhatom idézőjelben, fiatalokkal, az minden művésznek kihívás, minden művésznek egy olyan lehetőség, amit úgy gondolok, hogy nem szabad kihagyni.
2: Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük.

0: 5 óra, jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Nagy Viktória. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítését az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrzi majd, és azok teljesítése az uniós csatlakozási folyamat feltétele. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magába, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVS modellt, különválasztanák a rádió televízió közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Tegnap hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba, a két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntető eljárás keretében vizsgálják. Megújul a MÁV Plus alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazástervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. A csúcsidőszakra új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készülnek. A Budapest Airport vezetése szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológia Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. Ma van a Védőnők napja. A több mint egy évszázados múltú hivatás és a Magyar Védőnői Szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a Védőnői Szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Végül a várható időjárásról. Többfelé borult lehet az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, nyugat felől csökken a felhőzet. Napközben 22-27 fok várható.
1: Műsor ajánlott.
2: Szépséges barokk kastély főúri enteriőrök, legyező nyelv, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kékfestőműhely kincsei. A különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvényen. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok, és babakocsis felvonulás. A játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
4: Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
5: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
6: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 13-án szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Anettek és az Antalok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. Eldöntötték, ki érdemli meg az év erdésze címet. Ebben az évben a Nyírerdő ZRT volt a házigazda.
8: Nyilván egy alföldi kerületvezető erdésznek nincs gyakorlata a hegyvidéki fafajokban, vagy állományviszonyokban, vagy erdőismeretben. Meg kell tanulni. A versenynek van egy feladatkiírása, tehát nem váratlanul ér senkit semmi, tehát van egy elég komoly feladatkiírás, hogy milyen versenyszámok vannak, mi a ismeretanyag, amit el kell sajátítani, tehát nem légből kapott és itt kedvált, hanem egy elég komoly alapja van ennek.
7: A Dobó István Vármúzeum bemutatja a közösségi régészetet a Nagyeget-hegyi kápolnában.
9: Ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is. És ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a régészet napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést.
7: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A kőrizsfák pusztulása a Brit-szigeteken jelent meg először, aztán Németország, Ausztria következett, de ma már hazánkban is általános jelenség. A gemenci erdőkben pedig van erdőrész, ahol igencsak előre haladott a betegség. A száradást egy gomba okozza, és a legnagyobb gond az, hogy a gemenci állomány egy negyede kőr is. Ha tehát ezek elpusztulnak, ennyivel lehet kevesebb fa gemencben. Az erdészek éppen ezért most azon dolgoznak, hogy a kőr is megmaradtasson az ártéri erdők egyik fő alkotó elemének. Bicsák Eszter Foldermájer Vilmossal, a Gemenci RT vezérigazgató helyettesével látogatta meg a beteg kőriseket.
10: Ahol megálltunk, azt mondta, hogy itt igazából jó körül lehet nézni, mert minden pusztul, vagyis hát minden szárad.
11: Igen, a kőrispusztulás az az erdőgazdálkodóknak egy nagyon nagy keresztje. Magyarországon elsősorban a hegy- és dombvidéki területeken veszélyes állapotot elért, és sajnos itt nálunk a viszonylag jónak tartott hidrológiai körülmények között a gemenci területen is megjelent. Elsősorban most még azokban az állományokban, amelyek a folyamszabályozás után megépített árvízvédelmi töltésnek a mentett oldalán vannak, tehát kedvezőtlenebb hidrológiai viszonyok között, de itt, ahol állunk, benne a hullámtérben, itt is látható már egy közepes, 32 éves korú állományban megindult már ez a hajtáspusztulás, amelyet egy gombafaj okoz. Hogyha ez nagyobb méreteket ölt mondjuk a Gemenc ZRT nemzeti parki védettségi területein, akkor ez azt is jelentheti, hogy az erdeink 25%-ával kapcsolatban elgondolkodhatunk, hogy hogyan lesz a tovább, és hogyha ezek az erdők adott esetben kipusztulnak, akkor mivel újítjuk meg őket.
10: A hallgatók el tudják képzelni, egy nagyon csúnya, ilyen száradó ágak, sárgás színű lerakódás, ez biztosan látható a fán már akkor, amikor előre haladott állapot. állapotban van.
11: Igen, ez az előre haladott állapot, és akkor következő évben, hogyha ez megjelenik, akkor már nem is hajt ki a fa. A szállító edényeket pusztítja el a gomba. Meg kell jegyeznem, hogy a februárban rólunk megjelent elmarasztaló kis rövidfilmnek az állománya, az az Őcsény 39 Hugo erdőrészlet, egy 100 éves kőrises, szintén megkezdődött rajta a kőris hajtás pusztulás miatti száradás, és a Nemzeti Parkkal, illetve a Természetvédelmi Hatósággal közösen döntöttünk úgy, hogy abba 13 hektáros erdőrészletbe tarvágást végzünk 3 hektáron, ezt a törvényi lehetőségek egyébként lehetővé teszik, és a maradék területen az Erdészeti Tudományos Intézetnek van egy kísérleti parcellája, ahol vizsgáljuk, hogy mely egyedek azok, amelyek úgy tűnik, hogy rezisztensek ezzel a gombával szembe.
10: Ez lenne a túlélés, tehát ez lenne, ami biztosítaná adott esetben ennek a tarvágott 3 hektárnak is az újulatát.
11: Így van, meg a továbbiakét is, hiszen felfigyelt arra az erdész szakma, hogy vannak olyan egyedek, hogy körülöttük mindegyik elszárad, és 2-3 egyed az ugyanolyan harsogóan zöld, mint korábban volt. Az országosan van az Erdészeti Tudományos Intézetnek egy hálózata mintaterületeken, ahol mintákat vesznek ezekből a fákból, és genetikai vizsgálatokkal vetik össze az elpusztult, illetve az élő egyedeket, hogy mi lehet a különbség a genomba, ami okozhatja azt, hogy ezek az egyedek rezisztensek, tehát nekünk egy ilyen feladatunk van. Egyébként az ilyen tarvágásoknál, amelyről szó volt, előtte mindig a természetvédelmi őrökkel történik meg a hagyásfáknak a kijelölése, és törekszünk arra, hogy ott is állékony, egészséges egyedeket hagyjunk meg ezeken a vágás területeken. Nyilván ott, ahol a folyamatos erdőborítottsági üzemmód elérhető, és van is, ahol ezt alkalmazzuk zömében, a fehér nyár állományokban, de magyar kőris állományokban is ezt meg lehet csinálni, ahol van természetes újulat, akkor ugyanezzel az erdészkertészkedéssel a folyamatos erdőborítás állapotot el tudjuk érni. Ezt csináljuk már 30 éve, kezdetben nyilván ilyen kisebb tapogatózó lépésekkel, most már egyre nagyobb léptékekkel haladunk.
10: Tetszik ez a szakszó, az erdészkertészkedés. A kőrisnek ebben van-e jövője? Lesznek olyan egyedek, amelyek ellenállóbbak lesznek, azt a betegséget túlélik, tömegével erre lehet számítani, hogy kőrises vagy dominánsan kőrises erdők a jövőben lehetnek?
11: Hát ez egy jó kérdés. Erre nem tudom a konkrét választ, de szerintem senki se az erdész szakmából, mert ez egy hosszabb időintervallum kell, hogy lássuk azt, hogy tényleg tudunk-e a rezisztens egyedekből magot nyerni, abból csemetét nevelni, és akár generációkon keresztül ez a rezisztens tulajdonság ez megmarad-e? Szerintem erre egy pár évtized múlva kell majd visszatérnünk, és ez a nehéz az erdésznek a munkájába, hogy amikor én eldöntöm, hogy milyen főfafajt, elegyfafajokat választok, miket segítek mondjuk egy folyamatos erdőborítást szolgáló erdészeti beavatkozáskor, azt nem biztos, hogy a természet vagy az adott fafaj 20 év múlva úgy fogja gondolni. De nekünk ez a feladatunk, és ez a szép a szakmánkban, hogy elképzeljük, hogy milyen lesz a jövőnek az erdeje.
7: Az erdészek minden évben elméleti és gyakorlati feladatokat oldanak meg az ország valamelyik táján, hogy eldöntsék, ki érdemli meg az év erdésze címet. Ebben az évben a Nyírerdő ZRT volt a házigazda, a versenyt pedig Vásáros Namény térségében, valamint a Beregi Bocskerek őserdőre emlékeztető Vadban Gazdag területén rendezték meg. Zsoldos Barnabás, Andrési Né, dr. Ambrus Ildikót, a versenybíróság elnökét, és Tölgyfa Gábort, a Nyírerdő ZRT vezérigazgató helyettesét kérdezte.
1: Andrési Né, dr. Ambrus Ildikó, a versenybíróság elnöke, hogy ne rébuszokban beszéljek tovább, Vásárosnaményban a Hunor étterem és szálloda udvarán beszélgetünk, hiszen véget ért az erdőgazdaságok országos versenye.
12: Minden évben megszervezzük a Országos Erdészeti Egyesület, illetve az Országos Erdészeti Egyesület éves vándorgyűlését szervező erdőgazdaság együttműködésével, aminek tulajdonképpen az alapja az egyes jelmondata, a szakértelem, az erkölcs és az összetartozás. Ennek a hármas jelszónak a szellemében zajlott a verseny, hiszen a középfokú erdészeti végzettséggel rendelkező, jelenleg 19 állami erdőgazdaság versenyzői vettek részt itt ezen a versenyen, és nyilván rendkívül széles skálájú tudásról kellett nekik számot adni, amit a mindennapi életben az erdész tevékenység során alkalmaznak.
1: Miért mielőtt elkezdtünk beszélgetni, azt mondtam, hogy az erdészek ismerik a fát, ismerik, hogy melyik a mohos oldala és melyik a nem mohos oldala, de félre a viccel, szakmai követelményekben melyek azok a sarokpontok, amelyeket egy erdésznek tudni kell.
12: Tényleg egy nagyon széles skálájú verseny, elmélet, írásbeli forduló, növény, leveles hajtás, téli hajtás, fametszet, termés felismerésen túl, lövészet, a erdőben trófeabírálat, lőhetőségen át, 10 féle feladat volt még a mai napon is, amit az erdőben terepi körülmények között végrehajtottak.
1: Hány napos volt ez a verseny?
12: 2 napos verseny, ugye az ország minden pontjáról érkeztek ide a versenyzők, illetve egy határon túli, évente visszajáró versenyzőnk is van már.
1: Tölgyfa Gábor, a Nyírerdő ZRT vezérigazgató helyettese. A Nyírerdő ZRT a házigazda, de nem kis felelősség és feladat, hogy ezt meg tudják szervezni. Gondolom nem is egy helyszínen zajlott a verseny.
8: Hogy elhangzott az előzőben, elég komplex verseny, szerteágazó feladatokkal. Ebben az évben a társaságunk szervezi a Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését, és ennek egy kis előrendezvénye, ez a éverdésze verseny, és úgy döntöttünk, hogy itt Vásárosnamén központtal és a környező területeken rendezkedünk be a versenynek. Verseny volt a javából, gyakorlati, elméleti, készségi, a szakmánk minden részére kiterjedő.
1: Egy-egy erdészetet hány versenyző képviselt? Hogyan megy a kiválasztás?
8: Bevett gyakorlat, hogy minden erdőgazdaság, vagy aki úgy gondolja, hogy az éverdésze versenyen részt vesz, mert nem csak erdőgazdaságok vehetnek részt, valamilyen szűrési folyamaton választja ki a maga versenyzőjét. Általában erdőgazdaságok házi versenyt rendeznek. Az erdőgazdaságok úgy épülnek fel, hogy erdészetek vannak, és minden erdészettől egy-egy kollega eljön, hogy lehet minden feladatot kell végezni, de egy versenyen vesznek részt, és aki ott nyer a házi versenyen, az képviseli itt magát az országos döntőn. Mi vagyunk a szervezők, mi most nem képviseltük magunkat.
1: Pedig ezt akartam kérdezni, hogy a házigazda hány versenyzővel képviselteti magát, de hát akkor így kényelmesebb helyzetből értékelt, szurkolt mondjuk egy közeli szomszédos erdőgazdaság versenyzőjének. Mi a tapasztalat? Az elméleti vagy a gyakorlati rész az, ahol az erdészek nagyobb felkészültséget mutatnak?
8: Változó, tehát embere válogatja, hogy ki miben jártasabb, ki mikor végezte az iskolát, ugye milyen régen, vagy tehát teljesen változó. Ahogy említettük, hogy ugye mi nem képviseltetünk magunkat, mert mi házigazdák vagyunk, de mi is egyébként tartottunk házi versenyt, és ennek nem az volt a célja, hogy aki nyer, az most itt indulhat, hanem inkább a szervezést gyakoroltuk le.
1: Verseny levezetésében kapott nagyobb szerepet, gondolom.
8: Igen, és ezen a helyszínen, ahol a országos verseny is volt, hogy tényleg legyen egy gyakorlatunk benne.
1: Akkor ez nem csak szlogen, hogy az ország minden részéből itt vannak, hanem valóban tényleg érkeztek, mert hát ugye van lenti környékén erdészet, van Somogyban, van Sopron környékén, és akkor még itt a szomszéd Északerdő is itt van. Tényleg fel lehet sorolni az országot.
8: Ország minden részéről jöttek, és ahogy Ildikó még határon túlról is érkezett egy versenyzőnk.
1: Ő honnan?
8: Erdélyből, Parajdról. Megállja a helyét, mert itt van már évek óta. Nem gyakorlat ez a hétköznapokban, amit itt tudni kell, tehát azért ez annál bővebb és alaposabb felkészültséget igényel, és igényli tényleg az, hogy a napi munka mellett ezzel foglalkozzon, aki jelentkezik, vagy aki indul, és aki komolyan veszi. Úgy elméletben, meg úgy gyakorlatban is. És nyilván egy alföldi kerületvezető erdésznek nincs gyakorlata a hegyvidéki fafajokban, vagy állományviszonyokban, vagy erdőismeretben meg kell tanulni. A versenynek van egy feladatkiírása, tehát nem váratlanul ér senkit semmi, tehát van egy elég komoly feladatkiírás, hogy milyen versenyszámok vannak, mi a ismeretanyag, amit el kell sajátítani, tehát nem légből kapott és itt kitalált, hanem egy elég komoly alapja van ennek.
1: Egy győztes van, gondolom.
8: Az éverdésze címet egy ember fogja elnyelni, egyes versenyszámokat is értékeljük külön-külön, hogy ki jó ebben, ki jó abban.
1: Mit jelent ez az éverdésze cím? Ki húzza magát? Az erdész szakmai berkekben azért ez kalapemeléssel jár.
8: Mindenképpen. Majdnem azt mondom, hogy hátból zongató, ha valaki éverdésze címet nyer. Erre azért büszkék vagyunk, erdészek, hogy évtizedek óta hagyományosan ezt versenyt megrendezünk, mert azért van ez, mert annyira összetett, és annyira szerteágazó ismereteket kíván meg.
1: Az éverdészek 2026-ban Molnár Tamás, Zalaerdő ZRT Letenyei Erdészet kerületvezetője.
6: Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
7: A lelőhelyek és leletek felfedezésétől a tudományos feldolgozási címmel az Egrivár 100 évvel ezelőtt kezdődött feltárásának is emléket állítanak. az idei régészet napján. A Dobó István Vármúzeumban június 13-án és 14-én régészeti sétát tartanak a Romkertben, bemutatják a közösségi régészetet a Nagyegedhegyi kápolnában. Novák Némlakár Zsófia igazgatóval Pilisi Csenge beszélgetett.
13: Az mindig egy nagyon különleges dolog, hogy a régészek munkájába betekinthetünk, és olyan dolgokat is megismerhet ilyenkor a látogató, amit egyébként nem itt az Egri várban. Most is így lesz.
14: A Magyar Régészek Szövetsége felhívására mi mindig csatlakozni szoktunk ez a programsorozathoz, a régészet napjához, és mindig igyekszünk olyan programot kiválasztani, ami az év aktuális kutatásaiból nyújt egy kis ízelítőt. Így aztán a kelta karperecektől kezdve a Nagyegedhegy legújabb régészeti kutatásainak az eredményein át eljutunk odáig, hogy ezeknek akár egy digitális felhőben rögzített változatát is megismerjük. Kis előadásokkal várjuk 14:30-tól a pénteki napon június 12-én a látogatókat 4 óráig, de az idei évben különösen is figyelünk a 100 éve megkezdődött várjásatásokra, és ezért Rákóczi Gergely kollégánk 14:30-tól ezen a napon egy olyan vezetett sétát fog tartani, amelyben kifejezetten a várnak a 100 éve megkezdődött ásatásai kapcsán érdekes helyszíneket látogatják végig a látogatókkal, kitüntetetten a Székesegyház területét is, hiszen amikor 1925-ben ezek a munkák megindultak, a kazamaták és a Székesegyház elsőbséget élveztek a feltárást érintően, így hát ezeken a területeken fogja körbevezetni Gergely kollégám a látogatókat, és a kulisszák mögé betekintve láthatjuk, hogy kik azok az értelmiségiek, cserkészek, magánszemélyek, akiket az ásatásokon akkor bevontak a kutatásba, és milyen eredményekkel tették. Mi szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, ezért indítottuk azt a közösségi régészeti kutatást, ami a Nagyegeden zajlik. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy bevonjuk azokat az értő látogatókat, akik szeretnének is kötődni, kapcsolódni hozzánk, akár a konkrét fizikai munkákban is, és ennek a kutatásnak a legfrissebb információiba június 13-án a régészet napja szombati programján kaphatnak a látogatóink betekintést, mert ekkor kint a helyszínen Rákóczi Gergely és Valesek Enikő kolléganőim egy sétát is tartanak, ahol egyrészt magán a helyszínen tekinthetik meg a legújabb előkerült leleteket, mert hát azért ez egy nem mindennapi templom volt. A maga 22 méter hosszú hajójával, gyönyörű toronnyal, aminek egy nagyon érdekes hátrahajló kiképzése volt a torony és a hajó találkozásának. Az idei évben olyan információink is vannak a Mária Terézia idejéből előkerült érem révén, hogy bizony aktívan használták 1763-as datálású az érem. Ebben az időszakban is a zarándokok, valószínűleg egy zarándoké volt itt a kápolna környezetében most frissen előkerült érme, de például az idei évben a kutatóink a nyugati toronyban a főbejáraton keresztül való megközelítésénél megtalálták az eredeti küszöböt és a külső járószintet is. Tehát mindig újabb és újabb információkkal gazdagodunk a kápolnára vonatkozóan. Erről a szombati napon a látogatóink is meggyőződhetnek a helyszínen.
13: Az Egri várról is tudnak meg folyamatos régészeti munkák során újat és újat.
14: A most legutóbb a rotunda fedését érintő kisebb megfigyelésnél és munkálatoknál tudtunk pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy a következő éve reménybeli várfejlesztési projektje kapcsán kerülnek majd még elő nagyon fontos információk. A tömlöt és földbástya, amelyet első helyen kezelünk majd a megújításnál, hiszen ez a terület most lezárt, hogy ott is a megfigyelések során, sőt az északi parkoló és az északi út rendbetétele kapcsán is nyilván régészeti megfigyelésekre kerül majd sor, és hát ugye mi 10 évre előre egy komoly ütemtervet vázoltunk fel a vár megújítása kapcsán, és hát minden egyes fázisnál természetesen régészeti megfigyelés mellett fognak történni ezek a munkálatok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas új információ vár még ránk az Egri várral és az építés történetével kapcsolatban.
7: A Veszprém vármegyei Márkó is csatlakozott a 2026 Veszprém Európa Sport régiója programokhoz. A kis német nemzetiségű falu egyike annak a 100 településnek, amely részt vesz a régiós pályázatban. A községben számtalan sportolásra alkalmas tér van, de szeretnék ezeket még idén fejleszteni. Futóegyesület, tánc és számos hasonló mozgásra inspiráló csoport működik a településen. Felszegi Csaba riportja.
15: Csatlakoztunk a Veszprémi régióhoz is természetesen, ebben nem is volt kérdés.
16: Madarász Péter, Márkó alpolgármestere.
15: És elsősorban az év az arról fog szólni, hogy Márkon sok egyesület működik, többek között a Márkói Futó Egyesület is, illetve a Márkói Önkormányzat. Ők ketten voltak lényegében ennek a pályázatnak, a programnak a motorjai. Két irányból közelítettük meg, az egyik egy statikusabb rész, hogy edzőparkok, illetve infrastruktúrális fejlesztéseket fogunk végrehajtani, tehát bővíteni fogjuk ezeket a mozgást segítő, támogató szabadtéri edzőparkokat, amik rendelkezésre állnak is, de még bővítésre is szorul. Bővíteni fogjuk a sportpályánkat, egy kis pályás focipályát fogunk felújítani, ami nem kapcsolódik szorosan a program keretéhez, de azért beilleszthető a 2026-os sportrégióba, illetve a másik pillér a Márkói Futóegyesülettel közösen történik egy aktívabb rész, ahol lényegében a programokra fogjuk a hangsúlyt helyezni. Itt azért egy egész éves tervet terveztünk, amiben többek között helyet fog majd kapni egy sportprogram, egy egész napos, úgymond egészség és mozgásnap, majd az ősszel, akkor a őszi időszakban, illetve a falunap köré szervezett programok, akár Nordic Walking edzések, bemutatók, aerobik, gerinctorna, tehát lényegében az, ami az átlag lakosságot és a közösségeket fogja szolgálni, amik már eddig is megvoltak, csak szeretnénk még szélesíteni, és az most egy jó lehetőség.
16: Mi az, ami most megvan, tehát amire már lehet építeni?
15: Ezek közül lényegében sokra, tehát működik egy gerinctorna, van zumba foglalkozás a művelődési központban. Ezek a meglévő mozgásformák, aztán többek között vannak, amik nem kimondottan sportak, de mégis mozgások, hogy működnek néptánccsoportok, magyar néptánccsoportok is, illetve van egy létező használatban lévő sportkomplexum, aminek már van egy kisebb edzőparkja, tehát szabadtéri mozgásra is alkalmas. Ezeket visszük tovább.
16: Saját maga sportos életet él?
15: Azt mondhatom, hogy igen, de lehet, hogy inkább már az időm nem nagyon engedi, de amint tudok, akkor csatlakozok ezekhez az eseményekhez. Volt például tavaly össze egy futóverseny, amit a Futóegyesület szervezett. Ez nagyon érdekes szituáció, de hogyha megengedi, elmondom, annyi volt benne, hogy jött a polgármester úr szembe, én meg ott a programok körül mentem körbenézni, hogy mi van, kezdődött a szervezkedés, és a polgármester úr is egy ilyen nagyon sportos felszerelésbe érkezett meg, hát mondom, ezt nem szabad hagyni. Hazamentem, mert a közelben laktam, és akkor mondtam a fiamnak, hogy nevezünk a futóversenyre, mert hogy a polgármester úr is jön, és köszöntem neki, szervusz Szabolcs, hogy vagy, mi vagy, akkor futunk együtt. Nem, hát persze én nem futok, én csak most azért jöttem rövid nadrágba, mert mégis csak sportnap van, én persze már be voltam nevezve, végigfutottam, nem adtam fel, nyilván nem első lettem, de régebben sportoltam, most már annyira nem vettem meg a mozgást.
16: És akkor a húzó erő, ha jól értem, akkor a futó egyesületik igazából?
15: Ennek a programnak az egyik húzó ereje, igen, illetve hát az önkormányzattal közösen, de a Márkói Futó Egyesület vállalta magára azt, hogy a pályázatokat, meg az első program tervet, amit a pályázaton kapcsán beadtak, azt teljes mértékben ők vezették végig.
16: De ha belegondolok, hát Márkó a természet közepében van, tehát egy csodálatos környezetben, rengeteg turista út, kiránduló hely, tehát ez gondolom, hogy mind hozzátesz mindehez.
15: Abszolút. És akkor itt nem szabad megfeledkezni, hogy a kerékpárút, ami Veszprémből közvetlenül vezet ide lent a Sédvölgyében, és bekapcsolódik lényegében Márkóra, és ez is a terveink között van, illetve a túraútvonalak, az egyebek, tehát a Nordic Walking, amit említettem, az is az lesz, hogy a Kálvária környezetében, meg itt az erdősávban, amennyire lehetséges, a hegyekbe vezetnének az első, illetve a további foglalkozások.
16: Egyébként jellemző, hogy sokan jönnek turisták, kirándulók?
15: Jellemző, abszolút. Főleg most a jó idő elkezd tével, igen. Kerékpárosok is érkeznek, kirándulókat is szoktunk látni az erdőszélen, vagy akik betérnek akár itt a helyi Márkói csárdába, vagy az egyéb helyekre. Igen.
7: A Veszprém vármegyei Márkó is csatlakozott a 2026 Veszprém Európa Sportrégiója programokhoz. Kedves hallgatóink, hamarosan fél hat, a hírek után folytatjuk a Hajnal Time műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy Baróti László szamócatermesztő a mennyiség helyett csak a minőségre koncentrál.

0: 6:30. Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Nagy Viktória nevében is. A mikrofonnál Beslén Bettina. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja egyebek mellett az, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Megújul a MÁV Plusz alkalmazás, egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utas tájékoztatás is, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Növekvő utasforgalomra számít a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. A légi kikötőben új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készülnek a csúcsidőszakra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A program ingyenes, csupán regisztrálni kell. Vasárnapig tart a Régészet Napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. Többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. A hőmérséklet napközben 22 és 27.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Baróti László szamóca termesztő a mennyiség helyett csak a minőségre koncentrál.
3: Három alatt termesztettem, az egyikről levetem a fóliát, mert szükségem volt rá. Kettőn rajta hagytam a fóliát a rasehálóval, az alatt paprika volt, paradicsom és padlizsán. Egyik nap még gyönyörű szépen állt, jött a mínusz 10 fok, most a télen, rajta volt a 10 centis hó is, mind a kettő beszakadt. Ez egy 600 ezer forintos játék volt.
2: Dr. Piller Pálma vállalkozása egy internetes tanácsadó szolgálat, ahogy a fiatal állatorvos fogalmaz, ökoszisztéma.
4: Sajnos országszerte nagyon kevés helyen elérhető az ügyelet állatorvosi vonatkozásban, és óriási segítség az, hogy vasárnap este 10-kor tud írni nekünk a gazdi, hogy most ezzel rohanjak-e az ügyeletre, üljek be az autóba és autózzak 2 órát, vagy amúgy ráér holnapig.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Mikor és hogyan kell védekezni a cseresznyelégy ellen? Mikor kezdi a rajzást a cseresznyelégy? Hogyan tudjuk előre jelezni a rajzást? Elég az, hogy csupán a talajt permetezzük, illetve fertőtlenítjük? Milyen szerekkel védekezhetünk?
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
5: Van egy cseresznyefánk, formás, rengeteg cseresznye van, germes dolfi. És olyan kukacos állandó van, hogy egyszerűen egy szemet nem tudunk róla megenni. Mivel kellene permetezni, és mikor? Minden reggel hallgattam, korán reggel. Köszönöm szépen.
6: Kérdeztem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy milyen cseresznyefa díszlik itt a ház előtt, és professzor úr mondta, hogy a Rita cseresznye, és ugyanakkor készített egy sztárfotót.
7: Igen, a kivetített képen egy cseresznyelégy látható.
6: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora.
7: A cseresznye és a megy legjelentősebb kártevője. Bár megjegyzem, hogy ezen a fán, a Rita nevű fajtán én még kártételt nem találtam. Az a tapasztalatunk, hogy a cseresznyelégy bár nagyon ritkán a korai érésű fajtákon is kismértékben előfordul károsít, de igazán jelentős kártételt a közepes és késői érésű fajtákon okozza. A sokak által kedvelt germesdorfi óriás és társai, amelyek rendszerint június második felétől érnek, azokon igazán jelentős a cseresznyelégy kártétele. A kártételi folyamatot a cseresznyelégy imágója indítja el, a zsendülő cseresznyébe, a cseresznye bőrszövete alá rakja tojócsövével a tojásait, ha valakinek úgy tetszik, petéit, és ezt követően a lárva a mag körül járatot készít, feléli a mag húsát, majd miután kifejlődött, elhagyja a gyümölcsöt, talajra veti magát, és talajban bábozódik. A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van, igaz, hogy a rajzása már április második felétől elhúzódik július végéig, de igazán csak a késői érésű fajtákat károsítja. A cseresznyén kívül a megyfajtákon is jelentős kártételt tud okozni.
6: Tanár úr, mit javasol akkor kedves hallgatóinknak, hogy meddig védekezzenek, illetve ez a kép azt mutatja, éppen a tojócsövén keresztül beszúr a bőrszövetbe, és ugye a petéjét, tojását elhelyezi.
7: Nagyon fontos a cseresznyelégy rajzásának a megfigyelése. Ragadó sárga lapok kihelyezésével ezeket a közel házilégy nagyságú tarkaszárnyú legyeket könnyen csapdázhatjuk. A csapdára nem csak a cseresznyelégy repül, hanem más légyfajok is, viszont az állat tarkaszárnyáról a szárnyvégeken látható V-alakú rajzolatról a cseresznyelégy könnyen felismerhető. A rajzó legyek ellen tudunk rovarölőszeres kezeléssel védekezni, és ez hozzávetőlegesen a cseresznye zsendülésének az ideje. Amikor a sárgából kezd halvány rózsaszínre váltani, ekkor már a legyek is fokozott érdeklődést mutatnak, és ez az utolsó időszak, amikor két kezeléssel, az első kezelés egy hosszabb hatástartamú neonikotinoid hatóanyagcsoportba tartozó acetamiprid készítmény, és ezután az első kezelés után egy hét elteltével egy rövidebb háromnapos élelmezés egészségügyi várakozási idejű hatóanyagú készítménnyel, ez, amit meg tudunk tenni, ettől többet nem a cseresznyelégy elleni védelemre, és ezzel is nagyságrenddel csökkentjük az úgymond kukacos gyümölcsök arányát.
6: Ahogy professzor úr említette, acetamiprid, ez lehet az első csapás, a második pedig a piretroidok, tehát a kontakt közvetlenül hatószerek.
7: Igen, pontosan.
6: Nagy várakozásokkal voltunk a cseresznye termesztéssel kapcsolatban, és nagyon sok hallgatói probléma érkezik hozzánk, és megragadom az alkalmat, hogy dr. Rotkó Károly egyetemi tanárnak tolmácsoljam ezeket a kérdéseket. Professzor úr a cseresznye és a megytermesztés nemzetközi mestere. Most a repedésnek mi a magyarázata? Mert már olvastam azt, hogy ráesik az esőcsepp. Azért reped ki, nagy az ozmózis nyomás különbség, a 10%-os belső cukor, a sejtekben lévő cukortartalom és a 0%-os esővíz között, lehet a gyökérnyomás is, vagy genetikai tulajdonság is, hisz minél puhább egy cseresznye, annál nehezebben repet ki, minél ropogósabb, annál könnyebben repet. Tanár úr Bólint, akkor valamit azért eltalálta.
8: Valóban így van, tehát genetikai szempontból a ropogós cseresznyék azok mind hajlamosak különböző mértékben a repedésre. Tehát az egyenletes vízellátás, amihez folyamatosan hozzászoktatjuk a növényt, és ugye rajta a gyümölcsöt, ez egyfajta védelmet ad a repedés ellen. A másik pedig ugye itt a kálciumnak a kijuttatása, hiszen a kálcium beépülve a sejtekbe kicsi rugalmasabbá teszi a bőrszövetet.
6: Kálcium lomtrágya például.
8: Feltétlenül, tehát ezt mindenképpen ajánlják a cseresznye esetében, illetve már ugye érési időben kálciumos felszínre permetezéssel ezt az ozmózis nyomás különbséget ki lehet egyenlíteni a gyümölcs felszínén megtapadó csapadék, és ugye a belső nyomás között.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Lassan leérik a szamóca a dán-szentmiklósi ültetvényeken is. Baróti László kertész egykor 5,5 hektáron termesztett szamócát, de volt év, hogy a kereskedő semmit sem vett át tőle, és majdnem tönkre ment. 6 évvel ezelőtt feleségével bevásárló közösséget szervezett, tizedére csökkentette az ültetvényét, és a mennyiség helyett csak a minőségre koncentrál. Belényi Barbara járt az egyik kosárközösségi átadáson.
9: Gyerekek majszolják az epret, ők az előkóstolók.
10: Tudják, hogy biztos itt jó.
9: Tényleg nagyon-nagyon jó minőségű epret árul.
11: Melyik eper volt a legízletesebb? A tavalyi, a tavaly előtti?
12: Hát a mostani.
11: Mi lesz ebből, srácok?
12: Megesszük.
11: Vacsora? Akkor ebből nem lesz aztán lekvár.
12: De anya akar.
10: Tervbe van véve, hogy lesz lekvár, meg tavaly csináltam szörpöt is belőle.
11: Várták már nagyon a szabadföldét? Volt import is, görög, egyetőt szamóca jött Romániából, török, spanyol, olasz, aztán jött a magyar fóliasátras.
10: Igen.
11: Ezt még kivárták, még jött a végre a szabadföldi?
10: Nem vásároltunk már többet is, amikor megérkezik az epe, rendszeresen szoktunk vásárolni, de nyilván nem olyan, meg a nagyobbik fiam mondta egyszer, hogy anya, csak itt vegyünk, mert annál a bácsinál finom az eper. Ez valahogy édesebb.
11: Árulja el nekem, Baróti László kertész, kinél most indult be a szabadföldi eper, hány órát aludt az éjszaka?
3: Négyet. Egész nyáron. Télen van egy kicsit több szabadidő, de most muszáj.
11: Kézi munkaerő van?
3: Igen,
11: ezt
3: igen.
11: Hogy oldja meg?
3: Erdélyből vannak itt hivatalosan, nálunk vannak elszállásolva.
11: Hogy tudja őket megtartani évek óta?
3: Hát normálisan kell hozzáállni az egészhez.
11: Idén végre ki lehet azt mondani, hogy jó lesz a termés? A fagyok nem vitték el.
3: Ez sem igaz sajnos. A fólia sátrakban termesztett szamócák tökéletesek. A szabadföldi szamócáknál a probléma ott kezdődött, hogy május 1-én volt nálunk egy -3,3 fokos éjszakai hideg.
11: Ez Dán-Szent Miklóson.
3: Éjfélkor mentem ki, és reggel 7 óráig tartott a fagy. 1-2 óra hosszát kibírt volna a növény, de így nem. Az egyéves állomány megsérezte, viszont a 2 éves állománynak az 50%-a megfagyott. Még azok a virágok is megfagytak, amik fátyúfóliával voltak takarva.
11: Közben mutatja nekem képen, hogy hogy nézett ki az egyéves ültetvény. Térd magasságig ér.
3: Kicsit följebb, mint a tér.
11: Ez hogy lehet, hogy ilyen magas?
3: Hát megkapott minden tápanyagot, napi szinten mindent megkap.
11: De akkor most az a tapasztalat, hogy hiába ilyen gyönyörű kiszedni a földből,
3: igen.
11: És júniusban újat fog ültetni?
3: Igen, igen.
11: Tehát nincs 2 éves szamóca.
3: Nem lesz többet. Nem bírja a hideget, elfárad a növény.
11: Gazdaságos ez így?
3: Hát kedves, 2 évesnek a fele megfagyott.
11: De tavaly se volt jó év. Tavaly előtt különösen nehéz év volt. Találkoztam olyan gazdával, aki már be is zárt idén.
3: Sajnos az a baj, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Gyorsan tavaszodik, gyorsan jön a meleg, utána meg jön egy ilyen fagyos időszak, mint a május elsője.
11: Akkor a szabadföldit kell elfelejteni, és inkább fóliasátor az, ami még...
3: Igen, abba az irányba halad a szamóca termesztés. Én szerintem itt Magyarországon több a fóliás négyzetméterre, mint a szabadföldi.
11: Fóliáshoz képest szabadföldi eprének az árát tudja egy kicsit korrigálni?
3: Piac határozza meg. Jó, hogy mi termelők vagyunk, tehát a földtől az asztalig.
11: Most, hogy saját kosárközössége van, az importeper, vagy a hazai fóliásátras eper az, ami konkurencia?
3: Egyik sem konkurencia. Nincs olyan konkurencia, hogy mondjuk megjelent a görög eper 500 forintért, vagy 1000-ért értékesítik nálunk, vagy 2000-2500 az a szamóca. Milyenket veszik meg? Csoport, nem? Az idegenek azok a más, mert sokan az árat nézik. Azért nem is járunk sehová se, csoportban ismernek. Nincs kapacitás se, de belefáradtam én annak idején ebbe az egészbe, hogy én piac vagy kereskedő, itt a csoportoknak elhozom, otthon szépen lemérjük, gyors, rugalmas, előrendelés, ennél jobb nincs.
11: Mióta van ez így, hogy önállósodtak és kosárközösséget szerveztek?
3: 6 éve.
11: Előtte egyáltalán nem boldogultak?
3: 5,5 hektár, 55 ezer négyzetméter szamócán volt, és nagyon nehéz volt. Akkoriban még több volt a szabadföldi szamóca. Ez 2014-15, ez 12 éve volt. Ára alig volt, termesztettem 40 tonna szamócát abban egyik évben, és majdnem tökre mentünk.
11: Ehhez képest most mekkora a terület? Sokkal kisebb?
3: Nagyon sokkal kisebb, mert akkor tömegtermesztés volt, most kevesebb terület van, tizede, viszont minőség.
11: Van erre vásárlói igény, hogy inkább kevesebbet, de minőséget,
3: igen.
11: És ezt a tudatos vásárló,
3: igen.
11: Pláne ha vegyszermentes, akkor ezt meg fogja,
3: igen.
11: Fizetni?
3: Igen.
11: Lesz-e önnek fóliája jövőre?
3: 3 alatt termesztettem, az egyikről levettem a fóliát, mert szükségem volt rá, 2-n rajta hagytam a fóliát a raseállóval, az alatt paprika volt, paradicsom és padlizsán. Egyik nap még gyönyörű szépen állt, jött a -10 fok, most a télen, rajta volt a 10 centis hó is, mind a kettőbe szakadt, ez egy 600 ezer forintos játék volt.
11: Hogy lesz így jövőre egy kis bevétel, hogy fejlesszen azt a fóliasátrat, ami beszakadt, azt
3: hát,
11: a kettőt,
3: most azt most a fóliákról lemondtunk teljesen, újra fogjuk ültetni azt a 30 ezer tőt, ami terem, tehát új ültetvény lesz az egész, és amennyit a jó Isten ad, annyi lesz.
1: Hajnaltáj. A vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
2: A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint az elmúlt 24 évben 89 új halfaj jelent meg a hazai vizekben. A kutatók attól tartanak, hogy bizonyos fajok idővel alkalmazkodhatnak a hidegebb vízhez is. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 2016-ban kezdte el felmérni a hévízi tavat és vízrendszerét. Varga Tünde Sinka Gáborral, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrével beszélgetett.
13: Nagyon régi probléma is hosszú évekre nyúlik vissza, és önöknek komolyabb tapasztalata is van arról, hogy felelőtlen állattartók különböző trópusi növényeket és halakat dobnak be a hévízi csatorna, a hévízi kifolyó melegvizébe.
14: Valóban évtizedekkel ezelőtt kezdődött ez a probléma, nagyjából a 80-as években kezdődhetett el, amikortól is Magyarországon egyre több ember számára vált elérhetővé az, hogy otthonában trópusi halakat vagy trópusi állatokat tartson akváriumban vagy terráriumban. Aztán a sokszor felelőtlenül megvett vagy kiválasztott kis állat, kis hal egy-két éven belül elkezdte kinőni az akváriumot. Ezt a legtöbb esetben egy ideig tudták követni az akvaristák, újabb és újabb, nagyobb és nagyobb akváriumok beszerzésével, de nagyon sok felelőtlen ember közülük úgy gondolta, hogy a legjobb helye a természetben lesz ennek a trópusi halnak, vagy hüllőnek, vagy vízinövénynek, és kihelyezte egy általa jónak gondolt helyre, többnyire valamilyen hazai termálvizes patakba, vízfolyásba, mert azért nem csak a hévízi tó és a hévízi csatorna az, ami Magyarországon melegvízű, ahol aztán ezek az állatok vagy növények vagy megmaradtak, vagy nem. Ha igen, akkor sajnálatos módon viszont évtizedek óta szaporodnak.
13: Ez mit jelent? Mennyire veszélyes ez az ottani ökoszisztémára?
14: Ez olyan szinten jelent problémát, hogy ezek a halfajok, ezek évről évre szaporodnak, és minden egyes populációban az újabb és újabb egyedek nyilvánvalóan öröklik a szüleik tulajdonságait. És ezek a tulajdonságok egyre jobb alkalmazkodó képességet tesznek lehetővé az európai, magyarországi körülményekhez. 10 évvel ezelőtt még senki nem gondolta azt, hogy Fenékpuszta magasságában a hévízitótól 10 kilométerre lehet télen trópusi sügért fogni. Ma már tudjuk, hogy bizony enyhébb teleken, amikor nem fagy be a Balaton, akkor gyakran január-februárban az 5 fokos, 10 fokos vízben is táplálkoznak ezek a trópusi sügérek, amiknek az akváriumi adatlapján azt látjuk, hogy 24-26 fokos vízben érzik jól magukat, csak ők nem olvasták a szakirodalmat.
13: De ezek kiszorítják az ottani őshonos élővilágot is? Tehát, hogy őrájuk is ilyen szempontból is veszélyesek lehetnek?
14: Igen, sajnálatos módon ezek a hazai őshonos halfajokra, köztük például a lápipócra, vagy a réticsíkra, vagy a compóra, a széles kárászra veszélyt jelentenek, hiszen ikra és ivadékfaló tulajdonságokkal is rendelkeznek. Azok a hazai halfajok, amik olyan körülményekhez alkalmazkodtak az elmúlt évmilliók során, hogy lerakjuk az ikráinkat nagy számban, és azokat nem kell őrizni, mert viszonylag kevés ikra vagy ivadékfaló hal él ebben a víztestben, azok most szembesülhetnek azzal, hogy lerakták az ikrájukat, mint aki jól végezte dolgát, elúszik, ellenben jön egy sügérraj, gyakorlatilag felborítják azt az ökológiai rendszert, ami a hévízi csatornában kialakult.
13: Most itt ugye melegvízről beszélgetünk, arról, hogy a hévízi kifolyó ugye meleg télen is, de az mondjuk elképzelhető, hogy ahogy melegszik a kis Balaton, a Balaton vize, bizonyos fajok kikerülhetnek a Balatonba is?
14: Erre egy nagyon jó példa hazánkban a szúnyogírtó fogaspongy helyzete, ami szintén egy közép-amerikai elterjedésű faj, nagyjából 26-28 Celsius fokos vízben érzi jól magát. Ezt betelepítették az 1900-as években hévízi tóba azért, hogy az akkor még jelenlévő malária szúnyog lárváit pusztítsa. A hal szót fogadott, nevéhez illően pusztította a szúnyog lárvákat, viszont hát az elfolyó vizében is megtelepedett. Jelen pillanatban már a Kis-Balaton teljes területén megtalálható ez a halfaj, alig 100 év alatt alkalmazkodott ahhoz, hogy ő neki télen néha nagyon hideg lesz a víz.
2: Pet, wise, care. 3 angol szó, kisállatot, bölcset és gondoskodást, gondozást jelent. Ebből már ki is található, hogy mivel is foglalkozik dr. Piller Pálma vállalkozása. Egy internetes tanácsadó szolgálat, illetve ahogy a fiatal állatorvos fogalmaz, ökoszisztéma. De talán a szívünkhöz közelebb áll az a megfogalmazás, hogy egy rendszer, amely azt tűzte ki célul, hogy a kis állatok gazdái ne legyenek egyedül a kérdéseikkel. Magyarországon ez az első ilyen vállalkozás, és népszerűsége rohamosan nő. Már átlépték a határokat is, ez is magyarázza az angol névválasztást. Még csak annyit, mert ez is beszédes szám. A sikeres vállalkozó még nincs 30 éves.
15: És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
16: Amikor ma találkoztunk, egy tornazsákkal és egy óriási kézitáskával érkezett. Arra gondolok, hogy az egyikben tornacipő van, a másikban meg komputer. Ez jellemzi magát?
4: Igen, az egyikben az edzőtucam van, mert megyek majd este edzeni, és a másikban meg a laptopom.
16: Vissza tudunk lépni a beszélgetésben mondjuk 4 évvel ezelőttre? Mit csinált, mire gondolt 4 évvel ezelőtt?
4: Akkor már ötletstádiumban volt a Bad Weisker, és...
16: Akkor öt évvel ezelőtt.
4: Hát akkor még az egyetemen tanultam.
16: Mikor jött el ez a pillanat, amikor arra gondolt, hogy kettős életet kellene élni?
4: Nagyjából akkor, így az utolsó tanévben, amikor tényleg már elkezdtük így a piackutatást, ötletstádiumban volt a Pet Weisker, és hát volt bennem egy hatalmas kétség, hogy most nekem állatorvosként kellene dolgoznom full time, vagy pedig a vállalkozással foglalkozni, és végül egy ilyen gazdas megoldást hoztam, hogy akkor részmunkaidőben dolgozom állatorvosként, és mellette pedig elkezdtem építeni a saját vállalkozásomat.
16: Mi ez a vállalkozás pontosan?
4: Ez sokat változott az utóbbi években, de jelenleg egy mobil applikáció, ahol a gazdik No24 tudnak állatorvosoktól kérdezni, bármikor, bármivel kapcsolatban kérdezhetnek tőlünk, emellett van egy kis állatnapló, kis állatprofil, oltás emlékeztetőt küld az applikáció, nagyon sok mindent tudnak vezetni a gazdik, és így nagyon sokat segít a betegség megelőzésben, egészségmegőrzésben, hatalmas tudásanyaghoz férnek hozzá, vannak videós anyagok, cikkek, és rengeteg kupon, így állatos témákban, állatos márkákhoz.
16: Szóval ez egy kis állatáruház?
4: Nem áruház, ez ilyen, hát egy ökoszisztéma igazából, ami segíti a gazdik mindennapjait. Tehát mi nem árulunk táplálékkiegészítőket vagy tápokat, mi minden másban segítjük a gazdikat, hogy szakértőktől tudjanak kérdezni, és spórolni tudjanak igazából mind a tápokon, mind akár az állatorvosi költségeken.
16: Miből gondolja, hogy a telefonon lehet gyógyítani?
4: Nem lehet gyógyítani a telefonon, és nem is ezt csináljuk, és sehol sem állítjuk, hogy ezt csinálnánk, mi tanácsot adunk a gazdiknak, és abban segítünk, hogy ne legyenek egyedül a kérdéseik. Sajnos országszerte nagyon kevés helyen elérhető az ügyelet állatorvosi vonatkozásban, és óriási segítség az, hogy vasárnap este 10-kor tud írni nekünk a gazdi, hogy most ezzel rohanjak-e az ügyeletre, üljek be az autóba és autózzak 2 órát, vagy amúgy ráér holnapig.
16: Jó. Én beírom vasárnap este 10-kor az applikációba, hogy nagyon sír a kutyám. Mit csináljak?
4: Igen, akkor az állatorvosaink feltesznek egy csomó kérdést, tud a gazdi videót és képet küldeni, és az alapján megítélhető, hogy most életveszélyben van-e a kutyus vagy sem. Illetve emellett nagyon sok olyan kérdés van, ami nem vészhelyzet, hanem nagyon sok táplálással kapcsolatos, mivel védekezzek kullancs ellen, jó ez a táplálék kiegészítő, a szomszéd azt mondta, hogy ezt adja a kutyának, igaza van-e vajon? Szóval csomó ilyen dolog van, amit meg tudnak kérdezni a gazdik nálunk.
16: Láttam egy kérdést, hogy adhatok-e a kutyának emberi fájdalomcsillapítót.
4: Na igen, és ebben az esetben nagyon jó, hogy kérdeznek a gazdik, mert amúgy tilos emberi fájdalomcsillapítót adni, mert ez súlyosan mérgező a kutyáknak, szóval nagyon sok ilyen mérgezést is meg tudnak előzni vele a gazdik. Vagy akár, hogy felevet valamit a kutya a vendégségben, most ettől lesz-e baja, rohanjak-e hánytatni, vagy nem lesz semmi gond. Szóval nagyon sok betegséget és balesetet is meg tudnak előzni a gazdik azzal, hogy azonnal tudnak kérdezni, és rögtön kapnak választ.
16: Ön ezek szerint a hivatásának él hetente 2 napot, 2 és felet, ez az állatorvosi hivatás, és a többi időben vállalkozó, nem is kisvállalkozó, mert már startupként tüntetik ki lépten nyomon, ez az elmúlt 3 év nagyon sikeres volt magának, ám de nagy vállalkozó most már, azt mondja, állatorvosaink segítenek a bajba jutott gazdiknak.
4: Igen, többen vagyunk. Az elején nagyon sokáig egyedül csináltam, de nyilván ez nem egy fenntartható dolog, hogy egyetlen ember No24 elérhető legyen, így le tudjuk fedni az egész No24-eset.
16: 4 évvel ezelőtt még télen fagyoskodott egy kölcsön lakásban, és azóta berobbant ez a vállalkozás. Anyagilag jól járt ezzel?
4: Hát még azért nem mondanám. Nem vagyok milliárdos, meg milliómos.
16: Jó, hát nem.
4: Szóval de még nem tartott a cég.
16: Milyen színű a Mercedes-e?
4: Nincs a Mercedes-em. Szóval most még nem tartunk ott.
16: 3 év alatt felkapott lett. Kapja a díjakat, Forbes magazin, Prima Primissima.
4: Én nagyon sokszor azt érzem ezeknél a díjaknál, hogy én amúgy még nem tartok ott, és hogy még nem tettem le eleget az asztalra ezekhez a díjakhoz. Én azt érzem, hogy így az impact, meg a hatás, amit a Pet Weiskerrel létrehozok, az nagyon nagy, és az már a mai napig is hatalmas, és rengeteg gazdnak, meg közvetve állatnak tudtunk segíteni, és talán így ezt láthatják így a díjátadók. Szóval én azért is válasz megváltoztattam kicsit a vállalkozói életet, mert azt láttam, hogy mondjuk a rendelőben egy nap el tudok látni 20-30 állatot maximum, viszont a Petweiser által meg akár több ezer vagy több százezer állatnak és embernek tudok segíteni, és én ezt szeretném valahogy, nekem ez így a hivatásom, vagy ami így hív meg az utam, hogy én szeretném ezt a segítségnyújtást tényleg világszerte.
16: Hová akarnak fejlődni? Európai nagyvállalattá?
4: Igen, az a cél egyébként, hogy már az idejében külföldön is elérhető legyen a mobil alkalmazásunk. Már most is van

0: A vállalkozást. Én imádom ezt a vállalkozói létet. Nagyon szeretem, hogy bárhonnan tudok dolgozni, bármikor. Úgyhogy én hosszú távon is abszolút így a vállalkozói létet látom magam előtt, és hogy ebben fejlődjek tovább.
1: Dr. Piller Pálma vállalkozása egy internetes tanácsadó szolgálat, ahogy a fiatal állatorvos fogalmaz, ökoszisztéma. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Rozbora Zoltán, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bagos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombati imádság.
1: Elmondja Keckó Pál evangélikus püspök.
2: A bibliaolvasó útmutató mai ószövetségi igéje Ézsaiás proféta könyvéből szól hozzánk a 40. fejezetből. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az új szövetségénk pedig a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből szól hozzánk, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Mennyei Atyám, Te ismered az életünket, hogy milyen terheket hordozunk, hogy a mindennapok kihívásai között hogyan kell helytállnunk. Időhiánnyal küzdünk, az életünk nem más, mint egy nagy rohanás. Azt is tudod, hogy testileg, mentálisan mennyiszer elfáradunk. A mai napon azt kérem tőled, hogy adj bölcsességet ahhoz, hogy megtalálhassam a helyes sorrendet, hogy különbséget tudjak tenni fontos és kevésbé fontos dolgok között. Adj bátorságot, hogy nemet tudjak mondani arra, ami felesleges vagy kimondottan káros számomra. Köszönöm, hogy idáig is megtartottál, hogy erőt adtál és megőriztél. Hálás vagyok, hogy Te velem vagy. Azt is köszönöm, hogy nem csak előre, de fel is nézhetek, hogy fiat személyes szolgálata tájékozódási pont lehet az életemben. Rátekintve, benne bízva indulok el ezen a mai napon is. Ámen.
1: Keckó Pál evangélikus püspök gondolatait hallották.
0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
3: 2026. június 13-án reggel 6 órakor köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Dunakarnevál Budapesten. Önkéntesekből álló elsősegélynyújtó szervezet a Balatonnál és csúszdli céllövő verseny Nagymegyeren. Csak néhány érdekesség a mai adásunk témáiból, amikkel várjuk Önöket. Most azonban krónika következik.

0: következik. A stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Toroszkai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Toroszkai László úgy véli, hogy a magyar-szerb határon illegálisan betörő migránsokat regisztrálni kell. Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. Magyar Péter miniszterelnök Rost Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Budis Kriszta a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz, Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit, jelent meg tegnap este a magyar közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt. Külön választanák a rádió, televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Új felügyeleti testület és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Hetedik alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban az önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Díny és Hát között tisztítják meg a Tiszát. A tiszafüredi megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Gajdos László hozzátette, egyre nagyobb probléma a csökkenő vízhozam, miközben az asszály a mezőgazdaságot is veszélyezteti. Az idei PET kupán 22 csapatban mintegy 360 önkéntes vesz részt, ami részvételi rekordnak számít. Vasárnapig tart a Régészet Napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Az esemény célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Az időjárásról: többfelé borult lesz az ég, keleten futó záporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Hajnalban 9-14, napközben 22-27 fok várható.
2: Nemzeti Sportkrónika.
3: Győzelemmel kezdett az Egyesült Államok a világbajnokságon. Az FTC 5 méteresekkel maradt alul a BL döntőben. Pályára lépett a társrendező Amerikai Egyesült Államok is magyar idő szerint hajnalban, és 4-1-es győzelmet aratott Paraguay ellen. A társházigazda Kanada és Bosznia-Hercegovina mérkőzése 1-1-es döntetlennel zárult. Kanada ezzel a döntetlennel megszerezte története első VB pontját. A női vízilabda bajnokok ligájának 4-es döntőjének fináliában a Ferencváros büntetőpárbajt követően 17-14-re kikapott a görög Olimpiákos ellen, így ezüstérmet szerzett. Guzi Blanka aranyérmes lett a budapesti öttusa világkupán. A diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel, a végén brit ellenfelét lehajrázva lett első. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Szombaton is 2 magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfi döntőben. Böhm Csaba csoportjában a 4. lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. A magyar női röplabda válogatott 3 szedben nyert a vendég észt csapat ellen Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának 3. játéknapján. Így 3 meccs után veretlen a csapat, amely vasárnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat a Messzi István sportcsarnokban. A 3-szoros címvédő Varga Ádám megnyerte a pénteki középfutamát K1 500 méteren, ezzel bejutott a döntőbe a Portugáliában zajló olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. Mellette mindkét magyar páros is bejutott a fináléba a K2 500 méteren, az Újfalvi Laura, Csikó Zsóka, valamint a Kurucz Levente, Fodor Bence duó is érdekelt lesz a vasárnapi döntős programban. Lando Norris végzett az élen a Forma 1-es katalán nagydíj 2. szabad edzésén. A brit mögött Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli és Verstappen zárta az első 6-os sorát. Lewis Hamilton a 9. helyen zárt.
2: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsorajánlat. Új világ.
4: Kormányalakítási kísérlet Romániában a parlament feloszlatása után. Patthelyzet vagy káosz Koszovóban az előrehozott választások után. Nagy-Britániában a káoszban előkerült Tony Blair egykori kormányfő is, és drónok háborúja szerte a világban. Járai Juditot hallják is az Új világban. Ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
2: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
5: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
7: Óra 8 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. Az alábbi témákkal várjuk Önöket. Műsorunkat világjáró rovatunkkal kezdjük, amiben a koreai smink trendek körül tudhatunk meg érdekességeket.
8: A koreai nők sminkje alapvetően a skin first, vagyis bőrközpontú szemléletre épül, tehát a cél az, hogy a bőr természetesnek és szépnek, egészségesnek hason.
7: Aztán egy keszthelyi kutyásrandra látogatunk el, ahol még kutyás kertmozizásra is van lehetőség.
9: Tavaly is filmet vetítettünk, és igazából talán egy-két vakkantás hangzott csak el. Egyébként kutyás filmet vetítettünk, tehát alapvetően azért még ez is kutyás nálunk. Ezt is tervezzük idén.
7: Fél hét után egy autószerelőt és mentorát mutatjuk be Önöknek, akik a szeptemberi szakmák világbajnokságára készülnek. Majd a nemrég megrendezett nyári nagyari pásztor találkozóról hallhatunk, ahol egy juhás családot és annak hagyományait ismerhetjük meg.
10: Férjem 14 éves kora óta pásztor.
11: És még most
10: és
11: is
10: még
11: van.
10: mindig, minden reggel 4 órakor körül is megyen.
7: Tegnap elkezdődött az idei Duna Karnevál. Telefonon kapcsolunk Vince Andrea fesztiváligazgatóhoz, akit a karnevál programjairól is kérdezni fogunk. 4-8 után vendégünk lesz Bozó Gyula mentőápoló, akivel az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programjáról beszélgetünk. 7:30 után a Balatoni első segélynyújtó szolgálat munkáját ismerhetjük meg. Vendégeink lesznek a stúdióban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. Majd Nagymegyerre kapcsolunk Fehér Istvánhoz, hiszen egy különleges csúszdi céllövő versenyre készülnek ma, erről tudhatunk meg részleteket. A mai műsor szerkesztője Eszterec Közi Kinga, a hangmérnök Bényi Csaba, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk!

0: Világjáró a szombat reggelben.
1: A smink sokak számára az önkifejezés, a kreativitás és a magabiztosság eszköze. Egy jól megválasztott smink ápolja a lelket, megadja azt a bizonyos plusz löketet egy nehezebb munkanapon vagy fontos eseményen. A sminkelés folyamata, a termékek használata kultúránként változik. Nemrég egy dél-koreai szakértő tartott előadást a témában, hogy a híres K-beauty, vagyis szépségápolás hogyan viszonyul a sminkhez. A hétvégén a Koreaon ingyenes fesztiválon a fővárosban még többet megtudhatunk a témáról. Varta Bernadett interjúja következik.
2: A francia nők az időtlen szépségre és a természetességre törekednek a sminkelésnél, amíg az amerikaiak ugye a sok lépéses, karcsúságot kiemelő, bronzosítóval teli sminktrendet követik most éppen. Yu Bo-mi, sminkszakember, a Koreai Kozmetikai Ipari Intézet munkatársa, Szalai Eszter tolmácsolja, milyen a koreai nők sminkje.
3: A koreai nők sminkje alapvetően a skin first, vagyis bőrközpontú szemléletre épp. Tehát a cél az, hogy a bőr természetesnek és szépnek, egészségesnek hasson. A hangsúly tehát nem a mesterségesnek tűnő vastag alapozáson van, hanem inkább könnyed, hidratált, finoman ragyogó bőrhatást próbálunk elérni. Például az úgynevezett glass skin üveghatású bőr, vagy a dewy skin harmatos megjelenésén keresztül. A smink terén is olyan tiszta, akvarelszerű hatású pirosítót és ajakfestéket használunk, amelyek kiemelik a bőr természetes színét, és így összességében egy túlzásmentes, mégis tökéletesen ápolt és kifinomult színvilágot érhetünk el.
2: Mennyire a trendekben, vagy mennyire időtlen állnak hozzá a sminkeléshez?
3: Inkább
2: egy időtálló skincare filozófia adja a szilárd alapot, amelyre viszont rendkívül gyorsan változó trendek épülnek. Tehát a legfontosabb és állandó érték továbbra is az egészséges, fiatalos bőr megőrzése. Ez egy olyan szépségideál, amely gyakorlatilag időtlennek számít Koreában. Ugyanakkor az, hogy ezt pontosan milyen make-up technikákkal vagy textúrákkal fejezzük ki, például a tangfulú ajkak, vagyis cukormázzal bevonatolt gyümölcsnyárshoz hasonló ajakhatás, illetve például az inner glow, vagyis a belső ragyogást adó make-up, vagy neutrális tone-on-tone smink, ezek meglepően gyorsan változnak, főleg a közösségi média hatására. A koreai fogyasztók tehát egyszerre nagyon következetesek az alapbőr ápolási rutinjaikban, és eközben folyamatosan nyitottak az új, innovatív és gyorsan változó szépségtrendekre is. A K-pop mennyire hat a trendekre?
3: K-pop은 전 세계 K-beauty 시장을 견인하는 가장 강력한 마케팅 엔진이고
2: a K-pop a világ K-beauty piacát meghatározó legerőteljesebb marketing motor és trendterjesztő, tehát az idol csoportok által a színpadon vagy zenei videókban bemutatott sminkek, mint például a tincses műszempillák, a szem alatti csillámpor vagy túlzott ajakfestés, ezek valós időben terjednek el a közösségi médián keresztül az egész világon, ez azonnal felkelti az égenerációt. Vásárlási vágyát világszerte, globálisan is a kozmetikai márkák termékfejlesztésére is hatással van. Koreai kozmetikumok exportértéke 2025-ben elérte a 10,2 milliárd dollárt, ami minden idők legmagasabb értékét jelenti, és ennek hátterében is nagy szerepet játszott a K-pop és K-dráma, valamint más kulturális tartalmak világszerte történő elterjedése. Csak a nők kiváltsága a sminkelés, vagy a férfiak is festhetik magukat?
3: Józtán Hangukon
2: gyakorlatilag Korea a világ egyik olyan országa, ahol a férfiak szépségápolása és sminkelése is teljesen elterjedt, elfogadott és nagyon természetes. Az ilyen színes, erőteljes, látványos sminkek használata továbbra is főleg az idolokra jellemző, azonban a hétköznapi férfiak körében is teljesen elterjedt például a BB krém, illetve a alapozók használata, tehát így olyan sminkelési technikák, amelyek a bőrtónust javítják, és például színes ajakbalzsam, illetve rendezett szemöldök formázás is nagyon gyakori, nagyon gyakran vágatják a hajukat, és összességében számos különböző terméket használnak, tehát nagyon elfogadottak. A nők körében pedig főleg az gyakori, hogy a szemsmink esetében inkább a mesterséges szemkihúzás helyett főleg a szempillákra, szépen elrendezett szempillákra koncentrálnak, illetve például a szem alá festett úgynevezett egyószál kihangsúlyozása is elég gyakori, ezen kívül pedig a száj esetében nagyon gyakran
3: gyakran az ajkaknál egy kicsit elmosódottabb olyan hatást keltenek, amelynek az ajak határai kicsit elmosódottnak tűnnek, és esetleg például egy ilyen úgynevezett overlip sminket is gyakran használnak. Ezek mindegy ilyen fényes, ragyogó hatást keltenek, ezt hangsúlyozzák ki. A férfiak esetében tehát egy nagyon rendezett és tiszta, ápolt megjelenés, amire főként koncentrálnak, ápoltabban formázzák meg.

0: csak miért vagy szép nekem.
1: Hetedik szezonját kezdi meg a Keszthelyi Kutyástrand. Kevés ilyen strand működik a Balatonnál, így a felelős kutyatartók kifejezetten keresik az ilyen lehetőségeket. Ma már nem csak a kutyák fürdetéséről szól ez a hely, külön programokat is kínálnak, például idén lesz ismét kutyáskertmozi is. Varga Tünde a Keszthelyi Kutyáspark üzemeltetőjével, Szidádi Kovács Tiborral beszélgetett.
2: Jó néhány éve működik már Keszthelyen a Kutyabarát strand, és hát a Balaton körül 2-3 ilyen strand van. Elképesztően népszerű. Minek köszönhető?
3: Egyrészt annak, hogy nem is nagyon tud megvalósulni máshol, kutyástrand a Balatonon. Ennek több oka is van, nincs olyan terület, ahol ezt meg lehet valósítani. Fonyódon és Keszthelyen volt olyan terület, ahol ezt sikerült kiküszöbölni. Azt tudni kell, hogy azért ez egy külön kategória kutyástrand üzemeltetése, hiszen nem fürdőhely hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy más szabályok vonatkoznak rá.
2: Fizetős?
3: Nem feltétlenül. Tehát
2: nincs belépő, arra gondoltam.
3: A kutyástrandokra van belépő, hiszen mi is ugye abból tartjuk fent, Keszthelyi kutyástrandnak is van belépődíja. Nagyon sok szolgáltatásunk van egyébként itt Keszthelyen, azon kívül, hogy egy nagyon jó körbe kerített terület, ami a kutyásoknak nagyon fontos, hogy a szökésmentességet lehessen biztosítani. Lehet bérelni napágyakat, napernyőt, külön VIP helyeink vannak, ami szintén egy ilyen nyugodt kikapcsolódást tud a kutyásoknak biztosítani. Kutyajátszótér van, homokos partszakaszunk van, nem vagyunk nagy strand, viszont annál családiasabbak vagyunk. Nagyon jó kis piknikkertünk van, parkolás ingyenes a strand előtt. Szóval én azt gondolom, hogy a kutyás családoknak egy ideális lehetőség.
2: Mennyien fordultak meg tavaly ezen a strandon?
3: Átlagban mondom, ugye az a hetedik szezonunk, olyan szezononként olyan 15 ezer látogatót vonzunk, ami egy ekkora kisebb volumenű strandnál szerintem nagyon jó, és sokszor előfordul az, hogy már szinte teltházzal vagyunk egy nagyon kánikula napon, de persze ugye a tavalyi év az pont gyengébb volt. Én remélem, hogy a 2026-ban sokkal jobb nyarunk lesz, és több vendéget tudunk fogadni.
2: Említett kutyás mozit, kertmozit, ezt hogy képzeljük el?
3: Igen, az a strandnak a piknikkert rész van. Gyakorlatilag ez is egy ilyen kis családi kutyás kertmozi, tehát kutyával is lehet jönni. Egyébként már Budapesten is vannak kutyabarát mozik, tehát az a kutya még képes nyugodtan lenni másfél-két órát, és nem zavarják a hanghatások, azok simán bevihetők, és mi is voltunk már a kutyánkkal ilyen moziba, és nagyon szépen elfekszik, tehát nincs probléma. Természetesen a felelősség mindig a gazdán van, tehát hogy tudja, hogyha a kutyája zavarja az előadást, akkor ne vigye be. Nálunk az a különbség, hogy mivel egy nyitott területről van szó, különösebben nem zavar senkit, ráadásul a kutyások vannak ott, hogyha ugott a kutya. Tavaly is filmet vetítettünk, és igazából talán egy-két vakkantás hangzott csak el. Egyébként kutyás filmet vetítettünk, tehát alapvetően azért még ez is kutyás nálunk. Ezt is tervezzük idén, illetve hát a másik nagy rendezvényünk a Dog Beach Fest, ami július 18-án egész napos, sőt hétvégi program. Szombaton lesznek az aktív programok, kutyatrükkverseny, kutyaúszóverseny, tombola, előadások, tanácsadások, ugye partnereink, kiállítóink közreműködésével, úgyhogy ide is várunk mindenkit sok szeretettel.
2: Nekem is van kutyám. Egy kis területen összezsúfolva sok kutya. Hogyan lehet azt koordinálni?
3: Nagyon jól működik egyébként, tényleg a tapasztalat mutatja. Az elején mi is picit féltünk, hogy ez egy fél hektáros terület, picit több mint fél hektár, hogyan fog viselkedni mondjuk együtt akár 80-100 kutya. Szerencsére nagyon meglepődtünk mi is, hogy egész jól. Pontosan azért, mert a kutyák nagyon jól szabályozzák egymást, tehát ez már picit ilyen kutyapszichológia is, és azt fedeztük fel, hogy akkor van inkább idézőjelben probléma, ha kevesebb kutya van, mert akkor a területüket jobban próbálják védeni, de ha sok kutya van, akkor elfogadják azt, hogy ők ott együtt mozognak, futkároznak, kergetik egymást, nyilván valamelyik kutya picit vehemensebben, de akkor is a gazda rászol. Tehát a 6-7 év működés alatt egy véres eseményünk se volt. Más emberi strandokon szerintem ennél több probléma szokott adódni. Az is nagyon fontos, hogy egy ilyen helyen a kutyások, a gazdik nagyon-nagyon megbecsülik ezt a lehetőséget, és pont ezért sokkal jobban figyelnek. Természetesen előfordul egy-két problémásabb vendég, akkor szoktunk is szólni, hogy figyeljen jobban oda a kutyára. Nem szokott különösebb probléma lenni a kutyákkal.
2: Beszéljünk egy fontos dologról, ami talán életre is hívta a kutyás strandokat a Balaton körül is. Az a kutyások nem kutyások együtt strandolás című kérdés, amit a Balatonnál saját tapasztalatból tudom, még mindig nagyon komoly konfliktusokat szül, mert sokan vagy nem tudnak róla, vagy nem akarnak eljönni a kutyás strandra. Erre ez lehet a megoldás, hogy talán még több kutyás strand kéne?
3: Igen, az is egy jó megoldás lenne, de ahogy említettem, elég kicsi az esély, hogy ez meg tud valósulni, legalábbis a közeljövőben. És igen, az az is egy nagyon nagy probléma sajnos, hogy a meglévő strandokra viszik be a kutyát az D, hiába zárás után, hiszen törvényszabályozza, hogy kijelölt fürdőhelyen nem lehet kutyával tartózkodni, kivéve természetesen a segítő kutyákat. Azért is szül konfliktus, mert általában pont azok mennek be, akik viszont nem felelős gazdik, és ők bizonyot hagyják a kutyakakét, nem figyelnek oda a kutyájukra, és ez szüli, illetve okozza a későbbi konfliktusokat a nem kutyásokkal. Tényleg hangsúlyozom, hogy kijelölt fürdőhelyre nem szabad kutyával bemenni, ezzel legyünk tisztában. Mi igyekszünk folyamatosan edukálni a kutyásokat, hogy figyeljenek oda erre, mert sokkal több konfliktust fog szülni, és akkor még nem is beszélek egyéb problémákról, akár a pórász használat, akár egyéb olyan dolgok, amik egyébként veszélyesek is lehetnek, kutyára és bárki másra nézve is, illetve hát ugye nem közvetítik a felelős kutyatartás üzenetét.

0: Fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik. A stúdióban Meslin Bettina.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Belső vizsgálat indul az állampolgársági kérelmek ügyében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Átalakítaná a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hozna létre a kormány a magyar filmszakma fejlesztése érdekében, a kultúráért felelős államtitkár Nagy Ervin tájékoztatott arról is, hogy hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára. Ma van a Magyar Feltalálók napja. Szent György Albert Nobel-díjas tudós 1941-ben ezen a napon nyújtotta be a C-vitamin hatékony előállítására vonatkozó szabadalmát. A Magyar Feltalálókat ünnepli műsoraival a közmédia, egyebek mellett az M5 Nagyok című műsorában Béres József Széchenyi díjas kutató életét idézik fel. Az időjárásról. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
2: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
0: 6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Műsorunk következő fél órájában egy magyar autószerelőt és mentorát mutatjuk be, akik már gőzerővel készülnek a szeptemberi szakmák világbajnokságára. Majd egy nagyari juhász családot is megismerhetünk, és a pénteken kezdődött Duna karnevál programjairól is fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: Széchenyi István Egyetem oktatója, Őri Péter 2018 óta készíti fel a magyar autószerelő versenyzőket az Euroskills, vagyis a Szakmák Európa bajnokságára és a Worldskill világbajnokságra. Idén mentoráltja Albrecht Martin nemzetközi erőpróbán vett részt Kanadában, ahol a teljes mezőnyt maga mögé utasította, így ő képviseli a szakmát idén szeptemberben a Sánkhái világbajnokságon. A közelmúltban lezajlott kanadai, illetve a szeptemberi Sánkhái Worldskill versenyről először a felkészítő szakembert, Őri Pétert, a Győri Széchenyi István Egyetem járműfenntartás és diagnosztika tanszékének oktatóját kérdezte Gárdonyi Eszter.
1: Ami a hátunk mögött van, ez mekkora sikernek számít?
2: De legutóbbi egy felkészülési verseny volt Kanadában, és ott a Martin, aki a Sánkhái versenyen fog részt venni, első helyet szerzett. Mondhatni, hogy ez egy ilyen felkészülési verseny, ami azt jelenti, hogy mind a versenynek a kialakítása, mind a feladatok azok lehetőség szerint a legjobban hasonlítanak majd a szeptemberi megméretetésre. Ennek tükrében azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, illetve egy kis terhet is tesz a Martin vállára, hogy a kínai versenyen is hasonló jó eredmény.
1: Mi adja a legnagyobb kihívás napjaimban az autószerelésben, hiszen ha én ránézek egy autóra, ami 5 éves, az egészen másra képes, mint ami mondjuk 1 éve jött ki a szalomból.
2: Folyamatos fejlődés, az mindenképpen kihívás elé állítja a szakmát, illetve ha csak a versenyt nézzük, akkor a versenyen is a feladatoknak mindig le kell követni ezeket az autóipari trendeket. Például most már sorozatban 6. éve van elektromos vagy hibrid jármű, amin dolgozni kell a versenyen, tehát ez is egy modul, ami beépítésre került, annak megfelelően, hogy a világ nagy részén az elektromos és a hibrid járművek elkezdtek elterjedni.
1: Hogy épül fel maga a verseny? Mindenki ugyanazt a feladatot kapja, időre megy, technikai készségek, elméleti készségek. Hogy néz ki egy ilyen verseny?
2: Mivel a járműnek több olyan részegysége van, vagy alegysége, amit külön lehet kezelni, ezért ezeket szétválasztva 8 modult kell teljesíteni a versenyzőknek. Minden egyes modulra 2 óra van, tehát ez azt jelenti, hogy 16 óra munkát fognak elvégezni a versenynapok alatt.
1: Egybefüggően, vagy azért
2: nem. Itt 2 óránként van egy modul, és ilyen forgószínpadszerűen mindenki végig megy ugyanúgy azon a 8 modulon, és az összesített pontszám fogja meghatározni majd az eredményeket. A 8 modul a teljességigénye nélkül fék, futómű, motorelektronika, motormechanika, motormérések, benne van még a jármű elektronika, akár egy ilyen komfort elektronikára gondolunk, ablakemelő, vagy más olyan részegység a járműnek, ami elektromos vezérlésű, vagy például az ADAS rendszerek, ami szintén egy nagyon elterjedőben lévő dolog, ugye ezek a vezetéstámogató rendszerek, ezeknek a diagnosztikája, a beállítása, ez is már a versenynek a részét képezi.
1: Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő meg fog kapni egy autót, és nézzük meg, hogy mi a probléma. Hát eleve diagnosztizálni kell minden egyes egységét.
2: Így van, tehát a diagnosztika az az első lépés, és ez részegységenként akár a fékrendszerről beszélünk, akár egy elektromos hibáról. Mindig először át kell vizsgálni az adott rendszert, meg kell találni benne a hibákat, és akkor azokat kell kijavítani. Ugye modulonként eltérő, hogy milyen arányban van hibakeresés, illetve milyen arányban van karbantartási vagy szerviz feladat, vagy mondjuk egy javítási feladat, de tényleg azt gondolom, hogy ami a két rendszám között van, az igyekeznek itt a versenyen előhozni, és minden részegységről számot kell tudni adni.
1: Milyen esélyekkel indulunk ezen a versenyen, illetve kik a legnagyobb ellenfeleink?
2: Egyik évben világbajnokság, másik évben Európa bajnokság van. A világbajnokságok a mi szakmákban én azt gondolom, hogy nehezebbek. Nagyon sok ázsiai ország szokott az első 3-4 helyen lenni, tehát úgy gondolom, hogy nekünk a legfontosabb, illetve reális célunk az, hogy az európai országok között elől végezzünk, a lehető legjobb eredményt próbáljuk meg elérni.
3: Albrecht Martin vagyok, és jelenleg én a Győri Szakképzési Centrum Lukács Csanda Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumban tanulok. Én megyek majd a 2026-os Sánkhái Worldskill versenyre autószerelő szakmában.
1: Mióta tart az autók iránti szerelem?
3: Igazából én már egész általános iskola alatt azt tudtam, hogy valamilyen műszaki irányba szeretnék elhelyezkedni, és nekem inkább így a felső tagozatok során dőlt el az teljes mértékben, hogy akkor autós irány.
1: Hogy zajlik maga a felkészülés egy ilyen versenyre, hiszen több mint 30 ország képviselteti magát. Nálunk hogy történik a felkészülés?
3: Én már lassan tavaly nyár óta ott vagyok szakértőmmel, illetve előző versenyzőkkel egy gyakorlati helyen, egy műhelyben, és ott a mindennapi munkák mellett készülünk a versenyre is, illetve próbáljuk a mindennapi munkákat is úgy végezni, hogy minél céltudatosabb legyen a versenyre tekintve, illetve van olyan is, amikor kifejezetten előző versenyzők állítanak össze valami olyan feladatot számomra, amire lehet számítani kint a verseny során is, és akkor ezen gyakorlunk. Emellett angolból is kapok ugye folyamatos felkészítést, hiszen az ilyen külföldi versenyeken az egyszerűen elengedhetetlen kommunikációhoz, és igazából így épül fel a felkészülés.
1: Van olyan típusú hiba, aminek kifejezetten örülnél, vagy olyan típusú autó, amit valamiért könnyebben lehet szervizelni?
3: Ugye ez azért nehéz most főleg, mert így, hogy Kínában lesz a verseny, ugye amikkel autókkal és technológiákkal fogunk találkozni, az a kínai iparból lesz kiemelve. Így egyelőre eléggé nehéz rálátni, hogy mire is számíthatunk, de próbálunk erre is felkészülni, mivel rengeteg féle hiba lehet, és amint valami kis tényező megváltozik, egészen más tud lenni az egész története miatt. Én inkább azt mondanám, hogy vannak ilyen nagyon hasznos technikák, vagy diagnosztikai mérések, vagy megközelítések, amik segítségével ezek a hibák minél gyorsabban és egyszerűbben megtalálhatók.
1: Mit vársz, mit ad ez a verseny neked?
3: Szerintem a verseny az, hogy már bekerülhetem ebbe a programba, már most sok mindent adott. Most, hogy még meg se történt a világbajnokság, már maga az, hogy Kanadába a felkészülési versenyen részt vehettünk, hogy oda elutazhattunk. Ott már, akiket megismertem versenytársak, és velük beszélgettünk, már az is jó, érdekes dolgokat tudtunk megosztani egymással, illetve tényleg, amit a felkészülés során tanultam dolgok, szerintem nagyon sok olyan dolog van, ami a hétköznapi életbe is nagyon sokat segít, illetve jobb szakemberré teszi az embert, és nem feltétlenül találkozik vele az ember egy hétköznapi szerviz vagy munkafolyamat során, vagy szimplán a hétköznapi oktatásba, illetve az, hogy maga a Worst Case Hungary-be levő teljes csapat, ki összeverődött, az is egy nagyon jó baráti közösséget alapít, és így mind szakmailag, mind emberileg szerintem sok élményt lehet szerezni az egész program és verseny során.

0: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok, folytatódik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja. Adásunk hátralevő részében a közösségek és a hagyományok kerülnek a középpontba. A szatmári beregi síkság évszázadokon át a legeltető állattartás helyszíne volt. Nyomokban még ma is fellelhető, de az elmúlt hétvégén is kiderült, leginkább az ételekben maradt meg a juhászok hagyománya. Zsoldos Barnabás egy vendégkarcagi főzőcsapattal, illetve a magyari juhász családdal beszélgetett.
1: A nagyari pásztor találkozóra az Alföldről is érkeztek pásztorok, hát Karcagról történetesen, és fontosnak tartották, hogy a szatmári beregi térség pásztor életét is megismerjék.
2: Igen, ez egy nagyon fontos szempont. A kunság, a birka főzés a jellemző. Mi ezt is gyakoroljuk, és azzal is készültünk most, hogy egy birka pörköltet fogunk főzni ezen a kisarban. Kisar, nagyar, tivadar, mindig keverjük ezt, de jó helyen vagyunk, az biztos.
1: Ha mind a hármat említjük, akkor már nagyot nem tévedünk. Ki milyen részét műveli az alföldi pásztor életet?
2: Hát igazából mi csak főzni szeretünk. A pásztor életet nem gyakoroljuk, tehát a hagyományokat azokat ismerjük, tiszteljük.
1: Ki volt, aki eddig beszélt?
2: Krasznai Gyula vagyok.
1: Az üstben körmös pacal készül, ez igazi pásztor étel.
3: Én azt gondolom, igen, tehát lehet annak nevezni, ahhoz olyan alapanyagokat használunk, amelyek a legjobban visszahatnak a régi pásztor életre, ahol a jószának minden részét igyekeztek felhasználni.
1: Ezért is körmös a neve, hogy még a köröm is benne van.
3: Pontosan, a köröm igazából egy plusz ízesítő benne.
1: A birka a meghatározó még mind a mai napig.
3: Hát a birka az egy örök dolog a mi életünkben. Jelen pillanatban azért maradtunk a pacalnál, mert 2 évvel ezelőtt, amikor jöttünk, akkor birkát főztünk, nagy sikere volt, most valami más szerettünk volna megmutatni ebből a életből.
1: De én még maradnék a birkánál. Fontos az, hogy merino vagy racka.
2: Azt tartja a népi mondás, meg a gyakorlat, hogy az idősebb birkából főzik a birkapörkölt. Tehát az minimum egy 7-8 éves birkáról beszélünk. Tulajdonképpen a selejt birkából főzték a pörköltet azért, mert már az tenyésztés, a tovább tenyésztés nem volt alkalmas, és azért főzik bele a karcagi birka pörköltbe, a fejétől a farkáig, a belsőségtől mindent, hogy semmi ne vesszen kár, mert azért a régi pásztorok azért nem arról voltak híresek, hogy pazaroljanak, és ez egy akkora ízharmóniát hozott létre, ebben a minőségben képviselik a főzését a birkának.
1: Akkor most ki itt a főszakács?
3: Ő itt volt, de elment mezőtúri kotorász, innen is üdvözöljük.
1: Engem azt csábított ide többek között, hogy a szakértők. Pólón ezt olvasom.
3: Az elmúlt időszakban mindenki szakértő volt.
2: Tulajdonképpen összehoztunk egy csapatot erre a rendezvényre, és akkor gondolkodtunk egy fantázia neven. Erre a névre esett a választás, hogy a szakértők. Igyekszünk a legjobbat nyújtani.
1: Az ön nevét még nem árultuk el.
3: Németh László.
1: Hála Istennek, nagyarban vannak, akik művelik.
4: Férjem akkor... 14 éves kora autópásztó.
1: És még most
4: és még
1: van?
4: mindig, minden reggel 4 órakor körülbelül is megyen. Nem tudjuk még otthon tartani se.
1: Milyen állat van?
4: Bárányú.
1: Na de azt mondták nekem, hogy itt, amit készítenek.
4: A kecske, mi hát van kecskénk is, mert ha a 2 vagy 3 elik az anyajuk, a kecske félje neveli. Ezért tartunk köztük egy pár kecskét.
1: Ez egy gida, gondolom.
4: 1 éves, 2 törtünk.
1: Ebből majd jut akinek.
4: Mindenki, aki jön, viheti, eheti.
1: Hányan dolgoznak?
4: Mi a család? A lányom a papírmunkába segít, a fiam a földmunkába segít, az apja juhász, én meg mindenfele segítek.
1: A férjem uram nincs itt,
4: hát
1: ugye?
4: Ő nem tud itt lenni. 4 órakor alágyújtott a gáznak, mert én ezt úgy szoktam ezt a kecskepörköltöt csinálni, hogy én előtte való ezt úgy elaprítjuk pörköltnek a húsokat, én azt bepácolom. És abba a pászlében megabárolom egy kicsit, megabároltuk, és akkor vagy 10 kila hagymát megpucoltam, gyorsan oda a pörköltnek.
1: Nem sokára készen is lesz. Kivel beszélgettem?
4: Nagy Gézárné, nagyot.
1: Doktor Nagy Emese, állatorvos. A doktori címet hova tegyem?
5: Jogász doktor vagyok, hazakerültem.
1: És amikor a jogi egyetemre beiratkozott, gondolta arra, hogy majd még itt akár még a bárányokat is meg kell körmözni időnként.
5: Nem gondoltam rá, viszont mikor hazajöttem, telepítettem gyümölcsöst, és imádom csinálni. Ez az élet teljesen más, nem cserélném le a magas sarkút erre a szabad természetbeli életre.

0: 31. Dunakarnevál június 12-e és 19-e között zajlik Budapesten a hazai és nemzetközi folklor, valamint a világzene egyik legkiemelkedőbb kulturális fesztiváljaként. A rendezvényen számos külföldi és hazai táncegyüttes lép fel a főváros különböző pontjain. Tegnap bár elkezdődött már ez a karnevál, már is megbeszéljük a részleteket, hogy hova érdemes ellátogatnunk. A vonalban köszöntöm Vince Andreát, a Dunakarnevál fesztivál igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Milyen volt a tegnapi kezdés?
1: Igazi karneváli hangulattal kezdtünk, fantasztikus előadással nyitottuk a tegnap délutánt a Múzeumkertben a Nyírségtánc együttes Szabolcs vármegyéből hozott egy válogatást, és a Baselán koncert után pedig a Duna Művész együttes szerelmünk Kalotta Szexinű műsorával töltötte meg a múzeum lépcsőit, és azt hiszem háromszor vagy négyszer tapsolták őket vissza, úgyhogy nagyon nagy sikerrel zártuk a tegnapi napot.
0: Amikor egy karnevára gondolunk, vagy ezt a szót így megemlítjük, akkor általában ilyen maszkabálok juthatnak az emberek eszébe, vagy a külföldi országoknak jellemző karneváljait. Milyen egy magyar karnevál? Mi mindenre van szükség ehhez egy ilyen programhoz?
1: Jó hangulatra, színes forgatagra, amit a magyar néptánc és népzene kiválóan teljesít. A gyermek, az amatőr, ifjúsági, a hivatásos táncegyütteseken át, a zenekarokig és egészen a világzenéig. Karneváli felvonulás színesíti a programot, ahol már a külföldi együttesek is becsatlakoznak, éppen Brazíliából is érkezik egy csoport, úgyhogy egy kicsit az ottani karnevált is ide varázsolja reményeink szerint.
0: Meg gondolom, itt ugye azért a felvonulás mellett van táncház, néptáncverseny, és a magyar kultúrával, hagyományainkkal, értékeinkkel, akár a népviseletekkel is azért nagyon sokan tisztában vagyunk, persze azért a gyerekek is szerintem nyugodtan megnézhetik a fellépőket, hogy megismerkedjenek az öltözékükkel, illetve akár a magyar énekekkel, de a külföldi országok képviselőinek is ilyenkor tanulhatunk tőlük, van rá lehetőség, hogy beszélgessünk velük, akár ha megállítjuk őket az utcán, hogy egy kicsit meséljenek?
1: Mindenképpen. A táncaikat is megtanulhatjuk, hiszen hétfőn a Kobuci kertben egy nemzetközi táncházban vehet részt pár ki odalátogató, ahol minden tánc egy, minden külföldi együttes tanít is táncot, és együtt táncolhatunk velük. Persze beszélgetni is lehet. De bármikor az előadások előtt, után szerintem ők nagyon boldogan mesélnek a hagyományaikról, és mutatják meg akár az éppen rajtuk lévő viseletüket.
0: Brazíliát már megemlítettük, felsorolhatunk még egy-két névtánccsoportot, hogy honnan érkeztek az érdeklődőkhöz.
1: Egy nagyon egzotikus, illetve nem is egzotikus, inkább rustikus együttes érkezik a spanyolországi Ibiza szigetéről. Ők ami nagyon-nagyon ősi hagyományt hoznak ide Budapestre nekünk. Bulgáriából a legjobb, illetve a legjobbnak ítélt táncegyüttes egy versenyen nyerte el ezt a címet. Ő érkezik, a Sofia Six. Szlovákiából hivatásos együttes, Lengyelországból, Lublin régióból hoz még el a Lengyelország teljes területéről néphagyományokat egy csapat.
0: Ugye Budapest különböző helyszínein találkozhatunk a programokkal, például a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, Kobuci kertben, Erzsébet-ligeti színház, a Margit-szigeti szabadtéri színpadnál. A karnevál záró eseménye egy nagyszabású gála koncert lesz, amelynek Táncba szőtt szerelem a címe. Miért éppen a szerelem kerül most a fókuszba?
1: Nagyon sok komoly témát feldolgoztunk már így a gála műsorok során. Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, és Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, ők a szerkesztő koreográfusok, illetve Zsolt a rendezője ennek az estének, és gondolkodtunk, beszélgettünk a himnusz kapcsán, a Petőfi évad kapcsán, volt már műsorunk, és azt gondoltuk, hogy most legyen valami könnyedebb, bár nem mindig könnyed a szerelem se, de hogy legyen egy olyan téma, ami igazán felszabadít, igazán szép érzelmeket vihet a tánc nyelvén a színpadra, és így gondoltunk arra, hogy legyen most a szerelem.
0: Ez a 31. Duna Karnevál, azért itt érzékelhetjük, hogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy egy ilyen párnapos rendezvény, programsorozat létrejöjjön. Fesztivál igazgatóként mennyire van lehetősége kikapcsolódni amellett, hogy félszemmel mindig figyel arra, hogy minden rendben menjen?
1: Ez a legjobb rész, az év legjobb része ez a hét, mert valóban, hát én is fesztiválon vagyok, hát én is a színpad mögött, miután mindannyian táncosok vagyunk, voltunk, a színpad mögött a backstage

0: reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, és Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Bestin Bettina.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Életbe lépett az Unió még 2024-ben elfogadott minden tagállamra nézve kötelező migrációs és menekültügyi paktuma.
3: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság jogairól, jelentette be a miniszterelnök.
2: Szeptember végén megszűnik a jelenlegi kamatstopp, a kormány új segítséget ígér a rászorulóknak. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban.

0: Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok.
1: Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője közölte, követelik, hogy a miniszterelnök mondja ki, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot, amely szerinte egyebek mellett azt jelenteni, hogy át kellene engedni a határon a migránsokat, és át kellene venni más országokból azokat, akiket a kvóták szerint ide küldenek. A Mi Hazánk árgus szemekkel fogja figyelni, mi történik a határainkon, közölte Torockai László pártelnök. Szerinte a paktum olyan, mint egy meghívó levél, hiszen még azt is tartalmazza, hogy vonzani és legalizálni kell a migrációt, így milliók indulhatnak útnak Afrikából és Dél-Ázsiából. Torockai László úgy véli, hogy a magyar-szerb határon illegálisan betörő migránsokat regisztrálni kell.
0: Beterjesztette a kormány az Európai Parlamentnek a jogállamisági kritériumok teljesítéséhez szükséges jogszabálycsomagot, közölte a pénzügyminiszter a pénzügyminiszteri tanács ülésén Luxemburgban.
1: Kármán András hozzátette, a következő ECOFIN ülés napirendjén szerepel majd a magyar program jóváhagyása.
2: Napokban leadtuk a újra dolgozott RRP programot a bizottságnak, ennek a jóvágyásra a következő hetekben várható, és emellett beterjesztettük a parlamentnek azt a nagyszabású jogszabályi csomagot, ami a jogállamisági kritériumok teljesítéséért szükséges, és ezt a következő napokban, hetekben tárgyalja a Magyarország gyűlés.
0: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
1: Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti a vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
3: A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
0: Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke.
1: António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezetcsoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig.
0: Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára.
1: Velkei György László közösségi oldalán közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, hangsúlyozta az államtitkár.
0: Megszűnik a kamatstopp a jelenlegi formájában szeptember 30-ától. Ez derül ki a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítás tervezetéből.
1: A kamatstopp összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakás célú és szabad felhasználású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét érinti. Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, a következő hónapokban fontos egyeztetéseket kezdeményeznek, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget.
0: A Fidesz szerint 216 ezer családnak válik terhes kevesebbé a törlesztő részletek fizetése a kamat stop eltörlésével, erről a párt frakció vezetője beszélt.
1: Gulyás Gergely felszólította a kormányt, hogy tartsa be ígéretét, ne engedjen a kamat stop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak, és ne hoz olyan intézkedéseket, amelyek jelentős terhet jelentenek a magyar családoknak.
4: Az Orbán kormány 2022-ben vezette be a kamatstoppot. Ez azt jelentette, hogy 216 ezer család az mögöttünk hagyott 4 évben 500 milliárd forinttal kevesebbet kellett, hogy törlesztő részletként megfizessen. Most a helyzet változik, ez 216 ezer családnak jelent komoly terheket. Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy tartsa be korábbi ígéretét, ne engedjen az Európai Uniós felszólításnak, ami a kamatstopp eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok 10-100 ezreinek.
0: Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt a parlamentnek. A javaslat szerint a Duna Média Szolgáltató és az MTV-a jogutódlással egy új szervezetbe, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT-be olvad be. A Magyar Távirati Iroda hírügynökségi tevékenységét különválasztanák a rádiós televíziós közszolgálati médiaszolgáltatástól, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre.
1: Az új független közmédia testületben 3 tagot a kormánypárti, 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, további 3 tagot pedig a média szakma jelölne. A tervezet szerint ennek célja, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott működést és tájékoztatást. A közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. A törvényjavaslat indoklásában az áll, a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében.
0: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a médiatörvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása.
1: Hozzátette, a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
5: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választaná egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
0: Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
1: Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést.
0: Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
1: Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell.
0: A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőn kezdődő Férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet.
1: Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
6: Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakarindex vizsgálat.
0: elrajtolta PET-kupa. A vasárnapig tartó esemény célja, hogy a 22 PET-hajóból és 60 kenuból álló flotta megtisztítsa Tiszafürettől Dinnyéshátig a Tiszát.
1: A megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a folyók védelméért mindenkinek tennie kell. Gajdos László kiemelten fontosnak nevezte az élővilág és a természet védelmét.
7: Sok helyen az ipari lobby irányába teljesen elbillent a mérleg. Nem akarjuk, hogy a mérleg másik serpenyőjét előnybe hozni, csak azt szeretnénk, hogyha a mérleg középen állna, mert nagyon fontos hazánk számára az ipari termelés, de az is nagyon fontos, hogy csak úgy tegyük, hogy a körülöttük élők jól érezzék magukat, ne legyen félelem az emberekbe, és hát ne károsodjon az emberek egészsége. És nagyon fontos az is, hogy a turizmus élhető legyen és megmaradjon.
0: Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter.
1: Péntek hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják.
0: Megújul a MÁV Plusz alkalmazás. Egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek vásárlása, és bővül az utastájékoztatás is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
1: Vitézy Dávid azt írta, az abban már közvetlenül megválthatók a jegyek minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. A frissítésnek köszönhetően részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat, tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez az első lépés a vasúti digitalizáció és az utastájékoztatás átfogó fejlesztésében.
8: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében egy kamion árokba hajtott. A 40-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Az M43-as autópályán Makó térségében a határ irányába két autó ütközött. A 34-es kilométernél a forgalom a leállósávban megindult, a torlódás több kilométeres. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom.
8: Időjárás jelentés.
1: A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég. Keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet. Már csak elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Ez volt a Krónika 7-kor. Hosszabb hír összefoglalóval legközelebb délben várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket. Veslin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra.
8: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
9: Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
8: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
10: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
11: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
10: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
12: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
10: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap, a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
2: A filmekben számos olyan karaktert láthatunk, akik megmentik a világot, segítenek a bajba jutottakon, ezért felnézünk rájuk. De a valódi hősök nem a filmekből, hanem a közvetlen környezetünkből érkeznek. A hétköznapi hősök a csendes segítők, akik észrevétlenül teszik jobbá a világot, a bajban pedig habozás nélkül cselekszenek. Az Országos Mentőszolgálat nemrég indította el a Hősképzés Plus programot, erről fogunk beszélgetni a következő percekben Bozó Gyula mentőápolóval. Jó reggelt kívánok!
3: Köszöntöm a hallgatókat!
2: Nem véletlen, hogy a hősöket emlegettem, bár magának a programnak is ugye a Hősképzés Plus a címe, de hát azért valljuk be őszintén, hogy akik mondjuk a mentőszolgálatnál dolgoznak, ők igenis hősök, mert életeket mentenek minden nap. És azok is hősök szerintem, akik megtanulják az alapokat a szakemberektől, és civilként próbálnak segíteni. Valahogy ez a kettő azért így nagyon szépen összefonódik.
3: Igen, a képzések során ezt el is szoktuk mondani a jelentkezőknek, vagy érdeklődőknek, hogy nem azt kérjük, hogy helyettünk dolgozzanak, hanem velünk dolgozzanak, és amíg a mentőegység megérkezik a helyszínre, azt a néhány percet hidalják át, és ne tétlenséggel teljen, hanem valóban aktívan vegyenek részt a segítségnyújtásban. A tapasztalatom az, hogy ezek a kérések, ezek eljutnak a lakosság felé, és egyre több az a szituáció, amikor megérkezünk a helyszínre, hogy ott már valamilyen laikus szinten be is avatkoztak, és segítettek, és valóban megoldották azokat a feladatokat, amiket az ő tudásuk alapján meg lehet oldani.
2: Ugye 2018-ban indították el a hősképző programjukat, amelynek keretében országszerte ingyenes oktatást biztosítottak az emberek számára, hogy az újraélesztést gyakorolhassák. Miért volt erre szükség?
3: Bármilyen rendezvényen, ahol megjelent a mentőszolgálat, ott mindig elhangzott ez a típusú igény, hogy hol lehet ezt tanulni, vagy aki már tanulta, hol tudja frissíteni a tudását, hol lehet ezt gyakorolni, és ezért lett a mentőszolgálatnak ez az ötlete, hogy akkor minden hónap első hétfőjén délután 3 és 5 óra között megnyitjuk a megyei székhelyű mentőállomásokat, illetve Budapesten a központi mentőállomást, a mentőpalotát, a 5. kerület Markó utca 22-ben, és ott a bajtársaink fogadják az érdeklődőket, és egy kicsit segítenek ebben, hogy hogyan is kell ezt az újraélesztést végezni, aki már tudja, annak egy kicsit frissíteni. Önmagába véve, ha valaki nagyon-nagyon-nagyon régen tanulta, nem csak a gyakorlat ment ki a kezéből, hanem egy picit maga a metódus is változott, ugye ez egy folyamatosan dinamikusan fejlődő tudomány, az egész orvostudomány, ezen belül a sürgősségi ellátás is, hogy esetleg frissítsük az ismereteket, vagy nem is biztos, hogy mindenki jól tanulta meg, tehát azokat a kicsi apró hibákat kiigazítsuk. Hál' Istennek igen komoly érdeklődés van ezekre a rendezvényekre, és most a Hősképzés Plusz program kapcsán jelentősen megnövekedett az érdeklődés.
2: Mindjárt ennek a részleteit meg fogjuk beszélni, de én megkérném, hogy frissítsük a tudásunkat. Lépésről lépésre mondjuk el, hogy hogyan zajlik egy újraélesztés.
3: Az esetek döntő többségében a mentésirányító segít mindenben. Tehát amikor megtörténik a bejelentés, és elmondja a segélykérő, hogy milyen állapotú beteget talált, a mentésirányító segít megvizsgálni a beteget, elmondja, hogy fektesse le, lehetőség szerint ugye majd az újraélesztés kapcsán nagyon fontos lesz, hogy kemény alapra, hogyan vizsgálja meg a beteget, hogyan vizsgálja meg a légzését, mennyi ideig tart ez. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a szubjektív és az objektív idő az nagyon eltér egymástól, és ha azt mondjuk valakinek, hogy 10 másodpercig vizsgáld, nem biztos, hogy kitartja ezt a 10 másodpercet, ebben is segít a mentésirányító. Ugye a telefon túlsó végén ott mindenhol szakemberek ülnek, akik ebben tudnak segíteni. Szépen elmondják a bejelentőnek, vagy a segélykérőnek, hogy két kézzel, úgyhogy az két ujjal az állcsúcsnál fog, vagy becsukja a betegnek a száját, enyhén hátrahajtja a fejét, odahajol fölé, hallgatja, hogy van-e légvétel. testtel, érzi az arcán, a bőrön, hogy áramlik a levegő, és hogy figyelje a mellkasnak a kitérését. Ugye ez mind 10 másodpercig tart, és amennyiben nem tapasztal légzést, akkor kezdje el az újraélesztés, és ezt is szépen elmondja a kollégám, hogy nyújtsa ki az egyik kezét, tárja szét az ujjait, feszítse szét az ujjait, a másik kezét tegye rá a kinyújtott kezére, fűzze össze az ujjait, picit feszítse hátra a kezét, hogy az a célunk, hogy igazából csak a kéztő érjen a betegnek a mellkasához, megmondja a pozíciót, hogy a mellkas középvonalába, a szedcsontnak az alsó felére helyezze oda a kezét, és nagyon fontos, hogy nyújtott könyökkel, mert különben elmegy az az energia, amit belefektet a mellkas nyomásba, körülbelül 5 centi mélyen, itt most felnőtt emberről beszélünk, 5 centi mélyen, és egy olyan 100-120-as frekvenciával nyomja le, és engedje fel a mellkast, és ebben is segít, diktálja a ritmust. Ugye van ez a klasszikus
2: dal,
3: hogy az is megadja a ritmust, ez nem mindenkinek jut eszébe, úgyhogy segít ebben is, hogy megadja a megfelelő ritmust a kollégánk.
2: Melyik ez a dal, amire utalt?
3: Bee Gees-től a Stayin' Alive. Uh-huh. Ezt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány propagálta, és annak a zenéjére, vagy ütemére lehet ezt a dolgot csinálni. Én maradok a 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt számolásnál. Nekem az vált be, az adja meg a kellő ritmust. És gyakorlatilag így zajlik a laikus újraélesztés. Amennyiben elérhető, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, mert az újraélesztésnek van néhány alapbázisa, ami a sikerességnek a záloga, ez az időben felismerés, az időben segítségkérés, a jó minőségű időben megkezdett mellkas kompresszió, és egy nagyon fontos komponens az időben megtörtént defibrillálás, és amennyiben elérhető külterületen bárhol a félautomata defibrillátor, akkor ezt mindenféleképpen hozzák oda és használják. Hogy mondjam el, hogy nagyon sok dolog segíti már ezt a munkát. Hogy ott van maga a Safe City applikáció, ami laikusokat riaszt a helyszínre, szigorúan csak közterületre, tehát lakásra senki nem fog riasztást kapni. Illetve a mentőszolgálatnál van egy óriási fejlesztés, ez a videóhívás. Tehát a bejelentő kap egy linket a telefonjára, amire, hogyha rányom és engedélyezi a telefonjának, a kamerájának a használatát, akkor a mentés irányító látja az egész helyszínt, és úgy tud segíteni, és még jobban tudja instruálni, hogy jól teszi a kezét, és ez nem csak újraélesztésre vonatkozik, ez bármilyen segélykérésre vonatkozik, úgyhogy ez nagyon-nagyon sokat segíti a mi munkánkat.
2: Ilyen hasznos információkat is megtanulhatnak az érdeklődők a Hősképzés Plusz programba. Elsőjén indították el, ugye ez egy másik változat, vagy egy ilyen továbbfejlesztése a hősképző programjuknak. Miben más, mit tanulhatnak meg az érdeklődők?
3: Először is induljunk ki abból, hogy a mentő munka az egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes és titkokkal teli munka.
2: Mi ugye, nem nagyon látunk bele igen, civilként.
3: Önmagában éve nem vagyunk könnyű helyzetben, hogyha belegondolok abba, hogy én a saját gyerekemnek nem tudom megmutatni, hogy apa mit dolgozik. Bárkivel ellentétben most, ha szeretné, behozhatná ide a stúdióba, beül a sarokba, csöndbe van, és látja, hogy
2: vagy
3: az üvegablakon keresztül megnézi, de, és rengeteg ilyen munkahely van, ahova azért be lehet vinni a gyerkőcöt, és megmutatni, hogy nézd, apa vagy anya, ez a munkája, ezt csinálja, akkor, amikor azt mondja, hogy elmentem dolgozni. Ugye a mentőmunka az nem ilyen, oda nem lehet, nincsen betekintés a konkrét mentőmunkába, még a saját hozzátartozóinknak se. Ez az a lehetőség, ahol megpróbáljuk egy kicsit kitárni a mentőállomások ajtaját, és megmutatni, hogy gyertek, nézzétek meg, miről szól a mi munkánk. Nagyon sok kérdés felmerül azokban az emberekben, akik szeretnének ez a csodálatos családhoz, hogy így nevezzem, csatlakozni, hogy igazából mi is ennek a módja. Mik azok a feltételek, amiket teljesíteni kell, milyen iskolát kell elvégezni, egyáltalán hova kell menni jelentkezni, és a Hősképzés Plusz program erről is szól. Beszélünk a munkánkról, beszélünk az egész mentőszolgálat működéséről, meg lehet nézni a mentőautót, a felszerelést, a mentőegységek szintjéről, ugye nem minden mentőautó egyforma, ezt azért általában tudja a lakosság, hogy az egyikben, ha más nem, ebbe ketten ülnek, abban meg hárman ülnek, hogy ez miért is van így, illetve egyéb más dolgokról, karrier lehetőségekről, a munkán belüli továbbfejlődésről, mindenről tudunk választ adni az érdeklődőknek.
2: És ezt hogy képzeljük el, hogy mondjuk minden héten van egy olyan időintervallum, amikor elmehetnek önökhöz az emberek, vagy itt azért jelentkezni kell, hogy ne az legyen, hogy egyszerre 50 ember rohamozza meg a mentőállomást?
3: A Hősképzés Plusz program az ugyanúgy zajlik, mint eddig a hősképzés, tehát a hónap első hétfőjére van meghatározva a nyitott ajtó, a nyitott kapu, hogy be lehet jönni. Itt azért szeretném megjegyezni, hogy bármikor, amikor egy-egy kis gyerkőc elbiciklizik a mentőállomás előtt, és úgy megcsodázza a mentőautót, akkor őket beszoktuk hívni, hogy gyere, nézd meg a mentőautót, beülhetsz, egyebek.
2: Ha éppen van rá lehetőség, nem kell,
3: de nem, ennyire nem vagyunk zárkózottak, tehát igen, én is szerettem volna gyermekkoromban megnézni a mentőautót, a tűzoltóautót, most is azért, ha van erre lehetőség, illetve nem sokára múzeumok éjszakája, ott megint csak szeretettel várunk mindenkit a központi mentőállomáson, ami egyben a mentőmúzeumnak ad otthont. Igazából azért kérünk egy előregisztrációt, azért fontos számunkra, hogy ismerjük a létszámot, mert a mentőautót se tudja egyszerre 50 ember megnézni, tehát akkor a programot úgy kell igazítani, hogy valóban mindenki hozzáférjen, valóban mindenki belelásson, akár beszálljon a mentőautóba, kipróbálja, milyen kényelmes a hordágy, tehát hogy erre legyen lehetőség, és akkor itt a gyakorlati képzésnél sarkosodik ki legjobban. Egy képzés akkor ideális, hogyha egy instruktorra, nevezzük most instruktornak a kollégáinkat, ha egy instruktorra 8-10 embernél több nem jut. Mert akkor nem jut elég idő a begyakorlásra, esetlegesen a hibáknak a kiavítására, egyebekre.
2: És úgy kimondottan az újraélesztés gyakoroltatják?
3: És arra vagyunk nagyon kihegyezve, tehát az újraélesztés, a félautomata defibrillátornak a használata, a stabil oldalfekvésnek a kivitelezése. Nyilván bármilyen felmerülő kérdésre tudunk válaszolni, mindig van, akit valami egyéb más is érdekel, az anafilaxia, a görcsroham, egyéb más, azokra is abszolút szakítunk időt, és ott is megválaszoljuk az esetleges teendőket, de ennyi az egésznek a titka, hogy kell egy hozzávetőleges létszám.
2: Az Országos Mentőszolgálat honlapján azért lehet tájékozódni a Hősképzés Plusz programról. Bárki jelentkezhet, vagy van valamilyen életkori megkötés, és ingyenese?
3: Természetesen ingyenes. Igazából bárkit szeretettel fogadunk, ahogy a társasjátékokra rá van írva, hogy 0-tól 99 évig. Az a tapasztalatunk, hogy a gyermekek nagyon fogékonyak ezekre az ismeretekre. Akár 10 éves gyerekek is nagyon ügyesen megtanulják a stabil oldalfekvésbe fordítást is, és megismertetjük velük, hogy ehhez nem erő kell, ez egy technika. És amikor ezt felismerik, hogy jaj, hát ez csak ennyi, hát ez egy fantasztikus érzés a csillogó szemeket látni, hogy ó, hát ez nem is olyan nagy dolog, és nem kell félni belefogni ezekbe a dolgokba.
2: Nagyon szépen köszönöm, aki tehát érdeklődik a mentőszolgálat iránt, illetve a mentősök mindennapjai iránt, annak javasoljuk, hogy látogasson el és jelentkezzen bátran a Hősképzés Pluszra, hogy egy kicsit a tudását felfrissítse, vagy mondjuk új információkat gyűjtsön. Nagyon szépen köszönöm Bozó Gyula mentőápolónak.
3: Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást.

0: Jó reggelt kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőjét, jelent meg a Magyar Közlönyben. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Elalvás okozhatta a tegnap hajnali baleseteket az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Az elzárt munkaterületen Győr közelében történt két balesetben összesen 8-an haltak meg. Vitézi Dávid közlekedési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Tenerifén zárt a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyház fő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Tovább emelkedett a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig 46 halottról tudni, 38 embert még keresnek. A mentést az eső és a folyamatos utórengések nehezítik. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt sok épület összedőlt, több ezer iskola, kórház és közintézmény megrongálódott. Változik a közlekedés rendje ma a Puskás Aréna környékén. Koncert miatt délután 5 órától este 11-ig lezárásokra kell számítani a környéken. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést válasszák. Délelőtt felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél, napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
2: Szombat reggel, a műsorvezető Deák Dóra.
0: 7 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Továbbra is segítségnyújtással fogunk foglalkozni, kifejezetten a nyaralást és a balatoni pihenést a középpontba állítva. Maradjanak velünk!

0: Jó időben a strandon pihenés közben könnyen előfordulhatnak kisebb vagy nagyobb balesetek. Véletlenül megvághatjuk magunkat kagylóval, kövekkel, napszúrásunk lehet, megcsíphet egy darázs. De mit tehetünk ilyenkor, ha nem készültünk fel ilyen jellegű problémákra? Hogyan segíthetünk másoknak, és kikhez fordulhatunk segítségért? Ezekre a kérdésekre is megtudjuk most mindjárt a válaszokat. Vendégeim a stúdióban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Azt hiszem, nem meglepő az, hogy most is korán keltek fel, ugyanis a Magyar Vöröskereszt a Balaton első segélynyújtó szolgálatot szervez minden évben 2007 óta, és azért lehet, hogy majd a Balaton partján az önkénteseknek már így 3-4-8 környékén is, igenis ott kell lenniük is, teljesíteniük kell. Szolgálatot fogalmazhatok így, és akkor fordulok Horváth Péter Zsolthoz.
1: Igen, bátran fogalmazom így. Alapvetően az idén 145 éves Vöröskereszt idén is megvalósítja a balatoni szolgálatot. Kifejezetten fontos, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk az önkormányzatokkal, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a strandüzemeltetőkkel, és ez egy nagyon-nagyon fontos program 2007 óta működik, hisz a nyári időszakban nagyon sokan töltik a pihenésüket a Balatonnál, és ilyenkor, amikor az ember pihen, akkor leginkább a pihenésre összpontosít. Nyilván egy fárasztó munkaidőszak után mindenképpen jól esik, és a magyar tenger nincs gyönyörűbb szerintem a magyar embernek, és előfordulhatnak bizony balesetek. Nagyon sokféle baleset fordulhat elő, és ilyenkor jó, hogyha azokon a helyszíneken, ahol baleset történik, tudunk kihez fordulni. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei pedig felkészültek, hisz ugye a Magyar Vöröskeresztnek kezdetek óta küldetése a társadalmi első segélynyújtás népszerűsítése, és ez egy nagyon nagy önkéntes létszámot felvevő program, és nagyon szeretik az önkénteseink, nagyon-nagyon várják, hogy lehessen szolgálatra jelentkezni. Majd a Máté szerintem megerősíti, ugye már zajlik a szervezés, tehát
0: július 1-től lesznek lent majd a fiatalok.
1: Igen, július 1-től augusztus 20-áig. Itt ugye turnusokban dolgozunk, és hát már az első turnusra is túl jelentkezés van, tehát nehéz dolga lesz majd az ifjúsági elnökségnek beosztani a fiatalokat.
0: Ezt jó hallani, nem? Azért egyébként.
2: Persze, az, sőt, az összes turnusunkra már túl jelentkezés van, szerencsére itt a múlt hét péntek óta ügyettük az adatokat is mindenhol.
0: Azért említettem akkor a reggeli időszakot, mert akkor mondjuk reggeltől estig meddig kereshetik meg önöket majd ott a Balaton partján az érdeklődők, így a turnusokat, hogyha megnézzük?
1: Hát ugye alapvetően a strandokon hivatalosan 10-től 18 óráig van szolgálat. Ez azt jelenti, hogy jellemzően 10-kor már ott vannak a fiatalok, akkor van egy rádiós bejelentkezés, hisz folyamatos kapcsolatban vannak egyébként a szolgálati központtal, és 6 körül ér véget. Nyilván, ha eset van, vagy van még szükség, akkor maradnak az önkéntesek, de a korai ébredés és azért igaz, mert jelenleg a terveink szerint 7-8 település minimum 10 strandján fogunk a déli parton szolgálatot teljesíteni. Balatonszászon van a Vöröskereszt szolgálati központja, és onnan egyébként ezeknek a fiataloknak 10 óráig oda kell érkezni a szolgálati helyszíre, ami azt jelenti, hogy nekik is egyébként jobb, hogyha reggelivel kezdik, az eszközöket, szolgálati táskát át kell nézni, egyeztetni kell különleges információkat, nyilván az időjáráshoz megfelelően kell öltözni, és igen, nekik már 10 órakor a szolgálatvezető bejelentkezést kér, és ha valahol még nincs ott a fiatal, akkor nyilván erről majd lehet beszélgetni, hogy miért történt, de inkább azt mondanám, hogy az önkéntesénk általában az elsők a strandüzemeltetők után.
0: Ahogy hallottuk, Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke az, aki majd beosztja a fiatalokat, az önkénteseket, hogy ki milyen turnusban dolgozzon. Tudunk pontos számot, hogy hányan jelentkeztek, vagy hányan fognak dolgozni idézőjelesen?
2: Természetesen. Alapvetően egy turnusra olyan 20-25 emberrel tervezünk, szóval egy gyors számolással egy olyan 140-150 ember lesz az, akinek majd segíti a munkánkat.
0: És akkor nézzük meg konkrétan, hogy miben tudnak majd a Balaton partján segíteni, milyen problémák során. Ugye itt az önkéntesek egyébként egy képzést is kaptak a Magyar Vöröskereszt részéről. Máté, nyugodtan kezdjük el.
2: Hát alapvetően bármiféle egészségügyi problémával nyugodtan forduljanak a strandon tartózkodó önkénteseinkhez, hiszen ők jól képzettek és tudnak ezekbe segíteni, vagy ha az ő kompetenciájuk valamilyen témába kimerül, akkor a megfelelő egészségügyi ellátóhoz tudják továbbítani, vagy mentőt hívni. A legtöbbször igen, ezekkel a kisebb dolgokkal szoktak minket megkeresni, hogy kagylóvágások, vagy mélycsípések, de már volt például amputálás is, és azt is el kell tudni látni, szóval sok minden szokott lenni.
0: Én csak azért lepődtem meg, mert hogy igazából az önkéntesek is általában a fiatalabb korosztály, akik ebben a programban mondjuk részt vesznek, és hát azért nem biztos, hogy minden nap találkozunk ilyen esetekkel.
1: Az a szerencse egyébként, hogy a Vöröskeresztnek nagyon sok olyan programja van, ami az elsősegi nyújtáshoz kapcsolódik. Többek között országos elsősegi nyújtó versenyt valósítunk meg, illetve van nekünk egy hősképzés programunk, vagy hősképző programunk is. Nagyon sok helyszínen, a vármegyék, az iskolákban, programokon, rendezvényeken oktatják az elsősegi nyújtást. Éppen ezért ezek a fiatalok vágyják, hogy jelentkezzenek, és talán, hogy miért lehet annyira nem különleges egy önkéntesnek mondjuk egy akár amputáció, akár mélyebb vágás, mert a Magyar Vöröskeresztnek van egy speciális tudás, ez a baleseti szimuláció, ahol élethűen mutatjuk be, hogy milyen az a sérülés, teljesen más, amikor én ülök, és azt mondom, hogy fáj a kezem, jaj, és más az, amikor úgy fáj a kezem, hogy ott van egy duzzanat, kék-zöld, az arcon fehér, izzadok.
0: Megadom egy valaki, aki éppen sír, nem tudja elmondani pontosan, mi a problémája, mert mondjuk sokkos állapotban van.
1: Pontosan, de az önkéntesünk jó része egyébként a balatoni szolgálatra úgy jelentkeznek, hogy már van valamilyen vöröskeresztes előképzettségük, részt vettek tanfolyamon, versenyen, és a szolgálat előtt is van egy frissítő képzés, ami azt jelenti, hogy a turnusok előtt, ugye a turnus az egy hét, de az előtte lévő két napon is már lejönnek az önkéntesek, ott részt vesznek egy frissítő képzésen, elbeszélik a kommunikációs szabályzatokat, kapnak egy kis pedagógiai tartalmat, egy közösségépítés történik, és azért jó, hogy így alakult, mert mivel korábban érkeznek, a másik turnus még zajlik, és tudnak azokkal az önkéntesekkel egyeztetni, akik azon a strandon a speciális szabályokat, speciális tapasztalatokat meg tudják osztani, tehát van egy nem csak elsősegélynyújtó felkészítés, hanem egyébként a turnusra meg a szolgálati helyszíre való felkészítés. Ez nagyban segíti egyébként azt, hogy az önkéntes, amikor kim van, és az, hogy nem egyedül van, hanem mindig van társa, ők úgy alakulnak egyébként, hogy általában azt csináljuk, hogy kiteszünk egy rutinosabb, tapasztaltabb önkéntest, és mellé egy mentoráltat, aki gyakorlatilag volt már, vagy nincs akkora tapasztalata, azért, hogy meglegyen ez a bajtársi együttlét, és tudják egymás kompetenciát támogatni szükség szerint.
0: Máté most egy piros pólóban jött, ezt hadd említsem meg, a Magyar Vöröskereszt szolgálat logója, felirata van rajta. Ilyen pólóban láthatjuk majd az önkénteseket?
2: Egy kicsit másmilyen dizájnúban.
0: Más színű lesz.
2: Más színű lesz, egy szép fehér pólóban, piros csíkokkal, hátul a Magyar Vöröskereszt logója, elől pedig a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt logójával ellátva, felismerhető lesz.
0: Igen, ez a lényeg, azt hiszem, nem, hogy gyorsan azért, amikor az ember bemegy a strandra, vagy mondjuk ott a vízpart területén, akkor már kiszúrja azt az embert, hogy na, ő az, akihez fordulhatok, hogyha baj van.
2: Igen, ebben a Magyar Vöröskereszt emblémája egy nagyon jó eszköz, mert ezt mindenki ismeri, tudja, hogy ha baj van, akkor a Vöröskereszthez tud fordulni, és mi is erre építünk.
0: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, most zenélünk egy kicsit.

0: A Magyar Vöröskereszt Balatoni első segélynyújtó szolgálatáról beszélgetünk itt a Szombat reggelben. Vendégeim továbbra is Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy egy kicsit még részletesebben beszéljünk arról, hogy miben tudnak segíteni, illetve hoztak egy táskát, amit megkérném Mátét, hogy nyissuk ki, hogy mi minden található benne. Hogy ez egy ilyen első segélynyújtó táska, ami ehhez hasonló van már ott a Balatonon, mert hogy már annyira készülnek a július 1-i indulásra, hogy sok mindent levittek. Hát most egyelőre papírokat vett elő.
1: Igen, alapvetően az egyik legfontosabb dolog, ami benne van, az van benne esetnapló. Ezzel, hogyha ellátunk valakit, akkor nagyon szépen le tudjuk írni, hogy mi történt, és hogy milyen ellátásokat hajtottunk végre, és ezzel a papír elő el tud menni a legközelebbi egészségügyi ellátóhelyre, és ott már az orvosnak lesz valami fogalma, hogy mi történt.
0: Ezért is beszéltünk arról, hogy van egy mentor, illetve egy új önkéntes, mert hát azért egy baleset ellátása közben megjegyezni ezeket az információkat nehezebb lehet, úgyhogy itt tényleg ilyen kis csapatmunkára van szükség.
1: Igen, így van, és illetve van egy olyan lehetőség is az ellátóknak, hogy telefonon kérhetnek konzulási segítséget, tehát hogyha valahol elakadnak, akkor egy náluk képzettebb egészségügyi végzettséggel általában rendelkező embertől tudnak kérni segítséget, hogy nehogy véletlenül lefagyjanak. Tehát ez szerintem egy jó módszer.
0: Zsolt említette is, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak egymással.
2: És ami fontos nekünk az esetnapló szempontjából, hogy abból készül a statisztika. Amióta működik a szolgálat, 55.889 esetet láttak el az önkénteseink, és nyilván ez azt jelenti, hogy volt olyan turnus, ahol 2000 körüli, például 2024-ben ugye a 13 helyszín, 19 strandos helyszín tekintetében ugye 3500 fölötti sérülésszám volt. És azért is fontos, mert egy így akkor fel tudunk készülni, milyen típus sérülések vannak, másrészt tudunk egyeztetni a strandüzemeltetővel, hogyha az első héten mondjuk jellemző a kagylóvágás, akkor lehet jelezni, hogy ezt mondjuk meg lehet előzni.
0: Igen. Nézzük tovább, mi minden van ott még.
1: Alapvetően van benne mindenféleképpen gumikesztyű, több méretben is. Ez nagyon fontos vérzéscsillapításnál, vagy bármiféle testnevnek a kezelésénél, hogy nehogy véletlenül fertőzéseket elkaphassunk.
0: Ez egy nagy pléd, ugye?
1: Persze, van benne egy nagy pléd is, ami a fektetéseknél fontos, illetve hogyha véletlenül hővesztés történne, ott is tud segíteni, de erre kifejezetten van izolációs fóliánk is.
0: Wow, micsoda szavak. Igen, egy képzett szakemberrel beszélgetünk.
1: Ha tovább haladunk a táskánkban, akkor lesz benne többféle sebtapasz is, gyerekeknek mindenféleképpen macis, felnőtteknek meg csak sima színű, kullancskiszedő, illetve egyéb speciális eszközök. Illetve van benne mindig hűtőfolyadék, ezek általában hűtött vizek, és minden sebellátáshoz szükséges nagyobb eszköz is.
0: Ugye itt most kezdetben apróbb problémákról beszélgettünk, de megemlítették, hogy amputálásra is volt már precedens. Ugye nemrég Bozó Gyula mentőápoló volt a vendégünk, akivel beszélgettünk az újraélesztés menetéről, ott átbeszéltük, hogy hogyan is zajlik ez. Van erre is precedens, hogy ilyen feladatban is tudnak segíteni?
2: Igen. Ugye nagyon fontos az, hogy amikor a szolgálatot elindítjuk, alapvetően az országos mentőszolgálatnak is jelezzük, hogy jelen vagyunk. Azt is megtudják, hogy melyik helyszíneken. És azt is tudják, hogy ezeken a helyszíneken nyilván a vízimentő szolgálat mellett Vöröskereszt is működik, tehát jó kapcsolatban vagyunk velük. Amióta valami balatoni szolgálat, azóta 8 esetben volt sikeres újraélesztése az önkénteseknek, és itt is azért azt kiemelném, hogy bárki, én egyébként mentőápoló szakápolóként végeztem, és én is dolgoztam még ifjabb koromban gyalogőri funkcióban, meg ügyeleti tevékenységben, de én nekem is, amikor az első újraélesztésem volt, azért megviseli az embert még akkor is, ha rutinos, ezért is fontos a közösség együttlét, meg az, hogy a program végén, tehát a nap végén közösen dolgozzák fel, hogy mi történt, hogy történt. Amikor sikeres egy újraélesztés, akkor sokkal jobb érzés van az emberben, de előfordulhat olyan, hogy nem sikerül az újraélesztés, ezért nagyon-nagyon fontos ez a közösségi mentor, hogy fel tudják dolgozni, hogy milyen tapasztalataik vannak.
0: Azt említettem, hogy kaptak az önkéntesek képzést, de egyébként ugye már most telített az idei év, de hát majd azért jövőre is szeretnék ezt a szolgálatot folytatni. Kik jelentkezhetnek? Mert ez így nagyon jól hangzik, hogy én szeretnék segíteni, de pont mondjuk egy újraélesztés esetében, hogyha én mondjuk esetleg mentálisan nem tudok egy ilyen helyzetet kezelni, van-e valami szempont, amit így figyelembe vesznek a kiválasztás során, hogy kik mehetnek?
2: Hát ha van olyan fiatal, aki úgy jelentkezik, hogy bizonytalan ebben, akkor mindenképpen olyan társat kap, aki ebben már rutinos. A másik, hogy bárki. Nyilván első körben ugye a saját körünkben hirdetjük önkénteseinket, vármegyeinket, versenyinken résztvevő szereplőket szólítjuk meg, de a Vöröskereszt központi felületén, meg az ifjúsági felületén egy nyílt jelentkezési lehetőség van. A legfontosabb az, hogy legyen valamilyen jellegű elsősegi nyújtó tapasztalata a fiatalnak, és legyen motivált, hogy egyébként ilyen szolgálatban részt vegyen. Ennyi az én kiegészítésem, Domáti szerintem mindjárt elmondja, hogy ő miért jelentkezett.
0: Igen, mert hogy már Máté 3 alkalommal azért részt vett így a balatoni elsősegélynyújtásban, ott helyszínen, mert ugye a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnökeként azért más feladatai is vannak évközben.
1: Így van, Pál, természetesen. Még megválasztásom előtt voltam én is ebbe a programban résztvevő és ellátó. Alapvetően én is egy versenyen kerültem kapcsolatba, és hallottam meg ezt a fajta programról, vagy hallottam erről a programról, és szerintem egy nagyon jó lehetőség mindenki számára, aki szeretne egy kicsit belelátni alapvetően az elsősegélynyújtás rejtelmeibe, illetve aki szeretne segíteni a többi strandolótársának. Én is azt tudom megerősíteni, hogy bárki jelentkezhet, legyen valamiféle alapvető elsősegélynyújtásról fogalma, de a többit azt meg ki tudjuk egészíteni megfelelő szakmai tudással lent a strandok mellett.
2: Még egy fontos, bocsánat, amiért nagyon szeretjük ezt a szolgálatot, meg alapvetően az elsősegélynyújtást. Nagyon sok fiatal azért jelentkezik 16-18 évesen, mert hogy keresi azt, hogy majd amikor felnőtt lesz, akkor mit csinál. És ez egy nagyon jó pályorientációs lehetőség. Nagyon sok 2007-ben szolgálatot teljesítő önkéntesünk jelenleg egyébként az egészségügyi pályán mozog orvosként, mentőápolóként, mentőtisztként. Tehát ennek egy ilyen üzenete is van. Nyilván nagyon sokféle vöröskeresztes program van, tehát egyébként pont ma zajlik az országos csecsemőgondozási versenyünk Budapesten, de nagyon sokan mennek pedagógusi vagy védőnői pályára, pont azért, mert a Vöröskereszt arra törekszik, hogy olyan tapasztalatot adjon a fiatalnak, ami segíti egyébként, hogy felnőtt életben ő merre szeretne tovább menni. Szerencsére az ONZ-ban nagyon sok olyan kolléga vagy bajtárs van, akinek vöröskeresztes múltja is volt.
0: A Balaton nagyon sokszor magyar tengerként emlegetjük. Ugye nagyon szeretünk oda járni, akinek van lehetősége, azért az évfolyamán meglátogatja, leginkább itt a nyári időszakban. De azért tegyük hozzá, hogy nagyon népszerű például a külföldiek körében is. Úgyhogy az önkénteseknél elvárás, hogy beszéljenek mondjuk angolul?
1: Igen, alapvetően elvárás, hogy legalább angolul, de szeretjük, hogyha németül is beszél valaki a két ellátó közül. Igen, nagyon sok külföldivel szoktunk mi is találkozni, és náluk alapvető elvárás, hogy angolul tudjunk velük kommunikálni.
0: Lehet, hogy most itt ugye egy komoly feladatról beszélünk, de azért engem mégiscsak érdekel, hogy itt a Magyar Vöröskereszt részéről ott lévő fiataloknak van-e lehetőségük egy kicsit kikapcsolódni. Ezt azért kérdezem, mert én annak idején diákmunkásként egy strandon dolgoztam, és nekem nagyon nehéz volt azt látnom, hogy mondjuk én csinálom a feladatomat, ott van a víz, 40 fok van, és nem mentem bele a vízbe. Van itt azért erre legalább csak egy 5 perc?
1: Persze, általában szokott lenni, hogyha nagyon nagy meleg nap van, akkor egy 15 perces sütőfürdőt szoktak igénybe venni a szolgáltató ellátó önkéntesek, és mivel általában ketten vannak a strandokon, ezért folyamatosan egyben tud lenni a 15 perc alatt, és így van lehetőségük nekik is fürdőzni. Ha meg az esti kifáradásról, tehát ha estére kifáradnak, akkor este a regeneráló csoportos programok szoktak lenni, ahol át tudják beszélni az adott szolgálat során bekövetkezett eseteket, és kicsit tudnak kikapcsolódni is.
0: Balaton partján mely területeken, városok környékén találkozhatunk a segítségükkel?
2: Jelenleg annyit mondhatok, hogy a déli parton még zajlanak az önkormányzati egyeztetések. Szerintem egyébként július 1-e előtt kiadjuk a sajtóközleményt, és akkor már látható. Nyilván vannak olyan fix helyszínek, ahol mindenképpen leszünk. Balaton Szelszó, ugye a szolgálat központja, ott biztos, hogy ki leszünk strandokon, de az egyeztetések még nem zárultak le, pontosan a támogatói források okán. Ezért mi helyt egyébként látjuk, hogy akkor mennyire tudunk nyújtózkodni, akkor tudunk erről pontos hírt adni. Zajlanak az egyeztetések. Egy kiegészítés az előzőhöz, hogy azt említettük, hogy a turnus 7 napos, de 10 napig vannak lenne a fiatalok, pontosan azért, hogy az utolsó turnus, tehát szolgálati nap után azért tudjanak még egy picit pihenni, és a külföldiekre akartam azt mondani, hogy a Vöröskereszt egy nemzetközi mozgalom, több mint 190 országban jelen van. Alapvetően, ha egy külföldi meglátja a Vöröskeresztet, tudja, hogy ott tudnak segíteni, és tud segítséget kérni. Ezért nagyon sokan keresik egyébként a helyi szolgálatadókat.
0: Egy 145 éves szolgálatról, csapatról, családról beszélünk, fogalmazhatok így, ugye a Magyar Vöröskereszt idén 145 éves. Megvannak a feladatok, persze önkéntesként vállalják a fiatalok, hogy segítsenek másoknak, de azért gondolom, van itt egy nagyon jó kis összekovácsolós pillanatok, élményeket is tudnak gyűjteni.
1: Így van, és számomra kifejezetten jó dolog, hogyha bármerre járok az országba, lesz ott egy vöröskeresztes ismerősöm, akivel el tudunk menni beszélgetni, vagy egy kicsit barátkozni, szóval igen, ez egy nagyon jó összetartó erő tud lenni.
0: Zsolt is annak idején önkéntesként indult.
2: Én nagyon régen, igen, 2003-ban kezdtem önkéntesként, aztán viszonylag gyorsan 2004-ben már kolléga lettem, egy fűsági munkatárs, aki többek között ilyen programokat szervezett, és ugye a végzettségem pedig mentőápoló, szakápoló, tehát engem is az egészségügyi pálya hozott a Vöröskereszt irányába. Igen, nagyon sok minden történt az elmúlt 20 évben a szervezet életében, nagyon sok társadalmi kihívás volt, de az biztos, hogy a balatoni szolgálat egy éveken át húzódó

0: Ugye, igen.
1: Meg ugye elsősegény nyújtó szolgálatot is kell biztosítani az üzemeltetőnek. Mi egy ilyen kiegészítő szolgálatot vállaltunk. A Magyar Vöröskeresztnek egyébként kiegészítő szerepe van az állami feladatellátásban. Itt egyébként pont a fiatalok fogalmazták meg azt az igényt, hogy szeretnének valami fix, tervezhető dolgot. Erre abszolút nyitott volt a Balatoni Fejlesztési Tanács, a Balatoni Önkormányzatok, és gyakorlatilag az évek során kialakultak azok a helyszínek, ahol nagy forgalom, nagy tömeg van, és egy ilyen plusz biztonság mindenképpen mindenkinek jó.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát akkor jó munkát kívánok. Ebben a hónapban adománnyal is tudják támogatni a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat munkáját a 1359-es adományvonalon egy telefonhívással, vagy SMS-ben az adományszó elküldésével 500 forinttal, illetve online is a weboldalon található információk segítségével. A szombat reggelben vendégem volt Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese, és Berecki Máté, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági elnöke. Jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük.

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk műsorunkat. A bemondó Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hivatalossá vált a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól szóló megállapodás Magyarország és Ukrajna között, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vállalások teljesítése Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának feltétele, amit az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fog. Felmentette a miniszterelnök a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték.

0: Új kormánybiztosi kinevezések jelentek meg a magyar közlönyben. A kormányfő Rust Andrea operaénekest a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztossá nevezte ki. Budés Kriszta a Nemzeti Társadalom Politikai Stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért felelős kormánybiztos lesz. Radnai Márk pedig a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt. Különválasztanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint a közszolgálati egyetemen nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Ugyanakkor azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Vasárnapig tart a Régészet Napja elnevezésű programsorozat, amelyben az ország több pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Az esemény célja, hogy a nagy közönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX rendes részvénye. Ezzel a világ egyik eddigi leggazdagabb embere, Elon Musk egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó a céljairól úgy fogalmazott, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljuttatni a Holdra, a Marsra és végül azon túl is. Elengedése után még 5 napig lehetett életben a német partoknál többször megfeneklett bálna, derült ki a vizsgálati eredményekből. Halálának okát egyelőre nem sikerült megállapítani. Az állatteteme Dániánál sodródott partra. A bálnát korábban mentőakció során vontatták ki a balti tengerből, miután március vége óta többször is fennakadt a sekélyvízben. Végül az időjárásról. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok várható.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Az Egyesült Államok maga biztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. Ezüstérmes lett a Ferencváros női vízilabda csapata a bajnokok ligájában. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok Los Angelesben 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak, Folarin Balogun 2 góljának is köszönhetően. Elsőként hallgassák a kanadai szövetségi kapitányát, Jesse Marsht, aki így értékelte csapata teljesítményét.
3: Nagyon csalódott vagyok az első félidei teljesítményünk miatt. Egyáltalán nem játszottunk olyan agresszívan, mint azt szerettem volna. Időre volt szükségünk, hogy kellően felpörögjünk a mérkőzésre. A szünetben sikerült átbeszélnünk a hibákat, és a második félidőre teljesen új lendülettel jöttünk vissza. Jó leckét kaptunk, amiből azonban gyorsan kell tanulnunk. Ennek ellenére sokat jelent számunkra az egy pont.
2: Kanada válogatottjának szövetségi kapitánya Jesse Marsht után következzen a bosnyákok vezető góljának szerzője Jovo Lukic.
4: A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
2: A labdarúgó világbajnokság másik társházigazdája, az Egyesült Államok válogatottja, tehát 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc, így látta a találkozót.
5: Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a bal oldal volt aktív az amerikai csapatnál. Az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és az elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, de azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjába véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartotta.
2: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és az Nemzeti Sportrádió közvetíti.
1: Nemzeti Sport Krónika.
2: A Ferencváros drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-re alulmaradt a görög olimpiákosszal szemben a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában, így ezüstéremmel zárt. A spanyol csapatok csatájában a Santandreu 11-9-re bizonyult jobbnak a Matárónál, megszerezve ezzel a bronzérmet a BL-ben. A mezőnyből kiemelkedett Kurisatti Gréta, a Fradi 7 gólt lövő játékosával Korsós Kristóf beszélgetett.
6: A csapat egy részének az első BL döntője volt, emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
7: Bevallom, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy nem érdekel, hogy a végén egy ezüst, hogy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap. És ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférába, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és ezt úgy élem meg, hogy nekem ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
6: Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Miből fakadt ez a mentalitás és a többiekre, ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
7: Éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút benne, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
2: Gurisatti Grétát hallották. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra múlta fölül Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat, szintén a Messi István sportcsarnokban. 29 ponttal járult hozzá együttesünk sikeréhez Németh Anett, aki Zinger Kocka Henriettának nyilatkozott.
8: Miben kellett élesebbnek lennetek, hogy érvényesüljön a papírforma?
9: Egy picit talán fáradtan, figyelmetlenül kezdtük a mérkőzés. Ez az első meg a második szetre is igaz volt, de szerencsére mindig megtaláltuk a játékunkat. A legfontosabb most az a 3-0-ás győzelem, de ezzel még van mit csiszolni, meg ennél tudunk is élesebben játszani. De alapvetően úgy gondolom, hogy jól betartottuk a taktikát, főleg blokkban és védekezésben, és ez segített abban, hogy mi nyerjünk.
8: És éreztétek, hogy az agresszív nyitásokkal meg lehet törni az ellenfelet?
9: Igen, igen, ezt abszolút éreztük. Mellé talán egy picit túl sok hiba csúszott, ami mondjuk nem feltétlenül agresszív hiba volt, de alapvetően nagy nyomást tudtunk helyezni rájuk, és ez nagyon fontos volt.
8: Minden az augusztusi EB egyében zajlik, miben fejlődik a csapat? A
9: csapat kohézióban és tényleg minden elemben fejlődünk, napról napra lépünk előre. Nagyon sok a fiatal, úgyhogy őket is egyre jobban építjük be, és tényleg egyre jobban helyt állnak, amikor be kell állniuk a pályára, ez látszott abszolút. És szerintem tényleg ez, hogy lépésről lépésre haladjunk, ne legyünk türelmetlenek, és próbáljunk minden hibát kicsiszolni.
2: Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa viadalt, a Diósgyőr sportolója magabiztos versenyzéssel győzött, lehajrázza a brit Papi Clarkot. A másik magyar döntős, Erdős Lita a 10. helyen végzett. Ma is két magyar résztvevőnek szurkolhatunk a férfiak fináléjában. Böhm Csaba sportcsoportjában negyedik lett, míg Kolesár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. Guzi Blankát Kreisz Bálint kérte interjúra.
10: Lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben, azt gondolom, ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszált maradtam végig a verseny alatt. Végre egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem. Nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnem, hanem szinte szóba voltam egész nap. A víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénával megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiát. A mozgósítása, akár az utolsókat is mondom, és ez sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
6: Ha mondjuk a 2023-as világkupa győzelmet, de megpróbálod összehasonlítani a mostanit, akkor mik a hasonlóságok és mik a legnagyobb különbségek?
10: Nagyon nehéz, mert minden verseny teljesen más. Más lelkiállapotban érkezek egy-egy versenyre is, úgyhogy már csak ebből kiindulva is nehéz összehasonlítani a kettőt. Ez alatt a 3 év alatt rengeteget értem, és vannak olyan helyzetek, amiben megváltoztam, akár a nézőpontom is. Mi nincs vége, még ez egy hosszú utazás, de nagyon élvezem most ezt a részt, amiben vagyok.
6: Nagyjából 30 gyerek és fiatal áll körülöttünk, és vár arra, hogy befejezzük az interjút, és tőled kapjanak aláírást, közös képet. De a miskolci sportolókat mondom, akik itt voltak teljesség igénye nélkül, Lelik Réka, Ahonina, rengetegen szurkoltak neked, ezt hogy éled meg?
10: A DVDK kosaradon a két fantasztikus játékosa is kint volt, akikkel baráti viszonyt ápolok. Nagyon örültem neki, mert én is nagy szeretettel mentem nekik szurkolni, és jó volt, hogy őket láttam most a lelátón. Végre egy picit én is visszaadhattam, hogy milyen érzés, amikor én nekik szurkolok.
6: A 3 világkupa állomásról mindhárman dobogón végeztél, és csak egy ember előzött meg téged a 3 állomás alatt. Mi az, amiben a legtöbbet fejlődtél ebben az útban, így a világkupa döntő előtt?
10: Ezt a stabilitást szerettük volna pár éve elérni. Ez volt a cél, hogy stabilan tudjam hozni. Én nem is azt mondom, hogy dobogós helyezéseket. Először csak az volt, hogy döntőbe jutás. Aztán az, hogy top 10, top 6, és durva kijelenteni lehet, hogy most a dobogót. Van még előttünk 3 főverseny. Igyekszem ezt a mentalitást követni, de nem könnyű feladat egyébként a győzelmi esélyt sem elviselni.
2: Az ötusázó Guzi Blankát hallották. A háromszoros címvédő Varga Ádám középfutam győzelemmel jutott be a döntőbe kajak egyes 500 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Juhász István kenu egyes 1000 méteren szintén a középfutamból biztosította helyét a fináléban, csak úgy, mint Kőhalmi Emese 1000 méteren, valamint 500 méteren az újfalvi Laura Csikós Zsóka kettős, illetve a Kuruc Levente Fodor Bence duó. Para sportolóink közül Suba Robert és Molnár Nikoletta szerepelhet a legjobbak között. A Veszprém élet a bronzérem a férfi futsal NB1-ben, miután a 3. helyért rendezett 5. mérkőzésen 7-1-re kiütötte a vendég Debrecen együttesét. Ezzel megnyerte az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcot. Nagy magyar sportdiplomáciai siker született a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség éves kongresszusán Tenerifén. Dr. Elek Györgyöt a testület műkorcsolya alelnökének választották meg a küldöttek. Bálint Csaba, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség korábbi műkorcsolya ágazati igazgatója, a Nemzetközi Szövetség Jégtánc Technikai Bizottságának lett a tagja. Ezzel már 3 magyar dolgozik a nemzetközi szervezetben, hiszen tavaly Knoch Viktor újra bekerült a sportolói bizottságba, amelyben olimpiai bajnokunk 3. ciklusát kezdte meg. A brit Lando Norris a McLarennel volt a leggyorsabb a Formula 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén. A címvédőt honfitársa George Russell, a Mercedes versenyzője, és Norris csapattársa az ausztrál Oscar Piastri, valamint a monakói Charles Leclerc követte a Ferrarival. Az első gyakorláson Russell, Piastri, Leclerc volt a sorrend. A harmadik szabad edzés 12 óra 30 perckor, az időmérő 16 órakor kezdődik Barcelonában. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
11: Műsorajánlat.
12: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
11: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
13: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
14: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
13: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
15: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
13: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Dunavörldön.
11: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
16: 8 óra 18 perc van, jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, emlékeznek arra, milyen érzés volt gyerekkorukban kézbe venni a csúszlit, célozni valamire, vagy versenyezni a többiekkel, hogy ki tud messzebbre lőni? És azt tudták, hogy manapság komoly tekintélyű csúszli céllövő versenyek is vannak? Hamarosan erről tudhatnak meg többet, maradjanak velünk!

0: A csúszdizás a klasszikus szabadban töltött gyerekkor egyik szimbóluma. Ez az egyszerű eszköz generációkat köt össze, hiszen szinte mindenki készített vagy használt ilyet az okostelefonok előtti időkben. Ma már azonban magasabb szinten is foglalkoznak ezzel a játékkal az emberek. Itt van velünk a telefonvonalban Fehér István, a nagymegyeri csúszdi céllövő verseny egyik szervezője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóknak!
0: Nézzük meg, hogy hogyan zajlik egy ilyen verseny. Segítsen nekünk egy kicsit elképzelni, hogy hogyan mérhetik össze a tudásukat az érdeklődők.
1: Hát a csúszd, mint maga, amit mostanában a céllövésre használunk, de azelőtt a régi időkben bizony ez nagyon egy vadászeszköz volt az emberek számára.
0: A sokszor fából készítettük, nem meg éppen valamit rákötöttünk.
1: Igen, ez ma is így van. Ez egy fa ágas, vagy most már fémből is készülnek, különféle ágasok, különféle méretekben. Rákötjük a gumit, a guminak a végére kötünk egy darab bőrt, betesszük a lövedéket, és kész a szerszám, lehet lőni vele.
0: Milyen lövedéket tesznek bele? Én arra emlékszem, hogy mindig próbáltunk olyan kavicsokat találni, ami formában is megfelelő lehet.
1: Hát igen, azelőtt még gyerekkoromban én is kavicsokkal lőtem, Duna mellett nőttem fel, ezért Duna kavicsot használtunk, az jó gömbölyük voltak, de mostanában acélgolyókat használunk különböző méretekben, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10 mm átmérőjű acélgolyókkal lövünk általában célba.
0: Mert hogy ugye itt az is cél, hogy minél nagyobb távolságot elérjenek a versenyzők, ugye kétfajta versenyszámuk is lesz.
1: Igen, a mai verseny folyamán lesz egy 10 méteres VSA, ez a nemzetközi szabályrendszer szerint 10 méterről lövünk bukó célokra, 4, 5, 6, 7, 8 centis bukó célokra, és lesz egy úgynevezett vadászösvény, ez ahhoz hasonlítám, ahogy az íjászok a 3D-ba lőnek különféle figurákra, mi is ilyen fémből készült kis állatfigurákra lövünk, patkány, kismadár, mindenféle, ami lehet a golyónak a hangját hallani, és ezek a bukót, ezek a célok szintén eldőnek. Itt különböző távolságok vannak, amit a lövész előre nem is tudja, hogy milyen messzire lől, egészen a 5 métertől a 25 méter távolságra is lesznek célok.
0: Azért a 25 méter az nagyon nagy távolságnak hangzik, és akkor ehhez jó sok gyakorlás is kell, meg azt hiszem itt azért már nem csak arról szól egy csúszdi céllövő verseny, hogy az ember kifeszíti itt a csúszdit, és akkor találomra valahova majd elér, hanem hogy itt azért biztos nagyon sokat kell gyakorolni, hogy egy 25-30 métert menjen az a golyó.
1: Hát igen, valójában a csúszdival való lövészet nem egy bonyolult dolog, mert kis gyakorlással az ember ilyen 4-5 méterről egy ilyen 10-15 cm-es tárgyat könnyen le tud találni, de viszont, hogy egy 10-20-25 méterről pontosan tudjon lőni, hát ez nagyon sok gyakorlás, nagyon összetett és nagyon egyéni, mert mindenkinek egyéni stílusa van, mindenkinek egyéni csúszdia van, mindenkinek egyéni gumia van, és mindenki a sajátjával szeret lőni, és mindenki arra esküszik, hogy az övé a legjobb, az övé a legfontosabb.
0: Persze itt a csúszdinál is azért vannak szabályok, azt is megfogalmazták, hogy ugye figyelnek a biztonsági intézkedések szempontjából is, hogy véletlenül se kerüljön útba olyan személy, akinek nem kellene mondjuk ott lennie. Mennyien vesznek részt a mai megmérettetésen?
1: Természetesen a biztonság az elsőrendű, ugye nagyon ügyelünk arra, mivel hogy ugye a lövedéket lövünk ki, minden esetben a biztonság az első helyen van. A mai verseny körülbelül 20-25 versenyző fog részt venni, Szlovákiából, Magyarországból, Csehországból és még a Fülöp-szigetekről is van egy versenyzőnk, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy nemzetközi szintű versenyt sikerült itt összehozni Nagymegyeren a Plauter Kúriába. Ez most már a második éven, úgyhogy tavaly is volt egy ilyen verseny, és a résztvevőknek nagyon tetszett, és úgy gondoltuk itt a rendezőtársammal Attilával, hogy ezt idén is megrendezzük, és még bízunk benne, hogy a Plauter Kúria segítségével még jövőre is megrendezzük ezt a versenyt, és itt tovább.
0: Ugye fontosak a fiatalok is, mert ők is szerepelnek, megmérhetik a tudásukat, mert soha nem lehet tudni, hogy később majd hova fejlesztik azt, amit megtanultak. Egy 10 fős csapattal például a világbajnokságra is készülnek, de voltak már Európa-bajnokságon, ön például onnan ezüstéremmel tért haza. Úgyhogy tényleg egy komoly sportról beszélünk.
1: Igen, tavaly részt vettünk Antwerpenben Európa-bajnokságon egy 8 fős csapattal, magyar csapattal, ahol a magyar csapat a előkelő harmadik helyet szerezte Európa-bajnokságon. Igen, személy szerint én egyéniben másodiknak sikerült lennem. 2 ponttal maradtam le a nagyon szépen csillogó aranyról, de hát az ezüst is szépen csillog, és idén 10 fős csapattal fogunk részt veszni Spanyolországba október elején Melasban, világbajnokságon, hát ahonnan az egész világról jönnek, és az Európa-bajnokság is nagyon komoly megmérettetés volt, de hát ez a világbajnokság ez még keményebb lesz, mert hát a kínaiak ebbe nagyon jók, nagyon pontosak, nagyon sokat gyakorolnak, és bizony ők is ott lesznek egy 10 fős csapattal.
0: Hát gratulálunk, hogy kijutott a csapat a világbajnokságra, és szurkolunk nekik. Lehet, hogy a mai nagymegyeri csúszdicélő verseny pedig egy jó próba lehet azért, vagy egy gyakorlási lehetőség akár az ilyen profi szakembereknek is.
1: Mindenképpen a legjobb edzés a versenyen van, ugye egyszerűen tiszta más az embernek a adrenalin szintje. Másképp áll össze a lövés, mint otthon, mert ha otthon jól megy, akkor versenyen azért annyira nem megy jól, mert ugye mások a körülmények, mások a... Szóval minden más. Más az adrenalin, otthon elhibázom, még ezt elhibáztam, de versenyen az a pont már elment.
0: Igen, az egy kicsit más érzés. Ha valaki kedvet kap a csúszlizáshoz, lehet önökhöz csatlakozni? Nem tudom, akár a mai verseny során, hogy kipróbálják magukat?
1: Természetesen ide is Nagymegyerre szeretettel várunk bárkit, aki úgy érzi, hogy kíváncsi erre a sportra, vagy esetleg ki szeretné próbálni ezt a sportot. A közösségi médián vagyunk, a Csúzli Sport, Csúzli Világ oldalon. Meg lehet minket keresni, bárkit szívesen látunk, szívesen adunk tanácsot kezdőknek, haladóknak. Nagyon sokan csúziznak, amúgy csak sportszerűen, versenyszerűen kevesen csinálják ezt a sportot, és azért örülnénk mindenki, aki kicsit sportszerűen akarná ezt a csúszizást űzni.
0: Akkor ma erre lesz lehetőség, hogy ebbe is belepillantsanak az érdeklődők. Nagyon szépen köszönöm Fehér Istvánnal, a Nagymegyeri Csúszdicéllövő verseny egyik szervezőjével beszélgettem.

Egy perc múlva 8:30-kor véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja. Utána krónika következik, majd V4 Visegrádi négyek magazin műsor Járai Judittal. A szombat reggel mai stábja ezzel búcsúzik. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Mali Andrea volt. A szerkesztő Elsztaracközi Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép napot kívánok!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Felmentette a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. Magyar Péter menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A leváltott vezetők utódait egyelőre nem nevezték meg. Belső vizsgálat indul az állampolgársági kérelmek ügyében. Velkei György László, a külügyminisztérium államtitkára közölte, a diplomata útlevelek kiadásával azonos eljárás szerint több száz külföldi kapott magyar állampolgárságot, akiknek valódi magyar kötődése nem volt. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. Közlésük szerint a drónok a szoroson áthaladó hajókat vették célba, és a művelet után akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Tenerifén zárt a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyházfő közel egy hetes látogatása utolsó állomásán, a többi között migránsokat befogadó központokban tett látogatás, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok is előfordulhatnak. A szél megélénkül néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
2: Szépséges barokk kastély főúri enteriőrök legyező nyelv, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kékfestőműhely kincsei. A különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvényen. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok és babakocsis felvonulás. A játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
4: A Rádiókabaré mai sztárvendége Sirkó László.
5: Bejöttem, és a nagyúr előtt letérdeltem. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom.
6: Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
4: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
3: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Egy egyesület a családokért.
8: Amikor hozzák a püsöket, a gyereknek elmondják, hogy ezzel egy másik gyereknek fogsz örömet okozni.
7: Apró segítség a mindennapokra.
9: Annyira törődnek velünk, hogy az a bordó bicikli, azt is a példaegyesülettől kaptuk.
8: Nem is tudom, hogy volt-e valahol olyan, hogy ők kértek volna.
7: Rókusfalvi Lili a sziget közbe látogat. Jóra valók, példás vagyok. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádió.

Magyar-lengyel tanácskozás 56-ról és a lengyelek szerepéről, segítségnyújtásáról 70 évvel ezelőtti forradalmunkban és utána. Történelem és identitás, egy felmérés tanulságai és turizmus a víztározóban, avagy egy kiállítás hangképei. Köszöntöm Önöket, Járai Juditot hallják, s az imént Visegrádi magazinunk mai fél órájának témáit soroltam. Tartsanak velünk ma is!

0: 70 esztendővel ezelőtti őszön, vagyis 1956 őszén sok gyermek és fiatal vált hirtelen felnőtté, szinte egyik napról a másikra. A forradalom napjaiban az emberek hallgatták a Szabad Európa Rádiót és a buzdítást, hogy veletek vagyunk, segíteni fogunk. Persze nem voltak velünk, illetve szüleink és nagyszüleink nemzedékével, és nem is segítettek. Ám sokan érezték, sőt akár tudták is, hogy mégsem vagyunk magunk, hogy a lengyelek valóban velünk és mellettünk vannak. A lengyelek iránti rokonszenv talán mindig is a magyar patriotizmus része volt, de 56 napjaiban ez ismét nyilvánvalóvá lett. Nemzeteinket ismét összekötötte a forradalom és a szabadság szeretet, az önkényuralom és az elnyomás elleni küzdelem, a nemzeti szuverenitás akarása. Erre a dicsőséges 56-ra emlékeztek a napokban a Budapesti Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Budapesti Lengyel Intézet szervezte tudományos konferencián. A kétnapos tanácskozáson, amelynek címe Forradalom két helyszínen, az 1956-os év Lengyelországban és Magyarországon több mint 200 vendég vett részt, személyesen vagy online felületen. A két ország neves szakértői panelbeszélgetéseken elevenítették fel a történéseket és az emlékeket a poznányi júniusról és a magyar őszről. Idézték Albert Camus francia író egyik híressé vált gondolatát, miszerint 1953 és Kelet-Berlin, valamint 1956 Poznány és Budapest után a vasfüggönyön túli szabad nyugati világ számára világossá vált, hogy összeomlott egy gigantikus mítosz, a kommunista ideológia mítosza. A konferencián ott volt Márta Renátó is. Az ő beszámolója és interjúi következnek.
1: 1956 magyar és lengyel történelmi eseményeire emlékeztek magyar és lengyel történészek, kutatók Budapesten, hogy továbbadják és egyben megőrizzék a tudást és az emlékezetet. A konferenciával párhuzamosan Szétlőtt városok 1956 Poznán és Budapest címmel plakátkiállítás is nyílt. Ez mindmáig megtekinthető a Nemzeti Emlékezet Bizottság a budapesti Vasutca épületében. A konferenciát a Lengyel Václav Felcsák Alapítvány, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Budapesti Lengyel Intézet és a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete közösen rendezte. A forradalom két helyszínen, az 1956-os év Lengyelországban és Magyarországon gondolatjegyében és címmel megtartott tanácskozás megnyitóján Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke úgy fogalmazott. Az 1956-os magyar és lengyel forradalom vált a 20. századi kollektív emlékezet legfontosabb kikristályosodási pontjává, mert ez az évszám a szovjet birodalomba kényszerített társadalmak szabadságvágyának szimbóluma lett. Hogyan emlékezünk ezekre az eseményekre? 1956-ban a lengyelek tüntettek a magyarokért, több ízben segítséget nyújtottak, gyógyszert és életmentő vért küldtek, élelmiszert és tiszta ruhát. Bank Barbara történészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagját kérdezem.
2: 56 nyarán Poznányba elkezdődik valami, és október 23-án ez a folyamat nem csak Budapesten különben, hanem akár Debrecent is lehetne említeni, Debrecen városát, főképpen azokon a helyeken, azokban a nagy városokban, ahol a főiskolai, illetve az egyetemi hallgatók kicsit fiatalosabban másképp gondolkodnak, nem biztos, hogy megtapasztalták azokat, melyeket a szüleik, nagyszüleik megtapasztaltak. Ez az öntudatra ébredés, egy kicsit lazítás, úgymond azon a kötélen, nem sokat, csak egy icike-picikét. Sztálin halálát követően, illetve a magyar politikai változásokat követően egy sóhaj, egy nagy levegővétel volt. Aztán ugyanoda jutunk, ahonnan jöttünk, de mégis kicsit másabb. A diákok Szegeden már 16-án, tehát előző hetekben beszéltek dolgokról, beszéltek a lengyel eseményekről is. A lengyelek nem csak előképek, úgymond, hiszen ott is azért a lengyel állambiztonság eléggé durván avatkozik bele az eseményekbe, de minden esetre a lengyelek jönnének segíteni a magyaroknak is a forradalom alatt.
1: A történelmi konferenciáknak a tudományos jelentőségük mellett társadalmi szerepük is van. Szokták mondani, a történelmet a győztesek írják. Írták? Ez persze féligazság, de tény, hogy a történelmi döntések és fordulópontok gyakorta a gazdagabb győztes nemzeteknek kedveztek. A tudományos konferenciák viszont nem egyszer éppen a kisebb országok igazát védik, a valóságot tárják elénk. Bank Barbara.
2: Szoktam volt mondani, hogy a győztesek írják a történelmet, a Szovjetunió a győztesek oldalán állt, tehát az ő szemszögéből a kis államok, vagy a legyőzött, vagy az érdekszférájába került államok teljesen másképp vannak megítélve, mint az, hogy a mi nemzetünk, vagy a lengyel nemzet történetét olyan szinten tárgyaljuk le, olyan szinten hozzuk fel az igazságot, amiben ezt azt gondolom, hogy az elmúlt években megtörténik.
1: Ez a két nemzet, mármint a magyar és a lengyel, már a középkor óta baráti és dinasztikus kapcsolat. Áll egymással, hiszen voltak közös királyaink, közös szentjeink, közös harcaink és közös kezdeményezéseink is. Hogyan érvényesült ez a barátság az elmúlt évszázadokban, amikor nemzeteink forradalmakat éltek át? Hogyan formált bennünket erősebbé és bölcsebbé? Kérdezem Rafał Opulskit, a krakkói Szent II. János Pál pápai egyetem oktatóját, a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet tagját.
3: Było kilka takich momentów w historii XX wieku w relacjach między Polską a Węgrami.
1: A 20. század történetében több olyan pillanat is volt a lengyel-magyar kapcsolatokban, amikor a lengyelek számíthattak a magyarokra, és a magyarok a lengyelekre, mondja a lengyel történész. Majd példát is említ. Ilyen volt az az időszak, amikor Lengyelország nehéz helyzetben volt, és a bolsevikok háborút vívtak ellene. Ez közvetlenül azután történt, hogy Lengyelország visszanyerte függetlenségét, és pusztított a lengyel-bolsevik háború, fogalmaz. És hangsúlyozza, hogy a lengyelek akkor is számíthattak a magyarokra. Rafał Opulski megjegyzi, ugyanez igaz volt a II. Világháború idején is. Ezt a barátságot Lengyelországban máig őrzik, és számos helyen megemlékeznek róla. Hogyan értékelhető a jelenlegi kapcsolat Lengyelország és Magyarország között? S legyen szó ezúttal csupán a tudományos, a történettudomány területén meglévő kapcsolatokról. Hogyan működik együtt a két nemzet? Kérdezem a szakértőt. Rafał Opulski.
3: Myślę, że w ogóle przyszłością jest badania komparatystyczne.
1: Úgy gondolom, hogy a jövő az összehasonlító kutatásoké. Korábban nemzetközi programot vezettem fiatalok számára Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából és Magyarországból. S az a benyomás erősödött meg bennem, hogy sokkal többet tudunk Franciaország, Németország, Nagy-Britannia vagy akár Oroszország történelméről, mint egymáséről. Sokkal kevésbé ismerjük a saját régiónk népeinek történetét. A csehek még viszonylag sokat tudnak a szlovákokról, a szlovákok a csehekről, mondja a krakkói egyetem oktatója. Rafał Opulskinak meggyőződése, hogy a kutatóknak, a tudósoknak sokkal gyakrabban kellene találkozniuk, tapasztalatot cserélniük, mert, mint mondja, a mostani konferencia is megmutatta, hogy nagyon sok történelmi tapasztalatunk hasonló. Szerinte ezért is fejleszteni kell az összehasonlító kutatásokat.
3: Mam nadzieję, że następnym razem z tymi badaczami z Węgier spotkamy się w Polsce.
1: Remélem, hogy legközelebb a magyar kutatókkal már Lengyelországban találkozunk. Tette hozzá Rafał Opulski, a krakkói katolikus egyetem tudósa.

0: A magyar-lengyel konferencia egyúttal tisztelgés is volt a kommunista rendszerekkel szembeszálló bátor társadalmak előtt. De nem csak a tisztelgés és az emlékezés volt napirenden, hanem fontos kérdések is megfogalmaztattak. Az például, hogy mit jelentenek az akkori forradalmi események a mai nemzedékeknek? Hogy mit jelentenek és milyen mélyen érintik meg a későbbi nemzedékeket a történelem fordulói, de akár csak a kisebb eseményei is? Ez bizony, kell mondani, az oktatástól, elsősorban a történelem oktatásától is függ. De ki, mit és hogyan oktasson? Iránytű helyett kapaszkodókra van szükség a történelem oktatásban. Ez a fő megállapítása a Matthias Corvinus Kollégium, az MCC Tanuláskutató Intézete tanulmánykötetének. Az iránytű az Európai és Ázsiai Történelem Tanításos című kötet a szakemberek 16 országban végzett 3 éves kutatását zárja le. Vajon mi a fő különbség az európai és az ázsiai történelem tanításban, s azon belül is a nyugati, a közép-európai, illetve a keleti felfogásban? Az MCC Dunaszerdahelyi központjában tartott előadás és könyvbemutató után a projektvezetővel Fodor Richárddal és Fekete Áron kutatóval Haják Szabó Mária beszélgetett.
1: Nagyon határozott törésvonal alakulhat ki olyan államok között, ahol nem kötelező a történelemtanítás, és az ezt záró kimeneti vizsgáztatás, ahol az állam kevesebb szerepet vállal a tartalom szabályozásában, és alapvetően itt azt láthatjuk, hogy a nem egész Európára kiterjedő, hanem a vizsgálati mintában szereplő országok közül az Egyesült Királyság és Franciaország tekintetében tematikus megközelítés jelenik meg, amely az úgynevezett mélységelvű hozzáállást mutatja egy-egy témában. Mélyednek el a diákok, amiből nem kötelező utána vizsgát tenniük. Ezzel szemben Közép-Európában, ha akarom, egy tradicionálisabb megközelítés él meghatározott témakörök, meghatározott fogalmak, évszámok mentén, és a legtöbb esetben kimeneti kötelező vizsgával zárva.
2: És ha most itt Közép-Európát értjük, akkor vehetjük ide a V4-eket.
3: Fekete Áron Tanulás Kutatóintézet kutatója. Igen, alapvetően a V4-es országokban inkább több a megegyező szegmens, mint aminket elválaszt. A térségben Magyarországon ugye kötelező a történelem érettségi, talán ami itt különbség lehet, hogy például Szlovákiában ez opcionális tantárgy, Csehországban sem kötelező a történelem érettség, és Lengyelországban sem, viszont mind a 4 országban egészen majdnem, hogy napjainkig 2010-es évekig oktatják az elmúlt kor eseményeit, tehát ez egy fő törésvonal lehet a nyugat-európai országok, illetve a V4-es államok között.
2: Egy oktatáskutatónak vagy tanuláskutatónak nincs azért egyszerű dolga, mert hát elsősorban a tanterveket vizsgálja, de hogy a zárt ajtó mögött az osztályteremben mi történik, végül is milyen hatékonysággal megy át, és mi megy át a tantervből, azt nem igazán tudja mérni.
1: Igen, valójában azt mondhatnánk, hogy nagyon nehéz lett volna olyan szerzőgárdát összeállítani, akik gyakorló tanárokból és elméleti szakemberekből állnak, ezért mindig az ilyen típusú összehasonlítások óhatatlanul leegyszerűsítésekkel is járnak, illetve ami még nagyon gyakori nehézség, hogy abban a pillanatban elévül, hogy ezt leírjuk és kinyomtatjuk, hiszen a világ állandó változásban van, aminek az oktatási rendszerek is részei.
2: Ha a V4-eket nézzük, akkor melyik országban veszik, hogy úgy mondjam, a legkomolyabban a történelem oktatást?
3: Egyértelműen Magyarországot említhetjük, tehát a kötelező érettségi az úgy gondolom, hogy megadja a tantárnak a nívóját. Egyrészt egy jó hibrid modellről is beszélhetünk, mert jól ötvözi a nyugat-európai mintákból például a forráselemzést az érettségén, mégis az ismeretek sem szorulnak úgy háttérbe, mint mondjuk Nyugat-Európában.
2: És hogyha az európai folyamatokat figyeljük, akkor az embernek ugye az jut eszébe, hogy mintha reneszánszát élni a történelem. Az emberek imádják a történelmi filmeket, sorra jelennek meg történelmi regények, az oktatás meg talán nem veszi annyira komolyan. Van itt egy ilyen ellentmondás.
1: Jó kérdés, hogy valóban ellentmondásról beszélhetünk-e. Itt ugye több 100 millió ember elképzeléseiről és több tucat ország tartalomszabályozási környezeteiről beszélhetünk. Semmiképpen nem állítanánk azt, hogy ez mind szerepel a kötetünkben. Szerény próbálkozást tettünk. Elsősorban egyébként szerintem Magyarországon és a magyar közösségben van egy nagyon erős történeti kultúra, tehát egy nagyon erős tisztelet a múlt és a minket összekötő kapcsolatok iránt, amely nem mindig jelenik meg, nem minden minden kultúrában jelenik meg. Ha nagyon leegyszerűsítenénk, akkor tőlünk nyugatabbra ennek kevésebb aktualitása van, ugyanakkor a vizsgált ázsiai országokban biztosan minden esetben a hagyományok tisztelete a kultúrában még mélyebben szerepel.
2: És a történelem, mint identitásképző, identitás erősítő elem, történelem oktatás, ez mennyire jelenik meg nyugaton, Közép-Európában, illetve a vizsgált ázsiai országokban?
3: Ez inkább a V4-es országokra és Ázsiára jellemző, de hogyha Nyugat-Európából egy példát akarnánk mondani, Franciaországban például a nemzeti identitás a köztársasági értékekkel erősen összekapcsolódik, tehát azért Nyugat-Európában is láthatunk erre példát, de hogyha már a keleti országokat említettem, akkor Törökország esetében például nagyon érdekes, hogy egyetemen is oktatják Kemal Atatürknek az életét és tevékenységét, addig senki nem tehet le semmiféle diplomát, amíg ezt a tantárgyat nem abszolválja.
1: Dél-Koreában reneszánszát éri a történelem tanítás, mert hogy 2017-től újra kötelező a történelem érettségi, vagy valamilyen fajta kimeneti vizsga, amit most itt leegyszerűsítve így tudunk megnevezni, mert hogy a döntéshozók egy olyan álláspontra helyezkedtek, hogy a korábban ezt választhatóvá tevő intézkedés ez nem volt hatékony, és azt tapasztalták, hogy érdemes lenne visszavezetni.
2: Mert azt tapasztalták, hogy a koreai nem érzik koreainak magát?
1: Igen, ugye mindannyian egy globális világban élünk, és már mindenki rendelkezhet több lépcsős, több rétegű identitással, helyi, lokális, regionális, vagy nemzeti és még a fölötti identitásokkal. Az, hogy a közvetlen környezete, az intézmények, amikben nevelik, aztán tanul, aztán talán megint valamelyest tudják befolyásolni a gondolkodását, ez óhatatlanul vezethet váltásokhoz. Abban a világban, ahol mindenki a Netflixet nézi, valójában diákként felmerül a kérdés, hogy pontosan miért tekintem magam magyarnak, és miért nem egyfajta európai, vagy miért nem egyfajta globális ifjúság az, ami sokkal inkább meghatározza a gondolkodásomat. És itt a történelem tanárnak és a köznevelés számos szereplőjének van feladata. Nem az a feladata, hogy elmondja, hogy mi ez, hanem hogy megmutassa különböző példákon, eseménytörténeteken, és egyébként a saját példamutatásán, saját életén keresztül is.
2: Ha Európában gondolkodunk, akkor az európai identitás nem zárja ki azt, hogy én még azon kívül magyar, felvidéki és mátyusföldi identitással rendelkezem. Több éves kutatás eredménye ez a könyv. Mit adott önöknek, és mi a legfőbb tanulságom?
3: Legfőbb tanulság talán az, hogy rengeteg szegmens köt össze minket, akár nyugat-európai országokat, akár ázsiai országokat és Magyarországot így a történelmi oktatáson belül. Jó volt belelátni tényleg a különféle országokba, olyanokba, amiket egész eddig nem ismertünk. Főleg olyan szerzőket kértünk fel, akik az MCC-hez valamilyen úton, módon kapcsolódtak, tehát főleg itt az ázsiai projekt szányból sikerült többeket meggyőzni. Nyilvánvaló, hogy van némi hiányérzetünk így kelet-közép-európai országok kapcsán, jól lett volna Romániát beemelni, vagy örültünk volna ukrán szerzőnek, de hát abból főztünk, amink van. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy ez egy jó pillanatfelvétel, nem lehet örökérvényű ez a könyv, de bízunk benne, hogy mind a történelem tanárok számára, mind a történelem iránt érdeklődők számára ez egy érdekes olvasmány.
1: Maga a folyamat is nagyon tanulságos volt, tehát az, hogy hogyan működjünk együtt közel 30 közreműködő szerzővel. A legnagyobb nehézség akkor jött, amikor beérkeztek a tanulmányok, és meg kellett írni a záró összefoglaló tanulmányt, amely részben természetesen leegyszerűsítéseket is tartalmaz, azért, hogy fel tudjunk vázolni modelleket és narratívákat, ugyanakkor igyekeztünk nyilván valamilyen fajta mélységi vizsgálatokat is tenni ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem hiába foglalkoznak ezekkel a témákkal nagy gigaszervezetek és ügynökségek, akár Európában, akár a globális térben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy hármunk, mindenképpen említsük meg Tóth Judit, pécsi doktorhallgató kollégánkat, aki szintén rengeteg munkát tett ebbe. Tehát, hogy hárman valamilyen értelmes produktum összeállítására voltunk képesek, és bízunk benne, hogy a jövőben még majd lesz rá lehetőségünk, hogy ezt folytassuk.

0: s végül könnyedebb, mondanám szórakoztatóbb téma, a kelet-szlovákiai tenger. Igen, így is nevezik a zempléni víztározót, amely nem más, mint mesterséges tó, amelyet falvak elárasztásával alakítottak ki az 1960-as években. A Vihorláthegység lábánál terpeszkedik szlovákul Sirava, magyarul Széles tó néven ismert. Erről a Széles tóról nyílt nagyszabású történeti kiállítás a tóhoz közeli Nagy Mihályon, az Zempléni Múzeumban. A megnyitón Tomolyka Tünde járt.
1: A színpadon egy élvezetes beszélgetés formájában a Zempléni Múzeum történészei felelevenítették a víztározó megépítésének történetét és a virágkorát is. A beszélgetés a Sztárai családnak egykor otthont adó, 2015 és 2019 között teljes körű felújításon átesett, a barokk klasszicista stílus jegyeit magánőrző kastély, azaz a mai Zempléni Múzeum udvarán zajlott, a kiállítást pedig a kastélyhoz tartozó, ugyancsak felújított egykori téli kert épületében rendezték be. Sátrak, napozóágyak, felfújható matracok, kempingszékek asztallal, műanyag poharak, tányérok, alumínium evőeszközök, termoszok. Minden megtalálható a kiállításon, ami a sátorozáshoz szükséges. A tárgyak a 70-es, 80-as évek divatját és korát idézik. A kiállítás ötletgazdája számos családi ház pincéjét és padlását kutatta át a tárlat kivitelezéséhez. Martin Urbánt a kiállítás egyben a Zempléni Múzeum művészettörténeti gyűjteményének a kurátorát hallják. A tárgyak gyűjtése során sok-sok történetet meséltek az emberek, számos új tudásanyagra tettem szert. A kollégám 2015-ben megírta az első kiadványt a Zempléni víztározó 50. évfordulója alkalmából. Most pedig megegyeztünk, hogy a 10 év múlva esedékes évfordulóra újabb könyvet adunk ki, mondta a kiállítás kurátora. A víztározót elsősorban a kelet-szlovákiai síkság mocsaras vidékének vízfelfogása céljából építették 1962 és 1965 között. A létesítmény a korabeli dokumentumok alapján 33 négyzetkilométeren terült el, tájékoztatott Martin Molnár, a Nagy Mihályi Zempléni Múzeum történésze. Ez 9 község határát érintette, tehát több helyről a lakosokat is ki kellett telepíteni. 133 házat tettek a földdel egyenlővé, több óvodát is, Klokocsov településen pedig néhány kápolna is megsemmisült. Természetesen megszűnt az az út is, amely eredetileg ezek között a falvak között vezetett. 1966 tavaszán megkezdték a terület vízzel való fel.

utazni a tengerekhez, így a víztározó iránt megcsappant az érdeklődés. Az utóbbi időben azonban a helyiek felismerték, hogy a szolgáltatások színvonalának növelésével lehetőség rejlik az idegenforgalomban, így az érdeklődők kezdik újra felfedezni a térséget, mondja az idegenforgalmi szakember. Számos vendéglátóegység, szálláshely újult meg az utóbbi években, illetve újak is épültek. Tavaly 140 ezer vendégészakát jegyeztek a térségben. Ez a szám örvendetes, hisz a korábbi években ennek az egyharmada volt jellemző a nyári idényekre. Sétahajózásra is lehetőség nyílik, 2024-ben a korábbit egy felújított, modern hajóra cserélték, amelyen nem csak a tájban lehet gyönyörködni, de a térség történetét is meg lehet ismerni.

a Visegrádi Együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó V4-es magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demetíme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migránsok. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. A javaslat a következő pénzügyminiszteri tanácskozás témái között is szerepel. Kármán András tárcavezető tegnap az Európai Beruházási Bank elnökével tárgyalt, majd közölte, a kormány célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgálatokra. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba. Lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. Washington a hét elején közölte, hogy segítséget nyújtanak azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt. Amerikai katonák megölték az egyik venezuelai drogkártel vezetőjét, a hírt Donald Trump jelentette be, aki közölte, hogy az akciót a latin-amerikai ország hatóságaival együttműködve hajtották végre. Az elnök az egyik legvérszomjasabb terroristának nevezte a banda vezért, valamint hozzátette, hogy szerint a bűnszervezet hátterében a januárban megbuktatott és elhurcolt Nicolás Maduro áll. A volt államfőt a többi közt kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos vádok miatt tartják fogva New York.

0: korábban. Idehaza azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézi Dávid közlekedési miniszter. Tegnap hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben arról tájékoztatott, hogy valószínűleg elalvás okozhatta mindkét balesetet. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Ma van a Védőnök napja. A több mint egy évszázados múltú hivatás és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Az ingyenes programra előzetesen regisztrálni kell. Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni. Végül az időjárásról. Délelőtt felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
1: Műsorajánlat. Új világ.
2: Kormányalakítási kísérlet Romániában a parlament feloszlatása után. Patthelyzet vagy káosz Koszovóban az előrehozott választások után. Nagy-Britániában a káoszban előkerült Tony Blair egykori kormányfő is, és drónok háborúja szerte a világban. Járai Juditot hallják is az Új világban. Ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
1: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
1: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Egy hely, ahol a népzene és a táncházmozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
5: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
4: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
6: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföldre legalkalmasabb.
4: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
7: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
4: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: A Kossuth Rádió Szombathelyen FM 93. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
8: Gyerekként, főleg a fiúk, sokat álmodoznak arról, hogy tűzoltók, rendőrök, katonák vagy mozdonyvezetők lesznek. A közös ezekben az egyenruha, ami azt sugallja, valamilyen földön túli képességgel rendelkezik annak viselője. A mozdonyok világa aztán sokakat rabul ejt, hiszen villanyvonatokat, állomásokat is árulnak, felnőttként pedig hobbivá válhat a vasút modellek építése, azok gyűjtése. Aki azonban naponta használja a vasutat, közlekedik, száll le és fel a pályaudvarokon, sokszor bosszankodik is, a vonatok késésén, a túlzsúfoltságon, a kimaradt járatokon, vagy épp a lassan haladó vonatokon. A vasutat sokan használjuk, éppen ezért az elvárások is különbözőek a szolgáltatással kapcsolatban. Köszöntöm Önöket, Maksa Zoltán vasúti hangos bemondója következik most a szerző tolmácsolásában.
9: Üdvözlöm Önöket, azért is kíváncsi voltam a jelenlegi vasúti helyzetre, mivel első TT vasutam 8 éves korombéli megérkezése óta komoly vonatrajongó vagyok, jelenleg egy G jelű kerti vasúttal rendelkezem, mely a kinti és a benti illemhelyet köti össze, valamint alapítványt is vezetek, melynek keretében pályaelhagyó mozdonyvezetőkkel beszélgetek. Nos, lányomra várva lecövekeltem a kelenföldi pályaudvar két vágánya közötti utasfogadó platform padjának egyik végére. Hát a másik folyamatosan foglalt volt, egy önmagát felismerni próbáló egyenült rajta, aki ezt a cipőjénél kezdte, és ott el is akadt. Így első látásra rajt célgyőzelmet aratott, hiszen szemlátomást már azelőtt megérkezett, hogy elindult volna. Körülbelül negyed órával azután, hogy leültem a padja túlsó végére észrevett, elmosolyodott, majd azt mondta nekem felém bökve, no, és elaludt. Rajta kívül viszont egy vasúti dolgot figyeltem meg. Másképp zakatolnak a vonatok, mert az én időmbeli tandadam helyett most tadamdadam hallatszott, viszont a hangos bemondó szövege most már tisztán érthető. Idősebb fiatalok emlékeznek talán még Alfonso paródiájára. Figyelem, figyelem! A csinimás, a tászét, a szenedély, a tászérénység, a szenedély, a figyelem, ismétlem! A csinimás, a tászét, a szenedély, a na, ez nincsen. Minden mondat, azon belül minden szó tisztán érthető. A gond viszont akkor van, ha két hangszóró közé ülsz le, mert akkor a köztük lévő összekötő zsinór hosszától függően a következőt hallod. De amit bemondanak, tényleg részletes, informatív, hasznos és nem utolsó sorban őszinte. Bang, bang, bang. Ha jól látom, mozdony nélküli személyvonat indul a hetes vágányról. Jóval idő előtt, mert nem lett befékezve. A vonat a kiebáló tehervonatig közlekedik. Todáig lejt a pálya. Az ütközés megtekintésére helyjegy váltható a főpénztárban. Dang, dang, dang. Gyors vonat érkezik a harmadik vágányra Fonyódról, egy hibás jelző berendezésnek köszönhetően hajdúszoboszló érintésével. Pam, pam, pam, fékhibás tehervonat érkezik egy maga előtt tolt állomás épülettel a második vágány. A szerelvény a déli pályaudvar mögött várhatóan csatlakozik a kettes metróhoz. Ennek ellenére ne szálljanak fel rá, mivel a további útvonala bizonytalan. Pam, pam, pam, szolgálati közlemény. Lacikám, ezerszer megmondtuk, hogy ne használd a vagon WC-t nyitott ajtóval az állomáson. Tam, tam, tam. Értesítjük a tisztelt utazóközönséget, hogy a 14 óra 10 perces indulással kiírt Budapest déli pályaudvarról Balatonkeresélyig közlekedő kék-fehér modern vonatszerelvény mindkét végébe került mozdonyvezető, aki kőpapírollóval döntik el merre is. Ta, kedves utasaink! A 13 óra 15-re kiírtak Taharkány Intercity technikai hiba miatt ma pontosan érkezik, így elnéz...
10: Így elnézést kérünk azoktól az utasainktól, akik eleve egy fél órával később érkeztek a vonathoz. Személyvonat indul a harmadik vágányról Vácra. A vonaton kerékpár szállítására van lehetőség az erre kijelölt kocsiban, de szerintünk gyorsabban odaérnek, ha nem szállnak le a kerékpárról. Gyors vonat érkezik Miskolcról 15 óra 10 perckor. A vonat kizárólag Kistokaj, Májí, Nyéklátháza, Emőt, Csincse, Mezőnyárát, Mezőköves, Szihalom, Fizesabony, Kál, Ludas, Karácsont, Adács, Vámbos, György, 60, Tura, Aszót, Gödöllő, Kerepes, Kistalcsa, Isaszeg, Pécel, Rákosliget, Kőbánya felső, Budapest keleti pályaudvarállomásokon áll meg. Akkor nem is ide jön. És végül kedves utasaink, engedjék meg, hogy a magyar álomvasutak nevében meghívjuk Önöket folyóhó 15-én az utolsóként tönkrement közel 60 éves mozdonyunk búcsúztatására a Farkasréti temető szóróparcellájában. Úgy döntöttünk, jóval olcsóbb, ha szétszóratjuk. Jó hír, hogy már a búcsúztató másnapján birtokba veheti a kedves utazóközönség kézi hajtányainkat, melyekkel bármekkora idő alatt, bármekkora távolság megtehető, pusztán egy jelképes vágány használati díjért. Köszönjük figyelmüket!
8: A MÁV-nak nem csak hangos bemondója van, hanem üzenetrögzítője is, amelyre általában az utasok panaszai érkeznek. Móricz Tamás a MÁV üzenetrögzítője címmel írt jelenetet, melyben Bak Szilvia, Csöre Gábor és Vida Péter a közreműködők.
11: Szabó Alfréd vagyok, és jelentkeznék a meghirdetett jegyellenőri állásra a Váci vonalon. Minden feltételnek megfelelek, azaz középiskolai végzettség, szakmai gyakorlat és fekete övegy keleti küzdősportból.
12: Itt Yamato Shihuhu, a japán vasutak vezetője. Nemrégen fogadtam a közlekedési miniszterüket, aki jelezte, hogy vonatot vennének tőlünk. Lehet, hogy tolmácsolási probléma volt, ezért még egyszer jelezném, hogy a kiválasztott modell nem a bemutató termünkben volt, hanem a közlekedési múzeumban.
13: Megyeri Antal vagyok, a Sárbogárdi állomás főnök. Nagyon szépen kérem, ne csinálják velem ezt többet. Én 40 éve vagyok a szakmában, de ilyen itt még nem történt. A fehérvári gyors negyed órával előbb érkezett. Erről nem találtam semmit a szabályzatban, és az utasoknak sem tudtam elfogadható magyarázatot adni. Kérném az ügy kivizsgálását és a mulasztó felelősségre vonását. Köszönöm!
14: Itt Jolika, hallóba, halló! Ott a központban duruzsol a klíma.
12: Mi?
14: Hogy legyen az irodátok sarka 90 fokos decenziuszba? Hallod, a keletiben megvet Mirelit burgonyát Kalmán, mert éjszaka már csak rakott krumplikét halózta be. Hoz még a tojászai is megfőttek. More.
15: Vévé Csimpi vagyok, bocs, csak azt szeretném megkérdezni, hogy a balatoni gyorson a első osztály, hogy az mennyivel hamarabb ér le, mint a máson?
16: Itt Kovács Főtől, és közben megmutat a Borsodból.
15: No, én csak azt kérdezem, hogy nem lehetne egy kicsit gyorsítani az itteni járatokat, mert a helyi erők a vasakat menet közben lefedik róla.
17: Budai Norbi vagyok, marketing tanácsadó. Nagy divat mostanában, ezért mit szólnának, ha terveznénk önöknek egy kabala figurát? A vasparipa mondjuk nem túl eredeti, de lehetne például egy plüsscsiga, kicsit lusta, kicsit büdös, de azért szerethető, mondjuk karcsi a csiga? A karcsiga?
14: Özvegy Kemenes Gézáné vagyok, és szeretném kérni a Demjén Feritől a szerelem vonatot. Tudják, amelyik úgy van, hogy a vonat nem vár.
8: A rend őrei is egyenruhát viselnek. Hogy már messziről lássuk őket, amikor az utcán, a rendezvényeken, a pályaudvarokon vagy a köztereken segítségre van szükségünk. Őrmös Zsolt Járőrök című jelenetében Csőre Gábort, Kaszás Gergőt és Revicki Gábort halljuk.
18: Őrmester úr!
16: Na?
18: Áj, lobog a szák a vállam fölött?
16: Lobog hát.
18: Akkor jó, a Simpsonon is azt szeretem, ahogy menek vele, azt lobog a haltartó a motor mögött, aztán meg, mint az ezüstes hullana ki belőle a száraz pikkelyek.
16: Jó, de most már leszállhatna a motorról, Laci bácsi. Mégis csak a járdán vagyunk.
18: Azért adhatna egy kék villogót, ha már én is hivatalos közeg lettem.
16: Jó, tessék.
18: Felteszem ide a tanksapkára, a csali alak mellé. De jól mutat itten. Hazavihet-e?
16: Azt már nem, és be sem kapcsolhatja.
18: Nem ám.
16: Na jó, akartam kérdezni, hogy miért nem kért fánkot a büfében? Mondtam, hogy én fizetem, nem szereti?
18: Hát nem láttam sült keszeg ízesítésüt, meg haltöpörtyűset sem.
16: Na jó, akkor dolgozzunk egy kicsit. Ne csak sétafikáljunk itt egész este.
18: Na végre, erre vártam. Igazoltassunk valakit. Például ott azt az ipsét, az nekem nagyon gyanús. Olyan rapsic képe van. Azóta méreget, hogy itt megálltunk.
16: Jöjjön el a tükörtől, Laci bácsi. Ott jön egy autó, majd azt leintem. Tudja, miért állítottuk meg?
19: Hát nem tudom, gondolom félnek itt így kettesben.
16: Nagyon vicces, mindjárt nevetek is. Ha, ha, ha. Jogosítványt és a forgalmi engedélyt kérném előkészíteni.
18: Meg a fogási naplót.
16: Az most nem kell.
18: Már hogy ne kéne? Az a legfontosabb, ha pecsázni megy az ember.
16: De most nem a parton vagyunk.
18: Az nem számít. Jön egy árhullám, kijönt a Duna, most már itt is a víz.
16: Na, jó, azt. Nézzük a jogosítványt. Úgy látom, ez B kategória.
18: Hát akkor kishajót nem vezethet?
16: Nem! Nem vezet kishajót, hát autót vezet.
18: Persze, aztán jön egy árhullám, kijönt a Duna, most már itt is a víz.
16: Hagyja már ezt az árhullámot, értse már meg, ő nem horgász.
18: Dehogy nem! A kettes tónál szokott ülni a kis tégen, ismerem. Ott dicsekszik a parton, hogy mekkora halat fogott.
16: Ez most lényegtelen! A lényeg az, hogyha ez megvan, körbejárjuk az autót. Mit nézünk meg rajta?
18: Hogy hova dugta el a halat?
16: Nem! A gumik állapotát figyeljük, és hogy a lámpák világítanak-e.
18: Hát a gumikba is dughatta a halat.
16: Ezután megnézzük az autóban ülő utasokat. Na látja, ott ül egy gyerek hátul.
18: Igen, szerintem dobjuk vissza, még nem méretes.
16: Majd megkérdezzük a sofőrtől, hogy...
18: Hány bottal horgászik?
16: De nem horgászik!
18: Dehogy nem! Hát ez munka után mindig ott ül kinn a kis mólón, megismerem.
16: Megkérdezzük, hogy fogyasztott-e mostanában alkoholt?
18: És halat?
16: De az nem fontos!
18: Hogy nem! Hát kifogja a pontyot, azt még ott a parton megsüti, azt megeszi.
16: De mondom, hogy ez nem fontos!
18: Dehogy nem! Hát jót tesz a szívnek. Tele van omega-3 zsírsavval. Megelőzi az infarktust.
16: Engem nem érdekel az omega-3 zsírsav! Értse már meg!
18: Pedig magának is kellene szedni, mert... Nagyon vörös a feje. És ez vérnyomásra is jó.
16: Hát én ezt nem hiszem el, megőrülök!
19: Elnézést, látom, hogy idegesíti az úr.
11: Hát az nem kifejezés, mindjárt felrobbanok.
19: Jó, akkor bemutatkoznék, Kovács József vagyok, biztonsági őr. Ha a gondolja, szolgálatba helyezem magam, és segítek az urat bekísérni az őrszobára.
11: Édes Jóistenem, megtenné, hát én nagyon hálás lennék.
19: Persze, persze, hiszen szolgálunk és védünk.
11: Igen. Na, Laci bácsi, feküdjön a földre, és tegye a kezét a háta mögé.
18: Hé, mi csinálok velem, őrmester úr? Hagyják a kezemet! Miért biricsellek meg? Segítség! Ártatlan vagyok!
19: Na, ma este végre nyugodtan pecázhatok.
8: A rend őreire komoly feladat hárul. Egy adott helyzetben elég, ha csak megjelennek, az egyenruha sokakat már is jobb belátásra bír egy-egy kellemetlen helyzet kapcsán. Ez azonban a fanatikus foci rajongóknál nem mindig elég. Ők tűzön vizen át kiállnak az igazukért, a csapatukért. Tóth Tibor lujzavárosi szurkolója, vagyis Vida Péter legújabb kalandjairól mesél a folytatásban Kaszás Gergőnek.
19: Hölgyeim és uraim, kedves nézőink és kedves hallgatóink, újra körünkben üdvözölhetjük a lujzavárosi szurkolót.
18: Lujzaváros, Lujzaváros, Lujzaváros, hejjó, ki a jó? Hát nem mi az biztos, hogy zárnák be a stadionunkat végleg, és még egy kicsit tovább is.
19: Szervusz, szervusz, nagy szeretettel köszöntelek. Na, látom, nem vagy túl rózsás kedvedben.
18: Jól látod, már monokli nélkül is, mi? Szevasztok, csók mindenkinek, ilyen blamát, tisztára mi vagyunk a Blama Lujza. Üssetek, ne kiméljetek, ilyet se sűrűn szoktam mondani.
19: Várjál, azért nem tudom, mennyire vigasztal, de nem csak ti estetek ki egy ferőeri csapattal szemben, hanem a Fradi is.
18: Őszintén megmondom, azért ez nagyon megvigasztal, de az innen hasonlítsál minket a Fradihoz, mert a jó indulatomnak is van határa, és nem is olyan messze, hogy túl a szivárványon szivárvány valahogy, mostanában mindenhol szivárványt látom.
19: Jó, jó, persze, azért van különbség, a Fradit a ki ütötte ki.
18: Ki? Ez kit érdekel, hogy ki?
19: Na, de csak mondom, hogy a ki, már hogy ez a neve a csapatnak. Ti pedig ugye egy másik csapattal szemben.
18: Ne fokozd, édes baseballütőm! Na akkor a mi ellenfelünk a senki volt. Mert mi egy névtelen csapattól szívtunk.
19: Melyik csapat is volt ez?
18: Most mondom, hogy névtelen, figyeljél már ide, névtelen csapat. Nem volt 100 eurójuk, hogy bejegyezzék őket. Úgy indultak a kupasorozatba, hogy a második legjobb névtelen csapat a Feröer szigetekről a dán királynő unokahúgának, a fodrászának a támogatásával.
19: És ez volt az első nemzetközi kupa szereplésetek, ha jól tudom?
18: Az első és az utolsó is az én életemben, meg ha ilyeneket kérdezel, a tiédben is az biztos.
19: Mi is volt ez a kupa sorozat?
18: Kérek szépen, a hivatalos neve Nyeretlen 2 évesek veszőfutása a Forrest Gump emlékserlegén.
19: Azért megértem, hogy megviselt a kudarc.
18: Nem is annyira a kudarc, hanem hogy nem volt kin levezetni. Már azt akartam mondani.
19: Értem, ez itt egy freudi elszólás.
18: Milyen Freud? Milyen Freud? Nincs ilyen szurkolótársunk. Pedig én névről ismerek mindenkit. Az anyja leánykori nevéről, mert annyi kihallgatáson voltunk már.
19: Nem voltak ferőeri szurkolók?
18: Voltak, 3-an. Őket megkerestük, hogy jól megruház, hogy meszt cseréljünk velük. De valamiért sürgősen kórházba kellett menniük. Biztos valami vírus.
19: És az idegenbeli meccsen is voltatok?
18: Még szép, elmentünk még a világ végére. Fapados járattal. Annyira fapados volt, hogy nekünk, igazi szurkolóknak kellett saját magunkat kiszolgálni. A sztjuárdeszkák elő sem mertek bújni.
19: És a meccs? A meccs az milyen volt?
18: Az részünkről nagyon jól indult, csak annyit mondok, minden jár
13: játékosunk kitalált az öltözőből. Ez már siker.
19: Igen, igen, igen. És a játékosok hozzáállása is jó volt.
13: A hozzáállás. Na most ezt te tényleg jól mondtad. Hozzáállás. Mert az volt, semmi megingás, csak egy helyben hozzáállás. Mi igazi szurkolók viszont küzdöttünk a túlerő ellen. Szünetig bírtuk. Akkor a büfében megkóstoltuk a feröeriek nemzeti ellendelét, a szárított és hosszú ideig érlelt birkahúst, a skerpikjotot.
19: Micsodát?
13: Nézd, ha van zsebkendőd, elmondom még egyszer. Skerpikjotot. Én szóltam előre. Na, és a magyar virtus ugye, hogy mentünk végig a menüsoron, jött a félig szárított és érlelt hal a raestúr fiskor, és végül desszertnek egy kis cethús bálnazsírral. Hát amikor magamhoz fértem, három cső lógott ki az oldalamból, meg egy papizsduruzsót valamit felettem. Na, de azért aranylábú fiúk védelmében. Tongalábakat és erős lábszagat képzeljél ide. Azért annyit elmondanék, hogy nagyon sokat kivett belőlük, hogy mikor a labda kiment, azt a úszva kellett visszahozni a tengerből, mert olyan kis szigeten volt a pálya.
19: Igaz, hogy csupa bálnavadász játszott az ellenfélnél?
13: Ez nem igaz, egyáltalán nem igaz. Volt egy villanyszerelő is. Meg egy postás, mert mikor nem volt nála a labda, kiosztogatta a leveleiket a nézőknek. És volt még egy híres dán focista, nagymamája is.
19: Köszönöm, hogy itt voltál. Fel a fejjel.
13: De ne te szóljál be, mert le a fejjel lesz, lefejellek mindjárt, a szevasztok. Ki a jó? Hát nem mi, bakker. Blaba lújza, blaba lújza, blaba lújza.
8: Önök a Kabaré Matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
20: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Hivatalossá vált a Magyarország és Ukrajna közötti megállapodás a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a megállapodás végrehajtását, és annak rendelkezéseit beépítette az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó kisebbségi akciótervbe is. Belső vizsgálat indul az állampolgársági kérelmek ügyében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Benyújtotta az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. A dokumentum szerint megszüntetnék a jelenlegi közalapítványi MTV-os modellt. Külön választanák a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hoznának létre. A tervek szerint a közmédia vezetőit nyílt pályázaton választanák ki. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Délelőtt felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
22: Reklámot hallottak. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
23: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek. Ma a zsíros kenyérről lesz szó. Na ennél nem is választhatnánk veszélyesebb témát. Ördögi párosítás. Hizlal emeli a koleszterin szintet, egyesít magában mindent, ami káros. Telített zsírsavakat, egyszerű szénhidrátokat. Szegény zsíros kenyér. Az egészségtelen táplálkozás jelképe lett. Pedig lehetett volna hungarikum is. Deszka hungarika. A magyar lélek kifejeződése. Hiszen mi mindnyájan zsíros kenyéren nőttünk fel.
24: Nem tudom, van-e a világon egyszerűbb, s egyben nagyszerűbb ennivaló, mint egy jókora zsíros kenyér. Könnyen meg lehet, hogy nincs. Egyszerűen azért nincs, mert csak le kell vágni egy szelet kenyeret, bekenni zsírral, megsózni, mondjuk megpaprikázni, s már kész is. Nem kell hozzá semmi szakértelem, csak kenyér, zsír és jó étvágy. Nagyszerűbb pedig azért nincs, mert még a finnyás gyermekek is szeretik. Különösen azért szeretik, mert asztalhoz ülni sem kell, fogja az ember a zsíros kenyeret, s mehet vele játszani, ha kedve tartja. A zsíros kenyér elköltéséhez ugyanis egy jó adag szabadság is jár. Nem úgy, mint a levesekhez, vagy a spenóthoz, vagy a murok főzelékhez, amelyek elfogyasztása valósággal kényszeríti a gyermeket, hogy asztalhoz üljön, kanalat, villát, kést vegyen a kezébe, arról nem is beszélve, hogy az asztal mellett viselkedni is kell. A zsíros kenyér nem követeli meg a viselkedést, egyáltalán semmit nem követel, hanem egyszerűen van. Ez benne a szeretnivaló. A zsíros kenyeret játék közben le lehet tenni egy kőre vagy a fűre, nem kell hozzá különösebb felügyelet. A zsíros kenyér nem akar több lenni, mint ami. Zsíros kenyér.
23: Mindenki ezt tette, mégsem volt annyi kövér gyerek, mint manapság. A nagy hamburger összeesküvés előtt ez volt a szegények étele. A magyar konyha köznapi eledele. A normális élet, mint a rántott leves. Ehetted reggel, délben, este. Félbehajtva zsebre is vághattad. Semmi franc, semmi hókusz-pókusz. Százszor jobban tükrözte a magyar karaktert, mint a tokai vagy a libamáj. Simon Fi András legendássá vált novellájában, a világ nagy zsíros kenyérben, az anya süt egy egész évre való óriás kenyeret, de erre a ménkű nagy kenyérre még felmászni is csak létrával lehet. Meg a zsír is alig marad már a bödön alján. Úgyhogy minden szentek táján új módszerhez kell folyamodnia a családnak.
24: Azt találtuk ki, hogy beleesszük magunkat a világ nagy kenyérbe. Először mindannyian egy helyen tépkedtük a kenyérbelét, belemártogattuk a zsírba, megsóztuk, jól laktunk nagyon. Meg is híztam egy kicsit, nem kellett többé borzongva gondolnom a csontszínű kecskére, az aszály kecskéjére. Csak nagyapám majszolgatta oldalt a kenyér héját rendületlenül. Nem lehetett lebeszélni róla. Két hét sem telt el, s már annyira beettük magunkat, hogy eltűntünk a kenyérben. Szegények vagyunk, de jól élünk, mondogatta apám. Tavaszra elérkeztem a kenyér túlsó végére. Kirágtam magam a napfényre. Sehol senki. A táj is furcsa volt, idegen. Soha sem jártam még ott. Csenevészfákat láttam, az egyikhez csontszínű kecske volt kikötve. Úgy egy hónap múlva előkerült apám. Nem szólt, leült mellém fáradtan. Anyám az én vájatomban bukkant fel. Megöregedett. Szemüvegült az orrán, haja kifehéredett. Idegen lett az arca. Nagyapám eltűnt örökre. Most már valami mást akarok enni, mondtam. Örülj neki, hogy ez van, intett anyám.
23: A vak is látja, hogy a kenyér az élet jelképe. Azon kell átrágni magunkat, mint valami kásahegyen. És amikor a másik végén kidugjuk a fejünket, rezignáltan tapasztaljuk, hogy ott bizony még sivárabb az élet. A kérdés csak az, útközben mennyi zsír jutott? Mert a magyar történelemben sokszor volt olyan időszak, hogy üres kenyeret ettünk, vagy azt sem. Gondoljanak Móricz Zsigmond Hétkrajcár című elbeszélésére, vagy Sánta Ferenc Sokan voltunk című novellájára. Az éhség hatalmas úr. Sütő András elbeszélésében az óesztendő utolsó napján a szülők a nagyapóra bízzák templomba menetel előtt a csoportban megmaradt újnyi zsírt. Vigyázzon rá, nehogy valamelyik gyerek megegye, mert akkor másnap főzni sem tudnak. Sütő Mihály, a nagyapa, harcol is az örökké éhes négy lurkóval, a csetepatéban még el is esik, és a fejét is összevérzi. Ám a végén elbukik. Az akkor még gyerek Sütő András meghatottan meséli, hogyan is történt.
3: Később, amikor felriadtam a kiskapu csattanására, azt láttam, hogy nagyapó ül az ágyon, s kenyérhéjjal mártogatja a zsírt a csuporból. Elnéztem hófehér bajuszát, az örökös cselédkedésben megbogosodott reszkető kezeit. Úgy rémlett nekem, hogy még eszik, láthatatlan bíróhoz beszél. A védőbeszédét mondja hangtalan, hogy hiszen ő benne megvolt az akarat. Ő megőrizte volna, de az unokák kezdték a törvénytelenséget. Drága nagyapónk, ha fehér bajuszodat a fekete föld meg nem ette volna, most nagy-nagy piros csuprot csináltatnék neked. Akkorát, hogy az ég is beleférne, és megtölteném finom ételekkel. Tajtékpipát vennék neked, és megtölteném illatos dohánnyal, hogy megengeszteljem a szívedet.
23: Az ember nem is hinné, mekkora érzelmeket kelt egy késhegynyi zsír. Gellérje Andor Endre Zsíros kenyér és alma című novellájában Racsákné, a mosónő, 10 órait kér járandósága fejében. A háziasszony azonnal felpattan, nehogy a lánya pazarló módon bánjon a zsírozóval.
4: Majd én adok magának.
3: Lehajolt a konyhakredenchez, kivette és szikkat melléhez szorította a kenyeret, s vékonyan, mint a zsúrokra szokás, megszelte a karét. Amikor ezzel megvolt, fogta az öregebb zsíros bödönt, s fölnyitotta. Mélyen belenézett. Fenekén habos dombokban terült el a maradék zsír. Már is elővett egy kanalat, s azzal szép simára boronálta.
4: Na most próbáljon valaki belenyúlni és lopni belőle. Hanem hát 10 órai kell ennek a vén sátánnak, s még hozzá zsíros kenyér.
3: Erősebben kezdett verni a szíve. Sajnálta a már elsimított zsírt földulni újra. Olyan szívesen megkérte volna Racsáknét, hogy inkább egye szárazon a kenyerét, de ez a mosónő már bámulja, mint az éhes kutya. Hirtelen ő is valami éhségfélét érzett. Hajnalban itta meg a fél csésze kávécskáját, amiből lespórolt egy kocka cukrot és a fölét. Magának is szelt a kenyérből, és töprengő arca, mintha napfény érné, földerült. Kinyújtotta öreg, kicsit remegő mutató ujját, s törölgetni kezdte vele a zsíros bödön oldalán sápadozó vékony zsírharmatot. Törölte, s rákente először Racsákné kenyerére, aztán, ami még megmaradt az öreg ráncok között, azzal a saját kenyerét zsírozta meg. Egyre boldogabbnak látszott.
4: Na látja, mi is eszünk, és a fenekén mégis szép simán maradt a zsír. Mi meg az oldalából megúzsornázunk mind a ketten.
23: Ha zsír van, minden van, ezt mondja Tömörkény István a János megalázása című írásában.
24: 3 fő dolog van, a liszt, a szalonna, meg a krumpli. Ha ez a 3 megvan, akkor minden van. Akinek nem tetszik, egyen tengeri herkentyűt meg lekváros csirkét kuglóffal. Mert abból a háromféléből mindenféle olyan jó eledel elkészíthető, ami a táplálkozáshoz szükséges. A liszt jó kenyeret ad, torta meg nem szükséges. Hát a sült szalonna kutya, vagy a zsíros kenyér meg a sült krumpli hajában? Továbbá nyilvánvaló, hogy a krumpli leves csipödettel aranyérmet kapna, ha katona volna.
23: A zsírt a szalonna adja. A 19. század elejéig, disznóöléskor zsírt nem olvasztottak. A zsiradékot szalonna formájában tartósították és tárolták. Az első nyomtatott magyar szakácskönyv, a Szakácsmesterségnek könyvecskéje 1695-ben nem is ismeri az olvasztott zsír fogalmát. Nem volt zsíros bödön sem. Pergelt szalonnából nyert zsiradékkal főztek, azaz, amikor zsiradék kellett, akkor kiolvasztottak egy darab szalonnát. Ezt hívták zsírozónak. A zsíros bödönt 1850-ben említik először. Szalonnának a vastag hátaszalonnát, vagy a vékony hasahaját használták, az olvasztani való zsírt többnyire az oldalszalonnából nyerték. A vágott zsír úgy készült, hogy a hátaszalonna egy darabját megkövesztették, szekercével apró darabokra vágva sóval átgyúrták, az így nyert masszát fazsindelyekkel lenyomkodták, fagyos zsírral bekenték, kamrában hűvös helyen tárolták. A korábbi századokban gyakran tartósították a hájat is. Elsősorban fatengelyes kocsikereket kentek vele, meg csizmaszárat, de később, a vas íze ellenére, zsírozónak is használták. A cucorfogarasi szótár az 1860-as években disznóhájas pirítósról ír. A sózott hájat gömböccé formálták, házi cérnával összevarták. A hájvarást nem bízzuk rád, tartotta a debreceni mondás, és Kardos László, az Őrség népi táplálkozása című tanulmányában szépen leírja, hogyan is történt a zsigeri zsír konzerválása, azaz varrása.
1: A varrás nagy ügyességet kíván, mert az alaktalan zsírtömeg mindig kicsúszik a kéz alól, meg aztán a varrásnak jól kell takarnia, hogy semmi se férkőzzék a háj belsejéhez. Ezután egy sajtárba zabszalmát vetettek, erre került a hájgömb, hegyibe megint csak zabszalma. Forró vízzel leforrázták, kicsit állt is benne, akkor szép gömbölyűre megdagadt. Egy napig még szárogatták valami deszkán, majd vászonból készült hájas tarisznyába kötötték, és egy hájtartóba akasztva fellógatták a padláson.
23: Sokáig fogalmam sem volt, mit jelent a mondás. Gyakorta a hájas táskából esik ki a zsíros pogácsa. Hát ez azt jelenti, hogy néha a nem várt dolgok a legszerencsésebbek. Azért persze a zsírt mindenki jobban szerette, mint a hájat. Zsíros mosolyról ír József Attila, zsíros pirítósról áradozik Tollas Tibor, emigráns költő. Szőke Szakál meg a zseniális kabarészínész, akiről kevesen tudják, hogy a Casablanca című filmben a főpincért alakította, szóval Szőke Szakál meg zsíros kenyérrel van szerelmet 1925-ben a Színházi Élet heti labban.
5: Az első elemibe jártam akkor. A hittanóra alatt együtt ültünk a lányokkal. Mellettem egy Zebra Sárika nevű lány olvasta a Bibliát, jobbról balra. Szerelmünk önzetlen volt. Az egymásra fektetett zsíros kenyér egyik felét naponta neki engedtem át. Ennek ellenében ő kihúzogatta részemre harisnyakötőjének gumiszálait, melyekből én csúzlit készítettem. Boldogságunkat egy álló esztendeig nem zavarta semmi. A rákövetkezendő esztendőben azonban Sárika szülei vallást változtattak. Vége lett az első szerelmünknek. Zebra Sárika Kovács Jancsi mellett ült, és balról jobbra olvasott.
23: A zsíros kenyér jelkép lett. Az 1950-es évek elejének egyik legnagyobb tüntetése volt, amikor a csepeli munkások zsíros kenyeret tettek a gyár előtt álló, utat mutató Lenin szobor kezébe. Az esetet Morhás Lajos, ellenzéki munkásvezér mesélte el 1998-ban a Reform című heti lapban.
24: Éjszaka összesereglettek a melegüzemiek, meg akik a szomszédos gyáregységekből jöttek. Jó nagy szelet kenyér volt náluk, fehér lett a vastagon megkent zsírtól. Körülállták, nézegették, aztán elindultak vele a Lenin szobor felé. Néhány munkás őrt állt, figyelte, nem jön-e rendőrautó. A csepeli nagyüzem egyes kapuja előtti szobor kezébe tették. Úgy helyezték el, hogy jól látható legyen, és mindenki megértse az üzenetet. Nektek, csepeli prolik, legfeljebb zsíros kenyér lehet a jövőtök.
23: Nyilván ismerik a Rákosi korszak szendvicsét. Két kenyérjegy között egy zsírjegy. Meglepő, de a Füves könyv című kötetében Márai Sándor még a hazaszeretet kérdését is összefüggésbe hozza a zsíros kenyérre.
6: Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanám, korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat. A haza nem csak föld és hegy, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj. Nem. A haza te magad vagy. Szőröstül, bőröstül. Testi és lelki mi voltodban. Viszont úgy látom, hogy te államszeretetről beszélsz. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom stallumot, csecse fityegőket szalonkabátodra, préma koncot, ha ügyesen szolgálod. Minden állam szeretett gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, a végzetét szereti.
23: Hogy a zsíros kenyeret már a reformkor elején megbecsülték, arra bizonyíték Fazekas Mihály Hortobágyi dal című verse 1815-ből.
6: Ó, te áldott Kánaán, Hortobágy melléke, be sok szegény legénynek vagy te menedéke. Jó paripán ugratod, pénzt ad szerszényébe, szép menyecskét karjára, jó bort a kezébe. Ó, én édes Istenem, adj jó békességet! Fordíts el országunkról dökhalált, ínséget, hogy ehessük békével zsíros kenyerünket. Áldj meg, Uram Teremtőm, jó borral is minket!
23: Ideje tehát, hogy rehabilitáljuk nemzeti eledelünket. A zsíros deszkának a hungárikumok gyűjteményében a helye. A karcagi birka pörkölt, a gulyásleves, a bajai halászlé mellett. Szívesen megadom az alapreceptet. Tökéletes zsíros kenyér csak több kilós fehér kenyérből készülhet. Barna kenyér szóba sem jöhet. A legjobb zsíros deszka a kenyér közepéből készül. A karéi hüvelykúj vastagságú. A zsiradék, amit rákenünk, felelős férfiak szavazatai alapján csak mangalica zsír lehet. Pecsenye zsír nem lehet, mert az az osztrák smalcbrót. A liba vagy kacsa zsír persze elfogadható, de nem klasszikus magyar zsíros kenyér. Az előre csomagolt vazelin ízű adalékanyagokkal feljavított hideg gépzsír hazaárulás. A jó zsíros kenyérhez disznót kell vágni. A legjobb, ha magunk pergeljük a zsírt. Aztán, amikor kihűlt, szép piros zománcos bödönbe tesszük, mert annak alulról felfelé szűkülő szája miatt a zsír kisebb felületen érintkezik a levegővel. Kamrában tároljuk, ha nincs kamra, veszünk egyet. Kenni szépen kell, egyenletesen, ahogy a csillag megy az égen, lapos késsel. A mártogatás tilos, mert igaz ugyan, hogy a magyar ember tunkol, és a húsfaszlányokat, húslevet, pörkölt levet tartalmazó szaptunkolásánál nincs is fejedelmi foglalatosság, de az nem zsíros kenyér. Ott a zsír és a kenyér csupán vadházasságban élnek. A sertés zsírra jöhet piros paprika, majd lilahagyma, esetleg snidling. Kísérőnek, de nem a kenyérre, újhagyma, paradicsom, zöld paprika. Egyes gasztrobetyárok a zsírt még megkenik mustárral is. Mások kristálycukrot szórnak a zsíros deszkára. Gasztrokádáristák merénylete a tubusos piros arany. Gondolom sejtik, hogy fenti cselekmények kimerítik a büntető törvénykönyv paragrafusait. Meg kell jegyezni azt is, hogy igazi deszkarajongó Zsíros kenyérhez sört nem iszik, csak fröccsöt. Egy harapás, egy korty, esetleg kettő. A jutalom atomrobbanás az agyban. Megrohannak a gyerekkori emlékek az úttörőtábortól, a nagymama konyhájáig, a játszótértől, az iskolapadig. Mert a zsír nem csak az ízt viszi, de az emlékeket is. Minden más mofu. Tudja ezt Berda József újpesti költő is, amikor jambikus költeményében a mennyekbe emeli a zsíros kenyeret.
24: Gyerekkorom emlékeként élvezlek ma is piros paprikával telehintett zsíros kenyér. Komiszkölyök voltam egykor, s így inkább lopott kincsként majszoltalak, s most megint becsüllek, öreg kamaszként nagyokat harapván belőled. Még mindig finom falat vagy emlékezetemben, jobb, mint a gumi ízű száraz szalámik. Zsíros kenyér, áldott jó zsíros kenyér. Megbűvölt gyereked vagyok máig is, mely jó talajra talált tiszteletedben.
23: A klasszikus zsíros deszkáról ír az Élet és Irodalom heti lapban 1994-ben Kertész Ákos is.
3: Idősebbek talán emlékeznek még a zsíros deszkára. Igen, abból a harmadrészt disznózsírból, harmadrészt növényi olajokból, harmadrészt gépolajból készült fehér ízére, ami disznózsír gyanánt árultak jegyre, kilóját 20 kemény forintokért. Ami arra volt legalkalmasabb, hogy szeretett vezérünk és apánk Rákosi elvtárs mellszobrát megmintázza belőle a képzőművészi ambíciókkal megáldott hentesinas. Na szóval anyánk a már kellőképp száraz félbarna kenyérből levágott két félszoros vastagságú szeletet, ebből a zsírnak titulált masszából megkente hajszálvékonyan, s ezt vittük 10 órai gyanánt. Enni nem volt jó, arra azonban alkalmasnak bizonyult, hogy akár 2 cintányért összecsapjuk a 2 zsíros deszkát osztálytársunk orra előtt, amitől az egész pofája, de még a ruhájának egy része is telespriccelődött zsiradékkal. Családunkban még ma is él az a legenda, hogy anyám nővére, Olga néni készítette a munkába járó nővéreknek a 10 órait, és egyszer az Ilus néni 10 óraija mellé véletlenül becsomagolta a szemüvegét is. Rossz nyelvek szerint azért, hogy Ilus meglássa a kenyéren a zsírt.
23: Különleges zsíros kenyerekről mesél Burger János, az Új Ember 1998. január 18-i számában.
24: Tengőri úr házi tanító korában gyakran kapott uzsonnára olyan zsíros kenyeret, amelyet eredeti borecettel készített mustárral kentek meg. Nem szabad a sorban hátrább szorítani a készülő pörköltök hagymás szaftját sem, amelybe úgy melegében Bicskahegyre tűzött kenyérdarabkákat lehet mártogatni. A zsíros kenyerek népes családjához tartozik a pirítós kenyér is, melyet tengődi bőzsírban sütött ki, mert a fokhagymás pirításhoz kiválóan ment a rumos vagy boros tea. Az előkelő pecsenye zsírokkal csak a sült kolbászok és hurkák zsírja veszi fel a versenyt, amelyek a húsos tálak ellenében úgy húzódnak meg szerényen a tepsik aljában, mint gazdag házban a szegény rokon. A sült csirkemáj darabok fonnyasztott zöld paprikával, fokhagymával kiváló eleség, melyet csak az illatos libazsír tud lepipálni. És ha a lágyan omló tepertőn túl egy egész libamájat van szerencsénk megsütni, s a kásás dermet libazsírral kent kenyerünkre szájunkban elolvadó libamáj szelet kéket vágunk, akkor eme fejedelmi szendvicsekhez feltétlenül hideg sört igyunk.
23: Ha pedig véletlenül rátör önökre a bűntudat, és arra gondolnak, hogy 1 gram zsír 9 kalóriát tartalmaz, amíg 1 gram szénhidrát csak 4 grammot, tehát még a csokoládé is jobb, mint a zsíros kenyér, akkor felhívom figyelmüket arra, hogy az amerikai kormány 30 évig milliárdokkal reklámozta az alacsony zsírtartalmú diétát, de az amerikai népesség mégsem fogyott, inkább hízott. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 614. adásunk. Jövő héten egy legendás vendéglős portréját szeretnénk megrajzolni. Ha kíváncsiak az idén 83 éves Rosenstein Tibor életútjára, hallgassanak bennünket.
7: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
3: Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szépséges barokk kastély, főúri enteriőrök, legyezőnyelv, izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozások, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Aztán fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kékfestő műhely kincsei, a különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvénye. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok és babakocsis felvonulás, a Pápai Játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáróban. Itt vagyunk a Pápai Játékfesztivál CV-ben. Tartsanak velünk egészen 17:30-ig. Már is kezdünk, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Megnyitják hétfőn Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, a fejezett csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. A javaslat a következő pénzügyminiszteri tanácskozás témái között is szerepel. Kármán András tárcavezető tegnap az Európai Beruházási Bank elnökével tárgyalt, majd közölte, a kormány célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Pazarlás helyett átlátható gazdálkodást, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott pártatlan, független és hiteles tájékoztatás, így foglalta össze a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat célját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A jogszabálytervezetet tegnap nyújtotta be az országgyűlésnek a Tisza párt. Tar Zoltán tárcavezető közösségi oldalán elmondta, a módosítás teljesen újjászervezné a közszolgálati média működésének alapelveit, és egyebek mellett létrehoznák a független közmédia testületet, amelyben egyenlő arányban képviseltetné magát a kormánypárt és az ellenzék, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint a közszolgálati egyetemen nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára.

0: Ugyanakkor azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Hetedik alkalommal tartják meg a Tiszatavi PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kishajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyi és Hát között. A tiszafüredi megnyitón az élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, hogy a vizeket nem csak szabályozni kell, hanem tudatosan kezelni is. Gajdos László hozzátette, egyre nagyobb probléma a csökkenő vízhozam, miközben az asszály a mezőgazdaságot is veszélyezteti. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba. Lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege segítséget nyújt azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angolok ma edzenének először, azonban ehhez vissza kellene kapniuk az időközben bizonyítékként lefoglalt felszerelést a hatóságoktól. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét, Horvátország ellen lép pályára. Végül az időjárásról. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható. Holnap is hasonló napos felhős időre készülhetünk, záporokra, zivatarokra főként a délnyugati tájakon kell számítani.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Akkor jó a forint erősödés, ha erős fundamentum van mögötte, stabil gazdasági növekedés, termelékenység, versenyképesség, mondja a szakértő, de minek köszönhető az elmúlt időszakban tapasztalt forint erősödési hullám, és mit hozhat a jövő a magyar gazdaságban? 14. Leo pápa első enciklikája a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet. Miért különösen kockázatos a katonai alkalmazása, és hogyan védhetjük meg az embert, a humán munkaerőt a modern technológia túlzott térnyelésétől?
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
4: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
3: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
5: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
3: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Dunavörldön.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: Pápával.
1: Pápa főteréről szállt az igazán cserfes vidám muzsika. Itt énekeltek nekünk a Vadvirág Néptánc Együttes, illetve a Tánclánc Művészeti Alapiskola tagjai, és itt vannak a kísérők is velünk, de mielőtt még velük beszélgetnék, elmondom, hogy Pápáról jelentkezik ma az Országjáró magazin, itt vagyunk a játékfesztivál szívében, úgyhogy egészen negyed hatig fedezzék fel velünk pápai kincseit, értékeit, és persze érkeznek hozzánk az alkotó egyéniségek is, és miközben én ezt mondom, már ide is léptem a hölgyekhez. Müller Anita, ugye a Tánclánc Művészeti Alapiskola vezetője is kísérte a lányokat. Izgult egy kicsit a lányokért?
2: Mindig. Jobban izgulok, mint amikor én voltam színpadon.
1: Igen, nagyon sok olyan emlék van, amikor ön is táncolt, ön is énekelt, és hát nagyon fontos, hogy megalapította ezt az iskolát, ezt a Tánclánc Művészeti Alapiskolát. Körülbelül hány diák tanul önöknél?
2: Több mint 400 diák tanul 13 telephelyen, és 20 osztályban tanítunk.
1: És hát megérkezett az a lányokkal Robotkáni Horváth Tünde is, és hát majd, hogy nem táncra perdült, mert ugye a ritmust kell adni, milyen nehéz, amikor nem tudnak táncolni a lányok, csak énekelni kell.
3: Igen, hát tanárként mindig együtt táncolunk, ha a színpad mellett, ha fönt a színpadon, mert ott is szoktunk még táncolni, és nagyon-nagyon nehéz megállni azt, hogy ne perdüljünk táncra, hogy csak énekelni kell.
1: Milyen nehéz, hogy csak énekelni kell. Na, de milyen nehéz volt énekelni, kérdezem én a Simon Nadim Virágtól. Én azt láttam, hogy azért itt összekapaszkodtak lányok, és mosolyogtak a távolba. Azért nem az első alkalom, hogy énekelni kell.
4: Nem, már nagyon régóta énekelünk közösen, és ez is egy hatalmas élmény volt, és köszönjük szépen, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget.
1: Hát mi köszönjük az Országjáró hallgatóinak nevében, hogy ilyen vidáman és cserfesen indították itt a reggelt. Mit énekeltek, Léna? Milyen dal volt, amit hallhattunk önöktől?
4: Ez a kislány Beteges című névdalt énekeltük.
1: Hála Istennek, önök nem betegesek, sőt, nagyon is mosolygósak, sőt, még a végén a cicázás is szóba került. Hát a játékfesztiválon nem csak a cica játszik, hanem sokan mások is játszanak, gyerekek, felnőttek érkeznek majd hozzánk. Kocsis Zsanett is itt áll mellettünk. Gyönyörűek a viseletek. Gondolom, nagyon sokféle ruhájuk van. Van-e kedvenc szín, van-e kedvenc virágkompozíció? Ön most egy ilyen bordó és ilyen bészszínű köténykében, kötényruhában van.
5: Hát ez most épp egy szatmári viselet, ezt is nagyon szeretem, de nekem a kedvencem az a mezőségi, mert az gyönyörű, zöld és virágos, és annál szebb nincs.
1: És a hölgyekkel ugye már az előbb beszélgettem, Tündével is, meg Anitával is, hogy hát bizony táncolni könnyebb, hogyha ha lehet, de hát ugye itt a rádióban főleg a hangjuk az, ami a vívő erő. Mióta táncol?
5: Én óvodás korom óta, tehát ilyen 16-7 éve körülbelül.
1: És miért jó táncolni? Miért jó ebben a csapatban lenni?
5: Hát mindenért. A közösségért, az élményért, és bele kell szeretni.
1: Bele szeretett, gondolom ön is Németh Lénához lépek vissza. Mióta táncol?
4: Én 8. korom óta táncolok.
1: Jó azt látni, hogy egyre több fiatal tér vissza a néptánchoz, a népzenéhez. Országjárásunk során szerencsére mindenhol azért lehet találkozni néptáncos fiatalokkal. Mi az, amit ön leginkább itt tartja?
4: Engem is a közösség, és hát nagyon szeretek táncolni, énekelni, meg ezek a szép ruhák.
1: Bizony, nagyon csinosak, holnap majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik a hallgatók is, és visszalépek Robotkáné Horváth Tündéhez. Ugye most itt volt egy kisebb fajta fellépés az Országjáróba, készülnek-e esetleg még valahova a táncosokkal, akár a Vadvirág Néptánc Együttessel, akár a Művészeti Alapiskolának, lesznek-e még megmutatkozásai? Lassan jön a szünidő, tehát lehet, hogy szétszélad a csapat.
3: Nem. Egész nyáron dolgozunk, tehát falunapokon, fellépéseken nagyon sok felkérése van mind a Táncránc Alapokú Iskolának és az együttesnek is. Tehát majdnem minden szombatunk foglalt, vasárnapok, úgyhogy a tanáraink azok nem tudnak pihenni így, de nagyon élvezik, és ők vállalják ezt, mert nem kötelező.
1: Hála Istennek, hogy vállalják és viszik a fiatalokat tovább, úgyhogy nagyon sok szép fellépést kívánok, meg jó kedvet, meg jó időt ehhez. A pápai műsorunkat a Tánclánc Művészeti Alapiskola tanulói, illetve néptáncosai indították. Köszönjük szépen, hogy itt jártak mi nálunk.
6: Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbút.
1: Az országjáró vándorbot visszatért pápára, Domokos Istvánné a szó.
0: Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Pápán vagyunk, Veszprém megyében. És hogyha a térképen ránézünk, akkor hát kicsit odébb van persze Pozsony, mint egy 100 kilométerre, de mondjuk Győr az 40 kilométerre, Veszprém is körülbelül, tehát így kell pozícionálni a várost. De hogy mit kell tudni pápáról, erről az egyébként nagymúltú városról, erről beszélgetünk Simon Zsolt művészettörténésszel. Itt vagyunk a város központjában, előttünk egy hatalmas templom, ugye egy katolikus templom, mondják, hogy túlméretezett a városhoz. Mi a története egyébként? Mert különében, építészeti stílusában azért nagyon kiemelkedő.
7: Hát ugye először vissza kell menni a város történetébe azt, hogy a Mohácsi vész után, ugye a reformáció Magyarországon elterjed, és pápán is ez így történik. Egy 1638-as pápai história domozva megöldött adat szerint olyannyira megerősödnek pápán a reformátusok, hogy már csak 4 katolikus lesz a városban. Ugye 1624-től az Eszterháziak kerülnek birtokba a pápa városába, és hát Eszterházi Ferenc és Eszterházi Károly lesz az, aki pápát mezővárossá fejleszti. És ők kezdik építeni, Eszterházi Károly püspök, Egri püspök kezdi építeni ezt a templomot, ami ugye a városnak a katolizációs irányzatát is erősíti.
0: De majd, hogy nem katedrális méretű.
7: Igen, és úgy kell elképzelni, hogy ez a katedrális méretű templom, amely közel 50 méter magas, még itt házak voltak, amikor épült előtte, tehát ezeket elkezdték bontani, tehát ha valaki kijött itt a házak elé, tehát a templom elé, az erősen felnézett erre a templomra, és jelezte azt, hogy itt a katolikusok lesznek uralmon a reformátusok.
0: És igaz, hogy ezt nem is ide tervezték pápára, hanem csak ide építették végül is?
7: Nem, ez ide lett tervezve. Ugye a tervezője Fellner Jakab, tatai építőmester. Egyébként a legtöbb, ugye a városnak az alappillérét azt a tatai építőmesterek rakják le. Tehát ők tervezik a várost, Eszterházi Károly velük tervezteti, de nem építenek. Tehát azt a helyi építészekkel végeztetik el. Ez a Pauli család lesz, aki itt a építkezések döntő szerepét elvállalja és építi.
0: Katolikus templomról beszélünk, de a reformációt már is említette, és ugye van egy templom, egy református templom, aminek nincs tornya, tehát rejtőzködő formában építették meg, miközben ugye körülbelül légvonalban lehet 100 méter, 50 méter.
7: Hát ez a tér annak idején az egyházaknak a központi területe is volt, itt benne a sarokban például az evangélikusok voltak, mögöttünk ugye a reformátusok. Gyakorlatilag 1530-ban most lesz majd 500 éves a reformáció pápán, itt mellettünk közvetlenül közle alatt volt az első kollégiumok a reformátusoknak.
0: Van egy épület, egy templom épület, aminek nincs tornya.
7: Igen, hát ez második Józsefnek a rendeletével épül meg. Ugye reformátusokat Mária Terézia rendeletére 1754-ben Adásztevelre száműzik, és második József lesz az, aki türelmi rendeletével visszaengedi a városba őket, de úgy, hogy nem építhetnek templomot utcafrontra, illetve torony nélkül kell megépíteni.
0: Hát akkor álcázták mai szóval.
7: Igen. De ez vonatkozik egyébként a helyi zsidóságra is, tehát a zsidóságnak sem épülhet utcafrontra templomot, és hát ők is vele együtt párhuzamosan elég sok templom épül, de akkor építi például a helyi zsidóság is a barokk zsinagógájukat, a mai zsinagóga helyén állt az a régi.
0: Ha a pápa belvárosára ránézünk, az épített törökségről beszélünk, akkor erősen látszik ilyen polgáriasodott múlt.
7: Hát ugye ez gyakorlatilag uradalmi város, és hát folyamatosan, ahogy Eszterházi Kár és a barokkor megjelenik, ugye elindul a polgárosodás is, és hát ugye a városnak az erőssége majd a kézműipar lesz, és ők lesznek azok, ők adják, a kézművesek adják ennek a városnak a polgári társadalmát. Velük közülük kerülnek ki a városi előjárók, és hát ők irányítják ezt a várost gyakorlatilag.
0: De ugye, ha vesszük a város, hogyan fejlődik, hogyan népesedik itt, ugye a török időről már beszélt, kezd vissza népesedni a pápa, de hogyan alakul ez mondjuk, ha nagy mérföldköveket említünk egészen, ha eljutunk a jelenig?
7: Hát betelepítésekkel, tehát azért Mária Terézia után megkezdődnek a betelepítések. Itt a környező falvakban, így a városban is megjelenik a németség, aztán 1748-tól a zsidóság nagy száma, tehát ők például majd nem elérik az 1830-as évektől a 24%-et a városnak, tehát az egynegyed része lesz. Aztán ugye pápa dunántúli református központ is lesz, tehát a reformátusok jelenléte is magas száma. Olyannyira, hogy a reformkor végére pápa nagyobb város, mint Győr vagy Szombathely. Tehát a bevonzása a diákváros lesz, gyakorlatilag a reformátusoknak köszönhetően, és hát neves személyiségek kerülnek ide. 1839-ből ugye a reformátusoknál megkezdődik a magyar nyelvű tanoktatás, és ez a vonzó ereje a városnak.
8: És valószínűleg ezért jön akkor Petőfi is ide, igen. Meg még a kortársai közül jó pára.
7: Igen, igen, hát itt van Petőfi, Jókai, Ötvös, ugye működik Pápán Állami Jogi Akadémia, 1883-ig, tehát a diákok nagyon jó alapképzést és képzést ad a város, egyébként ma is.
8: És annak mi a históriája, a történelme, vagy története, hogy Petőfi, pontosan Petrovicsból itt lesz Petőfi, vagy talán itt írja le először, ha nem is hív el Y-nal a nevét?
7: Igen, hát ugye a Tolvaj Huszár című versét írja először. Először ugye írja Petőfit, mint Y-nal, aztán utána pontos hívvel, a pattársának a füzetében állítólag megmaradt ez a kis gyakor. És hát ugye a Tolvaj Huszát írja először alá, mint Petőfi néven, tehát Petrovicsként jelentkezik, Petőfiként távozik.
8: És ugye a másik verse a Boribóknak, vagy pontosan hát amit nyomtatott formában kiadnak?
7: Igen, igen, hát ez a Bordalai, amit a Hódoska vendéglőben ír, tehát Petőfi azért...
8: Az is itt van valahol?
7: Hát ez a város szélén van, ugye az iskola nem engedélyezte a tivornyázást a diákoknak, mint ahogy ma sem engedélyezi, úgyhogy próbáltak olyan helyre menni, ahol az iskolának a hatásköre kiesett. Így került a választás annak idején a Hódoska vendéglőre. Ez egy beszálló vendéglő volt, és hát ott írt ezeket a bordalokat.
8: És egyébként, hogyha a városra ez a fajta múlt, történelmi múlt, meg ez a kulturális örökség, ez hogy mennyire nyomja rá a bélyegét itt a jelenben, hasonló féleképpen tetten érhető?
7: Hát igen, mert ugye mondtam, Pápa egy diákváros, tehát a megemlékezések folyamatosak ezekről a neves emberekről, és hát ezeknek a hírnevét viszik is tovább aztán a városban lakók, esetleg ha nem is jönnek vissza, vagy eltávoznak a városból, de ez velük él.
8: És önnek, mint helytörténésznek, itt élőnek, mely a legkedvesebb szeglete, ha a pápát nézzük?
7: Hát én itt nőttem fel, én belvárosi vagyok, tehát a Kossuth utca posta környéke, tehát az volt valamikor, nem a főtér volt a központja a városnak, azt szerették volna megoldani, ott volt a buszpályaudvar, az első buszpályaudvar igazából, aztán ugye ott megépültek az első bérlakások, nagyobb bérlakások, tehát az lett volna a központi része a városnak, és hát én azt tartom egy ilyen központi helynek.
8: Nagyon szépen köszönjük Simon Zsolt művészettörténésznek, pápa múltjáról, örökségéről beszélgettünk itt az Országjáróban.
6: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Egy valódi kincsel érkezett hozzánk dr. Méri Hedina, a Kékfestő Múzeum néprajzosa. Kezében egy bizony már-már viseletes régi darab, ez egy fadarab, amin mintát fedezek fel. Hát gondolom, ez a mintakészítés, ez a kékfestő mintakészítéséhez kapcsolódik valahogyan, mert hogy mint hogy a kékfesték nyomok is lennének a minta barázdájában.
9: Hát igen, ez egy kézi mintafa, más néven nyomóduc. Ez szolgált a minták a kermék megmintázására. Ez egyébként a 19. század végéről származik, és egy gránátalmás motívum látható rajta.
1: Mert hogy Pápán nagyon komoly kékfestő múlt is van, több mint 200 éves műhely is van, itt nem túl messze a főtértől, ha sétálunk egy kicsit.
9: Igen, pontosan 240 éve, hogy a Kluge család átköltözött ide Pápára, és elkezdte a kékfestő mesterséget, és 7 generáción keresztül folytatták itt egészen 1959-ig.
1: Mi volt, ami ide hívta őket Pápára? Ugye nem is olyan régen az Országjáró Tolnán járt, ott most is van egy működő üzem, és itt Pápán is akkor van egy nagyon komoly kékfestő múlt. Mi kell ahhoz, hogy a kékfestő mesterek jól érezzék magukat?
9: Először is a 18. században kezdtek áttelepülni a mesterek Közép-Európába, és így érkezett a Kluge család is. Először ugye Sárváron telepedtek le, és 1786-ban jöttek át ide Pápára. Már korábban létezett a várossal kapcsolatuk, és megkedvelték ezt a várost, és áttelepültek, és itt folytatták a mesterséget. És azért is, mert hát itt volt a Tapolca-patak, és ez adta a mesterséghez nélkülözhetetlen vizet.
1: hogyha az ember belép az önök múzeumába, a Kékfestő Múzeumba, akkor egy valódi időutazásnak lehet tanulja. Ugye a magyarországi kékfestő műhelyekről is van egy kiállítás, de hogyha az ember úgymond lejjebb ereszkedik a pince szintjére, hát akkor ott van az idő kapszula tulajdonképpen. Csodálatos kékfestő kádak, a múltból visszatérő kékfestő kádak fogadják az embert, és tényleg olyan, mintha visszamennénk az időben.
9: Igen, valóban itt minden eredeti. A műhely, a kisgyár, a szárító épület 1865-ben épült, három szintes, ugye az alsó szinten találhatók ezek a festőkádak, 16 festőmerence, aztán a különböző helységek, a különböző munkafázisokra szolgáltak, illetve az emeleten pedig egy gyönyörű szárítópadlás látható. És emellett a tapolcán túl pedig a fejlődést mutatja a kisgyár épülete, ami az 1900-as évek elején épült, és már modern textil kikészítőgépek láthatók ott.
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes az embernek bejárni ezt a múzeumot, és nagyon sok akár iskolás csoport, turista csoport is érkezik. Vannak különféle minták, ugye most is csak hozott 2-3-at, majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap megnézhetik a képeket. Hányféle minta van? Hányféle kékfestő minta van?
9: Nagyon-nagyon sok minta létezik, több tízezer a mintakincs, és nagyon változatosak ezek a minták, mindenféle motivumok megtalálhatók, állati motivumok, nagyon sok a növényi motivum, vannak geometrikus minták, illetve vannak speciális minták is, amelyek különböző mozgalmakhoz kapcsolódtak. Például ezek a nemzeti jelképeinknek a megjelenése a mintakincsben, ez például a védegylet mozgalomhoz, vagy a tulipánkert szövetséghez kapcsolható, és ezek is nagyon érdekes szeretét képezik a motivum világnak.
1: Milyen izgalmas, hogy a történelem még a kékfestés terén is megjelenik, csak tudni kell olvasni. Hát aki elmegy a Kékfestő Múzeumban, azoknak biztos, hogy segítenek. Dr. Méri Edina, a Kékfestő Múzeum néprajzosan mesélt, hogy a pápán itt nagyon komoly, több mint 200 éves múltra tekint vissza a kékfestés. A múzeum pedig várja önöket.
6: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: És barangoljunk tovább, Pápa utcáin, Domokos Istváni a szó.
8: Az előzőekben már beszéltünk a református templomról, és a folytatásban is még ezt bontogatjuk Halászné Kapcsárdi Szilviával, a Pannonia Reformáta Múzeum igazgatójával, gyűjtemény igazgatójával, mert hogy ugye a templom az ilyen rejtett formában épült meg, hogy ne lássák az utcán járók, és nincs is utcára nyíló kapuja. Na de azért van egy nagyon szép templom épület, egy szent tér, és ez egy olyan különleges szent tér, amiben múzeumot is berendeztek, de itt a kettő jól megfér egymás mellett, és hogy miért, ez mindjárt kiderül, mert hogy hogyan is van ez?
10: Ez pontosan így van. Ennek a majd 500 éves református örökségnek, szellemi és tárgyi örökségnek, itt Pápán a Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei az őrzője, átadója a híres pápai református kollégium tagintézményei mellett, és itt az Ótemplomban 2018-ban egy olyan különleges kiállítóteret nyitottunk, ami gyakorlatilag egy élő templommúzeum. Azt kell mondjam, hogy egyszerre szakrális tér, és egyszerre találkozási pont. Találkozás egymással, találkozás Istennel, és itt olyan kiállításokat rendeztünk be, ami egyrészt az élő keresztény hitünkről tesz tanúbizonyságot, interaktív módon, 21. századi módon, minden generációt megszólítva, három síkon.
8: Erre mondják, hogy önmaga felé nyitott utat, ugye?
10: Igen, tulajdonképpen a Bibliából tudjuk, hogy Istennek minden egyes ember fontos, tehát a gyermektől az időség, az elesetten keresztül a hétköznapi emberig mindenki, úgyhogy mindenkit igyekszünk megszólítani.
8: Na most belépünk ugye az utcáról, ha nem is közvetlen, egy mellék kis utcából a templomba, akkor mi tárul elénk? Tehát próbáljuk leírni a hallgatóknak, hogy mi fogadja az ide érkezőt.
10: Hát egy gyönyörű késő barokk cof stílusban épült, egyszerű, puritán, a református egyházra és itt világra jellemző templomtér, szakrális tér, amiben lent kizárólag digitális elemek vannak elhelyezve, és fent magán a karzaton pedig az a hitvalló kiállítás, ami nagyon interaktív és behívja, bevonza a látogatókat.
8: És akkor valahol olvastam, hogy ízig-vérig Dunántúli.
10: Hát igen, egy 500 éves örökségnek vagyunk a továbbvívői, az átörökítői. Tulajdonképpen mi itt egy őrzőbástyaként vagyunk a Dunántúlon és a Dunántúli Református Egyházkerületnek a központi intézményeként igyekszünk megszólítani.
8: Egy olyan múzeum, ami különleges, tehát még múmia is van, de ennek is van története.
10: Hát igen, ez egy igazi kuriózum és kakukktojás. Azt kell mondjam, hogy világviszonylatban is egy kuriózumnak számít. Ez az alaksorban a pincében kapott helyet, és azért különleges, mert hogy az iskola egykori diákja, Markstein Károly, aki Kairóba került, és ott lett nagykereskedő, ő vásárolta meg, és küldte el az egykori alma máterének azért, hogy szemléltető eszközül szolgáljon az oktatás számára, úgyhogy gyakorlatilag a mai napig betölti küldetését, mert hogy nagyon komoly múzeumpedagógia, komoly foglalkozások, tárlatvezetések épülnek rá.
8: És ha már múzeumnál tartunk, és tárlatvezetésnél, jövő héten még inkább kinyitják a kapukat múzeumok éjszakáján.
10: Pontosan így van. A jövő héten múzeumok éjszakája, ami egy egyiptomi élménybeszámolóval indul 6 órakor. Ezt én magam fogom tartani, ugyanis abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Magyar Régészeti Missziónak a tagjaként Egyiptomban ásatáson vehetek részt, tehát ez egy élőképes beszámoló lesz. Aztán lesz időszalag, egy 5000 éves kalandozás, amikor tulajdonképpen az egyiptomi kiállításból egészen fel a keresztény kiállításig, illetve napjainkig vezetjük a látogatókat. De itt van a Cakó kiállítás, élettánc, ott is különleges programokkal várjuk a látogatókat.
8: És hogyha bemegyünk ugye a templomba, és mondtuk, hogy kiállítótér, múzeum, szakrális tér jól megfér együtt, akkor vannak itt ilyen kis fiókok, ki lehet húzni?
10: Pontosan, ez az, ami felfedezésre hív, és ez jelenti az interakciót. Mi nem akarunk senkire semmit ráerőltetni, arra hívjuk a látogatókat, hogy tekintsen be a mi hitvilágunkba, a ma is élő keresztény hitünkbe és hétköznapjainkba.
8: Nagyon szépen köszönjük, vendégünk volt itt az Országjáróban, és sok mindenről beszélgettünk, a Pannonia Reformáta Múzeum, illetve a református templom múltjáról, Halászné Kapcsándi Szilviával, úgyhogy minden jót, és akkor jövő héten pedig sok sikert.
10: Köszönjük szépen.
6: Helyi érték az Országjáró szombat délelőttbe.
1: Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzik: milyen különleges mesterséget mutat be Pápa Európa hírű múzeuma? Tehát egy mesterségnek a nevét várjuk Önöktől SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd.

0: 11 van, hamarosan túrabagancsot húzunk, és a környék természeti értékeivel ismerkedünk. Például sétára hívjuk Önöket az európai viszonylatban is különleges örvénytóhoz, amelyben források bugyognak, és a tapolcafői forrás tanösvényen is kalandozunk. A Tapolca patak mentén valaha egyébként 33 vízimalom működött, ezek emlékét is megidézzük, például egy látványmalom kerék őrzi ma emléküket, erről is szólunk, szóval Pápára hívogatjuk ma Önöket az országjáróban egészen 4:30-ig. Folytatjuk a felfedezést, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni a bírósági döntést, a kormányzat belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt, várhatóan augusztus végén. Az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. A pártagokhoz eljuttatott levelében Latorcai Csaba ügyvezető alelnök egyebek mellett azt írja, a cél, hogy a folyamatok legkésőbb november végéig lezáruljanak, hogy azután a párt jövőjének szentelthessék az energiáikat. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében ismeretlen okból egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult, a teherautóba ezután beleruhant egy román rendszámú kamion. Mindkét sofőr életét vesztette. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Csodálatos napsütés van, hála jó Istennek itt Pápán és Pápa környéke. Reggel még esett az eső, és egy kicsit aggódtunk, hogy vajon milyen idő lesz ma, és ez nem csak a műsor hangulatának szempontjából is fontos, hanem hogyha mondjuk kirándulni támad kedve az embernek, azért mégiscsak kellemesebb, hogyha nem eső kabátba, cuppokba, a sárba kell megtennie az utat. És hát bizony itt Pápa környékén nagyon sok olyan felfedezésre váró útvonal van, látványosság, akár várom van, amelyet érdemes felfedezni. Terebesi József érkezett meg hozzánk, a bakancsos természetjáró kör vezetője, és én úgy látom, hogy minthogyha egy ilyen kis rögtönzött makettet is, vagy hát fotóval ellátott makettet hozott volna, ez hová vezet minket ez a látványterv?
3: Ez a látványterv az én szerelmetes döbrentémre vezet. Ha ajánlhatnám, és köszönteném legelőször is a Kossuth Rádió hallgatóit nagyon nagy természetjáró szeretettel, és ajánlanánk egy pár túrát természetjáróknak, ami itt a környékünkön nagyon sok regét, történelmet és irodalmat rejt, ha egy kicsit nyitott szemmel járunk.
0: Tehát nem csak túrabakancsot kell vinni, hanem mondjuk a gondolatainkban az irodalmat is, meg a mesevilágot?
3: Általában felkészülünk minden területről. Itt például a Kokáérra döbrente volt az a kezdőidőszak 37 évvel ezelőtt, ahonnan a mi közös természetjárásunk elindult.
0: Ez milyen messze van Pápától?
3: Ez 25 kilométerre van, tehát nem sok megálló, és már ott vagyunk. Egy nagyon szép helyen, de kezdhetném azzal, mert így illő. 15 éve van, amit előbb tetszett felolvasni, a Malom völgybe gyönyörű szép ösvény. 15 éve nagyon szépen rendbe tartják a a kertbarát kör, Tapolcafőn gyönyörű. Érdemes végig menni rajta, csodálatos.
0: Mindjárt végig megyünk rajta, kellemes séta, napos és szép séta. Na de kalandozunk vissza a távolabbi célpontokra. Például hozott egy betyármesés könyvet is, mert ugye a bakonyi erdők a betyárok világát is rejtik. Egy jó túrázás kapcsán rájuk is lehet emlékezni.
3: Hogy ne lehetne, egyről lehet most is. Itt vagyok, önnel beszélhetek egy betyárra képen, de valójában a Városlőtt, Németbánya, Csebánya környékén, de Döbröntének is megvolt háromféle hajnal, patkó, betyárok, tehát Döbröntének is megvoltak a maga betyárjai.
0: És milyenek mostanság ezek az utak? Karban vannak tartva? Jól járhatóak?
3: Jól járhatóak, főleg a fő természetjáró utak. Van olyan, amikor egy kicsit küzdeni kell a természettel, de hát annál szebb nincs, amikor a gyönyörű, szép, virágos réten átmegy az ember, még akkor se bánjuk, hogyha éppen derékig járunk a csalámba, mert
0: az is hozzátartozik az élményhez, főleg, hogyha vadromantikára vágyik az ember. Szóval említette, hogy Döbrönte a Himfi várrom, ami az ön egyik kedves helye, de itt van például Szarvaskő is szintén.
3: Hát az ugyanaz a várnak az elnevezése. 1367-ben építették ezt a várat, és ugye Himfi Benedek révén építették, és Nagy Lajos királynak az engedélyével. Látható az egyik felé már csak a romok, ez meg az elképzelt. De nagyon-nagyon szeretünk mi arra felé kirándulni.
0: Mostanság van-e valami olyan séta, olyan kirándulás, amit szerveznek, amihez lehetne még csatlakozni akár?
3: Hát ugye most, ami következő lesz, az Cseszneki vár lesz, mert szeretjük a vártúrákat is, meg Géza háza. Hát ez most sajnos már betelt, mert különjáratobusszal megyünk, de nemrégiben 2 hete voltunk Hölgykőváránál, hogy megint várokat említsek. Ez egy ispánsági vár volt a 13. században.
0: Tehát, aki a várakat szeretné megismerni, jó természetjáró csapathoz szeretne kapcsolódni, az a Bakancsos természetjáró kört keresheti itt Pápán. Terebesi József hívogatta önöket, keressék őket az interneten, és megtalálhatóak, lehet hozzájuk csatlakozni. Köszönjük a kirándulást!
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És folytatjuk a kirándulást a Tapolcafői kertbarátkör tagjaival. Domokos Istváni a szó.
4: Tapolcafő ugye valamikor önálló városrész volt, és ma már ugye összeolvadt a településsel. Na de van egy érdekessége, mert Tapolcafőn valamikor több forrás is volt, és ezt a forrást fedezték föl itt a jelenben a helyi kertbarátok. Itt a folytatásban Somogyi Zoltán érkezik hozzánk, a Tapolcafői kertbarátkör elnöke. Szép jó napot kívánok. Szóval három forrás is volt, ami elapadt, és utána csodák csodájára egyszer majd megerett az egyik?
5: Három tó volt. A templom tó, a déli tó és az örvény tó, és a három tó egyesülésével jött létre a Tapolca patak.
4: És ebben a forrásban milyen víz van?
5: Ható? Igen, kristálytiszta víz van. Amikor nem volt, mi készítettünk egy forráskutat, ott már lehet inni, előtte csak a vezetékes vízzel, mert vezetékes víz is Pápajonnén kapja.
4: Ugye mondtuk, hogy három ilyen forrás volt, elapadt, és ennek mi volt az oka egyébként, hogy elapadt?
5: Igen. Hát 1968-ban nagyon a táj életében is fekete esztendő volt. Mikor megnyitották a bauxit és a szénbányákat, akkor nagy volt a vízkiemelés. Nyíró András volt nálunk, könyvet írt itt a forrásvidékről. A könyvbe azt írta, hogy akkora volt a vízkiemelés, hogy 5 Balatont meg lehetett volna tölteni. Nem hiába elapadta a forrás, és ezen következtében a Tapolca patak is csak medérré vált, víz nem volt benne.
4: És ez a tó, ez milyen? Tehát ezt a három tavat, ezt hogyan kell elképzelni? Mekkora volt ez, vagy mekkora méretében?
5: Hát igazából nem volt olyan nagy tó. Most a mélységét, 80 centi, 1 méter, a tónak a fenekéről jöttek fel a források, és hát végül is ezt táplálta a tapolca.
6: És ebbe lehet ezt fürödni is például?
5: Igen, igen, fürödtek, igen. Ez állandó hőmérséket 18 Celsius fok nem fagyott be sose. Hát ezért csináltak malmokat, vagy azért hoztak létre malmokat, mert egész évben tudtak dolgozni. 33 malom volt az egész tapolcán, tapolca főle 6 malom esett.
6: És a jelenben van még ennek valamiféle mutatója, vagy meg lehet nézni a múltból valamit?
5: Hát tapolcafőn egy malom van, a Gici malom, akkor a tulajdonosnak az unokája felújította, és kis hétvégi háznak használja.
6: Na és akkor ugye itt jöttek a tapolcafői kertbarátok, és mondták, hogy akkor csináljanak itt egy tanúsfényt. Legyen ez egy olyan élményhely, ahol az emberek nem csak kikapcsolódhatnak, hanem megismerkedhetnek a múlttal, tanulhatnak.
5: Igen, 15 évvel ezelőtt, 2011 márciusában a Vízvilágnapján avattuk a tanösvényt, akkor hozta létre a Kertbarátkör egyesületünk, azért hozta létre, hogy bemutassuk a tapolcát és a forrásvidéket. 9 információs táblát találunk a 600 méter hosszú tanösvényen, és az információs táblákról meg lehet tudni, hogy hány malom volt, milyen a növényvilága, a víz minősége. Úgyhogy sokan keresik fel a tanösvényt.
6: De be lehet menni bármikor, ugye nem egy zárt rész.
5: Nem, igen, be lehet menni. Nagyon sokan jönnek ide, megfogja őket a táj szépsége, a tiszta levegő, kristály tiszta víz, akkor a természetfotózás öröme, a madárdal, és a nyugodt pihenés.
6: És olyat is lehet kérni, hogy a kertbarátok mondjuk egy sétát vezetnek, jön egy csoport, igen, mert mégiscsak élményszerűbb az, hogyha ön mesél, mintha elolvasok egy táblára néhány mondatot.
5: Igen, igen, igen. A Vízvilágnapján, vagy pedig a forrás, van egy szeptemberben szoktunk minden évben forrásnapot rendezni, akkor ilyen csinálunk vezetést. Különben kiadtunk egy irándulásvezető füzetet, ahol a forrás tanösvény lehet megtudni, és végighauzolja az embereket a tanúsvény.
6: És valahol olvastam, hogy itt Kárpát-medencébe, hogyha vesszük, ez volt ugye az a három legbőbb vízű forrás.
5: Igen, igen, igen, igen.
6: Így tartják számon.
5: Igen, igen, ez volt ott. Azt még elmondom, hogy rögtön számunkra, hogy 2018-ban bekerült a tanúsvény bekerült a megyei értéktárba. A másik pedig a Veszprém megyei napról azt is még elmondanám, hogy kiírt egy ilyen pályázatot a természetkincsünkre, lehetett pályázni, és ezt a tanúsvényünk elnyerte, és a legcsodásabb természeti képződmény lett az Örvénytó.
6: De ha valaki körbejárja, körbesétálja ezt a tavat, forrástavat, akkor meg is lehet mártozni, lubiszkolni lehet?
5: Hát igazából az információs táblákra kiírtuk, hogy nem, mert ha netalántan valaki megfürdik benne, függetlenül azért fürödnek, akkor a feltörő forrásoknak az élményét nem lehet látni, elveszik. Ugye az Örvénytóba a feláramló víz levegőburkot hoz fel, és a homok és a víz ilyen hullámgyöröket vet a víz felszínén, és hát a csodás látvány. Vásároltunk egy csónakot az Örvénytóra, és aki akar csónakázni, az közelebb is megfigyelte ezt a természeti jelenséget.
6: Nagyon szépen köszönjük, ez valóban egy szép köszönjük látvány. Itt, aki pápáért érkezik, érdemes eljönni. Vendégünk volt Somogyi Zoltán, a tapolcafői kertbarátkör elnöke, és hát hallhatták, látványosság, érdekesség, jöjjenek.
5: Köszönjük szépen.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Maradunk még víz közelbe, de most már a fürdőélményeket fogjuk gyűjteni. Lóránd Gábor érkezett meg hozzánk, a Pápai Várkert fürdőműszaki vezetője. Hát szerencsére jó idő van, én azt gondolom, hogy ha kisüt a nap, akkor sokan érkeznek, akár a termálfürdőbe is, meg a gyógyfürdőbe is, de azért azt lehet mondani, hogy a nyár közelettével már szerintem önök nyitogatják a kapukat, és egyre több vendéget fogadnak. Jön a jó idő. Tényleg akkor jönnek a vendégek is?
7: Igen, nagyon ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak. Meleg van, akkor nagyon sok vendég van, hűvösebb időben beltéri medencéket választják a vendégek, de sajnos a külterek ilyenkor nem annyira közkedveltek. Június 1-e óta nyitva vagyunk már a teljes stranddal, ilyenkor 15 medencével várjuk a hozzánk érkező vendégeket.
0: Ez igen nagy szám a medencék tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha valaki már a kulturális érményeket mind begyűjtötte, végigjárt a pápa érdekességeit, látványosságait, akkor meg tud önöknél pihenni. De azért ott is vannak programok.
7: Igen, vannak programjaink, folyamatosan a nyár folyamán lesznek programjaink. Magyar Fürdőszövetség tagja a Fürdőnk, tehát a csatlakozónk a Strandok Éjszakája programhoz a július végén, augusztusban ünnepeljük a fürdő születésnapját minden évben, illetve országos vízipisztoly csatához is csatlakozunk, a mai napon pedig egy autós találkozó van a fürdő területén.
0: Tehát össze lehet kapcsolni a fürdőzés élményét a más jellegű élménygyűjtése, gondolom édesapákra, meg a kisfiúkra gondolnak leginkább. Ezek ilyen retro autók, vagy milyen autók?
7: Retro és tuning autók is megtalálhatók a mai napon a Nagymedencénél.
0: Ez izgalmas, de egyébként ugye említettük, hogy gyógy és termálfürdő, tehát van gyógyászati részlegük is, van gyógyvízük is. Ez mióta ismert?
7: Ez 2006 óta minősített gyógyvíz, 4410 grammos oldott anyagtartalommal. Ezzel a fürdőnk a 8 legmagasabb gyógytartalommal rendelkező vízű fürdő közé tartozik Magyarországon. Komplett orvosi központunk van, ahol az lehetőség van a balneoterápiás kezelések minden ágának, illetve elektroterápiás kezelésekre, illetve megtaláltalánkunk belgyógyász szakorvos, gasztroenterológus és mozgásszervi panaszokkal is foglalkozó orvos a hét minden napján.
0: Az milyen jó, amikor az egészségügyi ellátás és úgymond a kikapcsolódás össze tud kapcsolni. Azt hiszem, hogy ma már a fürdők, ahol minősített gyógyvíz van, vagy ezt tudják mutatni, kínálni a vendégeknek, muszáj, hogy mindkét területen fejleszteni, és ott legyen.
7: Igen, nálunk is vannak folyamatosan fejlesztések. Minden évben próbálunk új attrakcióval, illetve az épület megújításával kedveskedni a vendégeinknek. Tavaly évben megújítottuk az öltözőnket, most az idejében pedig a recepció rész és a fogadócsarnok kerül megújításra.
0: Amikor kitör a vakáció, gondolom, akkor nagyon sokan érkeznek, főleg belföldi turisták, de honnan jönnek még leginkább pápára, illetve önökhöz a fürdőbe?
7: A fürdő mellett található egy kemping, oda nagyrészt Ausztriából, Csehországból, Németországból érkeznek vendégek, illetve ugyanez mondható el a fürdő vendégek között is, hogy ők érkeznek hozzánk.
0: És vannak esetleg olyan összekapcsolódó események, amikor a város kincseit is ajánlják? Hát gondolom a Turinform azért ebben élen jár, hogy összekapcsolja azokat az értékeket, amelyeket itt érdemes felfedezni, meg utána egy jót pihenni önöknél.
7: Igen, igyekszünk mi is a minden városi rendezvényel kapcsolatos időpontban a fürdőn is valamilyen fajta kedvezménnyel, bármivel kedveskedni a vendégeknek, hogy hozzánk is ellátogassanak.
0: És milyen a fürdő? Ilyen nagy pezsgő élet van, vagy azért vannak olyan rejtettebb részek, olyan kellemesebb, csendesebb zugok, ahová mondjuk egy megfáradt, hétköznapokban megfáradt család mondjuk letelepedhet, mert egyébként Pápa városa nagyon szép, nagyon sok zöld felület van, tehát én gondolom, hogy a fürdő területe is ilyen.
7: A fürdő területe is egy nagy zöld terület, van saját erdőnk, illetve a medencék mellett is nagy zöld terület áll rendelkezésre, a termál részben a csendesebb, pihentetőbb kikapcsolódás van, az udvaron viszont van 6 darab nagy csúszdánk, élménymedencénk, sportmedencénk, ott pedig a nyüzsgő élet van a gyermekekkel.
0: Akkor minden megtalálható önöknél, érdemes tehát a Várkertfürdőt felkeresni. Itt Pápán Lórend Gábor, a Várkertfürdő műszaki vezetője hívogatta önöket az előző percekben.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És barangoljunk tovább, turisztikai látványosságokat keresve. Nem is kell olyan nagyon keresni, hiszen Pápán az Eszterházi kastély az mindenkinek rögtön a szemébe ötlik, ha érkezik. Domokos Istváni a szó.
6: Pápa főterén vagyunk, és hogyha itt elnézünk a távolba, akkor nem kell messzire figyelnünk, mert hogy itt van a kastély, az Eszterházi kastély, mellettem pedig dr. Pátkai Ádám régész történész, a közgyűjtemények szakmai igazgatója, vezetője. Szóval ez a fajta történelmi múlt itt Pápán meghatározó, megkerülhetetlen. Ha valaki ide érkezik, az biztos, már mint turistaként, az be fog a kastélyba térni, mert hogy ott azért sokféle látványosság van, épített örökség, sőt a kastélynek ugye már az építészeti története, történelme is egy olyan regényes, hogy azért is arra is érdemes figyelni. No, de mind arra, hogy mekkora a kiterjesztés ennek a kastélynak, meg hogyan épült, mit tudunk elmondani röviden dióhéjban?
8: Abszolút, maga az Eszterházi kastély gyakorlatilag Pápa városának egy kultúrpalotája, ugye ma már, és ennek az előzményeiről annyit érdemes elmondani, hogy az Eszterházi családnak egy főúri kastélyáról beszélünk, amely gyakorlatilag olyan szinten központja Pápa városának, hogy már, hogyha legkorábbi időszakra visszanézünk, az Árpád kortól kezdve itt egy valószínűleg királyi udvarház állhatott, ami aztán középkor, az Árpád kor vége felé már részben egyfajta igazgatási központként is funkcionált. Ugye ugyanehhez kapcsolható ma a nagy templomnak az elődje, a középkori Szent István protomártírnak szentelt plébánia templom, amely szintén valószínűleg egy királyi privilégiummal is rendelkező épület lehetett, és ez a kastély már a Garai család birtokába került 1389-ben, amikor gyakorlatilag már a főúri világot kell, hogy megidézzük, tehát itt a királyi tulajdonlás az már véget ért, és ebből aztán a török időkben a pápavárosának földesúrának lakhelye, majd pedig ugye a 17. század közepétől pedig az Eszterházi családnak, egy meghatározó ágának, a grófiágnak gyakorlatilag a székhelye, és ez aztán a 18. században a legnagyobb léptékű átalakításokkal alakult ki, az a mai arculata, amit most is ugye látunk. A belsőkből pedig a 19. század közepéről származnak az átalakított enteriőrök.
6: Ez egy monumentális kastély, tehát most eljutottunk az építkezés végére, hogy szépen igazgató úr felsorolta. Tehát ha föntről ránéznénk mondjuk Pápa városára, akkor egy kör közepén állna mindez?
8: Nem teljesen. Valójában klasszikusan ugye magyar városépítészethez kapcsolható, tehát az észak-keleti sarkában található a belvárosnak, és ugye a történelmi belvároshoz viszonyítva annak a szélén épült meg. Ugye ennek a keleti oldalán ma a tókert, illetve a várkert található. Itt a középkorban, illetve a koraújkorban még egy nagy tó terült el, ez volt az úgynevezett széles víz. Ennek tehát egy jól védhető helyén épült meg, és így gyakorlatilag a város sarkát erődítették meg ebben a formában, és így alakult ki ebbe ugye a rávezető útvonalak mentén a városnak a központja.
6: És akkor a nagy templomot, a katolikus templomot a kastélyhoz pozícionálták?
8: Így van. Ugye, hogyha a középkori előzményét nézzük, ami ki is van a térkőbe, vagy jelölve van, ugye ez egy teljesen más tájolásra épült, keletelt, ahogy illik a középkorban, és ehhez képest a 18. század végén már úgy építik meg ezt a nagy barokk monumentális templomot, amely gyakorlatilag ezt a hagyományt ezt figyelmen kívül hagyja, és egyértelműen már a térszerkesztés, illetve a térszervezésnek a szempontjait veszi figyelembe, tehát egy tengelyre épül a kastéllyal, és azt veszik körbe a nagyméretű téglalap alaprajzú főtér, szintén barokk épületekkel.
6: Hogyha belépünk az Eszterházi kastélyba itt Pápán, akkor hány teremmel találjuk magunkat szemben? Lehet, hogy szám szerint nem is tudjuk, de azért vannak olyan termek, aminek nagyon jelentősége van, tehát építészeti jelentősége, meg hát mint kiállító tér is később.
8: Abszolút. Gyakorlatilag írott forrásokból tudunk a régi beosztásokról, és több mint 100 helysége volt a magának az épületnek. Ugye manapság ezek már részben összenyitottak, pont ez a 19. századi átépítés az, amely meghatározza a mai képét. De ha így nézzük, akkor megtalálhatóak benne az egyszerű kiszolgáló helységek, már történeti síkon is, illetve nyilván ezek ma is adott esetben kiszolgáló helységek, illetve a városnak gyakorlatilag a legreprezentatívabb terei, ugye a Nándor terem, ugye a Vörös szalon, amit lehetne említeni, amely gyakorlatilag tud Pápa városának dísztermeként funkcionálni a mai napig. Ezek nyilván az Eszterházi családnak egykori reprezentáns terei voltak, itt mind portrékkal, mind pedig ugye a Nándor termet, hogyha kiemeljük, itt látható az a látkép, ami az 1740-es években ábrázolja Pápa városát. Valószínűleg ez pont a barokk átépítésnek egy tervrajza is lényegében, amely azért készült, hogy a főúrnak megmutassák, hogy amennyiben végigviszi a változtatásokat, illetve így mondanák, hogy a beruházásokat, akkor ez a látkép fogja majd fogadni Pápán.
6: És a látogatókat itt a jelenben ugye akár korhű ruvákban is fogadják, amikor tárlatvezetéseket tarthatnak, erre mondjuk azt, hogy egy valóságos időutazás.
8: Így van, az a jelenség, hogy a tárlatvezetéseken, az ugye, ha a múzeum pedagógiailag nézzük, akkor ez az élő történelem eszköztárát használja, és ilyen formán tudjuk a látogatókat egy kicsit bevonni abba, hogy a barokk enteriőr, mint olyan, az mivel járt még. Tehát az, hogy kirakom a gyakorlatilag a festményeket, illetve megmutatom, hogy nézett ki, azt azzal tudjuk élővé varázsolni, hogy a kollégáknak a tehetségét is bevonjuk ebbe a dologba, és a kórhű ruházatot is gyakorlatilag részévé tesszük. És ugyanígy adott esetben a gyermekek pedig be is tudnak öltözni, tehát vannak a gyerekek, kifejezetten gyermekek számára barokk ruhás tárlatvezetések, amikor ők is beöltöznek.
6: A jelenbe is ugye azért lehet utazni, sőt utaztatják az ide érkezőket, kiállító tér is van, Vazereli kiállítást is láthatnak, ami ugye nagyon is aktuális most Vazereli kapcsán. Vazereli év van.
8: Így van, ugye Vazereli születésének 120. évfordulóját üli az ország, hogy így mondjam, és ennek keretében, illetve amit említettem, hogy gyakorlatilag egy kultúrpalotaként is használható az épület, ugye a Gróf Eszterházy Károly Múzeum kiállításai is helyet kapnak magába a kastélyban, és az egyik az idei évben kiemelt programunk, illetve kiállításunk a Pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködésben megvalósuló Vazereli 120 kiállítás, amely a múzeumok közötti együttműködés jegyében született, és ami számunkra azért nagy büszkeség, mert az idei évben ugye az évfordulót ezt Budapest, illetve Pécs mellett Pápa tudja így megmutatni a nagy közönség számára.
6: Nagyon szépen köszönjük, múlt értékek jelen, sok-sok felfedezni való vár mindazokra, akik Pápára látogatnak, érdemes idejönni, hallhatták ebből a megszólalásból is. Vendégünk volt dr. Pátkai Ádám, régész történész, a pápai közgyűjtemények szakmai vezetője, igazgatója.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Az előzőekben hallhattuk, hogy az Eszterházy kastélyban akár a gyerekek be is öltözhetnek, és kórhű ruhákat vehetnek fel magukra, és így berangolhatnak a kastély termein, egy kicsit közelebb lépve a történelemhez. Hát a gyerekekre nagyon sokféle módon gondol a város, Pápa városa, például azzal is, hogy gyönyörű zöld felületek vannak, és szenzációs játszóterek, ebből egyet én magam is láttam itt a Várkertben. Gágyula Istvánné Magdi, a Turinform iroda munkatársa van itt most mellettem, szóval, hogy a családosoknak ez egy paradicsom. Pápa, mert van fürdő, van kastély, vannak zöld felületek, lehet pihenni.
9: Így van, tehát nem csak a barokk kis város a látnivalók, hanem a pihenni rekreációra vágyók is a gyerekekkel együtt. Van két nagyon nagy felületű zöld területünk. Az egyik az ugye a kastélynak a parkja, ahol a kastélyra, a várra vonatkozóan készült el egy vár alkotó játszótér kávézóval, tehát az infrastruktúra is ki van építve, tehát a mosdót is ugyanúgy lehet használni, futókörrel, az idősebbekre is gondoltak, fitness parkkal is ellátták, meg hát ugye a pihenni vágyok a fák alatt, lombos fák alatt tudnak pihenni.
0: Hatalmas platánfáik vannak, gyönyörű, egyszerűen az ember így elveszik alattuk.
9: Igen, és 22-ben viszont egy elhanyagolt területből alakítottak ki egy rekreációs nagy zöld felületet, amely kialakítottak egy látványtót, és a látványtóra kapcsolva egy kalózos játszóteret. Mellé kialakítottak egy pumpapályát, hogy a rolleresek, kerékpárosok is élvezhessék, futókör, természetesen a sportolni vágyók, itt is az infrastruktúra is ki lett építve, mert még mozgáskorlátozott mosdó is, kávézó, tehát minden olyan, ami a rekreációhoz szükséges, sőt,

0: akik dolgozni járnak, megközelíthetik kerékpárokkal a munkahelyeiket. Nagyon sok olyan kerékpárút van kialakítva, ahol a gyerekekkel nyugodtan lehet kerékpározni, és nem pedig a járdát kell igénybe venni.
1: És nagyon fontos, hogy itt a főtéren, a Turinform irodában mindenről tudnak információt adni. Tényleg, hogyha betér az ember, akkor programban nem lesz hiány, mert nagyon sokat tudnak javasolni. Úgyhogy érdemes a Turinform irodába kezdeni a város feltérképezését. Gál Gyula Istváné Magdi hívogatta önöknek, kerékpárral vagy sétálva a családoknak tökéletes célpont lehet Pápa anyára.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A város, ahol Petrovicsból Petőfi lett, a költő pápai iskola éve alatt írt számos verse, bordala, balladája, fordításai, prózai munkái közül fennmaradtak és megtalálhatóak a Pápai Református Kollégium képzőtársaságának érdemkönyvében is. Hamarosan a Petőfi házhoz is hívjuk Önöket, ahol rendhagyó irodalomóra részesei is lehetnek az érdeklődők. Majd szójátékok és játékos versorok után játék minden mennyiségben, hiszen ezen a hétvégén zajlik a Pápai Játékfesztivál. Ezt itt retro, hagyományos, illetve régi játékok gyűjteménye, kvíz és más szellemi vetélkedők, sőt, délután babakocsis felvonulás is. Már is mondjuk a részleteket, tartsanak tehát továbbra is az országjáróval, pápára hívjuk Önöket ma 17:30. Már is folytatjuk előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint, miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni a bírósági döntést, a kormányzaton belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migránsbefogadó központ létrehozásáról. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. Hibának tartja azt is, hogy a 2024-es európai parlamenti választás után nem hajtottak végre taktikai változtatásokat. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai közelem folytatását ígérte, mert ahogyan fogalmazott, a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba. Lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege segítséget nyújt azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt. Ismét dél-libanoni településeket támadott hajnalban az izraeli hadsereg. A zsidó állam katonái az akció előtt az otthonaik elhagyására

0: szólította fel a környékben élőket. Közben dróntámadásról szóló információk miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák több Libanonnal szomszédos észak-izraeli városban is. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután belerohant egy román rendszámú kamion. Mindkét sofőr életét vesztette. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Az ingyenes programra előzetesen regisztrálni kell. Kóli baktérium lehetséges jelenléte miatt szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Az érintett 240 g-os már termékek július 3-án járnak le. Az áruházlánc arra kéri a vásárlókat, hogy a saját gyártmányú készítményt nem fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A vételárat nyugta nélkül is visszatérítik. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, kés este 13-20 fok várható. Holnap is hasonló, napos felhős időre készülhetünk, záporokra, zivatarokra főként délnyugati tájakon kell számítani.
1: Műsorajánlat.
2: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Éljük át együtt a játék örömét.
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlete.
5: Ugye?
4: Mindig és? Vesztes csapat volt mind a három.
6: Mindegy.
5: Háromszor belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
6: 180.
5: Így van, tovább.
6: Normális maga.
4: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
7: Hastánc.
8: Vízisí, vízisí.
9: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
12: Gondűző borocska mellett vígan illan életem. Gondűző borocska mellett sors hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a boristene, akit én imádok, aki e kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád, zord világ, szívemet hol annyi kinnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a húrjaimra csalni nyájas éneket. Bor tanít a elfeledni csalfajányok titeket. Egykor majd borocska mellől a halál, ha űzni ő, még egy korty, s nevetve dőlök jégöletbe temető.
13: Petőfi Sándor a Borozó című versét hallhattuk az előző percben Bánföldi Szilárd előadásában. Ugye pápán különleges jelentősége van ennek a versnek, hiszen úgy tartják, hogy ez egy pápai borozgatás alkalmával született, és elsőként jelent meg az ország legelső szépirodalmi lapjában, az Athénéumban. És Petőfi ettől számította írói pályáját, és itt pápán kezdte el aztán használni később a Petőfi nevet is. Erről ma már volt egy kicsit szó, de hát pápa más módon is emlékezik Petőfi Sándorra. Dr. Pátkai Ádám régész történész maradt még itt velünk, ugye ő a Pápai Városüzemeltetési és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kulturális Igazgatóságának közgyűjtemények szakmai igazgatója, vezetője, szóval sokféle módon emlékeznek önök Petőfire, a Petőfi 200 emlékév apropóján az országjáró is itt járt, és hát akkor is ezt már megidéztük, szóval a borozó, az valóban itt születhetett?
8: Ezt rá lehet bízni, majd hogy nem azt mondom az irodalomtörténészeknek a munkájára, illetve arra a hagyományra önmagában Petőfi-e, hogyha beszélünk önmagában Petőfi Sándornak a tények és a legendái önmagában nagyon érdekesen összefonódnak, akár csak a Nemzeti Múzeum lépcsőjére gondolunk, de ugye mivel ezt tudjuk a keltezésből, ezért ez hiteles információnak tekinthető, és abszolút Pápa városának pedig egy ilyen értelemben büszkesége is lehet. És emellett ugye el kell mondani, el lehet egyből azt is, hogy Petőfi itt próbálgatta az írói álneveket, mint olyan, aztán neki annyira sikerült ez az álnév használat, hogy gyakorlatilag a Petrovics nevet igazából el is hagyta, hogyha így tekintünk rá, és mi pont ezt a fajta háttérinformációt szeretnénk a múzeum keretein belül működtetett emlékházba, Petőfi házban részben bemutatni, hiszen Petőfi Sándornak a nagy kapcsolódási pontja Pápához, ugye ez a református kollégium, illetve annak a tudományos gyűjteményei, az iskolának a régiségtára, hogyha így mondom eredeti nevén, akkor nyilván ott maradtak meg azok az iskolakönyvek, azok a kvázi relikviák, amelyek hozzá köthetőek, viszont nem elhanyagolható Pápa városának a városi oldalról való megközelítése, ilyen formában pedig az az épület, mivel áll, ahol Petőfi Sándor lakott az itt töltött egy éve alatt, ezért gyakorlatilag be tudjuk mutatni, illetve igyekszünk bemutatni az ideérkezőknek azt, hogy hol élt, milyen körülmények között tudott a mindennapjait tölteni, illetve akár azt is, hogy hol próbálgathatta írói vagy költői szárnyait, hogy így fogalmazzak, és emellett pedig ugye egy olyan korhű órát tudunk még bemutatni, illetve egy olyan a részben az iskolához is kapcsolódva, amely megmutatja egy kicsit a ma élő gyerekeknek, vagy éppen idősebbeknek azt, hogy Petőfi Sándor milyen körülmények között lett az, aki. Tehát, hogy a maga a református kollégiumnak az a szigora, hogy így mondjam, az milyen formában, hogy is jelenhetett meg, és milyen hatása lehetett arra nézve, hogy akkor Petőfi Sándor hogyan vált igazából Petőfi Sándorra.
13: Gondolom dokumentumok lehetnek ebben az emlékházban, de akár tárgyak is, amelyek akár az övé is voltak, vagy legalábbis abból a korszakból származnak, tehát mennyire tudják ezt a hangulatot megidézni?
8: Így van, ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem egy tájházról beszélünk, hogy ezt azért el kell mondani. Be tudtunk rendezni egy olyan kis sarkot, amely gyakorlatilag tényleg egy ilyen korhű hangulatot áraszt, korhű bútorokkal, illetve ezt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy ilyenen is aludhatott, vagy ilyen széken is ülhetett Petőfi ugye ebbe az épületben, és emellett pedig tényleg egy kontextust szeretnénk mi adni. Egy kontextust ahhoz, hogy megértse az ember, hogy Petőfi Sándornak a körülményei, akár az itt kötött barátságai, azok az iskolai élmények, amelyek nem kifejezetten, vagy nem direktbe hozzá köthetők, hanem egyáltalán azt a keretet tudják megadni, azok legyenek bemutatva. És ilyen formán került kialakításra egy részben korhű tanterem, nyilván egy kiszolgáló helysége az ide látogatóknak, illetve a két kisebb helységre osztott első térben pedig különböző dokumentumok, különböző interjúr jelenetek jelennek meg, és ilyen formán még egy kármentő is bekerült, ugye, ami a korabeli borozóknak, vagy nevezzük kocsmának a fontos kelléke és eleme, hiszen ez a kármentő az, ami adott esetben ténylegesen a pultot gyakorlatilag ugye meg tudta védeni. Tehát, hogy itt kicsit tényleg egy kontextust, egy hangulatot szeretnénk átadni ahhoz, hogyha valaki innen esetleg tovább megy a református gyűjtemények kiállításaira, illetve a könyvtár kiállítására, akkor már tudja azt a hátteret, hogy Petőfi honnan érkezett meg az iskolába.
13: Rendhagyó irodalom óráról volt szó, amire előzetes bejelentkezéssel lehet érkezni, de a felnőtt látogatókra is gondolnak, akár ma is érdemes a Petőfi Emlékházba ellátogatni.
8: Abszolút, maga a korhű óra az ténylegesen egy informatív, de mégis hangulatába hozza ezt a 19. század közepi élményt, hiszen ugye egyházi, vagy mondjam így, egyházi kontextusról kell ugye a református kollégium kapcsán megemlékezni, és ilyen értelemben egy imádsággal indul maga az óra, utána egy körbe lehet, körbejárják a korhű tanári vezetéssel, ilyen értelemben az, hogy Petőfi Sándornak milyen állomásai voltak, hogy kerül ő ide pápára, miért kerül ő ide, nyilván ez bele szőve a tanórába, és mindezek után pedig egy földrajzi áttekintés után egy irodalmi áttekintés is következik, és az egésznek az apró nüanszai azok, amelyek meg tudják úgy mutatni a fiatalnak, idősebbnek azt, hogy a korhű, a 19. század közepi tanórák azok hogyan tudtak kinézni. A végén pedig egyfajta kiértékelés is megtörténik már a gyermekek összefoglalásával, és így lehet gyakorlatilag megismerni Petőfinek, illetve a környezetét, és Petőfinek kicsit a saját gondolatvilágát.
13: Hát nagyon szépen köszönjük, élmény lehet egy irodalomóra a Petőfi Emlékházban itt Pápán, úgyhogy ha az idei tanévben nem fér bele, a jövő évben mindenképpen tervezék az irodalomtanárok, osztályfőnökök, dr. Pátkai Ádám régész történész, igazgató hívogatta önöket az országjáróban.
1: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
13: Irodalomóráról volt szó, meg gyerekekről, meg rendhagyó irodalomóráról. Hát élményeket kínálunk a következő percekben is, egy kicsit másképp. Domokos Istvánia szó.
14: Az előzőekben Petőfiről, Jókairól, Orrai Petri Csomáról volt szó, és úgy gondolkodtam magamban, hogy ők is játszottak a szavakkal, nem is rosszul, ezt tudhatjuk az irodalomból. De most itt egy valóságos játékról beszélgetünk Pápán, hisz egy játékfesztivál kellős közepén vagyunk. Egy olyan játékfesztivál, ami hát családi rendezvény, és sok-sokféle minden előfordul, de hogy mi minden, erről is beszélgetünk Horváth Dorinával, a város kulturális intézményeinek vezetőjével, mert hogy ez a nap, ez nem játék, ez nagyon is komoly.
15: Így van, ez 1991 óta szervezzük minden évben ezt a játékfesztivált, és ennek igazából a lényege az, ahogy a neve is jelzi, a játék, az, hogy a családok, a közösségek együtt legyenek, a pápai lakosok itt találkozzanak, a családoknak legyenek olyan programok, amik egész évben nem elérhetőek, úgyhogy minden évben arra törekszünk, és erre idén még nagyobb hangsúlyt fektetünk, hogy nagyon sok játékot kínáljunk, és nem csak a kicsiknek és a gyerekeknek, hanem a fiatal felnőtteknek, de akár a felnőttebb, idősebb generációnak is.
14: Nagyon romantikus a környezet, ugye maga az a hely, ahol ezt lebonyolítják, már csak odaérkezni, az is maga a kikapcsolódás, és hogyha valakik tényleg ott a játékokkal ismerkednek, az egy további plusz öröm.
15: Így van, bár nem csak a főtéren vannak ezek a játékok, hanem a hétvége során még két helyszínen, az Erzsébet ligetben, illetve a Várkertben is. A Várkert az, ami egy igazán a családos gyermekeknek szoktuk ajánlani, hiszen ott az árnyas fák alatt.
14: Olyan, mintha erdőben járnánk.
15: Kicsit igen, egy igazi mesevilágot tudunk ott megteremteni a játékok segítségével. A főtéren jobban azok a mozgásos játékok, amiket akár a felnőttek is ki tudnak próbálni, illetve idén egy egzatlon pálya várja a mozogni vágyókat az Erzsébet ligetben. Ez egy újdonság és egy új kihívás.
14: Lehetne itt bujócskázni, és ugye el lehet bújni a fatörzsek mellé, mert akkora öles fatörzsek vannak, hogy szerintem három gyerek is alig írja át a platánfán.
15: Így van, nyilván a játéknak csak a kreativitás szab határt, úgyhogy bármire lehet használni.
14: Mik itt a legérdekesebb játékok? Mondjuk mi az, amit hogy most kipróbálnánk, örömet lehetnénk benne?
15: Az én egyik személyes kedvencem, akik évek óta visszajárnak, az a felhővadászok, ez inkább a gyerekeknek. Egy repülőbe tudnak beülni a gyerekek, és homokzsákkal eltalálni a felhőket. Ez nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek, de akár a nagy biciklik, amiket tényleg a felnőttek is tudnak, ezek ilyen trükkös bringák, óriási fakockák, építőkockák, amiket lehet használni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok, több mint 20 játékos kitelepülőnk van, akik rengetegféle játékkal készülnek. készülnek.
14: Milyen érdekes fesztivál játékokról, gasztrofesztivál, meg különböző féle fesztiválról hallunk az országban, bár vannak ilyen játékos megoldások, ilyen szórakoztató formában, de egyedi ez az országban talán.
15: Így van, ez viszonylag egyedi az országban, hogy ennyire a játék a központ és a közösségek. A közösségeket azért említem meg, mert nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ilyenkor a pápai egyesületekre, csoportokra, akik ilyenkor egyébként bemutatkozhatnak, úgyhogy itt a délutáni órákban egyébként a nagy színpadon a saját csoportjaink fognak fellépni, úgyhogy arra is nagyon érdemes ellátogatni.
14: Dobtunk egy hatost, ugye a legnagyobbat a dobókockával, és most már nem játszunk, hanem kitekintünk mondjuk más kulturális szférába itt Pápán, akkor van egy szabadtéri színpaduk, az is egy különleges élményhely, amiben gondolkodnak, hogy jövőt építik.
15: Így van, az Eszterházi kastély mögött van egy szabadtéri színpadunk, egy 1000 fős lelátóval, ahol szeretnénk minél több előadást és szórakozási lehetőséget nyújtani majd a lakosoknak. Az idén már 3 alkalommal lehet majd ellátogatni ott hozzánk különböző előadásokra.
14: Úgy Pápán a kultúrára ugye nagyon összpontosítanak, koncentrálnak, hogy itt az intézmények is nagyon jól összefognak egymással, legalábbis ezen van a hangsúly, mert akkor még többet tudnak adni, mert hát ugye a múlt, a történelem is kötelező, meg hát a jelenben is erre van igény.
15: Így van, abszolút. Célunk az, hogy ezek a kulturális intézmények, a könyvtár, a múzeumok, a művelődési központ olyan szinten tudjanak együttműködni a jövőben is, hogy nagyon széles és színes kínálatot tudjunk nyújtani.
14: Akkor ez olyan, hogy a humorban nem ismerünk tréfát, de a játékban sem, mert a játék az komoly dolog.
15: Abszolút, így van, igen.
14: Köszönjük szépen.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
13: A folytatásban is játszunk tovább, legalábbis gondolatban, méghozzá babázunk. Gici Júlia érkezett meg hozzánk, a Júlia Babaház gyűjtője, tulajdonosa, édesanyja, sok-sok babának kedves gyűjtője, mert hogy valamikor réges-régen ugye egy lánynak kellett, hogy babája legyen. Aztán az idők változnak, de a baba szeretet meg a baba gyűjtésnek a szenvedély az valahogy visszatér a hölgyek életében. Ön mióta gyűjti a babákat?
16: Hát egész kiskoromtól gyűjtögetem a babákat, aztán tulajdonképpen jött egy kis szünet, és tulajdonképpen 2015-től indul úgynevezett porcelánbaba gyűjtés.
13: Mennyi babája van?
16: Hát 550 darabbal indultunk, és jelenleg olyan 950 darabnál tartunk.
13: Biztos vagyok benne, hogy nagyon különlegesek, nagyon különfélék, gyönyörű ruhákban lehetnek, ahogy én elképzelem ezeket a porcelánbabákat. Szóval ez egy nagyon időigényes hobbi, és hát ha egyszer elkezdődik a gyűjtőszenvedély, akkor nagyon nehéz nemet mondani. Van úgy, hogy azt mondja, hogy hát jó, még ez a baba jöjjön, vagy azért előbb most már megnézi, hogy milyen babák kerülnek be a gyűjteménybe?
16: Az elején úgy indul, hogy tetszen, és akkor igazából költözhetett hozzánk a baba, de most jelen pillanatban már ott tartunk, hogy muszáj látnom. Vannak felajánlások a mai napig is, de már a hely szűke miatt muszáj válogatni közöttük.
13: Melyik a legkülönlegesebb, vagy melyikre a legbüszkébb, ha lehet ilyet mondani?
16: Hát sokra büszke vagyok. Igazából nagyon nehéz lenne tizet kiválasztani, hogy melyik a legkedvezőbb. Ami nagyon érdekes, és nagyon ritkán lehet vele találkozni, az úgynevezett háromarcú baba. Egy Kazimír Bló nevű úr tervei alapján készült, van egy mosolygós, egy sírós, meg egy albós arcocska. És a lényege, hogy a fejecskét körbe lehet forgatni, és mindig van rajta fejfedő, hogy a másik két arcot eltakarja.
13: Milyen izgalmas, erről még én sem hallottam, még nem is láttam, pedig azért országjárásunk során sok-sok babagyűjtővel beszélgettünk. És melyik érkezett a legmesszebbről?
16: Igazából van olyan, amelyikről azt mondta az előző tulajdonos, hogy Amerikából érkezett. Nagyon örülünk, hogy hozzánk került. Ez egy Rusty művésznő által tervezett baba.
13: És hát nagyon fontos, hogy ugye vannak hozzá hitelesítő papírok sok mindenhez. Tehát, hogy azért ezek értéket képviselnek. Nem csak azért, mert ön gyűjti, meg szereti őket, hanem komoly művészeti alkotás is egynémelyik.
16: Természetesen így van, és ezekről a babákról, amelyikeknek van tanúsítványa, papírja, azokról tudjuk, hogy mi a neve, ki az alkotó, összesen hány darab készült belőle, illetve a nálunk lévő éppen hányadik a sorban.
13: A játékfesztiválhoz természetesen a baba gyűjtemény is kapcsolódik, hát ez szerintem ez magától értetődő. Mi lesz délután, amire önök most nagy erőkkel készülnek, Júlia?
16: Hát ugye indult az egész történet úgy, hogy a babák mellé kiegészítők kellenek, elkezdtük gyűjtögetni a babakocsikat, abból is egy olyan 30 darab körül van a gyűjteményünkben, és mivel a babakocsiknak van használati funkciójuk is, így arra gondoltunk, hogy létrehozunk egy babakocsis felvonulást, amire 14 órakor kerül sor itt a főtéren, Kossuth utcán, illetve a Várkertben lesz egy séta.
13: Hát milyen izgalmas, hogy a múzeum kijön tulajdonképpen a gyerekek, a családok közé a főtérre. Biztos, hogy egy-egy ilyen megmozdulás az felhívja a figyelmet a múzeumra, mert közelebb lépnek azok a gyerekek, családok is önökhöz, a babákhoz, amelyek mondjuk nem látogattak még el a Baba Múzeumba. Egyébként minden nap nyitva vannak, vagy előzetes bejelentkezéssel nézhetők meg a babák?
16: Rugalmasak vagyunk, tehát hogyha időpont egyeztetés van, bármikor fogadjuk a látogatókat. Egyébként 2-től szombatig nyitva vagyunk, 13 órától 17-ig.
13: Említette már, hogy melyik a legkülönlegesebb babája. Van olyan baba a gyűjteményben, ami az ön év volt, ami az ön gyerekkorában is szemtanú volt, és bizony, ha mesélni tudna?
16: Hát igen, van a Kati baba, egy piros-fehér pöttyös kis ruhába van kiállítva nálunk, 2,5 éves voltam, tehát már a Kati is nyugdíjas korú, de tulajdonképpen ott díszeleg a baba házunkba, és az egyik hiteles információ, hiszen mindig tudom mondani, de nem csak az én babám van ott, a férjemnek ott van a kis felhúzható, síelős macia, és arra büszkék vagyunk, hogy mindenik tökéletesen működik.
13: Mert hogy nagy becsben vannak tartva az idők nagy tanúi, a babák és a gyerekjátékok. Ma délután tehát babakocsis felvonulás itt Pápán a játékfesztivál keretén belül, és egyébként érdemes Júlia babaházát felkeresni. Gici Júlia hívogatta önöket itt az Országjáróban.
1: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
13: Mesélő játékok, a mi gyermekkorunk szemtanúi. Domokos Istvánia szó.
14: A retro az kortalan, beszélgettünk itt az előzőkben Kassa Lászlóval, aki érkezett hozzánk, játékgyűjtő, régi tárgyakat gyűjt, számtalanféle dolog van, van itt még Commodore számítógép is, meg olyanféle MK27-es magnó, amit mondjuk az idősebbek ismerhetnek, kazettás magnóról van szó, és mondjuk annak idején például Magnósok figyelem című műsorban rögzíthették az éppen aktuális slágert, és ugye várták a pillanatot, hogy a gomb elinduljon. És ezek a magnók például működnek még?
17: Igen, szerettem volna nagyon arra koncentrálni, hogy ami elektromos dolog, az működjön. Mert az én terveimben interaktív kiállítás szerepelt, ahol azért a dolgokat meg lehet fogni, meg lehet nézni, és hogyha elektromos dolog, egy régi számítógép, egy régi magnó, vagy egy régi bármilyen elektromos holmi, az lehessen kipróbálni. Nem mindegyikbe sikerült, de nagyon sok ilyen régi tévéjátékban, a szerelőben, tehát Commodore 64-be, Amiga klónokban sikerült azt a régi idők hangulatát visszahozni, nem csak ilyen képi látványban, hanem ki lehet próbálni, hogy annak idején tényleg mivel játszottunk.
14: Ugye mondja mindezt Kassa László, aki hány éve gyűjti ezeket a régi dolgokat?
17: Hát gyakorlatilag ezt nagyon régen gyűjtöm, és ugye elsősorban a szülőknek köszönhető, mert mondani szokták, hogy a szülői háznak van egyfajta konzerváló ereje. Szóval amikor elköltöztem 25 évesen, akkor engem hetente felhívtak a szüleim, hogy te figyelj ide, fiam, takarítottuk a szuterint, a garást, a sufnit, maradt itt a régi dolgod, mi legyen vele, és mire mondtam, hogy tegyétek fél, azt valamikor elhozom. És akkor 2012-ben sikerült egy 50 éve szúnyadó pápai mozgalmat nekem feléleszteni, ez volt a Diákcentrum mozgalom, és ennek keretén belül csináltunk ilyen DC retro diszkókat, és ezek ilyen tematika mellett épültek fel, tehát volt ilyen farsangi diszkó, volt úttörő diszkó, tehát egy csomó ilyen tematikus diszkót csináltunk, és akkor viszont jól jöttek azok a játékok, emléktárgyak, amiket eladtak a szüleim, mert azzal tudtuk ezeket a diszkókat prezentálni.
14: Hozott itt néhány dolgot, például itt van egy ilyen házikó, ilyen kutyás persely.
17: Igen, hát azt tudni kell, hogy a mi fiatalkorunkban gyakorlatilag a játékok, meg egyéb használati cuccok kettő, nem lehetett nagyon csoportosítani őket. Voltak a fémek, meg a műanyagok. Hát a fémek, azt tudjuk, hogy gyakorlatilag az 1800-as évek végén kezdték el csinálni egy szitás-rostás mester ember készített először egyszerű mechanika nélküli fém lapátot, fém homokozó vödöt, és akkor innentől indultak el a fémes dolgok, amik aztán a lemezárugyárba kiteljesedtek.
14: Na de ezt most kipróbáljuk, ugye, hogy ki lehúzzuk, igen. És kijön a kutya nyelve, és igen, arra teszünk mondjuk az egy forintos.
17: Hát igen, ez általában ilyen 50-100 forintosra volt becerebrálva, de természetesen mi csoró gyerekek mi
14: voltak, akkor még egy forint, sőt, igen, 50 fillér, 20 fillér, 10 fillér.
17: És akkor ezt így benyelte. alul zárható volt, a kulcs az mindig édesanyámnál volt, és ha volt ami rendezvény, mondjuk bucsú, vagy valami, akkor mindig azt mondta, hogy fiam, akkor kiveszünk ebből 34 forintot, és akkor azt a bucsúba elhasználhatod.
14: És akkor Lacika annak idején mennyi pénz gyűjtött össze egy ilyen persejbe, emlékszik?
17: Hát igen, gyakorlatilag ugye a locsolás, ami falun, én faluról származom, Arásznevelről, az néphagyomány volt, és akkor gyakorlatilag 25-30 forintot is összeszedtünk egy locsolással, hogyha nem toltak ki velünk a nénik, bácsik, és nem hímes tojást adtak, hanem pénzt, akkor elég sok bucsira kaptunk a rokonoktól, ugye a széllövöldébe, egyéb helyeken elhasználtuk, úgyhogy teljesen változó, de gyűjtögettük szorgalmasan.
14: És olyanja is van, amiben például emlékszem, hogy ki voltak így a teraszra, verandára, gangra, vagy éppen ki, hogy akarja rakva helyezve időjárás jelentő egy férfi és egy nő, és ha jó idő volt, akkor a nő voltként, ha a rossz idő, akkor a férfi.
17: Igen, ez a barométer, ez nekem van, két fajta kakukusóra között helyezkedik el ez a barométer, úgyhogy...
14: Milyen a szépség egyébként, hogy így visszamegy a múltba, ilyeneket gyűjtöget, mert hogy ön is még egy nagy gyerek?
17: Az az igazság, hogy én nekem magamnak is, tehát én néha leülök egy kis pohár itókával, és körbenézem ezeket a dolgokat, és elnosztalgiázom. De nagyon jó érzés a kortársaimat, én ugye se 58-ban vagyok, amikor meglátják most ezen a kiállításon, és akik betévedtek, hogy atya úristen, tényleg, hát volt ilyen, hát nekem volt ilyen, hát emlékszem, hogy a papám vette, és akkor jó látni rajtuk, hogy szinte visszarepülnek az időbe néhány másodperc alatt, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, hogy
14: nagyon megért. Mondják az idősek, de mit mondak a mai fiatalok, akik telefonnal a kezükbe térnek be ide?
17: A mai fiatalokat nagyon nehéz megszólítani. Ugye a zenében már nagyjából sikerült hála Korda Györgynek, a Reptérnek és egyéb slágereknek. Most ezeket a használati cikkeket, ezeket leginkább úgy lehet, hogyha szülőkkel jönnek. És akkor a szülő mondja, hogy na nézd kisfiam, apád ilyennel játszott, anyád ilyennel játszott, és akkor nyernek némi fogalmat arról, hogy tényleg milyen volt az a világ, az a mi világunk, de még egyszer mondom, nagyon nehéz, és nem is elsősorban nekik szólt, ez nekünk szól, a mikorosztály.
14: Hol lehet mindezt megnézni, ha valaki pápát? Érkezik.
17: Ezt gyakorlatilag itt a Kossuth utcát, ugye, hál' Istennek, Kossuth, tehát Kossuth utca 30 szám alatt van a postával szemben egy ilyen kis saroküzlet, ott lesz minden hétvégén, és hogyha vannak ilyen csoportok, akik bejelentkeznek, akkor hétközben is.
14: Köszönjük.
17: Én köszönöm szépen.

0: 12 van. A sajtos tájfölös csak a kezdet. Többféle ízesítés, különféle töltelékek, a lángos 2023 óta egyébként hungarikum, és Kanadától Amerikán át egészen Ausztráliáig kedvelt és népszerűséget hoz a magyaroknak. Itt Pápán is van egy olyan lángosozó, amely messze földön híres, és nem csak a sima lángos viszi náluk a prímet. Már is hozzájuk is bekukkantunk, majd kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Pápán az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is az országjáróval, Pápára hívogatjuk Önöket egészen 17-ig. Itt vagyunk a játékfesztivál kellős közepén, úgyhogy tartsanak velünk, már is folytatjuk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz mai tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadóközpont tervezett létrehozására. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Amerikai katonák megölték az egyik venezuelai drogkartel vezetőjét. A hírt Donald Trump jelentette be, aki közölte, hogy az akciót a latin-amerikai ország hatóságaival együttműködve hajtották végre. Az elnök az egyik legvérszomjasabb terroristának nevezte a banda vezért, valamint hozzátette. Szerinte a bűnszervezet hátterében a januárban megbuktatott és elhurcolt Nicolás Maduro áll. Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Törökszentmiklóson. A két helyi gyanúsított otthonában nyomozó kábítószer gyanús anyagokat, valamint az értékesítéshez használt eszközöket és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A nőt és a férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég, keleten futózáporok előfordulhatnak, a szél megélénkül néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, este 13-20 fok valószínű.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses láda az igazi utitársunk. Immár 8. éve járja velünk az országot, és persze, hogyha külhomba érkezik a műsorunk, akkor oda is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, mind a szavak szintjén, mind pedig olykor-olykor fizikai értelemben is, amelyre az adott település, ahol járunk, büszke, és szeretné, hogy az országjáró következő helyszínén meséljen róla. Múlt szombaton Keszthelyről jelentkezett az országjáró műsora, ahol a helikoni ünnepségek fődíjasainak járó különleges emlékérem került az országjáró kincses ládába. A helikoni ünnepségek egyébként Keszthely városában már két évente megrendezésre kerülő 22 művészeti ágban tudásukat összemérő fiatalok találkozója, és hát a legjobb művészeti díjat kapják azok, akik oda érkeznek, és egy ilyen emlékplakett került most az országjáró kincses ládájába is. Erre vigyáztunk múlt héten, és ezt hoztuk el ide Pápára. Kollégám Domokos István már is átadja.
3: És ez az emlékérme itt van a kezemben, amit már is átadok Gröber Attila polgár mester úrnak, és itt hát beszéltük, meg kaptuk itt a segítséget, hogy azért van kapcsolódás, ugye? Keszthely és Pápa között.
4: Hát a kapcsolódási pont az most az, hogy a helikon ünnepségeken, rendezvényeken a pápai diákok rendkívül sokat, sokszor és nagyon eredményesen szerepelnek, úgyhogy számomra ez most meglepetés, de örömteli, mert azt gondolom, az még inkább erősíti azt, hogy nekünk ezekre a programokon részt kell venni, vagy mutassuk meg a tehetségünket az egész országnak.
3: Hát igen, mert ugye ez a város, Pápa városa, azért a múltja iskola város, a református iskola ugye nagy hírével büszkélkedhet, és ugye maga ez, hogy a helikon ünnepségen ott vannak a fiatalok, azért ez is nagy dicsőség, mert ugye elviszik ki Pápa város hírnevét. Na meg hát az országjáró így kapcsolja össze a településeket ez esetben, de polgármester úr sem érkezett üres kézzel, mert ő az országjáró kincses láda tovább megy, de mi az, amit majd magunkkal vihetünk?
4: Hát mi is egy olyan dolgot teszünk ebbe a ládába, ami nagyon jellemző Pápára, ez pedig a kékfestés. A kékfestő múzeum Magyarország egyetlen működő Kékfestő Múzeuma, és 240. évfordulót ünnepeljük annak, hogy a Kluge család megkezdte a városban a kékfestő munkáját, és akkor ezt küldjük tovább mindazoknak, akik ismerkedni akarnak a várossal, meg azoknak, akik ezt meg fogják kapni a következő országjáró programon.
3: Ez Szolnok városa lesz, majd oda érkezik a következő héten az országjáró. Köszönjük szépen, megőrizzük, és nagy szeretettel visszük tovább, és hát mindezt bele adjuk, amit itt önök is, a város szívünket, lelkünket, mert hogy az itt élők azért látszik, hogy fontosnak tartják ezt a várost, mert vigyáznak rá, büszkék rá, és olyan élhetőnek tűnik. Ön is gondolom ezt így gondolja.
4: Rendkívül büszkék vagyunk a városunkra. Azt gondolom, ez Magyarország egyik legszebb barokk kisvárosa. Büszkék vagyunk nem csak arra, amit építünk, hanem arra, ahogy megéljük az építkezéseinket, mert ahogy én szoktam mondani a pápaiaknak, egy város nem csak épületekből, építményekből, terekből, utcákból áll, hanem emberekből, lelkekből, egymásra való a figyelésből, és akkor nagy szeretettől küldjük Szolnoknak el a mi figyelmességünket.
3: És köszönjük szépen, ezt is továbbadjuk, mert gondolom, hogy hallgatják is a szolnokiak a műsort. De itt tegnap este néztük, benépesült a főtér, óriási nagy színpad, mert hogy Pápán ünnep van.
4: Játékfesztivál van. 1991 óta rendezi meg a város különböző neveken a játékfesztivált, akkor ez a 34. alkalom, és tegnap az ünnepi köszöntőben azt mondtam, hogy hiszek abban, hogy ma nagyon kevés város van Magyarországon ezen a hétvégén, sőt Európában, aki ilyen sok embert, ilyen sokféle programmal, ilyen sok nemzettel megszólít, mert nem csak mi pápaiak vagyunk itt, hanem rajtunk kívül 9 testvértelepülés delegációja, sportolói, kulturális szereplői.
3: Hát itt Kárpát-medrence szerte, sőt, hát azért hallottam Németországból, mert ugye van ott is kapcsolódás.
4: Két német testvérváros is. Itt van Erdélyből, Felvidékből, a Kárpátaljáról, Hollandiából vannak, itt nagyon büszkék vagyok, és tényleg úgy fogalmaztam, hogy azt gondolom ebben a pillanatban talán a labdarúgó világbajnokság az egyetlen kihívás a színes programok tekintetében. Büszkék vagyunk erre a 34 évre, a rendezvényünkre, és mindarra, amit meg tudunk magunkból mutatni.
3: Hát akkor akár egy asztal mellé is ülhetnek, és mondjuk valamilyen társasjátékot is játszhatnának itt a nagy találkozó apropóján, hivatkozva a játékfesztiválra.
4: Meg fogjuk tenni, a város egyébként mindig is kulturális olvasztó tégely volt, katolikusok, reformátusok, a Izraelre felekezett polgára építették ezt a várost, ugyanezt fogjuk mi is tenni, és folytatjuk ezt a munkát.
3: És az a lényeg, hogy a pápaiak nevessenek a végén.
4: És a pápaiak mosolyognak, legyek boldogok, élvezzék ezt a játékfesztivált, és legyek büszkék arra, hogy itt élnek a városban.
3: És akkor ez a sok büszke ember, hogy lélekszámot vesszük, akkor Pápán hányan élnek?
4: Most már 28 ezer, valami kevesebb, de nagyjából 28 ezer fő él itt a városban.
3: Azért látom, szépen felépül a város, és nagy terve a jövőkben vannak, megfogalmazódnak, gondolom, hogy igen.
4: Természetesen minden város próbálja tervezni a saját jövőjét. Előttünk most olyan fejlesztések vannak, amelyek a következő megvalósulnak, akkor ha is visszajönnek néhány év, akkor látni fogják, hogy tovább erősödött a helyi gazdaság, erősödtek az itt élők, és szépült a város.
3: Mi visszajövünk, de nagy kérdés ugye adja itt magát az, hogy a fiatalok visszajönnek, akik mondjuk elmennek tanulni, itt középiskola van, de valahol mondjuk felsőoktatásba vesznek részt, akkor visszajönnek Pápára, szóval lehet ez egy olyan idézőben, jó értelemben vett játéktér, amit itt életnek nevezünk?
4: Azt gondolom, ez a kérdés egyik legnagyobb kihívás majdnem minden magyarországi településnek. Minden vagy majdnem minden fejlesztésük abba az irányba megy előre, hogy megpróbáljuk itt tartani a fiatalokat, sőt, kihasználva néhány közeli nagyvárosnak a vonzerejét, akár ide csábítani.
3: Akár Győr, vagy...
4: Egészen pontosan Győrre gondoltam e tekintetben. Ugye most mi gyorsan elérhetőek vagyunk, elkészült néhány évvel ezelőtt a 2x2 sávos autóút, úgyhogy vannak olyan terveink, amelyek azt célozzák meg, hogy Pápa az egy vonzó munkahely, vonzó lakóhely és vonzó élettér legyen.
3: És hát egy jó közösségi élettér, és sok-sok olyan közösség van, ahol alkotó munka folyik, gondolkodnak meg, hát ettől lesz szerethető, megélhető ez a vidék.
4: Részben attól, hogy sok civil közösség van, több mint 50 olyan civil egyesület van, amit az önkormányzat támogat, ezen kívül sportegyesületeket, saját sportcentrummal, termálfürdővel, uszodával rendelkezünk. Azt gondolom, hogy nem csak egy, hanem több napos programot is tudunk ajánlani mindenkinek, aki hozzánk ide látogat.
3: Egy ilyen beszélgetés végén föl szoktam mindig ugyanazt a kérdést tenni, hogy mondjuk 15 év múlva milyen város legyen Pápa?
4: 15 év múlva? Hát először is a történelmi városrész az maradjon meg. A lakosság szám ismét érje el a 30 ezer főt, és a város őrizze meg azt a történelmi hagyományrendszerét, kultúráját, amit az elmúlt 4-500 év megteremtett. Azt gondolom, hogy ha ezeket elérjük, akkor nem dolgoztunk hiába.
3: Köszönjük szépen, legyen így.
4: Legyen így.

0: Szájok,
1: ízek, emberek a szombat délelőttben.
2: Egy kellemes szombat délelőtthöz, amikor olyan kényelmesen lassan kelünk, és úgy átrakjuk a sebességet egy alacsonyabb fokozatba az életünkbe, és egy jót pihenünk mondjuk egy kávé mellett, akkor biztos, hogy érdemes itt a Pannonia Reformáta Múzeumban, illetve hát mellette található Reformáta kávézóban megpihenni. Halászné Kapcsándi Szilvia érkezett meg hozzánk egy jó kávéval, meg jó szóval. Fontos, hogy a kávé mellé önök valami különleges pillanatot, élményt, szellemi táplálékot is kínálnak.
3: Ez így van. A múzeum előszobájaként jelenik meg, és a koncepció része volt a kávézó. Gyakorlatilag ez egy nyitás a világ felé, az egyház részéről, illetve hát Isten igéjét szeretnénk a mai korban, a mai emberekhez is eljuttatni, és gyakorlatilag a kávé mellé, a minőségi prémium kávé mellé, vagy éppen egy sütemény, egy üdítő mellé, egy bibliai igét is adunk a vendégeinknek, és ezt nagyon jó látni, hogy egyébként mindenkinek az arcára mosolyt csal, és ez az, amit általában nem dobnak el az emberek. Egyébként a kávézónknak a mottója Máté evangéliumából van, a több az élet evésnél, ivásnál. Az Isten nagyon sok mindennel ajándékoz meg bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk arra, hogy észrevegyük a hétköznapokban ezeket az apró jeleket, üzeneteket, akkor sokkal gazdagabb és teljesebb lehet az életünk. Most, amit a kávé mellé hoztunk,
2: mondja csak nyugodtan, Szilvia.
3: Az boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Ez a példabeszédekből van, és azt gondolom, hogy minden embernek nagyon komoly üzenettel bír.
2: Milyen jó dolog az, hogy a koncepció, hogy közelebb lépni az emberekhez. Ugye a Reformáta kávézó az kulturális tér is. Ugye itt a játékfesztivál apropóján ma délután is koncertek lesznek az Ótemplomban is, illetve hát önök rendszeresen kitárják a kapukat és hivogatják az érdeklődőket. Nem csak egy finom süteményre vagy egy jó kávéra, hanem ugye a szellemi táplálék meg a léleknek szóló táplálékkal is.
3: Ahogy erről már szó volt, ez egy találkozópont, találkozás egymással, találkozás Istennel, találkozási hely a generációknak, és a mai világban én azt gondolom, hogy egy olyan értéket közvetítünk, és hát a pápai református szellemi örökség az most már majd 500 éves, ami igenis örökérvényű, és hát az örök élet reménységében tesszük mindezt.
2: Milyen koncertek, milyen események, felolvasó estek, irodalmi találkozók, mik szoktak lenni önöknél?
3: Hát tulajdonképpen akár kultúrkávézóként is működünk, de mindenféle koncert, hangverseny, konferencia, gyermekprogramok. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyházi múzeumok, illetve intézmények sorában elsőként nyertük el a családbarát minősítést, és minden így épül fel. A kávézón kínálata is, az udvar, hogy a családok is megtalálják nálunk a megfelelő feltöltődést, lelki, szellemi táplálékot, és jól érezzék magukat nálunk.
2: Nagyon aranyos az az emlékpillanat, amit önt felidézett, hogy elolvassák a kávé mellé tűzött kis kártyán az igét, és ezt elviszik. Tehát, hogy ez egy igazi pápai emlék lesz a kellemes lét mellett, hogy kaptunk valami pluszt, kaptunk valami üzenetet is.
3: Ez pontosan így van, és a koncepció része volt, hogy ezek a kis kártyák a múzeumunk motívum kincséből tartalmaznak 70-et, és nagyon sokan vannak, akik ezt egyébként gyűjtik, és életvezetőként is használják. A gyerekeknek pedig egy egérke van, az Ótemplom egere, ott pedig az a bibliai ige, hogy jól tetted, hogy eljöttél.
2: Nézegettük tegnap délután, amikor megérkeztünk ide pápára az országjáró stábjával, hogy fiatalos hely, tehát, hogy mernek fiatalítani, mernek fiatalok lenni, fiatal hölgyek kínálják az ennivalót, az innivalót, a finomságokat a kávézóban, és hát a fiatalosság az átsüt magán az épületen is, illetve hát a kávézó berendezésén is, tehát, hogy ez annyira jó, amikor a múlt értékeit valahogy úgy próbáljuk tálalni szó szerint, akár a kávé mellett a mai fiataloknak, hogy ezt menőnek érezzék, és direkt ezt a szót használom most.
3: Hát így van. Én azt gondolom, hogy egyébként a mai világban hinni, és akár templomba járni, vagy ilyen intézményben, kulturális programokba részt venni, az egy menő dolog, hiszen értéket adunk át, és egyébként meg a fiatalok jelentik a jövő generációját, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyébként a kolléganőink is becsatlakoznak abba, hogy a hitbe fejlődjenek. Itt a gyülekezetünkben van például alfakurzus, és ők erre nyitottak, hogy részt vegyenek és ismerkedjenek a keresztény értékrenddel. Úgyhogy igyekszünk ezt így tálalni.
2: Nagyon ügyesen és finoman, méghozzá izgalmasan és értékeket átmentve. A Pannonia Reformát a múzeumba a bejárat, a Reformát a kávézón keresztül vezet, és ha már ott járnak, akkor kóstolják meg a finom kávét, a süteményt, és mellette természetesen az igét zárják a szívükbe, amit kapnak. Köszönjük Halászné Kapcsándi Szilviának, hogy ilyen módon is hívogatta az országjáró hallgatóit.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: Ha már kávéról volt szó, akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza a játék fesztivál apropóján a gyerekekhez, mert gyerekkorunknak egyik finom étke, a lángos, még hogyha különleges. Domokos István a szó.
0: Én még messzebbről kezdenénk, mert azon gondolkodtam, hogy Jókai és Petőfi neve többször felvetődött, hogy Jókai vagy Petőfi sétálva Pápa utcáin, zegzugos kis utcáin, romantikus épületeik között, hogy fogyaszthatott-e vagy ehetett-e lángost, hogy akkor készítettek-e, nem tudom, de itt mindjárt beszélgetünk itt a folytatásban Németh Csabáné Katival, akik ugye lángost készítenek, nem is akár milyen, a magyar lángos, szóval. Kedves Katalin, ön szerint Petőfi vagy Jókai ehetett lángost itt?
4: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Erről írásos emlékeim nincsenek, de lehetséges, előfordulhat.
0: Hát ez már egy jó megközelítés, de a jelenben minden esetre ugye a magyar lángost készítik, ez a neve, hogy magyar lángos, onnan jött ez a névválasztás? Annyiféle dolgot ki lehetett volna talán, de önök mégis ehhez ragaszkodtak.
4: Hát mert a lángos az magyar lángos, akkor legyen magyar lángos a neve.
0: És önöknél hogyan kezdődött ez? Bejárták itt egész Európát, ugye elmentek szerencsét próbálni más országba, Németországba, és utána mégiscsak azt mondták, hogy haza jönnek, a szívük hozta haza?
4: Igen, igen. A szívünk, a szüleink, a rokonok, ismerősök, barátok és a lángos.
0: És akkor innen kezdődött ez, hogy próbáljuk meg a lángos sütést, mert ez volt egy jó alkalom, egy lehetőség?
4: Igen, igen. Pont láttuk, hogy eladóvá vált ez az üzlet, bérleti joga eladó volt, és mi lecsaptunk rá.
0: Na és akkor ez a magyar lángos, attól, hogy itt készül, magyar lángos, de nézem, itt majdhogy nem úgy néz ki ez a lángos, mint hogyha magyar pizza lenne.
4: Igen, igen. Idén vezettük be ezt az új lángosunkat. Többféle lángica, mi így hívjuk, többféle lángicánk van, ezt megcsináljuk a lángostésztát, és akkor utána még visszakerül a sütőbe, hogy szép, picit ropogós legyen a széle, és a sajt ráolvadjon a tetejére.
0: Ugye a lángos az, amit nem lehet megunni, a nyár tartozék, mondjuk, hogy a Balaton, de hát akár Pápán itt járnak, járnak, akkor önöknél hosszú volt a sor tegnap, és tehát ezt azt jelenti, hogy valamiért a lángost nagyon szeretik az emberek, szerethetik, de mi lehet itt a titok?
4: Igen, hála Istennek elég széles, meg sok a vendég. Szerintem ebbe belejátszik az is, hogy még egy régebbi receptet kaptunk Dombóváról, Marika nénémtől. Őtőle van a recept, ezt csináljuk, amit itt is köszönnék neki.
0: De ez a Marika néni, vagy a Marika néni, ő ki?
4: Ő Dombóváron a nagynénem.
0: És ő otthon házilag készített
4: igen,
0: ilyen.
4: Igen, igen, ugyanezt a receptet használta, és még mi nekünk annó odaadta, és mi ezt vezettük itt be.
0: És a nagynéni lángos ott Dombováron az milyen volt?
4: Ő azt háznál csinálta csak, és isteni finom.
0: Megkóstoltak annak, mint fiatalon.
4: És isteni finom volt, igen.
0: És akkor ezt viszik tovább, mert lángosból igen. Azért lehet itt a fantáziát elengedni szabadjára, mert igen. Nem csak egy egyszerű kerek lángos van, mondjuk tejföl sajtal megkenve szorva, hanem látom mindenféle variációkat. Tehát itt látok például egy, hát mondjam azt, hogy egy ilyen golyólángost?
4: Igen, igen, az is a neve, lángos golyó. Ezt kinyújtjuk, és akkor megtöltjük sonkával és sajttal, fokhagymaszószal pedig tálaljuk. Van többféle töltött lángosunk is, jutóros, gíroszos, tarjás, de persze a hagyományosat is nagyon sokan szeretik.
0: Tehát lángosban is akkor jó az ember, hogyha beleteszi szívét, lelkét, mondják ezt lángos sütők, mert ez másképp nem megy, szóval a recept önmagában még kevés.
4: Igen, igen, az biztos, hogy ha valaki nem szereti a vendéglátást, vagy a lángost, akkor az ne is csinálja.
0: És akkor Katalinék korán kellnek, mert hajnalban elkezdenek dagasztani, hogy ugye mire jön az első vendég,
4: igen, igen.
0: Akkor friss, ropogós, meleg lángos kaphasson.
4: Igen, igen, minden nap frissen dagasztunk, valamikor többször is, attól függ mennyi a vendégünk, és akkor mi reggel korábban jövünk és dagasztunk.
0: És akkor ez egy családi vállalkozásnak indul, de az is maradt?
4: Igen, igen, családi, mert a férjemmel kezdtem, de viszont a kollégák is nagyon kis kedvesek, aranyosak a vendégekkel, úgyhogy mondhatom azt, hogy családi a hangulat.
0: És összesen hányféle lángos készítenek? Csak nem a reklám miatt kérdezem, csak azért, mert ugye ez egy régi hagyományos étel, hungarikum is egyben, és ez a szép nevű, hogy magyar lángos, és akkor nézem, hogy rengetegféle, mindenféle variáció van. Szám szerint mennyi ez?
4: Most már 24 darab lángosunk van. Amikor átvettem a helyet, akkor csak 6 féle volt, úgyhogy egy picit bővítettünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a vendégek szeretik azért az újdonságot, kipróbálják, de a hagyományos ízeket is szeretik.
0: Katalinék akkor ilyen kísérletező kedvűek, ugye?
4: Igen, igen, főleg a férjem.
0: Ez hogy van, hogy akkor bevonul a férjő a konyhába, és akkor ott elkezdi tenni, venni, sütögetni, kóstolgatja a család, és akkor rámondják, rábólintanak, hogy akkor ez mehet?
4: Igen, igen, pontosan így van, meg a kollégák is meg szokták kóstolni, és akkor, ha ízlik nekünk, akkor bevezetésre kerül.
0: Na és ebben a konyhában mi az, ami újdonság még készül, ott van a gondolatban, van ilyen?
4: Hát most igen, egy tépet húsos lángoson gondolkozunk, meg a lángos golyót akarjuk tovább fejleszteni, hogy nutellával töltjük be.
0: Ez már nagyon újszerű.
4: Igen, de én szerintem ez a régi, hagyományos, tehát a lángosnak olyan múltja van, hogy elviseli ezeket az új dolgokat.
0: Hát elviseli, mert hallottam én lekváros lángosról is.
4: Igen, igen, pontosan, sőt nagyon sok a pápának köszönhető, mivel nagyon szép a főterünk, itt a termálfürdő, és nagyon sok külföldi vendégünk is van, akik jönnek fel a termálfürdőből, ők például porcukros lángos szoktak kérni.
0: Ez érdekes, ugye, mert lángost itt főtéren Pápán járva fogyasztani, az egy külön élmény, mert ilyen, ahogy mondta, külföldi embereknek azért lesz kuriózum.
4: Igen, igen. Gyönyörű a főterünk, meg finom a lángos.
0: Nagyon szépen köszönjük, és akkor minden jót, és további jó kísérletezést. Vendégünk volt Németh Csabáné Kati, magyar lángos, erről beszélgettünk.
1: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
2: Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzott, milyen különleges mesterséget mutat be Pápa Európa Hírű Múzeuma. Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először legyen kedves, az ön nevét árulja el nekünk.
5: Köszönöm szépen, István vagyok.
2: Üdvözlöm István. Mi ez a mesterség?
5: Kékfestő.
2: Így van, a kékfestő mesterséget.
5: Az előbbiekben egy nagyon finom dologról is, a pápai különleges lángosokról is beszéltek.
2: Bizony, lehet, hogy
5: ezt is kipróbálnám.
2: Lehet, hogy ennek is lesz hamarosan múzeuma. Minden esetre akkor járt már pápán, ismerős erre fele?
5: 64 évvel ezelőtt gimnáziumi osztály kirándulás során, azóta sajnos nem.
2: Na hát talán érdemes újra felkeresni pápát, szerintem sok kincset, értéket mutattunk már meg a délelőttben és az országjáró délutáni műsor részében is. Erre teszünk kísérletet, pápa csodálatos, minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékát nyerte. És hát ezzel most az országjáró csapata legalábbis egy rövid időre elköszön, de délután 14:30-tól, ahogy mondtam, várjuk majd önöket vissza, hiszen pápa és a játékfesztivál még számtalan értéket, érdekes egyéniséget, különlegességet és élményt tartogat önöknek, úgyhogy utazzanak tovább az országjáróval délután 14:30-tól. Domokos István felelős szerkesztő kollégámmal várjuk önöket. Pápa csodálatos, csodásan süt a nap, ha van kedvük, akár ma is jöjjenek, zajlik a játékfesztivál. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánlat.
1: A Rádiókabaré mai sztárvendége Sirkó László.
2: Bejöttem, és a nagy úr előtt letérdeltem. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom.
3: Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
1: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
5: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
6: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
5: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
7: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
5: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
8: Kedves hallgatóink! Ma délben a pápai Szent István első vértanú tiszteletére szentelt római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Pápa városa a Szombathelyt és Győrt egykor összekötő középkori út mentén a Kisalföld és a Bakony találkozásánál fekszik. Régészeti leletek tanúsága szerint már az újkőkorban is lakott hely volt. Első ismert írásos említése 1061-ből való, és egy malom adományozásáról értesít. A várost átszelő egykor bővízű tapolcapatak később több mint 20 malmot hajtott meg. Pápa jelentős iskolaváros volt már a 16. századtól. 1531-ben nyílt meg református kollégiuma, majd 1638-ban a

ábrázolják. A hasonló témájú főoltárkép, mely voltak épp a szentély homorú fala, Hubert Maurer bécsi festő alkotása. A pápai Szent István első vértanú templom tornyaiban 4 harang lakik, közülük 2 a nyugati toronyban. A 3 tonna 2 mázsát nyomó Szent István vértanú nagy harangot Johann Christelli öntötte Pozsonyban 1759-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra.
1: A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat. Cél a pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
2: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán.
1: Az időjárásról.
2: Nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27 fok valószínű.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt délelőtti rendkívüli sajtótájékoztatóján, amit nem sokkal a Fidesz kongresszus kezdete előttre hirdettek. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány. Magyar Péter a Fidesz kongresszusnak üzenve feltette a kérdést, hogy ilyen emberekkel lehet-e megújulás. Ambrus Róbert összefoglalója.
3: Pontosan két éve, 2024. június 13-án hirdette ki az Európai Bíróság azt az ítéletet, ami 200 millió euró és további napi 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az indoklás szerint jogellenes volt, hogy a migránsoknak tranzitzónákat alakította ki a menedékjogok elbírálására.
4: Megvédjük Európát, ezek közben hátba lőnek bennünket.
3: Orbán Viktor az ítélethirdetés kapcsán akkor azt mondta, Brüsszel a soros tervet akarja megvalósítani, és évente 1 millió migránst akar behozni Európába. Az akkori kormányfő azt is mondta, a magyar embereket nem érintheti hátrányosan az uniós büntetés.
4: Biztosak lehetnek benne a magyar emberek, hogy ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak.
3: Az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyét határában. Ezt állítja most Magyar Péter.
5: Egyértelműen kiderült, hogy teljesen átverik az embereket.
3: A miniszterelnök dokumentumokra hivatkozva arról beszélt, az Orbán kormány már napokkal a bíróság ítélete után elkezdte előkészíteni a menekült tábort. Szerinte a tervekről folyamatosan egyeztettek a kormányüléseken.
5: Összesen 5 milliárd forint közpénzt szánt Orbán Viktor és az Orbán kormány az általuk letagadott, eltitkolt migráns tábor felépítésére, de voltak még plusz költségek is.
3: A sajtóban már 2024 őszén megjelentek olyan hírek, hogy migráns tábort akar kialakítani az Orbán kormány.
6: Menekültábor még egyáltalán sehol sem lesz. Migráns tábor.
3: A Fidesz politikusai akkor sorra cáfolták ezeket az értesüléseket, így Orbán Viktor is. Magyar Péter videós összeállítással idézte fel az akkori nyilatkozatokat. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a Vitnyédi épületekben korábban szakiskola működött, 2022 után pedig kárpátaljai menekülteket szállásoltak el itt. Magyar Péter úgy értesült, hogy ezeket az embereket 2024-ben arra szólították fel, hogy hagyják el az ingatlant, vagy visszaküldik őket Ukrajnába. Magyar Péter szerint az Orbán kormány hazudott a költségvetésről, az

0: uniós forrásokról és az orosz-ukrán háborúról is, de ahogy fogalmazott, az illegális migráció elleni harc volt a legnagyobb hazugság.
1: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
0: Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
2: A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migráns befogadó központ tervezett létrehozására.
3: Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
4: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. Nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
2: Ez kevés lesz. Így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
3: A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen azt bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról.
1: Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés. Hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, hogy egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migráns tábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
2: A Fidesz így, ahogy ma előttünk áll, nem alkalmas arra, hogy sikeres ellenzéki párt legyen, fogalmazott a pártelnök a mai tisztújító kongresszuson.
3: Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz már nem kormányzó és még nem ellenzéki párt. A volt kormányfő szerint az a szervezeti rend, amelyben ma dolgoznak, inkább kényszerzubbony, mint munkaruha. Ezért a Fidesz szervezetét érdemes lenne újra szabni, hangsúlyozta, erről szól alapszabályuk módosítása. Az egykori miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt 16 évben a kormány támogatása felemésztette a Fidesz közösségi erejét. Kormányzó hatalompárttá váltak. Hozzátette, ellenzékben a korábbi szervezeti erények azonban használhatatlanok, ezért mozgalmi párttá kellene visszaalakulniuk.
5: Utasítások helyett barátság, aláfölé rendeltség helyett szemmagasság, fegyelem helyett spontaneitás, bicepszek helyett lelki erő. Több polgári érték és kevesebb katonai erény. Gyakoribb találkozások, több megbeszélés, odafigyelés és több megértő gesztus.
2: Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket.
3: Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. Hibának tartja azt is, hogy a 2024-es európai parlamenti választás után nem hajtottak végre taktikai változtatásokat. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai küzdelem folytatását ígérte, mert, ahogyan fogalmazott, a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani.
2: A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, pártpropaganda helyett valódi közmédiát. Jakab Szintia beszámolója.
1: A kormányalkotás után első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propaganda médiának a hírszolgáltatását.
6: A Tisza párt korábban a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztését tűzte ki célul. A most benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a közszolgálati média szolgáltatás folyamatos működése mellett alakítaná át az intézményrendszert. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter videójában arról beszélt, a média törvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása. Az új kormányban Tar Zoltán felel ezért a területért.
7: Pazarlás helyett átlátható gazdálkodás, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott, pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
6: A tárca vezető szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
7: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
6: A törvényjavaslat közben megjelent a parlament honlapján. Ennek értelmében a Duna Média Szolgáltató és az MTVA jogutódjaként létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT. A Magyar Távirati Iroda pedig ismét önálló intézményként működne. Az újonnan létrejövő független közmédia testület pedig a közmédia működését, gazdálkodását és a vezetői kinevezéseket is felügyelné. A tervezet átalakítaná a média tanács működését is. Emellett létrehoznák az új közszolgálati kartát és a közszolgálati tanácsot is, hogy a közszolgálatiság elvei számon kérhetők és ellenőrizhetők legyenek. Amint a törvényjavaslatot elfogadják, megszűnik a Duna Média Szolgáltató és az MTVA vezetőinek megbízatása. Az átmeneti időszakban az átalakítást a kormány és benne Tar Zoltán miniszter tárcája koordinálná.
8: A Tiszapártnak nem lesz közmédiája.
6: Magyar Péter már januárban azt hangsúlyozta, hogy a Tiszapártnak nem lesz közmédiája, és a Tisza kormánynak arra sem lesz ráhatása, hogyan ítéli meg majd a közmédia új vezetése az ott dolgozók munkáját.
8: Az a leendő vezetésnek a feladata és felelőssége, hogy együtt kíván-e dolgozni félig-meddig propagandistákkal, olyanokkal, akik hamisítottak és félrevezették szándékosan a honfitársaikat közpénzen, nagyon sok közpénzen, vagy nem.
6: Magyar Péter ugyanakkor az MTVA jelenlegi dolgozóinak azt is üzente, hogy aki nem követett el bűncselekményt, annak számítanak a munkájára.
2: Déli krónika. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba, lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom.
3: Donald Trump amerikai elnök a napokban közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege segítséget nyújt azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt.
2: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
3: Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
9: A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
2: Magyar Péter miniszterelnök felmentette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, derült ki a magyar közlönyből.
3: A felmentések mától hatályosak, a leváltott vezetők utódait a határozatokban nem nevezik meg.
2: Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Tavaly a nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, idén viszont ennél is több turistát várnak. Részletek Csüri Fannina összeállításában.
10: A tavalyi évben 19,6 millió utassal tudtuk zárni az évünket, ami abszolút rekord volt a repülőtér történetében,
11: mondta a közmédiának a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalin hangsúlyozta, az utasforgalom idén akár a 20 milliót is meghaladhatja. A kargó, vagyis a szállítmányozás területén is érezhető a változás. 2026-ban már 15%-os növekedést regisztráltak. Nőtt a légitársaságok száma is, tavalyhoz képest 4-jel több, összesen 49 kínál járatokat a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az elérhető célállomások száma pedig 154-ről 166-ra bővült. Elindult például a Budapest-Philadelphia és a Budapest-Toronto járat is. A vezérigazgató helyettes kiemelte, a repülőtér kapacitását a többi között technológiai fejlesztéssel növelik.
10: Új utasbiztonsági csatornákat nyitottunk meg májusban, új check-in pultokat telepítettünk, nagyon sok új folyamatot hoztunk be a működésünkbe, mesterséges intelligenciát is használunk, amik mind-mind azt támogatják, hogy az utasforgalom annak ellenére, hogy dinamikusan bővül, nagyon gördülékeny legyen.
11: Növelték a repülőgép állóhelyek számát, a repülőgépek forduló idejét pedig minimalizálták. Erről a Budapest Airport vezérigazgatója beszélt egy háttérbeszélgetésen. François Berizó elmondta, hogy a májusi Bajnokok Ligája döntő idejére újra nyitott egyes terminál állandó működtetése nem várható, mivel az épület technológiailag nem elég fejlett. A kerozin helyzettel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, a repülőtéren nincs üzemanyaghiány, a nyári utazások tervezhetők.
2: Mostantól turisztikai célú kiutazó charterjáratot is indítanak a Sármelléki repülőtérről.
3: A Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, ez fontos mérföldkő a repülőtér életében, hiszen évek óta érkeznek ide turistákat szállító gépek. Azonban innen külföldre induló turisztikai járat több mint 10 éve nem volt. Benkő Attila hozzátette, az első járat Törökországba viszi az utasokat.
12: Elérhetővé tesszük a nagyvilágot a térségünkben élők számára. És sokkal kisebb földi utazási idővel, viszontagságos reptére jutás helyett gyakorlatilag jóval rövidebb idő alatt ki tudnak érni a repülőtérre, közvetlenül a otthon közeléből tudnak elutazni, és a repülőtér egy kis kompakt repülőtér, gyors, átlátható utaskiszolgálást tudunk biztosítani az utasaink számára. Így remélem, hogy egyre többen fognak minket ebből a célból igénybe venni.
2: Továbbra is hatalmas problémát jelent az aszály ország szerte. A Velencei tóvíz szintje már csak pár centivel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord idején. A legkritikusabb az Alföldön a helyzet. Ott a szakemberek már megkezdték a vízvisszatartást és a vízpótlásokat. A gazdálkodók az öntözés miatt aggódnak. Bácskai Judit összeállítása.
13: Úgy hívjuk, kétkaros gép, 450-450 métert öntöz.
14: 900 hektárnyi földet kell öntözni az egyik kunhegyesi gazdának. Zömében csemege kukoricát, napraforgót és búzát termel, amelyeket idén sem kímélt az aszály. Kis Gábor családi gazdálkodó.
13: Az április az teljesen kimaradt, 1-2 milliméterek estek, úgyhogy ez nagyon meg is látszik sajnos az öntözetlen kultúrákon. Hát komoly gondokkal küzdünk itt most az öntözetlen területeken.
14: A Tiszatónál 740 cm a nyári vízszint, ezt ilyen súlyos helyzetben 10 cm-rel emelhetik meg a szakemberek. Úgy döntöttek, hogy a vízgyűjtő területekről érkező vizet nem engedik tovább, és a Tiszatóba tárolják be, feltöltve ezzel az öntöző főcsatornát. Harsányi Gábor a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság műszaki igazgató helyettese.
15: A felső tiszai vízgyűjtőn csapadék tevékenység volt, és ennek hatására egy picike vízszint emelkedés indult el a vízfolyáson, amely mintegy 21 millió köbméternyi vizet tartalmazott, és ebből sikerült befognunk, és itt tartanunk egy 18 millió köbmétert a területen.
14: Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb aszálya az idei, amely országszerte gondokat okoz. A Velencei tóból egyre nagyobb szigetek bukkannak ki, annyira kevés benne a víz. A vízszint jelenleg 55 cm, amely csupán 2 cm-rel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord. Egyre apad a Balaton, és ott 80 cm-nyi vízszintet mértek, amelyre ugyan többször volt már példa, de így is sok gondot jelenthet az élővilágban. A legnagyobb probléma továbbra is az, hogy hiányzik a talajvíz. Annyira kevés eső esik, hogy azt azonnal beszívják a földek, és a csapadék nem jut el a vízgyűjtő területekig. Ez most leginkább az Alföldön okoz gondot.
16: A vízügyes kollégák folyamatosan tartják vissza a vizet, végzik a vízpótlásokat. Legyen ez akár olyan jellegű, hogy az állami tulajdonban lévő holtágokba, csatornákba vezetik ki a vizet, illetve tartják magasabban a vízállásokat, vagy pedig ökológiai jellegű vízpótlás.
14: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője Siklós Gabriella. A szakemberek szerint országos szinten legalább 5 évnyi vízmennyiség hiányzik, és jelentős javulásra nyáron sem lehet számítani.
2: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el, a jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország aszállyal sújtott területein a gazdák egy jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadékhiány miatt. Maja Lilla és Csőri Fanni Noa összefoglalója.
17: Az úgynevezett jégerből 986 darab működik az országban. Ezüst jodidot juttatnak vele a légkörbe, amelynek köszönhetően kisebb jégszemek képződnek a felhőkben. Amióta a rendszer működik, átlagosan 44%-kal csökkent a jégkárral sújtott területek nagysága, 57 ezerről 31 ezer hektárra. Az aszályos évek miatt ugyanakkor egyre több gazda vitatja a rendszer működését, mert szerintük a jéger a csapadék eloszlására is hatással lehet.
18: Azt kérik a termelők, hogy egy-két évre állítsák le ezt a rendszert, és akkor nézzük meg.
17: Mondta Oszgyin Balázs. A hódmezővásárhelyi gazdálkodó arról tájékoztatott, hogy a Csongrád család és Békésvár megyei gazdák 4 éve kérik, hogy hallgassák meg érveiket, és a szaktárca most azt ígéri, felülvizsgálja a rendszer működését.
18: Azt látjuk, hogy mióta működik ez a rendszer, azóta azért a csapadék mennyisége nem drasztikusan, inkább az eloszlása az láthatóan, érezhetően csökkent, de azért éves szinten egy 20-25%-kal a csapadék mennyisége is kevesebb Magyarországnak ezen a részén.
19: Hogy van az, hogy 30 évig gyakorlatilag abból az első 25 évig nem okoz csapadékcsökkenést, és azt egyszer csak mágikus módon az utolsó 5 évben meg okoz?
17: Tette fel a kérdést a Szegedi Tudományegyetem légköri és téradattudományi tanszékének vezetője. Gál Tamás elmondta, a Dél-Dunántúlon 30 éve használják az ezüstjodidot a jégkárok mérséklésére. Szerinte a csapadék mennyiségének az éghajlatváltozás az oka, illetve a domborzat és a tengerektől való távolság is hatással van arra, hogy egy-egy régió mennyi csapadékot kap.
19: Az éghajlatváltozás miatt az egész mérsékelt övnek az áramlási rendszere megváltozik. Azok a ciklonok, amik régen elérték a Kárpát-medencét, hogy a hidegfront, melegfront, napokig tartó csendes eső, ezek teljesen elkerülnek minket, és emiatt van az, hogy csapadék szempontjából teljesen szélsőségessé vált a helyzet.
17: Májusban 12 olyan nap volt, amikor be kellett kapcsolni az országos jégkármérséklő rendszer talajgenerátorait. Június 1-től a NAK módosított működési rendet vezetett be, tudtuk meg Kis Istvántól, a Csongrád-Csanádvár megyei agrárkamara alelnökétől.
20: Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet ZRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jéget, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínű.
17: 2023-ban egy jégvihar óriási károkat okozott Nagyecseden, ahol több száz ingatlan sérült meg. A NAK adatai szerint Európában 2018 és 2025 között 170%-kal nőtt a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma. A szomszédos országokban 139%-kal, Magyarországon pedig 26%-kal.
3: 6 perc múlva 00:30.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekült tábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra. Beszámoltunk arról is, hogy tisztújító kongresszus tart a Fidesz. Rövidesen pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy rekordméretű labda készült a futball VB-re, Németországban pedig állatokkal jósoltatják meg a meccsek végeredményét.
21: Déli krónika.
2: Tőzsdére lépett Elon Musk magánűripari cége, a SpaceX, amely pénteken végrehajtotta a világtörténelem eddigi legnagyobb elsődleges nyilvános részvény kibocsátását. A vállalat több mint 555 millió darab részvényt értékesített, amivel rekordszámú 75 milliárd dollárnyi tőkét vont be. Elon Musk ezzel hivatalosan is a világ első olyan embere lett, akinek vagyona meghaladja az 1000 milliárd dollárt. Jankó Anita összefoglalója.
0: Hatalmas taps fogadta Elon Musk üzletembert a texasi Starbase-ben, a SpaceX bázisán, miután az űripari vállalat zöld utat kapott a tőzsdei bevezetésre. A pénteki bevezetéskor a kibocsátási ár részvényenként 135 dollár volt, ezzel az árfolyammal pedig a SpaceX piaci értéke eléri az 1770 milliárd dollárt, vagyis azonnal az Egyesült Államok legértékesebb tőzsdei vállalatai közé került. A cég a tőzsdére lépéssel 75 milliárd dollárnyi friss tőkét gyűjt össze. A cégvezető azt mondta, néhány évvel ezelőtt még maga sem hitt a sikerben. A SpaceX-nek kevesebb, mint 10% esélyt adtam a sikerre, és én ezt mondtam is az embereknek. Azt mondtam, nézzétek, valószínűleg kudarcot vallunk, de meg kell próbálnunk, mert ha nem tesszük, nem lesz olyan új vállalat, amely belép az űrbe. Soha nem leszünk igazán űrben jelenlévő civilizáció, mondta a SpaceX vezérigazgatója. A rekordméretű tőzsdei bevezetés Elon Musk régóta dédelgetett űr és technológiai ambícióinak csúcspontja. A dél-afrikai születésű amerikai üzletember reméli, hogy ezzel megvalósíthatja a Marsra irányuló küldetéseket, a Föld körüli pályára állított adatközpontokból álló hálózatot, valamint olyan új mesterséges intelligencia kezdeményezéseket, amelyek kihívást jelenthetnek az iparág vezető szereplőinek. Elon Musk vállalata már eddig is jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani. Kapu Tibor közvetlenül a SpaceX kereskedelmi célokra fejlesztett Falcon 9 hordozó rakétája segítségével jutott el a világűrbe, bár ő a magyar Hunor program kutatóűrhajósa, az utazását szervező Axiom Space magáncégnek a SpaceX biztosította a teljes infrastruktúrát. A vállalat tőzsdére lépésével a részvények közel felét birtokló Elon Musk lett a világ első dollár billiómosa, azaz a vagyona meghaladta az 1000 milliárd dolláros határt. Összehasonlításként ez olyan sok pénz, hogyha valaki minden órában elköltene 1 millió dollárt, akkor is több mint egy évszázadig kitartana az összeg. Egy másik megközelítés szerint mindössze 20 ország van a világon, amelynek gazdasági teljesítménye meghaladja az 1,1 billió dollárt. Elemzők azonban a fenyegető kockázatokra is figyelmeztetnek. Elsősorban a cég extrém túlértékeltsége miatt aggódnak, továbbá a mesterséges intelligencia üzletek hatalmas veszteségeire hívják fel a figyelmet, és Elon Musk személyi kultuszának kockázataira. Azt állítják, hogy Musk kiszámíthatatlan viselkedése, politikai szerepvállalása és a több cége között megosztott figyelme komoly árfolyam visszaesést eredményezhet.
2: Rendkívüli forróság pusztít Pakisztán déli részén, a hőmérséklet napok óta 50 fok körül alakul. A tartós kánikulában az emberek nem jutnak elegendő vízhez és dolgozni sem tudnak. A gazdák pedig rossz termésre számítanak a szárazság miatt. Kanalos Lili összefoglalója.
21: Pakisztán déli részén, aki csak teheti, kendővel védi a fejét a napsugarak ellen, emellett a víz és jég fogyasztás is megnőtt a zsúfolt városokban. A kormány nem hozott semmilyen érdemi intézkedést, nem tettek semmit a kánikula miatt, még vizet sem kaptunk. Fizetnünk kell a tiszta ivóvízért. A hőség olyan elviselhetetlen, hogy az utcák kihaltak, nincs munka, megállt az élet, mondta egy férfi. Bár az előrejelzések szerint a következő napokban enyhül a forróság, a szélsőséges időjárás már is hatalmas károkat okozott a földeken. A régióban nagy mennyiségben termesztenek csilipaprikát, cukornádat és gyapotot. A szárazság miatt azonban a szokásosnál jóval gyengébb termésre számítanak a gazdák. A nagy melegben pedig azok a munkások is elestek a bevételtől, akik napi bért kaptak. A szomszédos Indiában, ahol szintén egyre gyakrabban közelíti meg az 50 fokot a hőmérséklet, már kísérleteznek egy új biztosítási formával a napszámosoknak. A hőségbiztosítás lényege, hogy egy adott hőmérséklet felett mindenképpen fizet a munkásoknak. Ezzel szemben a hagyományos egészségbiztosítások csak azoknak adnak kártérítést, akik igazolni tudják, hogy hőkuta miatt nem tudtak dolgozni.
2: Csak nem 15 méter magas focilabda Bostonban, a meccsek eredményét megjósoló elefántok és orangutánok Németországban. A labdarúgás körül forog a világ a VB idején. Munteán Erik összefoglalója.
4: Egy hatalmas kék focilabda uralja a bostoni kikötő látképét. Ez a világ legnagyobb focilabdája. A 14,5 méter magas porcer 1 tonnát nyom. PVC-ből és poliuretánból készült. The current record stands. Az eddigi rekordot Katarban állították fel 2013. februárjában. Az a labda csak nem 40 láb magas volt. Boston, ez az igazság pillanata. Megerősítettük, hogy ez a labda 47 láb, 11,5 hüvelyk magas, mondta a Guinness világrekordok bírája. Elefánt taposott rá egy a bostoninál jóval kisebb focilabdára Kölnben. A német város állatkertjében a hatalmas emlősöket is befogták, hogy segítsenek megtippelni, melyik csapat nyeri a világbajnokság mérkőzéseit. A módszer lényege, hogy amelyik csapat labdájára rálép a Tarak nevű elefánt, az fogja nyerni a meccset. A német labda felé szaladt és jól rátaposott, hatalmasat pukkant. Nyerni fogunk, mondta az elefánt gondozója. Eközben Dortmundban az orangutánok kaptak hasonló feladatot. A Walter nevű főemlősnek 2 étellel teli uzsonnás dobozt adtak, ezek közül kellett volna kiválasztani a nyertes csapatét. Walter azonban felkapta mindkettőt és tépelés helyett neki látott ebédelni. Gondozói minden esetre megpróbálták megfejteni a jóslatot. Egyből a német zászlós felé ment. Egyértelműen azt vette fel előbb, és csak utána nyúlt a kuraszós doboz felé. Magyarázta az állatkert egyik dolgozója. Korán sem ilyen önfeledte a hangulat az egyik VB-t rendező országban, Mexikóban. A helyiek szerint ugyanis túl drágák a jegyek. Habár válogatottjuk, teltház előtt nyerte meg a nyitó mérkőzést Dél-Afrika ellen. A második Mexikóban rendezett meccsen már nem tudták teljesen megtölteni a stadiont. Nagyon sok volt az üres szék. Szerintem a jegyárak miatt volt így, ezért tűnt kissé üresnek a stadion. Magyarázta egy férfi. Mexikóban a VB-re kínált legolcsóbb jegyek gyakran 10-szer annyiba kerülnek, mint amennyiért a stadiont használó klubok hazai meccseire be lehet jutni. Guadalajarában például a Chivas bajnoki meccseire átszámítva már 1200 forintért is lehet jegyet kapni. A VB belépők viszont 18.000 forintnál kezdődnek. Az az igazság, hogy ezek az árak eléggé megnehezítik, hogy teljesen megteljen a stadion, nem? Tette fel a jogosnak tűnő kérdést egy másik mexikói férfi. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a 46 ezres arénában csak nem 45 ezer néző volt kint. A VB jegyárai pedig megegyeznek a más nagy sporteseményeken alkalmazottakkal.
2: Itt a krónika. Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásán. A budai hegyekben közlekedő kisvasúton szolgálnak majd, ahol évtizedek óta 10 és 14 év közötti gyerekek segítik a munkát. Falucska Ivett összeállítása.
6: Egymás után vonultak be a fiatalok a budapesti gyermekvasút hűvösvölgyi végállomására, majd 150-en egyszerre tettek fogadalmat.
5: Fogadom, hogy a gyermekvasút szabályait és fegyelmét,
22: hogy a gyermekvasút szabályait és fegyelmét
5: minden körülmények között betartom,
6: Azok a fiatalok lehetnek gyermekvasutasok, akik részt vesznek egy 4 hónapos képzésen és megismerkednek a vasutas szakma alapjaival, a kisvasút útvonalán található nevezetességekkel és sikeres vizsgát tesznek. A Széchenyi-hegyi gyermekvasúton szinte az összes szolgálatot gyerekek látják el, felnőtt vasutasok felügyelete mellett. Például jegyvizsgáló és peron ügyeletes beosztásban is dolgoznak. A 11 éves Gulyás Samu kitűnő eredménnyel végezte el a képzést.
23: Bármi lehetek igazából, de egyelőre ilyen tanulószolgálat vagyok, de egy nagyon érdekelt. A rendelkező forgalmi szolgálattevő, ő telefonál az állomások között, hogy jön-e vonat, megy-e vonat, vagy mehet-e vonat.
6: A fiatalokat Hegyi Zsolt, a MÁV ZRT vezérigazgatója avatta hivatalos gyermekvasutassá.
1: Szeretnék nektek boldog és felhőtlen gyermekvasutas éveket kívánni. Ugyanakkor kérnem is kell valamit, öregbíteni kell ennek az intézménynek a hírnevét, és meg kell őriznünk az utódaink számára.
6: A vasút újrafejlesztése az utóbbi időben világszerte a közlekedés politika fókuszába került, így Magyarországon is. Erről már a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja a méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
7: Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasútosok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
6: A budapesti gyermekvasút teljes vonalát 1950-ben adták át, akkor még úttörő vasútként volt ismert. Azóta már mintegy 16 ezeren szolgáltak kisvasutasként a vonalon. 12 kilométeres hosszával néhány éve bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, mint a világon a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot 10 éves gyerekek látják el.
2: Nyílt napot tart ma a BKV a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából.
3: A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, a típus elsőként érkezett darabján pedig fotókiállítás mutatja be a kombinó 2 évtizedes hazai történetét. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni, valamint az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival utazhatnak az érdeklődők.
2: Színes programokkal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál. A Nemzetközi Kulturális Fesztivál 19-éig tart Budapesten.
3: Vince Andrea, a fesztivál igazgatója elmondta, a rendezvényen számos hazai és külföldi táncegyüttes lép fel a főváros különböző pontjain. Emellett pedig zenei programokkal és karneváli felvonulással is készülnek.
8: Nagyon egzotikus, illetve nem is egzotikus, inkább rustikus együttes érkezik a spanyolországi Ibiza szigetéről. Ők nagyon-nagyon ősi hagyományt hoznak ide Budapestre nekünk. Bulgáriából a legjobb, illetve a legjobbnak ítélt táncegyüttes egy versenyen nyerte el ezt a címet. Ő érkezik Szlovákiából hivatásos együttes, Lengyelországból, Lublin régióból hoz még el Lengyelország teljes területéről néphagyományokat egy csapat.
9: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontja előtt. A 16-os kilométernél a sávzárás megszűnt, de a kocsisor csak lassan oszlik. Munkavégzés miatt lassul a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a Nagyszent János-Bőny csomópontnál. A 99-es kilométernél a belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budaörs térségében a főváros felé a portál táblákat cserélik. A 11-es kilométernél a két legbelső sávot lezárták, torlódásra készüljenek. A 65-ös főúton Som és Ságvár között két autó karambolozott, a 73-as kilométernél a forgalmat megállították.
9: Időjárás jelentés.
2: Átvonul az ország fölött egy csapadékzóna, amire számíthatunk a folytatásban. Kérdezem a meteorológustól, Molnár Csillától.
24: Köszöntöm a hallgatókat, bizony fokozatosan változékonyabbra fordul az idő. Egyébként ma még elvétve lehetnek kisebb záporok, sőt, éjszaka is nagy részt nyugodtabb marad az időjárásunk, csak egy pici változékonyságra kell számítani. A hőmérséklet sem változik az elmúlt éjszakákhoz képest, nagy részt bőven 10 fok felett alakulnak a minimum értékek, úgyhogy a hajnalunk sem lesz csípős, sőt, még a délelőtt folyamán se vehetünk észre olyan nagyon markáns változást, elvétve lehet egy-egy kisebb zápor. Lesznek felettünk gomoly felhők, de még hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt majd a nap. Viszont délután egyre inkább beindul a légkör, és elsősorban a délnyugati tájakon, majd a déli területeken számíthatunk heves zivatarokra is, ami annyit jelent, hogy van esély arra, hogy rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is lezúdul, illetve a zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél, úgyhogy van esély kisebb viharokra. Egyébként délután az északnyugati szél produkálhat erős széllökéseket más út
6: is, az északi vármegyékben, majd egyre inkább a keleti tájakon. Emiatt a hőmérséklet pár fokot visszaesik, holnap még azért 21 és 31 fok között lesznek a csúcsok. Hétfőn viszont már csupán 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, eleinte lehet egy-egy kisebb zápor és zivatar, de fokozatosan csökken a csapadékhajlam, megnyugszik az időjárásunk, szakadozik a felhőzet is. Kedden már csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, szerdán egy-egy kisebb gomoly felhő alakul ki, és csütörtöktől kezdve igazi, hamisítatlan nyarunk lesz a jelenlegi előrejelzéseink szerint végig a hét hátralevő részében, úgyhogy szikrázó napsütésre számíthatunk, és péntektől kezdve 30 fok feletti csúcsértékekre és nagyon enyhe éjszakákra, úgyhogy a mostani hétvégért a jövő hétvége mondhatni, hogy kárpótol bennünket. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
2: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket, Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
10: Nemzeti Sport Krónika.
11: Az Egyesült Államok magabiztosan győzött, Kanada döntetlent játszott a labdarúgó világbajnokságon. Ezüstérmes lett a Ferencváros női vízilabda csapata a bajnokok ligájában. Guzi Blanka nyerte a budapesti öttusa világkupa versenyt. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok Los Angelesben 4-1-re verte Paraguayt, úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Falarin Balogun két góljának is köszönhetően. Elsőként hallgassák a kanadaiak egyenlítő góljának szerzőjét, Kyle Larint.
12: Minden mérkőzésen játszani akarok, erre készülök egész idényben a klubomban is. Néha viszont nem vagy ott a pályán, hogy hatással légy a játékra. Ám amikor beálltam, megvolt erre a lehetőségem, és megmutattam, hogy az elejétől játszanom kellett volna. Úgy gondolom, a második félidő már jobban alakult számunkra. Koncentráltak voltunk, és mindent kiadtunk magunkból. Erre a teljesítményre építhetünk a következő mérkőzésen, amikor Vancouverben lépünk pályára. A maximumot kell nyújtanunk, a kapu előtt pedig gyilkos ösztönt kell mutatnunk.
11: A kanadaiak egyenlítő góljának szerzője Kál Larin után következzen a bosnyákok szövetségi kapitánya Szergej Bárbarez.
13: Őszinte leszek, lehetnék boldogabb is. Kicsit fel kellett tüzelnem a csapatomat, mert nagyon maguk alatt voltak. Erre a VB-re készültünk több mint 2 éve. Remek csapatot építettünk, szerintem jó kis meccset játszottunk. Ugyan nem volt meg az egyensúly teljesen a találkozón, de hát a torna elején járunk 25 játékossal, szóval összességében elégedett vagyok. Egyrészt, mert a házigazda ellen játszottunk, másrészt mégiscsak ez volt a nyitó meccsünk teli stadionban, ahol az emberek 80%-a hazaiaknak szurkolt. Szóval büszke vagyok a fiúkra, hogy alkalmazkodni tudtak, és nem nyomta őket össze a teher. Ezzel vagyok a leginkább elégedett. Na, meg persze az eredménnyel, bár vezettünk, így természetesen csalódás, hogy nem nyertünk, de a végén nyomás alá kerültünk, így szerintem mindkét csapat elégedett lehet az egy-eggyel, ami biztató a folytatásra nézve.
11: A labdarúgó világbajnokság másik társházigazdája, az Egyesült Államok válogatottja, tehát 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Falarin Balogun két góljának is köszönhetően, őt hallják most.
15: Ez az egész csodálatos. Szükségünk volt ma a szurkolókra, akik 12. emberként buzdítottak minket. Örülök a megszerzett 3 pontnak. Ez ugye az első VB-m, amit rögtön 2 góllal kezdtem. Ennél többet nem is kívánhattam volna. Most pihenés következik, nagyjából 1 hét múlva játszunk újra. Alaposan felkészülünk arra a meccsre is.
11: Az amerikaiak 2 gólt szerző támadója, Falarin Balogun mellett az Egyesült Államok labdarúgó válogatottjának argentin szövetségi kapitánya Mauricio Pochettino is nyilatkozott a győztes meccset követően.
12: Pulisic 2 rúgást is kapott, aztán az első félidőben elkezdte érezni a vádliát, ahová a rúgásokat kapta, szóval nem akartunk semmilyen kockázatot vállalni, ezért cseréltük le a szünetben. Ami a mérkőzést illeti, nagyon büszke vagyok a pályán nyújtott teljesítményünkre, de ez még csak 1 meccs volt, nem szabad elszállnunk magunktól.
11: Az Egyesült Államok Paraguay összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc összegezte.
14: Hát egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb nyolcra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Ez nagyon nem sikerült, és az első fél időben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Az első fél időben 3-0-ás hazai vezetés után a második fél időre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, de azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjába véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos, taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartották.
11: Benne Ferencet hallották. A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek. Éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó meccs, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától Ausztrália Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti.
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11: A Ferencváros drámai csatában 5 méteres párbajt követően 17-14-re alul maradt a görög Olimpiákosszal szemben a női vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjének fináléjában, így ezüstéremmel zárt. A spanyol csapatok csatájában a Santandreu 11-9-re bizonyult jobbnak a Matarónál, megszerezve ezzel a bronzérmet a BL-ben. A döntőben kiemelkedett Guris Atti Gréta, a Fradi játékosa 7 gólt lőtt az Olimpiákos kapujába, vele beszélgetett Korsos Kristóf.
16: Én azt mondtam, ott összelelkez a lányoknak is, hogy ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférába szúr. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és ezt úgy élem meg, hogy nekem ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
11: A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra múlta fölül Észtországot Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a 4 közéjutás szempontjából kulcsfontosságú meccsen fogadja a horvátokat, szintén a Messzi István sportcsarnokban. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa viadalt, a Diós Győr sportolója magabiztos versenyzéssel győzött, lehajrázza a brit Poppy Clarkot. A másik magyar döntős Erdős Lita a 10. helyen végzett. Jelenleg is zajlik a férfiak fináléja, benne 2 magyarral, Böhm Csabával és Koleszár Mihállyal. Guzi Blankát Kreisz Bálint kérte interjúra.
18: Lehet, hogy csak egy állomás a karrieremben, azt gondolom, ezt a napot nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert fantasztikus volt első perctől kezdve ez a verseny. Higgadt voltam, és emellett pedig nagyon-nagyon fókuszált maradtam végig a verseny alatt. Végre egy napon belül tudtam jól lőni és jól vívni, ami nem nagyon fordult még elő szerintem velem. Nem volt nagyon holdpont, amin át kellett lendülnem, hanem szinte szóba voltam egész nap. A víváson a győzelmeimet együtt tudtuk szerintem az arénával megélni, aztán pedig itt a futáson is kellett azért a plusz energiát, a mozgósítása, akár az utolsó kört is mondom, és ez sikerült, hogy elő tudtam meríteni a tömegből is.
11: Guzi Blankát hallották. Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság. A sportdiplomáciai eseményre ellátogatott hazánkba a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Kirsty Coventry is, aki ebben a minőségében először jár hazánkban. A kétnapos közgyűlés mellett a sportvezető kilátogatott a fővárosunkban zajló 5-tusa világkupa versenyre. Kirsty Coventryvel Csisztú Zsuzsa készített interjút.
0: Tudjuk, hogy az olimpiai pályázatokról most nem beszélhetünk részletesen, még akkor sem, ha éppen Budapesten vagyunk, de fogalmazunk úgy, hogyan látja ennek a városnak a képességeit, figyelembe véve, hogy milyen színvonalú nemzetközi eseményeket rendeztünk már, és mit gondol egy esetleges multisport esemény megrendezésének a lehetőségéről?
17: Ahogy ön is mondja, a jövőbeli érdeklődőkről és pályázókról most nem szeretnék konkrétan beszélni. Ugyanakkor nagyszerű érzés újra Budapesten lenni. Legutóbb 2017-ben jártam itt a vizes világbajnokságon, amely akkor fantasztikus hangulatú esemény volt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon és a magyar társadalomban a sport valóban él és lélegzik. Ezt mindig öröm látni. Amikor megérkeztünk, tettünk egy rövid sétát a városban, és mindenütt családokat láttunk. Embereket, akik sétáltak, futottak, aktívan töltötték az idejüket. Ez a sport igazi ereje. Nagyon örülünk annak, hogy számos ország is érdeklődő fél keresi a kapcsolatot velünk, és közösen gondolkodunk arról, hogyan lehet a jövőben még hatékonyabban népszerűsíteni a sportot és annak értékeit.
11: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét, Körszika Aventrit hallották. A portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon ma már döntőket rendeznek. A Nemzeti Sportrádióban Tóth Béla kíséri figyelemmel az eseményeket. Most bekapcsolódunk a közvetítésbe.
19: Jelenleg is a férfi kenőegyesek 200 méteres döntője a mezőnyben Hodován Dáviddal. Pablo Graña egyelőre vezet, 100 méter van még hátra, a spanyol címvédő egy hajó orrnyival mindenkit megelőz. Érkeznek a befutóra versenyzők, jól tartja magát ott, Svinár Jova hatoson, ő veszélyezteti Graña győzelmét, és egy berúgás dönt majd a versenyzők között. Hodován Dávid a vert mezőnyben nagyjából a 6.-7. pozícióban érhetett a célba, és hogy itt spanyol arany vagy történetesen orosz aranyérem született, az majd a célfotólapján fog eldőlni. A címvédő Graña magabiztos, felmutatta a hüvelykujját, ez lehet, hogy annak szól, hogy ővé a győzelem. Svinár Jov egyelőre még nem gratulál neki, tényleg csak a célfotó fog dönteni e között a két versenyző között. Hodován Dávid a dobogótól messze, mondom, a 6.-7. hely környékén ért be a célba Hodován Dávid. A férfi célja 200-on, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A kajakkenu Európa bajnokság első döntős napján most ért véget a 4. döntő, itt Hodován Dávid a dobogótól messze haladt át a célvonalon. Eddig a magyar érem kollekció egy ezüstéremből áll, a férfi K1 1000 méteren, tehát a királyszámban a kajak egyesek 1000 méteres távján Kopasz Bálint lett ezüstérmes, remek hajrával megelőzte a hazai pályán versenyző Pimentát, ám Kravetszel már nem bírt, Kopasz Bálint tehát ezüstérmes. A férfi kenu egyesek 1000 méteres távján Juhász István, aki először indul ezen a számon felnőtt világversenyen, 8. lett, itt cseh aranyérem született, és nemrég ért véget a női kenőegyesek 200 méteres távja a sprintában. Az EB újonc Paragi Petra a 8.-ként zárt, Hodován Dávid végső helyezése pedig az 5. hely, Szergej Svinár Jov a győztese a férfi célja 200 méteres döntőnek.
11: Tóth Bélát hallották a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokság eseményeiről. Végül arról, hogy a brit Lando Norris a McLarennel volt a leggyorsabb a Formula 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén, a címvédőt honfitársa George Russell, a Mercedes versenyzője és Norris csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri, valamint a monakói Charles Leclerc követte a Ferrarival. Az első gyakorláson Russell, Piastri, Leclerc volt a sorrend, a harmadik szabad edzés pedig ezekben a percekben is tart. Az időmérő 16 órakor kezdődik majd Barcelonában. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
10: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
9: Vízállás jelentés.
3: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 13-án. A Duna hazai szakaszán Komáromtól Paksig árad, máshol apad, a folyó Budafokig alacsony, lejjebb, igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 18,6, Budapestnél 20,5, Mohácsnál 22,9 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 132 cm, 22%, Medve 256, 26, Nagybajcs 209, 27, Gönyű 164, 27, Komárom 219, 27, Esztergom 192, 26, Nagymaros 126, 24, Budapest 222, 22, Dunaújváros 38, 14, Dunaföldvár mínusz 94, 11, Paks 15, 11, Dombori 34, 12, Baja 128, 10, Mohács 146, 10. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 14 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között nincs gázló. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között nincs gázló. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló. 1560,8 és 1560,6 között 24 deciméter. Szélessége 120 méter, hosszúsága 200 méter. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló. 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 ezer. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 77,6, Árpás 18,23, Győr 218,25, a Marcal-Móricz-hídánál mínusz 31,12, az Ipoly-Nógrád-Szakálnál 46,8, Balassagyarmat mínusz 65,10, a Siófoknál nincs jelezve, Simontornya 109,14, Szekszárd 275,40, a Muraletenyénél 214,33, a Dráva Őrtilosnál 102,42, Barcs 148,41, Dráva Szabolcs 217,42. A Tisza a hazai szakaszán kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,1 fok, Tokajnál nincs jelezve, Szolnoknál 22,8, Szegednél 23,1 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 200 cm, 3%, Záhony 9,20, Tokaj 469,59, Tiszalök alsó, mínusz 41,28, Tiszafüred 563,71, Kisköre felső 748,64, Kisköre alsó, mínusz 304,3, Szolnok, mínusz 290,1, Csongrád, mínusz 154,15, Szeged 98,28. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 390,3 és 389,8 között 9,40,500. 367,2 és 366,6 között 7,40,600. 366,4 és 364,2 között 7,40,2200. 355,1 és 354,9 között 12,40,200. 350,4 és 350 között 5,40,400. 326,6 és 326 között 3,40,600. 316 és 315 között 8, 40, 1000, 297 és 296,3 között 5, 40, 700. A Balaton átlagvízszintje és mederteltsége 78-42, átlagvízmélysége 326 cm, hőfoka Siófoknál 19,5. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 55-1, hőfoka 19,6. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége 36-39, hőfoka 18,6.
4: Műsor ajánlott.
5: A Rádiókabaré mai sztárvendége Sirkó László.
20: Bejöttem, és a nagyúr előtt letérdeltem. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
5: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
4: Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
21: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variáció.

0: 13 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ugyanis a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor volt kormányfő úgy reagált, hogy nincs és nem is lehet hazánkban semmilyen menekülttábor, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat új vezetőit, Pusfai Gábor belügyminiszter. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Orbán Viktor az esemény elején 10 pontban foglalta össze választási vereségük okait. Ipari létesítményeket ért ukrán drón támadás éjszaka Oroszországban, Krasznodárban egy ember meghalt. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, délután 22-27, este 13-20 fok lesz.
1: Műsorajánlat.
2: Élőszavas mesemondás, történetmesélés tánclépésben, bábokkal vagy a fény segítségével. Utazás a mese szárnyán, a fantázia segítségével. Szülővárosunk legendás utcái, történelmi emlékhelyei, valós vagy elképzelt hősei. Helytörténeti mesék nem csak gyerekeknek. Stratégiai, ügyességi, műveltségi, különböző játékok, felszabadító élmények, a társasjáték generációkat átfogó közösségformáló ereje. A Pápai Játékfesztivál élményei és pápa érdekes emberei, értékálló alkotásai.
1: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Jó ebédhez szól a nóta.

napot kívánok, üdvözlöm Önöket! 2026. június 13-án szombaton is jó ebédhez szól a nóta itt a Kossuth Rádió hullámhosszán. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem egészen fél kettőig. Mai műsorunkat Tordai Zoltán és zenekara nyitotta meg, egy bizonyos öreg csárdást hallottunk, és az előttünk álló szűk fél

órában játszik majd a legendás klarinétművész, idősebb Kállai Kisernő is, és halljuk majd Kovács Apolónia 70-es évekbeli rádió felvételét is. No, de elsőként a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett művésznő Hatvani Kisgyöngyi énekel. Egy jóra való nótacsokrot hallunk Déki Lakatos Sándor zenekarának kíséretével. Nézzük, mely dalok csendülnek fel. Amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked. Indul így az első, majd a Balaton tükrén táncot jár a szél, az Elhervad a virág és a Jó a lány, Szép a lány című klasszikus magyar nóták sorakoznak fel egymás után. A felvétel 1994-ben készült, hallgassuk tehát Hatvani Kisgyöngyit, jó rádiózást kívánok! Amikor

És a következő percekben már Kállai Kisernő klarinét játékában gyönyörködhetünk. Pecsenyánszki János szerzeményét halljuk egy 1973-as rádiófelvételen. Egy verbunkos és friss csárdás csendül fel, idősebb Kállai Kisernő és kis együttese játszik.

Kovács Apolónia rádió felvétele szól már, és itt a Kossuth Rádióban cigánydalokat hallunk Grabóc Miklós gyűjtéséből. Kovács Apolónia mellett közreműködik még Tóth Ferenc. Hallgassuk meg együtt, jó mulatást!

Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe, melyben muzsikált Tordai Zoltán és zenekara, hallottuk idősebb Kállai Kisernő klarinét játékát, és válogattunk 60-i Kis Gyöngyi, valamint Kovács Apolónia rádió felvételeiből. Legvégül a Liszt Ferenc díjas cimbalomművész Vadász Károly és Kis együttese játszik. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már a önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is, ugyanekkor, ugyanitt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Budai Beatrix. Ó, és a legfontosabb, majd elmaradt. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes szép hétvégét, viszont hallásra holnap.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben a Fidesz és az Orbán kormány próbálta kimaxolni a politikai hasznot az illegális migrációból. Menekültábort készített elő Vitnyéden, az osztrák határnál. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusa előtt az elhangzottakra válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekültábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait, és őszre megújult Fideszt ígért Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, hogy soha nem adja fel, és ellenzékben az emberek hangjának kell lenniük. Magyar Péter miniszterelnök az ellenzéki párt vezetőjének kongresszusi beszédére reagálva úgy fogalmazott: Orbán Viktor túlszulejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba, lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. Gyermekvasutasokat avattak a hüvösvölgyi végállomáson. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt: a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, délután 22-27, este 13-20 fok várható. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is.
4: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor.
6: Üdvözlök mindenkit, önök a Rádió Kabarét hallják, a Tália téli kertből, a mikrofonnál Aradi Tibor. Némi aktualitással kezdem a Rádió Kabarét, ugyanis másfél hét múlva lesz a 14. házassági évfordulom. Ezt nagyon megjegyeztem, jobban, mint a születésnapomat, mert bajom lesz belőle, ha nem tudom, és... Képzeljék el, hogy interneten ismerkedtem meg a feleségemmel, és onnan tudtam, hogy ő lesz majd a feleségem, amikor egyszer egy ilyen nem szomjas állapotban, így az interneten mertem tőle kérni egy bikinis képet. Átküldte D. Nagy Lajost és csapatát. És akkor tudtam, hogy nincs gond, ő lesz a feleségem. Van az internetes randiknak egyébként hátulütője, de a rendes randiknak is, mert ugye ahány randi, annyi féle. Ugye van az a nagyon ritka eset, és az Magyarországon tényleg nagyon ritka, amikor, hát fogalmazunk úgy, a hölgy nem szebb, mint a férfi. Na most tényleg nagyon ritka, mert Magyarországon élnek a legszebb nők, ezt tudjuk. De akkor is van ilyen, és férfi társaim, ugye ilyenkor nagyon nehéz őszintén bókolni. Mit lehet mondani, hogy szép a szemed, másik is így nézett ki, ugye? Nagyon-nagyon jó, az első feleségem sem volt valami szép. Nászúton Párizsban voltunk, azt a Notre Dame előtt rászólt a feleségemre egy pap, hogy mindjárt dél van ide fölmenni a harangtoronyba. Az is vicces volt, amikor a szellemvasúton nem a feleségem sikítozott, hanem a bábuk. Aztán van egy másik változat, ugye az is most már nagyon elterjedt, ugye a karrierista üzletasszony, aki túl emancipált, jön be, már 30 méterről nyújtja messziről a kezét a bemutatkozáshoz, hogy üdvözlöm, Réka vagyok, ne húzza ki a széket. Nem is tudnám, hölgyem, amióta kezet fogtunk, nem érzem a jobb karomat. Ki meg ez. Na jó, tegyünk rá a lényegre. Dohányzik? Nem. Miért nem? Akkor igen. Na, egy igazi férfi nem lehet összezavarni? Ha maga már csak tudja, nemrég még az volt, igaz? Nem, csak vicceltem. Nem szeretem a viccet. Egyszer nevettem életemben, akkor is a Titanic végén. Iszik? Nem, de mától fogok. És kész, ugye? És ha jól sikerül a randi, akkor lesz belőle egy gyönyörű szép házasság. Ugye a házasság jó dolog, csak kicsit sokáig tart. Volt egy szomszédom, ahol korábban laktam, Feri bácsinak hívták, és egyszer egy tavasz környékén megyek ki, azt látom, Feri bácsi ássa föl a kertet a szomszédban, mondom, Feri bácsi, jó napot, ásunk, azt mondja, ásunk a franc, aki megeszi, ásunk. Na mondom, aztán nyáron mi lesz belőle, ha kinő? Azt mondja, hát ha ez kinő, akkor a feleségem az biztos. Összefutottam vele pár hónappal ezelőtt a kórházban. Ennek a korosztálynak gyárilag megvan egy olyan humorérzéke, amivel túléltük a történelmünket. Isteni. Jövök a kórház folyosán, megállít Feri bácsi, az Tibikém, képzeld el feled. Jövök ide a kórházba, szemészetre, érted? Szemészetre. Elekültek laborvizsgálatra. Vért vettek tőlem, meg pisilni kellett pohárba. Hát mondom, mi a baj ezzel, Feri bácsi? Hát jöttem vissza, azt kérdezte az orvos, hogy na, Feri bácsi, nem sikerült pisilni? Ah, de igen. Hát akkor miért üres a pohár? Mit gondol, doktor úr, miért jöttem a szemészetre, ha? Ha valaki ismer Feri bácsit, akkor tudja, hogy széria tartozik a Marika néni. Marika néni meg olyan, mint a rossz bicikli, mert rögtön kontrázik a poént hal, rögtön ment előre. Tibikém, képzeld el fele! 2 hónapja bevittek a kórházba, majdnem ott maradtam a műtőasztalon. Na mondom, mi történt Marika néni? Há, valami hülye kezdőorvos keze alá kerültem. Az meg úgy tanulta orvosi egyetemen, hogy újraélesztéskor így 2 kézzel a melbimbókkal egy vonalba kell nyomogatni. 35 percig nyomkodta a tért kalácsomat. Ha már kórház, ugye már, amíg nem kezdtem sportolni, mert sportolok, kickboxolok, látják rajtam, ugye, 1 éve, baromi aranyos edzőm van, Godzilla Lajos, így fekszem a fekvenyomópadon, mert azt is kell csinálni, hát legyen izom is, ha már nincsen. Küzdök azzal a nyomorult, most mennyivel szériázok? 80-90 dekagram körül. Küzdök vörös fejjel, ott áll fölöttem, és dumál, hogy nyomjad, öcsém, dagadjon az a biceps. Hát mondom, nem is tudtam, hogy az aranyeret bicepsnek hívják. Ez neki a latin neve, biztos. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy sokat jártam kórházban, nagyon hamar kezdtem, már fiatal koromban, sportoltam akkor is, futballkapus voltam abban a budapesti csapatban, aminek a nevét Újpesten kimondom, akkor élve nem hagyom el a kerületet. És lényeg az, hogy az egyik mérkőzésen így ráléptek a kezemre, és ez a középső ujjam eltörött, így elgörbült, és akkor vittek először kórházba, meg tudtam, hogy az milyen belülről, és egy ilyen sínt tettek rá, egy ilyen fém sínt, nem volt ezzel semmi baj, csak így maradt a kezem. Tehát így a középső ujjam így fölfele állt a jobb kezemen, és ez volt rendszerváltás előtt, április végén, pár nap múlva május 1-e, szüleimmel mentünk a felvonulási téren, odaértünk a tribünhöz, majd azt mondta édesapám, na most integes! A feleségem azt mondta egyébként, hogy nálam ez nem azért van, hogy sokat jártam kórházba a sportolás előtti időszakban, mert hogy öregszem, hanem azért, mert hogy én sokat stresszelek. A feleségem jóga oktató, 14 év házasság után rábeszélt engem a jógára. Nem vált be. A jóga nekem kizárólag az anyagcserében segít. Mert amikor csinálom, beszarok, úgy fáj. Elmondhatatlan, hogy tegyem a nyakamba a lábamat, mondom, anya, hozd a fűrészt, eddig jön. Akkor lefele néző kutyapóz, oldalra néző kutyapóz, minden irányba néző, egy dolgot ért el vele, annyira beleértem magam a kutyapózba, hogy lepisáltam a szekrény lábát, semmire nem volt jó. Aztán elküldött pszichológushoz, életvezetési tanácsadóhoz, life coachhoz. Tetszenek tudni, mi a különbség az életvezetési tanácsadó és a life coach között? 20 000 forint óránként, ennyi. Ugyanaz mind a kettő. Csak a magyar ember már nem hisz a magyar szónak, nem tudom, észrevették. Mindent angolul kell mondani, persze, már angolul mondjuk. Például nem tudom, tudják-e, hogy ami rajtam van, ezt már nem úgy hívjuk, hogy ruha. No, ezt kérem, outfit. Outfit, igen, outfittem egyik szobából a másikba, amikor fölvettem. Tudja a rosszabb, hogy mit jelent. Barátomnak új csaja van, áthívott megnézni a spanyol bajnoki mérkőzést. És halál komolyan mondom, a csaj a Real Madridot Real Madridnak ejtette ki. Itt vége van a világnak. Úgyhogy ki kellett próbálnom sok módszer, például meditáció. Tudnak meditálni? Ebben a korban én már csak ülni tudok. De elmondom, aki nem tudja. A meditáció során egy nagyon ellazult állapotban kizárólag a légzésre szabad figyelni. És azt mondják a meditációs guruk, hogyha ebben az állapotban egy légzés közben bejön nekünk egy kép vagy egy gondolat, azt el kell engedni. Ha nekem meditáció közben bejön egy kép mondjuk Palvin Barbaráról bikiniben, nincs az a légzés, hogy elengedem. Úgyhogy ezeket én mind kipróbáltam, és amikor tényleg nagyon öregnek éreztem magam. Idén baráti házaspár elhívott, hogy nézzem meg a gyereküknek a farsangi bálját az iskolában, és akkor éreztem, hogy nagyon elszaladt az idő. Az én gyerekkoromban mi volt? A szüleink megvarták a szebbnél szebb jelmezeket. Most mi van? Művelődési ház, színpad, 32 egyforma Batman állt így a színpadon. Ugyanabban a boltban vették meg a jelvezt. De ha már a szülei kreativitásnál tartunk, utolsó mondat tényleg, odában az én időmben szüleinknek kiadták az ukázt, hogy másnapra minden kis lurkónak a jelét ide föl kell varni a ruhára. Volt egy nagyon jó humorú szülőpáros, az egyik kispajtásom annó a lóherét kapta jelnek. Fölvarták. A nem vizuális típusra a kedvéért. Láttak-e ekkora kis csávót, egy arasznyi szőrös haranggal a mellkasán, mint lóhere? Mindent láttak. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, ahogy a rádiókabaréban idén már megszokhatták, Vida Péter minden adásba hív egy sztár vendéget. Így lesz ez most is. Fogadják szeretettel Vida Pétert és vendégét, akinek a nevét mondja el ő.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden kedves hallgatót, de még nagyobb tisztelettel jelentem be Önöknek először a Rádió Kabaré színpadán azt a művészt, aki március 15-e alkalmából Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben 27-én, a Színházi Világnap alkalmából pedig Gobbi Hilda életműdíjban részesült. Hölgyeim és uraim, Sirkó László!
8: Azt akartam mondani, hogy tessenek beengedni egy vidéki legénykét, de hiszen bent vagyok. Köszönöm szépen!
7: Szervusz, Laci bátyám! Köszönöm, hogy tegeződünk már évek óta, nagy tisztelője vagyok a te munkásságodnak, úgy szalad be, mint egy 57 éves, pedig pont fordítva lesz ez idén. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja állít mellettem. Ott is kezdted a pályádat 1972-ben. Szüleid örültek a te döntésednek?
8: Ó, hogy ne! Hazamentem, ez Albert Irsa. Tetszerek tudni, itt van a szomszédban, Pest megye Csücske. Hazamentem, édesanyám áll az udvar közepén, örült, mint mindig, megpuszíltuk egymást. Mama, megyek színésznek. Drága édesanyám, azt hitte rosszul hall. Annak idején csak segédszínésznek mehettem karkötelezettséggel 3 éven keresztül. Édesmama, komolyan mondom, Keresztesi Hédi tanárnő, csókoltat, voltam nála énekórán, jött a kecskeméti karmester, meghallgatott, és azt mondta, hogy szeretettel látjuk. Kecskeméten Radó Vilmos direktor úr szívesen látja. Én azt hittem, ott ájulok el helyben. Kivert a víz, és rohantam haza mamához boldogan, hogy mama, ez a helyzet, nem hiába jártam oda éveken keresztül. Mama csak annyit mondott, ugyan édes fiam, úgy se engednek azok maguk közé. Elmondtam Vili bácsinak néhány nap múlva, amikor jelentkeztem nála a Kecskeméti Színházban, Radó Vilmos igazgatóról van szó, és kérem szépen azt mondta, várjál, majd az első beutatón, majd megkérdezzük, hogy hogy van. Hát eljött az anyám, és megölelte Radó Vilmos direktor urat.
7: Laci, te ott Kecskeméten gyerekszínházat csináltál, színitanodát, dolgoztál a Városi TV-ben szerkesztő, riporter, műsorvezetőként, de igazi életed a színpad.
8: Én 1950-ben születtem, mégpedig szeptemberben, nem akárhol, Cegléden. Az egyetlen nagy élményem pici gyerekkoromban a tatasos tányér, tel is tele tejbegrízzel, és mikor ez a világ eltűnt körülöttem, akkor már én valahol már ott voltam a színpadon. A kettő között néhányszor elvittek a nagyokkal Albert Irsáról az Erkelbe és az Operaházba, az volt az életem gyönyörűsége. És képzeld el, felnőtt koromban egyszer csak kaptam egy opera szerepet Nádasdy tanár úrtól, kaptam egy szerepet az Ifjúsági Színházban, Tamás Izdenko operát, Tiborcot énekeltem a Bánkbánban, kérem szépen, operista vagyok. Hölgyeim és uraim, ez a pici történet oly igaz, mint hogy itt állunk. 1986 az első zenés bemutató, Luxemburg grófja operett. Mindenki tudja, hogy mi az. Első felvonás. Kérem szépen, dupla, sőt tripla szereposztások voltak. Nehéz műfaj a zenés műfaj, be kell biztosítani a terepet, és azt olykor, ha lehetett, akkor több Bon Vivant állítottak be, vagy több primadonnát, vagy esetleg több táncos komikust. Hát nem mutogatok újjal, én voltam a táncos komikus, X kolléga a jó nevű tenor, és a kiválasztott szépség fönn a lépcső tetején. És ez a fiú az első felvonás fináléjában azt mondja, hogy gyerekek, és semmi. A karmester páncája fönn, feje vörös. Nézi a színészt, nem mondja. Nekem görcsbe ugrott a gyomrom. Fogtam magam, és sasszéztam, és megpróbáltam megnyugtatni az illető kollégát, akinek csak annyit kellett volna mondani, néhány sorocska, hogy édes Istenem, hogy imádom, gyerekek, én úgy szeretem, hogy én megveszek, killódok, mint egy kutya. Ángel, wow, ennek a kedves játéknak kellett volna elhangozni, de se kép, se hang. Egy árva büdös szót nem szólt. Fogam között szűrő van nezet. Ángel, wow. Megpacskoltam a kollega hátát, körülbelül 2 liternyi víz volt az akójában szegénynek, de egy árva szó nem jutott az eszébe, és nem mondott semmit. Hát az évad végéig nem állhatunk itt, gondoltam magamba, valamit tenni kell. Zakatol az agyam, hogy mi is volt, amit neki fel kellett sorolni. Mintha úgy emlékeznék az, hogy a gyerekek, gyertek, menjünk az Excelsiorba, a szomszéd szálloda, keresünk egy anyakönyvelhetőt, az adjon össze bennünket, de ingyen, mert pénzünk az nincs. Gyertek, legyünk boldogok. Ángel, imádlak. Wow. Hát megpróbáltam. Oda jutottam, hogy Ángel, wow, hátam mögött a kórus bedőlt. Nem, hogy nem énekeltek, úgy röhögtek, ahogy a szájukon kifért. A táncosok egyszerűen visítottak. Én meg ott vaúzok, és pacskolom a kolléga hátán a tócsát. Kérem tisztelettel, a karmester levette a kezét, na mondom, sosem megyünk ki. De hát a függönyös meg már rántotta volna, hogy fejezzük már be az első felvonást. Én megfogtam magam, nincs mese. Gyerünk, gyerekek, irány az Excelsior, keresek egy alig használt végrehajtót anyakönyvvezető helyett, aztán keresek egy alig használt anyakönyvvezetőt, jutott eszembe az ő írott szövege, ebből úgy, ahogy kijöttem, a kórusnak intettem, karmesternek köszöntem, és kivágtattunk visítva, alig használtan. Ez az egyik legkedvesebb kecskeméti történetem.
7: De van egy másik is. Azt szokták mondani, hogy utólag vicces, de akkor kellemetlen. Mi az?
8: Tudják, mi a Sky? Valamikor, mikor a fapados vonatokat, kocsikat lekapcsolták, utánam lett ilyen műanyag párnás, emlékeznek rá? Rettenetes szaga volt, és amikor beszálltunk a vonatba, és akinek a napos oldalra jutott hely leült, hát egyszerűen leégett a segít. Szörnyű volt, büdös és forró. Na kérem szépen, ennek egy vékonyabbik változatát előszeretettel használták a jelmeztervezők. Megkaptam egy remek szerepet, Katona József Bánkbán, Biberák. Na most nem elég, hogy úgy utálják, mint szobában a macskaszart, ezzel még el is lennék az elejétől a végéig, de hogy kiosztották a táncos komikusra ezt a szerepet, az én meglepődtem rajta. Viszont rendkívül nagy szeretettel játszottam. Egy bajom volt vele, hogy a tervező egy ilyen vékony Skype-ból készítette el az én ruhámat. Az alsót is, meg a fölsőt is. Hagyján, de csukja is volt hozzá. Na most, hát én megszerettettem magam a főszabásszal, mondtam neki, hogy ugyan drága testvérem, némi oxigént valahogy varázsoljál már belém. Kivágta itt. Hát azt hittem, hogy úgy van, mint az ablakoknál, hogy ha szembe kinyitom, akkor húzat lesz. Hát nem. Ellenben a nagyúr maga elé engedte a lézengő Rittert. És bejöttem. És a nagyúr előtt letérdeltem. És az aktor alteste felől nagyon kényes hangsor hangzott el. Nem, mondom, ez nem létezik. Hát az érzékszerveim ennyire nem csalhatnak. Ez nem lehet. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Nem körözbe, hosszába. 25 centivel lett szellősebb a nadrágom. Köszönet az első öltöztetőmnek, aki megtanított rá, Lacika, kényes ruha alá öltözünk. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
9: Sirkó László.
6: A múzeumban sétál egy fiatal pár, és a hölgy megkérdezi a férfit, hogy figyó, ez a lila ruhás nő, ez Szényei? Mire megszól a férfi, nem, újpesti. Hát ez volt az én apróságom, de Szabados Gábornak több is lesz, hiszen Apróságok című sorozatának legújabb része következik, valamint annak előadói Kökényesi Ági, Mózes András és Sirkó László.
10: Leánykérés.
11: Pista bátyám, szeretném megkérni Anikó lányod kezét.
8: Persze, természetesen neked adom.
12: Bár én azt hittem, hogy neked inkább a húga Erzsike tetszik.
11: Mi tagadás, ő is tetszik.
12: Tudod mit, vidd mind a kettőt. Ráadásnak pedig odadom az anyjukat.
11: Besurranó tolvajt keresnek.
10: Besurranó tolvajt keresnek Budapest 13. kerületében. A felhívásra eddig 28-an jelentkeztek, akik azt írták, hogy ők nagyon szeretnének besurranó tolvajok lenni.
12: Példamutató édesapa.
10: Kisfiam, vegyél példát édesapádról. Ha nem tudnád, ő a legjobb magaviseletű rab a börtönben.
12: Az ember tragédiája új rendezésben.
10: Anyának érzem, ó Ádám, magam.
11: Azt hiszem én is.
10: Középkor.
12: Akkor most szépen felhúzzuk egy karóra.
11: Ha ne vicceljen már, hiszen még fel sincs találva a karóra.
10: Hitelkérelem.
11: És? Milyen biztosítékot tud adni?
12: 5 amperest.
11: Középkor még egyszer.
8: Drága Eleonórám, búcsúzom tőled. Én most elmegyek a Szent Földre, ki tudja, mikor térek vissza. Addig őrizd meg számomra a jó erkölcsödet. Mit is akartam még?
10: Az erényövet.
9: Ja, igen, majd elfelejtettem az erényövet feltenni magamra.
11: Ernő bácsi és Edit néni.
10: Te, Ernő, aláírod a papírt?
9: Milyen papírt?
10: Hát, hogyha majd eljön az idő, akkor hamvasztást kérsz.
9: Persze, hogy aláírom. Bár nem tudom, miért kérnék én halmasszást.
12: Anyakönyvvezető előtt.
10: Most pedig megkérem a vőlegény tanúját, hogy lépjen ide, és írja alá...
11: A... Semmit nem írok alá, nem hallottam, nem láttam semmit, sőt, a tett helyen ott se voltam.
12: Halasztást kért a kétfarkú kutyapárt.
11: Olvasom, hogy a kétfarkú kutyapárt, amelyik a választáson nem ért el 1%-ot sem, halasztást kért arra, hogy az államtól felvett bő 600 millió forint hitelt visszafizesse.
10: És meddig kérték a halasztást?
11: Örökre.
10: Hatházi Ákos jelenti 60 pusztáról.
12: Hatházi Ákos megfigyelései szerint 60 pusztán komoly munkálatok folynak.
11: Tovább bővül a birodalom?
12: Ellenkezőleg. Sorra tűnnek el az épületek. Jelenleg az uradalom maximum jó, ha 30 puszta.
11: A legfrissebb felmérés szerint.
12: Tudod, hogy a medián legfrissebb felmérése szerint a választók hány százaléka állítja, hogy a Tiszára szavazott?
10: Úgy tudom, nagyobb arányban mondják magukat Tisza szavazóknak, mint ahányan valóban voltak.
12: Így van.
10: 60 százalék?
12: Több.
10: 70?
12: Nem.
10: Szabad a gazda.
12: 110! És tovább emelkedik.
6: Hölgyeim és uraim, most pedig fogadják nagy szeretettel a stand-upost, aki egyben vőfé is, de leginkább pedagógus, Szikra Lászlót.
13: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Már itt a Rádió Kabaréban is elmeséltem, hogy pontosan 10 év kihagyás után visszatértem a pedagógus pályára. Egyik ismerősöm kérdezte, hogy azért mentél visszatanítani, mert hiányoztak a gyerekek, ugye? Én meg visszakérdeztem, hogy figyelj már, voltál te már összezárva 20-25 gyerekkel, csak egy órára egy tanterembe? Nem, miért? Azért, mert akkor nem kérdezni ilyen hülyeséget. És azt már megszoktam, hogy ránk, testnevelő tanárokra a kollégák furcsa szemmel néznek, nem tudom, ilyen izomagynak gondolnak minket. Van ez a mondás a pedagógusok körében, hogy te is vagy? Nem hallod, csak elbombultam. De azt nem tudom megszokni, hogy sokan elcsodálkoznak, hogy én pedagógus vagyok. Voltam egy lakodalomba ceremónia mesterként, ott pont ez történt, pedig olyan úri lagzi volt, a vőlegénynek elő-hátul nyakkendője volt. Mondjuk a menyasszony anyukának ilyen navos feje volt. Aztán kiderült, hogy anyuka tényleg a navnál dolgozik, úgyhogy a vőlegénynek nem volt őszinte a mosolya. Mondjuk megértem, mert saját fülemmel hallottam az anyóst gratulálni a vőlegénynek, hogy drága fejem, csak egyetlen egy mondat, ha a jányomat megríkatod, adóbevalláskor te is ríni fogsz. És itt egy srác megtudta, hogy én pedagógus vagyok, onnantól kezdve követett, hogy ó, tanár vagy, Sanyi, gyertek már a csávó tanár, hallod? Olyan rég láttam tanárat ilyen közelről, hallod? Milyen tanár vagy? Testnevelés tanár. És mit tanítasz? Éneket. És tényleg tanítottam, képzeljék el, éneket az első fél évben, az első osztálynak, mindaddig, amíg az igazgató néni be nem jött órát látogatni. Onnantól megkaptam a 7. A rajzóráit. Nem tudom miért. Mondjuk a férje mesélte, hogy aznap éjszaka igazgató néni 3-szor sírt fel álmából. És én olyan jókat találtam ki a 7. A-nak rajzórára, de ezek mindig elégedetlenkedtek, hogy ne ragudjam át a nálunk, mi ezt nem tudjuk lerajzolni. Nem vagyunk ilyen festőművészek, Pikachu vagy még. A Picasso Attila, azok se vagyunk, de... Mondtam is neki, hogy tudjátok mit, gyerekek, következő órán leülök elétek egy székre, és akkor majd engem kell lerajzolnotok. Erre egyik lánynak felderült az arca, ó, tanár bácsi, az könnyű lesz, egy tojás fülbevalóval. Mondjuk mit várjak tőlük, amikor a saját anyukám mondta rám, hogy fiam, neked olyan tojásfejed van, hogy a madár ráül, hogy kiköltse. S az alsósak ők aranyosak, kedvesek, próbálnak lenni. Nem mindig sikerül, testnevelés óra elején sorakoztunk, egyik kislány jelentkezett, hogy holnap hozok tanárbácsinak egy kis kutyát, jó? Meg meghatódtam, hogy jaj, de aranyos vagy, annyira szeretsz, hogy hozol nekem holnap egy kis kutyát. Á, nem csak nagyon harapós. Meg anyukám azt mondta, hogy rá kéne sózni valami hülyére. És még hozzátette, hogy és én azonnal tanárbácsira gondoltam. Kedves, nem? És képzeljék el, most olvastam, hogy Magyarországon minden hüllő és kétéltű védett állat, például egy vízi siklónak 25 ezer forint az eszmei értéke. Úgyhogy most azon gondolkozok, hogy fogok néhány vízi siklót, megyek a boltba vásárolni, és pénztáros majd lecsipogja az árukat, mondja, hogy 13.500 lesz, én meg kérdezem, hogy vízi siklóból tud visszaadni? Mondjuk meglepődnék, ha elvenni, hogy jó, akkor kaptam egy vízisiklót, akkor jár vissza két kecskebéka, meg egy tarajos gőte. Erika! Fontos szalamandát, fel tudod bántani négy leveli békára?

0: Mondom, mondja már meg, hol van. Jó, itt végigmész egyes az úton a tökönbe. Elész a keresztülőség, ott barakanyodsz, ott van a sportpálya a tökönbe. Odaértem, elmeséltem szervező hölgynek, annyit kérdezett, találkoztál Tököm Józsi bácsival? Köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánok, viszontlátásra.
1: Sajnos ki kell mondanunk, ma már bárkiből lehet közmunkás. Egy-egy település főutcáján reggel 6-kor a legkülönbözőbb társadalmi rétegből érkező emberek találkoznak, hogy különösebb hasznot nem hajtó, de legalább pénzkereső tevékenységükkel elüssék az időt. Ilyenekkel találkozhatnak a következő jelenetben is. Helyszínünk a méltán ismeretlen Dunafütykös főutcája. Magsa Zoltán jelenetében szereplő közmunkások pedig Bach Szilvia, Bokor Barna, Szerednyei Béla és Vida Péter.
2: Feribá nagyon gondolkodik, meghajlott a seprű alja erősen a nyomástól.
3: Ja, hogy tegnap otthon végignéztem a gyermekeimmel, rájöttem, hogy túl vagyok tenyésztve.
4: Pedig szép gyerekei vannak a Feribának, még ha nem is saját egyik se.
5: A kezetek járjon, ne a szátok. Addig a sarokig el kell jutni, megmondta a Hajnalka.
3: Na, de ilyen hülye munkát, még hogy fordítsuk egy irányba a lehullott faleveleket. Hát jön egy szél, az annyi az egész napos melónak. Múlt héten legalább volt értelme kékre festeni a rendőrség előtt a füvet.
4: Ja. Lett is melójuk bőven, mióta megtisztítottuk a jelzőlámpában a színes lencséket, ha mindengedte a színit.
2: Aj, de pletykás vagy. Nem megbeszéltük, hogy nem szólunk senkinek.
4: Jó van, na kiszaladt. Úgyis észrevették már, mint a zebrát, amit a Sanyi festett részeken, az meg az út középtől visszakanyarodott ugyanahoz a járdához.
5: Mindig az az ital, mindig borzasztó. Hát én 60 éves vagyok, de még soha nem voltam részeg. Ja, de egyszer, amikor kiestem a csiga születikből, vagy mi a nyavaja volt a neve, már nem tudom.
3: Ja, mit adott elő?
5: Hát azt énekeltük, hogy nem tudja senki. Mi fáj nekem? Erre a zsűri elnök azt mondta, de sejtjük. És akkor már hiába kezdtünk bele a slágerünkbe, a menet közben kinyílott a vonat ajtó. Azonnal kiestünk, kérem.
4: A Feribá meg verseket ír, ugye?
2: Na, szavaljon már valamit, Feribá, valami sajátot.
3: Nem kell engemet hallgatni. Pofáztam épp eleget, azt mégis ide jutottam, úgyhogy hagyjuk.
2: Ne, már ne kéresse magát. Ha nekem lenne versem, én mondanám orbaszlájba. Én csak locsoló verset tudok. Én kis kertész legény vagyok, öntözködni járok, azt mondták a falu szélén, vége a településnek.
4: Jó, hát locsoló verset mindenki tud. Azt, hogy a zöld erdőben jártam, balesetet láttam, én voltam a hibás, gyorsan odébb álltam. Na, hogy van az a vers, Feribá?
3: Na, jól van. Az a címe, hogy létrát támasztottak hozzám. Létrát támasztottak hozzám, pedig nem vagyok magas, de vagy alacsony. Ha pofon akarsz vágni, állj és álmír a kisangyalom. Búzsrezada düledezik Miskolcon. Kijelentő módban mondom meg egy kicsi malasztal, ha addig élek, saját parasztházad lesz, édes lányom, benne saját parasztal.
4: Kár, hogy nem ismertük el.
5: Nagyon tetszett speciál.
2: Nekem is.
5: Én kérem, a felső fogsor használata nélkül is tudok szabálni. Jelszavam, műfogsorom van, és nem fejlek használni. Egy pillanat, kiveszem a felsőt.
4: Nem, most már
3: félek rá. Ne. A felsőt azt ne.
5: Elfi Jándor, Mihihibi. Árjaknak a hozására, egálék a alagó Mihihibi név.
2: Soma, tedd már vissza, Klárika, fogsát, légy szíves.
4: Ja, jó, hát nála a tömés tud se van.

0: hallolnám.
1: Most már tudok beszélni, tessék.
2: A Feri bá meg beugrott egyszer a Csárdás királynőbe, aztán úgyhogy nem lett színész.
0: Hát az igaz, hogy beugrottam a Csárdás királynőbe, csak rosszkor. Meg is állt mindenki, mert nem emlékezek, hogy lett volna a darabban pizzafutár.
1: A Jónás meg feltaláló. Mesélj csak el, milyen találmányod van. Tudod, azt a izé fűtésre, na azt.
2: Ja, hát az egyszerű, mert úgy fűtöm föl a szobát, hogy ha bent mondjuk 22 fok van, kint meg 5, akkor kinyitom az ajtót, hagy jöjjön be még az 5, és akkor 27 fok lesz bent. De ez csak hobbi, ezen kívül van egy farmom, ugyanis használt lovakat veszek, és felújítva továbbadom őket.
0: És a hangutánzás. 2 hete majd becsináltunk olyan jól utánoz bármit.
1: Akkor legyen mondjuk egy függönyhúzás, na?
2: Sitty.
1: Bámulatos.
2: De Somának is vannak képességei, például bármilyen jelzésű autóbuszt képes megvárni.
0: Igen.
2: És bármelyik magyarországi várost felismeri alulról a metróból.
0: Jó, hagyjál már, ebben nincs semmi különös. Nálunk otthon a humor megy nagyon. Apámon nevettünk, míg velünk lakott. Egyszer bejött, de előtte nem ment ki.
2: Aha.
0: Mondtuk neki, csinálja már meg még egyszer, nem tudta.
1: Viszek
0: egy kanna zöldséget a nyusziknak. Van 60 nyuszink, bár a múlt héten még csak 4 volt. 2 fiú, meg 2 lány. Apa szerint elrágták a köztük lévő drótot a ketrezben. Na, jól van, elég a tracspartiból, a kezetek járjon, ne asszátok.
2: Érdekes, pár hónapja ezt még fordítva mondta az öreg.
0: Ha, jó, miniszterként másképp beszél az ember, ugye? Aha. De te sem pofászhatsz, te voltál a helyettesen, nem?
1: Megbeszéltük, hogy nem emlegetjük a múltat, ugye? Kuss, vagy lecsukatlak benneteket. Attól, hogy kirúgtak, még a főbírói rutinom megvan. Na, nyomásra okozni mindenki. Gyerünk, megy!
3: Riporterként őszinte interjút készíteni egy politikussal olyan, mint Lagzi Lajcsitól azt kérni, hogy gázzal fűtsön. A Rádiókabaré legendás főszerkesztője és írója Sinkó Péter most megmutatja nekünk, milyen manapság egy kemény riporter, akit nem érdekel a karrierje, oda teszi magát, még akkor is, ha esetleg baja lehet belőle. A kemény, mindenre elszánt riporter szerepében Vida Péter, riportalanya Mózes András, aki pedig a műsort hosszan felvezeti és ezzel élete szerepét játsza, Aradi Tibor. Kedves hallgatóink, ez itt a Csak keményen. Kemény kérdések, őszinte válaszok. Szerkesztő riporter Kovács Tamás.
4: Üdvözlöm Önöket, a Csak keményen mai vendége dr. Járai György, minisztériumi államtitkár. Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
5: Természetes, úgyis éppen erre jártam.
4: Tehát mégis fel kellett öltözni, ugye, meg bejönni itt a kapur?
5: Természetes, a sajtónak én mindig.
4: Na most engedje meg, hogy azonnal szembesítsem Önt valamivel. Ön ugye azt mondta a parlamenti vitában, hogy noha.
5: Igen.
4: Na most kérem, ne vegye rossz néven. A műsorunknak nem szokása szépíteni a dolgokat, takargatni. Ennek a kijelentésnek a nyomán önnek a szemébe kell mondanom, hogy ön egy nagyon felkészült és kiváló szakember.
5: Hát azért.
4: De, amit az egyetemek anyagi támogatásáért tett, az valami csodálatos volt.
5: Ugyan?
4: Ne vágjon már közbe! Riporteri kötelességem önnek itt egyenes adásban a szemébe mondani, hogy önnek iszonyatosan jól áll a haja. Kérem, mutassuk is meg a kamerának, jó?
5: Az asszony szokta berakni.
4: Hát hogy csinálja? Zsilettel vagy ollóval?
5: Van egy ilyen szakávágója.
4: És hátul?
5: Hátul stuccolja.
4: Ó, ő is szakember?
5: Nem, csak olyan amatőr.
4: Ön hazudik?
5: Én?
4: Igen. Aki ilyen jól tudja felstuccolni a hajat hátul, az igazi szakember. De sajnos műsoridőnk lejárt, már csak egy kőkemény kérdésre van időnk. Mik a tervei?
5: Emelkedni kicsikét a ranglétrán.
4: A miniszterség, vagy talán még feljebb?
5: Hát, elég nekem a miniszterség is.
4: Azt hiszem, önben több van. Javaslom, hogy pályázza meg a miniszterelnökséget. Kedves hallgatók, búcsúzik a Csak keményen, a kemény pengeváltások műsora. Jövő héten a vízügyi lobbit küldöm a padlóra. A műsornak írhatnak, bár fölösleges. Postacímünket tudják meg valahonnan. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, a bátorok nyomozó, Kovács Tamás.
3: Kedves közönség, kedves hallgatók, a Rádió Kabaré színpadán Szobácsi Gergő.
6: Köszönöm szépen, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyobb fiam most 5-es, most éppen a rapper korszakát éli, tehát ilyen baseball sapka, baggy gatya. Nagyon furcsa nekem úgy, hogy 1-2 éve még pókember volt, de most már nagyon nagy fiú, és várom valamelyik nap a suli előtt, jön ki, nagy lazán, mondom, hello bocikám, így ad egy pacsit, szevasz cigány. És kiderült, hogy ez egy slang, amit én már nem ismerek, és nagyon furcsa nekem kifelé menni a divatból. Múltkor Elek Peti kollégámnak küldtem egy like-jelet SMS-ben, és akkor találkozunk, azt mondja, látszik, hogy elmúltál 40, ilyen like-jelet már nem küld senki. Hát onnan biztos a telefonnál csak miattam tartják meg, hogy már rég kitörölték volna, de persze a Szobácsi agynyomkorásza. Tehát én most 43 vagyok, de szerintem egy 43 éves emberben nagyon sok lehetőség van. Magyar Péter például 43 évesen döntött el, hogy miniszterelnök lesz, 2 év alatt mellé állt 3 millió ember és miniszterelnök lett. Én 2 éve eldöntöttem, hogy fogyok 10 kilót és híztam 5-öt. Ennyit tudok mellé tenni, és állítólag külföldi csajok posztolgatják, hogy milyen jóképű az új magyar miniszterelnök, majd most érdemes lesz Magyarországra utazni, mintha ez bárhol lehetőség lenne, hogy ahova elutazol, ott lefekszel a miniszterelnökkel, nem? Hogy még nem tudom, mi bajuk volt az előzővel. Nem tudom, miatt a hányan indultak meg. Mondjuk nekem ez szimpatikus, hogy az élet egy bizonyos pontján valaki úgy dönt, hogy valami teljesen más fog csinálni, mint eddig. Én mondjuk, ha kipróbálnám magam valami másban, én hűtőgép szerelő lennék. Múltkor elromlott a hűtőnk, hívtunk egy szerelőt, jön be a csávó, megáll 3 méterre a hűtőtől, azt mondja, nem tudom megcsinálni, 5000. Mondom a fiáimnak, a francokat fogtok ti főiskolára járni. Kérjük a kocsira, hogy Szobácsi és fiai, ha 10 címet megcsinálunk egy nap, meg vagyunk. Amúgy nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy mikor szokott elromlani a hűtőszekrény, vagy bármi, amikor egy picit így kezdtek rendbe jönni anyagilag, nem? Tehát, hogy az élet egyensúlyra törekszik. Mondok egy példát. Én amikor leszoktam a dohányzásról, volt egy ilyen dohányzásról leszoktató alkalmazás, így számolt, hány szálat nem szívtam el, mennyit spóroltam vele, meg ilyenek, és akkor ilyen 31 000 forint körül tartottam. Felajánlott egy programot, hogyha oda elmegyek, addig se a dohányzásra gondolok. Én oda elmentem, leparkoltam, megbüntettek 30 000 forintra. Maradt egy ezresem egy doboz cigire. Ha már pénz, mostanában próbálok javulni ebben, és ilyen pénzügyi előadásokat hallgatok a kocsiba, és van egy fiszkó, ő ilyen pénzügyi előadásokat tart, és azt mondja, hogy mindenkinek annyi pénze van, mint amennyi a pénzügyi intelligenciája, és azt állítja, hogy ha most a világ összes pénzét beszednénk, és egyenlő mértékben szétosztanánk mindenki között, 1 éven belül visszaállna ugyanez az arány, mint ami most van, tehát a szegény újra szegény lenne, a gazdag pedig újra gazdag. De most én kiszámoltattam a ChatGPT-vel, nagyjából ilyen 5,5 millió forint jutna fejenként a világ összes pénzéből. Én nagyon sok helyen lennék légy a szobában, amikor így megjön az SMS, hogy így ting, az ön egyenlege 5,5 millió forint. De legjobban Lülőnek az arcát nézném meg. Ahogy így megjön az SMS, hogy így ting, de figyelj már, Andi megjött az egyenlegem, és azt írja, hogy Andi. Andi. Jó, csak gonosz vagyok, hát miért ne lehetne őszinte az ő kapcsolatuk, annyi ilyen volt már, nem? Más téma, a nyár első napján rögzítjük ezt a műsort, ami manapság azt jelenti, hogy jön 12 hét 45 fok, egy hurrikán és tél. Én azt vettem észre, hogy ezt a 45 fokos hőséget a nőkön kívül semmilyen más élőlény nem bírja elviselni, de ők viszont nagyon bírják. Főleg, amikor már hetek óta tart, így megyek ki a házból, azt látom, hogy minden növény ilyen sárgára elszáradva, a kutya ássa be magát a ház alá. Feleségem arcán meg ezt látom, hogy ez az! Még! És így látom az arcát, hogy tőle még lehet egy 5 fokkal több. Na most én nem szeretem a meleget, én ugye egy picit túlsúlyos is vagyok, és hát Aranyosi Peti örökérvényű mondata, hogy kövér ember inge a válfán is izzad. Ez rám is igaz, ugye? Bár most lett klímánk, bár aki szerelte, az ezt a kondenzvíz elvezető csövet bevezette a WC-nek a lefolyójába, ahol visszajön a szag. Tehát így választhatunk, hogy vagy ülünk a melegben, vagy a kakiszagú hidegben. Ráadásul nálunk mindenki olyan, aki csak otthon tud WC-re menni. Főleg apósom, aki mesélte, hogy egyszer két hétig voltak Balatonon, akkor ő két hétig nem ment WC-re. Most nem tudom, mi lehet vele, most kim van 10 éve Angliába. Egyszer hazajön, nagyon durva lesz. Meg nyáron itt van az esküvő szezon, ugye? Hát én most már megúsztam, én 3 éve elkeltem. 2001-ben jöttünk össze feleségemmel, de csak 3 évvel ezelőtt, 23-ban házasodtunk össze. Icipici kis esküvőnk volt, volt délben egy ebéd a családnak, 2-re jött a végrehajtónő. 8-kor vége volt, én 10-kor aludtam, de nem az az érdekes, hanem vettünk ugye gyűrűt magunknak, néztük az interneten, és volt egy gyűrű, rá volt írva, hogy te vagy számomra az egyetlen, 25.000 forintba kerül, de ha 3-at veszel, olcsóbb. Mert hát, ha nem. És amúgy csomó mindenkit inspiráltunk a családba, mert ott van unokaöcsém, aki 2 éve együtt él egy csajjal, és ő is érezte, hogy most már ideje más szintre emelni a kapcsolatukat, úgyhogy így főzött egy vacsorát, és romantikus keretek között megkérte a barátnőjét, akivel 2 éve együtt élnek, hogy költöző haza az anyjához. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
3: Ihos József szerintem már annyi falugyűlést vetett papírra az évek során, hogy ennek a híre külföldre is eljutott, és állítólag ő írja majd a Fatmagül 2-t. De addig is, amíg nem láthatjuk Kató néni turbában kebabot árulni, nem maradunk Ihos írás nélkül, hisz jön a falugyűlés legújabb epizódja kiváló szereposztásban, ami a következő: polgármester Csúlya Imre, tanárnő Kökényesi Ági, Bolerász Sirkó László, Kató néni Ihos József, Kínai Vida Péter, Cilinger Nádas György.
7: Tisztelt falugyűlés! Örülök, hogy a nyári munkák és a szabadságolások ellenére is hiánytalan a mai részvétel. Hiszen ilyenkor a szerényebb anyagi helyzetben lévők is elutaznak a Rivérára, a tehetősebbek a Bahamákra, az ennél is tehetősebbek pedig megengedhetik maguknak, hogy itthon maradjanak. Mivel a faluház felújításán még dolgoznak a szakemberek, ezért a mai ülésünket itt, a Lee család éttermében, a Jáspis Sárkány tyúk szemben tartjuk. Apropó tanárnő, ön mint a falu jegyzője, ellenőrizte már a kőművesek munkáját?
8: Eddig csak a szerszámjukat, így viszont azonnal kiszúrtam a lógosokat.
9: Légy család, nagyon örülni, hogy itt tartani falu gyülevést és festetni vendéglő elé zebra.
10: Én még már megijedtem, hogy elütötte a győzikét az úthenger.
7: Kató néni maga most szólásra emeli a kezét?
10: De úgy így csak a vérnyomás csökkentőmet tartom a magosba.
7: Miért?
10: Azt mondta az orvos, hogy emeljen fel a gyógyszeradagomat.
7: Emberek, a mai falugyűlésünk egyetlen napi rendi pontja az, hogy megválasztok az új alpolgármestert, mivel az előző megszökött a farsangibár ruhatári pénzével, és a falugondnok bolgár ceruza hegyezőjével.
9: De hiába szökni, mert Interpol megtalálni Chilében.
10: Ha most kerül Chilébe.
9: Elaludni a szénbányába.
7: Akkor várom az alpolgármester személyére vonatkozó javaslataikat. Tessék, tanárnő!
8: Mint a csáti köcsökbe főtt Emilia általában iskola, biológia tanára és egyben a szertári csontváz, valamint a kitömött bűzősbor sajtómenedzsere, a Lee urat javasolnám alpolgármesternek.
7: Elvállalná, Lee?
9: Lee a kérdést, igen, Lee! Én nagyon jól ismerni Csátot, mivel itt is lenni mindenki Li.
10: Miféle Li?
9: A falubeli.
7: Nos, mi a véleményük Li úr jelöléséről? Tessék, Boleráz.
10: Tiltakozom? Hogyan lehetne Csáton kínai alpolgármester, amikor nem tud rendesen magyarul, és nincs szép kiejtése?
9: De igenis, nekem lenni szép kiejtés.
10: Mikor, kisember?
9: Amikor a nyószomat pekingi gyorsból szépen kiejteni.
10: Na
0: Legalább meghúzta a vészféket.
9: Azt sajnos nem tudni.
0: Miért?
9: Mert annyira nevetni, hogy kimenni erő a kezemből.
10: Én is elvállalnám az alpolgármesterkedést.
8: Ugyan már, Cilinger bácsi, magának eddig semmilyen munkához nem fült a foga.
10: Hát persze, hogy nem, mert pruskom van. Viszont eladó voltam az írószerboltba.
11: De fél óra után kirúgták.
0: Miért? Mi csinált?
10: Leittem az alkoholt a filctollakból.
7: Emberek, itt csak józan életű, tiszta múltú, békés természetű személy jöhet számításba.
0: Akkor leszek én, már nekem tiszta múltam, mivel minden nap még alul is megmosdozom. És békés természetű vagyok.
8: Még hogy békés? Akkor miért jár a piacra egy hatalmas kőbunkóval a kezében?
0: Mert elveszettem az igazolványomat, azt azzal igazolom, hogy őstermelő vagyok.
9: Bocsánat, de én nem javasolni Kanton nénét alpolgármesternek, mert úgy akarni kölcsönt a bankomba, hogy tehenét hozni kezes.
7: Nem mondja. És miért a liskát vitte?
0: Mert azt mondta a liúr, hogy ha nem bírom fizetni a részleteket, akkor valakinek helyettem kell tejelni.
7: Szóval akkor a katonéni önjelölését elvethetjük?
11: Mindenképpen, mivel furcsa szokásai vannak.
0: Nekem? Már miféle furcsa szokások?
8: Na például az, hogy fényes nappal az udvarán félpucéran kenegeti magát valami gyógykenőccsel.
0: Na jó, ezt nem tagadom.
10: De miért nem bent csinálja a házba?
0: Mert abban ráírva a kenőcs le, hogy csak külsőleg.
7: Mivel nincs egyetértés az alpolgármester személyét illetően, ezért javaslom, beszéljünk másról is. Ősztől még több munka lehetőség lesz a faluba, mert újra kinyitjuk a Csáti szénbányát. Én leszek majd a bányaigazgató, a tanárnő a bányamérnök, a boleráz meg a bányafelügyelő.
0: És mi lehetnék?
2: A bányarém ma.
7: Szóval lesz itt munkahely bőven, hiszen hamarosan megépül a petárdagyár és az akkumulátorüzem.
0: Aztán mit ad Csátnak ez a petárdagyár?
7: Robbanásszerű fejlődést. De az akkumulátorgyár sem okoz környezeti károsodást, erre a savamat adom. Tisztelt falugyűlés, végezetül egy örömhír, hogy az idén megrendezzük az első csáti szőlő- és borkarnevált, ahol mindenki az egyéniségéhez illő szőlőfürtként fog felvonulni. A tanárnő már össze is állította, hogy kihez milyen szőlőfajta illik.
9: Tessék elmondani!
8: Nos, tapasztalataim szerint a polgármester úrhoz a bikavér illik, a bolerászhoz a szürke barát, a Li úrhoz jufark, a Cilingerhez pedig a mazsola.
0: Vágyanak már, hát én hozzám elég szőlőfajta illik.
10: A kecskecsöcsű mamu!
12: Kedves hallgatóink, a rádiókabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kajzer Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Kedves hallgatóink, most pedig következik a Kabaré Lexikon.
13: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Lexikon.

0: Üdvözlöm Önöket, Kapuvári Gábor vagyok. Ma ismét a Rádió Kabaré egy állandó szerzőjét mutatjuk be. Szabados Gábor humorista, író, újságíró, 75 éve született Miskolcon, és ahogy mondja, tévedésből Budapestre emigrált. Neve a Déli Hírlap című egykori városi lap kulturális munkatársaként vált ismerté, humoristaként pedig a Rádió Kabaré állandó szerzőjeként, és a mai napig szórakoztat minket humoros írásaival. Most egy olyat hallunk, amilyen helyzetbe remélem egyikünk se kerül. Schneider Zoltánt és Vida Pétert halljuk.
1: Szervusz, Ernő! Hát, itt vagy!
2: Biztos, hogy itt vagyok?
1: Miért? Hol lennél, ha nem itt?
2: Ha nem itt, akkor ott!
1: Egy étteremben vagy!
2: Egy étteremben?
1: Igen, ott vagy!
2: Na, most mondtad, hogy ott vagyok, akkor nem itt.
1: Üljünk le! Ez az asztal jó lesz?
2: Nekem nem, én inkább székre ülnék.
1: Emlékszel? Pár hónapja felhívtalak telefonon, és megbeszéltük, hogy néha találkozunk. Osztálytársak voltunk a gimnáziumban.
2: Ha legalább a nevedet áruld már el.
1: Ha Géza vagyok. Na, milyen Géza?
2: Ha én tudjam, amikor te se tudod.
0: Szabados Gábor különös módon nem egy vígkedélyű ember, de célja, hogy másokat legalább jókedvre hangoljon. A Hócipő nevű szatírikus két heti lapban is találkozhatunk rövid, lényegre törő megjegyzéseivel. A Rádió Kabaréban már állandó rovatként szereplő Apróságok 2024-ben könyvalakban is megjelent. A kötetben is élethelyzeteket mutat be villámtréfák keretében, mint ahogy a Rádió Kabaréban is megszoktuk. Akkor halljunk apróságokat, következik Major Melinda, Bezerédi Zoltán és Elek Ferenc.
3: Mivel foglalkozik a férj?
4: Mivel foglalkozik a férjed?
5: A férjem hivatása a kutatás.
4: És jól megfizetik?
5: Ó, nagyon jól.
4: Milyen területen folytat kutatást?
5: Semmilyen területen. Mondom, kutatás. Kölcsön rövid időre.
4: Ne haragudj, tudnál kölcsön adni egy közepes nagyságú összeget?
3: Mennyiről lenne szó?
4: 500 ezer forintról.
3: Persze, szívesen, de csak rövid időre.
4: Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok. És mennyi lenne az a rövid idő?
3: Egy perc.
4: Elfelejtette a PIN kódot.
3: Jó napot kívánok, szeretném a segítségét kérni. Tegnap elfelejtettem a telefonom PIN kódját.
5: Jaj, semmi gond, kérem, mondja meg a nevét.
3: Azt már két hete elfelejtettem.
0: 2008-ban a Miskolci önkormányzat Nívó díjjal tüntette ki. Bevallása szerint fiatalon nagy hatással volt rá a Ludas Magyi című szatirikus hetilap, és a neves kabaré szerzők Rejtő Jenő, Darvas Szilárd, Tabi László, Mikes György, de többek közt a híres New York-i klarinétos Woody Allen is a kedvencei közé tartozik. Ismét egy kis nyelvi csűrés csavarás Bezerédi Zoltánnal és Bozó Andreával.
6: Csengettek!
7: Nem hallom, Mártikám!
6: Mit nem hallasz?
7: Nem hallom, hogy csengettek! És nem hallom azt sem, hogy azt kiabálod nekem, hogy csengettek!
6: Csengettek!
7: Jó, megyek, megnézem, hogy ki az.
6: Most megkopog.
7: Nem ő kopog, hanem én kopogok neki. Bentről, ki?
6: Ki kopogsz neki? Mi?
7: Mert nem találom a kulcsot.
6: Hát ide látom, hogy ott van a kezedben.
7: És hogy adjam ki neki, hogy kinyissa az ajtót?
6: Te nem tudod kinyitni?
7: Nem, mert nem tudom bedugni a kulcsukba. Itt van benne egy másik kulcs.
0: Kedves hallgatóink, ez volt ma a Kabaré Lexikon. Köszöni figyelmüket Kapuvári Gábor. Most pedig a hírek után az országjáró szombat délutánt hallhatják.
8: A Kabaré Lexikont hallották. Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
9: Pontosan 14:30 van, folytatódik az Országjáró magazin. Ma Pápára hívogatjuk Önöket, ahol jelenleg is zajlik a játékfesztivál. Hamarosan a város kulturális életével ismerkedünk, idegenvezető segítségével mutatjuk be Önöknek Pápa épített örökségét, és a délután során folyamatosan érkeznek hozzánk azok az alkotók, azok az aktív csapatok, akik mozgatják ennek a történelmi városnak kulturális életét, színesebbé teszik a hétköznapokat. Úgyhogy tartsanak ma is az Országjáróval, 17:30-ig Pápán kalandozunk. Már is folytatjuk a felfedezést, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
10: 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait, és őszre megújult Fideszt ígért Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, hogy soha nem adja fel, és ellenzékben az emberek hangjának kell lenniük. Magyar Péter szerint Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posvai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Ipari létesítményeket ért ukrán drón támadás éjszaka Oroszországban. Krasznodárban egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor egy tengeri terminálba csapódtak be a repülőszerkezetek. A környéken tűz ütött ki. Légi csapásokat jelentettek Volgográdból is. Herszon orosz megszállás alatt lévő térségében egy hidat találtak el az ukránok. Lezuhant egy katonai szállító repülőgép Indiában egy légi bázis közelében. A tragédiában 5 meghaltak. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. A dél-ázsiai ország fegyveres erőinek flottájában több régi orosz gyártmányú repülőgép teljesít szolgálatot. Amelyhoz hasonló változékony idő lesz holnap, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután már egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
9: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Pápáról jelentkezünk. Ezen a hétvégén Pápán minden a játékról és a játékosságról szól, hiszen zajlik a játékfesztivál az Erzsébetligetben és itt a főtéren is, illetve a város különböző kulturális intézményeiben adnak egymásnak randevút a különféle játékok szerelmesei. Van itt népi és retro játék, bábszínház, élőszavas mesemondás, társas játékos csapatok várják a játékos kedvű résztvevőket, ügyességi kvíz és egyéb szellemi játékok, vetélkedők zajlanak majd a délután folyamán, miközben benépesül a város, kézműves alkotók különleges portékákkal és kézzel készült játékaikkal is várják az ideérkezőket. Az Országjáró képzeletbeli színpadára is érkeznek majd folyamatosan a játékok szerelmesei és a játékos kedvű közösségek tagjai. Hamarosan például tánclépésekben érkeznek hozzánk a szenior örömtáncosok, örök ifjú és mindig mosolygós hölgyei, hogy elmondják, mozgásban az élet. Játékos hasonlattal élve a hölgyek úgy pörögnek egy-egy koreográfiában, akár a búgócsiga. Ismerjék meg tehát őket is, tartsanak ma is az Országjáróval. Pápára hívjuk Önöket, 17:30-ig.

0: Vágyak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Pápa városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és minden egyes alkalommal egy-egy szalagot kötünk erre az országjáró vándorbotra, és a szalagon van egy jelmondat, és ez a jelmondat olyan jelmondat, ami az adott településre jellemző, vagy valamiért fontos, és itt áll mellettem Vadász Krisztina, a Pápaváros alpolgármestere kezében egy szalaggal, a szalagon egy jelmondat. De mi ez a mondat?
2: Először is köszöntöm a hallgatókat, a jelmondat pedig így hangzik, hogy egy kicsit mindenki pápai, hiszen én is erről szeretnék beszélni, hogy Pápaváros egy nagyon emberszerető társaság, nagyon vendégszerető, aki ide ellátogat, az általában vissza is szeretne térni. És valahol mindenkinek van valamiféle pápa érintettsége.
1: Például?
2: Például Zséda itt született, például Rab Zsuzsa itt született, például, hogy politikusokat említsek, kétfélét említek, jó? Egyik oldal, másik oldal, Kövér László és Gyurcsány Ferenc is itt született, és itt jártak iskolában.
1: És mi kell ahhoz, hogy mindenki egy kicsit pápai legyen?
2: Mi kell ahhoz? Hát vagy itt élni, vagy pedig itt születni, vagy ellátogatni pápára. És tényleg azt gondolom, hogy van pár olyan város a szép kis országunkban, ahova jó visszatérni, és pápa is ilyen. Hiszen pápa most már azt gondolom, hogy az előző riportalanyok beszéltek egy kicsit az épített örökségünkről, hogy micsoda szép épületeink vannak, hogy Magyarország harmadik zsinagógája miénk, hogy van egy Petőfi emlékeket felvonultató Petőfi házunk, van a főtéren, ott voltak ugye délelőtt, főtéren volt az önök stábja, ott van egy Szent István vértanú templom, amit mi helyiek csak nagy templomnak hívunk, a főtéri házak szép cukorkaszínű, pasztelszínű házak, amire egyébként én így 50 év után is mindig rácsodálkozom, hogy van a március 15-i téren egy gyönyörű református nagy templomunk, szemben vele a kékfestő múzeumunk, a Kluge-féle kékfestés, tehát a Kluge család 240 éve költözött pápára. Mert most ünnepeljük ebben az évben a pápai kékfestés 240 éves évfordulóját, és hogyha valaki másfajta, és van egy Eszterházi kastélyunk, ki ne hagyjam, de hogyha valaki másfajta feltöltődésre vágyik, akkor pedig itt a Várkert fürdő, ahol kicsik nagyok találnak számukra megfelelő programot.
1: És pápa azért is szerethető, mert ugye az emberek is szeretik egymást, beszélnek, itt figyeltem a főtéren, megállnak, üdvözlik egymást, szóval úgy van egyfajta kapcsolódásuk.
2: Igen, én azért szeretem ezt a várost, most már elmondtam, és nem árulok el titkot, hogy több mint 55, annyi nem, de több mint 50 éve itt élek. Jó találkozni az emberekkel, és nem lehet úgy mondjuk elmenni A-ból B pontba, hogy ne állítsanak meg egyen-ketten vagy sokan, és ne beszélgessünk, és nem csak engem, hanem mindenkit. Tehát ez egy közvetlen emberekkel tarkított város. Én például, hogy egy kicsit személyeset is mondjak, azt is szeretem benne, hogy a volt általános vagy középiskolai osztálytársam szüleinek még mindig azt köszönhetem ennyi idősen, hogy csókolom. És ezt fogadják, és visszaköszönnek, hogy szervusz Krisztikém.
1: Pápának azért van egyfajta lüktetése, de mégis van egyfajta csendessége is. Ez is érték.
2: Pontosan. Én azt javaslom azoknak, akik még nem jártak pápán, vagy újra visszajönnének pápára, hogy jöjjenek több napra, hiszen ezt a város szerintem nem érdemes úgy megnézni, hogy rohanva, hanem tényleg lassan. Megnéznek mondjuk egy kékfestő múzeumot, utána beülnek valahova a sétáló utcára, vagy a főtérre, egy étterembe, vagy egy kávézóba, ahol elüldögélnek, nézhetik a tényleg gyönyörű épített környezetet, vagy lemehetnek a Várkertbe, a Várkert árnyas fái, a több mint 200 éves platánfák alatt is érdemes elüldögélni. A helyiek sokszor mennek egyébként a Várkertbe, ezt nem lehet megunni, nosztalgiázni, és gondolom, hogy akik először vannak, azok pedig rácsodálkoznak, hogy ez az egy tényleg kifejezetten szép környezet. Egyébként még azt hadd mondjam el, hogy mi pápaiak hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen szép közegben élünk, hogy milyen szép ez a város. De hogyha találkozunk turistákkal, vagy találkozunk olyanokkal, akik először vagy néhány alkalommal jártak pápán, mindig felnyitják a szemünket arra, hogy mi az, amit ők szépnek látnak. És akkor egy kicsit újra mi is rácsodálkozunk a városunkra.
1: Hát mondhatjuk, hogy pápa itt járva kelve meg is állapítottam én magam is, meg többet magammal, hogy van egyfajta romantikája.
2: Van. Mire gondol? Csak kíváncsi.
1: Hát az épületek, meg amit ön is mondott, azok a zöld felületek, olyan öles fák vannak, hogy ahol a játékfesztivál is zajlik, hogy 3-4 gyerkőzt nem tudná átölelni, akkora törzsű fák. Már maga az bujócskázni lehetne, ha már a játéknál tartunk, meg sok-sok olyan beszélgetésre is alkalmat ad az a park, ami szerintem sok városban nincs, vagy megirigyelnék.
2: Pontosan, és Pápán itt van a történelem is. Tényleg érdemes körbenézni és elolvasni a különböző épületekről az információkat, és egy kicsit többet tudni a városról. De a múzeumainkban olyan szakemberek vannak, akik ugye körbevezetnek minket, akkor mindig egy kicsivel több pluszt mondanak el a városról, illetve magáról a kiállításokról. És hogyha kérdeznek, akkor nagyon szépen tudnak válaszolni azokra a kérdésekre, hiszen felkészült szakembereink vannak.
1: És Pápa mennyire ismert, hogy látja? Szóval a turisztikai szempontból nézzük, akkor mennyire ismerik az emberek ezt a várost, ami egyébként nagyon jó adottságokkal rendelkezik?
2: Azt tapasztaljuk, hogy nem eléggé. Mi most készülünk egy új városmarketinggel, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha ez a városmarketing működőképes lenne, de mivel szakemberek csinálják, biztos vagyok benne, hogy az is lesz, és különböző csoportokat célzunk meg, mert az is fontos, hogy ne csak iskolásokat hívjunk ide, ne csak nyugdíjas csoportokat, hanem tényleg mindenféle korosztály meg tudja találni itt azokat az épületeket, azokat a helyeket, vagy azokat a szolgáltatásokat, ami megfelelő neki, amitől jól érezheti magát itt a városban.
1: Nagyon szépen köszönöm, még itt az utolsó mondat, még egyszer elmondjuk, hogy mi került a szalagra az Országjáró Vándorbotra.
2: Egy kicsit mindenki pápai.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Pápán zajlik a játékfesztivál, és játszani jó felnőttként is öröm a játék. Meg hogyha játékos lépteket teszünk, akkor már mindjárt ott vagyunk a tánc kapujában. És hát érdemes táncolni, meg mozogni akár, hogyha már túl vagyunk a 20-on is. Ezt nagyon sok felé járva a szenior örömtáncosok bizonyítják, akik mindenhol nagyon derűsek és vidámak. Hát így van ez Pápán is. Dr. Gyerkó Tünde érkezett meg a tündéri szenior táncosok aktívan, idősen is aktívan csoport vezetésében, mert hogy futtában vannak, nem csak tánccipőben, hanem futócipőben is, mert fellépésre sietnek innen. Hová mennek, Tünde?
4: Igen, mi Főcsanakra igyekszünk, ott lesz egy fellépésünk, és holnap itt a nejen is megmutatjuk egy picit magunkat. Igaz, nem a szenior örömtánc nem a fellépésekről szól, mert hogy ez már egy plusz stresszfaktor, de pontosan ezért a táncosok közül, aki komfortosan érzi magát a színpadon, és aki jól érzi magát, ha tapsol, vagy nem tapsol a közönség, ezekből megalkottuk az úgynevezett fellépő csoportunkat, és hát még egy fél éve sem működtünk, amikor beneveztünk az országos kimét tud betélkedőre, ahol arany minősítést szereztünk, és ez talán ez egy feedback nekik, a táncosoknak, hogy igenis jó, amit csinálunk napról napra és hétről hétre.
3: Julian, miért szeret táncolni?
5: Hát mondjuk egészségileg is nagyon jó, mert a lábaim fájnak, de mikor táncolni kell, akkor sosem.
3: Semmi nem fáj, azt szokták mondani.
5: Nem, és nagyon jó a társaság. Ugye nem hiába mozgás öröm agytorna a szlogen, és ez tényleg jó a mozgás, jó, nagy öröm együtt táncolni a lányokkal.
3: Mi lesz, amit ma előadnak, Gabi? Több tánc is lesz, és nagyon temperamentumos lesz a mai délután is.
6: Hát, mint ahogy a Tünde mondta, latin táncok, western táncok, mindig mindenféle tánccal szinte képben vagyunk, formában vagyunk, úgyhogy pörgősek, nagyon pörgősek az óráink.
3: Én egy kicsit szemtelenül azt mondtam, hogy pörgősek, mint a búgócsiga, ha már játékfesztivál.
6: Nyugodtan lehet azt is mondani, mert hisz olyanok is vagyunk órákon is, mint a búgócsigák, állandóan jár a szánk, beszélünk, zsizsgünk, úgyhogy nagyon-nagyon klassz csapatunk van, igen, összetartóak vagyunk, szeretjük egymást, boldogok vagyunk, mikor más településnek a táncosaival is összejöhetünk, és akkor van, aki süt itthoz, egy kis üdítő, egy kis ez az, és akkor megy a csevely, meg a tánc.
3: Vannak már barátságok, akár különböző települések között, így a szenior tánc révén?
7: Hogyne, rengeteg barát van az ország minden területéről. A tánctáborok arról szólnak, hogy ott az országból mindenki, meg az országhatáron kívülről.
3: Milyen jó, hogy vannak tánctáborok is, ugye lehet várni a nyarat akár a nagymamáknak, vagy a szépkorú hölgyeknek is, mert nekik is juthat egy kis öröm a nyárból.
4: Igen, és mi a külföldi tánctáborokra vagyunk szakosodva, úgymond, ugyanis tavaly előtt ősszel gondoltunk egy nagyot, és lementünk a Neretva völgyébe mandarin szüretelni, aztán körbe táncoltuk a Tartini szobrot Piránba, Portrosról nem is beszélve, utána olivaszűret következett, aztán most legújabb a Milánon nyűgözött le bennünket, és beleharaptunk, ugye ízelítőt kaptunk az erős, igazi erős svájci levegőből is, mert hogy Locarnóban is voltunk. És igen, itt kérdezném meg én, hogy élmény sok tánccal, vagy sok élmény kevés tánccal? Szerintem mindkettőből van.
3: Élményből is és táncból is van. És hát nagyon tetszett a név. Tündéri táncosok. Hogy lettek önök tündérek? Bár hogy így beszélgetünk, a mosoly az ott van, mint a tündérkék arcán.
4: Mezei táncosként beléptem az első Szenor Örömtánc foglalkozásra, és az a tekintet, az a huncut mosoly a szemekben, a kézfogása, hogy megfogták a kezem, és én hát ugye még azt sem tudtam, hogy mi fán terem a box, és akkor mondták, hogy na ne törődj, megtanítunk, tedd a lábad jobbra, balra, ide-oda, és amikor hazamentem, a férjem kérdezte meg a fiam, hogy hát milyen volt ez az első óra, és hát egyáltalán tudtam mondani, tündéri volt, és hát innen vagyunk, mi tündéri szenyorok.
3: Hát engedem, hogy a tündérek tovább lebbenjenek, mert táncfellépés várja önöket Mainfőcsanakon. Dr. Gyerkó Tünde és a tündéri szenior táncosok voltak az országjáró vendégei.
0: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai első feladványunk így hangzik, ki tervezte a pápai főtéren álló két tornyú Szent István vértanú nagy templomot, tehát a tervező nevét írják meg nekünk SMS-ben, 0639666 az SMS számunk.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A folytatásban az Ugodi Málna találkozása a hagyományos vanília fagyival, ez lesz a beszélgetésünk témája, egy kis hűsítő beszélgetés, bár az idő az rapszódikus, volt itt eső, előbújt a felhő alól a nap, de minden esetre jó idő van, az esőre is nagy szükség van, ez majd hamarosan kiderül, mert hogy a málna is kedveli a vizet. No, de hogy jött ez az ötlet, hogy a vanília fagyiba egy olyan gyümölcsöt tegyünk, ami itt terem a vidéken, és a vanília fagyi pedig az a klasszikus, igazi, hát nem tudom, bagamér is íz lenne? Kérdezem ezt mind Marton Györgytől, aki cukrászmester.
8: Tulajdonképpen 35 éve egy ilyen családi beszélgetésnél dőlt le az, hogy mit csinálunk egy fagydaltozót. Utána elkezdtem tanulni a szakmát, de egyébként nem ezzel foglalkozom, ez csak a hobbim.
1: De hát szép hobbi.
8: Szép hobbi, meg jó is.
1: Édesítette az életét.
8: Hát így is lehet mondani. És amikor a világot járjuk, én mindenhol vaníliafagyit megkóstolom, mert azt gondolom, azt a legnehezebb csinálni. A mindenféle ízfokozóval, mindenféle adalékkal lehet csinálni sokféle ilyen modern, divatos fagylaltot.
1: Ilyen porból, olyan porból.
8: Mi főzzük a fagylaltot, pasztamerizáljuk, tehát abszolút csiramentes, és a vanília fagylaltunk úgy gondolom, hogy amára járom a világot, mint ahol versenyképes.
1: De ez milyen, ha ízre le kellene írni, szavakba kellene önteni, mert ugye nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak.
8: Ez egy klasszikus, hagyományos, minden hókusz-pókusz nélküli vanília fagylalt, főzött fagylalt, érdekes mondom, vaníliát tartalmaz.
1: Attól ez vanília rút, stb.
8: Természetesen vanília rutak, így készül, meg hát megvan a teljes recept, és úgy főzzük.
1: És akkor hogyan találtak egy
8: követni, meg lokálpatrióták vagyunk. Már évek óta van egy együttműködési szerződésünk a Málna termesztővel, mert hogy pályázaton nyertek, és azt gondolom, az is része volt a pályázatuknak, hogy ellássák a környéket gyümölcsel, mi ebben is partnerok vagyunk, és ez a málna, ez egy bakonyba termett, nagyon jó ízű, zamatos málna, nem akarok reklámot csinálni neki, de ez más, mint egy hagyományos, boltba kapható málna, sokkal jobb.
1: Hát meg tetszetős küllemre, és bár a fagyiba ez így nem látszik, de az íze az fontos. Pap Attila, ugye, aki termeszt ezt a málnát Ugodon, szép jó napot kívánok, egy családi gazdaságról van szó, nem nagy terület, de annál nagyobb gondossággal.
9: Így van, úgy gondolom, üdvözlöm én is a hallgatókat innen Pápa városából. Kis családi gazdaság vagyunk, kevesebb mint fél hektáron termesztünk málnát, és ez célunk is volt, hogy ne legyünk nagy üzemek, hanem kis méretben, de prémium minőséget, olyat, amit mi is jó szívvel bármikor fogyasztanánk, ezt próbálnánk szeretettel és féltő gondossággal nevelni, termeszteni, majd pedig kiszállítani a vásárlóinknak.
10: Hát ugye az ugati talaj az olyan jó, hogy a málnát kedveli.
9: A bakonyaljai talajok változékonyak, nekem szerencsés egy erős húsztartalmú agyagos talajon van, ami a málna szereti, mert jól tartja a nedvességet, és ez egy jó talaj. Van egy, elnézést, és még egy szeretnék hozzátenni, hogy van egy, ismét csak helyi lokál patriotizmus, van egy lovasklub a környékünk, a Dugord lovasklub, aki szerves trágyával minden évvel lát mennünket, és ez nagyon nagy hálával és köszönettel tartozunk nekik, hogy szép málnát tudunk termeszteni az ő segítségükkel.
10: Hát akkor ez is a titok, ugye, hogy milyen itt a táptalaj, hogyan gondoskodnak róla, és itt mondja itt ugye a Marton György Gyula cukrászmester, minden bio, mert hogy önöknél is minden természetes a fagyiban, mint alapanyag.
8: Így van. Még a tojásra is oda figyelünk, hogy kapirgálós tyúkok tojását használjuk, nem amit a Tesco-ba lehet kapni.
10: És ez tényleg kijön utána, hogy a végtermék, mint fagylalt, egy gombóc fagylaltnál, ha az ember azt kóstolja, akkor érzi, hogy abban van valami különleges.
8: Hát igen, én azt gondolom, hogy én 20 vanília fagylalt közül meg tudom mondani, hogy melyik a miénk.
10: Na és akkor a tilakóstolta már ezt a bizonyos klasszikus vanília fagyit a saját málnájukkal?
9: Természetesen ezt nem lehet kiadni, tehát mindenki, aki Marton fagyizóhoz közel kerül, az nem tudja elkerülni, hogy besétáljon egy gombóc fagyira. Ahogy a Gyuri bácsi megkeresett, hogy ezzel az ötlettel, egyrészt nagyon nagy megtiszteltetés részemre, hogy részt vehetek ebben a versenyben ő általa, másik pedig egy nagyon igazán, tehát az ő termékük az mutatja azt, hogy egy friss gyümölcsből készült, ízletes, zamatos málna ízeket igazán kihozó fagylaltot készítettek, aminek nagyon jó kiegészítője az a vanília fagylalt, amelyik ezt ugye a kis savasságot kompenzálja.
10: És a családi gazdaságban csak málnát termesztenek?
9: Így van, én úgy gondolom, hogy ha valaki igazán jó akar lenni valamiben, akkor fókuszáljon, és egy dologban legyen profi, de abban nagyon. És ez idővel kifizetődik. És
10: málnából csak egyféle van?
9: Nem. Nálam is kétfajta málna van. Nyilván itt a termésidőkkel kell kompenzálni. Van a fertőrizamatos, ami itt van az asztalon, és előttünk ez az igazán nagymamaféle, gurulós, nagyon finom, édes, savanykás ízű málna, amire bárki, ha gondol, akkor málnára, akkor ez jut eszébe, de viszont ez csak 6 hétig terem. Július végén van egy másik, egy viszonylag friss nemesítésű polka nevű málnafajtám. Az lémálna, szörpnek, lekvárnak, dzsemnek kiváló minőségű, de ugyanúgy fogyasztásra is nagyon alkalmas.
10: És akkor itt a cukrászdában, itt a málna mellé másféle helyi termék is bekerülhet, még a tojást mondta, hogy igen.
8: Igen, természetesen van egy gyümölcs nagykereskedő barátom, minden olyan, ő tudja, hogy mi a mi igényünk, minden olyan, ami a nagykertben vagy bárhol elérhető. Első szempont, hogy a környékbeli, második szempont, hogy magyar. Ha ez nem teljesül, mert mondjuk ananász Magyarországon nincs, akkor hoz nekünk a nagykertből gyümölcsöt.
10: És akkor mi lesz itt a következő nagy fejlesztés? Van már valami ötlet? Hát fagyiból nem tudom, mit párosítanak helyi gyümölcsel.
8: Pontosan van, 90 fajta fagylaltunk van recept szerint, tehát egyszer ennyit nem tudunk kitenni a pultba, mert akkor ha mindent meg akarnak kóstolni, akkor nagyon-nagyon sok vevő kéne ahhoz, hogy minden elfogjon. Tehát 14-16 fagylaltunk van kint egyszerre, és jön a következő.
10: Kell ez az elhivatottság is?
8: Hát ez egy hobbi inkább, most már itt elég idős vagyok ahhoz, hogy nekem ez már nem megélhetés, hanem inkább ez most már csak egy ilyen passzió hobbi.
10: Köszönjük szépen!
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Kell hozzá elhivatottság, ez hangzott el az előbb, és hát biztos vagyok benne, hogy aki a mesterségét szereti, az elhivatott, főleg, hogyha már sokadik generációban viszi tovább azt a mesterséget, mint Berta Kálmán, aki kaptafa és cipőfa sámfa készítő mester, és azért azt hiszem, hogy tényleg már nagyítóval kell keresni, akár csak az országban, vagy akár Európa szerte is azokat a mesterembereket, akik kaptafát készítenek. Hát hogyan öröklődött ez tovább? Hanyadik generáció, amit ön visz, Kálmán?
11: Tulajdonképpen már negyedik generáció. A déd nagypapám alapított 1870-ben ezt a céget. Ő kint a németországi Weimarba tanult, és onnan hozta haza ezt a szakmát, és azóta a párról fiúra öröklődött a mesterség.
3: Nagyon szép mesterség, mert hogyha mindenki tudja, megtapasztaltad, hogyha a cipő szorít, akkor az egy nagyon-nagyon kellemetlen és rossz napokat, perceket tud okozni az embernek, tehát hogy egy jó cipőhöz jó kaptafa is kell.
11: Így van, ez természetes. Nagyon sok ügyes cipészmesterrel vagyunk kapcsolatban, akik méretes cipőket is készíten, teljesen lábra szabottan. Ott aztán nem lehet olyan probléma, hogy valakinek szorítson, vagy esetleg tág legyen, vagy nagy legyen a cipője.
3: Kálmán különféle kaptafákat hozott, és mondta, hogy a régi, ez az 1890-es darab, ilyet már keveset lehet látni, mert hogy ez mindkét lábra jó lenne elvileg?
11: Igen, ez a úgynevezett első generációs forgatós kaptafa. Ez teljesen szimmetrikus kaptafa, és itt a cipő viselője azt tiporta ki, hogy most jobb vagy bal lábom hordta éppen. Bár érdekes dolog még volt, akik korábban ugye még a hercegek és grófok időszakban van, aki olyan inast tartott, akinek hasonló volt a lábmérete, és ővele tiportatta ki ezt a úgynevezett forgatós cipőt.
3: Tehát az ő lábát sose törte fel a cipő, mert volt erre egy segédje, egy inasa, akinek hát lehet, hogy sokat fájt a lába.
11: Igen, biztos is.
3: És amiket már mostanság készítenek, és itt hozott számtalan kaptafát szépen méretre jelölve és gyártva, az már bal és jobb lábas is. Tehát ma már azért ez kell. Miért jó a fa kaptafa? Ma már minden műanyagból van meg, mindenféle különleges, könnyített verzió létezik. A fa kaptafának mi a titka?
11: Tulajdonképpen mi kézműipari cipőgyártókkal vagyunk kapcsolatban, és ők a természetes bőrt, nedves bőrt húzzák rá a kaptafára, és ezen szépen meg fog tudni száradni. A műanyag kaptát azt inkább nagyüzemi cégek készítik, ott nagy szériában több ezer pár készül egyszerre, de itt nálunk ez a kaptafa, ezt szeretjük, mert a fának a nedvesség elszívó tulajdonság így érvényesül.
3: Biztos vagyok benne, hogy régen sokkal több kaptafára volt szükség. Ma már csak az igazán különleges lábbeli kapnak kaptafát?
11: Így van, most már viszonylag ritka ez a szakma. Országban itt a mi családunk készíti a kaptafákat Magyarországon. Meg lehet számolni a cipészeket is, aki gyönyörű szép műremekeket készítenek a bőrből.
3: Igen, mert hát a cipők között is vannak műremekek, egyedi darabok, azokhoz egyedi kaptafa is kell, és hát biztos vagyok benne, hogy speciális faanyag is kell, tehát nem mindegy, hogy milyen fából van az a kaptafa.
11: Hogyne, mi itt a környéken a Bakonyerdőből vásároljuk a gyertyán és a bükkfát, ez gőzölve kerül megmunkálásra, ennek olyan tulajdonsága van, hogy ha belejöttnek egy szeget egy gőzölt fá, vagy gyertyán, vagy bükkfába, az a szög kiúzás után kicsit összemegy, tehát sokkal több cipő felső a részt tudnak rá szegelni a kaptafára, és ez még nem esítés magát a kaptafanyagot.
3: Hát szokták mondani, van az a mondás, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál. Az ön családja marad a kaptafa készítésnél? Hogy látja, Kálmán?
11: Testvéremnél van egy fiúgyermek, az Áron. Ő hajlandó szerintem ebbe a szakmába tovább menni. Nálam két nagy lányzó van, de van egy két és három hónapos kis fiúnoka, bízunk benne, hogy majd ő folytatja ezt a szakmát.
3: Hát biztos, hogy büszkén vihetnék tovább, mert ugye a Veszprém vármegyei értéktárba is helyet kapott az önök kaptafája, és maga ez a mesterség. Hát ez egy izgalmas mesterségbeli utazás volt. Nagyon szépen köszönjük Berta Kálmán kaptafa készítő mesternek, hogy erről a csodáról is mesélt nekünk, és a különféle kaptafákat holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van, az Országjáróban ma pápára hívogatjuk Önöket. Pápa történelmi levegőjű kis Isukola város csodás épített környezettel, mesélő épületekkel, amelyek szavát, ha meghallja, egy szárnyaló fantáziájú alkotó, akár meseszövésére is adhatja a fejét. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki éppen harmadik mesekönyvén dolgozik, és az általa megálmodott történetek helyszíne éppen szülővárosa, Pápa. Hát, hogy milyen történet kanyarog itt Pápa utcáin, már is kiderül. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelt

0: Orral, mert úgy látszik, politikai ellenfeleik a visszamenőleges hatályú alkotmányozással a visszatérés lehetőségéből is kizárják. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot húzni az illegális migrációból, menekültábort készített elő Vitnyéden az osztrák határnál. A volt miniszterelnök reagálta a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással döntötték el. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A kormányfő úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról. Reagált Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra a Mi Hazánk. Apáti István alelnök szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet. A Fidesz kormány migránstábort tervezett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. A politikus hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, tüntetést is szerveztek, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Több mint 100 000-en vettek részt a mozgás éjszakáján, az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sport eseményéhez. Több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Nagyon erős UVB sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon. Az UV index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Észak általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
1: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló. Ízek mögötti történetekkel.
1: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
4: Az országjáróban ma pápára hívogatjuk önöket, annak apropóján is, hogy zajlik a pápai játékfesztivál. Ma és holnap még számtalan program, játékos előadás és élmény várja a kicsiket és a nagyokat. A folytatásban itt az országjáróban már is városi sétára is indulunk, hogy idegenvezető segítségével mutassuk be önöknek pápa épített örökségét, egy-egy érdekes történelmi esemény vagy mesélő épület, esetleg különleges tér vagy szobor előtt megállva, mint egy hangos fényképet küldve önöknek, hogy ezzel is megismerjük ismerhessék.

pápa különleges történelmét és múltját. Aztán érkezik hozzánk egy úr, aki nem csak saját kézzel szőtt tarisznyával, szőnyeggel vagy terítővel tud érkezni hozzánk, hanem magát a textil elkészítéséhez szükséges szövőszéket is el tudná hozni, de el tudja készíteni. Többféle méretben és modellben készített már szövőszéket, alkotásait már Kárpát-medence szerte ismerik és keresik. Hogy mi köztük a különbség és melyik milyen textília elkészítésére való, már is elmeséli nekünk. Szőjék tovább az országjáró fonalát velünk, itt Pápán egészen negyed hatig.

0: Hát bízunk benne, hogy nem tévedünk el a meseösvényén, mint ahogy Dániel Figerkő énekelte az előbb, mert hogy Fodor Nikoletta Judit mesekönyvszerző, mesekönyv író érkezett meg hozzánk, aki már maga is mesés a megjelenése, mert hogy a cseresznyék ott vannak az ő hajába tűzve, mert hogy a meseszövéshez ilyen mesés lelkület is kell. És az önöm meséi az Pápa utcáin kanyarognak. Hogyan született ez az ötlet, hogy pápát meg kell mesélni?
1: Egy hangfürdőre való felkérés miatt született Szikra a láma kislány karaktere. A Jókai Morvárosi Könyvtár nyári táborának mesetematikájához kellett egy történet. Így született meg Szikra, a mindig virgonc láma kislány és Szundi a lajhár fiúcska, akiket Dorje, a kis szerzetes kísérvárosunkban és környékén.
0: Mert hogy ugye hangfürdő és hangterápia, ez is hozzátartozik, az élő szavas mesemondásnak egy eleme lehet akár a zenélés is. És merre kanyarog az ő történetük? Mi minden történik velük itt Pápán?
1: Hát igazándiból az Origó, ahonnét ők indulnak, az az Edvi Malom. Ez egy vízimalma, a településünknek volt vízimalma. Most vendégfogadóként, illetve barokk udvarházként üzemel, és ott lakik az én kis másik főhősöm, Álmos Manó, akinek ugye a nevének a jelentése Istentől kapott, illetve megálmodott, és tulajdonképpen ott szállnak meg az én kis mesehőseim, és onnét indulnak Tapolcafőre, az Örvénytóhoz,
0: ahol miről beszélgettünk ma már.
1: Ma így van. Aztán hát a városunknak a nevezetességeit, Kékfestő Múzeumban járnak, Várkastélyban, tehát az Eszterházi kastélyban járnak, Hagyományok hegyén is vendégeskednek, aztán ugye a második részbe kilátogatnak Döbrönte települése, Szarvaskővárához, Nagy Tevelem, megnézik a víztározót, és majd a nyáron biztos visszamennek oda fürdeni is. Tehát nagyon sok helyszínen járnak.
0: Azt hiszem, hogy ön a saját gyermekkorát írta meg a mesébe, nem? Tehát, hogy azokat az élményeket, azokat a látnivalókat, amelyeket Pápán érdemes felkeresni, azt egy ilyen mesésköntösbe bújtatta.
1: Talán egy kicsit igen, szoktam mondani, hogy akit szeretnek az Istenek, meghagyják örök gyereknek, de ma említettem már egy rendezvény kapcsán, hogy amikor felnőtt emberrel beszél az ember, és egy felnőtt férfi ember azt mondja neki, hogy amikor nehéz az élet, vagy úgy sok a hét, akkor ő mesekönyvet vesz elő, és azt olvas, akkor én azt gondolom, hogy helyük van ezeknek a történeteknek.
0: Biztos vagyok benne, hogy kell segítség a léleknek időről időre, és nagyon jó, hogyha úgy tudunk mesélni a gyerekeinknek, hogy mi magunk is egy kicsit megfürdünk a mese szépségében, meg az emberi jóságban, meg a győz mindig a jó a mese végén. Ezekben a kalandos történetekben hogyan születik a mese szövésének fonala? Tehát, hogy előre kitalálja, hogy A-ból B-be el kellene jutni, és akkor az ott milyen útvonal lesz? Vagy egyszerűen csak elképzeli, és akkor szárnyal a fantázia, és aztán lesz, ahogy lesz?
1: Van, amit előre tud az ember, hogy mit szeretne közölni, tehát helyszíneket tud az ember előre, de egyébként semmi nem véletlen az életünkben. Aki hisz abba, hogy több, mint ami a látható a világunkban, az pontosan tudja, hogy minden mindig okkal történik, hogy melyik nap miért mi íródik meg, hát ez nem volt szép így, de hogy mi vetődik papírra a szerző által, mert oka van neki, és az a szép egyébként, hogy az én kis Álmos Manom, aki az Edvi Malomba lakik, az ott lakó házaspár hölgy tagja azt mondta nekem a múltkor egy rendezvény kapcsán, hogy ő már úgy tekint erre a kis Manóra, mint egy élő entitásra, tehát egy élő személyre, és amikor ő az udvaron megy keresztül, neki sokszor eszébe jut, hogy vajon a kis Álmos most mit csinál?
0: Mert már úgy érzi, mintha tényleg ott lenne. Egyébként, hogy két mesekönyv született eddig, de úgy tudom, hogy formálódik a harmadik Nikolettánál már.
1: Igen. Hát ez egy kicsit több lesz, egy kicsit más lesz, mint az első kettő. Az első kettőt én illusztráltam. Hát ennek anyagi oka volt igazándiból. Viszont a harmadikra elfogadta a felkérésemet Vírma néni, aki 82 éves lesz ősszel, és ő az utolsó Vizi Molnárnak, aki a Malomba élt, Edvi Károlynak a lánya. És én azt gondoltam, hogy ennek olyan külcsínje legyen, hogy méltó legyen ehhez a tartalomhoz, amit én szeretnék beletenni, mert belekerülnek azért olyan múltbéli emlékeink, amit egy átlag ember nem biztos, hogy ma már tud vagy használ, hogy ugye a gerendely, a csuvárkocsi, a csuváros fogalma mit takar, hogy ott van a népi mondókánkban a követvág, és nem tudja az átlag ember, hogy mit jelent ez, hogy minden héten vágták a követ, amikor őrölt éjjel-nappal ment a malom, amikor ugye szezonja volt.
0: És most lelkes írásban van, vagy már kész a történet, és már csak a díszítés van hátra, a megjelenés, az illusztráció?
1: A megjelenésre igen, köszönöm, hogy visszautalt rá, mert nem válaszoltam a kérdésére, hogy még folyamatban van az írás is, viszont örömömre szolgál, hogy Varga Pesei Petra tanárnő, a képzőművészeti tanszak vezetője, az ő koordinálásával elfogadta 4 pápai református kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziumának 4 kis hallgató tanulója elfogadta a felkérésem, hogy illusztrációjukkal méltó külcsint kaphasson Dimenzió kap című mesekönyvem.
0: És ha minden igaz, itt a Reformálta Múzeum vagy a kávézó lesz az otthon, ahol bemutatják?
1: Én nagyon szeretném, igen, tehát Halászné Kapcsándi Szilvia mindig odafigyel arra, hogy ezek a tagozatos gyerekek, illetve ezek a képzőművészeti dolgok megjelenhessenek méltó módon, és tőle én kaptam egy olyan súgást, hogy ő helyet ad ezeknek a kislányoknak az alkotásainak, hogy akkor egy ilyen kis kamara kiállítás kerete esetleg megvalósulhat.
0: Hát szője tovább még nagyon sokáig a meséket itt Pápa környékén és Pápa utcáin. Fodor Nikoletta Judit mesekönyvíró volt az országjáró vendége. Csodás mesét szőtt itt az előző pillanatokban nekünk is.

0: A folytatásban városi sétára indulunk Császár Csillával, várostörténeti séták megálmodója, és sok mindenről tudunk beszámolni az országjáró hallgatóinak innen Pápáról, mert Pápa egy értékes város, épített örökségével, értékes embereivel, és hát a múlt is sok mindent rejteget, de kedves Csilla, hol kezdjük ezt a városi sétánkat, mondjuk egy régi étteremben vagy cukrászdában?
1: Vagy akár kezdhetjük itt is, ahol most jelenleg vagyunk, mert ez is egy nagyon régi épület. Ugye, ahol most vagyunk, ez a református ótemplom, amelyet 1783 és 84 között építettek a reformátusok. Ugye közel fél év százados számüzetésben voltak a dásztevelen, és második József türelmi rendeletét követően, miután visszatértek, építették itt meg ezt az ótemplomot. Ugye az akkori türelmi rendeletnek megfelelő szabályok szerint ugye a bejáratai ugye nem nyílhattak az utcafrontra, illetve tornya sem lehetett, ami az érdekessége, hogy a későbbiekben, amikor ez már lehetővé vált, akkor sem bővítették ki a templomot, azóta sincs tornya és harangja.
0: És ahogy bejövünk az utcáról a templom irányába, egy ilyen kis zugos rész lehetett ez valamikor, egy ilyen boltíves átjáró vezet. Ez is egy romantikus.
1: Igen, ez nagyon romantikus, ugye az építető ezt direkt így találta ki, hogy lényegében egy épület van, és az épületnek az udorán van.
0: Vagy egyfajta méltóság, áthalad az ember ezen a boltíves bejárón, és utána megérkezik abba a bizonyos templomba, a református ótemplomba.
1: Igen, igen. És ebben a református ótemplomban az ide látogatók most egy gyönyörű szép egyháztörténeti kiállítást tudnak megtekinteni, illetve ugye itt a Pannonia Reformata Múzeumban található meg az a múmia is, az a híres múmia, amelyet Markstein Károly hozott magával Egyiptomból. Ugye ő itt volt az iskola tanulója, volt a református kollégium tanulója, és ugye abban az időben hát kvázi divat volt valamilyen ajándékot a régi iskolának ajándékozni, és ő ezt a múmiát ajándékozta egykori.
0: Ez látható, itt ha lemegyünk ugye a pince alaksorban?
1: Igen.
0: És ha tovább megyünk a reformáta cukrászdából mondjuk egy másik helyre, egy étterembe, akkor ott is vannak történetek, de melyik legyen ez az épület, vagy cukrászda?
1: Hát itt van mellettünk a MUK, az egykori MUK cukrászda, talán ami Pápavárosának a legismertebb, legrégebbi cukrászda, ugye ez volt az első cukrászda itt Pápán.
0: A név, hogy MUK, annak van jelentősége, vagy ez volt a tulajdonos neve?
1: Ez tulajdonos neve volt, MUK Máténak hívták, és őt Bécsből hozta ide Eszterházy Károly gróf, hogy legyen egy személyes cukrásza, és később annyira meg volt elégedve az ő munkájával, hogy itt a fő utcán bérelt neki egy üzletet, és 1836-tól már ő itt volt Pápán, úgyhogy közel 190 éve, hogy ez a cukrászda megnyitott.
0: És ez a hangulat, ez a majd 200 éves hangulat itt a mai időkben is ugye tetten érhető, meg tudja az ember élni. Ebben él, ha megy, jár, kell, akkor ezt látja maga körül, ezt a fajta levegőt tudja magában szívni, egyfajta időutazás is.
1: Így van, ami különlegessége ennek a cukrászdának, hogy a mai napig cukrászda működik itt, és a régebbi időkben is a MUK cukrászdát követően is folyamatosan, ahogy cukrászda működött. És talán ezt a hangulatot, amit mond, ezt ez a kis barokkos hatás, talán ezt kelti, ugye ez a régi barokk belváros, ugye ezt Eszterházy Károly püspöknek a munkásságához köthető, ugye ő 1762-től volt Pápaváros földesura, és nem igazán tartózkodott itt Pápán, de annak ellenére nagyon fontosnak tartotta a város fejlődését, és rendezte az utcákat, ő építette a itt látható katolikus nagy templomot, és hát ez a barokk, akkor alakult ki ez a barokk főtér, és ez azóta is változatlan maradt.
0: És például, ha játszunk a gondolattal, Petőfi Jókai melyik cukrászdába tölthette az időt, bár nem hiszem, hogy cukrászdába jártak.
1: Hát nem igazán. Petőfi jobbára kocsmákba járt, ugye voltak itt nagyon híres kocsmák, a Hódoska beszálló, vagy éppen a From kocsma, de a Három Rózsában is megfordult nagyon szívesen, amely a tulajdonos három lányáról hívták Három Rózsának, három nagyon szép lánya volt.
0: Köszönjük szépen Császár Csillának, és hamarosan folytatjuk pápai város történeti sétánkat.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai első feladványunk így hangzott: ki tervezte a pápai főtéren álló két tornyú Szent István vértanú nagy templomot? Lehet, hogy ez előbb el is hangzott egy fél füllel, mint hogyha hallottam volna, de a megoldás sokkal erőbb érkezett. Az első helyes megfejtést küldő hallgató itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
4: Jó napot kívánok, Daci Zoltán vagyok.
3: Üdvözlöm, Zoltán. Hát ki tervezte ezt a csodálatos nagy templomot?
4: Fellner Jakab.
3: Így van, Fellner Jakab a helyes megfejtés. Járt pápán, látta ezt élőben, ezt a gyönyörű templomot?
4: Körülbelül olyan 10-15 éve jártam.
3: Akkor onnan is lehetett ilyen gyors a válasz. Igen. Egyébként nagyon szép a templom, érdemes felkeresni ezt is, meg hát persze pápára jönni bármikor érdemes, mert nagyon sok kincs és érték van, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és hamarosan vendéglátóink ajándékát viszi majd a postás.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Takács mester érkezett hozzánk, aki egyébként szövőszék készítő mester, és Lőrinc Péternek hívják, és ugye elkezdte a mesterséget megismerni, és utána elkezdett majd szövőszéket készíteni, vagy mi volt itt a sorrend?
5: Igazából a tanulás volt az első. Hát én még abban a korosztályban tartozom, amikor még kiképzés volt textiles szakmában.
0: Ilyen képzés, hogy takács mesterképző?
5: Szövőipari technikusként végeztem, ami egyenlő a takáccsal.
0: És akkor ebből szépen alakult, hogy szőtte a fonalat, és utána azt mondta, hogy akkor csinálok szövőszéket, vagy készítek szövőszéket?
5: Hát mindenféle fiatal, ugye elvittek katonának, utána beálltam dolgozni a helyi textilgyárba, és amikor már olyan helyzetbe jutottam, hogy volt, tudtam egy kis műhelyt kialakítani, akkor kezdtem el szövőszéket farigcsálni először, és akkor abból az lett, hogy megismertek, eljárogattam vásárokra, zánkai úttörőtáborba, szakkört vezettem, mesterségek ünnepén részt vettem, és ott bemutattam a mesterséget, szövögettem meg a saját készítés.
0: De miket szőtt, miket készített? Szóval milyen dolgokat hozott létre?
5: Tulajdonképpen a takács szakma, abba beletartozik a rongyszőnyeg, gyapjúszőnyeg, takarók, perzsaszőnyeg, aztán ha úgy egyre finomabb, ugye akkor a lemvászon, pamutvászon, sejém, könnyű sejém sál, tehát a textiles szakmában minden beletart.
0: És itt a jelenben is foglalkozik ezzel? Tehát van erre szükség, igény?
5: Hát 91 óta kisiparos vagyok, 76-ban csináltam az első szövőszéket, és a műhelyünk tehát 91-től működik, most már a fiam vezeti, átvette, megtanulta, átvette az egészet, alkalmazottakat, mindent. Hát én már csak majd, hogy nem hobbiból készítem a hajócska vetélőket, ami a finom kis szerszám, amit a kézi szövők az egyik kezükből a másikba átdobálnak, közben pedig a fonal lepereg róla.
0: Ez a szövőszék készítő mesterség, ez kicsit asztalos munka, meg van benne lakatos munka is?
5: Igen, igen, pontosan. Tehát a műhelynek van egy asztalos része, egy vasipari része, tehát még esztergánk is van, és a harmadik pedig a textiles rész, ahol van benne egy óriási gép, hatalmas, 130-140 éves, az pedig a felvetőgép.
0: És ez a fajta kézi szövés, ez még mindig divatos, vagy van erre szükség, mikor már manapság minden géppel történik, tehát gépi szövés, és hogy ne mondjam.
5: Igen, mindig is volt a kézi szövés, tehát nem felejtődött el, mint ipar, vagy mint mesterség. Hát nagy kérdés, hogy milyen szélességben hányan foglalkoznak vele. Hát talán szerénység nélkül mondhatom, hogy nem kis része van a műhelyünknek, hogy ma azért talán egy elég széles réteg, tehát több ezer ember szövöget. De ezt hozzáteszem, hogy nem mint vállalkozó, hanem legtöbben hobbiként szőnek, csak páran vannak vállalkozók.
0: És ugye beszélgettünk, hogy itt sok felé eljutottak már a szövőszékükkel, amit készítenek, egész Csíkszeredáig is például.
5: Igen, igen. Hát Erdélyben ugye kötelező volt körülnézni, annak idején még a 80-as, 90-es években is, és ott tapasztaltam, hogy azt a szakipari munkát, hogy a felvetés, azt már nagyon sokan elfelejtették. Az a régiségben úgy volt, hogy a kis faluban sokan szőttek, de csak egy öregasszony volt, aki felvetett, és az öregasszony meghalt, és valaki nem tanulta meg, akkor megállt a tudomány. Na, a mi műhelyünk ezt vállalta fel, a felvetésnek a tudományát, csak egy mondatban az a felvetés, például amikor fonnak a fonóasszonyok, akkor egy szálat húznak. A felvetésnél 100-at, 200-at, 1000 szálat.
6: Ez már ilyen ördöngös dolog.
5: Igen, kicsit ördöngös. 1000 szálat kell egyetlen egy hengerre föltenni. Ennek megvan útja, módja. Lehet kézzel is csinálni, akkor 3-4 asszonykának kell jól összedolgozni, és tart egy napig. Ha a géppel csináljuk, akkor 2-3 óra, és egy ember kell hozzá.
6: Nagyon szépen köszönjük, tovább szőhetnék még a mondatokat, de sajnos itt tovább kell menjünk. Köszönjük szépen, Lőrinc Péter volt a vendégünk, takácsmester, szövőszék készítő.

0: 4:30 van, az országjáróban ma Pápára hívogatjuk Önöket. Stratégiai, ügyességi, gyorsasági vagy tudást felmérő játékok, mind a jó hangulat, a kikapcsolódás és a közösségépítés alapjai. Pápán ezen a hétvégén zajlik a játékfesztivál, és ha hiszik, ha nem, a társas játékok reneszánszukat élik. A társasjáték klubok több generációt magába foglaló közösségeivel is ismerkedünk mindjárt. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki sem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb, késő gótikus stílusban épült temploma. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Folytatódik az Országjáró magazin, Pápára hívogatjuk ma Önöket. A játék az élet része, a gyerekeknek elengedhetetlen, már-már kötelesség, míg a felnőtteknek kikapcsolódás, de játszani, legyünk akárhány évesek, nagyon jó. Fejleszt, kikapcsol, a társasjáték közösséget épít, barátságot ad. Pápán is létezik társasjáték klub, amelynek tagjai rendszeresen találkoznak, hogy újra egy asztalhoz üljenek, egymás szemébe nézzenek, és időről időre újabb és újabb játékokban mérjék össze tudásukat, gyorsaságukat, logikai készségüket. A közös játék pedig lebontja a falakat a generációk között. Már is érkezik hozzánk a társasjáték délutánok, estek szervezője, hogy elmesélje, milyen eseményeket. Legutóbb például a társasjátékok éjszakáját rendezték meg itt Pápán. Hogy kidobta a legtöbb hatost, elmeséli már is nekünk. Szaladunk tovább Pápa kincsei között, tartsanak ma is az Országjáróval, 17:30-ig kalandozunk.

0: Pápán vagyunk továbbra is az országjáróval, és nem egyszer elmondtuk, hogy játékfesztivál van a városban, az egész város játszik, különbözőféle játékokat lehet kipróbálni a város különböző pontján. Itt a folytatásban mi is kipróbálunk néhány játékot. Ódor Riárd érkezett hozzánk, a Pápai Társasjáték Egyesület elnöke. Két társasjátékot is hozott, Gyémánt vadászok, és mi ez a másik?
1: Dzsongó.
0: Dzsongó. Az egyik kártyajáték, a másik?
1: A másik egy gyémánt és rubin gyűjtögetős kis parti játék.
0: És az a lényeg, a végén az nyer, akinek több lesz a kincse, a gyémántja?
1: Aki a játék során ugye több gyémánt tud összegyűjteni, az nyeri meg a játékot. Öt fordulós, és az ötödik forduló végén pontot számolunk, akinek a legtöbb van, ő nyert.
0: És itt a mai napon a városnak mely részén lehet önökkel játszani itt a játék egyesület tagjaival?
1: Most még kicsit szétszórtan vagyunk, de len leszünk, ugye négytől megtaláltok a Várkertben, a Szerelmesek dombja mellett van a kitelepülésünk, ugyanúgy, mint a tavalyi évben is, asztalaink ott vannak, és játékmesterénkkel ott lehet játszani különböző
0: játékot. Önök a játék szerelmesei, ugye? És mióta tart ez a szenvedély?
1: Mi hosszú évek óta játszunk már ugye társas játékokkal, tavaly jött el ez az elhatározás, hogy egyesületté válunk, így tavaly alakítottunk egy egyesületet, és azóta így népszerűsítjük városon belül is ugye játékokat mások számára.
0: Hányan vannak ebben az egyesületben?
1: Az egyesület tagjai az 22 főt számlál, ezen kívül ugye rengetegen járnak még ugye az eseményekre a tagokon kívül is játszani. Célunk az, hogy minél több embert szólítsunk meg a játékokkal.
0: És a tagok fiatalok zömében?
1: Vegyes, tehát, hogy 13 éves kortól 42 éves korig vannak ugye a tagjaink, tehát eléggé mondható, hogy vegyes vágottan minden korosztályból van.
0: És mi hívta életre ezt a társaságot, az önök egyesületét?
1: Mi annól nagyon sokat összejártunk így baráti körrel, iszogatni, beszélgetni, és itt szépen lassan begyűrűztek a társasjátékok, hogy előkerült először egy póker, később előkerültek már modernebb játékok, és itt szépen lassan a játékok átvették a helyét, és így heti szinten összeültünk játszani.
0: Mert hogy a mai világban, hogy figyelem a fiatalokat, nagyon sokan ilyen online térben játszanak különbözőféle játékokat, itt nem arról van szó. Itt van dobókocka, kártya, meg különbözőféle figurák, tehát amit kiterítenek az asztalra, és akkor egy szabály szerint mennek, és hát ott vannak, egymás szemébe néznek, hogy ez a játék azért sokkal többről szól, ugye, mintha online térben játszanánk.
1: Mindkettőnek megvan a szépsége, a társasjátékoknál maga a társaság is nagyon nagyot tud dobni egy játékon. Tehát, hogy nem csak maga a játék az, ami izgalmasá tud tenni egy ilyen eseményt, hanem az asztal körül emberek is például.
0: De mitől függ az, hogy milyen játékot játszanak, ha összejönnek 4-5-6-an vagy 8-an?
1: Hát pont ugye ez, hogy ugye hányan ülünk össze, tehát maga a létszám is ugye el tudja dönteni, illetve megegyezéses alapon játszunk egyszerű pár perces kártyajátékokkal, de van, hogy előkerül egy 4-5 órás komolyabb stratégiai játék, egy gamer játék.
0: Tehát akkor hogy van, hogy mindenki viszi a saját játékát, és akkor azt játszák, mert igen, egyszerű volt, csak futball, aki vitte a labdát, az biztos, hogy játszott, és akkor a grundon ott történt, ami történt, szóval, de itt azért másról van szó, mert sokféle játék van már, amit lehet játszani, de mitől függ az például, hogy pénteken, ezen a pénteken, vagy ezen a szombaton, a következő szombaton milyen játékot játszanak, ezt előre megbeszélik, és már úgy érkeznek?
1: Hát például a következő szombaton nyílt napunkon, ott ugye az egyesület játékai közül választunk egyet, abból van már ugye több mint 100 játékunk, tehát onnan egyre rábökünk aznap, és akkor az fog előkerülni. Amikor ugye zárt napjaink vannak, és összeülünk, akkor pedig előre meg szoktuk beszélni, hogy aznap hányan jönnek, kik vannak, és hogy ők mivel szeretnének játszani, és akkor azzal játszunk az egyesület gyűjteményéből.
0: És ilyen házi bajnokság, házi verseny, vagy ehhez féle is van?
1: Hát pont múlt héten volt ugye társasjátékok éjszakája, amiben mi is részt vettünk. Ott volt két bajnokságunk, pont egy gyémántvadászok bajnokság, illetve egy kardia bajnokság, ahol játékot lehetett nyerni, illetve különböző kedvezményeket a kiadóknál.
0: És ő régóta játszik, és ez a féle társasjáték ugye az a szívügye. Olyan is van már, hogy gondolkodott, hogy saját maga fejleszt játékot, hasonló játékot?
1: Igen, ezzel egyszer megpróbálkoztunk, hogy így összerekni egy saját társasjátékot, és szembesültünk fel, hogy az a játék már létezik, úgyhogy megvettük a boltba.
0: Önnek melyik a kedvenc játéka?
1: Így konkrétan kedvencem így nincs, nekem olyan van, hogy az öt legkedvencebbem, ami ugye gyakran előkerül, ilyen, hogy Zombicide, ilyen, hogy Felkelő nap, és ezek folyamatosan cserélődnek, mert újabb és újabb játékok jelennek meg ugye évről évre, úgyhogy ez gyakran frissül ez a lista.
0: Köszönjük szépen, és akkor további jó játékot!
1: Én is nagyon szépen köszönöm!
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Csodásan kék az ég Pápa felett, és szerencsére elmentek az esőfelhők, és a kékfestő műhelyről ma már volt szó, és amikor megláttam Reidmár Linda fazekas művész keramikus alkotásait, amelyben nagyon sok helyen a kék köszön vissza Noé és a szoknyájában, és akkor azt mondtam, hogy Pápán a kékfestő az mindenhol ott van? Ez így van, valóban Pápa a kékfestés városa, és az csak egy zárójel, hogy én is a Kékfestő Múzeumban néprajzosként dolgoztam.
4: Hát akkor a kékhez való vonzódás, a szerelem az ott van benne. Csodálatos ez a kancsó, amelyen ez a gyönyörű kék, türkiszkék és sötét kék, mintha tenger hulláma ölelné körbe, olyan szép a máz, tehát hogy ez is már egy kicsit a népi múlt, de mégis modern lakásban is használható.
3: Igen, olyan céllal is készítettem, formavilágában főként cékancsóra emlékeztet, tehát teljesen formájában azt idézi, és színvilágában is, mert egyébként fazakas zöld mázzal készítettem, viszont már letisztultabb, tehát a cékancsókra jellemző domborműves minta az nincs, csak a letisztult kancsóforma, és ezt szeretik használni, vagy folyadéktárolásra, tehát boroskancsóként, de van, aki vázaként viszi előszeretettel egy termelői vásárból.
4: És hát csodálatos a következő alkotás is, az pedig, minthogyha egy pittesütő lenne, vagy legalábbis egy tál, egy gyümölcsös tál, de valami különleges formája van, tehát, hogy egy ilyen tulipános, szív alakú, ölelő tálat tart a kezében éppen Linda.
3: Hát a színvilága is emlékeztette a kuglovsütőkre, tehát, és a magassága is, tehát ő egy kuglovsütő, csak egy kicsit mai modern szívformában, úgyhogy ezt szintén nagyon szeretik, viszont a belsejében ez a kis tulipán motívum, ami szívből jön elő, ez ugye a népi gazdag motívum kincseinket idézi, vagy abból merítkezik.
4: És a népi kultúrából a tulipán teljesen modern, letisztult formában egy süteményes tányéron, egy szép nagy süteményes tányéron is ott most olyognak.
3: Igen, jellemző rám, én egyébként fazekasként végeztem az őrségben, még a 90-es évek végén, és ott teljesen magával ragadott az ottani archaikus világ, és magammal hoztam az ottani használati tárgyak erős funkcióval bíró jellegét, de aztán ma már jobban keramikus vagyok, tehát felhasználom a gazdag népi motívumkincsünket, a népi kultúra különböző elemeit, és köztük ugye a tulipánt is színeiben is, és a motívumkincseket is ugyanúgy használom.
4: Sokat beszéltünk ma már a nagy templomról, amit Pápa főterén, hát akár a torony is itt lehetne közöttünk. Ez egy, gondolom, hogy egy mécses tartó, egy templom torony tulajdonképpen.
3: Igen, ezt is szeretem csinálni, különösen karácsonykor kedvelik. Ez áttöréssel díszített lámpás, egy templom, aminek az egyik homlokzata inkább barokk templomot idéz, a másik oldala pedig egy gótikus templomot idéz a rózsaablakával. És ehhez hasonló a szintén kedvelt, általam kedvelt, meg a vásárlók által is kedvelt parasztbarakkos homlokzatú parasztházlámpás. Tehát igazából szeretem a magyar népi motívumokat, díszítő elemeket használni, és itt például a Nyugat-Dunántúli, a Balaton felvidéki népi építészet jelenik meg ezen a lámpáson.
4: Tehát ott van minden, ami ősi, minden, ami eredeti, csak úgy alakítja Linda, hogy az a mai hölgyek, lányok, asszonyoknak is kedves legyen, meg a uraknak is akár. Tehát, hogy a régit azt úgy kell ma már tálalni, szó szerint akár tálba formázni, hogy használható legyen, és itt tudjuk megőrizni.
3: Így van, én is azt gondolom, hogy ezért bátran merem mondani, hogy a fazekasságból jöttem, de azért ma már inkább az egyediség felé megyek, mert azt érzem, hogy így tudom jobban a tárgyaimban csempézni azt a gazdagságot, motívumvilágot, ami akár a magyarságunkra jellemző, és ezt így könnyen beviszik a modern lakáskultúrába is, az otthonaikba is az emberek. És akkor nem csak alkotok, hanem tanítok is, és ott is, hát ott nyilván kiélik magukat az emberek, tehát a játszóházaim, a szakköreim, a workshopjaimon, tehát saját magukat adják, de nyilván adok ott is ihletet, különböző inspirációkat.
4: Az utóbbi években, évtizedben én azt gondolom, hogy ezek az alkotó foglalkozások, workshopok, ilyen modern szóval élve nagyon népszerűek, mert valamit szeretnénk újra alkotni, megtanulni, legalábbis kísérletezzünk azzal, hogy mi magunk a két kezünkkel mit tudunk előállítani, képesek vagyunk-e még erre. Mi a titka ezeknek? Miért érkeznek önhöz az alkotó kedvű hölgyek, urak, gyerekek, felnőttek?
3: Hát azt gondolom, valahol divatja van, hogy
5: hogy a letisztult formáknak, a letisztult színvilágnak, és emiatt ugye a fiatalabb generációt is meg lehet fogni, tehát ők a nagyon minimál stílust kedvelik jobban, tehát őket azért ezzel meg lehet fogni, meg az, hogy kis pecsételővel beletelti a saját monogramját, és akkor ő tényleg egy ilyen saját megélt élményen keresztül készített valamit, tehát tényleg azt gondolom, hogy a fiatalok körében is van ennek divatja. Aztán az a korosztály, aki még nagyon szeret jönni hozzám, az már inkább egy 30-40 év fölötti hölgyek, akiknél már esetleg a gyerekek kirepültek, de van, aki a lányával, fiával érkezik, és ott meg saját magukat tudják kibontani, lehetőség van önkifejezésre, és egyébként ebben az évben kezdtem egy második workshopot is, tehát kétféle workshopot csinálok, az egyik egy meséscserép workshop, ahol használati tárgyakat csinálunk pont azért, hogy a saját lakásukba azt helyezzék el, ahogy nekik tetszik, olyan stílusban, olyan tárgyak készüljenek, olyan konyhai edények készüljenek, és a másik pedig, amit most indítottam 2026-ban, a kerámia terápia, ahol tényleg lehetőségük van az önkifejezésre, egy minőségi szabadidő eltöltésre, relaxálásra, és én azt gondolom egy lelki feltöltődésre.
3: Tehát az alkotás az gyógyít, a művészetterápia apropóján ezt már tudjuk. Reidmár Lindával lehet akár gyógyulni és csodákat alkotni. Keressék Reidmár Linda fazekas alkotásait, és holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán meg is nézhetik, és hát lehet vele akár egy közös délutánt eltölteni és együtt alkotni. Köszönjük, hogy itt járt.
2: Köszönöm. Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Folytatjuk városi sétánkat, ahogyan azt ígértük, Császár Csillával, Várostörténeti séták címmel, és sok mindenről beszéltünk eddig, meg ejtettünk szót, de két név, például Tolnai Klári vagy Latabár Kálmán, sőt, van még egy harmadik, Bartók Béla, érdemes róluk beszélni, de nézzük meg akkor ugye Latabár Kálmán és Tolnai Klári hát itteni látogatását, hogy az miről szólt akkor?
6: Hát ugye nagyon híres vendéglője volt Pápának, a Böröcki vendéglő, arról szerintem most is nagyon sokan tudnának még mesélni. Böröcki Géza nyitotta, újította fel, és hát ez leginkább úgymond a elitebb rétegek számára volt látogatottabb az elitebb réteg részéről. Ugye azt is el kell mondani, hogy ebben az időkben a vendéglők és a kocsmák nem igazán olyan funkciójuk volt, mint amit most el tudnánk képzelni, hanem inkább szórakoztató helyek voltak.
0: Zenés lokálok.
6: Igen, ugye táncmulatságokat tartottak, zenei mulatságokat, és egy ilyen alkalommal hívták meg ide Tolnai Klárit és Latabár Kálmánt is előadni.
0: Nagy sikerű volt egyébként.
6: Nagy sikerű volt, igen. Maga ugye a helyszín miatt is megjegyezném. Még a Böröcki vendéglőről annyit szeretnék elmesélni, hogy ez a ejtőernyős katonáknak is nagyon kedvelt helye volt, és például amikor az ejtőernyősök a szép egyenruhájukba ide be sétáltak, akkor a zenekar rögtön elkezdte játszani az ejtőernyős indulót.
0: De azt is mondjuk el zárójelben itt, hogyha már így felhozta, hogy az ejtőernyősök hogyan kerülnek pápára?
6: Hát ugye pápának nagyon régi katonai hagyományai vannak, ugye a 7. honvéd huszárezredet, ha csak említjük, ugye ők voltak talán itt, illetve ők voltak a legkorábbiak, illetve ugye a NATO-nak a pápai kirendeltsége és itt működik.
0: Na és ugye mondtuk, hogy Bartók Béla találkozása a pápaiakkal, ez is nagyon emlékezetes, sőt, mai napig felemlegetik, mert nem mindennapi számba menő esemény volt ez, mert ez a fajta bartóki bemutatkozás is mély nyomot hagyott az itteniekbe, egy olyan kultúrtörténeti esemény, amit feljegyeztek.
6: Így van, ugye ő a pápai griffszállóban adott koncertet, ugye ez a griffszálló volt abban az időben az intézmény, ahol a különböző színházi előadás.
0: Ilyen elit találkozó hely is volt.
6: Így van, egy elit találkozó helynek volt mondható. Volt egy gyönyörű szép tükörterme, ahol ezeket a koncerteket meg lehetett tartani, és hát az egyik legnevezetesebb az Bartók Béla koncertje volt.
0: És ugye Petőfi Tyókait mindig kerülgetjük, mert beszélünk róluk, előjön, szóval a Petőfi és Jókai barátsága az itt teljesedik ki, vagy hát igazából itt ugye erősödik.
6: Igen, így van. Ugye kicsit téves, hogy ők rögtön barátságba kerülnek itt Pápán. Ugye ők az úgynevezett önképzőkörnek köszönhetően kerülnek közelebbi barátságba. Ez az önképzőkör arról szólt, hogy a tehetséges fiatalok itt kicsit továbbfejleszthették magukat, verseket írtak, novellákat, és hát ugye ők itt találkoznak, és itt kötnek egy egész életre szóló barátságot.
0: Azért megfigyelhetjük, hogy a kultúrtörténetben mennyire élen jár ugye Pápa városait. Neveket mondtunk, ugye fellépőket mondtunk, hírességeket mondtunk, tehát azért ez az fajta a városi szellemiség azért úgy szépen végigvonul Pápa életében és történetében. Ugye mára is ez jellemző.
6: Hát mára is jellemző egyébként.
0: Hát más formában.
6: Teljesen más formában, ugye akár ha vendéglátásra gondolunk, az is teljesen átalakult. Azért így tényleg más. A kulturális élet is sokkal másabb. Én azt mondanám, hogy Pápának a fénykorát talán az 1900-as évek elején élte ebből a szempontból.
0: Igen, annak volt egy különleges romantikája, maga az a fajta habitus, amit az emberek megéltek. Ma már lüktetőbb, de Pápa azért még ma is egy csendes, nyugodt város.
6: Igen, igen, így van.
0: És azért a kultúrában is sokszínű tud lenni.
6: Így van, hát ugye nagyon sok múzeum található itt, különböző kulturális egyesületek működnek, nagyon sok, akár itt pont Reitmár Lindára nézek, ugye rengeteg képzőművészünk van, ugye később azt hiszem lesz szó itt a Kör képzőművészeti egyesületről is, őket is tudnám említeni, úgyhogy nagyon tág a paletta.
0: Pápa levegője, kulturális levegője az nagyon friss, majd folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Köszönjük!
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
4: Mai második feladványunk így hangzik, melyik patak völgyében fekszik Pápa, amelynek vize egykor a Várárkot is táplálta, tehát a patak völgy nevéből a pataknak a nevét írják meg nekünk, 0639666 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is Pápa ajándékát kapja majd.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: És a folytatásban tényleg nagyon pörög a játékfesztivál itt Pápán, és hát tánclépésben kell gyorsan tovább halagnunk, mert hamarosan a Vadvirág Néptánc Együttes tagjai már itt a színpadon állnak majd, tőlünk néhány lépésre a főtéren, de szerencsére még Goda Máté, illetve Müller Zoltán el tudtak hozzánk jönni, ugye Máté viseletben. Zoltán már nem táncol, csak igazgatja a fiatalokat?
7: Így van, én inkább igazgatom a fiatalokat 30 év színpadozás után. Elég.
4: Elég volt a 30 év, úgy érzi, azt gondolom, hogy de a tudást ezt át kell adni, tehát az is nagyon fontos, hogy olyan szakember álljon a néptánc oktatás, a néptánc egyesület előtt, vagy hát mögött, most akkor képletesen, aki ezt minden pillanatában megélte. Milyen táncokat fognak ma itt előadni a fiatalok?
7: Hát a Kárpát-medence átfogóan, a Kárpát-medenceiből fogunk sok mindent bemutatni, főleg Erdélyből, illetve a kis magyarországi táncokból.
4: Többen fognak a színpadra állni, Máté?
8: Igen, hát a Vadvirág együttes ifjúsági korosztálya, ő nagyjából 40 főt számlál, és igazából 90%-ban mindenki megjelenik a színpadon, illetve az utánpótlás csoport, illetve a Tánclánc Alapiskola nefeles csoportja is hasonló létszámban tud működni, úgyhogy jó sokan leszünk a színpadon, bár nem egyszerre, de két részletben is elég sok így.
4: Gyakori fellépők a néptáncosok, akár a játékfesztiválon, vagy akár Pápa különféle alkalmain, eseményein?
8: Igen, rendszeresen fellépünk a városi ünnepségeken is, illetve lehetőség szerint mindig a játékfesztiválon is fellépünk, egyfajta érzelmi kötődésünk is van a játékfesztiválhoz, amikor hát még Vadvirág utánpótlásként újraindult a jelenleg is aktívan futó utánpótlási szál, akkor az első nagy megmérettetés az pont a játékfesztiválon volt még 2015-ben.
4: Hiszen vannak népi játékok is, ugye a néptánc apropóján akár ezekről is beszélhetünk, meg ugye a körtáncok a lányoknál leginkább, és abban is vannak ilyen játékos felelgetők.
7: Igen, az előbb kimaradt Felvidékről is, Magyar Bődről is lesz egy koreográfia, amiben tulajdonképpen egy karikázót fognak majd látni a közönség, fog látni. Úgyhogy játékos forma is megjelenik minden koreográfiában szinte, mert a táncok, a páros táncok elég sok vidéken magukba foglalják a csalogatást, az udvarlást, ugye, és ez egy kicsit ilyen játékos formában jelenik meg.
4: Ma már az országjáró reggeli műsor részét az önök művészeti iskolájának diákjai, táncos lányok indították, csodálatos cserfes kis csalogató dalt énekeltek, és nagyon jól szólta, hogy a fiatal lányok úgymond nem csak cicáznak, hanem a legényekre is utalnak a nótában. Szóval, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalokat valahogy meg kell nyerni, úgymond az ügynek, valahogy játszani kell velük, be kell őket csalogatni. Mennyire nehéz ez manapság, vagy azért, akinek a családjában volt néptáncos, akár az édesanyja, édesapja, vagy akár a nagyszülők, azok azért kipróbálják a néptáncot, és lehet, hogy maradnak is.
7: Hát effektíve egy ilyen komplett választ szeretnék erre összerakni. 1956-tól Kodály módszert bevezették az Erkel Ferenc Énekzenei iskolába, általános iskolába, mai napig így működik az énekoktatás, illetve ugyanebben az évben, 56-ban elindult a néptánc oktatás is, órarendszerűen. Lendvai Ernőné Mária néni nevét kapcsolnám ide. És hát a maga Vadvirág együttes az 45 éve alakult, és 45 évben tulajdonképpen az első pár évet leszámítva elkezdődött egy utánpótlás nevelés, akkor még ilyen nagyon amatőr szinten. Aztán a 80-as évek végén már elég jó létszámmal tudtunk dolgozni több kollégával, illetve 99-től megalakítottuk a Tánclánc Művészeti Iskolát, és azóta ilyen felmenő rendszerben megy a néptáncoktatás, az együttes töretlenül működik, a Vadvirág együttes ugye 45 éve, és most már 26 éve működik a Tánclánc Iskola is, ahol gondolom a délelőtt folyamán elhangzott olyan 400-500 gyermek, most pontosan nem tudom, tanulja a néptáncot, illetve az Erkel iskolába is órarendbe be van építve a testnevelés, ötödik testnevelés helyett. Ott is jó magam foglalkozom 420 gyerekkel, úgyhogy hála Istennek igény is van rá, lehetőség is van rá, úgyhogy ezt mi megpróbáljuk kihasználni.
4: Így is kell, és hát akkor van folytatás, esetleg Máté is itt nőtt fel?
8: Igen, én is az Erkel iskolában kezdtem, aztán az utánpótlások során pont ebben a 2015-ben indult csoportban, bár egy fél évvel később csatlakoztam, de onnan indultam én is, és hát egészen viszonylag magasra eljutottam itt a ranglétrán az egyesületi elnöki pozícióig.
4: Izgulnak most? Azért minden fellépés, már megvan a rutin, de azért azt gondolom, hogy mindig van egy ilyen egészséges izgalom.
8: A rutin megvan, de a rutinba beletartozik az izgalom is. Nyugodtan teljesen nem lehet felmenni a színpadra, mert akkor olyan is lesz a produkció, egy természetes izgalom szükséges a minőséghez.
4: Hát drukkalunk, hogy minden tánclépés a helyén legyen a koreográfiában, ha meg nem, akkor egy mosoly kíséretében lehet tovább táncolni. Hamarosan fellép a Vadvirág Néptánc Együttes itt Pápán a Játékfesztivál keretében. Müller Zoltán, a Vadvirág Néptánc Együttes és a Tánclánc Művészeti Alapiskola vezetője, illetve Goda Máté táncos volt az országjáró vendége. Hamarosan tánclépésekkel ők mennek a színpad felé.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, az országjáróban ma pápára hívogatjuk önöket. Levendulán táncoló pillangó, esőcseppekből sorakozó gyöngysor a bodzavirág tányérján, tóvizéből kikandikáló béka és búzakalászok közül leselkedő őz, a világ teremtett csodái, ellesett titkai a fotópapíron, már is érkezik hozzánk egy úr, aki a fényképezőgépével metszi ki az idő múlásából a legszebb pillanatokat. Szóval vele is beszélgetünk itt Pápán, ahonnan az országjáró ma egészen 4-6-ig szól. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, jelentette ki Gulyás Gergely a párt

0: választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyupáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt és megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a párt megújulását. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál, az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A vereség okai közé sorolta, hogy a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek. Egy olyan intézetet hoznak létre, amelynek célja, hogy a lakosság folyamatosan részese lehessen a döntések előkészítésének, írta a közösségi oldalán Radnai Márk, újonnan kinevezett kormánybiztos. A Tisza párt országgyűlési képviselője szerint a működő és emberséges Magyarország intézet felállításához a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit vizsgálják meg. Az új vezető feladatai közé tartozik majd a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedések kidolgozása, valamint azok nyomon követése. Ma van a Magyar Védőnők napja. Az egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Nyugat felől fokozatosan csökken, majd hajnalban ismét megnövekszik a felhőzet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután már egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
1: Műsor ajánlott.
2: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tisztelek a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
1: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
4: Az országjáróban ma pápára hívogatjuk Önöket. Különleges arcok, emberi sorsokról mesélő ráncok, barázdák, ölelések, találkozások, emberi kapcsolatok színnel és ceruzával vázolva. Tiszta színekbe öltözött virágcsokrok, lendülettől duzzadó történelmi pillanatok, igazukért küzdő hősök. Már is érkezik hozzánk egy grafikus művész, festőművész tanár, akinek grafikáiból, festményeiből Világséta címmel nemrégen kiállítás nyílt a pápai Eszterházi kastélyban. Hogy milyen hívószavak és gondolati motívumok mentén hívják alkotásai világkörüli sétára nézőket, már is kiderül az országjáróból. Festékkel vagy ceruzával készült alkotások után fénnyel rajzolt művészet, levendulán táncoló pillangó, esőcseppekből sorakozó gyöngysora bodzavirág tányérján, tóvíz

erdéből kikandikáló béka, vagy esetleg búzakalászok közül leselkedő őz. A világ teremtett csodái, ellesett titkai a fotópapíron. Már is érkezik hozzánk egy úr, aki fényképezőgépével metszi ki az idő múlásából a legszebb pillanatokat. Ismerjék meg őket is, kalandozzanak velünk Pápán egészen 17:30-ig.

0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Folytatjuk országjáró beszélgetésünket, itt Pápán érkezett hozzánk Kerpel Péter, grafikus, festőművész, művész, tanár, és minden mellett biológiát és földrajzot is tanul a pápai, vagy tanít a pápai református kollégium a gimnáziumban, és hát itt kezdtem el gondolkodni, hogy most földrajz, biológia, rajz, persze jól megfér egymás mellett, de hogy ennyi féleképpen kiteljesedni az ember hogyan tud?
2: Úgy, hogy egyrészt nagyon jó iskolába jártam, Várpróbál Túri György gimnáziumnak a rajztagozatára, onnan kaptam egy indítatást, de aztán egy kis kerülővel Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem biológia földrajz szakát elvégeztem, aztán vissza Várplótára a Túri gimnázium, egy kis rajztagozat, és aztán jött Pápa, és a Pápai Református Kollégiumnak a 31 éve, amelyben először biológiát földrajzolt, aztán rajzolt, aztán a Táncszánc Művészeti Alapiskolában grafikát, és aztán 2010-től az induló művészeti szakgimnáziumban minden fontos tárgya, többek között művészet történetet a kollégákkal, és így jutunk el a biológia földrajz rajzon keresztül a művészeti szakgimnáziumig.
1: És van itt egyébként sorrend, biológia, földrajz, művészet, vagy megfordítjuk először művészet, és utána majd jön a földrajz meg a biológia?
2: A rajztagozat az indított egy rajzképzést, de biztosabbnak éreztem, hogy egy középiskolai tanári végzettséget szerezni biológia földrajzból, de amikor visszaérkeztem Várplótára, majd ide Pápára a kollégiumba, és megmutatkozott, hogy lehet a művészeti élettel komolyabban foglalkozni, akkor mellette, az előbb említett tárgyak mellett, a művészet, képzőművészet, grafika, festészet, művészet, történet lett a legfontosabb.
1: Itt, hogy hallgatom önt, rájöttem arra, hogy ez jól megfér egymás mellett, mert ugye a földrajz, az ember tájképeket, stb. Mindent fest. A biológiában pedig ugye akár az emberi test ott van, és akkor az aranymetszéstől kezdve, hogy ne soroljam. Tehát nem, hogy jól megfér, hanem akár együtt kéne, hogy tanítsák.
2: Igen. Ami nagyon szép itt a Pápai Református Kollégium gimnáziumában, hogy az ember rácsodálkozik és gyönyörködik abba, hogy az Isten teremtette világ milyen szép és milyen nagyszerű dolog ezt leképezni akár grafikákban, akár festményekben, akár fotókban. Tehát ez egy egymásra találása a természettudománynak és a magas művészetnek.
1: És önnél egyébként mi az, ami itt előtérben van? Mi az alkotásaiban, mi az, ami a középpontban szerepel? Szóval téma mit kedvel leginkább?
2: Nagyon szeretem a természet izgalmas képeit, elemeit, akár felnagyítva, akár szürreális világba ötvözve, de sokszor azt megmutatva, hogy egy hívő keresztény, keresztjén ember miként gondolkodik erről a csodálatos teremtett világról, és ez sokatnak nagyon izgalmas, hogy hogy látja egy természettudományban járatos ember ennek a világnak a szépségeit hívő lélekkel.
1: És azért nézem, itt ugye van itt egy könyv előttünk, amiben ugye itt vannak alkotásai, itt ezek saját maga készítette, ugye alkotások, és örökbőség, egy színes alkotás, mint egy csendélet.
2: Így van, pontosan. Ezt a gazdagságot szerettem volna kifejezni.
1: Benne van az élet.
2: Így van. Az életnek, a természetnek, ennek a világnak a szépségei.
1: De azért nézem, itt a színek mellett a háttérben, ott azért, hogy egyfajta sötétség is valami. Persze nem azt jelenti, hogy sötét a világ, hanem lehet, hogy jobban ki akarja emelni ezzel a háttérrel az előteret.
2: Igen. Pontosan ez az egyik. A másik, hogy mindenért meg kell küzdenünk. Tehát, hogyha csak pápai vonatkozásban nézzük, hogy hol tartunk, akkor jól mutatja, hogy mi művészek létrehoztuk a Pápai Kör Képzőművészeti Egyesületet azért, hogy a művészeti élet, a képzőművészet kiteljesedhessen, és akkor meg kell küzdeni az akadályokkal, a nehézségekkel, amelyek ott vannak a szépségek mögött, de ha legyőzzük, akkor a siker az valami csoda mindenki számára.
1: Hát itt van ugye Szent György lovagja, és már siker, legyőzzük meg a küzdelem, meg a harc, ez is egy harcos kép, amiben ugye benne van az ember, meg maga a lélek, meg sokféle olyan motivum, ami mellett nem lehet elmenni, de ha tovább lapozzuk az albumot, akkor a torockói vendégváró, ugye Torockó, ahol kétszer kell fel a nap.
2: Így van, én kétszer voltam Torockó.
1: Jókai regényében van ez, hogy ki leírja ezt a jelenséget, ami egyébként valós.
2: Egy csodálatos hely Székelyföldön, és itt annyit szeretnék megemlíteni, hogy mennyire fontosak az ember életútján a kiemelkedő személyek. Például Torockor a Horváth Lajos festőművész szervezte a tábort, de ugyanígy elmondható Borbély Lajos, vagy Heitler László, vagy Atót Sándor, akik mind-mind például az, hogy pápán felnövekvő, élő művészek olyat tudjanak létrehozni, ami közel és távol sokat jelenthet az embereknek a képzőművészetben, ez megadott nagyságok, tehetségek nélkül nem megy.
3: Itt egy másik alkotásra, és csak a címét mondom, hogy Égi madár. Hát sejtelmes is a kép, sokszínű a kép, és varázslatos a kép. Első ránézése, ha az ember nem látná, hogy égi madár, akkor bármire gondolhat, de ha odaírja és közdi a nézővel, hogy égi madár, akkor ebből a szín együttesből, ebből a harmonikus színösszállításból, ebből az a szárnyalás, meg az erő, a lendület, meg a sejtelem is jól kitetszik.
2: Itt most mondanék egy csúnyát, ez két spirális és egy irreguláris galaxisnak az ütközési képe, Hubble űrtávcső készítette a felvételt, és ez ihletett meg aztán arra, hogy ebből egy kompozíciót állítsak elő, tehát éppen itt a galaxisok találkozása a világmindenségnek a csodálatos, izgalmas
3: híve. Ez az, amikor az ember már ugye fölülről szemléli a művészetet, és akkor bele tudja azt látni, ami a lelkéből jön, és nem pedig az erőfeszítése hozza ki belőle.
2: Így van, ez nagyon fontos, hogy az ember szeresse azt, amit csinál, örömmel tegye, ekkor lehet csak a diákoknak is úgy átadni mindazt a tudást, vagy tehetségből fakadó szépséget, ami érdemes élni, és ami érdemes egyébként tanítani, és a fiatalokkal foglalkozni.
3: Egy kicsit más terület, amikor az ólomüveg jön elő, és de ott is a fény annak szerepe van, és ugye azok az ólomüveg bizonyos színben tetszelednek, és hogyha megkapja azt a bizonyos fényt, bizonyos irányból, akkor annak is megvan a művészi világa, meg mesélsége, meg varázslatossága.
2: Igen, ez egy izgalmas történet, mert az egyház községnek volt lehetőség, hogy az új gyülekezeti ház ablakait keresztény szimbólumokkal díszítse, és erre kértek fel engem, és ez nagy boldogság, mert ahogy az alsóvárosi temető haranglábjának az elkészítését, vagy a templom csillárjának az elkészítése, vagy az úrva.
3: Ez már mérnöki munka.
2: Igen, ezek már ugye iparművészeti mérnökök, de amikor ezt meg lehet tenni, ez egy akkora elismerés és akkora bizalom a környezet, a város részéről, amit nem lehet elégszer megköszönni. Úgyhogy ezek gyönyörű kihívások és nagyszerű feladatok, pláne ha sikerül megoldani.
3: És hogyha a színekről beszéltünk csak zárásképpen, itt ebből a sok színből, melyik az az egy szín, ami úgy minden napot van az ön szívében?
2: Az a nagyon szép kék, a szabadság kék madarának a kéke, Szűz Mária kéke, és valahol a távlat, a perspektíva, az örökké valóság, a mennyország kékje.
3: Nagyon szépen köszönöm, szép végszó, Kerpel Péter, grafikus, festőművész, művésztanár volt itt az Országjáró vendége.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: Folytatjuk sétánkat Császár Csilla idegenvezetővel, és ahogy így hallgattuk Kerpel Pétert, a kékről milyen gyönyörűen beszélt, ugye pápa és az Eszterházi család története az összekapcsolódik. A kék az valahol megjelenik az eszterháziak által építtetett épületekben, Csilla?
5: Hát igazából az Eszterháziak címerében is megjelenik a kék ilyen szempontból. Hát az épületekről nem igazán tudok nyilatkozni.
4: Benti feskókon, vagy ilyeneken biztos, hogy látható.
5: Feskókon mindenképpen, ugye a pápai Eszterházi kastélyban is megtalálható, ugye a Nádorteremben például egy gyönyörű, nagyon szép képen, ugye ami a város képét mutatja, ugye itt is megtalálható a kék, illetve ugye hát a Eszterházi család itteni kápolnájában is ugye a gyönyörű freskókon megtalálható ez a szép szín.
4: És azt mondta Csilla, hogy hát annyi épület van, meg annyi olyan hely van itt pápán, ami az eszterháziakkal kapcsolatos, hogy nem csak a kastély, amit meg kellene említeni. Hát mi minden kapcsolódik még hozzájuk?
5: Hát ami a legfontosabb talán, hogy az eszterháziaknak köszönhetjük, hogy pápán megépült az első kórház. Ugye Eszterházi Ferenc volt, Eszterházi Károly püspök testvére, aki az irgalmas rend számára itt kórházat létesített, és hát ugye onnantól kezdve beszélünk arról, hogy a városnak van egy saját kórháza.
4: Na hát van egy színháza is.
5: volt színháza is, pontosabban. Hát ez a színház, az a mostani Március 15 téren volt látható, ugye most jelenleg a reformátusok új temploma áll itt. Ezt a kőszínházat, ez a város első kőszínháza volt, 1881-ben Vojta Adolf tervei alapján építették, és ugye az Eszterháziakhoz azért is kapcsolódik, mert az egyik Eszterházi egy külön pavilont bérelt ebbe, és hát nyilván az építéshez is hozzájárultak.
4: Mi az, amit még említene, hogyha egy ilyen Eszterházi sétára viszi az ideérkezőket?
5: Hát ugye az Eszterháziak, egy későbbi Eszterházi, Eszterházi Tamás nevéhez fűződik például, hogy strandfürdőt létesített itt Pápán. Ez egy nagyon felkapott strandfürdő volt, ugye sajnos az idők során kinőtte a város, úgymond, és ugye kellett egy új strandfürdőt készíteni, ugye most jelenleg a Várkertben található pápai strandfürdő, de ezt is nagyon sokáig és nagyon nagy szeretettel használták az emberek.
4: Ha már a Várkertet említette, ugye volt szerencsénk tegnap este haladni, átsétálni a Várkerten, és egyszerűen az embernek elállt a lélegzete a hatalmas platánfák alatt sétálva. Tehát, hogy ezek a platánfák, ha mesélni tudnának, vajon milyen régi történeteket tudnának előhozni?
5: Hát ugye az itteni, a pápai Várkertet, azt szintén Eszterházi Károly püspöknek köszönhetjük. Ugye ő volt az, aki 1771-ben Bőn Ferenc vízimérnök által lecsapoltatta az itt a pápa határában fekvő tavat, és a tó helyére lényegében elkészült a pápai Várkert. Ugye ennél lényegesen nagyobb volt, mint amit most jelenleg láthatunk. És ami érdekessége, hogy ugye ez egy zárt hely volt. Ide nem lehetett a pápai polgároknak bemenni nagyon hosszú ideig. Ugye az első Eszterházi, aki hát már a 19. századot írjuk, amikor az első Eszterházi megengedi, hogy polgárok is bemehessenek, de még ekkor is csak belépő kártyával és különböző szabályoknak megfelelően, és valószínűleg ugye ezeket a szabályokat nem mindig sikerült betartani, mert nagyon sokszor előfordult, hogy ezt az engedményt visszavonta az éppen aktuális földesúr, és akkor ismét nem lehetett látogatni a Várkertet.
4: Milyen szerencse, hogy ez ma már nincs így, és bármikor be lehet sétálni a Várkertbe. Ugye itt beszéltünk színházról, kórházról, beszéltünk a Várkertről, hát ezek mind-mind olyan tematikák, amik izgalmasak, és a művészet, akár a kertépítés művészete is egy külön sétát is megjelne. Milyen sétákon gondolkodik még itt pápa apropóján, amit szívesen kidolgozni, és hamarosan akár vezetni is a turistákat ennek mentén?
5: Hát nagyon szeretnék egy temetőkhöz, templomokhoz kötődő sétát. Ugye ennek az lenne a lényege, hogy minden, nagyon sok templom van ugye itt Pápán, a tornyok városának is szokták említeni, és szeretnék ezekbe a templomokba bemenni, és körbevezetni úgy az embereket, és mesélni a történetükről, az érdekességekről. Ugye ezen kívül nagyon szeretnék megtartani egy zenetörténeti sétát a Haydn Fesztiválon. Ugye minden évben megrendezésre kerül ez július közepén a városban, és akkor a pápához köthető zenetörténetről szeretnék mesélni. Nagyon tartalmas, értékes zenetörténete van a városnak, ugye még jelenleg is rengeteg egyesület van például, aki megtalálható itt a városban. Ugye elég a fuvósokat említenem, vagy ha ezekre gondolunk.
4: Most is zajlik egyébként több koncert itt a műsorunkkal egy időben Pápán. Folytatni fogjuk még Császár Csillával pápa felfedezését, most egy pillanatra megállunk.
0: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai második játék kérdésünk megfejtése következik itt az országjáróban. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik patak völgyében fekszik Pápa, amelynek vize egykor a Várárkot is táplálta. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
6: Halló, jó napot kívánok! Somogyi András vagyok.
1: Üdvözlöm, András! Honnan küldte a megfejtést?
6: Hát nem vagyok túl messze a Bakonyból, és ott laktam szelbe egy negyed órára onnan, úgyhogy annyira nem volt olyan nehéz.
1: Nem volt nehéz a megfejtés, de mi a megfejtés? Mondja ki.
6: Tapolcapatok. Patak.
1: Tapolcapatok. Gratulálunk. Tudta a választ egyből? Persze, hogy tudta, mert itt él a vidéken.
6: Hát igen, a környékről lemegy, ebből azért, de tudta.
1: És ez a vidék az ön számára az milyen vidék? Szóval, hogyha így le kellene írni 2-3 mondatban az országjáró hallgatóinak, hogy kedvük legyen erre a vidékre eljönni, akkor mit tudna mondani, mint csalogató?
6: Hát azért sok mindent, mert anyukám ott dolgozott egy közel 30 évig.
1: Pápán?
6: Jártam iskolába, igen. meg majd is csak ismerősöm van arra fel is, sőt készültem is arra, csak nem tudtam most összehozni.
3: Hát nagyon sajnálom, hogy nem találkoztunk. Köszönjük szépen, gratulálunk, gyors volt a válasz, helyes volt a válasz, figyelje a postást, hamarosan érkezik, viszi Pápaváros ajándékát önnek.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: Néhány perccel ezelőtt Császár Csilla idegenvezetővel a Várkertben kalandoztunk, ami csodálatos platánfákat jelent tulajdonképpen. Hát a folytatásban most egész közel hajolunk a természet titkaihoz. Mesteri Balázs érkezett meg hozzánk, természetfotós, amatőrfotós, aki az egészen apró dolgokat hozza, akár óriásivá felnagyítva. Itt van például előttünk egy olyan kép, amelyen az esőcseppek, minthogyha beburkolnák a virágnak a szirmát, vagy a virágnak a bibéjét. Mi ez pontosan, Balázs?
7: Üdvözlöm én is mindenkit. Hát a fő fotózásomnak a csapása az a makrofotózás, ezen belül is a cseppek és a tükröződések. A tükröződésekben lehetnek virágok, állatok, bármilyen növények. Lényeg az, hogy olyan formában tudja megmutatni ezt, ahogy talán a barátok, ismerősök és az emberek nem nagyon látják.
4: Ebben a tenger szokták mondani, tartja a mondás, és hogyha én egész közel hajulok ehhez a képhez, akkor valóban a cseppben, abban az apró vízcseppben, esőcseppben visszatükröződik a virág maga teljes egészében. Milyen izgalmas, ennyire jó a szeme, vagy ehhez mindig kell a szeme elé a fényképezőgép, hogy ezt meglássa?
7: Hát most már nagyon ráálltam arra, hogy ezeket észrevegyem. Egyszer egy esős, de napfényes nyári napon jártam a természetet, és ott megláttam egy növényt, ami olyan, mint egy pittypang, csak sokkal nagyobb, ez a bakszakál. És akkor láttam, hogy a fény nagyon szépen megtelik az esőcseppeken, mert a nap már kisütött, és elkezdtem fotózni, és bizony otthon vettem észre, mikor a számítógépre feltettem ezeket a képeket, hogy a tükröződés nagyon élesen látszik, és olyan látvány mutat, amit amúgy nem vennénk észre, úgyhogy csak úgy simán nézelődnénk.
4: Ma már én emlegettem itt a játékfesztivál apropóján a búgócsigát. Hát most itt van egy egészen gyönyörű csiga-biga, nem búgócsiga, de olyan gyönyörű gyöngyházfényű a háza, hogy tényleg egy mesébe illő. Hát ez is egy aprócska állat, és milyen csodaszép, hogyha az embernek volna szeme ezt látni. Hát ebben segít nekünk.
7: Igen, hát ez a csiga, ahogyan nézzük a képen, nem is mutatja azt, hogy mekkora valójában. Ez kb. 1 cm-es csiga.
4: Most itt a képen mondjuk egy jó másfél araszni, két araszni nagyságra fölnagyította nekünk.
7: Igen, a kislányom gyűjtötte őket, mert sokszor gyakran járjuk együtt a természetet, és egy kis dobozkába összegyűjtötte, ezek a csigák viszont másnapra megszöktek a kertbe, nem mentek nagyon messze, hisz csigák, és megkerestük őket, és ez egy olyan csiga, akit ott találtunk meg a cseppek között.
4: Milyen izgalmas, hogy apalányának van egy ilyen közös foglalatossága. A gyermek gyönyörű mese lelkével megtalálja a szépséget, édesapa meg fölnagyítva idehozza nekünk, nézőknek, hogy lássuk a természet titkait.
7: Igen, az imént beszélgettek a Várkertről, a Várkert nekünk is nagy szerelmünk, hogy így fogalmazzak, hisz rengeteget járjuk a Várkertet, nagyon szépek a fények, és ott is meg lehet ilyen kis csodákat találni.
4: És ezeket az alkotásokat, ezeket a csodálatos fotókat gondolom a család is látja, de vannak olyan pillanatok, vannak alkalmak, amikor akár a pápai közönség vagy a környékbeliek is láthatják. Mi a kedvence? Nyilván a makró az látszik, hogy ez önnek nagy szívügye, hogy az egész apróból egy nagyot csinálni, de mondjuk a hazai természet, a hazai flóra és fauna az annyira szép, hogy akár egy egész életen át lehet fényképezni, mindig van új csoda?
7: Igen, mindig van új csoda. Mikor néha készülök fotópályázatra, azon gondolkodom, hát, hogy lesz-e képanyagom a következő évre, és bizony, mire odaérünk, hogy a fotópályázatra be kell küldeni a képeket, alig tudok választani, hisz annyi kép összejön, hogy én is meglepődök rajta.
4: Ma már azt szokták mondani, hogy mindenki tud fényképezni. A fényképezőgép ott lapul tulajdonképpen egy telefonba öltöztetve a farzsebünkbe vagy a táskánkba, de mégis az igazán jó kép, amivel nyerni lehet, amivel úgy az embernek elveszíti a pillanatot és belefeledkezik a képbe, vagy a levegőt is elfelejti kifújni, az milyen? Mi kell ahhoz, hogy igazán jó kép szülessen?
7: Talán kell egy jó látásmód, és nekem az a trükköm, vagy a technikám, hogy úgy megyek fotózni, hogy körülbelül tudom, hogy mit szeretnék. És akkor addig megyek utána, amíg azt én meg nem találom. Tehát bent van a fejemben a kép, én már előre azt megkomponálom.
4: És aztán megkeresi a természetben is, mert valahol már láttam, ugye?
7: Így van, ez így történt, igaz.
4: Hát nagyon sok képet kívánok még, meg közös pillanatokat a gyermekkel meglátni a csodát, a természet titkait. Mesteri Balázs természetfotós fotós volt az országjáró vendége. Holnap ezt a két csodát önök is megnézhetik a Kossuth Rádió Facebook oldalán.

0: Fél öt van, folytatódik az Országjáró magazin, Pápára hívogatjuk Önöket egészen 4:30-ig, és van még kincsérték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes továbbra is velünk utazni, már is folytatjuk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Szlotta Judit.
1: Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy reagált, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással döntötték el. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, a Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen. Nagyon erős UVB-sugárzás várható holnap a Dél-Dunántúlon. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró, pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáróban ma Pápára hívogatjuk Önöket. Sziporkázó asszonybeszéd, a három kívánság mesekomédia a gyerekeknek, Isten tudja és a Lajstrom a felnőtt közönségnek. Sorsok, életek, érzelmek, amelyekbe belebújnak, magukra öltik és magukra vállalják, hogy megmutathassák másoknak. Ez egy érzelmi hullámvasút, építkezés önmagunkból, egy darabka sikereinkből és fájdalmunkból, mindez, amit adhatunk saját magunk egy szerep mögé rejtve. Miért lehet fontos ez az érzelmi utazás, irány és példamutatás a hétköznapokban, és miért vállalja akár egy tanár, egy diák, egy mérnök, vagy egy kertépítő szakember, hogy némileg állarc mögé bújva, de mégis a lehető legtöbbet megmutassa önmagából. A színjátszás önfeltáró munkája és az adni akarás örök érvényű emberi csodája. A helyi amatőr színtársulat, a szó és képtársulat alkotói csodája hamarosan itt az Országjáróban. Velük is beszélgetünk, Pápán kalandozunk egészen 4:30-ig.

0: Szó és kép a színpadon, amatőr színjátszók, a vendégeink, Csukárdi Sándor, aki egyébként a társulat rendezője is érkezett hozzánk ide az országjáróba. Szóval szó és kép az, amikor találkozik a színpadon?
1: Igen, igazából ez ihlette meg, hogy szeretnénk erősek lenni szóban is, illetve a látványban is, tehát a kép és a szó az összeérjen a színpadon a színházi produkciónk során.
0: Ez egy amatőr színjátszó társulat, ami azt jelenti, hogy sokféle ember játszik ebben a társulatban, de kik alkotják ezt a színi kört?
1: Hát most már mondhatom azt, hogy egy baráti, sőt családi közösségé nőtte ki magát a társulat. 98-ban alakultunk egyébként meg, és a társulat magja az nagyrészt majdnem, hogy ettől az időtől egybe is van, tehát ez a régi társaság, ez már nagyon összefort. De amúgy kezdetben diákok, helyi dolgozók, munkások, tanárok, mindenféle szakmaképviselői, mint amatőr színjátszók.
0: Mi hozta ezt életre, vagy miért gondolták, hogy kell egy ilyen, mert hát kell egy ilyen?
1: Hát egyrészt azért maradt meg, mert volt rá igény, de igazából a magunk fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, mindig is szerettük a színházat, a játékot, belebújni más bőrébe, tehát mint egy fiatalt, ez izgatott minket, és ezért álltunk össze úgy annak idején, hogy akkor a pápa és a környező településeknek úgymond a kulturális életét kicsit színesíteni, elég széles repertoár tudunk most már magunknak, a mesejátékoktól, verses műsorok, komoly drámákon át, hogy másrészt pedig ez, hogy volt rá.
0: Például cím szerint mondjon egy-két darabot, amit bemutattak az utóbbi időben.
1: Hát például volt Molière nőkiskolája, most legutóbb éppen múlt héten itt a Pápai Zsinagógában egy Heller regénynek a színpadi adaptációját, az Isten tudját mutattuk be, verses műsorok Petőfitől, klasszikus magyar szerelmes lírákból összeállított verses műsorok, klasszikus vásári komédiák, talán így a amatőr színjátszósok által legismertebbek, ezek a Tabaren komédiák, amiket színpadra állítunk, tehát a könnyedebb műfajtól egészen a komolyabb műfajig elég sokféle.
0: Ilyenkor itt a szerepet hogy tudják kiosztani, hogy úgy választanak a darabot, amelyekre van karakter a társulatban, vagy fordítva, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Igen, ez a legnehezebb, mivel elég szűkös csapat a miénk, olyan 6-7, talán 8 fő aktív színjátszóssal dolgozunk, és sokszor bele kell nyúlni az eredeti műbe, tehát keményen húzni kell, dramatizálni kell.
0: Akkor ön itt ilyenkor dramaturg szerepet is betölt?
1: Igen, igen, összevonni egy-két szereplőt, például a nőkiskoláját azt 6 szereplővel oldottuk meg, és ma jól emlékszem, hogy 15-16 fős színdarabról van szó. Tehát ilyenkor sajnos néha fáj is az ember szíve, hogy ki kell húzni belőle olyan részeket, amik, hogy praktikusan színpadra tudjuk vinni, vagy pedig össze kell vonni szereplőket, ez ilyen állandó dolog.
0: Ez úgy van, hogy akkor, csak mondok egy nevet, hogy Marika, akkor te ezt a főszerepet megkapod?
1: Igen, tehát amikor én találkozok egy művel, akkor elolvasom, és már kialakul bennem, hogy ez kihez illik, melyik színjátszó karakteréhez illik a legjobban az adott figura.
0: És jelmez, meg mindegyéb, ami kell ilyennek, és vannak?
1: Igen, vannak. Szerencsére vannak nagyon lelkes támogatóink is, tehát szülők, keresztanyák, varrónőkként folynak bele, de természetesen az előadásunknak a nagy részét, a bevételének a nagy részét, azokat a díszletek és a jelmezekbe fordítjuk vissza.
0: És most mit próbálnak éppen?
1: Hát most jelenleg egy új, túl vagyunk a próbaidőszakon, és most egy új vásári komédiát, egy népmeséből átírt vásári komédiát, a Sziporkázó asszonybeszéd című komédiát, ami a pletykás asszonyokról szól igazából, akik a saját csapdájukba esnek bele a végén. Ezt indítottuk útnak, éppen 2 hete volt a premierje Szigligeten a Várban, illetve ezt a Heller darabot, Isten tudját próbáljuk, mert eddig csak itt a zsinagógába játszottuk, de szerencsére kaptunk meghívást más helyekre is, és egy teljesen más színpadi térre próbáljuk áthangolni az előadást.
0: Akkor jól gondolom, hogy egyfajta relaxációs szintér is ez az önök számára, minden mellett persze, hogy komolyan veszik.
1: Mindenképpen az, tehát itt töltődünk fel, mert mindenkit azért a 8 óra munka mellett, meg sok esetben többen ingáznak is a társulatból, nem is keveset, és ez egyfajta feltöltődés is ad a társaság is, meg a munkaanyag, amivel foglalkozunk.
0: És milyen az, amikor mondjuk gyilkosság történik a Kékfestő Múzeumban?
1: Hát igen, az egy más vonal. Ez egy nagyon izgalmas.
0: Ez az írói vonal, amit most témát váltunk.
1: Igen, de egyébként nagyon összeforr az írói vonal, mert én az írást azért kezdtem el annak idején, mert a régi társulatoknak is már paródiákat kezdetben, aztán meg mesejátékokat írtam. Tehát így egyfajta hasznos plusz volt ez a tudás, ami így kiforrott bennem. Aztán ez odáig fejlődött, vagy ment el, hogy novellákat, aztán meg már ilyen krimi regényeket.
0: Ez a gyilkosság a Kékfestő Múzeumban, ez nagyon pápai, mert ugye egy kékfestő az jelen van, és hát megtörténhet az esemény, és ugye ez a tragikus esemény a múzeumban. Vagy miről szól, szóval itt a kékfestővel történik valami, vagy miért pont a Kékfestő Múzeum a színtér?
1: Igen, ez egy lokálpatrióta írás, tehát mindenképp én szerettem volna visszaadni itt azoknak az utcáknak, tereknek, épületeknek, intézményeknek, amit én itt kaptam tőlük, és a Kékfestő Múzeum nekem egy nagyon, tehát a szívem közepén van itt, mint intézménypápán, nagyon sok színház munkánk is kapcsolódik egyébként a Kékfestő Múzeummal. Például reklámfilmet készítettünk a múzeumnak, élő kékfestős képeket csináltunk az egyik múzeumok éjszakáján, meg számtalan bemutatónk volt, szinte minden terét a Kékfestő Múzeumnak már kijátszottuk mesejátékkal, rejtő előadással, tehát a Mángorlótól elkezdve az udvaron át a régi műhely épületéig mindenhol játszottunk már a múzeumban.
0: De jó is az a tér, mert ad hozzá egy pluszt.
1: Igen, és főleg a kelmefestő rész az a misztikus tér.
0: Lódó hangulat.
1: Igen, és az adta magát, hogy hát ott valakit meg kell, hogy találjanak egy hullát, és igazából innen már csak ki kellett aztán fejteni magát a sztorit.
0: Magyarul ezt a művet, hogy gyilkosság a Kékfestő Múzeumban, ezt színre vitték?
1: Hát ez egy regény.
0: Ezt színpadra vitték? Tehát a színjátszó körük eljátszotta már? Hát is játszhatná.
1: Hát az inkább filmen tudnám elképzelni egyébként, mert nagyon sokféle a helyszín, nagyon sok a szereplő. Ez egy tipikus ilyen film. Úgy is írtam egyébként, hogy szinte pörgött előttem egy film. Úgyhogy ez inkább az a műfaj már, a mozgókép világa, ahhoz áll közelebb.
0: Azért a kékfestő nem érzettel ebbe a művége, ugye csak egy szereplő.
1: Nem akarok sokat spoilerezni, de igen, végül is. Sok áldozatán.
0: És mikor fognak legközelebb a szóképpel színpadra lépni?
1: Hát nagyon közeli az időpont. Mosó-Magyaróváron jövő pénteken a Flesz Károly Művelődési Központba adjuk elő a Hellernek az Isten tudja című biblia szatíráját. Aztán pedig itt tájolunk, főleg a szomszédos falvakban leszünk láthatóak nagyon sok helyen, falunapokon elsősorban.
0: Hát akkor kísérje önöket a vastaps.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai harmadik feladványunk így hangzik: melyik két híres magyar író költő töltötte diák éveit a pápai református kollégiumban? Tehát most két nevet várunk, de szerintem nem nehéz a feladvány. Tehát két híres magyar író költő nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Barangolunk tovább Pápa utcáin Császár Csilla idegenvezetővel, akinek számtalan ötlete van már különféle tematikus sétákra, és vannak olyan legendák, olyan történetek pápával kapcsolatosan, amelyek mindig izgalmasak, és mindig felkelték az ideérkezők figyelmét. Például van itt a főtéren egy kút, aminek nagyon, hogy mondjam, szövevényes és több fordulatból álló története van.
4: Így van, ugye aki pápára érkezik, annak csak egy szép díszkút, és nem tudja, hogy egy több évtizedes, igazából évszázados története van ennek a kútnak a kialakulásának. Ugye az egész ott kezdődött, hogy 1832-ben egy vándor kútfúró, Burlé Gusztáv érkezett ide pápára, és felajánlotta a városnak, hogy egy artézi kutat fog itt nálunk kiásni. Meg is kapta rá az 5000 forintot, és el is kezdte a munkát. Csak hát sajnos ugye elsőre egy idő után eltörött a fúró, mielőtt még a kellő mélységet elérhette volna, de nem bánkodott és folytatta tovább, viszont a második fúró is eltörött, és hát egy éjszaka, az éjszaka leple alatt ő úgy döntött, hogy továbbáll, és nem fejezi be ezt a munkát, A lakók ezt egyébként nem vették talán annyira az okon, ugyanis egy követ helyeztek ennek a meglévő lyuknak a tetejére, és erre a körre ráírták, hogy ebbe a lyukba van 5000 forint betemetve, aki szeretné, ásson továbbra. Úgyhogy, ha úgy vesszük, a lakók egy kicsit ilyen vicces, ironikus módon fogták fel ezt a dolgot. Azonban nem adták föl annak a tervét, hogy legyen Artézi kút, és 1888-ban egy Zsigmondi Vilmos nevű úr jelent meg itt Pápán, aki folytatta ezt a munkát, őnek is sikerült is elérni a kellő mélységet, viszont így is kevés kis hozamú volt ez az Artézi kút. És hát a pápaiak ugye idővel a szükségességet az esztétika vette át, és inkább úgy döntöttek, hogy egy diszkutat szeretnének a főtérre az Artézi kút helyére. És el is készült 1900-ban ez a diszkút. Ez egy hasonló diszkút volt, mint amit most lehet látni. Egy hölgy alakot ábrázolta, hogy tart egy tálat a feje fölött. Hát megoszlott a véleménye a városlakók körében erről a diszkútról. Volt, akinek nagyon nem tetszett, volt, aki elfogadta. De igazán nem tudott a városi kultúrába úgy beépülni ez a diszkút, mert nem, a többség ugye nem szerette. A funkcióját se igazán töltötte be, mert nagyon ritkán szökött ebből a kútból víz. Egy cikk is megjelent róla későbbiekben a soha nem szökő-szökő kútról. És hát ugye egy idő után már a funkció hiánya miatt ugye nem is volt szép, és egészségügyi problémák is felvetődtek, ugye elkezdett a benne posadó víz ugye kellemetlen szagú lenni, és hát 1936-ban úgy döntöttek, hogy akkor ettől a kúttól végleg megszabadulnak, és lebontották. Ugye azt tervezték, hogy majd egy pápához köthető híresebb alakról esetleg készítenek oda egy szobrot, de ugye ez nem valósult meg, és a ma látható szökőkút, ez 2013-ban készült el, és ugye azóta díszlik itt. Nekünk is szerencsére itt ebevíz is van.
5: Milyen érdekes, amikor a tárgyak, az épületek egy szobornak története van, és ha ezeket elmeséli az ember, akkor mindjárt jobban megszeretjük magát, azt az épületet, azt az utcarészletet, vagy akár azt a szökőkutat, amiről itt most az előbb beszélt Csilla. Nagyon sokat kalandozhatnánk, még sétálhatnánk Pápa utcáin, mert tényleg nagyon szép a belváros, gyönyörű mesés házak vannak itt, mesélő házak vannak itt, de van esetleg egy olyan hely, ahova legszívesebben ön megy el, amikor egy kicsit esetleg elfárad a sok-sok idegenvezetésben, a sok-sok kérdés után, amit gondolom az ideérkező turisták feltesznek, és van-e olyan helye a városnak, ami az ön szívének a legkedvesebb?
4: Hát azt hiszem ez a Várkert lesz. Nagyon közel áll hozzám a természet, egész kiskoromtól kezdve nagyon sokat jártuk az erdőt, nagyon sokat túráztunk, és a Várkert egy olyan különleges hangulatot áraszt, egy olyan nyugalmat, ami mindenképpen jót tesz, hogyha egy hosszú nap után például az ember egy kicsit szeretne megpihenni.
5: Biztos, hogy gyönyörű a Várkert, ezt mi magunk is láttuk a tegnapi nap folyamán, erre már utaltam vissza a csodálatos platánfákkal, a csodálatos virágokkal, az épített kis ösvényekkel, néha még olyan érzése is van az embernek, mint hogy a pallósoron kelne át, tehát hogy egy nagyon romantikus hely ez a Várkert.
4: Igen, így van, és igazából én, mint helytörténet kutató, helytörténész, én ugye más szemmel is nézem ezt a helyet, meg nekem mindig egy olyan érdekes érzést keltett bennem a tudat, hogy az eszterháziak ugyanúgy itt sétáltak, és itt lovaskocsiztak.
5: Történelmi levegője van Pápának, az biztos.
4: Igen, és hogy mennyi minden történt ott is egyébként. Jókai például, ő is nagyon szívesen volt a Várkertben, ha itt tartózkodott Pápán.
5: Hát köszönjük szépen Császár Csillának, hogy tematikus sétán keresztül megmutatta nekünk Pápa különlegességeit, épített örökségét, és hát készüljön el a következő tematikus sétával, akár legyen az a tornyoké, legyen az a zenetörténeté, vagy akár a cukrászdák sétája is, ami nagyon izgalmas. Úgyhogy keressék Császár Csillát, hogyha Pápára érkeznek, szenzációsan szépen mesél erről a városról.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A folytatásban lemegyünk a víz alá, a mélységekbe keressük a választ. Itt van velünk Kozma Tamás, aki robotika területén egy fiatal, tehetséges kutató, a Pápai Református Gimnázium 9. osztályos ifjú tanulója, de több találmány van már mögötte, most is hozott egy szerkezetet, itt van az asztalon. Ez egy olyan szerkezet, ami hát a víz alatt úszik, és különbözőféle műveleteket tud elvégezni. Szóval mire jó ez a találmány?
6: Az itt lévő víz alatti robot gyakorlatilag a víznek a különböző értékeit, például pH értéket, meg a víznek a tisztaságát méri, emellett még hőmérsékletet mér, és a víznek a nyomását méri a tájékozódása miatt, illetve élő kameraképet küld a felszínre.
7: És milyen mélyre lehet lemenni a víz alá? Egy tengerben is lehetne használni?
6: Hát tengerben teljesen más minden, gyakorlatilag a sós víznek ugye teljesen más a ellenállása, meg a sűrűsége, ezért módosítani kell hozzá a roboton. Ez a modell körülbelül egy 5-10 méter mélységre tudna lemenni.
7: És itt ki is próbálta valahol a közelbe, valami tóba?
6: Eddig igazából csak medence vízbe úszott, tavon még nem nagyon mertük úszatni.
7: Ez egy komoly szerkezeti, azért van súlya. Hány kiló ez egyébként?
6: Körülbelül 10 kg mindennel felszerelve. Ez kell ahhoz, hogy neutrális állapotban legyen a vízen, tehát ugyanakkor legyen a tömege, mint a felhajtó ereje.
7: És Tamásnak ugye 9. osztályos, már nem ez az első találmánya, ennek a neve ugye Noé bárkája 2.0, ugye ezt mondta, a nevet is ön adta?
6: Igen, én adtam.
7: Na és hogyan pattant ki a fejéből? Hát egy itt nagyon fiatal, még ugye, hogy azt mondjuk, hogy 9-es, az azt jelenti, hogy első gimnazista, ha lefordítjuk magyarra.
6: Igen, maga a projekt az az Aqua Robotics nevű vízalatti robotépítő versenyre készült el.
7: Meg voltak adva különböző paraméterek, hogy mi az, ami benne kell, hogy legyen, és akkor ön ezt fejlesztette tovább.
6: Igen, ott megadták a méretét, ez 30x40x 20 cm-es lehetett, megadták, hogy maximum 4 kg lehet, hát ezt egy picikét túlléptem, illetve adtak hozzá kezdő alkatrészeket, például fedélzeti számítógép, meg motorokat, motorvezérlőket adtak hozzá.
7: És ez távirányítással működik a víz alatt, vagy valami zsinórvezérléssel? Vezeték van hozzá?
6: Igen, gyakorlatilag egy internet kapcsolaton keresztül működik. Van az egy 50 méter hosszú Ethernet kábel, amivel egy parton lévő számítógépen keresztül tudjuk irányítani. Habár meg lehetne csinálni úgy, hogy teljesen magától úszom vezérlés nélkül, de ez egy komolyabb szint.
7: Ezzel a találmányával díjat nyert?
6: Igazából külön díjat nyert a versenyen.
7: Az már akkor azt jelenti, hogy díjat nyert. Miért akar ön feltalálni? Szóval mi az, ami önt vezérli? Egy honnan jön ez az egész, hogy önnek ezt meg kell tudnia csinálni?
6: Hát igazából egyik angolórán unatkoztam, és akkor támadt egy ötletem ennek a robotnak a továbbfejlesztésére, aminek a levédetésének a folyamata van most folyamatban.
7: És akkor mi az, amin dolgozik? Még itt van ez a víz alatti robot, ami ugye mindent csinál, pH-t mér, meg különböző felvételeket is készít a víz alatt. Vannak még újabb ötletei ott a fejben?
6: Természetesen mindig lehet továbbfejleszteni projekteket.
7: Vagy csak kérdezhetem volna, hogy tréfásan, hogy lesznek még angolórái, mert hát ott inspirálódik.
6: Hát angolórái még lesznek, habár most már nem heti 16, mint tavaly volt.
7: Mondta, hogy ott rott be az angolórán ez a találmány.
6: Igen, ott.
7: És mi a célja? Mi szeretne lenni? Majd a nagy lesz, feltaláló, vagy valami nagy álma van?
6: Még nem tudom pontosan, mindenképpen valamilyen mérnöki irányba szeretnék tovább tanulni, de még nem tudom pontosan, hogy
7: milyen. És otthon valamiféle ilyen kísérletező műhelye van, vagy egyáltalán hol állítja ezt össze?
6: Igen, van egy viszonylag alapműhelyem otthon 3D nyomtatóval, forrasztóval, igazából labortáppal, meg egy-két mérőműszerrel.
7: És ilyenkor a tudást, az ismeretet azért össze kell gyűjteni. Gondolom, hogy olvas interneten, mindenfélét keres, kutat, hogy utána azt majd valamilyen formába be tudja építeni abba a gondolatmenetbe, abba a fejlesztésbe, amit ön kiötölt?
6: Igen, főleg internetről származik hozzá a úgymond a tudás, hogy hogyan lehet ezt összerakni.
7: De mi ebben a szépség, ebben a fajta feltalálásban, ilyen fiatalon? Annyi minden más is lehetne csinálni. Elhiszem, hogy izgalmas, de ön ezt magában hogyan fogalmazza meg?
6: Én igazából szerettem az efféle kihívásokat. Itt folyamatosan jön egy probléma, amit meg kell oldani, utána a következő, és így megy tovább, amíg nem áll össze egy kész műszerré.
7: És egy ilyen fiatal ember, mint ilyen feltaláló féle fiatal ember, formájú fiatal ember megy az utcán, akkor mindig gondolkodik, jár valami az agyában, néha úgy kikapcsol, nem is tudja, hogy hol van, hol tart.
6: Előfordul az ilyen.
7: Elküldik a kenyérboltba, és lehet, hogy a cipőboltba fog kikötni, mert annyira elmélyül a gondolataiban.
6: Volt már rá példa.
7: Ezt komolyan mondja?
6: Egyszer-kétszer igen.
7: És mit lát egyébként, hogy ennek azért van jövője, ez a fajta különbözőféle találmány, meg gondolkodásmód, ilyen például víziók azért a jövőben keresettek lehetnek. Tehát, hogy ez a pálya az, ami ön előtt van, úgy látja?
6: Hát igazából a vizuálti robotika egy eléggé feltörekvő iparág. Jövőre egyre többen használnak ilyen termékeket, és nem csak ilyen általános felhasználása, hanem egészen specifikus felhasználási módja is vannak. Például vannak olyan cégek, akik bányászatra használják ezeket a robotokat, bányákat térképeznek fel vele, meg különböző hajóroncsokat kutatnak. A Titanicnál is voltak ilyen kutatások vizuálti robotoknál, szóval elég sok mindenre lehet őket.
7: És fantasztikus könyveket szokott olvasni?
6: Tessék?
7: Fantasztikus könyveket szokott olvasni? Ilyen elvont?
6: Nem nagyon.
7: Hát minden esetre köszönjük szépen, hogy itt volt. Szenzációs, amit ugye itt ön munkálkodik, mint fiatal diák, úgyhogy én kívánom önnek, meg gondolom mások is, hogy találjon föl sok hasonló mindent, és legyen sikeresebben az életben.
6: Köszönöm szépen.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai harmadik feladványunk így hangzott: melyik két híres magyar író költő töltötte diákéveit a pápai református kollégiumban? Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. A nevét árulja el nekünk először, legyen kedves.
8: Elcsökkom, László vagyok.
3: László, hát ki volt ez a két híres magyar költő író?
8: Petőfi Sándor és Jókai Mór.
3: Így van, Petőfi Sándor és Jókai Mór. Gratulálok, nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk. Gyorsan küldte a választ, hamarosan pedig mi küldjük vendéglátóink ajándékát.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Pontosan 17 óra van, a következő bőnegyed órában is még Pápára hívogatjuk Önöket, utazzanak továbbra is az országjáróval, már is folytatjuk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
3: Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján a Fidesz kongresszus kezdése előtt. A miniszterelnök egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben a Fidesz és az Orbán kormány próbálta kimaxolni a politikai hasznot az illegális migrációból, menekültábort készített elő Vitnyéden, az osztrák határnál. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadó központ tervezete létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni. A kormányfő úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, jelentette ki Gulyás Gergely a párt kongresszusa előtt. A Fidesz frakció vezetője Magyar Péter miniszterelnök vitnyédi menekültáborról szóló bejelentésével kapcsolatban elmondta, annak érdekében, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak, a Magyarországra az Európai Unió bírósága által kirót bírság eltörléséről született egy olyan kormány határozat, amelynek része volt a vitnyédi tábor. A kormány viszont ezt soha nem akarta megépíteni, egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból

0: közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Pitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte. A korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsikat állítottak forgalomba. Gyermekvasutasokat avattak a Hüvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen mások mellett a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Az eseményen Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra bíztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Változik a közlekedés rendje ma a Puskás Aréna környékén. Koncert miatt este 11-ig lezárásokra kell számítani a környéken. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést válasszák. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délután egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás. Megélénkül északkeleten megerősödik a szél. Éjszaka általában 8-17, holnap napközben 24-28 fok lesz. A híradást Naményi Krisztina készítette.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Az Egri Fertáj mesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört.
3: Többféle útvonal egységes, többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csúrgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger körül.
2: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak. Szécsi Palit és engem.
5: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál.
4: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Médiaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
7: Az Országjáróban Pápára hívogatjuk Önöket. A folytatásban pedig a hangok szárnyán repülünk tovább. Már is érkezik hozzánk egy fiatal énekes tehetség, aki több éve beragyogja a pápai énekes esteket. A Megafon Zenei Egyesület tehetségkutató és támogató közegéből évtizedek óta sikeres énekesek rebbennek tovább. Következő beszélgetésünk főhőse is, nincs még egy hónapja, hogy kiérdemelte a Pápa Hangja énekverseny első díját. Hogy magától értetődő-e számára, hogy nagy színpadokon szeretne majd állni a jövőben, és vajon mennyi munka, gyakorlás vezet a reflektorfényig, már is elárulja nekünk. Egy tiszta hang az éterben, a hanghullámok segítségével, már is vele is beszélgetünk. Kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is, ezúttal Pápáról. Tartsanak az Országjáróval 4:30-ig.

0: hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Pápán a Pápa hangja énekversenyt, és ebben diadalmaskodott következő vendégünk, Erdélyi Olivér. Egyébként őt hallották itt az előzőekben énekelni, mert hogy Olivér egyébként reppeléssel kezdte, egy rövid út után valamiért mégiscsak az éneklés lett a legfőbb célja. Szóval Olivér, emlékszik még erre az első nagy fellépésére, amikor a Pápa hangján ott volt, és bemutatta a zsűrinek, az ottani hallgatóságnak énektudását? Remegett a lába?
1: Hát igazából a rutin meg az évek miatt, hogyha mondhatom így, már igazából nem, mert ez egy hazai verseny volt. És hát hál' Isten az énektanáromnak és a Megafon Zenei Egyesületnek tapasztalatot tudtam szerezni a fellépésekből, és így hál' Isten már nem izgultam annyira.
0: Hát fiatal emberről beszélünk, el szabad árulni itt a hallgatóknak, hogy hány éves?
1: Igen, 16 éves vagyok, idén töltöm a 17-et.
0: Honnan jön ez, hogy a rutin és az évek?
1: Hát igazából ez a 3 év, amióta színpadon vagyok, ugye a Megafon által. Ez alatt a sok fellépés, akár falunapok, akár idősek napja, könnyen megszerezhető az a rutin.
0: És akkor már is váltunk itt, ugye, mert van egy Megafon Zenei Egyesület, annak is a művészeti vezetője, Klesic Horváth Kinga, kezit csókolom, szóval hát ön egy szerencsés ember, mint művészeti vezető, ilyen fiatal tehetségekkel van körbevéve, beszéltünk arról, hogy azért még Olivéren kívül vannak jó néhányan, akik megállták az életbe a helyüket, és hát ha nem is világsztárok, de szépen haladnak a ranglétrán felfel.
2: Igen, 20 éve működik a Megafon Zenei Egyesület, a 20 év alatt 21 zenész színész került ki az egyesületbe, akik jelenleg is a pályán vannak. Igazából az egyesületnek a legfőbb hozadéka a 20 év alatt, hogy a mai napig tartják egymással a kapcsolatot, és nagy szeretetben vannak, és a mostani 10 megafonost az öregek is tápolják, és próbálják őket felkészíteni arra a pályára, amin ők már működnek.
0: És ön is, mint előadó művész, ugye ismert, de mégis itt a Megafon Zenei Egyesület azért a szívügye. Hogyan talál rá ezekre a fiatalokra, akikben lát valamiféle jövőt?
2: Nagyon nehéz bekerülni a Megafon Zenei Egyesületbe. Nagy válogatás van, mert nem csak énekhangban kell megfelelni, vagy nem csak a tehetségét nézzük, hanem azt is, hogy emberileg odavaló-e közénk, tehát maga a társaság befogadja-e.
0: Na és akkor Olivér, ez a nagy találkozás ezzel a zenei képzővel, a Megafonnal, az ön esetében ez hogyan volt? Szóval itt a tanárnő hogyan talált önre, vagy egymásra hogyan találtak?
1: Hát igazából mi kerestük fel a tanárnőt.
0: Ez a mi ez ki?
1: Hát én is a szüleim akkor még.
0: Akkor a szülők is úgy látszik, hogy támogatják, ami nem egy utolsó szempont.
1: Igen, hál' Isten támogatnak, ezért nagyon hálás is vagyok. És hát igazából rátaláltunk Kinga nénire, és onnantól elkezdődött a közös munka, hál' Istennek. Meglátta bennem remélhetőleg a tehetséget és az arázatot, hogyha fogalmazhatok így, és igazából elkezdődött a közös munka.
0: És a bemutatkozó nagy találkozón ott mit mutatott be magából énekhangilag? Mi az, amivel próbálta belopni Kinga néni szívébe, ahogyan ő fogalmazott magát?
1: Hát igazából az elején még népdallal kezdtem.
0: Szerintem a népdalt énekelni nem egy egyszerű dolog.
1: Hát igen, és onnan kezdődött el ez a musical, könnyű zene vonal. Ezután kezdődött, amikor már kezdtünk egy kicsit belerázódni ebbe a tanulásba, ugye az énekhangnak a fejlesztésébe, ugye a mutáláson még át kell lesni, akkor még ez Kinga néni azért egy kicsit noszogatta, és hát így elkezdődött ez a pop és musical műfaj, de népdallal kezdtem.
0: Népdalból például mi az, amit énekelt? Mi a szíve csücske? Szóval a népdalban azért sok-sok érzelmes dolog ott van, ami egyébként, ha az ember ezt átérzi, akkor azzal egész magasságokat lehet elérni.
1: Hát igazából akkor is volt egy ilyen verseny, akkor még egy általános iskolás verseny, pont itt a Pápán a zeneiskolában, és amit ott előadtam, megmondom őszintén, már nem emlékszem, hogy milyen népdalt adtam elő, de ugyanazt énekeltem el Kinga néninek is.
0: És akkor ez minden mellé a rap az hogyan jön? Mert ugye Olivér mondta, hogy rapben is próbálkozott, saját maga írta a szöveget, ezt megpróbált előadni, sőt megmutatni a nagyvilágnak, de valahogy mégis nem ez lett az út teljesen.
1: Hát igen, mindig is az éneklés volt, ami úgy közel állt a szívemhez. Viszont elkezdtem írni a saját dalt, amiből lett egy rap. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy hogy jött ez, de így kezdődött el a rappelés még egy jó 3,5-4 éve.
0: De most is van, mondta, hogy van egy rap része, van egy ének része, ezt ötvözve próbálja előadni, ez a szám, ez már kész van?
1: Igen, mostanában elkezdtem írogatni angol nyelvű, magyar nyelvű dalokat is, és hát ebbe próbálom belesűríteni ezt is, hogy minél színesebb legyen, amit előadok.
0: Ez egy szép munka, itt Kingához, a tanárnőhöz fordulok, szóval gyerekeket pallérozni, fiatalokat pallérozni, oktatni olyan zeneiségre, amiben mondjuk a színpadra kerülnek, akkor megállják a helyüket, és mindenkinél megtalálni azt a közös hangot, amivel előre tudnak jutni, ez a jó érzék, gondolom, az ön részéről.
2: Igen, hát nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a gyerekekkel. Nyilván kamaszokkal nem könnyű együtt dolgozni. Ráadásul nekünk 4 táborunk van egy évben. 2 felkészítő és 2 pihenő tábor. Rengeteg fellépésünk van, és ez összekovácsolja a csapatot. Meg hát a versenyek. Most az Olivier az elmúlt tanévről beszélünk, hogy a szeptembertől 5 országos versenyt nyert meg, nem csak a pápa hangját.
0: És mit lát? Milyen ívet tudunk Olivier elé fölrajzolni. Szabad ilyet egyébként megtenni, vagy ne menjünk ennyire előre?
2: Még nem, mert még az iskoláját végzi, és nyilván az az A terv, és maga a művészeti munka az a B terv. Ráadásul ugye még a mutálási szakaszon nincs egészen túl, de azt gondolom, hogy nagyon jó irányba halad. Nyilván kipróbálta magát popban, musicalben, mind a kettő irány nyitva van előtte.
0: Figyelmét ugye a tanárnőt itt, ma a szerepkörét azon túl, hogy ugye a zene, az éneklés, annak tanítása a fő hangsúly, de azért a fiataloknak anyjuk helyét is anyjuk akár, mert úgy érzem.
2: Így van.
0: Nagyon... Ez a legtöbb valójában, ugye, mert énekelni még lehet, hogy csak, de hogyha elvesznek a világba, önmagukat nem tudják megtartani, akkor ott annak annyi.
2: Igen, hát ez egy nagyon nagy közösség, a Megafon család, így is hívjuk, a mi egyesületünket. Itt még minden, még éjjel 2-kor is Kinga néni rendelkezésre áll, kamasz problémákat kezel.
0: Szóval hívják, hogy Kinga néni szerelmes vagyok, mit csinálja?
2: Igen. Én elvégeztem egy tanfolyamot gyermek- és ifjúsági coachként, hogy még jobban felkészült legyek erre a feladatra, úgyhogy a táborokban meg kibeszéljük a dolgokat, egymást szeretve, játszva felkészülünk a fellépésre.
0: Na, itt Olivier beszélgetésünk végén, ugye itt a tanárnő nem merte azt kimondani, meg előre vetíteni, hogy mi lenne itt a nagy álomcél, de ha álmok nélkül azért mit sem ér az élet, főleg, hogyha az ember zenei pályán van. Mik azok a titkos vágyak, álmok, amit el szeretne érni?
1: Hát megmondom az őszintén, én ezt még nem szeretném elárulni. Ezt én úgy tartom, hogy majd ahogy hozza
0: az élet, de vannak példaképei?
1: Persze, hát külföldről nyilván nekem az egyik személyes kedvencem Bruno Mars. Magyarországról nagyon sok jó énekes szeretek, akár musicalben is, akár pop műfajban is, például Karamell, Kökény Attila, Takács Nikolás, stb. Mondhatom itt Berezki Zoltánt is, és a Megafonból pedig Ekanem Bálint.
0: Nagyon szépen köszönjük, legyen sikeres az élete, a Megafoné, és természetesen köszönjük szépen Kleinschwitz Horváth Kingának, tanárnőnek és tanítványának, Erdély Olivérnek, hogy itt voltak az Országjáróban, és beszéltek a jövőről, meg arról, hogy a zene mi mindent jelent az ember életébe. No persze, a hétköznapok is számítanak.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a gondolattal az Országjáró 338. adása pápától elköszön. Itt voltunk a Pápai Játékfesztivál forgatagában, és természetesen a város kincseiről, értékeiről beszéltünk. Holnap ott lesznek a képek a Kossuth Rádió Facebook oldalán, keressék majd, illetve jövő hétfőn új játékkérdésünket. Jövő szombaton Szolnokra hívogatjuk majd önöket délelőtt 10 órától, és délután 14:30-tól tartsanak velünk. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Fehér Béla, Fehér Miklós, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnökeink Járic István, Galló Dániel és Romvári Tamás, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen pápának, hogy egy kicsit ma játszhattunk itt az utcáikon. Utazzanak továbbra is velünk, Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is bemutatkozott a labdarúgó világbajnokságon. Magyar sikerek a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. Mindkét mai mérkőzését megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott az Európa-bajnoki selejtező tornán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. A kanadaiak ezzel megszerezték VB történetük első pontját. Az Egyesült Államok 4-1-re verte Paraguayt úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. A VB-n ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó, holnap hajnali 3 órától Haiti-Skóciával, 6 órától Ausztrália-Törökországgal játszik. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is közvetíti. Jeje Touré korábbi elefántcsontparti válogatott labdarúgó, aki játszott Barcelonában is, 3 évet Manchester Cityben is, 8 évet. Ő lett a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzője. A 43 éves sportember 3 idényre írt alá a Slovánnál, írja az nso.hu. Kijutéses győzelmet aratott második mérkőzésén a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, mivel 21-2-re vertek Georgiát. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes korábban 20-15-re verte a házigazda szlovákokat. A csapat holnap Szlovénia és Szerbia ellen játszik. A csoport első 2 helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek az Európa-bajnokságra. A férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjének első elődöntőjében a Füchse Berlin 40-35-re legyőzte a Magdeburg csapatát. A Veszprém 35-27-re kikapott a német Füchse Berlintől a férfi európai ifjúsági kézilabda liga elődöntőjében a Dormagenben. A Veszprém ellenfele a vasárnapi bronzmérkőzésen a Barcelona lesz. Kajakkenuval folytatjuk, hiszen zajlik Portugáliában az Európa-bajnokság, a mai nap eseményeiről pedig Tóth Béla tudósít.
3: A férfi kajak 4-es 9 esztendő után ismét Európa-bajnok, Kőhalmi Emese csodálatos győzelme, Kopasz Bálint pedig második lett 1001-esben, 5 éremmel, 2-2 arany és ezüst, valamint egy bronzzal zárt az EB szombati napját a magyar csapat Portugáliában. Köszöntöm a hallgatókat! A férfi kajak 4-es már a csütörtöki előfutamban előre jelezte, hogy mire lehet számítani tőle. 2 napja a világ valaha volt legjobb idejével nyerte meg a futamát a Nádas Bence Fodor Bence, Kuruc Levente Tótka Sándor összeállítású csapathajó. A mai fináléban pedig hiába kapták el jobban a rajtot a hazai pályán versenyző címvédő portugálok, a táv második felében bámulatos teljesítménnyel lehagyta őket a magyar egység. Legutóbb 2017-ben szerzett aranyérmet a férfi négyesek EB-n, a Plovdivi győzőknek Nádas Bence és Tótka Sándor is tagja volt. Női K1 1000 méteren a címvédő Csikó Zsóka hiányában sem maradt el a magyar siker, Kőhalmi Emese a legelején az érre állt, és az őrült tempót, amit diktált, végig bírta, pályafutása 5. Európa-bajnoki aranyérmét szerezte meg Kőhalmi. Kopasz Bálintnak zaklatott volt a felkészülése az 1001-es döntőjére, a győriek olimpiai bajnok kajakosának ki kellett ugyanis cserélnie a hajóját. Az első 500 méter visszafogott teljesítménye után Kopasz kiválóan erősített, a hazaiak kedvencét Pimentát magabiztosan utasította maga mögé, a belarusz Kravetszel viszont nem bírt, Kopasz így ezüstérmes lett. Szintén második helyen végzett Lutz Anna, a címvédő újpesti kajakozó a sprintávon 200-on kissé beragadta rajtnál, huszáros hajrával csípte meg a dobogó második fokát az aranyérmes dám mögött. A legvégén pedig a vegyes kenu 4-es remekül rúgta be a hajóját a célvonalon, végül 1,5 tizeddel megelőzve az oroszokat lett 3. a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összeállítású hajó, és a teljes történethez hozzá tartozik, hogy K1 500-on a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám elfáradt a hajrára, és éppen hogy lemaradt a dobogóról, így 4.-ként zárt, 5 érem tehát a magyar csapat teljesítménye az első döntős napon.
2: Tóth Bélának köszönjük szépen, most pedig akkor hallgassuk meg a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak négyes tagjait, a riporter, a Magyar Szövetség sajtósa Kurilla Viktor.
4: Pozitívan álltunk hozzá, tudtuk, hogy esélyesei vagyunk ennek a számnak. Jól is ment a döntő, a vége az nagyon fájt, de szerencsére meg tudtuk csinálni azt, ami bennünk van, és meg tudtuk nyerni az Európa-bajnokságot.
5: Nagyon jól jöttetek el a rajtból, de talán a portugálok voltak azok, akik mindenkinél jobban indultak, viszont ti voltatok a legkiegyensúlyozottabbak. Milyen volt neked belülről, Bence, ez a döntő?
6: Én nagyon élveztem, mert most végre a kormánnyal nem kellett bajlódnom ott elől. Jó útemet tudtam adni, a srácok nagyon jól dolgoztak alám. Nagyon örülök, hogy 16 és 17 után ismét Magyarország van a csúcson férfi K4-500-an. Remélem, hogy a következőig nem kell 9 évet várni újfent.
5: Levite, mit érzékeltél futam közben, hogy álltok, hol tartotok, mert tényleg nagyon együtt mentetek elő.
7: Talán a rajtból érzékeltem annyit, hogy nem elsőként jöttünk ki, egyébként meg végig arra koncentráltam, hogy egybe legyen az egység, és mindent végre tudjunk hajtani, ahogy előre elterveztük, és szerintem egy nagyszerű pályát tudtunk itt végül csinálni. Örülök, hogy minden összejött, ahogy terveztük.
5: Rajt előtt, amikor titeket mutattak a feliratnál, az volt, hogy Hungary, alatta pedig, hogy 2017 gold. Te benne voltál, Sanyi, abban a 17-es aranyérmes döntőben, ahogy Bence is. Kivártátok a következő aranyérmet, de meglett, és ahogy eddig is idén mindig, most is fantasztikusak voltatok.
8: Hát ezt kibőjtöttük rendesen, sajnos. Nem elég néha formát hozni, meg tökéletes felkészülést csinálni. Ilyen a sportágunk, amikor felénk billen a mérlegnyelve, amikor nem. Hosszú ideje várunk erre. Mosolyog rossz a formában, mint mondjuk egy 4-5-8 éve. Örülök, hogy végre összejött. Örülök ennek nagyon, és reméljük, ez még csak a kezdet.
2: Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes Luccannát is.
9: Az ezüstéremmel teljes mértékben elégedett vagyok. Szerintem nagyon szép. A pályámmal nem vagyok annyira elégedett. Vagyis inkább a rajtommal nem vagyok elégedett, mert szerintem nem kaptam el olyan jól, és egy kicsit kifújt a szél, úgyhogy ez első húzás még kicsit beragadt, de ahhoz képest szerintem a végén eljöttem fel, az volt az érzésem.
2: És következik a szintén ezüstérmes Kopasz Bálint.
10: Kicsit olmosabbnak éreztem az egész mozgást és a menetet, mint kellett volna. Eltött a nap, későre maradt egy kicsit a vacsora, az egyik, amiatt nem tudtam úgy kievezni magam, ahogy szerettem volna, egy könnyedebb mozgással. Nem feltétlen kell ennyire elfáradni az 1000 méteren egy jó edzett versenyzőnek. Meg nyilván sajnos, ami 2 napja történt, hogy eltört a hajom, az megkavart, kaptam helyett egy újat. Más a beállítása és más a formája. Még a minimálisan is, de mindegyik hajónak más. Ez egy kicsit megkavart. Lehet, hogy éppen ilyen kis piciken múlott, hogy nyerjek, de azért nem hagyott serbe a testem. Ez egy nagyszerű szereplés egy ilyen kemény mezőnybe. Úgyhogy mindig lehet tanulni, és a cél az lesz, hogy a világbajnokságra úgy készüljek, hogy tényleg elmondhassam, hogy minden egyes apró mozaik összeállt, és a lehető legjobb pályát menjek. Ez majd az augusztus legvége lesz. Idejében az lesz a legnagyobb cél, és az is volt, hogy ott diadalmaskodni tudjak. Keményen fogok edzeni a későbbiekben is érte.
2: Böhm Csaba a 7., a döntő másik magyar részvevője Kolesár Mihály pedig a 14. helyen végzett a budapesti öttusa világkupa férfi versenyében. A brit George Russell, a Mercedes pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma 1-es katalán nagydíj időmérőjén. A második helyről majd a brit Lewis Hamilton rajtolhat a Ferrarival, a harmadik helyről pedig az olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája rajtolhat majd tehát holnap a katalán nagydíj futamán. Bondár Anna a két játszmában 6-3-6-4-re legyőzte a kolumbiai Emiliana Arangót, a nottinghami füvespályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában. A tavaly nyáron érkezett szerb Marko Peric távozott a Magyar Kupa címvédő Veszprém futszál csapatának vezetőedzői posztjáról. És adásunk végén még kézilabda. Franciaország és Belgium nyerte el a 2030-as női kézilabda Európa-bajnokság rendezési jogát. A francia szövetség ma Kölnben a férfi bajnokok ligája 4-es döntő helyszínén jelentette be a belgákkal közös pályázatuk sikerét. Az Európai Szövetség később azt közölte, hogy a mérkőzéseket november 28 és december 15-e között Dunkerque-ben, Nantes-ban, Párizsban és Antwerpenben játsszák majd. Térdműtéten esett át Papp Tamás, a bajnoki bronzérmes Tatabánya válogatott kézilabdázója. Klubjának közösségi oldala szerint a beállót azért kellett megműteni pénteken, mert eltávolították a térdkalácsa csúcsán kialakult csontkinövést. A beavatkozás komplikációmentesen zajlott, a játékos ma reggel elhagyhatta a kórházat, és megkezdheti a felépülés első szakaszát. Kedves hallgatóink, ez volt ma a Nemzeti Sport Krónika. Én köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: 17:30 jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
12: A miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra.
11: Ismét Orbán Viktort választották egy évre a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. Célja, hogy a Fideszt korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak.
12: Közel a béke megállapodás Irán és az Egyesült Államok között, a béketárgyaláson közvetítő Pakisztán szerint. A szándéknyilatkozatot már holnap aláírhatják.
11: Az időjárásról.
12: Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet.
11: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt délelőtti rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekült tábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány. Ambrus Róbert összefoglalója.
13: 2024. június 13-án hirdette ki az Európai Bíróság azt az ítéletet, ami 200 millió euró és további napi 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az indoklás szerint jogellenes volt, hogy a migránsoknak tranzitzónákat alakítottak ki a menedékjogok elbírálására. Orbán Viktor az ítélet hirdetés kapcsán akkor azt mondta, Brüsszel a soros tervet akarja megvalósítani, és évente 1 millió migránst akar behozni Európába.
14: Ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak.
13: Az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyét határában. Ezt állítja most Magyar Péter.
15: Átverik az embereket.
13: A miniszterelnök dokumentumokra hivatkozva arról beszélt, az Orbán kormány már napokkal a bíróság ítélete után elkezdte előkészíteni a menekült tábort.
15: 5 milliárd forint közpénzt szánt Orbán Viktor és az Orbán kormány az általuk letagadott, eltitkolt migráns tábor felépítésére, de voltak még plusz költségek is.
13: A kormány.hu oldalra folyamatosan töltenek fel olyan dokumentumokat, amelyek Magyar Péterék szerint a titkos tervet alátámasztják. Az egyik ilyen nem nyilvános összefoglaló szerint azt tervezték, hogy munkacsoport jön létre Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter részvételével. Egy másik feljegyzés szerint pedig az Orbán kormány felhatalmazta Pintér Sándort olyan beruházásokra, amivel az ingatlan alkalmas lesz menekültek fogadására. Ugyanebben a dokumentumban azt is írták, hogy 2026-ra ki kell élezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz politikusai akkor sorra cáfolták ezeket az értesüléseket, így Orbán Viktor is.
14: Menekültábor még ez sehol se lesz. Migráns tábor.
13: A miniszterelnök szerint Gyopáros Alpár volt kormánybiztos, Rétvári Bence volt államtitkár, és Menczer Tamás volt kommunikációs igazgató is tagadta a nyilvánosság előtt a menekült tábor terveit.
15: Kártyavárként dől össze a Fidesz hazugsággyára. Egyre több ügyben derül ki, hogy ők maguk tették azt, amivel éveken keresztül mindenki mást vádoltak.
13: A híradó szombaton forgatott a Csermajornál. Az épületeket most kerítés védi, a területen állatok legelnek. A kormány szerint az épületekben korábban szakiskola működött, 2022 után pedig kárpátaljai menekülteket szállásoltak el azokban. Magyar Péter azt állítja, hogy 2024-ben arra szólították fel őket, hogy hagyják el az ingatlant, vagy visszaküldik őket Ukrajnába. Magyar Péter szerint az Orbán kormány hazudott a költségvetésről, az uniós forrásokról és az orosz-ukrán háborúról is, de ahogy fogalmazott, az illegális migráció elleni harc volt a legnagyobb hazugság.
15: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe. Mindenben.
13: Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migránstáborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
11: A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migránsbefogadó központ tervezett létrehozására.
12: Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
16: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
11: Ez kevés lesz. Így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
12: A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen azt bizonyítják, hogy menekültábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekültábor létrehozásáról.
15: Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés. Hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migránstábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
11: A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet.
12: A Páti István a közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migráns tábor megépítése ellen. Hozzátette, bárki legyen kormányon, ha migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden.
11: Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal, de ezúttal egy évre.
12: A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből.
17: Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába. Elnökként azért dolgozom majd, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében. Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok meg bízást. Becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
11: Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, így reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára.
12: Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZMP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is. Szerinte Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást.
11: Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán.
12: A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg.
11: Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke.
12: A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben.
11: A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, pártpropaganda helyett valódi közmédiát. Jakab Szintia beszámolója.
18: A kormányalakítás után egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propaganda médiának a hírszolgáltatását.
19: A Tisza párt korábban a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztését tűzte ki célul. A most benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor a közszolgálati média szolgáltatás folyamatos működése mellett alakítaná át az intézményrendszer. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter videójában arról beszélt, a média törvény módosításának célja a független, objektív közmédia kialakítása. Az új kormányban Tar Zoltán felel ezért a területért.
20: Pazarlás helyett átlátható gazdálkodás, pártpropaganda helyett kiegyensúlyozott, pártatlan, független és hiteles tájékoztatás.
19: A tárca vezető szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
20: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
19: A törvényjavaslat közben megjelent a parlament honlapján. Ennek értelmében a Duna Média Szolgáltató és az MTVA jogutódjaként létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT. A Magyar Távirati Iroda pedig ismét önálló intézményként működne. Az újonnan létrejövő független közmédia testület pedig a közmédia működését, gazdálkodását és a vezetői kinevezéseket is felügyelné. A tervezet átalakítaná a média tanács működését is. Emellett létrehoznák az új közszolgálati kartát és a közszolgálati tanácsot is, hogy a közszolgálatiság elvei számon kérhetők és ellenőrizhetők legyenek. Amint a törvényjavaslatot elfogadják, megszűnik a Duna Média Szolgáltató és az MTVA vezetőinek megbízatása. Az átmeneti időszakban az átalakítást a kormány és benne Tar Zoltán miniszter tárcája koordinálná.
21: A Tisza pártnak nem lesz közmédiája.
19: Magyar Péter már januárban azt hangsúlyozta, hogy a Tisza pártnak nem lesz közmédiája, és a Tisza kormánynak arra sem lesz ráhatása, hogyan ítéli meg majd a közmédia új vezetése az ott dolgozók munkáját.
21: Az a leendő vezetésnek a feladata és felelőssége, hogy együtt kíván-e dolgozni félig meddig propagandistákkal, olyanokkal, akik hamisítottak és félrevezették szándékosan a honfitársaikat közpénzen, nagyon sok közpénzen, vagy nem.
19: Magyar Péter ugyanakkor az MTV a jelenlegi dolgozóinak azt is üzente, hogy aki nem követett el bűncselekményt, annak számítanak a munkájára.
11: Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja.
12: Radnai Márk a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről.
0: Esti krónika.
11: A kijevi parlament törvény dolgoz ki a háborús övezet mentén található ukrán megyék különleges jogi státuszáról. Közben ismét civil áldozatai vannak az orosz támadásoknak. Részletek Iváncsik Attilától.
22: Ketten meghaltak, 20 pedig megsebesültek, amikor orosz légicsapások érték a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyét. Az ellenséges drónok egy piacba csapódtak. Az ukrán hadsereg válaszként az oroszországi Krasznodár megyében található Fekete-tengeri kikötői hálózatot támadta. 10 régió 6 millió lakosát fogja érinteni az a jogszabály, amely a háborús övezet mentén található ukrán megyék különleges jogi státuszát rögzíti. Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője kiemelte. Ezeket a területeket naponta érik orosz légicsapások, több százezerre tehető a romos épületek száma, akadozik az egészségügyi szolgáltatás, ezért különleges jogokra és támogatásra van szükségük az ott élőknek.
11: Hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól, jelentette be a kormányfő.
12: Magyar Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, a korábban szakértői szintű megállapodást politikai szinten is jóvá hagyták. Az ukrán fél hivatalos jegyzékben vállalta az összes pont végrehajtását. A kormányfő hangsúlyozta, ha Kijev nem teljesíti vállalásait, nem folytathatja a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel.
1: A magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. Ez azt jelenti, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezését biztosító magyar-ukrán kisebbségjogi megegyezésben szereplő ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. Azaz az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is. Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban.
11: Még sosem járt olyan közel a békéhez a világ, mint most, így látja Pakisztán kormányfője, aki a háborús helyzetben közvetít Irán és az Egyesült Államok között. Szerinte már holnap aláírhatják az erről szóló szándéknyilatkozatot. Az elmúlt napokban Washington is pozitívan értékelte a tárgyalásokat. Teherán szerint a megállapodás valóban közel van, de ehhez még idő kell.
12: Libanon helyzete az egyik visszatérő vitás kérdés. Irán leszögezte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Erről Abbas Araghchi külügyminiszter beszélt, aki szerint Izrael megpróbál a megállapodás útjába állni.
11: Rendkívüli módon zárult 14. Leó pápa apostoli látogatása Spanyolországban és a Kanári-szigeteken. Az egyházfő és kísérete repülőgépen meghibásodott, így a spanyol uralkodó bocsátott egy gépet a pápa rendelkezésére. Az újságírók azonban nem tarthattak az egyházfővel, így elmaradt a szokásos pápai sajtótájékoztató. Róma, Sárközi Júlia.
3: 14. Leó pápa több órás késéssel tért vissza a Vatikánba, miután spanyolországi látogatása utolsó állomásán meghibásodott az egyházfőt és kíséretét szállító repülőgép. A Kanári-szigetek második legforgalmasabb légikötőjében a pápa már elfoglalta a helyét a gépen, amikor kiderült, hogy a repülő nem tud felszállni. A zavart a repülőtér közlése szerint a heves széllökések okozták. 6. Fülöp spanyol uralkodó felajánlotta a pápának a spanyol légierő egyik repülőgépét. A helyettesítőgépre azonban nem fért fel az a közel 80 újságíró, aki 14. Leót kísérte. Így rendkívüli módon elmaradt a pápai apostoli látogatások visszafelé tartó útján szokásos tájékoztató, amikor az egyházfő a tudósító kérdéseire válaszol.
11: Idehaza továbbra is hatalmas problémát jelent az aszály országszerte. A Velencei tó vízszintje már csak pár centivel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord idején. A legkritikusabb az Alföldön a helyzet. Ott a szakemberek már megkezdték a vízvisszatartást és a vízpótlásokat. A gazdálkodók az öntözés miatt aggódnak. Bácskai Judit összeállítása.
4: Úgy hívjuk kétkaros gép, 450-450 métert öntöz.
23: 900 hektárnyi földet kell öntözni az egyik kunhegyesi gazdának. Zömében csemege kukoricát, napraforgót és búzát termel, amelyeket idén sem kímélt az aszály. Kis Gábor családi gazdálkodó.
4: Az április az teljesen kimaradt, 1-2 milliméterek estek, úgyhogy ez nagyon meg is látszik sajnos az öntözetlen kultúrákon. Hát komoly gondokkal küzdünk itt most az öntözetlen területeken.
23: A Tiszatónál 740 cm a nyári vízszint, ezt ilyen súlyos helyzetben 10 cm-rel emelhetik meg a szakemberek. Úgy döntöttek, hogy a vízgyűjtő területekről érkező vizet nem engedik tovább, és a Tiszatóba tárolják be, feltöltve ezzel az öntöző fűcsatornát. Harsányi Gábor a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató helyettese.
24: A felső tiszai vízgyűjtőn csapadéktevékenység volt, és ennek hatására egy picike vízszint emelkedés indult el a vízfolyáson, amely mintegy 21 millió köbméternyi vizet tartalmazott, és ebből sikerült befognunk, és itt tartanunk egy 18 millió köbmétert a területen.
23: Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb aszálya az idei, amely országszerte gondokat okoz. A Velencei tóból egyre nagyobb szigetek bukkannak ki, annyira kevés benne a víz. A vízszint jelenleg 55 cm, amely csupán 2 cm-rel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord. Egyre a pad a Balaton is, ott 80 cm-nyi vízszintet mértek, amelyre ugyan többször volt már példa, de így is sok gondot jelenthet az élővilágban. A legnagyobb probléma továbbra is az, hogy hiányzik a talajvíz. Annyira kevés eső esik, hogy azt azonnal beszívják a földek, és a csapadék nem jut el a vízgyűjtő területekig. Ez most leginkább az Alföldön okoz gondot.
5: A vízügyes kollégák folyamatosan tartják vissza a vizet, végzik a vízpótlásokat. Legyen ez akár olyan jellegű, hogy az állami tulajdonban lévő holdágokba, csatornákba vezetik ki a vizet, illetve tartják magasabban a vízállásokat, vagy pedig ökológiai jellegű vízpótlás.
23: Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője Siklós Gabriella. A szakemberek szerint országos szinten legalább 5 évnyi vízmennyiség hiányzik, és jelentős javulásra nyáron sem lehet számítani.
11: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el, a jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország aszállyal sújtott területein a gazdák egy jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadékhiány miatt. Maja Lilla és Csőri Fanni Noa összefoglalója.
23: Az úgynevezett jégerből 986 darab működik az országban. Ezüst jodidot juttatnak vele a légkörbe, amelynek köszönhetően kisebb jégszemek képződnek a felhőkben. Amióta a rendszer működik, átlagosan 44%-kal csökkent a jégkárral sújtott területek nagysága, 57 ezerről 31 ezer hektárra. Az aszályos évek miatt ugyanakkor egyre több gazda vitatja a rendszer működését, mert szerintük a jéger a csapadék eloszlására is hatással lehet.
6: Azt kérik a termelők, hogy egy 2 évre állítsák le ezt a rendszert, és akkor nézzük meg.
23: Mondta Oszgyin Balázs. A hódmezővásárhelyi gazdálkodó arról tájékoztatott, hogy a Csongrád család és Békésvár megyei gazdák 4 éve kérik, hogy hallgassák meg érveiket, és a szaktárca most azt ígéri, felülvizsgálja a rendszer működését.
6: Azt látjuk, hogy mióta működik ez a rendszer, azóta azért a csapadék mennyisége nem drasztikusan, inkább az eloszlás az láthatóan érezhetően csökkent, de azért éves szinten egy 20-25%-kal a csapadék mennyisége is kevesebb Magyarországnak ezen a részén.
7: Hogy van az, hogy 30 évig gyakorlatilag abból az első 25 évig nem okoz csapadékcsökkenést, és azt egyszer csak mágikus módon az utolsó 5 évben meg okoz?
23: Tette fel a kérdést a Szegedi Tudományegyetem légköri és téradattudományi tanszékének vezetője. Gál Tamás elmondta, a Dél-Dunántúlon 30 éve használják az ezüstjodidot a jégkárok mérséklésére. Szerinte a csapadék mennyiségének az éghajlatváltozás az oka, illetve a domborzat és a tengerektől való távolság is hatással van arra, hogy egy-egy régió mennyi csapadékot kap.
7: Az éghajlatváltozás miatt az egész mérsékelt övnek az áramlási rendszere megváltozik. Azok a ciklonok, amik régen elérték a Kárpát-medencét, hogy a hidegfront, melegfront, napokig tartó csendes eső, ezek teljesen elkerülnek minket, és emiatt van az, hogy csapadék szempontjából teljesen szélsőségessé vált a helyzet.
23: Májusban 12 olyan nap volt, amikor be kellett kapcsolni az országos jégkármérséklő rendszer talajgenerátorait. Június 1-től a NAK módosított működési rendet vezetett be, tudtuk meg Kis Istvántól, a Csongrád-Csanádvár megyei agrárkamara alelnökétől.
8: Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet ZRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jégert, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
23: 2023-ban egy jégvihar óriási károkat okozott Nagyecseden, ahol több száz ingatlan sérült meg. A NAK adatai szerint Európában 2018 és 2025 között 170%-kal nőtt a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma. A szomszédos országokban 139%-kal, Magyarországon pedig 26%-kal.
11: Ma van a Magyar Védőnők napja.
9: Az egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta,
12: A védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését. Fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa.
11: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán. A budai hegyekben közlekedő kisvasúton szolgálnak majd, ahol évtizedek óta 10-14 év közötti gyerekek segítik a munkát.
12: A közlekedési és beruházási miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a vasút fejlesztése újra világszerte, így Magyarországon is a közlekedéspolitika fókuszába került. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
2: Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasutasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
11: Csak nem 15 méter magas focilabda Bostonban, a meccsek eredményét megjósoló elefántok és orángutánok Németországban. A labdarúgás körül forog a világ a BB idején. Muntel Erik összefoglalója.
9: Egy hatalmas kék focilabda uralja a bostoni kikötő látképét. Ez a világ legnagyobb focilabdája. A 14,5 méter magas porcer 1 tonnát nyom, PVC-ből és poliuretánból készült. The current record stands. Az eddigi rekordot Katarban állították fel 2013. februárjában. Az a labda csak nem 40 láb magas volt. Boston, ez az igazság pillanata. Megerősítettük, hogy ez a labda 47 láb, 11,5 hüvelyk magas, mondta a Guinness világrekordok bírája. Elefánt taposott rá egy a bostoninál jóval kisebb focilabdára Kölnben. A német város állatkertjében a hatalmas emlősöket is befogták, hogy segítsenek megtippelni, melyik csapat nyeri a világbajnokság mérkőzéseit. A módszer lényege, hogy amelyik csapat labdájára rálép a Tarak nevű elefánt, az fogja nyerni a meccset. A német labda felé szaladt és jól rátaposott, hatalmasat pukka. Nyerni fogunk, mondta az elefánt gondozója. Eközben Dortmundban az orángutánok kaptak hasonló feladatot. A Walter nevű főemlősnek 2 étellel teli uzsonnás dobozt adtak, ezek közül kellett volna kiválasztani a nyertes csapatét. Walter azonban felkapta mindkettőt és tippelés helyett neki látott ebédelni. Gondozói minden esetre megpróbálták megfejteni a jóslatot. Egyből a német zászlós felé ment. Egyértelműen azt vette fel előbb, és csak utána nyúlt a kuraszós doboz felé. Magyarázta az állatkert egyik dolgozója. Korán sem ilyen önfeledt a hangulat az egyik VB-t rendező országban, Mexikóban. A helyiek szerint ugyanis túl drágák a jegyek. Habár válogatottjuk, teltház előtt nyerte meg a nyitó mérkőzést Dél-Afrika ellen, a második Mexikóban rendezett meccsen már nem tudták teljesen megtölteni a stadiont. Nagyon sok volt az üres szék. Szerintem a jegyárak miatt volt így, ezért tűnt kissé üresnek a stadion. Magyarázta egy férfi. Mexikóban a VB-re kínált legolcsóbb jegyek gyakran 10-szer annyiba kerülnek, mint amennyiért a stadiont használó klubok hazai meccseire be lehet jutni. Guadalajarában például a Chivas bajnoki meccseire átszámítva már 1200 forintért is lehet jegyet kapni. A VB belépők viszont 18000 forintnál kezdődnek. Az az igazság, hogy ezek az árak eléggé megnehezítik, hogy teljesen megteljen a stadion, nem? Tette fel a jogosnak tűnő kérdést egy másik mexikói férfi. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a 46 ezres arénában csak nem 45 ezer néző volt kint, a VB jegyárai pedig megegyeznek a más nagy sporteseményeken alkalmazottakkal.
0: Autós percek.
12: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható.
11: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni az Erzsébet hídon Pesti irányban a március 15-et ér előtt. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Verseny utca között. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben indul. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót, illetve Káposztás megye Magyaródi patak felé a Reiner-Frigyes park megállót sem. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
13: Jó napot kívánok! A záporok, zivatarok keleten is megszűnnek, és éjszakára nagyrészt kiderül az ég. Hajnaltól azonban képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így vasárnap változó felhőzetre számíthatunk több órás napsütéssel. Délelőtt kevés, délutántól viszont egyre több helyen várható zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar is lehet. A nyugati szél holnap megerősödik. Hajnalban 8 és 17, vasárnap délután 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Molnár Anna, Hungaromet.
11: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
12: 18 óra, hírek röviden. Magyar Péter kormányfő több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs menekültábor és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Gyermekvasutasokat avattak a hűvösvölgyi végállomáson. Változékony idő lesz holnap is, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Éjszaka általában 8-17, holnap napig 24-28 fok lesz.
0: Műsorajánlat.
19: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
15: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
14: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
16: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
14: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Határok nélkül Szerda Téfannival.
17: Értékőrzés és értékmentés egy kötetben. Beszélgetés Orosz Őrssel a felvidéki szoborsorsokról. Egy közösség történetének lenyomata. Újabb monográfia Dubka György tollából. Egy ember, aki minden szerepében tanítani akart. Interjú Németh Imrével. Sir Paul McCartney oratóriuma a kolozsvári Visszhangkórus előadásában. Ezeket a témákat ajánlom ma figyelmükbe. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Most jöjjenek a részletek!

0: Ezek a szobrok sokszor egybefonódtak a helyi vagy a tágabb közösség sorsával. A szerző ugyan a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselője, de értékmentő munkásságát a Szinemetó félelem nélkül elnevezésű egyesület elnökeként ismerik igazán a felvidéken, s most már egész Szlovákiában. Orosz Őrs a Csemadok pozsonyi székházában tartott előadást, ott beszélgetett vele Haják Szabó Mária.
1: Felvidéken, vagy Szlovákiában a szoborsorsok azok olyanok, mint egyik közösségnek a sorsa, de nem csak a magyaré, mert ha például a Kassai Honvéd emlékműre gondolunk, akkor arról a talapzatról nem csak a honvédek kerültek le, hanem Stefánik is. Ez a sors szlovák is, és magyar is.
2: Természetesen a köztéri emlékművek sorsa az mindig a helyi közösségek sorsát tükrözi. Stefánikot azt a honvéd szobor elé állították, ez csak egy apró pontosítás, nem ugyanarra a talapzatra, de az a szimbolikus hely a főtérnek a szíve. Nyilván a szoborháborúknak a helyszíne volt a 20. század folyamán. Én azért is gondolom azt, hogy így 100 év után ezeket a dolgokat meg kell nyitni, mert valahol mindannyian áhítjuk az őszinte szlovák-magyar megbékélést, de ez anélkül, hogy a kölcsönös sérelmeinket valamilyen módon nem dolgozzuk föl, nem fog menni, úgyhogy ezt a hangyamunkát el kell végezni, és valahogy együtt keresni a megoldást. És a Szinemetó Egyesület emlékezett politikai programja az éppen erről szól, hogy a különféle ledöntött 1918 előtti emlékjeleket szlovák partnereinkkel egy-egy régióban rehabilitáljuk, hiszen pont a szlovák nyelvterületeken maradt el ez a munka, hiszen Komáromba, Rimaszombatba már megtörtént.
1: Ön úgy mondta, hogy meg kell nyitni ezeket a témákat. Én még hozzátenném, hogy helyre is kell rakni a fejekben a rossz, meg hamis információt. Ezt szolgálja egy vaskos, nagyon szép kivitelű kötet, amelyben 92 szlovákiai a főhatalomváltás után, tehát 18 után ledönt szobor, emlékjel, emlékkő sorsát kíséri végig. Nagyon soknak a rehabilitációjában, újra felfedezésében a Szinemetó közrejátszott. Melyikre a legbüszkébb?
2: Tényleg nem egy ilyen köldögnézegetős történetet akartam én itt feldolgozni. Tehát a szobor döntés az a 100 éves horizonton egy pillanat. Itt inkább az utóélet, a rehabilitációk, ezek az érdekes történetek, hogy hogyan számolt el ezzel a közösség, helybéli szlovákok, magyarok. Tehát erre helyeztem a hangsúlyt, és igen, mi is felmondhatjuk, hogy a 92 sztoriból 12-höz volt közünk. Hát egyértelműen, amire eddig a legbüszkébb vagyok, az a Roskoványi Honvédemlék, ami a legrégebbi 48-as emlékjel az egész Kárpát-medencében. Ez már 1851-ben megszületett, még vastagon az elnyomó időszakban, megtorlás korában, amikor még alig hűlt ki a zaradi vértanúk teteme az aradi várárokban. Tehát egy igen régi emlékjel, amelyet 18-ban elástak, de a sorsa nem volt ismert. Elveszettként volt nyilvántartva, míg nem aztán sikerült felfedeznünk és megtalálnunk.
1: Ön a kötetben négy fejezetre osztotta ezeket az emlékműveket, emlékjeleket. Az első helyen vannak ezek a nagy jelek, a millenniumhoz kötődő, lerombolt, felrobbantott emlékművek. A második fejezet, és talán ez a legbővebb, a 48-as honvéd emlékművek, illetve emlékhelyek. Aztán külön fejezetben dolgozza fel a királyok, királynék, tehát az uralkodókkal kapcsolatos elpusztított emlékműveket, és vannak ezek az egyebek. És itt az egyebek között vannak olyan kevésbé ismert, különleges sorsú emlékhelyek, mint például a tarajkai, ahol ugye sikerült helyreállítani a Magyarországi Kárpát Egyesület és egyáltalán a magyar turizmus megalapítójának, Szilágyi Dezsőnek az emlékplakettjét.
2: Bámulatos projekt volt, amit együtt a Kárpát Egyesülettel hajtottunk végre, és le kell szögeznem, hogy a szakhatóságok is támogatólag léptek fel, ami a Műemlékvédelmi Hivatalt illeti, hiszen a Magas Tátrának a legmagasabb közúton elérhető pontjára, ami egyben a Magas Tátra legelső kilátója is, 1904-ben épült a Szilágyi kilátó, erre került vissza a névadó Szilágyi Dezső igazságügyminiszternek a 110 centi átmérőjű bronz portréja. És ezt pont a Kárpát Egyesület megalakulásának 150. évfordulója kapcsán avattuk. És mint egy jó köztéri emlékmű, úgy, ahogy annak mindenütt lennie kéne, ez 100%-ban közadakozásból és magánadományokból létesült.
1: Még jó, hogy a szakhatóságok támogatták önöket ebben, mert hogy a helyi polgármester nem. Na de ez a könyv tulajdonképpen mindezt tartalmazza, tehát nem csak ezeket a szép és jó dolgokat, hanem azt is, hogy milyen nehéz. Tehát ennek a folyamata is benne van ebben a könyvben.
2: Kell ehhez egy elhivatás.

0: fáradtság, mit mondhatnék, és amikor századszor falakba ütközik, akkor 101-szer is megpróbálja.
1: Mi ad erőt az embernek ehhez, meg hogy ne a másikra várjon, hanem hogy ő kezdje el csinálni?
0: Volt egy saját túránk, amit végig gimnazistaként alapítottunk, a történelmi tájakon vergődő túra. Minden nyáron 1000 kilométert letekertünk felvidék tájain, és fiatalon megismertem az összes településünket, nem csak a magyarokat, de az északiakat is, tehát kikkel én szerveztem a TTVT-t, a történelmi tájakon vergődő túrát. Én ugyanazokkal csinálom ma a Szinemetó Egyesület 30 évvel később, úgyhogy azt, amit akkor láttunk, hogy ez is ilyen-olyan rossz állapotban van, a másikkal se törődik senki, és ezeket a régi emlékeket fölidézve sorra vettük ezeket a helyszíneket. Akkor gyerekként a tehetetlenség és a szomorúság fogott el, olyan nyomasztó volt, hogy itt a szülőföldünkön ezek az emlékek, amik a közösségünk múltját, meg sok esetben a közös történelmünket idézi, hogy ennyire katasztrofális állapotban elhagyatottan múlnak el, és én ezen akartam változtatni, mert lehet mutogatni, lehet kiabálni, lehet örökké keseregni, de valahol az ember elkezdi a szőnyeget feltekerni, akkor előbb vagy utóbb a végére fog érni.
2: Orosz őrsöt, a Szobor sorsaink című kötet szerzőjét hallották. Ahogy a szobrok és emlékművek a nemzet alakot öltött emlékezetét jelentik, úgy az egyes monográfiák is a közösség történetének lenyomatai. Dubka György ungvári történész tollából látott napvilágot a kárpátaljai politikai elítéltek, gulágrabok, mártírok panteonja című monográfia. A szerző a bővített második kiadásban az 1944 és 1970 között a kommunista diktatúra áldozatául esett kárpátaljaiaknak állít emléket. A kötetben 1500 meggyilkolt vagy meghurcolt áldozat neve szerepel, de a lista messze nem teljes, ezért Dubka György folytatja a kutató és feltáró munkát. Iváncsik Attila összeállítása.
3: A kárpátaljai politikai elítéltek, gulágrabok, mártírok panteonja című monográfiát Zubánis László lektorálta. A történész elmondta, hogy a kötet minden érintetről tartalmazza az alapvető életrajzi adatokat, valamint milyen vád alapján ítélték el.
4: A 30-as évektől kezdődően a Szovjetunióban ezt már gyakorlatilag kipróbálták, és ez egy jól bejáratott rendszer volt, hiszen láttuk, hogy hogyan számolt le a kommunista rendszer a saját ideológusaival, a saját tagjaival, a különböző társadalmi csoportoknak a képviselőivel, hogyan darálta be az ortodox egyházat is. Tehát már egy nagyon jó bejáratott rendszer létezett. Itt egyszerűen egy ilyen logikai bukfencel ki kellett találni, hogy ezek a 1944. októberében megszállt területen élők, kvázi mondjuk az 1938. novemberében elkövetett bűnük idején szovjet ellenes cselekedetet követtek el. A Szovjetunió még a messzi horizonton sem volt, de az a református vagy katolikus pap, aki a bevonuló magyar honvédséget üdvözlő beszédet tartotta a bevonuláskor, az már akkor szovjet ellenes cselekedetet hajtott végre, és kvázi 1945-ben ez büntetendőnek számított. Tehát sokszor nem tudhatták az illetők, hogy egy ilyen rendszer fog bekövetkezni, de ez a cselekedet ez gyakorlatilag benne volt vagy, hogy nem minden egyes jegyzőkönyvben, és ezzel támasztották alá. Ez az úgynevezett gulág kategória, ahol ténylegesen az úgynevezett egyenkénti ítéletek voltak, és itt ebben az esetben lehetett alkalmazni a szovjet ellenes múltat, cselekedeteket, izgatást, például a papok akadályozták a szovjet ifjúság nevelését azzal, hogy hittanórákat tartottak, ez is szovjet ellenes cselekedet. Tehát az alaptevékenységét a társadalom ami csoportoknak arra használták ki, hogy ezzel alátámasszák azt a rengeteg helyenként valótlan vádat, ami alapján ténylegesen az emberek szabadságát, sok esetben pedig az életét vették el.
3: A három kárpátaljai történelmi magyar egyház is a szovjet rendszer ellensége volt. Héder János református püspök helyettes.
5: A kommunista rendszer osztályharcot folytatott, és a papság nem fért bele az ő rendszerükbe, ezért kiirtandó volt, és igazából nem nagyon kellett ok, hogy legyen ahhoz, hogy bárkit is megöljenek, vagy elpusztítsanak. Koncepciós perek által egy névtelen feljelentés alapján sorba vették a legaktívabbakat, megpróbálták elpusztítani, és az akkor nem olyan nagy számban létező lelkészi karnak a majdnem felét, de egy harmadát azt megpróbálták tönkretenni. tiltásokkal. Tehát ez azt jelentette, hogy te nem tudtál soha munkát találni, és éhhalára volt ítélve az egész családod, és természetesen voltak olyanok is, akik áldozatul estek, és voltak olyanok, akik hosszú évekig börtönben voltak, megszégyenítve, de ez a megszégyenítés pont a fordítottjára fordult, mert ezek hiteles emberek voltak, akik visszajöttek és szolgálták a népüket. És természetesen nem csak a papságot vitték el, hanem az egyházat, mint olyanot, megpróbálták tönkretenni azáltal, hogy a férfiakat elpusztítani belőle.
3: A kollektív bűnösség elvét alkalmazva a szovjet hatóságok 1944 őszén több tízezer kárpátaljai magyart, németet, ruszint hurcoltak el a Málenki robotra. A megtorlások a 60-as években is folytatódtak. Az áldozatok listájának összegyűjtése már a rendszerváltás után elkezdődött. Ennek része volt Sari József is, a KMKSZ Felső-Tisza vidéki elnöke, akinek az édesapját Szénbányába vitték el.
6: Az emberek nem mertek és nem akartak beszélni. A rendszerváltás után az az ifjúság, az a Fodó Sándor köré gyűlt ifjúság elindult és megpróbálta felgyűjteni azokat az embereket, akik ebbe a borzalomba ott voltak, jelen voltak, élőket, de a holtakat egyaránt. Ez a munka elindult, ennek az eredménye volt az, hogy a községekbe, a falvakba, a településeken mindenütt összegyűltek ezek az emberek, és megjelent a kiadvány. Ez a kiadvány bővült tovább, ennek a kiadványnak az egyik fontos mozgatórugója Dubka György volt, aki egy igen komoly munkát hozott létre, és úgy gondolom, hogy ezt a munkát tovább kell folytatni.
3: Dubka György már több mint 30 éve kutatja a meggyilkolt és a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt civilek, magyar hadifoglyok tragikus sorsát. A mostani kötetben 1500 név szerepel, de a lista messze nem teljes, ezért Dubka György folytatja a kutató és feltáró munkát.
7: Nem volt joga annak idején a szovjet törvényhozásnak olyan állampolgárt elítélni, akik nem szovjet társadalmi közegbe tevékenykedtek, hanem Magyarország, illetve Csehszlovák, vagy az azt megelőző korszakban. Úgyhogy ez a téma, ez egy folytatása a Málenki robotos feldolgozásoknak, és hát egy 20-30 éves gyűjtőmunka, amikor a rehabilitációs bizottság tagja voltam, folyamatosan gyűjtöttem ezeket a neveket, és hát itt nem csak történelmi egyházaknak a papjait, életsorsát dolgoztam fel, hanem a civil társadalom. Különböző nemzet, persze, túlnyomó részt magyarok, sváb németek, zsidók, ruszinok, és hát vannak olyan ikonikus alakok, mint Bródi András, ruszin miniszterelnök, és hát folytatnám a sort azokkal a személyekkel, akik az első vonalba tartoztak, mint a Magyar Országgyűlés képviselője, akit majd részét kivégezték, meghurcolták. Tehát ez egy példatára lehet annak, hogy tanuljunk tőlük, akik saját nemzetűségükért, magyarságukért szenvedtek, nem adták fel se nyelvüket, se vallásukat, se hitüket, hanem kitartottak mindvégig. Ez a jövő üzenete, hogy érdemes küzdeni.
8: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
2: Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli – adni a közösségnek. Németh Imre a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a visegrádi Szent György lovagrend szabadkai priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovag keresztje kitüntetést. Vele beszélgetett Ternovác István.
9: Az nem fordult meg a fejében már gyerekkorában, hogy mondjuk a színészi pálya irányába kapaszkodni?
10: De igen, versmondással volt én nekem egy találkozóm második elemista koromban, amikor Petőfi Sándor Itt a nyilam, miben üljem című versével szerepeltem egy versmondó versenyen az iskolában, és második lettem. És a Jánosi Ferenc tanító bácsi adott én nekem egy könyvet, Íj és Gyula 77 magyar népmeséjét, még ma is megvan. Épp nemrég adtam oda a fiamnak, hogy majd az unokám is abból olvashasson. Én azt kiolvastam legalább vagy 100-szor. Ott volt azután egy hatalmas szünet. És azután jött a középiskola, és középiskolás koromban találkoztam azzal az emberrel, aki tulajdonképpen az életemre a legnagyobb hatással volt, az pedig Horváth Emma tanárnő, az Életjárt Sárd Géza művészetbaráti kör vezető tanára, és én akkor szerettem volna színész lenni az ő hatására. Hazajöttem, és mondtam apámnak, hogy édesapám, én színész akarok lenni. És akkor azt mondta apám, hogy nézd fiam, nem szólok bele, de még mennyire beleszólt, nem szólok bele, de egy ember, akinek a fizika meg a matematika így megy, azt én azt hiszem, hogy a műszaki pályára kellene irányítani. Próbáld inkább azt meg, és mellette színészkedhetsz te, amennyit akarsz. És íma csoda, én majd színész vagyok.
9: Sok ezer ember közül egyből lehet egyetemi tanár, az mellett Németh Imre a magyar nemzeti ünnepeken műsorokat vezet. Miért van szüksége az embernek arra, hogy azon túlmenően, hogy egy csúcsintézményben tanszékvezető egyetemi tanár, még műsort vezessen, meg ott legyen annál a művelődési intézménynél, amelyet említett?
10: Azért, mert tehetséget kapott erre a jó Istentől, és ezt használnia kell. És ezzel tudunk adni. Én adok a hallgatóimnak az óráimon, adok a közönségnek ezeken a rendezvényeken. Adtam akkor is, amikor 22 év és 6 hónapig a Szabadkai Rádiónak a honoráris munkatársa voltam, mint műsorvezető. Adni, adni, adni. Ez egy célom, és én azt hiszem, hogy mindenki, aki ilyen helyzetben van, mint én, ezt átérzi. Kötelességünk adni és használni azt a tehetséget, amit kaptunk a mindenhatótól.
9: No, de ehhez alázat is kell.
10: Ez az alap. Mindenhez, amivel foglalkozunk, alázat kell. Mi nem vagyunk sztárok, mi nem vagyunk nagy emberek, mi csak végezzük a dolgunkat.
9: De attól lehetünk nagybetűs emberek.
10: Az igaz. De belül mindig kis embernek kell, hogy érezzük magunkat. Ugye? Az a szó, hogy miniszter, az nem azt jelenti, hogy hű, de milyen nagy ember, a szolgát jelent, és ha lélekben mi szolgálunk, akkor jól csináljuk a dolgunkat. Ha nem szállt el az agyunk, hogy hú, ki vagyok én, akkor jól fogunk dolgozni. Ha viszont elszállt, akkor baj van.
9: Ez a fajta gondolkodás, ez miből táplálkozik? Kitől kapja az ember? A szüleitől, nagyszüleitől? Mert ma a mobiltelefonok világában, mint hogyha a fiatalok többsége másként tekintene ezekre a kérdésekre. Valahogy az alázat kérdése háttérbe szól.
10: Így igaz, neveltetés kérdése. A szülőknek vajon van-e elég idejük a gyerekükkel foglalkozni? És mindazt a tapasztalatot, amit az élet összeszedtek. Van-e idejük és kedvük és energiájuk átadni a gyermeküknek? Alapkérdés. De természetesen az ember az életben találkozik nagyon sok emberrel, tanáraival, egyéb emberekkel, és azoktól is, mint példaképekről is, ezt le lehet másolni.
9: De annak idején, amikor nagyfába vágta fejszét és elindult Újvidékre, a műszaki karra, akkor maga a szülőktől, nagyszülőktől, a környezetétől, ahol fölnőtt, ezt mind megkapta?
10: Igen, többnyire. De nagyon sok mindent megkaptam. Horváth Emma tanárnőtől, Ognyanovics Jolán tanárnőtől, Zádor Lídia tanárnőtől sorolhatnám még a tanáraimat. Mindenkitől kaptam valamit, ami úgy el lett raktározva, és ezeket a dolgokat most használom. Én azt hiszem, hogy ez az alapja az egésznek.
9: És az nem fordult meg a fejébe, hogy itt hagyni a szülőföldet?
10: Nem. Azért nem fordult meg a fejemben, mert én nekem az egyik olvasmányom, nagyon sokan olvastuk ezt ugyebár, Tamási Áron Ábel trilógiáját a legvégén, mi hangzik el? Miért vagy miért születtünk erre a világra? A válasz azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Annyira belém vésődött ez a mondat, még gyerekkoromban, hogy egy pillanatra nem jutott eszembe, hogy innen elmenjek. Nagyon egyszerű, miért? Hát a Jóisten engemet ide teremtett. Akkor most én milyen jogon csinálom azt, hogy azt mondom, hogy nem, én elmegyek máshova, hogy nekem jó legyen. Talán ez válasz már az imént elhangzott kérdésre is, hogy miért foglalkozok ennyi mindennel. Mert én valahogy ide lettem téve, és én nekem ez a dolgom. Én ezt így érzem. És ezt én egyszer, amikor oda kerülök a mindenható elé, el kell számolnom azzal a tehetséggel, amit kaptam tőle, hogy jól használtam-e.
9: Élet az egy van, azzal úgy kell gazdálkodni, az ember egyszer majd visszanéz, akkor ne legyen miért szégyenkeznie.
10: Ez így igaz, és hogy nap mint nap, amikor belenéz a tükörbe, akkor ne azt mondja, hogy ennye, beennye, hanem azt, hogy na, ma jó voltál, holnap is jó kell, hogy legyél.
2: A kolozsvári visszhangkórus és kamarazenekar Kelet-Európában először szólaltatta meg a The Beatles ikonikus zenészének Ecce Cormeum című művét. Sir Paul McCartneyről talán nem mindenki tudja, hogy a rockzenén kívül a komoly zene is foglalkoztatta. Életművének mégis egyik legszemélyesebb alkotása az oratórium, amelynek romániai bemutatója egy zenetörténeti mérföldkő, nem csak a visszhang vagy Kolozsvár, hanem Kelet-Európa szerte is. A koncertről Ferenc Ádám készített összeállítást.
11: Egyenesen mi is valahol a mennyországba éreztük magunkat, és hát nagyon örvendünk, hogy egy ilyen nagy eseménynek lehetünk a tanúi, és reméljük, hogy még hasonló szép koncertekben lesz részünk.
12: Alig fél órával ezelőtt ért véget a Visszhang kórus, hát lehet így mondani, hogy második nagy koncertje, ugye? És azt hiszem, hogy azt is nyugodtan lehet mondani, hogy kinőtték a Szent Mihály templomot, tele volt.
13: Molnár Botond, a Visszhang kórus karnagya.
14: Nehéz szavakba önteni azt is, hogy milyen zenei élményben volt részünk, mennyire felemelő volt, mennyire akár lehet így fogalmazni világon túli élmény, tehát igazából úgy érzem, hogy mindenki, aki eljött, az megérezhette azt, amiről az első tételben kezdtünk énekelni, ahol kértük a Szent Lelket, hogy érintsen meg, és azzal a nagy ívvel, amit bejártunk, eljutottunk oda ahhoz, hogy kitárjuk közösen a szívünket, a szeretet és a béke nyelvén, és felismerjük, hogy ez a zenében, amit közösen abban az egy órában megtapasztaltunk, az az a nyelv, amivel ezt el lehet érni, és amiben egyé lehet válni. A másik része pedig, hogy hihetetlen, hogy ekkora tömeget megmozgatott ez a hangverseny, és azt nem tudom, hogy a templomban pontosan hányan voltak, azt sem tudom, hogy hányan nem jutottak be, viszont tény az, hogy egy adott ponton ijesztőbb volt számomra megfordulni a hallgatóság fele, hogy látni, hogy továbbra is csak duzzad a tömeg, és már nem igazán van, ahol üljenek, a szentélynek a lépcsőjén is ültek.
12: Hosszú percekig zúgott a taps a templomban. Sir Paul McCartneyt általában a Beatles miatt ismerik az emberek, ezért is egy izgalmas választás ez. És amúgy nem titkolt célok az is, hogy a kortárs komoly zenei palettát valahogy egy kicsit idehozzák Kolozsvárra. Alapvetően mit lehet elmondani erről a negyedik oratóriumáról McCartneynak? Miért pont erre esett a választás?
14: Ez a legszemélyesebb műve, amit a komoly zenében alkotott, és igazából a műnek is érdekes története van, mert 1997-ben kapja a felkérést az Oxfordi Egyetem Magdalene College kórusától az új koncerttermüknek az avatójára, hogy komponáljon egy új oratóriumot, és elkezdi megírni a művet, amelyet a New York-i Loyolai Szent Ignác templom Jézus szíve szobra ihlet, vagyis a szobor alatti felirat, hogy ekkor meum ima az én szívem, és ez a jelmondat annyira megtetszik neki, hogy később beemeli a lovagi címerébe is, és családi jelmondatává választja, és megkomponálja az első két tételt ebből az ihletből kiindulva, és bekövetkezik életének legnagyobb tragédiája, elveszti első feleségét, Lindát. És ez annyira lesújtja, hogy nem tudja folytatni a mű megírását. Az Oxfordi Egyetemi Kórus egy teljesen másik oratóriumot mutat be a hangversenyterem avatójára, és egészen 8 évig nem veszi elő a kéziratot, amikor a következő lépésként 8 év után megírja az interludot, a lamentet, amiben Lindának feleségének állít emléket. Majd úgymond befejezi a művet az utolsó két tétellel, a muzikával és a címadó tétellel, az Ecce cor meummal, tehát ugye Spiritus Gratia, muzika és Ecce cor meum. Az elsőben kérjük a Szent Lelket, hogy jöjjön el, tanítson meg minket szeretni, vezessen a békére. Másodikban hálát adunk minden csodáért, ami minket körülvesz, és a harmadik tételben felismerjük, hogy ez mind a zene nyelvén valósulhat meg, és a negyedik tételben rájövünk, hogy a Szentlélek munkálkodása által mindez a szívünkben van, csak ki kell tárjuk a szívünket, és azáltal kiárad az egész világra.
12: Mennyire volt nehéz ez a fajta közös munka? Itt ugye a Visszhang kórus mellett egy zenekar is benne volt ebben a projektben, és a Kolozsvári Magyar Gyermekkórus is. Milyen volt ez az összevont együttműködés? Mennyire nehéz zenei anyag?
14: Mivel egy érdekes műről van szó, nagyon sok könnyű zenei motivum is szerepel benne, ugye a Beatles korszakából McCartneynak. Alapjában véve ő nagy kórusrajongó, ugye gyerekkorától kórustag, és ezért nagyon oda kellett figyelni. Nagyon nehéz részek voltak olyan szempontból benne, hogy voltak helyek, ahol ütemenként hangnemet vált, ütemenként ritmust vált, és akkor erre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon-nagyon könnyen mellé lehet csúszni egy ilyen váltásnál, hogyha akár valamelyik hangszer szekció nem figyel rendesen, vagy emiatt korábban vagy később lép be. Az izgalom az fokozódott, hogy nem csak vegyes karra, hanem gyerekkórus is van a kiosztásban, illetve egy szoprán szóló, egy fantasztikus Kele Brigittával tudtunk megvalósítani. Hát ez egy megtiszteltetés volt a Visszhang számára, hogy egy ilyen világhírű énekesnővel tudtunk kollaborálni. És ugye hát a cseresznye szem a tortán, hogyha lehet így fogalmazni, az az orgona, amelyet a világpremiérhez képest egy picit érdekesebb helyzetben tudtunk itt megvalósítani, mert ott a Royal Albert Hallban a színpadon található a nagy koncertorgona, itt a Szent Mihály templomban viszont a bejárat fölött a karzaton a kórusok és a zenekar meg a szólista az elül a szentélyben foglalt helyet, tehát a két hely között körülbelül 50 méteres távolságban, ahol már tényező a hangnak a sebességé miatt adódó késés, és ezt figyelembe kellett vegyük.

0: nem sokkal ezelőtt ért véget a Visszhang Kórus második nagy koncertje a Szent Mihály templomban. A lovagok sora kettőre bővült, ugye volt Sir Carl Jenkins 2 évvel ezelőtt virágvasárnap, és ezúttal Sir Paul McCartney Ecce Cormeum című oratóriumát adta elő a kórus. Milyen gondolatok kavarognak benned így a koncert után, milyen érzések? Márton Ildikó Beáta, a Visszhang Kórus tagja.
1: Elég vegyes érzéseim vannak, ami azt illeti, nagyon nagy megkönnyebbülés, rengeteget készültünk erre az előadásra. Én személyesen az utolsó percig nem voltam arról 100%-ig meggyőződve, hogy ez jó lesz. De úgy tűnt, hogy igen, úgy tűnt, hogy az emberek jól fogadták azokat a visszajelzéseket, amiket így hallottam vagy kaptam, azok mind pozitívak voltak. Úgyhogy ilyen szempontból van bennem egy jó nagy adag feldobottság is. Azt hiszem, hogy ezek az ilyen alkalmak, életre szóló élmények, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy része lehettem ennek is, és reméljük, hogy még soknak.
0: Első éves egyetemista korod óta vagy tagja a Visszhang Kórusnak, és lassacskán 10 éve, ugye ezt mondtad az imént. Mit jelent a te életedben alapvetően ez a kórus?
1: Egy elég komoly része az életemnek a kórus ezen a ponton most, mert eljutottunk arra a szintre, ahol sikerült meggyőznünk Botit is arról, hogy leosszuk a feladatokat, mert az ilyen nagy projekteknél azért nem viheti el egy ember a hátán az egészet. Igyekszem ebben részt venni. Azon kívül meg egy ilyen szürkebb hétköznapok beszínesítése. Alapvetően, hát igyekszem gyakorolni a művészeteket, de hogy nagyon reál szakmám van, és ilyen szempontból talán kiélni ezt a művészi énemet, ha többször nem is, de heti 2-szer, az nagyon-nagyon sokat jelent számomra, és igazán nagyon vagány közösség a Visszhang közössége, ami képes akár 10 évig is ott tartani az embereket.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Németh László nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene Határok nélkül.

Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. Halmos Béla 1989-ben a Hungaroton gondozásában megjelent szóló albumáról egy mezőségi katonadal nyitotta Népzene határok nélkül című műsorunkat a Táncház mozgalom egyik elindítójával, első prímásával, Berec András énekelt. Ez a dal is felcsendült június 4-én a Halmos Béla születésnapján megrendezett emlékkoncerten a Hagyományok házában, ahol átadták a Halmos Béla vándordíjat és emlékérmet. Az esten Halmos Béla, az a Szép piros hajnal című korongjának összeállításait fiatal, Halmos Béla vándordíjas prímások, Horsa István, Kovács Márton, Mihó Attila és Nyitrai Tamás előadásában hallhatta a közönség. Ez volt a 12. emlékkoncert és díjátadó, hiszen először 2015. május 9-én a 4. Táncház napján rendezett gálán a Zeneakadémia nagytermében adták át a Hagyományok háza által alapított Halmos Béla vándordíjat, azaz Halmos Béla mesterhegedűjét, melyet Márkus Barbarossa János készített, egy arra érdemes muzsikusnak, aki aktív zenészként, zenetanárként és közösségépítőként is Halmos Béla szellemiségét követi, valamint a Halmos Béla emlékérmet, Kis György Munkácsi díjas festő, szobrász és éremművész alkotását, melyet a Táncház mozgalom közösségi életének szervezésében és szakmai munkájában végzett kiemelkedő tevékenységért ítél oda a Hagyományok háza baráti köre egyesület. Ebben az évben az 1946-ban született és 2013-ban elhunyt Széchenyi díjas népzenész, népzenekutató, a magyarországi népzenei és néptáncos revival egyik elindítója, haláláig egyik legelhivatottabb képviselője, munkássága előtt tisztelgő díjakat, Koncz Gergely prímás és Vörös Árpád néptáncpedagógus kapta. Népzene határok nélkül című műsorunkban Koncz Gergely hegedű játékát idézzük fel, és a díjátadó után készült beszélgetést hallhatják Vörös Árpáddal. Először azonban szóljon Koncz Gergely 2 éve megjelent Vegyes gyümölcs című lemezéről Gyimesi Muzsika, a legendás prímás Zerkula János repertoárjából.

0: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján Halmos Béla születésnapján vehette át a Halmos Béla emlékérmet a Táncház Korszak közösségi életének szervezésében és szakmai munkájában végzett kiemelkedő tevékenységéért Vörös Árpád, aki gyermek és iskolás éveit Tolnán és Pécsett töltötte, itt kezdett táncolni. 1987 őszén került a Diószegi László vezette Válaszút táncegyüttesbe, ahol 27 évet töltött. 1990-ben megalapította a Témláb táncegyüttest, mely 1999-től művészeti iskolaként működik. A Témláb táncművészeti iskola művészeti igazgatója volt 6 éven keresztül, jelenleg az iskolát működtető Témláb táncművészeti alapítvány elnöke. Azt vallja, kollégáimmal azon dolgozunk, hogy az autentikus folklor a nagyvárosi környezetben élő gyermekek számára is értelmezhető legyen. Nem profi néptáncosokat nevelünk, hanem néptáncon keresztül szeretnénk nevelni becsületes, kultúrát értő, világunkat pozitívan megélő fiatalokat. Fontosnak tartom, hogy intézményünkhöz kapcsolódnak felnőtt csoportok is. Ezek közül többnek Vörös Árpád a vezetője, teszem hozzá már én, aki 1999-ben szerzett diplomát a Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc pedagógus szakán. 4 éven keresztül tanított a főiskola különböző tagozatain, az intézmény kiadványaiban publikál, részt vesz több oktatói segédanyag elkészítésében. Rendszeresen vezet akkreditált tanfolyamokat óvodai és iskolai pedagógusoknak, sok éve tanít, koreografál, táborokat szervez Erdélyben, Felvidéken és a Vajdaságban. Aktív táncosként, pedagógusként közel 30 éven keresztül jártam a világot, Kínától Walesig, Finnországtól Szicíliáig, írja önéletrajzában. Megtapasztaltam, hogy a világ minden pontján milyen értékesnek tartják a magyarság autentikus kultúráját. Tanítottam néhány nyugat-európai magyar közösségben is, mégis legfontosabbnak azokat a gyűjtőutakat tartom, amelyek a kárpát-medencei és moldvai magyarsággal ismertettek meg. Bár táncosként és koreográfusként is rendszeresen megfordultam a határon túli magyar közösségekben, különböző szakmai munkáim mellett legfontosabb tevékenységemnek azt az oktatónevelő munkát érzem, melyet a budapesti Témláb művészeti iskolában, valamint az alapítvány irányításában végzek, ahol természetesen sok-sok éve vezetem a Témláb táncházat is, gyermek és felnőtt korosztálynak egyaránt. Vörös Árpádot hallják Népzene határok nélkül című műsorunkban.
1: Ha valaki kap egy díjat, jelen esetben a Halmos Béla emlékérmet, amit a Táncház mozgalomért végzett közösségi munka, oktatói munka és sok minden másért ítél oda a Hagyományok Háza baráti köre. Szóval amikor az ember megkap egy díjat, akkor mind gondolkodik el?
2: Hát ez most nagyon rosszul fog előszavazni, megretten. És annyira megtisztelő, hogy hirtelen, mint villámok így cikáznak a gondolatok a fejemben. Az ember csinálja a dolgát. Délelőtt egy jó is foglalkozást csináltam, holnap hajnalban beülök egy autóbuszba és megyek Erdélybe. Közben vannak ilyen pillanatok, amikor az ember így megáll. És amikor eljutott hozzám ez a hír, akkor először olyan nagyon furcsa volt az érzés, mert hihetetlen nagy ajándék az, hogy Halmos Béla nevét az én nevemmel együtt említik meg. És ez rögtön egy felelősség is.
1: Ismerte Halmos Bélát?
2: Személyesen is ismertem, de pont nagyon érdekes a mai gála műsornak a műsor része, az a Szép Piros Hajnal album volt, amire én tanultam a táncokat. Nekem például az a legényes, ami itt fantasztikus interpretációban elhangzott, nekem az volt a legényes. És amikor én egyszer csak így ott álltam, és Halmos Bélával beszélgettem, és ezt elmondtam neki, hogy egyébként ez a muzsika, amit most itt éppen egy fütyülök neked, erre mozdult meg a lábam igazából. Akkor kerültem fel Budapestre, és olyan csoda volt ezt a muzsikát hallgatni, és utána a tanításaimban előszedni. De hát ez mondhatnám azt, hogy az életem mindennapi része volt. Ezek a hangfelvételek, és aztán egyszer csak így bekúszott a személyes jelenlét is. Ez mind-mind egymásra rakódott nagy ajándékok, úgyhogy nagyon nehezen találom a szavakat.
1: Mekkora felelősség tanítani? Vagy az ember ezt csinálja, mert csinálnia kell, át kell adni a tudást, illetve azt a szerepet valahogy föl tudja vállalni, föl kell, hogy vállalja, hogy példakép lesz gyerekek számára, és ez nagyon komoly felelősséggel jár. Tehát pedagógusként azt hiszem, hogy ezt először nem méri föl az ember, de idővel rá kell, hogy jöjjön, hogy már pedig ez igenis nagy felelősség.
2: Én nagyon-nagyon korán elhatároztam, hogy én tanár leszek, és aztán mérnök lettem. És aztán elmentem tanítani matek, fizika, technikát és néptáncot. és az első órán előtt ott ücsörögtem, és oda jött hozzám egy nagyon kedves kolléganőm, és látta, hogy nagyon be vagyok tojva, és mondta, hogy ne izguljál. Hát mondom, hát én egyszerűen nem tudom, mihez fogok kezdeni. Bemegyek a 8. B-be, és most mit fog kezdeni? Ezt mondja, semmi. Bemész, legyél kovász a kenyérbe. Hát mondom, köszönöm szépen, ez nagyon sokat segített, meg hogy légy ember, meg hogy ilyen nagyon-nagyon fontos dolgokat mondott, ami egyébként tényleg az, akkor én azt gondoltam, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. És valóban lehet, hogy abban a pillanatban nem tudtam mit kezdeni, de nagyon hamar rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a lényeg. És itt a kérdésben megfogalmazódott, hogy mekkora felelősség. Nyilván óriási, de nem ezt mérlegelem közben, hanem azt, hogy óriási nagy ajándék. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy én közel 40 éve tanár lehetek, és hogy egy olyan kincs van a kezünkben, itt a mai nap is ezt bizonyítja, de tulajdonképpen amerre nézek, hogy olyan kincs van a kezünkben, amit mindenképpen kötelességünk tovább adni, és ez olyan jó érzés. Mielőtt ez a gála műsor ment, lent egy könyvemutató volt a földszinten, Tálasági, nagyon kedvenc kolléganőm, barátom könyve volt, és olyan szépeket mondtak, és annyira éreztem a párhuzamot, hogy olyan felemelő érzés, hogy egy olyan körnek a tagja lehetek, akik ezt a fajta csodát nap mint nap megélik, és próbálják továbbadni. Úgyhogy én azért dolgozom a Tévláb Táncművészeti Alapítvány és az iskola keretein belül kiváló kollégáimmal, hogy az a 21. századi fiatal, aki sok-sok minden impulzus érve éli az életét, megtapasztalja és megélhesse azt, hogy micsoda csoda van a kezünkben.
1: Elhangzott többször itt a műsor alatt, hogy beszélni kell az elődökről, mesélni kell azokról az emberekről, akiknek a táncát tanítani akarjuk, mert hogy nem csak lépésekről és zenéről van szó, hanem sokkal többről. A fiatalok rá tudnak-e hangolódni erre a gondolkodásmódra, arra, hogy itt nem csak egy kiragadott lépéssorozatot kell megtanulni, hanem sokkal többet?
2: Amikor én elkezdtem tanítani itt Budapesten, én egy vidéki fiú vagyok, akkor kicsit ilyen kísérlet volt, hogy vajon itt egy ilyen urbanizált közegben élhet-e az a hagyományos kultúra, ami azért alapvetően a paraszti közegben virágzott ki. Ez a kísérlet, ez tulajdonképpen arról szólt, hogy én nem is célként tűztem ki, hogy táncosokat neveljek, hanem nevelni a táncon keresztül. És ez most is így van. Az, hogy micsoda példák, és akkor ide vissza a kérdéshez, hogy micsoda példák tömkelege van előttünk, az tulajdonképpen egy nagyon-nagyon jó eszköz ahhoz, hogy irányítsuk a figyelmet, és ennek köszönhetően ez tényleg működik. Működik a számítógép mellől, működik a telefon mellől, fel lehet mozdítani gyermekeket, szülőket, nagyon sokszor már a gyerekeken keresztül nevelünk szülőket, tehát van egy ilyen nagyon komplex csomag, aminek a gerince mégiscsak az a hagyományos kultúra, amivel rendelkezünk, és bizony, ezzel meg lehet szólítani bárkit.
1: Holnap reggel hova megy Erdélybe? Azzal a bizonyos busszal is kiket visz?
2: Turistautat vezetek, és egyébként a fiammal megyek. 6 évvel ezelőtt kint értem Erdélyben, egy bukovinai székely közösségben, Déva mellett Cserna keresztúron. Óriási ajándék volt. Tanítani mentem oda, és azt hiszem többet tanultam, mint tanítottam. Remélem, hogy nagyon sokat tanítottam, mert visszavárnak. Turista úton vesznek részt mögöttem ülő közel 50 ember. Arad, Déva, Vajdahunyad, Herkulesfürdő, hajózás a Dunán, Temesvár. A cél az, hogy egy olyan szórványt ismertessek meg az emberekkel, ami nem annyira populáris, mint a tömb székelység, ami szintén zseniális, vagy a nagyon, nagyon ismert turista helyek, hanem olyan helyek, ahol valóban kis létszámban, kis közösségekben, szórványban élő magyarság éli a napi életét, hihetetlen gazdag csodák tömkelegével, és ezt én nagyon-nagyon tudatosan akarom megismertetni mindenkivel, úgyhogy holnap éppen Aradon, Déván és Csernek a restauron töltjük majd a napunkat.
1: De remélem azért néhány tánclépést, vagy néhány tánccal kapcsolatos gondolatot ide is be fog csempészni.
2: Olyannyira, hogy a Csernak a restauri esténk úgy zajlik, hogy megérkezünk a faluba, bemegyünk abba a tájházba, ahol én magam laktam. A ház mögött van egy csűr, ahol azok a gyerekek várnak, akiket én 6-7 évvel ezelőtt tanítottam, csak hát akkor egy fejjel kisebbek voltak, mint én, most egy feje nagyobbak, mint én, és együtt fogunk táncolni, úgyhogy én már tudom, hogy bőgés lesz a vége, de a legjobb.

Halmos Béla emlékéremmel kitüntetett Vörös Árpád néptáncpedagógust hallották, majd az immár Halmos Béla vándordíjas prímás Koncz Gergely muzsikált Fekete Antal, becenevén Pumával, Léber Endrével és Havasréti Pállal Magyar Péter Laki táncdallamokat. Az eredeti népzene megváltoztatása, feldolgozása sosem érdekelt. Ma is úgy érzem, hogy nyers alakjában rejti a legtöbb erőt és gondolkodtat el leginkább. Éppen ezért igyekszem a saját korlátaimon belül az eredetihez lehető legközelebbi módon és stílusban tanulni. Ehhez azonban elengedhetetlen a hagyományaink és az azt őrzők, művelők iránti mély tisztelet és figyelem. Ebbe a vallástól, a magyar építészeten vagy a gazdálkodáson át a táncig, mint egységes egészbe, mindent beleértek. Akit ismertünk a muzsikusok közül, azokról el kell mesélni, milyen emberek voltak, hogyan viselkedtek, milyen körülmények között éltek. De még az is fontos, hogy ahonnan a zene vagy a zenész származik, az milyen földrajzi viszonyokkal bír. Mi az, ami megterem, és mi az, ami nem? Ez is visszatükröződik ám a zenében. A bőtermő síkság mást terem, mint a ragadós agyag vagy a meredek hegyoldal. Mást terem zenében is. Vallja Koncz Gergely, aki a 80-as évek végén brácsásként kezdte pályafutását, és a 90-es évek elejétől a pozsonyi Szőttes, aztán az Ifjú Szívek magyar táncegyüttesekben, majd a Tükrös zenekarban zenélt, ez utóbbinak a mai napig tagja. Mára a mesterek szinte mind elmentek, magunkra maradtunk. Sokan élünk a muzsikából úgy, ahogy lehet, és ahogyan tudunk. A mai ember már másra gondol, amikor meghallja a szót népzene. Koncertekre, együttesekre, zenekarnevekre, hosszú farkú díszmadarakra, amik elszállnak. Ritkán az eredeti felvételekre, emlékekre. Ez elgondolkodtató. Tán nem is népzenész vagyok, csak zenész, táncházzenész. Szeretném, ha azoknak a füle is kinyílna, akik nem hallgatnak eredeti felvételeket, vagy nem eleget, pedig mennyi van. Ha ez olyan kollégáknak is segíthetne, akik számukra fontos részleteket eddig nem hallhattak meg. Ha emiatt egy kicsit jobban odafigyelnek az eredetire, már volt értelme. Írja Koncz Gergely Vegyes Gyümölcs című albumának kísérő füzetében, melyről adásunkat egy mezőségi Fekete Laki táncdallam zárja. A Halmos Béla vándordíjas prímás mellett, aki egy évig játszhat Halmos Béla hegedűjén, a segítség, ahogy a kísérő zenészeket nevezik, Fekete Antal, Léber Endre és Havasréti Pál. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 19 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Naményi Krisztina szerkesztésében. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bíróság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat, és megfelel az európai jognak is. A volt miniszterelnök reagált a befogadóközpont tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekült tábort akartak létrehozni. Reagált a Magyar Péter sajtótájékoztatóján elhangzottakra a Mi Hazánk is. Apáti István alelnök szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben pártja felhívta a figyelmet. A Fidesz kormány migránstábort tervezett a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéden. A politikus hozzátette, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, tüntetést is szerveztek, a fellépés pedig eredményes volt, hiszen a migránstábor nem épült meg. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik Magyarországért mozgalom pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Egy olyan intézetet hoznak létre, amelynek célja, hogy a lakosság folyamatosan részese lehessen a döntések előkészítésének, írt a közösségi oldalán Radnai Márk újonnan kinevezett kormánybiztos. A Tiszapárt országgyűlési képviselője szerint a Működő és Emberséges Magyarország intézet felállításához a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit vizsgálják meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkező kocsiban lehet vacsorázni és reggelizni. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán közölte, a korábbi háló és fekvőhelyes kocsik egy része működésképtelen, ezért bérelt nyugat-európai kocsik.

0: és több más településen. Azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 8 és 17, napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
1: Műsorajánlat.
2: Vasárnapi újság.
3: Akkor jó a forint erősödés, ha erős fundamentum van mögötte, stabil gazdasági növekedés, termelékenység, versenyképesség, mondja a szakértő, de minek köszönhető az elmúlt időszakban tapasztalt forint erősödési hullám, és mit hozhat a jövő a magyar gazdaságban? 14. Leó pápa első enciklikája a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet. Miért különösen kockázatos a katonai alkalmazása, és hogyan védhetjük meg az embert, a humán munkaerőt a modern technológia túlzott térnyelésétől?
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
5: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: A következő műsor termék megjelenítés tartalmaz. Örökzöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

Azt, hogy a korabeli rádióslágerek, filmzenék vagy tánczenék dallama, dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az örök zöld. Köszöntöm Önöket! Megérkezett az idei nyár, így eljött az idő, hogy műsorunkkal mi is a vakációra, az örömteli fagylaltozásra és a romantikus nyáresti sétákra hangolódjunk. A mai örökzöldben a vízparton tisztelünk a Hungáriával, felcsendülnek az Állami Áruház című film vígjáték üdítőslágerei, majd a Neotonnal és a Kócbabákkal vándorolhatunk, hiszen minket sem zavar a forróság. Tucatnyi olasz melódia lett világsláger, ehhez nagyban hozzájárult, hogy sokat közülük fordításban is megismerhetett a közönség. Kezdésként hallgassuk Adriano Celentano 1968-as sikerének magyar változatát Aracki Lászlótól. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk!

Maradunk továbbra is a kék ég alatt azzal az énekesnővel, aki a II. Világháború után igazi sztár lett. Angol és francia nyelvű számokat is kitűnően énekelt, így számos előkelő klub visszatérő fellépője volt. Elsőként adott elő Magyarországon Frank Sinatra és Judy Garland számokat, amerikai musical részleteket. Ez volt a nyári programunk. Énekli Fényes Kató.

Egy újabb nyári program, egy különleges utazás. A következő sláger a Magyar Rádió kérésére készült, de később bekerült a Két vallomás című filmbe is. Teljesen váratlanul óriási siker lett. A rádió Szívküldi szívnek szívesen című műsorának kihagyhatatlan száma volt. Sikerében szerepe volt Horváth Tivadar szenzációs előadásának, valamint annak is, hogy egy évvel az 1956-os forradalom leverése után az emberek többsége csupán álmodozhatott arról, hogy Párizsban milyen szép is lehet a nyár.

kis polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöp szája már csókra áll, hiszen oly régen várja a szép piel, csókot is érdemel. Ollé! Oly gyakran játsza a szomszéd, nagy hanggal-e kis lemezt, áthallik ordítva onnét a közfal vékony gerezt. Elűzi reggel az álmom, este

Ez az Örök Zöld, melyben ezúttal üdítő slágerekkel hangolódunk a nyári vakációra. A zenék között egy kis játék. Feladványunk tárgya a strandolások elmaradhatatlan kelléke volt 1947-től. 2,5 decis csatos üvegben forgalmazták, buborékos szénsavasital, szintetikus alapanyagokból, narancs jellegű ízesítéssel és színnel. És még egy segítség. Az üdítőnek legjobb reklámként egy 1960-as nyári sláger szolgált, amit Kovács Eszti, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja adott elő alig 12 évesen. Csobban a pancsoló kislány, aki azonnal elárulja a megfejtést.

Maradunk továbbra is a strandon, mi több, a magyar tengerbe csobbanunk azzal az előadó művésszel, aki eredetileg operaénekesnek készült, majd a Kádár korszak első táncdalénekesi generációjának ikonikus alakjává vált. Nyugati értelemben ő volt az első sztár Magyarországon. Németh Leherről van szó, aki Felföldi Anikóval énekelte el a soron következő nyári slágert, Nekem a Balaton a Riviera. Ezt forgatjuk 1961-ből, majd meghallgatjuk, hogyan porolta le a duettet bő 40 évvel később Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar.

0: Igen?
1: Úgy tűnik, a magyar tenger mindössze egy szerelmi vallomás apropójaként szolgált Németh Lehelnek. Vámosi János azonban már kendőzetlenül udvarol és énekel, mégpedig a Nyáresti szerenádot 1954-ből.

Ez az Örök Zöld, melyben a nyári slágerek között itt egy röpke filmajánlat, akár ma estére. Az 1952-ben bemutatott Állami Áruház című zenés vígjátékban egy fővárosi üzletközpontnak és dolgozóinak mindennapjait láthatjuk. A szerelemmel, jókedvel és muzsikával átszőtt filmalkotás főhőse Kocsis Ferenc a munkásból lett igazgató, aki végre új szellemet visz az áruház régi beidegződésekkel, kapitalista szemlélettel és szokásokkal gúzsba kötött életébe. A filmben olyan színész óriások játszanak, mint Turai Ida, Feleki Kamil, Latabár Kálmán, Gózon Gyula és Petres Zsuzsa, aki a vígjáték egyik helyszínére egy dunaparti csónakházba csal ki bennünket Kazall Lászlóval karöltve. Az 1952-es siker után meghallgatjuk a 2022-es változatot Kocsis Tibortól.

lubickoló fiatalok, sakkozó öregurak, és persze a vízre készülődő evezősök. A tomboló vidámság után ismét a romantikái a főszerep. Nem sétálunk azonban messzire a Dunától, mi több, ez a dal is az Állami Áruház című vígjátékban csendül fel. Egy boldog nyár Budapesten. Hallgatjuk Putnagy Gábortól.

Fényes Szabolcs és Gerényi Tibor szerzeménye szólt itt az Örök Zöldben, melyben ez alkalommal nyári slágereket forgatunk. Korának szívtiprója volt Szécsi Pál, akiért rajongtak a nők. Talán nem meglepő, hogy az énekes szinte megállás nélkül szerelmes volt. A nagy ő Domján Edit volt, akinek elmesélte egész életét. Nem zavarta őket a 12 év korkülönbség sem, végül a nagy szerelem is fájdalmas szakítással végződött. Most a páratlan párostra is emlékezünk.

Nyár, szerelem, és még mindig szécsipál, igaz csak érintőlegesen. Köztudott, hogy a bársonyos hangú énekesnek nagy szerepe volt Cserháti Zsuzsa felfedezésében, arról azonban még ma is csak suttognak, hogy nem csak barátság fűzte egymáshoz a két legendás előadót. Minden bizonnyal egy másik szerelemről és egy másik forró nyárról született Havasi Viktor szerzeménye 1975-ben.

Eljött az idő, hogy gyorsítsunk a ritmuson. Most éppen az Illés rajongók kedvében járunk a nyári mesével, amely kereken 60 évvel ezelőtt jelent meg a hanglemezboltok polcain.

Stílust és hangulatot nem váltunk, együttest viszont annál inkább. A Hungária 1983-as feloszlása után Szikora Robert létrehozta az Ergót, míg Dolly stílszerűen Dolly-ról néven aratott óriási sikert az ugyancsak távozó zenészekkel. 1984-es nagylemezükről forgatjuk most a címadó dalt.

Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld. 1986-ban jelent meg a KFT nyári slágere, melyet az a hölgy ihletett, aki akkoriban már javában Bornai Tibor felesége volt. A szerző szerint a történet nem valós, így a szöveget pikánssá tevő nádas, házas fordulatot is pusztán a rímkényszer miatt használta. Ennek ellenére a balatoni nyár az egyik legnépszerűbb slágerük immár 40 éve.

Több mint 50 éve búcsúzik újra és újra a hosszú forró nyártól Zalatnai Sarolta. Az eredeti felvételt követően meghallgatjuk a sláger újragondolását Zsédenyi Adrientől és Rakoncai Imrétől, akik immár duett formájában énekelték lemezre a szívszaggató vallomást 2014-ben.

Nincs ok szomorúságra, hiszen a hosszú forró nyár még csak most kezdődik igazán. A Kossuth Rádió műsora azonban tényleg tovább vándorol, akár csak a Neoton és a Kócz Babák teszik 1976-os slágerükben. Ez volt az Örök Zöld. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Balogh Tamást hallották.

0: elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. A miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra. Ismét Orbán Viktort választották egy évre a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. Célja, hogy a Fideszt korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel, egyre több felé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Mondom a részleteket. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. A kormányfő azt mondta, Orbán Viktor és kormánya 5 milliárd forint közpénzt szánt az eltitkolt migránstábor felépítésére. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány.
3: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
2: Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migránsbefogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
4: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. Nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migránstábort hozzunk létre.
2: Ez kevés lesz. Így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter. A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen azt bizonyítják, hogy menekült tábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen is döntött a menekült tábor létrehozásáról.
3: Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés. Hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migráns tábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
2: A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet. A Páti István a közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migránstábor megépítése ellen. Hozzátette, bárki legyen kormányon, ha migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal, de ezúttal egy évre. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, a Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek

0: adjatok meg bízást. Becsületbeli ügyinek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
1: Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, így reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára. Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZNP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is. Szerinte Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást. Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke. A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben. Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg. A független, objektív közmédia kialakítása a célja annak a törvényjavaslatnak, amelyet a Tisza képviselői nyújtottak be. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt. Tarr Zoltán szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
2: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
1: Itt a krónika. Még sosem járt olyan közel a békéhez a világ, mint most. Így látja Pakisztán kormányfője, aki a háborús helyzetben közvetít Irán és az Egyesült Államok között. Szerinte már holnap aláírhatják az erről szóló szándéknyilatkozatot. Az elmúlt napokban Washington is pozitívan értékelte a tárgyalásokat. Teherán szerint ugyanakkor a megállapodás valóban közel van, de ehhez még idő kell. Libanon helyzete az egyik visszatérő vitáskérdés, amely kapcsán Irán leszögezte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Erről Abbas Arakcsi külügyminiszter beszélt, aki szerint Izrael megpróbál a megállapodás útjába állni.
3: A jelenlegi megállapodás szerint a háború minden fronton véget érne, beleértve Libanont is. Soha nem feledkeztünk meg Libanonról, hiszen a Hezbollah mellettünk harcolt ebben a háborúban. A korábbi tűzszünet Libanonra is kiterjedt, függetlenül attól, hogy a cionisták ezt számos alkalommal megszegték.
1: Brüsszel hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával. Ezt a bizottság elnöke jelentette be. Ursula von der Leyen szerint ezzel hatalmas lépést tesz előre az Unió. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja. Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter azt mondta, a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai.
4: Az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a történelmi megállapodás végrehajtását, és a hivatalos uniós dokumentumba is bekerültek ezek. Magyarország hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn, június 15-én sor kerülhessen az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klaszter megnyitására.
1: Időjárás jelentés. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 8 és 17, napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű. Ez volt a krónika. A hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszönjük figyelmet.

0: önöket Bőti Attila. Viszont hallásra.
1: Műsorajánlat.
2: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
1: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Esti mese.
5: Kedves gyerekek! Nora Argunová a Kis Delfin című meséjét Császár Angela mondja el.

Alig két hónapja született, de már sok mindent megértett. A delfinek általában nagyon intelligens állatok, csemetéik is korán megokosodnak. A delfinkölyök szerette az anyját, viszont félt a nénjétől. Még hogy ő nem tudja, hogy kell élni, ő mindent tud. A nagynéni pedig állandóan komor szemmel követi minden mozdulatát, dirigálja őt. Fel, gyorsan! Akkor még egészen kicsi volt. Anyja vagy a néni aláúztak, és hátukon emelték a víz felszínére, hogy levegőt vegyen. No, de most már önmaga is felúszik. Legutóbb ismét megszitta a néni. A delfinkölyök szopott, s amikor jól lakott, egy kevéske tejet kiengedett a szájából. A delfintej olyan sűrű, mint a vaj, nem folyik szét, hanem gömböcskeként lebeg a vízen. A delfincsemete, miután kilökte magából a tejgömböt, orrával megpöccintette, utána iramodott, kergette, lökni akarta még és még, de az orrával mindig mellé talált. Megfordult, függőlegesen úszott felfelé. A gömböcske végig gurult a hasán. A kölyköt úgy megcsiklandozta, hogy az uszonyai is megremegtek. Csapkodni kezdett a farkával, majd hirtelen megdermett. Nem értette, mi történt vele. Persze, fejjel lefelé lógott. Honnan nem, a mélyből egy hatalmas fej közeledett feléje, érezte, hogy a testéhez simul, a nagynéni recsegő hangját hallotta. Fel! Akkor ő is érezte, még egy pillanat, és nem tudja magát tovább tartani, lenyeli a vizet. Villámgyorsan úszott, hogy mielőbb kidughassa orrát a tengerből. Két orra volt, az egyik, amelyben a pofácskája végződött, a másik, amivel lélegzett, ez a feje búbján foglalt helyet. Így kényelmes a delfineknek, mert amikor az állat felúszik a víz felszínére, kinyílik, amikor alámerül, becsukódik. A delfinkölyök kidugta a vízből a feje búbját, kifújta a levegőt és friss oxigénnel töltötte fel a tüdejét. Többször kiemelkedett, körülnézett, s látta, körös körül, mintha kéket és aranyat öntöttek volna szét. Kék lett az ég, aranylott a nap, és kék aranyszínekben játszott a végtelen tenger. A kölyök még többet akart látni. Farkával belecsapott a vízbe, és teste úgy állt a víz fölött, mint a gyertya. Sirály siklott alá a magasból kifeszített szárnyakkal. A kis delfin megijedt, és finom permetet lövelve szerteszét visszatocsant a vízbe. Még nem találkozott sirállyal, s a víz védelme alatt kíváncsian követte a madarat. Később jól lakott és elaludt. Anyukája mellett feküdt, fel sem ébredt. Amikor anyja friss levegőért indult, vele együtt emelkedett a felszínre. Az idős nagynéni ugyancsak a közelükben helyezkedett el, és szünet nélkül fecsegett. Leckésztette a mamát, aki figyelmesen hallgatta a szóáradatot. A delfinek bizony nem olvasnak könyveket. Amit tudnak az életről, azt mind az öregek adják át a fiatal nemzedéknek. Miközben beszélgettek, a tenger hullámozni kezdett. A delfinek mindig jó előre tudják, mikorra várható a hullámverés, és mekkora lesz az ereje. Nagy vihar közeledett. A csapat a nyílt tenger felé vette útját, hogy minél messzebb legyen a parttól. Gyakori, hogy a viharok idején egy-egy delfint megsebez valamely kő, a hullám az állatot kiveti a partra, ahol víz nélkül elpusztul. A delfinraj azonban a nyílt tengeren sem nyugodott meg. Izgatott hangokat váltottak egymással, valamennyien kicsinyeiket figyelték, s ahogy ez gyakorta lenni szokott, a kölykök egyáltalán nem osztották a felnőttek nyugtalanságát. Minél magasabbra csaptak a hullámok, annál vidámabbak lettek a kis delfinek. Persze nem valamennyien. Némelyikük szinte megnémult, és félve remegve bújt a felnőttekhez. A mi kis delfinünk azonban éppen most fedezett fel egy isteni játékot. Felúszott a hullám tetejére, s a vízzel együtt csusszant a mélybe. Amikor lovagolta a hullámot, körös körül a sötétedő tengert, a sistergő fehér tarajos vízhegyeket látta. Amikor pedig a mélybe zuhant, hirtelen elakadt a széperése. Egyszerre csak azt vette észre, hogy közeledik a part. Márpedig a felnőttektől tudta, milyen veszélyt tartogat a szárazföld a delfin számára vihar idején. Visszafelé akart úszni, de nem sikerült. Valami szinte vonzotta a part felé. Fuldokolni kezdett, vergődött, a felszínre igyekezett, hiszen akár az ember, ő sem tudott levegő nélkül élni. Valami megmagyarázhatatlan erő mágnesként vonzotta, megadta magát. Többé nem ellenkezett. A delfinkölyök két szikla között egy keskeny öbölbe járóban találta magát. A parton ketten ültek, egy férfi és egy kisfiú.
Nézték, hogyan csapnak fel és foszlanak szét a hullámok az öbölben. Micsoda elemi erővel bömböl a tenger. Az öblöcskét lezáró szikla túlsó oldalán fehéren tajtékzik a víz. A sziklák fenyegetően állnak ellent a vadrohamoknak. A víztömeg ismét felemelkedett, és a partra vetett valamilyen lényt. A két ember oda sietett a különös tengeri lényhez, amely az oldalán feküdt, lágy volt az uszonya, és kölykös a pofácskája. Meghalt, mondta a guggoló kisfiú, és ujjával végig cirógatta a kis delfin bőrét. Az érintésre a delfin kölyök kissé begörbítette a farkát, szétterpesztette melső uszonyait, mozgolódni kezdett, és azon erőlködött, hogy a hasára forduljon. Vékony, szaggatott, fügyszerű hangot hallatott. Éppen csak annyi idejük volt, hogy félreugorjanak, mert a vízből egy hatalmas, szép delfin szökkent ki, és egyenesen a kicsi mellé zuhant. Az édesanyja vetette magát kisfia után. Ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
tengerből. A többiek izgultak, kikinyúltak a vízből, igyekeztek alaposan látni, mi történik a hullámoktól, tajtékoktól forrongó öbölben. A férfi levette a köpenyét. A kisfiúval áthengerítették a nagy delfint, és a vízhez gurították, s amikor az állat már a tengerben volt, szaladtak a másikhoz. Ám az első ismét kirepült a partra, egyenesen a kicsihez, amely továbbra is ott nyöszörgött. A férfi letérdelt a kis delfin mellé. A kicsivel kell kezdeni, mondta, és óvatosan karjába vette az állatot. A tengerhez vitte a kölyköt, félig a vízbe csúsztatta, és úgy tartotta, hogy ne kerüljön víz a légző nyílásába. Várt, hogy a kicsi erőre kapjon, úszni kezdjen. Amíg a kölyökkel foglalatoskodott, látta, hogy több ember sietett az öbölhöz, és közösen vonszolták a tengerhez a felnőtt delfineket. A kölyök közben magához tért, mintha mi sem történt volna, remekül érezte magát. A mamája azonban erősen megsérült. Egy szikla sebezte meg, amikor a fia után vetette magát. A nagynéni kétszer is kiugrott, azonban óvatosan, ő nem sérült meg. Most aztán egy pillanatra sem tévesztette szem elől a kis bűnöst. A delfinkölyök bűntudatosan sandított a felnőttekre, akik hallgatagon hasították mellette a vizet. Nagyon igyekezett, szorgalmasan dolgozott farkával és uszonyaival, nehogy egy szót is szóljanak rá. Ó, milyen borzasztó! Megpillantott alant egy közepes teknőst, amely egy medúzát cipelt. Bár a delfinek nem eszik a medúzát, a teknős után iramodott, és kirántotta a szájából a kocsonyás testet. A néninek még hunyorításnyi ideje sem maradt, már vissza is érkezett. Elhelyezkedett anyukája felső uszonya mellett, ahogy egy jól nevelt delfin gyerekhez illik, és olyan képet vágott, mint aki kettőig sem tud számolni. Majd észrevétlen pillanatban kiköpte a medúzát. A csapat már messze járt a veszélyes partoktól.

0: Nora Argunová a Kis Delfin című meséjét Rados Péter fordításában Császár Angela mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Bognár Monika. A hangfelvétel 1984-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Van nekem egy virágom, azt neked adom, jó? Én úgy hívom, hogy gondolj rám, virág.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Képes Géza barátomnak Álom az álomban és Kövek című versét Latinovics Zoltán mondja el.
2: Barátomnak. Értelmet mindenek előtt, és az értelem nem érthetőség. Úgy ragad meg a reszkető szép gondolatot, mely agyvelőt szakítja szét, mint a vasat, mit kovács kohóból kicsap az üllőre, s úgy alakítsad az izzó szülöttet, amint csak te tudhatod, és senki más, Istentől elhívott kovács. Hagyd a zenét. Csak annyi kell, minthogyha kígyó siklik el, s az avar csörren ércesen, vagy penge, hogyha pendítem, vagy sas, ha száll, kedvére csak, s a levegőben néha csap, vagy nyári éjjel, ha a csügget föld szíve tücsök hangra lüktet. Értelem nélkül vers mit ér? Az ütközet elől kitér, vert kutyaként küllőfelez, a költő ég-föld közt jelez. Mohó csápjai megragadják a mindenség egy-egy darabját. S ha hangjatán ködöt kavargat, s homályba hull királya hallgat, tündöklik majd a messzi égen, mint csillag, mely lehullott régen, de tisztán látja még a szem. Ég érthetően, fényesen. Álom az álomban. Legmélyebb álmában érte halála. Nem kellett lefogni szemét. Nincs felkötve az álla. Folytatja az álmot. Folytatja az alvást. Már sose lát, sose hall mást, csak amit a nem lét mozigépje agyába vetít. Ha rákattan a koporsó fedel, s a kocsi keményre fagyott úton nagyokat dötszem vele, s a mély-mély gödör fenekére koporsója lezökken, egyik álomból a másikba, és ebből újra másba megy át, lát kék vízsugár füvet, piros és zöld kutyákat, porban egy kisgyerek éppen anyja után kap, de az felszáll a napba. A kisfiú nőni kezd, nem hagyja abba már a felhőkön is túlnőtt, keresi a napba hult nőt. Nehéz bronzló üget szőrén üli egy sápat lány, füstszínű haját húzza maga után, vak vágtába kezd. A fák és bokrok, mint a rák, másznak visszafelé, a szakadék elé, s mind leveti magát. És fényt álmodik, szívja a fény szagát, és mint dunyhát húzza magára a szemnek felfoghatatlan fényű, iszonyú éjszakát. A kövek másutt is lélegzenek, mozognak és beszélnek, de itt Görögországban a kövek társas életet élnek. Gondolkoznak, vitatkoznak, szeretnek, gyűlölnek, de nem ölnek, összefogózva körtáncot lejtenek, és messzire néznek, és nem felejtenek. Az isteneket belőlük faragták, de Istent nem hisznek, az Isten adták. Egyszer az őröket kiátszva köztük maradtam napnyugta után, maga biztosan cseppet sem sután mozogtak, és tisztán tagolt szavakat váltottak, kivált, ha a kőköztársaság gondjairól beszéltek. De elhallgattak hirtelen, kőzenekar hangolt, és beintett karmesterük a szikla éj, zendült a zene és az ének, pacifáé, pacifáé, és az olajfák velük suhogtak, és a baglyok velük huhogtak, Így lett a sok hang disszonánsan is egymásba olvadó egész.
1: Képes Géza verseit Latinovits Zoltán mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
0: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Csontvári Koszkati vadartól származik. Istentelenül pedig kérde, mi célja van az embernek a földön? Csontvári Koszkati vadar a magyar festészet egyik legeredetibb és legnagyobb hatású alkotója számára a művészet nem pusztán esztétikai kérdés volt, hanem létértelmezés. E kérdése nem provokáció, hanem őszinte végső számvetés. Mi ad értelmet az emberi életnek, ha elszakad a transzcendenstől? Csontvári hite, hogy az ember nem véletlen létező, hanem küldetéssel érkezik a világba. Festészete, gondolkodása és élete egyaránt azt kereste, hogyan kapcsolódik össze az emberi sors az isteni renddel. Számára a hit nem szűk dogma volt, hanem belső látás. Annak felismerése, hogy az ember feladata túlmutat önmagán. E gondolat ma is időszerű. Ha nincs magasabb mérce, könnyen elvész az irány. Csontvári kérdése ezért nem lezár, hanem felráz. Arra hív, hogy újra megkeressük életünk értelmét és felelősségét.
4: Műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Romák és a közélet.
5: Devlészerekhávtumén romali, Noroksi Szanatácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Értékekre épülő közösség a Szokérész falai között. A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium története. Önismeret, identitás, hit, barátság, szeretet, közösség. A többi között ezen értékek mentén működnek országunkban a roma szakkollégiumok, amelyek támogatásával az elmúlt 15 évben csak nem 1000 cigány fiatal szerzett diplomát. A 11 szakkollégium egyike Szegeden található. A Szokérész olyan közösség, ahol a hallgatók a saját életüket, karrierjüket építik, emellett közösségeik jövőjének alakításában aktívan részt vállalnak. A Hely című műsor készítői, Veslin Anita szerkesztő és Burkert Rudolf riporter a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatóival beszélgettek áprilisban. Megszólalt Mészáros Ferenc igazgató, Köllő Sándor szakkollégiumi lelkész, Langerné Viktor Katalin, egykori társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, valamint három hallgató.

0: hogyha valaki elakad a tanulmányaiba, vagy esetleg olyan nehézség éri az életében, amit meg akar osztani valakivel, mindig ott van egy támasz.
1: Egyre több olyan hallgatónk jelentkezik a kollégiumba, akik már vallásos háttérrel rendelkeznek.
2: Nagyon fontos az, hogy cigány és nem cigány származású fiatalok együtt éljenek, együtt dolgozzanak a hétköznapokban, együtt éljék meg az örömeiket, keressenek közös megoldásokat.
3: Szobatársak vagyunk már 2,5 éve. Mindig is kijöttünk, nem volt nagyon konfliktusunk, hobbiaink is nagyon hasonlóak.
4: Hogyha valaki nyitott, akkor akár életre szóló barátságok is kötődhetnek.

0: A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumban vagyunk, jártunk már itt korábban is, folytatjuk az épület bejárását, és most a keresztény roma értékrendről fogunk beszélgetni. Ködös ember a szakkollégiumi lelkész. Na most az érdekelne engem, hogyha ide bejön a szakkollégiumba. Ilyenkor lelki problémák kigubancolása miatt érkezik ide, hittan tanít. Mi a feladata egy szakkollégiumi lelkésznek?
1: Nyilván, mivel ez egy egyházmegyei fenntartású intézmény, az egyházmegye biztosít egy lelkészt, mint a másik egyházmegyei fenntartású kollégiumnak is. És igen, lelki dolgokkal keresnek meg a hallgatók. Volt olyan év is, amikor kvázi ilyen hittanórát, vagy egyházi környezetismeretet tartottunk, ilyen foglalkozásokat, hiszen nem mindenki rendelkezik azzal a hitalappal, amikor ide bejön, esetleg az egyházi ismereteit ezzel bővítjük.
0: Teológus hallgató volt már itt a szakkollégiumban?
1: Így van, volt, és van egy papunk is már, egy fölszentelt cigánypap is, aki volt hallgatója a kollégiumnak.
0: Neki tartott-e valamilyen órát, vagy beszélgettek-e valamiről? Hát neki biztos, hogy volt teológiai kérdés.
1: Igen, ő úgy érkezett ide, hogy nyilván a katolikus egyházban van egy ilyen szentségi életelőjel, és csak meg volt keresztelve, és hiányoztak neki az első áldozás, bérmálkozás, és erre készült föl, itt a kollégiumban is, meg az egyetemi lelkészségen is, és akkor így volt bérmálkozó a domba.
0: Akkor mondjuk el a nevét meg, hogy hol szolgál akkor ez a cigánypap.
1: Ő Farkas Tibor, és most a Kalocsa Kecskeméti Egyházmegyében szolgál.
0: Igazi atóra akkor a levegőt vett gondolata van? Mészáros Ferenc bólogat, jövök.
2: Hat egyházi szakkollégium van Szegeden. És a mi szakkollégiumunk az egyetlen olyan, ahova alapvetően nem az alapján érkeznek hallgatók leginkább, hogy valamilyen egyházi közösséghez szeretnének tartozni, hanem nyilván származásuk alapján. És ezért a hallgatóknak egy része nem vallásos háttérből érkezik. Tehát ebből a szempontból a mi munkánk, vagy a szakmai munkánknak a része, az egy, mondjuk úgy, hogy missziós terület is, vagy egy missziós munka is. Próbáljuk megszólítani a fiatalokat azzal az értékvilággal, amit mi fontosnak tartunk, és amit képvisel a szakkollégium. És nagyon fontos szempont számunkra, hogy fölvegyünk ne csak roma származású fiatalokat is, mert egy együttélési modellt szeretnénk építeni. Cigány és nem cigány származású fiatalok együtt éljenek, együtt dolgozzanak a hétköznapokban, együtt éljék meg az örömeiket, éljék meg a konfliktusaikat, keressenek közös megoldásokat. Szóval ez egy nagyon fontos szempont számunkra.
0: Mennyire megy ez gördülékenyen, amikor azt mondja, hogy cigányokat és nem cigányokat összezár, és azt mondja, hogy tessék, valamilyen módon oldjátok meg, érezzétek jól magatokat, tanuljátok együtt.
2: Én szerintem ez nagyon életszerű itt. Jól működik. És szerintem ez jó példa is lehet kifelé az egész társadalom számára, hogy itt kicsiben ez jól tud működni a fiatalok között.
0: Igazgató úr feldobott egy labdát, és szeretném, hogyha Kölös Sándor szakkollégiumi lelkész úr lecsapná. Azt mondta, hogy van egy ilyen missziós szerepe, vagy egy lehetősége is a szakkollégiumnak. Mit lát, hogy mennyire sikeres ez a misszió, vagy mennyire változnak lelki szempontból azok, akik elhagyják a szakkollégiumot a végén?
1: Hú, ezt csak a Jóisten tudhatja, hogy ki mennyire változik lelki szempontból.
0: Ami megérzése.
1: De hogy azt látom így az évek folyamán, hogy egyre több olyan hallgatunk jelentkezik a kollégiumba, akinek fontos ez a keresztény értékrend, vagy akik már katolikus, vagy valamilyen egyházi iskolában, vagy valamilyen egyházi háttérrel, vagy vallásos háttérrel rendelkeznek, és hogy van igényük.
0: 2013 óta van egy rendezvény, ugye, ezt a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezi, ez egy roma-magyar imaest. Ez még mindig tart? Tehát 13 éve ez folyamatos?
1: Így van, és mindig a nemzetközi roma naphoz kapcsolódóan tartjuk meg a domban, és ezt közösen az egyetemi lelkészséggel összefogja a szegedi egyetemistákat, és minden évben ezt megtartjuk.
0: Utána jön ide a szakkollégiumba, szóba kerül ez beszélgetésekben?
1: Inkább előtte a szervezésben kerül szóba, amikor segítenek a hallgatók ezt megszervezni. Akár úgy is, hogy volt már olyan év, amikor hallgatót kértünk föl, hogy ezen az imaesten tanúságot tegyen a cigányságáról, a hitéről, akár úgy is, hogy fölolvastak a Szentmisén, vagy cigányul imádkoztuk el a mi atyánkot.
3: Amárodad konszanandorájó, te szunto szárgya, hogyha anab, te avéltár kírod hem, te kérgyó a pétyíró kamipe, szarándorájó, kádövi pepó. Amáro szako gyeszko máro, de amengi agyesz. Ha érti szár amáre bezeha, szár viami érti szár raszkodolenge, kon amenge bezika keren. Hajna inger amen ande zuvam imata, slobodi szár amen katar onászul.
0: A mi atyánkat lovári nyelven szegedi Melinda mondta el.

0: 2021. novemberében a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen konferenciával ünnepelték a keresztény-roma szakkollégiumi hálózat 10 éves jubileumát. A rendezvényen Beslin Anita is részt vett.
1: Tehetség és karizma nem pont ugyanaz, hangsúlyozta a konferencián a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke Fabinyi Tamás.
2: Biblikus teológusként fontosnak érzem, hogy a görög szavak eredeti jelentését is ismerjük. Nagyon fontos, hogy a tehetség kapcsán a talentum szót használjuk, de ha megnézzük a talentumok példázatát, amit Jézus mond, ott éppen arról van szó, hogy van, aki egy, van, aki három, van, aki öt talentumot kapott, vagyis különbségek vannak már az indulásban. A talentum az az a tehetség, amit az ember a környezetétől kap, vagy örököl, vagy az iskolázottságának megfelelően ajándékba tud elfogadni, de az az igazi, amikor valaki felülről tudja megkapni a hitet és a tehetséget, és ebben az összefüggésben használtam azt a kifejezést, hogy Isten áldott a tehetség. És most látva itt a résztvevőket, hallva már az ő előadásaikat, nagy-nagy öröm van a szívemben, hogy igazán kiváló tudósok vannak, és azt emelném még ki, amit valaki hangsúlyozott, hogy szakítsunk azzal a gondolattal, hogy annak ellenére kiváló, hogy cigány, valakit a saját értékei alapján ítélhetünk meg, és nem azért, mert cigány, hanem azért, mert önmagában is kiválót tud nyújtani, akár az egyetemi életben, a szakmában vagy a tudományos világban.
1: Langerné Viktor Katalin, társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár.
3: A hit az egy olyan kapocs a szakkollégiumokban, ami a fiatalokat a további életútjukon is majd megtartja és összetartja. Nekik az egyik legnehezebb, hogy a kapcsolati hálójukat megteremtsék. Nagyon kicsi településekről jönnek, hátrányos helyzetű térségekből, és sokszor ott sincs kihez igazán fordulniuk. Itt, ahogy a szakkollégiumban együtt laknak, együtt élnek, értelmiségi fiatalokként nőnek föl, megteremtik ezt a kapcsolati hálót, és utána őket ez segíti végig az életük útján.
1: Tehát a hit és a reménység jó úton jár együtt.
3: Igen, reménykedtünk abban, amikor létrehoztuk ezt a szakkollégiumi hálózatot minden nap, amikor segítettük növekedni, erősödni, hogy együttműködésben érdekelt, társadalmi felelősségvállalásban tudatos roma fiatalok fognak itt felnövekedni, és egyre többen vannak, akik már végeztek, tehát diplomát szereztek, és egyre többen most már a doktori iskolába is mennek, de azt is érdemes tudni, hogy akik végeztek, ott 90% fölött van a munkába állás, és a saját szakmájukban is a legjobbakként tudnak majd dolgozni. Van, aki egyszerűen csak azt látja, hogy a tanítónő, az óvónő, az orvos, a közgazdász, vagy éppen a HRS kedves, aranyos, és egyszer csak lehet, hogy kiderül, hogy ő is roma szakkollégista volt. Mi azért bátorítjuk a fiatalokat, hogy ezt mondják el, hiszen szeretnénk, hogyha büszkék lennének rá, hogy ők a roma szakkollégiumnak a tagjai.

0: Varnyú Emesével folytatjuk, aki hallgató. Milyen egyetemi tanulmányokat folytat Emese?
1: Én kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató vagyok. Immáron a mester szakot kezdtem el, az első évemet folytatom a Szegedi Tudományegyetemen.
0: Na, még a végén kollégák leszünk.
1: Igen, van rá esély.
0: Mióta szakeresztag?
1: Most jöttem, most kezdtem szeptemberben. Előtte is kollégiumi hallgató voltam, de a szokeresz tagja szeptembertől vagyok.
0: Mit adott ez az életéhez?
1: Igazából maga a szokeresz az egy olyan közösség, amiben teljesen otthon tudom magam érezni. Olyanok vagyunk, mint egy kis család. 20 hallgatóval rendelkezik a kollégium, akik bentlakók, 10 fiú, 10 lány, és igazából ez egy olyan kis közösség, amiben teljesen jól tudom magam érezni, el tudom magam engedni, és igazából minden bajomat, minden panaszomat meghallgatják, szóval tényleg, mintha csak egy kis család lennénk.
0: Ezt sok helyen elmondják, hogy ilyen közösségépítő programok vannak, hogy például bográcsoznak, meg közösen járnak bulizni, mind világos, de hogy azok az emberi kapcsolatok, amik itt szövődnek, azok ilyen kollégiumi haverságok, vagy tartós barátságok?
1: Szerintem ez attól függ, hogyan áll hozzá az ember. Nekem született itt olyan barátságom is, amiről el tudom mondani biztosan, hogy hosszú távon is folytatódik majd, és bízom benne, hogy akár egy örök életre is szól, de úgy jöttem ide, hogy ugyanakkor az egyik legjobb barátnőm már a negyedik éve szokeresztag, szóval szerintem ez nagyon emberfüggő, de hogyha valaki nyitott, akkor akár tényleg életre szóló barátságok is kötődhetnek.
0: Azt mondják régi kollégisták, hogy abban is segít a szokereszt, hogyha valamivel megrekednek az egyetemen, vagy valamilyen tárgy nem megy, hogy akkor abban kaphatnak segítséget. Minek után én is kommunikáció szakon végeztem. Médiatudomány, ilyen EU integrációs ismeretek, ezek a mumus tárgyak. Volt valamivel problémája?
1: Nekem őszintén nem volt ilyen jellegű problémám.
0: Egyre biztosabb, hogy kollégák leszünk, jó?
1: Igen, de amennyiben lett volna, biztos, hogy akár a mentor programon keresztül, vagy akár, hogyha felkeresem a vezetőséget, segítettek volna és kirendeltek volna mellém egy olyan tanárt, aki a tárgyaknak a szakértője és segített volna.
0: Van diplomás a családban?
1: Nincs.
0: Első generációs értelmiségi?
1: Igen, pontosan. Ebben még bele se gondoltam.
0: De mit szóltak ez a szülők egyébként? Tehát őket győzködni kellett, vagy azt mondták, jól van kislányom, menjél a lehetőséggel?
1: Természetesen azt mondták, hogy menjél és élj a lehetőséggel, szóval semmi probléma. A testvérem is egyetemen van, csak ő kicsit hosszabb ideje folytatja, meg nehezebb szakon tanul.
0: Mit tanul?
1: Ő gyógyszerészetet a Semmelweisen.
0: Jó, hát ez egy szombos történet, igen.
1: Szóval igen, nekem az alapszakos diplomám így megvolt, és akkor remélhetőleg ugye ezek után egy év múlva a mesterszakos is, de szerintem itt fogom befejezni, vagy hát még ki tudja.
0: Tervek? Hogyha megvan a mesterszak, akkor mit szeretne csinálni, vagy milyen médiumban szeretne dolgozni?
1: Na, ez egy olyan kérdés, amire nem tudom a választ. Nagyon sok helyen bontogattam a szárnyaimat, most is rendezvényszervező gyakornok vagyok, ebben mondjuk eléggé otthonosan mozgok, de ugyanakkor nagyon jól érzem magam így akár a mikrofon előtt is, a tévében is, szóval nagyon nyitott vagyok mindenre.

0: Ében.
1: Elkezdünk lefele lépcsőzni itt a Szokereszen belül, most már a földszinten járunk Bedő Tamással és Jónás Rolanddal, akik mind a ketten a kollégiumban laknak, és közben vezetnek is engem egy terembe. Ami az előadó, ez egy viszonylag nagy terem, egy nagy kivetítővel, és akkor itt vannak a közösségi alkalmak, Tamás?
2: Tulajdonképpen igen, közösségi alkalmak is itt szoktak lenni mindig, amikor vendégelőadókat hallgatunk, illetve szoktak itt lenni mentorálások, és például ugye a kollégiumban mindenkinek van egy saját mentora, aki egy külsős, hát mondjuk azt, hogy tréner, tehát tulajdonképpen vagy egy egyetemi oktató, vagy vannak pszichológusok is, akikkel havonta két alkalommal egy órát beszélgetünk. Igazából ennek az a funkció, hogyha valaki el akar a tanulmányaiba, vagy esetleg olyan nehézség éri az életébe, amit meg akar osztani valakivel, akkor így mindig ott van egy támasz az adott illetőnek, és az ilyen mentori megbeszélések is szoktak nagyon sokszor itt a nagy teremben, vagy az előadó teremben történni. Ezen kívül egyébként a hallgatók be szoktak jönni pluszba is, tehát szabadidős tevékenységet is őzni, a tévénk is van itt, illetve valaki szokott itt tanulni például, most szerencsére az már elpakolt.
1: Ki használja edzőteremnek az előadót?
2: Volt olyan is, ő most nincs itt, ő most kiment Mexikóba, de egyébként talán ez a legmultifunkcionálisabb terem itt mind közül a kollégium területén.
1: A magánéletében nem akarok válkálni, de azt mondta, hogy a mentoroktól kapnak segítséget, hogyha mondjuk az egyetemen van valamilyen elakadásuk, ilyenre volt példa az életében?
2: Nekem szerencsére személy szerint nem, tehát nekem tulajdonképpen a mentori alkalmak kizárólag könnyed beszélgetésekből szoktak állni, de hallottam már ilyet, akinek volt erre szükség, mondjuk akár konfliktus keretében itt a szobatársával, vagy pedig egyetemen elmaradás szempontjából segített a mentora.
1: És a másik beszélgetőtársam pedig Jónás Rolandát is megyek hozzá. Szobatársak a Tamással?
3: Igen, szobatársak vagyunk már 2,5 éve.
1: Na akkor Tamás most becsukja a füleit. Milyen szobatárs a Tamás?
3: Hát, nagyon jó szobatárs. Mindig is kijöttünk, nem volt nagyon konfliktusunk, hobbiaink is nagyon hasonlóak. Én nagyon szeretem, hogy ő a szobatársam. Kicsit hangosan fújja az orrát, de hát most annyit elnézünk neki.
1: Egy kollégiumban ez legyen a legnagyobb problémánk. Mit tanul?
3: Én kereskedelmi és marketing szakon.
1: Ezt nem kérdeztem, azt hiszem Tamástól, hogy Tamás milyen szakon
2: nem,
1: van.
2: Nem, én végzős joghallgató vagyok.
1: Ohó, nézelődjünk tovább, és amíg sétálunk, addig hadd kérdezzek Rolandtól, hogy a Tamás említette, hogy van olyan, hogy jönnek cigány hírességek, és akkor lehet velük beszélgetni. Kik voltak itt, hogy mire emlékszik?
3: Hát legtöbbször ugye Mezei Tímea szokott itt lenni, akivel volt ugye egy beszélgetés.
1: Igen, valóban beszélgettünk vele, és közben belépünk a konyhába, ahol éppen valamilyen munka folyik. Nem zavarunk, dolgozzanak nyugodtan tovább, tehát ott tartott, hogy legtöbbször Mezei Tímea.
3: Igen, de sokszor voltak itt régebbi hallgatók is. Cigány hívességek közül név szerint nem emlékszek, hogy őszinte legyek, mert nagyon sok előadó van itt, évente legalább 6-7 különböző ember.
1: Tamás?
2: Emlékszek, hogy volt például az MCC-nek az egyik helyi vezetője, illetve voltak azt hiszem színészek is, az még talán akkor volt, amikor mi nem voltunk mint előtte évben, illetve voltak énekesek, azonban én annyira nem vagyok képbe így a nevekkel. Az utóbbi időben főleg inkább az egyetemről jöttek előadni, különböző témákban, tehát például az év elején volt pénzügyi tudatosságból többféle előadásunk is, a GTK-ról, a GTK-ról meghívott előadók voltak, vagy például volt pszichológus is, tehát nagyon sokféle témában szoktunk egyébként itt edukálódni.
1: Roland, legyen teljesen őszintén, nem voltam kollégista. És ez olyan jónak hangzik, hogy összezárnak 20-21 fiatalt egy épületbe, és akkor közösen bográcsoznak, és akkor mindenki egyszerre főz egy konyhában, de nem tud ez terhes lenni idővel?
3: Én teljesen őszinte leszek, ez a konyha kicsit kicsi, szóval nehezen félünk el, idővel kapcsolatban pedig. Igazából én imádok a konyhában lenni, meg főzni, szóval amit én itt eltöltök időt, az nekem nem olyan elpazarlok például.
1: Ez még a kollégiumban, vagy szakkollégiumban is így van, ezek szerint, hogy a legtöbb buli, meg a legtöbb jó beszélgetés a konyhába keletkezik. Tamás?
2: Igen, ez általában így szokott lenni, aminek a nagy öröme általában az utánlévő takarítás szokott lenni, mert nagyon sokszor nem következik be azonnal. De igen, tehát itt a konyha az lényegében nálunk egy közösségi térként is szolgál, tehát nagyon sokszor van, hogy valaki csak azért tartózkodik itt, hogy élvezze mások társaságát és beszélgessünk. Ez igazából abból a szempontból állt, hogy valóban nagyon kicsi a konyha, tehát amikor este 6 környékén bejövünk ide, nagyon nehéz bármiféle ételt összerakni, mert nagyon sokan vannak benne.

0: A szobájukat szeretném megnézni, hogyha azt lehet. Lehet?
1: Hogyne.
0: Egészen a folyosó végéig kell mennünk, ötös számú ajtó, ami nyílik is. Na, egy nagyobb szobájuk van valamivel, mint a lányoké volt, falakon különböző anime, tudják, rajzolt japán mesesorozatok, itt is megvannak a különböző főzőedények, tusfürdő, stb. Hogy van elfelezve, hogy melyik terület kié, Tamás? Tehát osztanak-e ilyen módon?
1: Térben annyira nem, igazából a polcot azt viszonylag egyszerűen elfeleztük, tehát ez a kettő az enyém, az a két fak a Rolandé. Nagyjából annyiban oszlik meg talán tér, hogy mivel nekem itt van az asztalom, itt pedig az ágyam, ezért hát célszerűbb, hogyha...
0: Tehát a szoba egyik sarkában van mind a kettő.
1: Itt vagyok. Igen, Rolandnak pedig az a kettő, de annyira nem osztjuk meg. A csapnál is mind a kettőnek az utcai vegyítve, ömlesztve vannak, tehát annyira nincsenek elkülönítve. Igazából nagyon sok mindent közösen használunk, például a hajszárítót is.
0: Milyen időközönként járnak haza?
1: Én minden hétvégén szoktam, a Roli az ennél ritkábban. Ez abból is adódik, hogy nekem barátnő otthon van. Úgyhogy
0: hol van az otthon?
1: Kalocsán.
0: És Roland?
2: Én Almáskamaráson lakok, ami messzebb is van.
0: Merre van Almáskamarás?
2: Békés megyében egy kis falu, ott van a román határtól nem olyan messze, Meggyes egyházához közel. Ha? Tényleg amiatt is járok ritkábban az ilyen 3-4 hetente, mert nem szeretek annyira utazni. Meg hétvégén igazából jobban be tudom osztani az időmet, itt tudok tanulni, akkor hazamegyek, akkor mindent más csinálok, csak azt nem, amit kéne.
0: Ismeri ezt az udvarlási faktort, hogy Rolikám olyan rég láttunk. Pont.
2: Igen, de anyukám most nagyon el van foglalva másik két testvéremmel, szóval én most így megúsztam, így háttérbe szorultam, de azért most is már jelzett, hogy mikor megyek már haza, szóval vagy most, vagy jövő hétvégén muszáj leszek.
0: Mondtam én, hogy ott a pont. Almáskamarásról, illetve Kalocsáról, hogy pont Szegedre kerültek?
2: Nekem vagy ez a Szegedi Tudományegyetem volt tervem, vagy egy másik pesti egyetem, de én semmiképp nem akartam Pestre menni, mert ott nekem nem szimpatikus így falusi emberként egy ilyen hatalmas nagyváros.
0: Hát Szeged is nagyváros.
2: Igen, de kicsit barátiasabb nekem, mint Pest őszintén, meg így nem tudok, a levegő maga is jobb így beszívni, én úgy éreztem. Szóval nekem
0: a szegedi lokálpatriótának, a mi szerkesztőnknek, Besnyi Nanitának, ezek nagyon kedves mondatok, tehát akkor inkább Szeged, mint Budapest, ennyi volt a motiváció.
2: Igen.
0: Tamás, miért pont Szeged?
1: Nekem is tetszett maga a város, de nekem nem ez volt az elsődleges szempont a választás kapcsán, hanem megnéztem a jogi karokat, meg a jogászképzésekről, hogy mit írnak, melyikek milyen minőségi szinten helyezkednek el. Úgy láttam, hogy Szeged előtt még talán az ELTE van, de annak irreálisan magas ponthatár küszöböt állítottak, így az azt követő második szegedi tudományegyetemet jelöltem meg.
0: Azt nézem, hogy a pólóján rajta van a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium, tehát hogy ez ilyen kollégiumi póló. Ez az identitásának a része?
1: Így is nevezhetjük, minden évben szokott lenni gólyatábor, és amikor mi ide kerültünk, akkor a gólyatábor keretében a lezárásaként minden újdonsült hallgató kapott egy ilyen pólót, és ezt én itt igazából szoktam hordani, igen.

Ez volt a Jelenlét, Roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket. Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Naményi Krisztina szerkesztésében. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A volt miniszterelnök reagált a befogadóközpont tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Magyar Péter szerint ugyanakkor az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekült tábort akartak létrehozni. Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán, 729 szavazattal. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán a Magyar Védőnők napja alkalmából. Hegedűs Zsolt azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését, fontos szerepük van a betegségek megelőzésében, az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben, délután 4 és este 8 órakor szólal meg. A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel, a Dél-Dunántúlon erős lesz az UV-sugárzás. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 8 és 17, holnap napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Az Egri Fertálymesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört.
3: Többféle útvonal lehetséges, többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger körül.
2: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van, az

0: Döntően a bronz összecsapás, a krónikás Katona László.
1: A gólzápor mellé járt a bronzérem is a Fradi számára. Ferencváros olimpiákhoz 16-13. Két csalódott csapat csatáját rendezték Máltán, hiszen a címvédő FTC és a görög egyeduralkodó Pireusziak is döntőbe vágytak még két nappal ezelőtt. A magyar bajnokból ezúttal Di Zomma nem volt a keret tagja, de Lugosi Csongor került be, még az ellenfélnél természetesen Angyal Dániel és Szalánki Gergő is erősítette a görögöket. Beragadt a Fradi, hiszen 2-0-ra is vezetett az olimpiákhoz, de innen fordított Nyéki Balázs együttese, majd Macska-Egér harcot vívtak a csapatok a vezetésért. 4 az első negyedet követően. Balkezeseiben bízhatott a Fradi, vagyis a vámos Mandics nagy tengelyre, mivel Argyropulos és Manherz kissé visszafogottabb volt ma este. Fekete Gergő lőtt 2 gólt a mérkőzésen, de gyorsan kipontozta magát. A félidőben 9-9 állt az eredményjelzőn, ami még hízelgő is volt a Fradi számára, mivel 4-0-ás rohanása is volt a görögöknek. A fordulásra a nagy darab olimpiákos centerekkel gyűlt meg a baja az FTC-nek. Kakaris kiállításokat harcolt ki, míg Nikolaidis gólokat lőtt. 2-vel is vezettek, de 11-11 volt a záró 8 perc előtt az állás. A végén kinyílt az olló, Argyropulos és Manherz is megrázta magát. A vége 3 gólos Fradi siker. A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros olimpiákhoz 16-13, a magyar bajnok FTC a legrangosabb európai kupasorozat harmadik helyén zárt a 2025-26-os idényben.
0: Mielőtt bekapcsolódnánk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, ahol zajlik már a Katar-Svájc összecsapás, egy fontos hír a napról, a kajakkenő Európa-bajnokság rövid krónikája. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tóthka Sándor összeállítás a magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenó EB-n. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. Kőhalmi Emese 1000 méteren aranyérmet szerzett szintén, ebben a számban tehát K1 1000 méteren Kopasz Bálint a férfiaknál ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Luczanna 200 méteren, még a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Koller Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes négyes 500 méteren bronzérmes lett. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. Varga Katalin bronzérmes lett. Ahogy ígértem, itt a Kossuth Rádióban a 8 perccel este 9 után a Sportvilágban labdarúgással, a foci VB-vel folytatjuk. Megkezdődött az újabb játéknap, az időeltolódás miatt mondom így. A Katar-Svájc összecsapás a Nemzeti Sportrádióban Edvi László és Regős László Pál közvetíti ezt a mérkőzést.
2: Lajéhoz. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A Katar-Svájc találkozó a negyedik percben jár, egy jó 3-4 perces késéssel kezdődött a mérkőzés. Egyelőre gól nem született, már a második percben a katariak előtt adódott egy nagy lehetőség, mégpedig Edmilson hagyta ki. Ajándéklabdát kapott a svájci védelemtől, de nem tudta kihasználni a helyzetet. Most pedig a jobb oldalon húzák Zakaria, a svájciak védője, egy szép becsúszó szereléssel hatástalanította a támadást. El Amin dobhat a svájci válogatott.
3: Zakaria bedobását követően a jobb oldalról próbálkozhatnak a svájciak, kicsikét hátra teszik a labdát, egészen hátra kerül Nico Elvedihez, neki ugyebár van egy ikertestvére is a Bundesliga 2-ben, de ő messze nem ilyen szintű futballista, mint Elvedi. Aztán ez a beadás sem sikerült valami tökéletesen, a katariak kapusa Abu Nada az, aki magához öleli a labdát. A katariak tehát az első pontjukért hajtanak a
0: világ. Jelenleg tehát nem született gól, ahogy kollégáink elmondták, a Katar-Svájc labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzésen. Éjféltől Brazília-Marokkó a párosítás, aztán hajnali 3-tól hajt is Skóciával, 6 órától reggel pedig Ausztrália-Törökországgal mérkőzik a foci világbajnokságon. Hogy mi történt az előző játéknapon, itt a hajnali mérkőzést is beleértve, ezt hamarosan majd megtudjuk Nyágúj Gergelytől. Mint ismert, a társházigazda Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban, aztán az USA 4-1-re legyőzte Paraguayt. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzésről elsőként a Nemzeti Sportrádió egyik állandó szakértője Bene Ferenc értékelt, következzen tehát a Nyágúj Gergely napi összefoglalója.
4: Alapjában, hogy a hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is, nagymértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni, innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést, ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során, a kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelő

0: minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezet védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatár teljesítménye, picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez, valljuk meg őszintén, egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
1: A találkozó első gólját a román bajnokság tavalyi gólkirálya, a bosnyák színekben első tétmérkőzésén pályára lépő Jovo Lukic szerezte, a lefújást követően így értékelt.
2: A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
1: Jovo Lukic gólját Kyle Larin egyenlítette ki, most őt hallják.
3: Minden mérkőzésen játszani akarok, erre készülök egész idényben a klubomban is. Néha viszont nem vagy ott a pályán, hogy hatással légy a játékra. Ám amikor beálltam, megvolt erre a lehetőségem, és megmutattam, hogy az elejétől játszanom kellett volna. Úgy gondolom, a második félidő már jobban alakult számunkra. Koncentráltak voltunk, és mindent kiadtunk magunkból. Erre a teljesítményre építhetünk a következő mérkőzésen, amikor Vancouverben lépünk pályára. A maximumot kell nyújtanunk, a kapu előtt pedig gyilkos ösztönt kell mutatnunk.
1: A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh szerint is fejlődnie kell csapatának, ezt tartja a legfontosabbnak, még ha örömteli is az első világbajnokságon megszerzett kanadai pont.
4: You can't help it when you're a coach. You get so focused in on what you want your team to be.
1: Vezetőedzőként elsősorban arra fókuszálsz, hogy a csapatod rendben legyen, de nyilvánvalóan az egész hét és a szurkolók itt Vancouverben fantasztikusak voltak. Örömteli az első VB pontszerzés, de tényleg a fókuszban az áll, hogy a játékosok mindent megkapjanak, amire szükségük van ahhoz, hogy a legjobbjukat nyújtsák. Szóval ebből a szempontból nem tettem eleget, legalábbis az első félidőt nézve, de a szünetben átment az üzenet, és a reakció kiváló volt. Rengeteg különféle ember van körülöttünk, akik mind élvezni akarják a világbajnokságot itt Kanadában. Az én dolgom az, hogy ezt megadjuk nekik. Büszkék lehessenek a csapatra és az eredményeinkre. Rengeteget beszéltünk arról, hogy felnőjünk a feladathoz. És a fontos pillanatokban eddig megmutattuk, készen állunk, de egyértelmű, a VB az egészen más kávéház, még a stadion is egészen másnak tűnik, sokkal nagyobb, akárcsak az alkalom. Emlékezzünk az argentinokra, akik legutóbb az első meccsüket elveszítették Szaúd-Arábia ellen. Az elején még mindenki feszült, de aztán életre kell. Szerintem mi is tanulni fogunk ebből a nyitó meccsből, és fejlődni, erősödni, hogy a következő meccs már pont úgy nézzen ki, ahogy elképzeltük. Pontosan tudtuk, hogy a bosnyákok mennyire agresszívak, tapasztaltak, hátul stabilak, ezt megmutatták a selejtezők során is. Magunkkal kellett foglalkoznunk, hogy rendben legyünk a második félidőben. Tudtuk, hogy a fiatalos lendületünkkel, a gyorsaságunkkal és az erőnkkel kifáraszthatjuk őket a végén, de természetesen jár nekik is a gratuláció és az elismerés, remekül helyt álltak. Könnyen lehetett volna 0-2 is, de akár meg is fordíthattuk volna az állást, szóval úgy gondolom, a döntetlen igazságos eredmény. Jesse Marsh bosnyák kollégája Sergej Barberez is azt hangsúlyozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A döntetlen reális eredmény, és biztató a folytatásra nézve. Őszinte leszek, lehetnék boldogabb is. Kicsit fel kellett tüzelnem a csapatomat, mert nagyon maguk alatt voltak. Erre a VB-re készültünk több mint 2 éve. Remek csapatot építettünk, szerintem jó kis meccset játszottunk. Ugyan nem volt meg az egyensúly teljesen a találkozón, de hát a torna elején járunk 25 játékossal, szóval összességében elégedett vagyok. Egyrészt, mert a házigazda ellen játszottunk, másrészt mégiscsak ez volt a nyitó meccsünk egy teli stadionban, ahol az emberek 80%-a hazaiaknak szurkolt. Szóval büszke vagyok a fiúkra, hogy alkalmazkodni tudtak, és nem nyomta őket össze a teher. Ezzel vagyok a leginkább elégedett. Na, meg persze az eredménnyel. Bár vezettünk, így természetesen csalódás, hogy nem nyertünk, de a végén nyomás alá kerültünk, így szerintem mindkét csapat elégedett lehet az egy-eggyel, ami biztató a folytatásra nézve. A B csoport első mérkőzésén tehát Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, ha a két csapat a papírforma szerint legyőzi Katart, jó eséllyel tovább jut majd a kvartettből. A két rivális egymás elleni pontvesztésének pedig vélhetően Svájcban örülnek a legjobban. A kanadaiak után utolsóként az Egyesült Államok csapata mutatkozott be a 2026-os világbajnokságon. Az ellenfél és egyben szenvedőfél ezúttal Paraguay volt. A hetedik percben Bobadilla öngóljával már előnyben volt, majd egy lesgól után Balogun két szabályos találatot is jegyzett, így 3-0-al 45 perc után gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A teljesen alárendelt szerepet játszó paraguayiak aztán a második félidőben szépíteni tudtak, de az ekkor már tartalékoló USA gárdája a hosszabbításban szerzett még egy gólt, így a vége kiütéses 4-1-es hazai siker lett.
5: Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Hát ez nagyon nem sikerült, és az első félidőben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Hát gyakorlatilag ugye arról beszélhetünk, hogy az első félidőben 3-0-ás hazai vezetés után a második félidőre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, és azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik félidőben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjába véve az első félidő alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik félidőre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzést és kontroll alatt tartotta.
1: A duplázó Folarin Balogun érthetően elégedetten értékelt a hármas sípszót követően.
6: Ez az egész csodálatos. Szükségünk volt ma a szurkolókra, akik 12. emberként buzdítottak minket. Örülök a megszerzett 3 pontnak. Ez ugye az első VB-m, amit rögtön 2 góllal kezdtem. Ennél többet nem is kívánhattam volna. Most pihenés következik, nagyjából 1 hét múlva játszunk újra. Alaposan felkészülünk arra a meccsre is.
1: És elégedett volt a hazaiak mestere Mauricio Pochettino is.
7: The performance was really good. I think we really play well. We are so happy.
1: Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, remekül játszottunk. Boldogok vagyunk, de ez még csak a kezdet. Van még 2 csoportmeccsünk, élveznünk kell a tornát. Megyünk tovább, és próbálunk minden mérkőzésre javulni, hiszen itt minden összecsapás kihívás lesz. De, még egyszer mondom, nagyon boldogok vagyunk, a játékosok minden elismerést megérdemelnek. Ami pedig Pulisicet illeti, kapott egy rúgást még 2 napja az edzésen, és a szünetben, amikor kicsit rápihent, járni is alig tudott, de azért remélem nem nagy a baj. Szóval döntenünk kellett, lehoztuk, és szerintem jól cselekedtünk, remélem a következő mérkőzésen ismét hadrafogható lesz. Előre tekintünk, nem foglalkozunk a múlttal, csak a jelennel, és most a játékosoknak jár a tisztelet, mert ma remekül játszottak. Az embereknek nagyszerű dolog, hogy ilyen csatákat láthatnak, és büszke vagyok a fiúkra, mert szerintem egy csomó új szurkolót szereztek, akik ezután a labdarúgást is figyelemmel követik majd. Remek munkát végeztünk, de még egyszer mondom, nem állhatunk meg. Javulnunk kell tovább, mert remélhetőleg sok meccs vár még ránk, és hosszú, nehéz út áll előttünk.
7: We need to keep improving in many other things and knowing that it's going to be, the journey is going to be really, really difficult.
1: A paraguayiak szövetségi kapitánya Gustavo Alfaro szenvedélyesen beszélt a mérkőzés utáni sajtóeseményen, elsősorban saját szurkolóiknak üzenve. Leckét kaptunk, fájdalmasat. Senki sem szeret veszíteni, pláne nem 4-1-re, 16 év várakozás után. De csak ugyanazt mondhatom, amit eddig is, és amit épp az öltözőben mondtam az imént Diego Gomeznek. Egyet tehetünk, magunkba kell néznünk, és amit nem csináltunk jól, azt legközelebb jobban kell. Ma még csak elkezdődött a VB, nem pedig befejeződött. Megyünk tovább, és harcolni fogunk a végletekig. Ez a védjegyünk, ez az identitásunk, ezek vagyunk mi. Ez jellemezte mindig is Paraguayt, még ha az eredmény nem is az, amit az ország szeretett volna. Mi sem ezt akartuk, és felelősséget kell vállalnunk érte. És felelősséget is fogunk vállalni érte, és harcolni magunkért, a nemzetért, amíg egy percnyi játékidő is hátra van, küzdünk a továbbjutásért. Elhihetitek, mert garantálom, semmiség az egész. Legyetek nyugodtak, hiszen tudjuk, mi rejlik a szívünkben, mi a felelősségünk az ország felé, hogy mik az álmaitok, hogy milyen adósságunk van felétek, és minden pillanatban azért dolgozunk, hogy ezt leróljuk. Nincs felőle kétségem, mert mindent megteszünk majd, hogy tovább jussunk a csoportból. Paraguay 4-1-es veresége után javíthat majd Törökország és Ausztrália ellen, a déljelű 4-esben pedig az USA egyértelműen bejelentkezett a csoport elsőségért.
8: Ez a Sportvilág.
9: Az elmúlt két nap az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlését Budapesten rendezték. Ott találkozott a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, és beszélgetett hosszabban, tehát Gyulai Zsolta, Csisztrus Zsuzsa.
10: Gyulai Zsolta, Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerintem rébb kapott ennyi nemzetközi dicséretet, mint most az 55. Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésén. Amikor tavaly Frankfurtban viszonylag bátran ezt a rendezvényt megpályáztátok, elnök úr, akkor gondoltad volna-e, hogy nagyjából így végződik majd ez itt Budapesten?
11: Mindig bízom abban, hogyha rendezünk valamilyen nemzetközi eseményt, bármilyet sportversenyt, vagy ilyen nagy konferenciát, akkor nyilván bízik az ember a sikerben. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire összetett és komplikált, nehéz feladat egy működő olimpiai bizottságnak ezt megszervezni, de hála Istennek a kollégák és mindenki, aki ebben dolgozott, rendkívüli munkát tett bele, és tényleg learadtuk itt a dicsőséget, és ez szerintem egy nagyon nagy nemzetközi siker sportdiplomáciába és minden egyébbe, főleg úgy, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnök asszonya látogatott ide.
10: Tegnap egyébként Puskás Gábor belügyminiszter úrtól is azt kérdeztem, hogy nagyjából két héttel a világ egyik leghangsúlyosabb, fajsúlyosabb sportesemény, a Bajnokok Ligája döntője után, vajon milyen súlya van a nemzetközi sportvilágban vagy sportdiplomáciában egy ilyen típusú rendezvénynek? Most, hogy a végén járunk, hogy látod?
11: Természetesen nem összehasonlítható egy Bajnokok Ligája döntőjével vagy egy Forma 1-es rendezéssel ez, hiszen nem annyira látványos a szurkolók számára, de a magyar sport számára szerintem óriási jelentőségű. Mert ilyen közgyűlés, amit megrendezünk, eljön az összes európai ország, nagyon sok nemzetközi olimpiai bizottsági tag, nagyon sok szövetségi elnök látogatott el. Ez egy rendkívüli alkalom minden olyan dologra, ami fontos nekünk, és mindig is nagyon jó érzés vendégül látni Budapesten, Magyarországon a nemzetközieket, mert senki nem gondolja, aki még nem járt itt, hogy ez egy milyen jó hely.
10: Tudom, hogy hivatalosan természetesen legalábbis az itt lét alatt nem lehetett akár az olimpiai pályázat ügyében sem aktívabban nyilatkozni, de azért Körsték Kementének is voltak az országod dicsérő, a sporthoz való viszonyunkat dicsérő, nagyon azt gondolom bátorító mondatai, és természetesen azt is hallottuk már a közelmúltban, hogy a főpolgármester úr Karácsony Gergely, vagy éppen a belügyminiszter milyen hozzáállással viszonyul az esetleges magyar pályázathoz. Akkor, hogyha arról beszélünk, hogy milyen súlya van egy ilyen rendezvénynek, akkor azért most már a végén vagyunk. Lehet azt mondani, hogy ez egy a fél, de kis lépéssel is közelebb visz egy ilyen célhoz?
11: Azt tudni kell, és ezt soha nem titkoltuk, hogy több mint két éve dolgozunk a fővárossal azon, hogy eljussunk egy olyan szintre, ahol most vagyunk. Tehát ugye nincsen pályázat, de vannak érdeklődő országok, ugye részt veszünk az Observer programban, most már több olimpián keresztül, mint a fővárossal együtt Karácsony Gergely, Vitézi Dávid nagyon aktív részese ennek a folyamatnak, és azt gondolom, hogy az elmúlt két-két és fél év munkája vezetett oda is, hogy ma azt mondhatjuk, hogy tényleg azt gondolom, hogy Budapestnek szüksége van valamiféle, Magyarországnak szüksége van egy nemzeti ügyre, hogy összefogjon és összeálljon, és Budapestnek és a környéknek pedig szüksége van azokra a fejlesztésekre, amelyek, hangsúlyoznám, nem stadionokról és nem sportvenyükről szól, hanem arról, hogy jobb legyen a közlekedés, az infrastruktúra javításán és minden egyéb olyan dolog a lakhatási válság megoldásán, ami egy olimpia lendíthet, hiszen megfordult ez a folyamat. Ma már nem azt mondja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy mit akar és mit szeretne, hanem a város vagy az ország mondja meg, hogy ő hogyan szabná rá az olimpiai játékokat a város infrastruktúrájára, az országéra, és ez szerintem felgyorsítaná azt az infrastruktúrális beruházást, amire már nagyon régóta szüksége van a fővárosnak.
10: Ugye mi itt nyilván Magyarország Budapest vonatkozásában mutatunk érdeklődést, de például azért azt is lehet tudni, hogy a környező országokban is van egyfajta együttműködő, pozitív szándék. A Szlovák Olimpiai Bizottság, egészen pontosan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szlovák tagjával is beszélgettem, és egészen, azt kell mondanom, egyértelműen kivált amellett, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt szívesen mennének akár egy közös pályázatba. Mit lehet erről tudni?
11: Az, hogy természetesen ugye a fenntartható olimpiáról beszélünk, egy olyan fenntartható olimpiáról, ahol egy olimpia után nem maradnak kihasználatlan sportlétesítmények, illetve nem kell sportlétesítményeket létrehozni az olimpia miatt. Ezért természetesen szóba kerül ez, és az nem titok, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szlovákokkal, a csehekkel is, az osztrákokkal, a horvátokkal, mindenkivel itt a régióban, és azt viszont tudni kell, hogy Közép-Európában ugye nem volt soha nyári olimpia, tehát Münchenben volt 72-ben, 80-ban volt Moszkvában, és egy óriási fehér folt, egy olyan tradicionális részén Európának, ahol tényleg a gyökerei vannak az olimpizmusnak, és fantasztikus nemzetek vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nem csak Budapestről van szó, hanem erről a régióról. És az, hogy egy ilyen esetleges olimpiai rendezés Budapestet a régió középpontjává tenné, ez nem kérdés. És ez szerintem, és ezt látja természetesen a főpolgármester úr is, illetve a főváros is ebben, ez egy óriási lehetőség. Nem csak maga a rendezés, hanem az, hogy hova pozícionálja magát a jövőben, a következő 10-20 évben Magyarország és Budapest.
9: Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallottuk. Időközben Embolo 11-es góljával Svájc megszerezte a vezetést, tehát a labdarúgó VB-n a 17. percben Svájc Katar 1-0, és az elmúlt 3 percben sem született újabb gól. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk 22:20 perckor, viszont hallásra.
8: A sportvilágot hallották.
12: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Rádió Színház.

0: Kisfaludy Sándor, Hinfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. 9. fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében, az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szintúgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én a ma virágkoromban katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét. Azt, mit szívem érzett, vagy Hinfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Hinfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak, s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közvebocsáttatni engedjem. Most Hinfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általjában tisztelt hazám fiai kezeikbe ereztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csodamiót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitelik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négy szegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére, éneklésére, a sírig tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza minden házasságban uralkodhatnék. Akkor sok, másként és valóban jobban volna, mint sem most vagyon. Azonban most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet. Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása. Nem a föld, nem a folyók tartják összve a nemzetet, hanem a nyelv. A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testé, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludi Sándor,

0: sokat mondék kellemiről, hogy kesergém ezeket, de testének ékeiről nem mondottam eleget. Most, mióta semmi sincs már himen előtt titokban, s szerelmemnek az örömtár pompájában nyitva van, mondhatnék most, haj, ezeknek, mindenképpen enyémeknek, hüvelyeik leesvén, szinte kővé váltam én.
1: Boldog óra, hogy lángaim kebelét felgyulasztván, s testét, lelkét, tűz csókjaim szerelemre olvasztván, egész kegyes valóságát magamhoz forraszthatám, és egy század boldogságát egy kortyban felhajthatám, hogy a jónak soka s nagyja, amint az csak egyszer adja, ámor szinte fája már, benned van a kényhatár.
2: Igazságnak, valóságnak az ész bármit tart és hív, az emberi boldogságnak próbaköve csak a szív. Az észnek-e föld szűk határ, s az emberből kikivág, s a mulandóság felett jár, mert az éggel rokonság. De a földen rokonabb szív, ha az emberhez mindenkor hív, és sorsaként bús vagy víg, bölcsőjétől sírjáig.
3: Te, ki élted boldogságát testiségben helyezed, és a lélek méltóságát csak álomnak nevezed. Te, ki a szív indulatit kárhoztatod, átkozod, csak az égnek boltozatit formálod és nyomozod. Ki a földön nem vagy itthon, kit porból fel semmi sem von, így embert ki bölcsnek mond, az, mint ti, szintoly bolond.
4: Ezer öröm virágozik minden ember számára. Ki vélek nem találkozik, vessen önnön magára. Mert ahol nincs, ott keresi, a fényben és pompában, hol a szíved csömörlesi, minden élés nyomában. Ezer öröm virágozik, de leginkább barátkozik az érzékeny szívekkel, s az értelmes lelkekkel.
0: Nincs öldöklőbb, nincs mérgesebb, fenébb, kínzóbb gyötrelem, orvosolhatatlanabb seb, mint a megúnt szerelem. Ti, kik a szív ösztönére együtt futni pályátok, milyent néktek a sors mére, egykor kezet fogátok, e méregtől rettegjetek, meg ne töltse kebeletek. Gátolhatja bölcsesség, s okos mértékletesség.
1: Éljük, éljük az életet, ám de éljük eszünkkel, éljünk minden percenetet, s utóbbra is tegyünk el. Éljük, éljük az életnek örömeit, kéjeit, éljük a szép természetnek boldogító kedveit. Az ég maga javalja ezt, az élésre maga gerjeszt. Éljünk lelkünk, s testünkkel, mert holnap tán mennünk kell.
2: Szilajságunk szelidítni, mértékelni tüzünket. Gondunk, terhünk édesítni, lelkesítni bennünket. Ez a szép s nagy kötelesség, melyet rendelt te néked, ó asszony, a teremtő ég, s ez egyszer s mind főbb éked. Asszony, ki megfelelsz ennek, te vagy a jó s nagyistennek legjobb, legszebb áldása, boldogságunk forrása.
3: A sors ura bölcsen teszi, hogy a jó és a rossz jövendőt szemünk elől elfedezi. Áldjuk, áldjuk érte őt. Kevéséggel dagadnánk fel, ha bizonyos jót látnánk. Irtózattal tellenünk el, ha látnunk, hogy a rossz vár ránk. Józan marad jó dolgában, nem csügged el bal sorsában. Mit itt remél, amott fél, a bölcsember imig él.
4: A bölcs szíven, szerelmében lehessen csak az boldog. Jónak, rossznak cseréjében a sors soha ki nem fog. Az udvarnál, a pompában megtarthatja nyugalmát. A sivatag Líbiában elverheti unalmát. A gazdagság aranyában, a szegénység condrájában. Míg szerelme tartandó, boldogsága állandó.
0: Ragyogó mellcsillagodat, pávafarkú címedet, halmokra gyűlt aranyodat, hír felkapta nevedet, nem irigylem. Tartsd magadnak, s védj, amit tudsz ezeken. Szívemnek fenn nem akadnak kedvei az ilyeken. Míg len szívem való jót él, nem ingerli az íj füst, s szél. Nem kell néki a dibdáb, gyermekkedvet töltő báb.
1: Míg az élet tavaszában szívünk, s elménk tüze ég, míg tetemünk épp csontjában erő, s velő vagyom még, addig minden örömünknek ámor legyen szerzője, nappalunknak, éjjelünknek ámor legyen töltője, s midőn éltünk ősze itt lesz, akkor ámort ki búcsút vesz, oly barátság váltsa fel, mely a sírig tartson el.
5: Ne csodáld, hogy majd minden szó csak szerelem versemben. A sok édes, a sok szép s jó, amit érzek keblemben, sőt, e roppant természetben, ami lehel és munkál, vonz, köt, tart, s így szép keletben, ami által összeáll, s összehangzik minden, minden kívül, belül, alatt és fenn, ami élet s élelem. Mi az, ha nem szerelem?
3: Minden nap új kellemekkel esmértett meg engemet, minden nap új örömekkel tölti boldog szívemet. Naponként nő tiszteletem szép lelkéhez lelkemben, naponként nő szeretetem jó szívéhez szívemben. Boldog hímen ki többet lelt, mint sem ámor maga képzelt, így jutalmat eddig még, csak ritkán bőn a hívség.
4: Seregesen megy a vadlúd egy-egy betű képében, oda, hol jobb helyeket tud, kiállt magas reptében. Csóka varjú alant repül, ember lakott keresgél, sármány pityer kertekbe gyűl, csípősen fúj a felszél. A tél ajtónk előtt immár, s ez majd mindent szorosba zár. Én mindennek bőjében vagyok Lizám ölében.
0: Egy szép s jószűz tiszteletét magának megvehetni, szívét, kezét, szeretetét örökre megnyerhetni, a jobb ifjú mindenre kész. S cselekedni azt meri, amiről a hidegebb ész azt tartja, nem emberi. Magyar szépek, legyetek jók, áldozatra s landra méltók, s Árpád népe olyant tesz, hogy Rómának társa lesz.
1: Amit kívül-belől esmér, azt unni vágy az ember. Az ember szív, az ember vér álhatatlan csodaszer. De felségesbb természeted, jobb agyagból formált szív, ahol megszáll szereteted, ott te holtig maradsz hív. Mert amit megszerethettél, minthogy csak jót kedvelhettél, szeretendő lesz mindig, jóért a jó, holtig ég.
5: Oly szüksége szívemnek ő, s egész emberlétemnek mély szükséges a levegő és a lélegzet mellemnek. S ami szükséges lételemnek, lelkem s testem kötése, szintoly szükség életemnek, szerelmének élése. Amíg veszély nem éri ezt, engem semmi meg nem ijeszt. Minden ellen védelmem és oltalmam szerelmem.
3: A szív minden indulatja telhetetlen és sóvár. Semmi meg nem nyugtathatja, hogy mondaná, elég már. Sándor kicsinynek tartotta, ami a nap alatt van. Diogenész nagyon lotta lak helyét a hordóban. A szerelemnek egyedül, midőn hetedegében ül, van oly boldog órája, hogy csak múlás hibája.
4: Csupán magad értelmes ész, szerencsénket nem teszed. Sőt, még inkább vesztünkre lész, mert több javunk elveszed. Érzékeny szív, te legfőbb kincs, Nagyobb rossz vagy, mint sem jó, ha mindenütt veled ott nincs az ész, úgy, mint kormányzó. De kiben szív s ész kezet fog, az a százszor s többször boldog. Minden jó s szép, ami van, övé ezen világban.
0: Líbiának homokjain, hol az utas szomjan hal. Hükránia havasain, hol nem hangzik madárdal. Szerecsenek melegében, hol megsül a természet. A jégtenger közepében, hol megszűnt a tenyészet. Az ég bármely hajlatában, a föld bármely barlangjában, csak te veled lehet vén, mindig boldog volnék én.
1: Az ész minden új tudtával egy-egy örömfalatot elkap. Milyent lármájával még egyet sem adhatott. Tiszteletét, becsületét az észnek én megadom, de kényim tág kerületét nem szorítja. Fogadom. Gyermekkorom játékait, ifjúságom szép álmait elragadá magával. Szerelmemért meg nem csal.
2: Az arannyal teli zacskó igen hasznos a földön, amióta némely szép s jó pénzzel vétethető lőn. De nemesebb kellemeit s díszeit a léleknek, és édesebb örömeit s kéjeit a szíveknek a mi létünk mennyé teszi. Senki pénzen meg nem veszi. Az arannyal tölt zacskó csak boldog szív mellett jó.
3: Erdőn mezőn zúgva dúl, fúl az éjszak hideg szele. Tölgynek, büknek zörögve hull, s reped a száraz levele. Hamvas ködbe van borulva a szép vidék pompája, szerelmünknek elpusztulva fekszik örömtanyája. De minket ez nem szomorít. Noha négy fal közé szorít bennünket az ordon tél, szívünk mindig tavaszt él.
4: Ki-ki maga útján járjon, s boldoguljon ott bízvást, de mást attól el ne zárjon, s ne kintessen arra mást. Üzze ki-ki mesterségét, melyre kedve s alkalma, de arra más tehetségét kintetni nincs hatalma. Mert az ember szabad állat, s nyomja, törje bár a vállat az önként felvállalt terh, a baj könnyebbséget nyer.

0: Hetedik ének.
1: Ott, hol hímen kötelében két rokon szív s lélek él, ott az élet idejében minden nyomban öröm kél. Ölelkező akaratok a kettőnek lelkében, ölelkező indulatok a kettőnek keblében. Egyetértő vélemények a két elme reptében, összehangzó érzemények a két szívnek mélyében. Jó s bal sorsnak forgásában összefogó kezekkel, ezen életpályájában a sírig úgy mennek el. Békességes türedelem egymás iránt szívekben, hű barátság, hű szerelem, mindenütt társ mentekben. A ma mérges szelencének együtt hordják átkait, a kedvező szerencsének együtt élik javait. Hol útjokban gátod lelnek, édes együtt mentekben, ketten könnyű terhet emelnek, kettős erő lelkekben. Hol az egyes kétesen áll, hogy ennyit nem visel el, a terhnek két összvetett vál, nyájaskodva megfelel. Munka után az egyesnek kipihenni unalom. Hach, de két hív szerelmesnek ott a legszebb jutalom. Midőn a sors ostorával az egyesre lecsapkod, ez magános fájdalmával néha késhez is kapkod. De két hű szív, ki egy élet, csapásit csak kacagja. Míg szerelmek sebet nem vett, nem árt semmi haragja. Egy szerelem lángol, lobog a kettőnek szívében. Egy kény s öröm remeg, dobog a kettőnek keblében. Az érzemény tengerében ölelkezve merengnek. A remények téregében pár galambok kerengnek. Azon egy búm a gyötrelme mind a kettő éltének. Egy seb, egy kína sérelme mind a kettő lelkének. De minden bú csak felet tesz, mely két felé oszlik el, s minden öröm duplázva lesz, mely közös két jó szívvel. Amit egyik a másért tesz, tevődjék bár bajokkal, mindig édes örömmé lesz. A remény csak itt nem csal. Törjön rájuk veszedelem, az erős a gyengének segedelem és védelem veszélyével értének. Hol az erős erejével a szépségért dolgozik, ott a szépség kellemével, virágával áldozik. Hol az erős megépíti a nyugalom tanyáját, a szép azt felékesíti szertehintvén rózsáját. Imígy élik ezt a létet ezen próbavilágon. Amit egyik könnyűvé tett, másik abba rózsát fon. Imígy élnek az életnek szép tavaszi korában, az igaz hív szeretetnek fennyen csapó lángjában. Imígy élnek az életnek már hervadó őszében, a barátság s szeretetnek holtig égő tüzében. Szerelmeik gyümölcsiben, kik keblekből fakadnak, s ezek gyermek örömiben ők újra megifjadnak. Egyetlen egy féreg terem e szép élet rózsában, gondolni is alig merem szívem boldogságában. Tudnélik, ha fele szív verni megszűnt, s fele még tovább is ver, feléhez hív, ha vernie már

0: Elhangzott Kisfaludi Sándor Himfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. A 9. fejezetet hallották. Kisfaludi Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. A miniszterelnök szerint a Fidesz kormány menekült tábort akart létrehozni Magyarországon. Orbán Viktor úgy reagált, nem lehet ilyen, mert a magyarok népszavazáson mondtak nemet a migrációra. Ismét Orbán Viktort választották egy évre a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán. Célja, hogy a Fideszt korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Brüsszel hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával, jelentette be a bizottság elnöke. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja. Változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. Mondom a részleteket. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága. Erről Magyar Péter beszélt délelőtti rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekült tábort akart létrehozni az osztrák határ mellett. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány. Ambrus Róbert összefoglalója.
2: 2024. június 13-án hirdette ki az Európai Bíróság azt az ítéletet, ami 200 millió euró és további napi 1 millió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az indoklás szerint jogellenes volt, hogy a migránsoknak tranzitzónákat alakítottak ki a menedékjogok elbírálására. Orbán Viktor az ítélethirdetés kapcsán akkor azt mondta, Brüsszel a soros tervet akarja megvalósítani, és évente 1 millió migránst akar behozni Európába.
3: Ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak.
2: Az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyét határában. Ezt állítja most Magyar Péter.
4: Átverik az embereket.
2: A miniszterelnök dokumentumokra hivatkozva arról beszélt, az Orbán kormány már napokkal a bíróság ítélete után elkezdte előkészíteni a menekült tábort.
4: 5 milliárd forint közpénzt szánt Orbán Viktor és az Orbán kormány az általuk letagadott, eltitkolt migráns tábor felépítésére, de voltak még plusz költségek is.
2: A kormány.hu oldalra folyamatosan töltenek fel olyan dokumentumokat, amelyek Magyar Péterék szerint a titkos tervet alátámasztják. Az egyik ilyen nem nyilvános összefoglaló szerint azt tervezték, hogy munkacsoport jön létre Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter részvételével. Egy másik feljegyzés szerint pedig az Orbán kormány felhatalmazta Pintér Sándort olyan beruházásokra, amivel az ingatlan alkalmas lesz menekültek fogadására. Ugyanebben a dokumentumban azt is írták, hogy 2026-ra ki kell élezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz politikusai akkor sorra cáfolták ezeket az értesüléseket, így Orbán Viktor is.
3: Menekültábor, még ez sehol se lesz. Migráns tábor.
2: A miniszterelnök szerint Gyopáros Alpár volt kormánybiztos, Rétvári Bence volt államtitkár, és Menczer Tamás volt kommunikációs igazgató is tagadta a nyilvánosság előtt a menekült tábor terveit.
5: Kártyavárként dől össze a Fidesz hazugsággyára. Egyre több ügyben derül ki, hogy ők maguk tették azt, amivel éveken keresztül mindenki mást vádoltak.
2: A híradó szombaton forgatott a Csermajornál. Az épületeket most kerítés védi, a területen állatok legelnek. A kormány szerint az épületekben korábban szakiskola működött, 2022 után pedig kárpátaljai menekülteket szállásoltak el azokban. Magyar Péter azt állítja, hogy 2024-ben arra szólították fel őket, hogy hagyják el az ingatlant, vagy visszaküldik őket Ukrajnába. Magyar Péter szerint az Orbán kormány hazudott a költségvetésről, az uniós forrásokról és az orosz-ukrán háborúról is, de ahogy fogalmazott, az illegális migráció elleni harc volt a legnagyobb hazugság.
4: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe. Mindenben.
2: Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
1: A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migránsbefogadó központ tervezett létrehozására. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
6: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.

0: alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migránstábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
1: A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet. Apáti István a közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migránstábor megépítése ellen. Hozzátette, bárki legyen kormányon, ha migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden. Ismét Orbán Viktort választották a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán, de ezúttal egy évre. A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből. Mészáros László összefoglalója.
2: Hazai és nemzetközi sajtóérdeklődés mellett 16 év kormányzás után immár ellenzéki pártként tartotta a tisztújító kongresszusát a Fidesz. A külföldről támogatott az országot kiárusító új vezetés könny áradatot hoz hazánkra, de a Fidesz a pusztítást is túléli. Erről Kövér László beszélt.
3: Nehéz idők jönnek, kedves barátaim!
2: A választmányi elnök szerint a brüsszeli bábok mentális károkat okoznak, és ezeket lesz a legnehezebb helyrehozni. Orbán Viktor elismerte a felelősségét, a választási vereséget pedig a rossz kampány üzenetekkel, és azzal indokolta, hogy a fiatalok elutasították a politikájukat.
4: Egy politikai közösség életében a kongresszus ünnep. Hát ez most nem az.
2: Orbán Viktor ezután strukturális megújulást jelentett be, és azt mondta, visszatérnek a települési és vármegyei szintekhez. A Fidesz irányítását pedig egy új, 28 tagú vezetőség veszi át, amelynek élén a pártelnök és a négy alelnök áll majd.
4: A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal. Úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit.
2: Orbán Viktor élesen bírálta az új kormány politikáját. Hangsúlyozta, hogy ellenzékben a nép hangjává kell válniuk, és meg kell szervezniük az ellenállást a kormánnyal szemben. Azt mondta, készen kell állniuk a kormány esetleges kudarcára.
4: Most a parlamenti frakciót rendbe raktuk, most együtt rendbe rakjuk a Fideszt is. Nyár végére újra rendezett, erős és barátságos közösségünk lesz. Őszre kiderül, meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja. Meddig tűri, hogy a liberális gazdaságpolitikusok kísérletezzenek a családokon. Ha ez így megy tovább, ősszel eljön az ellenállás, a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje. Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia.
2: Navracsics Tibor önkormányzati pártnak nevezte a Fideszt. Szerinte ugyanis a legnépszerűbb polgármestereik beágyazottsága jócskán túlnyúlik a párt határokon.
5: A mi aranytartalékunk azon polgármesterek.
2: Gulyás Gergely arról beszélt, az emberekben azt kell tudatosítani, hogy ha normális viszonyokat akarnak, akkor a Fidesz-KDNP a megoldás.
6: Nagyon sok feladatot kell elvégeznünk ahhoz, hogy azt az esélyt visszaszerezzük, hogy akár már néhány év múlva is mi egy választható alternatíva legyünk.
2: A kongresszuson újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének.
7: A Fidesz régi új elnöke, Orbán Viktor.
2: A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejicsi Bálint lett.
4: A Fidesz élén is meg kell történni a nemzedékváltásnak.
2: Jöjjenek a fiatalok, a 40-esek és a 30-asok, emelte ki megválasztása után Orbán Viktor.
4: Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok meg bízást. Becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
2: Orbán Viktor közölte, hogy neki semmi kedve nincs változni, ezért nem tesz semmilyen fordulatot. Kiemelte, hogy őt sem a pénz,

0: sem a nemzetközi elismerés nem csábítja, csak a hazáját akarja szolgálni.
1: Orbán Viktor túlszulejtette a Fideszt, így reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára. Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZMP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is. Szerinte Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást. Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán. A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dobrev Klára a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg. Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke. A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben. Mától kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. Radnai Márk a Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részesei lehessenek a döntések előkészítésének. Feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. A független objektív közmédia kialakítása a célja annak a törvényjavaslatnak, amelyet a Tisza képviselői nyújtottak be. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter beszélt. Tar Zoltán szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
2: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
3: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Még sosem járt olyan közel a békéhez a világ, mint most, így látja Pakisztán kormányfője, aki a háborús helyzetben közvetít Irán és az Egyesült Államok között. Szerinte már holnap aláírhatják az erről szóló szándéknyilatkozatot. Az elmúlt napokban Washington is pozitívan értékelte a tárgyalásokat. Teherán szerint ugyanakkor a megállapodás valóban közel van, de ehhez még idő kell. Libanon helyzete az egyik visszatérő vitáskérdés. Irán leszögezte, hogy csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Erről Abbas Araghchi külügyminiszter beszélt, aki szerint Izrael megpróbál a megállapodás útjába állni.
4: A jelenlegi megállapodás szerint a háború minden fronton véget érne, beleértve Libanont is. Soha nem feledkeztünk meg Libanonról, hiszen a Hezbollah mellettünk harcolt ebben a háborúban. A korábbi tűzszünet Libanonra is kiterjedt, függetlenül attól, hogy a cionisták ezt számos alkalommal megszegték.
1: A kijevi parlament törvény dolgoz ki a háborús övezet mentén található ukrán megyék különleges jogi státuszáról. Közben ismét civil áldozatai vannak az orosz támadásoknak. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Ketten meghaltak, 20-an pedig megsebesültek, amikor orosz légicsapások érték a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyét. Az ellenséges drónok egy piacba csapódtak. Az ukrán hadsereg válaszként az oroszországi Krasznodár megyében található fekete-tengeri kikötői hálózatot támadta. 10 régió 6 millió lakosát fogja érinteni az a jogszabály, amely a háborús övezet mentén található ukrán megyék különleges jogi státuszát rögzíti. Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője kiemelte. Ezeket a területeket naponta érik orosz légicsapások, több százezerre tehető a romos épületek száma, akadozik az egészségügyi szolgáltatás, ezért különleges jogokra és támogatásra van szükségük az ott élőknek.
1: Brüsszel hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával, ezt a bizottság elnöke jelentette be. Ursula von der Leyen szerint ezzel hatalmas lépést tesz előre az Unió. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja. Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter azt mondta, a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összefoglalója.
6: Az ukrán államigazgatás azon dolgozik, hogy a háború árnyékában megnyíljon az út Ukrajna előtt az unióba. Az Európai Unió hatalmas lépést tett előre. Így számolt be közösségi oldalán Ursula von der Leyen arról, hogy hétfőn megnyitják Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak első fejezetét. Az Európai Bizottság elnöke szerint ez annak az elismerése, hogy a két ország végrehajtja a szükséges reformokat. Az ukrán elnök azt írta, Ukrajna Európát védi. Azt az eszmét, hogy Európa országai szabadon és békében élhetnek, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán emberek bizakodva várják a csatlakozási tárgyalásokat. Ez egy jó jel mindannyiunknak, de még sok munka áll előttünk, fogalmazott egy nő. Uniós szintű garanciát kapott Magyarország Ukrajnától a kárpátaljai magyarok ügyében, közölte pénteken Magyar Péter.
7: A korábban szakértői szintű megállapodás politikai szinten is jóváhagyásra került.
6: Magyar Péter most azt mondta, Ukrajna vállalásai uniós elvárásokká váltak.
7: Amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni tovább lépni a csatlakozási folyamatban. Mivel az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a történelmi megállapodás végrehajtását, és a hivatalos uniós dokumentumba is bekerültek ezek, Magyarország hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn, június 15-én sor kerülhessen az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klaszter megnyitására.
6: Ukrajna csak az első lépést tette meg, a csatlakozási folyamat hosszú lesz, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter példaként Montenegrót hozta fel. Velük 14 éve, 2012-ben kezdődtek meg a hivatalos csatlakozási tárgyalások, és még mindig nem tagjai az uniónak.
1: Rendkívüli módon zárult 14. Leó pápa apostoli látogatása Spanyolországban és a Kanári-szigeteken. Az egyházfő és kísérete repülőgépe meghibásodott, így a spanyol uralkodó bocsátott egy gépet a pápa rendelkezésére. Az újságírók azonban nem tarthattak az egyházfővel, így elmaradt a szokásos pápai sajtótájékoztató. Róma, Sárközi Júlia.
8: 14. Leó pápa több órás késéssel tért vissza a Vatikánba, miután spanyolországi látogatása utolsó állomásán meghibásodott az egyházfőt és kíséretét szállító repülőgép. A Kanári-szigetek második legforgalmasabb légikötőjében a pápa már elfoglalta a helyét a gépen, amikor kiderült, hogy a repülő nem tud felszállni. A zavart a repülőtér közlése szerint a heves széllökések okozták. 6. Fülöp spanyol uralkodó felajánlotta a pápának a spanyol légierő egyik repülőgépét. A helyettesítőgépre azonban nem fért fel az a közel 80 újságíró, aki 14. Leót kísérte. Így rendkívüli módon elmaradt a pápai apostoli látogatások visszafelé tartó útján szokásos tájékoztató, amikor az egyházfő a tudósító kérdéseire válaszol.
1: Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Tavaly a nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, idén viszont ennél is több turistát várnak, mondta a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalin hangsúlyozta, az utasforgalom idén akár a 20 milliót is meghaladhatja. Jelenleg 49 légitársaság kínál járatokat, az elérhető célállomások száma pedig 166-ra bővült. A vezérigazgató helyettes kiemelte, a repülőtér kapacitását a többi között technológiai fejlesztéssel növelik.
9: Új utasbiztonsági csatornákat nyitottunk meg májusban, új check-in pultokat telepítettünk, nagyon sok új folyamatot hoztunk be a működésünkbe, mesterséges intelligenciát is használunk, amik mind-mind azt támogatják, hogy az utasforgalom annak ellenére, hogy dinamikusan bővül, nagyon gördülékeny legyen.
1: Mostantól turisztikai célú kiutazó charterjáratot is indítanak a Sármelléki repülőtérről. A Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, ez fontos mérföldkő a repülőtér életében, hiszen évek óta érkeznek ide turistákat szállító gépek, azonban innen külföldre induló turisztikai járat több mint 10 éve nem volt. Benkő Attila hozzátette, az első járat Törökországba viszi az utasokat.
10: elérhetővé tesszük a nagyvilágot a térségünkben élők számára. És sokkal kisebb földi utazási idővel, viszontagságos reptére jutás helyett gyakorlatilag jóval rövidebb idő alatt ki tudnak érni a repülőtérre, közvetlenül a otthonunk közeléből tudnak elutazni, és a repülőtér egy kis kompakt repülőtér, gyors, átlátható utas kiszolgálást tudunk biztosítani az utasaink számára. Így remélem, hogy egyre többen fognak minket ebből a célból igénybe venni.
1: Ma van a Magyar Védőnők napja. Az egészségügyi miniszter az ünnep alkalmából közösségi oldalán azt írta, a védőnők szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését, fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában. Emellett részt vesznek a családvédelemben, a tanácsadásban, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében. Hegedűs Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa. Gyermekvasutasokat avattak Budapesten. 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán. A budai hegyekben közlekedő kisvasúton szolgálnak majd, ahol évtizedek óta 10 és 14 év közötti gyerekek segítik a munkát. A közlekedési és beruházási miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a vasút fejlesztése újra világszerte, így Magyarországon is a közlekedéspolitika fókuszába került. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
11: Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munka nélkül, amit a gyermekvasutasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
1: Továbbra is hatalmas problémát jelent az aszály országszerte. A Velencei tó vízszintje már csak pár centivel magasabb, mint a 2022-es negatív rekord idején. A legkritikusabb az Alföldön a helyzet. Ott a szakemberek már megkezdték a vízvisszatartást és a vízpótlásokat. A gazdálkodók az öntözés miatt aggódnak. A szakemberek szerint országos szinten legalább 5 évnyi vízmennyiség hiányzik, és jelentős javulásra nyáron sem lehet számítani. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője elmondta, annyira kevés eső esik, hogy azt azonnal beszívják a földek, és a csapadék nem jut el a vízgyűjtő területekig. Ez most leginkább az Alföldön okoz gondokat.
12: A vízügyes kollégák folyamatosan tartják vissza a vizet, végzik a vízpótlásokat, legyen ez akár olyan jellegű, hogy az állami tulajdonban lévő holtágokba, csatornákba vezetik ki a vizet, illetve tartják magasabban a vízállásokat, vagy pedig ökológiai jellegű vízpótlás.
1: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el. A jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország aszállyal sújtott területein a gazdák egy jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadékhiány miatt. Június 1-től a Nemzeti Agrárkamara módosított működési rendet vezetett be, tudtuk meg Kis Istvántól, a NAK Csongrád család vármegyei alelnökétől.
13: Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az Agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet Zrt-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jéget, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
1: Csak nem 15 méter magas focilabda Bostonban, a meccsek eredményét megjósoló elefántok és orangutánok Németországban, a labdarúgás körül forog a világ a VB idején. Munteán Erik összefoglalója.
14: Egy hatalmas kék focilabda uralja a bostoni kikötő látképét. Ez a világ legnagyobb focilabdája. A 14,5 méter magas porcer 1 tonnát nyom, PVC-ből és poliuretánból készült. The current record stands. Az eddigi rekordot Katarban állították fel 2013. februárjában. Az a labda csak nem 40 láb magas volt. Boston, ez az igazság pillanata. Megerősítettük, hogy ez a labda 47 láb, 11 és fél hüvelyk magas, mondta a Guinness világrekordok bírája. Elefánt taposott rá egy a bostoninál jóval kisebb focilabdára Kölnben. A német város állatkertjében a hatalmas emlősöket is befogták, hogy segítsenek megtippelni, melyik csapat nyeri a világbajnokság mérkőzéseit. A módszer lényege, hogy amelyik csapat labdájára rálép a Tarak nevű elefánt, az fogja nyerni a meccset. A német labda felé szaladt és jól rátaposott, hatalmasat pukkant. Nyerni fogunk, mondta az elefánt gondozója. Eközben Dortmundban az orángutánok kaptak hasonló feladatot. A Walter nevű főemlősnek két étellel teli uzsonnás dobozt adtak, ezek közül kellett volna kiválasztani a nyertes csapatét. Walter azonban felkapta mindkettőt és tippelés helyett neki látott ebédelni. Gondozói minden esetre megpróbálták megfejteni a jóslatot. Egyből a német zászlós felé ment. Egyértelműen azt vette fel előbb, és csak utána nyúlt a kuraszós doboz felé. Magyarázta az állatkert egyik dolgozója. Korán sem ilyen önfeledte a hangulat az egyik VB-t rendező országban, Mexikóban. A helyiek szerint ugyanis túl drágák a jegyek. Habár válogatottjuk teltház előtt nyerte meg a nyitó mérkőzést Dél-Afrika ellen, a második Mexikóban rendezett meccsen már nem tudták teljesen megtölteni a stadiont. Nagyon sok volt az üres szék. Szerintem a jegyárak miatt volt így, ezért tűnt kissé üresnek a stadion. Magyarázta egy férfi. Mexikóban a VB-re kínált legolcsóbb jegyek gyakran tízszer annyiba kerülnek, mint amennyiért a stadiont használó klubok hazai meccseire be lehet jutni. Guadalajarában például a Chivas bajnoki meccseire átszámítva már 1200 forintért is lehet jegyet kapni, a VB belépők viszont 18000 forintnál kezdődnek. Az az igazság, hogy ezek az árak eléggé megnehezítik, hogy teljesen megteljen a stadion, nem? Tette fel a jogosnak tűnő kérdést egy másik mexikói férfi. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint a 46 ezres arénában csak nem 45 ezer néző volt kint, a VB jegyárai pedig megegyeznek a más nagy sporteseményeken alkalmazottakkal.
1: Gyöngy Tamás nyerte a Vácdukai vágtát. Tiszafüred lovasa már biztos, hogy ott lesz a Nemzeti Vágta októberi döntőjében, csak úgy, mint a fiatalok mezőnyének Mátyás Földi és Őcsényi lovasai. Idén 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek elővágtát.
3: Időjárás jelentés.
1: A maihoz hasonló változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd délutántól egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is. Éjszaka 8 és 17, napközben 24 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű. Budapesten 21 órakor 22 fokot mértek, a légnyomás 1014 hektopaszkál, alig változik. Ez volt a késő esti krónika. A munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra.
3: Műsorajánlat.
15: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
3: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
16: 20-valahány énekesből mi kettőnket választottak, Szécsi Palit és engem.
17: És ebből akkora barátság lett, hogy volt, hogy úgy írtatok alá, hogy Szécsi Péter és Pór Pál?
16: Igen, úgy képzeld el, hogy mind a kettőnkről, a Paliról is, meg rólam is letépték az inget teljesen. Vérszemet kaptak a többiek, és mint trófát úgy lobogtatták az inget.
18: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
19: Sportvilág.
20: 9 év után újra aranyérmes a férfi kajak 4-es az EB-n. Ferencvárosi bronzérem a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Russell indulhat az érről a Forma 1-es katalán nagydíjon. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, méghozzá a hangmérnök Rácz Dorottya segítségével készül a mostani adás.
19: Ez a Sportvilág.
20: Az Egyesült Államok válogatottja is, tehát az USA csapata is megkezdte szereplését a 23. labdarúgó világbajnokságon. Ott, ahol az amerikaiak 4-1-re verték Paraguayt magyar idő szerint ma hajnalban úgy, hogy a fél időben már 3-0-ra vezettek a hazaiak. Most belehallgatunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, ahol Edvi László és Regős László Pál közvetíti a Katar-Svájc összecsapást a helyszín San Francisco.
21: 1-0-ra vezetnek. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is, a 64. percben 1-0-ra vezet Svájc továbbra is. azzal az Mbolo 11-essel, amelyet a 17. percben értékesített a svájci támadó. Óriási svájci fölény jellemzi a mérkőzést, viszont a második gólt egyelőre nem tudták megszerezni a svájciak.
0: Pedig próbálkoznak a svájciak, bár nagyon nem rohannak, nagyon-nagyon meleg van, hiszen ne feledjük el, hogy San Franciscóban éppen, hogy elmúlt dél, egészen pontosan 1:30 van, vagyis éppen túl van a nap a delelőjén, a svájciak pedig egyre kevésbé rohannak. Nyilván a katariak azért a hőséget jobban bírják, bár a svájciak is játszanak azért különböző országban. Most körbe adogatják a katari 16-os. Nagyjából olyan ez a találkozó most rendben a szakaszban, mint amikor kézilabdában körbe adogatják a 6-os. Most aztán egy beadás jobb oldalról. A labda azonban már, mint jelzi az asszisztens, túl volt az alapvonalon, úgyhogy kirugással jöhet a katari csapat, amely egyre inkább fáradt. 3 cserét is kell.
20: A 65. percben tehát továbbra is 1-0-ra vezet Mbolo 11-es góljával Svájc Katar ellen, és a közvetítés folytatódik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton, éjféltől Brazília-Marokkó a párosítás, reggel 6-tól pedig Ausztrália-Törökország, ezt is mindkét csatornán közvetítjük, valamint hajnali 3-tól az M4 Sporton megnézhetik a Haiti-Skócia mérkőzést, akik nem tudnak aludni. A folytatásban a portugáli kajakkenu Európa-bajnoksága mai szombati eseményeit felelevenítjük, méghozzá elsőként a férfi kajak 4-es portugáliai döntőjét, ahol a riporter Tóth Béla.
2: Figyelni kell az egyesen a csehekre, a hármason a címvédő portugálokra, és a magyar hajó mellett közvetlenül a jobb oldalon a németek, a hetesen pedig a spanyolok. Ezek az érmes helyekre pályázó hajók. A csütörtöki előfutamban a világ legjobb idejét teljesítette a magyar hajó, 1 perc 17,253 ezered másodperccel, de akkor hátszél volt, az nagyon sokat segített. Megtörtént a rajt, rendben eljött mindenki. A magyar hajó a spanyol előtte egy hajóornyival, egyelőre viszont a portugálok vezettek az első 100 méter megtétele után, és a portugálok nyúlnak el a többiektől, lassan egy teljes hajóornyival vezetnek, a magyar hajó egyelőre a második helyen halad. Jól jönnek tehát féltávhoz közelítve a portugálok, lassan egy beülővel vezetnek a magyar egység előtt, és a szerbek is jól tartják magukat a 8-ason egyelőre. Itt ez a három versenyző, a spanyol, a magyar, valamint a szerb hajó egymás mellett. Féltávnál a portugálok vezetnek, 3-10 másodperccel mögöttük a magyarok, a harmadik helyen 4-10 lemaradva a portugáloktól a szerbek. Az utolsó 200 méteren dől majd el az aranyérem sorsa, a portugálok ellen egy nagyon jó hajrára lenne szükség. A magyar hajó továbbra is ott van a második helyen, a németek talán elszálltak, a csehek is, a spanyolokkal sem kell számolni. Na, a magyar vagy portugál aranyérem, a szerbekre is figyelni kell, azért még a bal oldalon a portugálok egyelőre kitartanak, jön az utolsó 50 méter, meg kellene indítani azt a hajót, növelni kellene a csapásszámot Nádas Bencéknek, mert az utolsó 50 méteren meg kell verni a portugálokat, és most már talán a magyar hajó vezet, ez szerintem aranyérem. A férfi kajak 4-es Európa bajnok. Óriási hajrá kellett hozzá, a portugálokat az utolsó 100 méteren lehagyták Nádas Bencék. 2017 után ismételten a férfi kajak 4-es Magyarországról az Európa bajnok. És ez egy nagyon jól felépített pálya volt. Nádas Bencék talán nem is tudták akkor, amikor beértek a célba, hogy ők nyertek, mert most kezdenek el örömködni.
20: Tóth Béla közvetítése után következenek a főszereplők. A Magyar Kajakkenu Szövetség sajtófőnöke Kurilla Viktor beszélt a helyszínen az aranyérmeseinkkel, elsőként Fodor Bencével.
22: Pozitívan álltunk hozzá, tudtuk, hogy esélyesei vagyunk ennek a számnak. Jól is ment a döntő, a vége az nagyon fájt, de szerencsére meg tudtuk csinálni azt, ami bennünk van, és meg tudtuk nyerni az Európa-bajnokságot.
23: Nagyon jól jöttetek el a rajtból, de talán a portugálok voltak azok, akik mindenkinél jobban indultak, viszont ti voltatok a legkiegyensúlyozottabbak. Milyen volt neked belülről, Bence, ez a döntő?
24: Én nagyon élveztem, mert most végre a kormánnyal nem kellett bajlódnom ott elől. Jó útemet tudtam adni, a srácok nagyon jól dolgoztak alám. Nagyon örülök, hogy 16 és 17 után ismét Magyarország van a csúcson férfi K4-500-on. Remélem, hogy a következőig nem kell 9 évet várni újfent.
23: Levite, mit érzékeltél futam közben, hogy álltok, hol tartotok, mert tényleg nagyon együtt mentetek elő.
25: Talán a rajtból érzékeltem annyit, hogy nem elsőként jöttünk ki, egyébként meg végig arra koncentráltam, hogy egyben legyen az egység, és mindent végre tudjunk hajtani, ahogy előre elterveztük, és szerintem egy nagyszerű pályát tudtunk itt végül csinálni. Örülök, hogy hogy minden összejött, ahogy terveztük.
23: A rajt előtt, amikor titeket mutattak a feliratnál, az volt, hogy Hungary, alatta pedig, hogy 2017 gold. Te benne voltál, Sanyi, abban a 17-es aranyérmes döntőben, ahogy Bence is. Kivártátok a következő aranyérmet, de meglett, és ahogy eddig is idén, mindig most is fantasztikusak voltatok.
4: Hát ezt kibőjtöttük rendesen, sajnos. Nem elég néha formát hozni, meg tökéletes felkészülést csinálni. Ilyen sportágunk, valamikor felénk billen a mérlegnyelv, valamikor nem. Hosszú ideje várunk erre. Mosolyog rossz a formában, mint mondjuk egy 4-5-8 éve. Örülök, hogy végre összejött. Örülök ennek nagyon, és reméljük, ez még csak a kezdet.
20: A portugáliai kajakkenő Európa-bajnokságon nagyon sok érmet szereztek a magyarok, a parakajakosok is, és a parakajakosok is. A részleteket most az összefoglalóból tudhatjuk meg Tóth Bélától.
5: A férfi kajak négyes 9 esztendő után ismét Európa bajnok, Kőhalmi Emese csodálatos győzelme, Kopasz Bálint pedig második lett 1001-esben, 5 éremmel, 2-2 arany és ezüst, valamint egy bronzzal zárt az EB szombati napját a magyar csapat Portugáliában. Köszöntöm a hallgatókat! A férfi kajak négyes már a csütörtöki előfutamban előre jelezte, hogy mire lehet számítani tőle. 2 napja a világ valaha volt legjobb idejével nyerte meg a futamát a Nádas Bence Fodor Bence, Kuruc Levente Tótka Sándor összeállítású csapathajó. A mai fináléban pedig hiába kapták el jobban a rajtot a hazai pályán versenyző címvédő portugálok, a táv második felében bámulatos teljesítménnyel lehagyta őket a magyar egység. Legutóbb 2017-ben szerzett aranyérmet a férfi négyesek EB-n, a plovdivi győzőknek Nádas Bence és Tótka Sándor is tagja volt. Női K1 1000 méteren a címvédő Csikó Zsóka hiányában sem maradt el a magyar siker, Kőhalmi Emese a legelején az érre állt, és az őrült tempót, amit diktált, végig bírta, pályafutása 5. Európa-bajnoki aranyérmét szerezte meg Kőhalmi. Kopasz Bálintnak zaklatott volt a felkészülése az 1001-es döntőjére, a győriek olimpiai bajnok kajakosának ki kellett ugyanis cserélnie a hajóját. Az első 500 méter visszafogott teljesítménye után Kopasz kiválóan erősített, a hazaiak kedvencét Pimentát magabiztosan utasította maga mögé, a belarusz Kravetszel viszont nem bírt, Kopasz így ezüstérmes lett. Szintén második helyen végzett Lutz Anna, a címvédő újpesti kajakozó a sprintávon 200-on kisébe ragadt a rajtnál, huszáros hajrával csípte meg a dobogó második fokát az aranyérmes dám mögött. A legvégén pedig a vegyes kenu négyes remekül rúgta be a hajóját a célvonalon, végül másfél tizeddel megelőzve az oroszokat lett harmadik a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összeállítású hajó, és a teljes történethez hozzá tartozik, hogy K1 500-on a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám elfáradt a hajrára, és éppen hogy lemaradt a dobogóról, így negyedikként zárt, 5 érem tehát a magyar csapat teljesítménye az első döntős napon.
20: Egy óvást követően egy pár óráig még bronzérmesnek is érezhette magát Varga Ádám, de aztán maradt a negyedik, mert hogy az óvást újabb óvást követte, és maradt az eredeti, ahogy célba érkeztek a versenyzők. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Csuba Róbert pedig ezüstérmet szerzett. Varga Katalin bronzérmes lett a portugáliai Európa-bajnokságon. Folytatás holnap, vasárnap is délelőtt 10-től, a Sport délelőttben már a Nemzeti Sportrádióban beszámolunk Tóth Béla közvetítésével az eseményről. A folytatásban pedig következzenek méghozzá interjúk Kurilla Viktor, a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtófőnökének a segítségével, aki már az aranynégyest, a férfi kajak aranynégyest megszólaltatta, most egy újabb aranyérmessel folytatjuk.
23: Kőhalmi Emesének szívből gratulálunk az Európa-bajnoki címhez, amely már a második neked női K1 1000 méteren. A célba érkezéskor egy hatalmas megkönnyebbülés látszódott az arcodon, és altattál minket az előző napokban az előfutamban, és második volt a középfutamban is, de hát a döntőt kell megnyerni.
6: Hát igen, mondhatnám, hogy direkt volt így, hogy a kettes pályára kerüljek, de őszintén szóval az előfutam, meg a középfutam nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de viszont nagyon sokat tanultam mindkét pályából, amiért viszont nagyon hálás vagyok, hogy végül is így nem alakult olyan ez a két pálya, de itt a döntőben minden sikerült összeraknom, úgy, ahogy szerettem volna, és és minden úgy sikerült.
23: Egy nagyon taktikus versenyzésnek tűnt, ugyanis az elején nagyon elmentél, aztán 500 és 750 között nagyon följött rád Melina Andersson, a svédek nagy esélyese, talán egy kicsit ő is elhitte, hogy onnan már meg lehet neki, de az utolsó 200-on még tudtál egyet újítani. Hogyan tervezted ezt a pályát?
6: Igen, az előző pályáim barátjaim azok nem úgy sikerültek, sőt, idén szerintem az egyik 1000 méterem se az elejéről volt híres, de most úgy terveztem, hogy megpróbálok egy nagyon erős rajtot jönni, közepén visszaállni egy jó erős utazótempóra, és akkor a végén még ami marad, és ez pontosan így sikerült.
23: 2022-ben nyertél legutóbb Európa-bajnokságot női K1 1000 méteren. Hova kerül most az európai bajnoki aranya? Már egyébként is igencsak sűrű érempolcodra.
6: Igen, nekem ez egy nagyon fontos érem egyébként, mert nem úgy sikerült a válogató, ahogy szerettem volna, és ez most azért egy nagy dolog szerintem, hogy most sikerült egy EB-t nyernem.
20: Kőhalmi Emesét hallottuk. A Magyar Kajakkenu Szövetség sajtófőnöke Kopasz Bálinttal folytatta.
7: Kicsit olmosabbnak éreztem az egész mozgást és a menetet, mint kellett volna. Hát 5 nap későre maradt egy kicsit a vacsora, az egyik, amiatt nem tudtam úgy kievezni magam, ahogy szerettem volna, egy könnyedebb mozgással. Nem feltétlen kell ennyire fáradni az 1000 méteren egy jó edzett versenyzőnek. Meg nyilván sajnos, ami 2 napja történt, hogy eltört a hajom, az megkavart, kaptam helyett egy újat. Más a beállítása és más a hajformája. Még a minimálisan is, de mindegyik hajónak más. Ez egy kicsit megkavart, lehet, hogy éppen ilyen kis picike múlott, hogy nyerjek, de azért nem hagyott serbe a testem. Ez egy nagyszerű szereplés egy ilyen kemény mezőnybe. Úgyhogy mindig lehet tanulni, és a cél az lesz, hogy a világbajnokságra úgy készüljek, hogy tényleg elmondhassam, hogy minden egyes apró mozaik összeállt, és a lehető legjobb pályát menjek. Ez majd az augusztus legvége lesz. Idejében az lesz a legnagyobb cél, és az is volt, hogy ott diadalmaskodni tudjak. Keményen fogok edzeni a későbbiekben is érte.
20: Kurilla Viktor egy másik ezüstérmest, Lucz Annát is megkérdezett.
8: Az ezüstéremmel teljes mértékben elégedett vagyok, szerintem olyan szép. A pályámmal nem vagyok annyira elégedett, vagyis inkább a rajtommal nem vagyok elégedett, mert szerintem nem kaptam el olyan jól, és egy kicsit kifújt a szél, úgyhogy az első húzás még kicsit beragadt, de ahhoz képest szerintem a végén nagyon jöttem fel, az volt az érzésem.
23: Igen, a végén nagyon jól jöttél fel, egyedül a dán lány volt az, aki az elejétől a végig vezetett. Nem készültél nagyon erre a számra eddig, legalábbis ebben a szezonban, kétszeres Európa bajnokként jöttél ide. Mennyire voltál magabiztos előzetesen?
8: Végül is magabiztos voltam. Hát nyilván az volt a célom, hogy minden jobb pályát jöjjek, ez most annyira nem sikerült. Most azt, hogy nem sikerült megvédem az európai címet, mert hát ezt el tudom fogadni, hogy volt nálam egy gyorsabb.
20: A labdarúgó világbajnokságon továbbra is Svájc 1-0-ra vezet Katar ellen, a második féldőben jár a találkozó, egész pontosan a 77. percben. Kajakkenu és labdarúgás után vízilabda, ugyanis a Máltán a férfi bajnokok ligája bronz mérkőzésén a Ferencváros volt érdekelt a tudósító Katona László.
9: A gólzápor mellé járt a bronzérem is a Fradi számára. Ferencváros olimpiákhoz 16-13. Két csalódott csapat csatáját rendezték Máltán, hiszen a címvédő FTC és a görög egyeduralkodó Pireusziak is döntőbe vágytak még 2 nappal ezelőtt. A magyar bajnokból ezúttal Di Zomma nem volt a keret tagja, helyette Lugosi Csongor került be, még az ellenfélnél természetesen Angyal Dániel és Szalánki Gergő is erősítette a görögöket. Beragadt a Fradi, hiszen 2-0-ra is vezetett az olimpiákhoz, de innen fordított Nyéki Balázs együttese, majd Macska Egér harcot vívtak a csapatok a vezetésért. 4 az első negyedet követően. Balkezeseiben bízhatott a Fradi, vagyis a vámos Mandics nagy tengelyre, mivel Argyropoulos és Manherz kissé visszafogottabb volt ma este. Fekete Gergő lőtt 2 gólt a mérkőzésen, de gyorsan kipontozta magát. A félidőben 9-9 állt az eredményjelzőn, ami még hízelgő is volt a Fradi számára, mivel 4-0-ás rohanása is volt a görögöknek. A fordulásra a nagy darab olimpiákos centerekkel gyűlt meg a baja az FTC-nek. Kakarisz kiállításokat harcolt ki, míg Nikolaidis gólokat lőtt. 2-vel is vezettek, de 11-11 volt a záró 8 perc előtt az állás. A végén kinyílt az olló, Argyropoulos és Manherz is megrázta magát, a vége 3 gólos Fradi siker. A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros olimpiákhoz 16-13, a magyar bajnok FTC a legrangosabb európai kupasorozat 3. helyén zárt a 2025-26-os idényben.
20: A találkozó után elsőként a vezetőedzőt, Nyéki Balást szólaltatta meg Máltán Korsós Kristóf.
1: Idén sem maradt Bajnokok Ligája érem nélkül a Ferencváros, gratulálok a harmadik helyhez. Őszintén mennyit számít az, hogy ilyen pozitív élménnyel sikerült lezárni ezt a szezont is?
10: Hát nagyon sokat, ma mindent, tényleg most ezt nagyon nehéz megélni, és talán nehezen nekem, mint egy döntőt. Nyilván ilyenkor azért tizedik kupa után magunknak tesszük nehézé ezt, és magunknak teszünk, vagy magunkra teszünk nyomást, úgyhogy ebben a pillanatban ez volt a maximum, amit elérhetünk, elértük. Nagyon rosszul kezdtük, visszajöttünk, elvesztettük újra a kontrollt, utána újra meg kellett szerezni, és azt hiszem tényleg mindent bevetettünk. A végén már sokkal jobban játszottunk, mint az Olympiakos. Bármilyen taktikát csináltunk, bármilyen taktikát választottunk. Igazániból sehol nem kaptuk meg a támogatást, ez normális, de azért az nem normális, hogy ekkora különbség alakul ki a két csapat között ember-önnyi-ember hátrányban, úgy, hogy gyakorlatilag emzónázunk. De mindegy, ez teljesen mindegy, igazániból a játékosoknak helyén volt a szíve, és ehhez gratulálok nekik, nagyon büszke vagyok rájuk, mert ebben a pillanatban ez a csúcs, de nyilván a Bajnokok Ligájára jöttünk. Viszont azt is mondtam a játékosoknak, hogy nem szeptembertől kezdjük el visszaépíteni magunkat, hanem a mai naptól, úgyhogy ez volt a cél, legyen meg a bronz, és utána újra kezdhetünk valami dominanciát kialakítani. Ez így ebben a pillanatban jó, a mai napon ebből ennyit lehetett kihozni. Mint mondtam, vissza akarunk térni, de majd nyilván azt a sajtótájékoztatón ecseteljük egy kicsit hosszabban. Még egyszer azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz meccs volt, és óriási büszkeség, ahogy a játékosaim reagáltak minden szituációra. Itt a szívüknek a helyén kellett lennie, és azt gondolom, hogy a helyén volt.
1: Ja, mióta a Ferencváros edzője vagy, ez volt, hogy ez az egyetlen trófea, amit nem sikerült megnyerni, ez motivációnak jó lesz a következő időszakra?
10: Mindenképpen, de valahol azt mondtam, ugye, hogy egyszer el fogjuk veszíteni ezt a, vagy valahol megszakad ez a sorozat, és az is biztos volt, hogy nem nyerünk meg mindent. Ez egy picit annyit könnyebbséget okoz nekünk, hogy nincsen ez, hogy hajszoljuk folyamatosan újabb trófea. Nyilván elkezdjük újra építeni magunkat, de mondtam, ez volt a kiinduló pont, hogy legyen meg a Bajnokok Ligája bronz, és utána nyáron meg akarjuk nyerni a Magyar Kupát, az segíteni fog, hogy az önbizalmunkat és a hitünket helyre tegyük, utána építjük magunkat újra, és majd el kell jutnunk a Final Four-ig, amit meg akarunk majd nyerni, motiváltan fogunk visszatérni.
20: Idén tehát a bronzérem lett a Ferencvárosé, tavaly előtt az aranyérem jött össze. Nyéki Balázs után következzen egy játékos, Vámos Márton.
1: A maximum, amit ki lehetett hozni ebből a napból, hogy a bronzérem meg legyen így a BL szezon végén, neked ez személy szerint mennyit jelent, hogy azért pozitív élménnyel lehet így zárni a szezont?
11: Sajnos, vagy nem sajnos, a harmadik helyért folyó meccset játszottam, és átéltem azt is, amikor ugye bronzérmet nyertem, vagy nyertünk, illetve amikor a negyedik helyet sikerült csak megszerezni. A kettő között ég és föld van. Azzal, hogy valami, ami bele lehet rakni a nyakadba, tudsz hazamenni, az úgy gondolom, hogy egyféle emlékállítás az egész évnek, mert ez a csapat azért, valljuk be, azért lett létrehozva, hogy BL-t nyerjen, ezt ki tudom mondani, így, és az egész éves munkának, illetve az egész éves munkánkat tiszteltük meg ezzel a teljesítménnyel, ami úgy gondolom, hogy nem a technikai, illetve a taktikai tudás volt, hanem inkább a szívriadala.
1: Mekkora különbség van az ilyen típusú meccs, meg mondjuk az elődöntő-döntő között, az talán egy másik kategória, abból a szempontból, hogy itt akár egy két gólos hátrányon sem akad fenn a csapat, és könnyebben viseli az ilyen terheket.
11: Annyira átalakult a vízilabda, hogy egy két gólos előny szinte olyan, mint a kézilabdában. Pikpak le lehet dolgozni gyakorlatilag két támadás alatt. Ugye ez is a célja a szabályváltoztatásoknak, úgyhogy az se nyugodhat meg, aki vezet, illetve az se, aki az se veszítheti el az önbizalmát, aki ellen vezetnek. Bemutatta ezt a csapat, háromszor jöttünk vissza -2-ről, és amikor kellett, és tényleg ki kellett rakni, ami a gatyában van, az a legvégén volt, és megnyertük szerencsére ezt a mérkőzést.
1: Ugye a Ferencváros az elmúlt években felépített valamit, ami természetesen nem múlik el, és azt is tudjuk, hogy a játékosok nagy része 28-ig van szerződése a klubnál, szóval hogyan tovább? Nyilván korai a kérdés, de motivációnak milyen ez a bronzérem?
11: Igen, azt is beszéltük a csapattal, hogy folyamatosan nem fogunk nyerni. Nagyon jó csapat van Los Angelesig, ugye azt a célt szolgálja, hogy gyakorlatilag, hogy ott is jó eredményt érjünk el, de a klubban az, hogy mindig esélyesként, először is mindig itt legyünk a Final Four-ban, és mindig esélyesként tudjunk ide kvalifikálódni. Úgyhogy igen, nagyon jó nevek vannak továbbra is nálunk, jövőre is vannak új érkezők, most nem is tudom pontosan, de azt tudtuk, hogy ugye kettőt nyertünk egymás után, mindig nem fogunk tudni nyerni, mert egyszerűen nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nagyon, nagyon egybe van a mezőny, és vannak jó csapatok, akik ugyanúgy éhesek, ugye évek óta nem nyertek, úgyhogy jövőre megpróbáljuk ezt a kupát visszaódítani.
20: A férfi vízilabda BL döntőjében Barcelonát a Recco 17-16, méghozzá Burján Gergely 3 góljával, ő lett a legeredményesebb játékos a mérkőzésnek Máltán. A budapesti öttös a világkupán Böhm Csaba a 7., Koleszár Mihály a 14. helyen zárt. Krejsz Bálint Böhm Csabát kérdezte.
3: Böhm Csaba a 4. helyről indulva a 7.-ként zárta a kombinált számot, és ezzel a budapesti ötös a világkupát is. Hogyha a te szemszögedben nézzük, akkor hogy érzed? Félig teli van a pohár, vagy félig üres?
12: Ez egy jó kérdés. Objektíven ez egy félig teli pohár, szubjektíven félig üres, mert olyan hibákat csináltam most, amit nem lehet döntőben csinálni. Természetesen voltak nagyon szép pillanatai is a döntőnek, azokból majd építkezünk, meg persze a negatív dolgokból is építkezünk, csak még át kell ezt gondolni hideg fejjel és leszűrni a következtetéseket. Én azért örülök annak, hogy most bejutottam a döntőbe, hogy az elmúlt két világkupán ez nem sikerült. Megpróbálok örülni ezeknek a kis előrelépéseknek, és folytatjuk a munkát. Nagyon komolyan beleteszem magam, ezt tudom még érni.
3: Mik voltak azok a hibák, amiket láttál, és így említettél, és mik azok a pozitívumok, hogy azokról is beszéljünk?
12: Pozitív dolog volt a körvívás. Igazából az én mentális állapotom volt az, amivel küzdködtem egész végig, és abban támasztottam elvárásokat, és abban voltak céljaim nagyon komolyak. Volt, amiben sikerült megcsinálni, volt, amiben nem. Vívásban sikerült, lövészetben kevésbé. Hibáztam OCR-en is, de ez ilyen. Futásomnak is, az úszásomnak örülök.
3: A tavalyi nehézségek után azért ez a hét egy jó visszaigazolás abban, hogy ebben az újfajta ötösában is megtalálod a helyed, és versenyképes vagy a világ legjobbjaival.
12: Objektíven abszolút, abszolút. Igen, várom a következő versenyeket, és megpróbálok javítani ezen a teljesítményen.
3: Hogy néznek ki a következő hetek itt a világkupa döntőig, aztán pedig a fő Európa-bajnokság VB-ig?
12: Jön egy rövid pihenő, egy nagyon-nagyon rövid, és aztán egy átvezető hét következik, mert igazából már jön is a világkupa döntő, úgyhogy utána lehet érdemi munkát végezni.
20: Az elmúlt két nap az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlését Budapesten rendezték. Ott találkozott a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, és beszélgetett hosszabban, tehát Gyulai Zsolta, Csisztor Zsuzsa.
13: Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerintem rég kapott ennyi nemzetközi dicséretet, mint most az 55. Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésén. Amikor tavaly Frankfurtban viszonylag bátran ezt a rendezvényt megpályáztátok, elnök úr, akkor gondoltad volna-e, hogy nagyjából így végződik majd ez itt Budapesten?
14: Mindig bízom abban, hogyha rendezünk valamilyen nemzetközi eseményt, bármilyet, sportversenyt, vagy ilyen nagy konferenciát, akkor nyilván bízik az ember a sikerben. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire összetett és komplikált, nehéz feladat egy működő olimpiai bizottságnak ezt megszervezni, de hála Istennek a kollégák és mindenki, aki ebben dolgozott, rendkívüli munkát tett bele, és tényleg learadtuk itt a dicsőséget, és ez szerintem egy nagyon nagy nemzetközi siker sportdiplomáciába és minden egyébbe, főleg úgy, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökasszonya látogatott ide.
13: Tegnap egyébként Pusfai Gábor belügyminiszter úrtól is azt kérdeztem, hogy nagyjából két héttel a világ egyik leghangsúlyosabb, fajsúlyosabb sportesemény, a Bajnokok Ligája döntője után. Vajon milyen súlya van a nemzetközi sportvilágban vagy sportdiplomáciában egy ilyen típusú rendezvénynek? Most, hogy a végén járunk, hogy látod?
14: Természetesen nem összehasonlítható egy Bajnokok Ligája döntőjével, vagy egy Forma 1-es rendezéssel ez, hiszen nem annyira látványos a szurkolók számára, de a magyar sport számára szerintem óriási jelentőségű. Mert ilyen közgyűlés, amit megrendezünk, eljön az összes európai ország, nagyon sok nemzetközi olimpiai bizottsági tag, nagyon sok szövetségi elnök látogatott el. Ez egy rendkívüli alkalom minden olyan dologra, ami fontos nekünk, és Mindig is nagyon jó érzés vendégül látni Budapesten, Magyarországon a nemzetközieket, mert senki nem gondolja, aki még nem járt itt, hogy ez egy milyen jó hely.
13: Tudom, hogy hivatalosan, természetesen legalábbis az itt lét alatt nem lehetett akár az olimpiai pályázat ügyében sem aktívabban nyilatkozni, de azért Kösti Kementének is voltak az országod dicsérő, a sporthoz való viszonyunkat dicsérő, nagyon azt gondolom bátorító mondatai, és természetesen azt is hallottuk már a közelmúltban, hogy a főpolgármester úr Karácsony Gergely, vagy éppen a belügyminiszter milyen hozzáállással viszonyul az esetleges magyar pályázathoz. Akkor, hogyha arról beszélünk, hogy milyen súlya van egy ilyen rendezvénynek, akkor azért most már a végén vagyunk. Lehet azt mondani, hogy ez egy a fél, de kis lépéssel is közelebb visz egy ilyen célhoz?
14: Hát azt tudni kell, és ezt soha nem titkoltuk, hogy több mint 2 éve dolgozunk a fővárossal azon, hogy eljussunk egy olyan szintre, ahol most vagyunk. Tehát ugye nincsen pályázat, de vannak érdeklődő országok. Ugye részt veszünk az Observer programban, most már több olimpián keresztül, mint a fővárossal együtt Karácsony Gergely, Vitézi Dávid nagyon aktív részese ennek a folyamatnak, és azt gondolom, hogy az elmúlt 2-2,5 év munkája vezetett oda is, hogy ma azt mondhatjuk, hogy tényleg azt gondolom, hogy Budapestnek szüksége van valamiféle, Magyarországnak szüksége van egy nemzeti ügyre, hogy összefogjon és összeálljon, és Budapestnek és a környéknek pedig szüksége van azokra a fejlesztésekre, amelyek, hangsúlyoznám, nem stadionokról és nem sport venue-kről szól, hanem arról, hogy jobb legyen a közlekedés az infrastruktúra javításán és minden egyéb olyan dolog a lakhatási válság megoldásán, ami egy olimpia lendíthet, hiszen megfordult ez a folyamat. Ma már nem azt mondja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy mit akar és mit szeretne, hanem a város vagy az ország mondja meg, hogy ő hogyan szabná rá az olimpiai játékokat a város infrastruktúrájára, az országéra, és ez szerintem felgyorsítaná azt az infrastruktúrális beruházást, amire már nagyon régóta szüksége van a fővárosnak.
13: Ugye mi itt nyilván Magyarország Budapest vonatkozásában mutatunk érdeklődést, de például azért azt is lehet tudni, hogy a környező országokban is van egyfajta együttműködő, pozitív szándék. A Szlovák Olimpiai Bizottság, egészen pontosan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szlovák tagjával is beszélgettem, és egészen, azt kell mondanom, egyértelműen kivált amellett, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt szívesen mennének akár egy közös pályázatba. Mit lehet erről tudni?
14: Az, hogy természetesen ugye a fenntartható olimpiáról beszélünk, egy olyan fenntartható olimpiáról, ahol egy olimpia után nem maradnak kihasználatlan sportlétesítmények, illetve nem kell sportlétesítményeket létrehozni az olimpia miatt. Ezért természetesen szóba kerül ez, és az nem titok, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szlovákokkal, a csehekkel is, az osztrákokkal, a horvátokkal, mindenkivel itt a régióban, és azt viszont tudni kell, hogy Közép-Európában ugye nem volt soha nyári olimpia, tehát Münchenben volt 72-ben, 80-ban volt Moszkvában, és egy óriási fehér folt, egy olyan tradicionális részén Európának, ahol tényleg a gyökerei vannak az olimpizmusnak, és fantasztikus nemzetek vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nem csak Budapestről van szó, hanem erről a régióról. És az, hogy egy ilyen esetleges olimpiai rendezés Budapestet a régió középpontjává tenné, ez nem kérdés. És ez szerintem, és ezt látja természetesen a főpolgármester úr is, illetve a főváros is ebben, ez egy óriási lehetőség. Nem csak maga a rendezés, hanem az, hogy hova pozícionálja magát a jövőben, a következő 10-20 évben Magyarország és Budapest.
20: Gyulai Zsoltot hallották. A labdarúgó világbajnokságon nem sokkal a vége előtt Svájc továbbra is 1-0-ra vezet Katar ellen. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es katalán nagydíj időmérőedzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől 7-szeres világbajnok honfitársa a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetetben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli Russell Mercedes-es csapattársa kezdheti meg a versenyt. A három elleni magyar férfi kosárlabda válogatott 21-18-ra nyert, méghozzá a tavalyi EB bronzérmes Olaszország ellen a kassai EB selejtező tornán, így holnap csoportgyőztesként a negyed döntőben folytatja. A nők 21-2-re ugyanitt legyőzték Georgiát. A férfi kézilabda bajnokok ligája döntőjében Kölnben Füchse-Berlin Barcelona párosítás holnap. Köszönöm a figyelmeket, viszont hallásra!
15: A sportvilágot hallották. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
16: 23 óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Már holnap aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján egykori kormányzati emlékeztetők alapján arról beszélt, miközben az Orbán kormány próbált politikai hasznot hozni az illegális migrációból, menekült tábort készített elő Vitnyéden, az osztrák határnál. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a menekült táborról szóló bejelentéssel kapcsolatban elmondta, azért, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak a Magyarországra kirótt bírság eltörléséről, hoztak egy olyan kormányhatározatot, amelynek része volt a vitnyidi tábor. Hangsúlyozta, a kormány ezt soha nem akarta megépíteni, mindössze egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz újra választott elnöke, választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, és tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzetékváltásnak. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hivatkozva hozott. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyamon megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eskütételük alkalmából rendezett ünnepségen a közlekedési és beruházási miniszter is részt vett. Vitézi Dávid arról beszélt, a gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A tárcavezető arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki nem sérült meg. A környéket lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. a Szeben megyei község épülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. Az időjárásról változékony idő lesz holnap is, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 8-17, napközben 24 és 28 fok között alakulnak az értékek. 23 óra múlt, 5 perccel.
15: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
0: Akkor jó a forint erősödés, ha erős fundamentum van mögötte, stabil gazdasági növekedés, termelékenység, versenyképesség, mondja a szakértő, de minek köszönhető az elmúlt időszakban tapasztalt forint erősödési hullám, és mit hozhat a jövő a magyar gazdaságban? 14. Leo pápa első enciklikája a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet. Miért különösen kockázatos a katonai alkalmazása, és hogyan védhetjük meg az embert, a humán munkaerőt a modern technológia túlzott térnyerésétől?
15: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
2: Kormányalakítási kísérlet Romániában a parlament feloszlatása után. Patthelyzet vagy káosz Koszovóban az előrehozott választások után. Nagy-Britániában a káoszban előkerült Tony Blair egykori kormányfő is, és drónok háborúja szerte a világban. Járai Juditot hallják is az Új világban. Ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
15: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. 56

0: A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Aradi Tibor.
2: Üdvözlök mindenkit, önök a Rádió Kabarét hallják, a Tália téli kertből, a mikrofonnál Aradi Tibor. Némi aktualitással kezdem a Rádió Kabarét, ugyanis másfél hét múlva lesz a 14. házassági évfordulom. Ezt nagyon megjegyeztem, jobban, mint a születésnapomat, mert bajom lesz belőle, ha nem tudom, és... Képzeljék el, hogy interneten ismerkedtem meg a feleségemmel, és onnan tudtam, hogy ő lesz majd a feleségem, amikor egyszer egy ilyen nem szomjas állapotban, így az interneten mertem tőle kérni egy bikinis képet, átküldte D. Nagy Lajost és csapatát. És akkor tudtam, hogy nincs gond, ő lesz a feleségem. Van az internetes randiknak egyébként hátulütője, de a rendes randiknak is, mert ugye ahány randi, annyi féle. Ugye van az a nagyon ritka eset, és az Magyarországon tényleg nagyon ritka, amikor, hát fogalmazunk úgy, a hölgy nem szebb, mint a férfi. Na most tényleg nagyon ritka, mert Magyarországon élnek a legszebb nők, ezt tudjuk. De akkor is van ilyen, és férfi társaim, ugye ilyenkor nagyon nehéz őszintén bókolni. Mit lehet mondani, hogy szép a szemed? Másik is így nézett ki, hogy... Nagyon-nagyon. Jó, az első feleségem sem volt valami szép. Nász úton Párizsban voltunk, azt a Notre Dame előtt rászólt a feleségemre egy pap, hogy mindjárt él van ide fölmenni a harangtoronyba. Az is vicces volt, amikor a Szellemvasúton nem a feleségem sikítozott, hanem a bábuk. Aztán van egy másik változat, ugye az is most már nagyon elterjedt, ugye a karrierista üzletasszony, aki túl emancipált, jön be, már 30 méterről nyújtja messziről a kezét a bemutatkozáshoz, hogy üdvözlöm, Réka vagyok, ne húzza ki a széket. Nem is tudnám, hölgyem, amióta kezet fogtunk, nem érzem a jobb karomat, francia ki meg ez. Na jó, tegyünk rá a lényegre. Dohányzik? Nem. Miért nem? Akkor igen. Na, egy igazi férfi nem lehet összezavarni, ha maga már csak tudja, nemrég még az volt, igaz? Nem, csak vicceltem. Nem szeretem a viccet. Egyszer nevettem életemben, akkor is a Titanic végén. Iszik? Nem, de mától fogok. És kész, ugye? És ha jól sikerül a randi, akkor lesz belőle egy gyönyörű szép házasság. Ugye a házasság jó dolog, csak kicsit sokáig tart. Volt egy szomszédom, ahol korábban laktam, Feri bácsinak hívták, és egyszer egy tavasz környékén megyek ki, azt látom, Feri bácsi ássa fel a kertet a szomszédban, mondom, Feri bácsi, jó napot, ásunk, azt mondja, ásunk a franc, aki megeszi, ásunk. Na mondom, aztán nyáron mi lesz belőle, ha kinő? Azt mondja, hát ha ez kinő, akkor a feleségem az biztos. Összefutottam vele pár hónappal ezelőtt a kórházban. Ennek a korosztálynak gyárilag megvan egy olyan humorérzéke, amivel túléltük a történelmünket. Isteni. Jövök a kórház folyosán, megáll itt Feri bácsi, az Tibikém, képzeld el feled. Jövök ide a kórházba, szemészetre, érted? Szemészetre. Elekültek laborvizsgálatra. Vért vettek tőlem, meg pisilni kellett pohárba. Hát mondom, mi a baj ezzel, Feri bácsi? Hát jöttem vissza, azt kérdezte az orvos, hogy na, Feri bácsi, nem sikerült pisilni? Ah, de igen. Hát akkor miért üres a pohár? Mit gondol, doktor úr, miért jöttem a szemészetre, ha? Ha valaki ismer Feri bácsit, akkor tudja, hogy széria tartozik a Marika néni. Marika néni meg olyan, mint a rossz bicikli, mert rögtön kontrázik a poént hal, rögtön ment előre. Tibikém, képzeld el fele! 2 hónapja bevittek a kórházba, majdnem ott maradtam a műtőasztalon. Na mondom, mi történt Marika néni? Há, valami hülye kezdőorvos keze alá kerültem. Az meg úgy tanulta orvosi egyetemen, hogy újraélesztéskor így 2 kézzel a mellbimbókkal egy vonalba kell nyomogatni. 35 percig nyomkodta a tért kalácsomat. Ha már kórház, ugye már, amíg nem kezdtem el sportolni, mert sportolok, kickboxolok, látják rajtam, hogy 1 éve, baromi aranyos edzőm van, Godzilla Lajos, így fekszem a fekvenyópadom, mert azt is kell csinálni, hát legyen izom is, ha már nincsen. Küzdök azzal a nyomorult, most mennyivel szériázok? 80-90 dekagram körül. Küzdök vörös fejjel, ott áll fölöttem, és dumál, hogy nyomjad, öcsém, dagadjon az a bicep!

0: Számondom, nem is tudtam, hogy az aranyeret bicepsnek hívják. Ez neki ilyek a latin neve, biztos. Na mindez, a lényeg, hogy sokat jártam kórházban, nagyon hamar kezdtem, már fiatal koromban, sportoltam akkor is, futballkapus voltam abban a budapesti csapatban, aminek a nevét Újpesten kimondom, akkor élve nem hagyom el a kerületet. És lényeg az, hogy az egyik mérkőzésen így ráléptek a kezemre, és ez a középső ujjam eltörött, így elgörbült, és akkor vittek először kórházba, megtudtam, hogy az milyen belülről, és egy ilyen sínt tettek rá, egy ilyen fém sínt, nem volt ezzel semmi baj, csak így maradt a kezem. Tehát így a középső ujjam így fölfele állt a jobb kezemen, és ez volt rendszerváltás előtt, április végén, pár nap múlva május 1-e, szüleimmel mentünk a felvonulási téren, odaértünk a tribünhöz, majd azt mondta édesapám, na most integes! A feleségem azt mondta egyébként, hogy nálam ez nem azért van, hogy sokat jártam kórházba a sportolás előtti időszakban, mert hogy öregszem, hanem azért, mert hogy én sokat stresszelek. A feleségem jógaoktató, 14 év házasság után rábeszélt engem a jógára. Nem vált be. A jóga nekem kizárólag az anyagcserében segít. Mert amikor csinálom, beszarok, úgy fáj. Elmondhatatlan, hogy tegyem a nyakamba a lábamat, mondom, anya, hozd a fűrészt, eddig jön. Akkor lefele néző kutyapóz, oldalra néző kutyapóz, minden irányba néző, egy dolgot ért el vele, annyira beleéltem magam a kutyapózba, hogy lepisáltam a szekrény lábát, de semmire nem volt jó. Aztán elküldött pszichológushoz, életvezetési tanácsadóhoz, life coach. Tetszenek tudni, mi a különbség az életvezetési tanácsadó és a life coach között? 20 000 forint óránként, ennyi. Ugyanaz mind a kettő. Csak a magyar ember már nem hisz a magyar szónak, nem tudom, észrevették-e. Mindent angolul kell mondani, persze, már angolul mondjuk. Például nem tudom, tudják-e, hogy ami rajtam van, ezt már nem úgy hívjuk, hogy ruha. No, ezt kérem, outfit. Outfit, igen, outfittem egyik szobából a másikba, amikor fölvettem. Tudja, a rosszabb, hogy mit jelent. Barátomnak új csaja van, áthívott megnézni a spanyol bajnoki mérkőzést. És halál komolyan mondom, a csaj a Real Madridot Real Madridnak ejtette ki. Mondom, itt vége van a világnak. Úgyhogy ki kellett próbálnom sok módszer, például meditáció. Tudnak meditálni? Ebben a korban én már csak ülni tudok. De elmondom, aki nem tudja. A meditáció során egy nagyon ellazult állapotban kizárólag a légzésre szabad figyelni. És azt mondják a meditációs guruk, hogyha ebben az állapotban egy légzés közben bejön nekünk egy kép vagy egy gondolat, azt el kell engedni. Ha nekem meditáció közben bejön egy kép mondjuk Palvin Barbaráról bikiniben, nincs az a légzés, hogy elengedem. Úgyhogy ezeket én mind kipróbáltam, és amikor tényleg nagyon öregnek éreztem magam. Idén baráti házaspár elhívott, hogy nézzem meg a gyereküknek a farsangi bálját az iskolában, és akkor éreztem, hogy nagyon elszaladt az idő. Az én gyerekkoromban mi volt? A szüleink megvarták a szebbnél szebb jelmezeket. Most mi van? Művelődési ház, színpad, 32 egyforma Batman állt így a színpadon. Ugyanabban a boltban vették meg a jelmezt. De ha már a szülei kreativitásnál tartunk, utolsó mondat tényleg, odában az én időmben szüleinknek kiadták az ukázt, hogy másnapra minden kis lurkónak a jelét ide föl kell varni a ruhára. Volt egy nagyon jó humorú szülőpáros, az egyik kispajtásom annó a lóherét kapta jelnek. Fölvarták. A nem vizuális típusra a kedvéért. Láttak-e ekkora kis csávót, egy arasznyi szőrös haranggal a mellkasán, mint lóere? Mindent láttak. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, ahogy a rádiókabaréban idén már megszokhatták, Vida Péter minden adásba hív egy sztár vendéget. Így lesz ez most is. Fogadják szeretettel Vida Pétert és vendégét, akinek a nevét mondja el ő.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden kedves hallgatót, de még nagyobb tisztelettel jelentem be Önöknek először a Rádió Kabaré színpadán azt a művészt, aki március 15-e alkalmából Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben 27-én, a Színházi Világnap alkalmából pedig Gobbi Hilda életműdíjban részesült. Hölgyeim és uraim, Sirkó László!
2: azt akartam mondani, hogy tessenek beengedni egy vidéki legénykét, de hiszen bent vagyok. Köszönöm szépen!
1: Szervusz, Laci bátyám! Köszönöm, hogy tegeződünk már évek óta, nagy tisztelője vagyok a te munkásságodnak, úgy szalad be, mint egy 57 éves, pedig pont fordítva lesz ez idén. A kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja állít mellettem. Ott is kezdted a pályádat 1972-ben. Szüleid örültek a te döntésednek?
2: Ó, hogy ne! Hazamentem, ez Albert Irsa, tetszelek tudni, itt van a szomszédban, Pest megye Csücske. Hazamentem, édesanyám áll az udvar közepén, örült, mint mindig, megpuszíltuk egymást. Mama, megyek színésznek. Drága édesanyám, azt hitte rosszul hall. Annak idején csak segédszínésznek mehettem karkötelezettséggel 3 éven keresztül. Édesmama, komolyan mondom, Keresztesi Hédi tanárnő, csókoltat, voltam nála énekórán, jött a kecskeméti karmester, meghallgatott, és azt mondta, hogy szeretettel látjuk. Kecskeméten Radó Vilmos direktor úr szívesen látja. Én azt hittem, ott ájulok el helyben. Kivert a víz, és rohantam haza mamához boldogan, hogy mama, ez a helyzet, nem hiába jártam oda éveken keresztül. Mama csak annyit mondott, ugyan édes fiam, úgy se engednek azok maguk közé. Elmondtam Vili bácsinak néhány nap múlva, amikor jelentkeztem nála a kecskeméti színházban, Radó Vilmos igazgatóról van szó, és kérem szépen azt mondta, várjál, majd az első beutatón, majd megkérdezzük, hogy hogy van. Hát eljött az anyám, és megölelte Radó Vilmos direktor urat.
1: Laci, te ott Kecskeméten gyerekszínházat csináltál, színitanodát, dolgoztál a Városi TV-ben szerkesztő, riporter, műsorvezetőként, de igazi életed a színpad.
2: Én 1950-ben születtem, mégpedig szeptemberben, nem akárhol, Cegléden. Az egyetlen nagy élményem pici gyerekkoromban a tatasos tányér, tel is tele tejbegrízzel, és mikor ez a világ eltűnt körülöttem, akkor már én valahol már ott voltam a színpadon. A kettő között néhányszor elvittek a nagyokkal Albert Irsáról az Erkelbe és az Operaházba, az volt az életem gyönyörűsége. És képzeld el, felnőtt koromban egyszer csak kaptam egy opera szerepet Nádasdy tanár úrtól, kaptam egy szerepet az Ifjúsági Színházban, Tamás Izdenko operát, Tiborcot énekeltem a Bánkbánban, kérem szépen, operista vagyok. Hölgyeim és uraim, ez a pici történet oly igaz, mint hogy itt állunk. 1986 az első zenés bemutató, Luxemburg grófja operett. Mindenki tudja, hogy mi az. Első felvonás, kérem szépen, dupla, sőt tripla szereposztások voltak. Nehéz műfaj a zenés műfaj, be kell biztosítani a terepet, és azt olykor, ha lehetett, akkor több Bon Vivant állítottak be, vagy több primadonnát, vagy esetleg több táncos komikust. Hát nem mutogatok újjal, én voltam a táncos komikus, X kolléga a jó nevű tenor, és a kiválasztott szépség fönn a lépcső tetején. És ez a fiú az első felvonás fináléjában azt mondja, hogy gyerekek, és semmi. A karmester pálcája fönn, feje vörös. Nézi a színészt, nem mondja. Nekem görcsbe ugrott a gyomrom. Fogtam magam, és sasszéztam, és megpróbáltam megnyugtatni az illető kollégát, akinek csak annyit kellett volna mondani, néhány sorocska, hogy édes Istenem, hogy imádom, gyerekek, én úgy szeretem, hogy én megveszek, killódok, mint egy kutya. Ángel, wow, ennek a kedves játéknak kellett volna elhangozni, de se kép, se hang. Egy árva büdös szót nem szólt. Fogam között szűrőm a nevet. Ángel, wow. Megpacskoltam a kolléga hátát, körülbelül 2 liternyi víz volt az akójában szegénynek, de egy árva szó nem jutott az eszébe, és nem mondott semmit. Hát az évad végéig nem állhatunk itt, gondoltam magamba, valamit tenni kell. Zakatol az agyam, hogy mi is volt, amit neki fel kellett sorolni. Mintha úgy emlékeznék, azt mondja, gyerekek, gyertek, menjünk az Excelsiorba, a szomszéd szálloda, keresünk egy anyakönyvezetőt, az adjon össze bennünket, de ingyen, mert pénzünk az nincs, gyertek, legyünk boldogok, Angel, imádlak, vau, vau. Hát megpróbáltam. Oda jutottam, hogy Angel, vau, vau, hátam mögött a kórus bedőlt. Nem, hogy nem énekeltek, úgy röhögtek, ahogy a szájukon kifért. A táncosok egyszerűen visítottak. Én meg ott vaúzok, és pacskolom a kolléga hátán a tócsát. Kérem tisztelettel, a karmester levette a kezét, na mondom, sose megyünk ki. De hát a függönyös meg már rántotta volna, hogy fejezzük már be az első felvonást. Én megfogtam magam, nincs mese, gyerünk gyerekek, irány az Excelsior, keresek egy alig használt végrehajtót. Anyakönyvvezető helyett. Aztán keresek egy alig használt anyakönyvvezetőt, jutott eszembe az ő írott szövege. Ebből úgy, ahogy kijöttem, a kórusnak intettem, karmesternek köszöntem, és kivágtattunk visítva, alig használtan. Ez az egyik legkedvesebb kecskeméti történetem.
1: De van egy másik is. Azt szokták mondani, hogy utólag vicces, de akkor kellemetlen. Mi az?
2: Tudják, mi a Sky? Valamikor, mikor a fapados vonatokat, kocsikat lekapcsolták, utána lett ilyen műanyag párnás. Emlékeznek rá? Rettenetes szaga volt, és amikor beszálltunk a vonatba, és akinek a napos oldalra jutott hely, leült, hát egyszerűen leégett a segít. Szörnyű volt, büdös és forró. Na kérem szépen, ennek egy vékonyabbik változatát előszeretettel használták a jelmeztervezők. Megkaptam egy remek szerepet, Katona József Bánkbán, Biberák. Na most nem elég, hogy úgy utálják, mint szobában a macskaszart, ezzel még el is lennék az elejétől a végéig, de hogy kiosztották a táncos komikusra ezt a szerepet, az én meglepődtem rajta. Viszont rendkívül nagy szeretettel játszottam. Egy bajom volt vele, hogy a tervező egy ilyen vékony Skype-ból készítette el az én ruhámat. Az alsót is, meg a fölsőt is. Hagyján, de csukja is volt hozzá. Na most, hát én megszerettettem magam a főszabásszal, mondtam neki, hogy ugyan drága testvérem, némi oxigént valahogy varázsoljál már belém. Kivágta itt. Hát azt hittem, hogy úgy van, mint az ablakoknál, hogy ha szembe kinyitom, akkor húzat lesz. Hát nem. Ellenben a nagyúr maga elé engedte a lézengő Rittert. És bejöttem. És a nagyúr előtt letérdeltem. És az aktor alteste felől nagyon kényes hangsor hangzott el. Nem, mondom, ez nem létezik. Hát az érzékszerveim ennyire nem csalhatnak, ez nem lehet. Majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom. Nem körözbe, hosszába. 25 centivel lett szellősebb a nadrágom. Köszönet az első öltöztetőmnek, aki megtanított rá, Lacika, kényes ruha alá öltözünk. Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
1: Sirkó László.
0: A múzeumban sétál egy fiatal pár, és a hölgy megkérdezi a férfit, hogy figyó, ez a lila ruhás nő, ez Szényei? Mire megszól a férfi, nem, újpesti. Hát ez volt az én apróságom. De Szabados Gábornak több is lesz, hiszen Apróságok című sorozatának legújabb része következik, valamint annak előadói Kökényesi Ági, Mózes András és Sirkó László.
3: Leánykérés.
4: Pista bátyám, szeretném megkérni Anikó lányot kezét.
5: Persze, természetesen neked adom.
6: Bár én azt hittem, hogy neked inkább a húga Erzsike tetszik.
4: Mi tagadás, ő is tetszik.
6: Tudod mit? Vidd mind a kettőt. Ráadásnak pedig odadom az anyjukat.
4: Besurranó tolvajt keresnek.
3: Besurranó tolvajt keresnek Budapest 13. kerületében. A felhívásra eddig 28-an jelentkeztek, akik azt írták, hogy ők nagyon szeretnének besurranó tolvajok lenni.
6: Példamutató édesapa.
3: Kisfiam, vegyél példát édesapádról. Ha nem tudnád, ő a legjobb magaviseletű rab a börtönben.
6: Az ember tragédiája új rendezésben.
3: Anyának érzem, ó Ádám, magam.
4: Azt hiszem én is.
3: Középkor.
6: Akkor most szépen felhúzzuk egy karóra.
4: Ha ne vicceljen már, hiszen még fel sincs találva a karóra.
3: Hitelkérelem.
4: És? Milyen biztosítékot tud adni?
6: 5 amperest.
4: Középkor még egyszer.
5: Drága Eleonórám, búcsúzom tőled. Én most elmegyek a szent földre, ki tudja, mikor térek vissza. Addig őrizd meg számomra a jó erkölcsödet. Mit is akartam még?
3: Az erényövet.
5: Ja, igen, majd elfelejtettem az erényövet feltenni magamra.
4: Ernő bácsi és Edit néni.
3: Te, Ernő, aláírod a papírt.
5: Milyen papírt?
3: Hát, hogyha majd eljön az idő, akkor hamvasztást kérsz.
5: Persze, hogy aláírom. Bár nem tudom, miért kérnék én halmasszást.
6: Anyakönyvvezető előtt.
3: Most pedig megkérem a vőlegény tanúját, hogy lépjen ide, és írja alá...
4: Semmit nem írok alá, nem hallottam, nem láttam semmit, sőt, a tett helyen ott se voltam.
6: Halasztást kért a kétfarkú kutyapárt.
4: Olvasom, hogy a kétfarkú kutyapárt, amelyik a választáson nem ért el 1%-ot sem, halasztást kért arra, hogy az államtól felvett bő 600 millió forint hitelt visszafizesse.
3: És meddig kérték a halasztást?
4: Örökre.
3: Hatházi Ákos jelenti 60 pusztáról.
6: Hatházi Ákos megfigyelései szerint 60 pusztán komoly munkálatok folynak.
4: Tovább bővül a birodalom?
6: Ellenkezőleg. Sorra tűnnek el az épületek. Jelenleg az uradalom maximum jó, ha 30 puszta.
4: A legfrissebb felmérés szerint.
6: Tudod, hogy a medián legfrissebb felmérése szerint a választók hány százaléka állítja, hogy a Tiszára szavazott?
3: Úgy tudom, nagyobb arányban mondják magukat Tisza szavazóknak, mint ahányan valóban voltak.
6: Így van.
3: 60%?
6: Több.
3: 70?
6: Nem.
3: Szabad a gazda.
6: 110! És tovább emelkedik.
0: Hölgyeim és uraim, most pedig fogadják nagy szeretettel a stand-upost, aki egyben vőfé is, de leginkább pedagógus, Szikra Lászlót.
7: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Már itt a Rádió Kabaréban is elmeséltem, hogy pontosan 10 év kihagyás után visszatértem a pedagógus pályára. Egyik ismerősöm kérdezte, hogy azért mentél visszatanítani, mert hiányoztak a gyerekek, ugye? Én meg visszakérdeztem, hogy figyelj már, voltál te már összezárva 20-25 gyerekkel, csak egy órára egy tanterembe? Nem, miért? Azért, mert akkor nem kérdezni ilyen hülyeséget. És azt már megszoktam, hogy ránk, testnevelő tanárokra a kollégák furcsa szemmel néznek, nem tudom, ilyen izomagynak gondolnak minket. Van ez a mondás a pedagógusok körében, hogy te is vagy? Nem hallott, csak elbombultam. de azt nem tudom megszokni, hogy sokan elcsodálkoznak, hogy én pedagógus vagyok. Voltam egy lakodalomba ceremónia mesterként, ott pont ez történt, pedig olyan úri lagzi volt, a vőlegénynek elől-hátul nyakkendője volt. Mondjuk a menyasszony anyukájának ilyen navos feje volt. Aztán kiderült, hogy anyuka tényleg a navnál dolgozik, úgyhogy a vőlegénynek nem volt őszinte a mosolya. Mondjuk megértem, mert saját fülemmel hallottam az anyóst gratulálni a vőlegénynek, hogy drága vejem, csak egyetlen egy mondat, ha a jányomat megríkatod, adóbevalláskor te is ríni fogsz. És itt egy srác megtudta, hogy én pedagógus vagyok, onnantól kezdve követett, hogy ó, tanár vagy, Sanyi, gyertek már a csávó tanár, hallod? Olyan rég láttam tanárat ilyen közelről, hallod? Milyen tanár vagy, testnevelés tanár, és mit tanítasz? Éneket. És tényleg tanítottam, képzeljék el, éneket az első fél évben, az első osztálynak, mindaddig, amíg az igazgató néni be nem jött órát látogatni. Onnantól megkaptam a 7. A rajzóráit. Nem tudom miért. Mondjuk a férje mesélte, hogy aznap éjszaka az igazgató néni 3-szor sírt fel álmából. És én olyan jókat találtam ki a 7. A-nak rajzórára, de ezek mindig elégedetlenkedtek, hogy ne ragudjon már tanárom, mi ezt nem tudjuk lerajzolni. Hát nem vagyunk ilyen festőművészek, Pikachu vagy még. A Picasso Attila, azok se vagyunk, de... Mondtam is neki, hogy tudjátok mit, gyerekek, következő órán leülök elétek egy székre, és akkor majd engem kell lerajzolnotok. Erre egyik lánynak felderült az arca, ó, tanár bácsi, az könnyű lesz, egy tojás fülbevalóval. Mondjuk, mit várjak tőlük, amikor a saját anyukám mondta rám, hogy fiam, neked olyan tojás fejed van, hogy a madár ráül, hogy kiköltse. Az alsósak, ők aranyosak, kedvesek, próbálnak lenni, nem mindig sikerült, testnevelés óra elején sorakoztunk, egyik kislány jelentkezett, hogy holnap hozok tanárbácsinak egy kiskutyát, jó? Meg meghatódtam, hogy jaj, de aranyos vagy, annyira szeretsz, hogy hozol nekem holnap egy kiskutyát. Á, nem csak nagyon harapós. Meg anyukám azt mondta, hogy rá kéne sózni valami hülyére. És még hozzátette, hogy és én azonnal tanárbácsira gondoltam. Kedves, nem? És képzeljék el, most olvastam, hogy Magyarországon minden hüllő és kétéltű védett állat, például egy vízi siklónak 25 ezer forint az eszmei értéke. Úgyhogy most azon gondolkozok, hogy fogok néhány vízi siklót, megyek a boltba vásárolni, és pénztáros majd lecsipogja az árukat, mondja, hogy 13.500 lesz, én meg kérdezem, hogy vízi siklóból tud visszaadni? Mondjuk meglepődnék, ha elvenni, hogy jó, akkor kaptam egy vízisiklót, akkor jár vissza két kecskebéka, meg egy tarajos gőte. Erika! Fontos szalamandát, fel tudod bántani 4 leveli békára? És zárásként szeretnék örülni, hogy végre jönnek a falunapok, nekem már volt is, imádom őket, és hétvégén mentem falunapra. Azt tudtam, hogy a sportpályán van a falunap, de nem tudtam, hogy hol a sportpálya. Úgy gondoltam, hogy majd útbaigazítást kérek. És ahogy beértem a településre, azt láttam, hogy egy bácsi határsértőset játszott, így mászott át a kerítésen, így udvarból kifelé. Gondolom, szökött a mama elől a kocsmába. És ez lehetett, mert suttogva veszekedett a kutyával, hogy nyugosan már tökönbe! Kimászott pont arra, értem, mondom, ne haragudjon már, bátyám, a sportpályát keresném. Nem haragszol, keresed nyugodtan a tökönbe. De mondom... De mondom, mondja már meg, hol van. Jó, itt végigmész, egyes az úton a tökönbe. Elész a kereszteléség, ott balra kanyodszat, ott van a sportpálya tökönbe. Odaértem, elmeséltem szervező hölgynek, annyit kérdezett, találkoztál tököm Józsi bácsival? Köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!
0: Sajnos ki kell mondanunk, ma már bárkiből lehet közmunkás. Egy-egy település főutcáján reggel 6-kor a legkülönbözőbb társadalmi rétegből érkező emberek találkoznak, hogy különösebb hasznot nem hajtó, de legalább pénzkereső tevékenységükkel elüssék az időt. Ilyenekkel találkozhatnak a következő jelenetben is. Helyszínünk a méltán ismeretlen Dunafütykös főutcája. Magsa Zoltán jelenetében szereplő közmunkások pedig Bach Szilvia, Bokor Barna, Szerednyei Béla és Vida Péter.
8: Feribá nagyon gondolkodik, meghajlott a seprű alja erősen a nyomástól.
9: Ja, hogy tegnap bocsom végignéztem a gyermekeimmel, rájöttem, hogy túl vagyok tenyésztve.
10: Pedig szép gyerekei vannak a Feribának, még ha nem is saját egyik se.
11: A kezetek járjon, ne a szátok, addig a sarokig el kell jutni, megmondta a Hajnalka.
9: Na, de ilyen hülye munkát, még hogy fordítsuk egy irányba a lehullott faleveleket. Hát jön egy szél, az annyi az egész napos melónak. Múlt héten legalább volt értelme kékre festeni a rendőrség előtt a füvet.
10: Ja. Lett is melójuk bőven, mióta megtisztítottuk a jelzőlámpában a színes lencséket, ha mindengedte a színit.
8: Aj, de pletykás vagy. Nem megbeszéltük, hogy nem szólunk senkinek.
10: Jó van, na kiszaladt. Úgyis észrevették már, mint a zebrát, amit a Sanyi festett részegen, az meg az út középtől visszakanyarodott ugyanahoz a járdához.
11: Mindig az az ital, mindig borzasztó. Hát én 60 éves vagyok, de még soha nem voltam részeg. Ja, de egyszer, amikor kiestem a csiga születikből, vagy mi anyavaja volt a neve, már nem tudom.
9: Ja, mit adott elő?
11: Hát azt énekeltük, hogy nem tudja senki. Mi fáj nekem? Erre a zsűri elnök azt mondta, de sejtjük. És akkor már hiába kezdtünk bele a slágerünkbe, a menet közben kinyílott a vonat ajtó. Azonnal kiestünk, kérem.
10: A Feribá meg verseket ír, ugye?
8: Na, szavaljon már valamit, Feribá, valami sajátot.
9: Nem kell engemet hallgatni. Pofáztam épp eleget, azt mégis ide jutottam, úgyhogy hagyjuk.
8: Nem, ne kéresse magát. Ha nekem lenne versem, én mondanám orbaszlájba. Én csak locsoló verset tudok. Én kis kertész legény vagyok, öntözködni járok, azt mondták a falu szélén, vége a településnek.
10: Jó, hát locsoló verset mindenki tud. Azt, hogy a zöld erdőben jártam, balesetet láttam, én voltam a hibás, gyorsan odébb álltam. Na, hogy van az a vers, Feribá?
9: Na, jól van. Az a címe, hogy létrát támasztottak hozzám. Létrát támasztottak hozzám, pedig nem vagyok magas, de vagy alacsony. Ha pofon akarsz vágni, állj sámlira, kisangyalom. Búzs rezad a düledezik Miskolcon. Kielentő módban mondom meg egy kicsi malasztal, ha addig élek, saját parasztházad lesz, édes lányom, benne saját parasztal.
10: Kár, hogy nem ismertük el.
11: Nagyon tetszett speciál.
8: Nekem is.
11: Én kérem, a felső fogsor használata nélkül is tudok szabálni. Jelszavam, műfogsorom van, és nem félek használni. Egy pillanat, kiveszem a felsőt.
10: Nem, most már tényleg ne, lányom.
9: Ne. A felsőt azt ne.
11: Elfi Jándor, Mihihibi. Árjaknak a hozására, egállik a alagó, Mihihibi név.
8: Soma, tedd már vissza, Klárik, a fogsát, légy szíves.
10: Ja, jó, hát nála a tömést úgyse vállalnám.
11: Most már tudok beszélni, tessék.
8: Feribá meg beugrott egyszer a csárdás királynőbe, aztán úgyhogy nem lett színész.
9: Az, az igaz, hogy beugrottam a csárdás királynőbe, csak rosszkor. Meg is állt mindenki, mert nem emlékezek, hogy lett volna a darabban pizzafutár.
11: A Jónás meg feltaláló. Mesélj csak el, milyen találmányod van, tudod, azt a izé fűtésre, na azt.
8: Ja, hát az egyszerű, mert úgy fűtöm föl a szobát, hogy ha bent mondjuk 22 fok van, kint meg 5, akkor kinyitom az ajtót, hadd jöjjön be még az az 5, és akkor 27 fok lesz bent. De ez csak hobbi, ezen kívül van egy farmom, ugyanis használt lovakat veszek, és felújítva továbbadom őket.
9: És a hangutánzás? 2 hete majd becsináltunk, olyan jól utánoz bármit.
11: Akkor legyen mondjuk egy függönyhúzás, na?
8: Sitty.
11: Bámulatos.
8: De Somának is vannak képességei, például bármilyen jelzésű autóbuszt képes megvárni.
1: Igen.
8: És bármelyik magyarországi várost felismeri alulról a metróból.
9: Jó, hagyjál már, ebben nincs semmi különös. Nálunk otthon a humor megy nagyon. Apámon nevettünk, míg velünk lakott. Egyszer bejött, de előtte nem ment ki.
8: Aha.
9: Mondtuk neki, csinálja már meg még egyszer, nem tudta.
11: Na,
9: viszek egy kanna zöldséget a nyusziknak. Van 60 nyuszink, bár a múlt éten még csak 4 volt. 2 fiú, meg 2 lány. Apa szerint elrágták a köztük lévő drótot a ketrecben. Na, jól van, elég a tracspartiból, a kezetek járjon, ne asszátok.
8: Érdekes, pár hónapja ez még fordítva mondta az öreg.
9: Jó, miniszterként másképp beszél az ember, ugye? De te sem pofászolsz, te voltál a helyettesen, nem?
11: Megbeszéltük, hogy nem emlegetjük a múltat, ugye? Kuss, vagy lecsukatlak benneteket. Attól, hogy kirúgtak, még a főbírói rutinom megvan. Na, nyomás dolgozni mindenki. Gyerünk, megyünk.
0: Riporterként őszinte interjút készíteni egy politikussal olyan, mint Lagzi Lajcsitól azt kérni, hogy gázzal fűtsön. A Rádió Kabaré legendás főszerkesztője és írója Sinkó Péter most megmutatja nekünk, milyen manapság egy kemény riporter, akit nem érdekel a karrierje, oda teszi magát, még akkor is, ha esetleg baja lehet belőle. A kemény, mindenre elszánt riporter szerepében Vida Péter, riportalanya Mózes András, aki pedig a műsort hosszan felvezeti és ezzel élete szerepét játsza, Aradi Tibor. Kedves hallgatóink, ez itt a Csak keményen. Kemény kérdések, őszinte válaszok. Szerkesztő riporter Kovács Tamás.
1: Üdvözlöm Önöket, a Csak keményen mai vendége dr. Járai György, minisztériumi államtitkár. Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
12: Természetes, úgyis éppen erre jártam.
1: De hát mégis fel kellett öltözni, ugye, meg bejönni itt a kapun?
12: Természetes, a sajtónak én mindig.
1: Na most engedje meg, hogy azonnal szembesítsem Önt valamivel. Ön ugye azt mondta a parlamenti vitában, hogy noha.
12: Igen.
1: Na most kérem, ne vegye rossz néven, a műsorunknak nem szokása szépíteni a dolgokat, takargatni. Ennek a kijelentésnek a nyomán önnek a szemébe kell mondanom, hogy ön egy nagyon felkészült és kiváló szakember.
12: Hát azért.
1: De, amit az egyetemek anyagi támogatásáért tett, az valami csodálatos volt.
12: Ugyan?
1: Ne vágjon már közbe! Riporteri kötelességem önnek itt egyenes adásban a szemébe mondani, hogy önnek iszonyatosan jól áll a haja. Kérem, mutassuk is meg a kamerának, jó?
12: Az asszony szokta berakni.
1: Hát hogy csinálja? Zsilettel vagy ollóval?
12: Van egy ilyen szakávágója.
1: És hátul?
12: Hátul stuccolja.
1: Ó, ő is szakember?
12: Nem, csak olyan amatőr.
1: Ön hazudik?
12: Én?
1: Igen. Aki ilyen jól tudja felstuccolni a hajat hátul, az igazi szakember. De sajnos műsoridőnk lejárt, már csak egy kőkemény kérdésre van időnk. Mik a tervei?
12: Emelkedni kicsikét a ranglétre.
1: A miniszterség, vagy talán még feljebb?
12: Hát, elég nekem a miniszterség is.
1: Azt hiszem, önben több van. Javaslom, hogy pályázza meg a miniszterelnökséget. Kedves hallgatók, búcsúzik a Csak keményen, a kemény pengeváltások műsora. Jövő héten a vízügyi lobbit küldöm a padlóra. A műsornak írhatnak, bár fölösleges. Postacímünket tudják meg valahonnan. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, a bátorok nyomozó, Kovács Tamás.
0: Kedves közönség, kedves hallgatók, a Rádió Kabaré színpadán Szobácsi Gergő.
13: Köszönöm szépen, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagyobb fiam most ötödikes, most éppen a rapper korszakát éli, tehát ilyen baseball sapka, baggy gatya. Nagyon furcsa nekem úgy, hogy egy-két éve még pókember volt, de most már nagyon nagy fiú, és várom valamelyik nap a suli előtt, jön ki, nagy lazán, mondom, hello bocikám, így ad egy pacsit, szevasz cigány. És kiderült, hogy ez egy slang, amit én már nem ismerek, és nagyon furcsa nekem kifelé menni a divatból. Múltkor Elek Peti kollégámnak küldtem egy like-jelet SMS-ben, és akkor találkozunk, azt mondja, látszik, hogy elmúltál 40, ilyen like-jelet már nem küld senki. Hát onnan biztos a telefonnál csak miattam tartják meg, hogy már rég kitörölték volna, de persze a szobácsi adnyom korásza. Tehát én most 43 vagyok, de szerintem egy 43 éves emberben nagyon sok lehetőség van. Magyar Péter például 43 évesen döntött el, hogy miniszterelnök lesz, 2 év alatt mellé állt 3 millió ember és miniszterelnök lett. Én 2 éve eldöntöttem, hogy fogyok 10 kilót és híztam 5-öt. Ennyit tudok mellé tenni, és állítólag külföldi csajok posztolgatják, hogy milyen jóképű az új magyar miniszterelnök, majd most érdemes lesz Magyarországra utazni, mintha ez bárhol lehetőség lenne, hogy ahova elutazol, ott lefekszel a miniszterelnökkel, nem? Hogy még nem tudom, mi bajuk volt az előzővel. Nem tudom, miatt a hányan indultak meg. Mondjuk nekem ez szimpatikus, hogy az élet egy bizonyos pontján valaki úgy dönt, hogy valami teljesen más fog csinálni, mint eddig. Én mondjuk, ha kipróbálnám magam valami másban, én hűtőgép szerelő lennék. Múltkor elromlott a hűtőnk, hívtunk egy szerelőt, jön be a csávó, megáll 3 méterre a hűtőtől, azt mondja, nem tudom megcsinálni, 5000. Mondom a fiáimnak, a francokat fogtok ti főiskolára járni. Kérjük a kocsira, hogy szobácsi és fiai, ha 10 címet megcsinálunk egy nap, meg vagyunk. Amúgy nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy mikor szokott elromlani a hűtőszekrény, vagy bármi, amikor egy picit így kezdtek rendbe jönni anyagilag, nem? Tehát, hogy az élet egyensúlyra törekszik. Mondok egy példát. Én amikor leszoktam a dohányzásról, volt egy ilyen dohányzásról leszoktató alkalmazás, így számolt a hány szálat, nem szívtam el, mennyit spóroltam vele, meg ilyenek, és akkor ilyen 31 000 forint körül tartottam. Felajánlott egy programot, hogyha oda elmegyek, addig se a dohányzásra gondolok. Én oda elmentem, leparkoltam, megbüntettek 30 000 forintra. Maradt egy ezresem egy doboz cigire. Ha már pénz, mostanában próbálok javulni ebben, és ilyen pénzügyi előadásokat hallgatok a kocsiba, és van egy fickó, ilyen pénzügyi előadásokat tart, és azt mondja, hogy mindenkinek annyi pénze van, mint amennyi a pénzügyi intelligenciája, és azt állítja, hogy ha most a világ összes pénzét beszednénk, és egyenlő mértékben szétosztanánk mindenki között, 1 éven belül visszaállna ugyanez az arány, mint ami most van. Tehát a szegény újra szegény lenne, a gazdag pedig újra gazdag. De most én kiszámoltattam a ChatGPT-vel, nagyjából ilyen 5,5 millió forint jutna fejenként a világ összes pénzéből. Én nagyon sok helyen lennék légy a szobában, amikor így megjön az SMS, hogy így ting, az ön egyenlege 5,5 millió forint. De legjobban Lülőnek az arcát nézném meg. Ahogy így megjön az SMS, hogy így ting, de figyelj már, Andi megjött az egyenlegem, és azt írja, hogy Andi. Andi. Andi. Jó, csak gonosz vagyok, hát miért ne lehetne őszinte az ő kapcsolatuk, annyi ilyen volt már, nem? Más téma, a nyár első napján rögzítjük ezt a műsort, ami manapság azt jelenti, hogy jön 12 hét 45 fok, egy hurrikán és tél. Én azt vettem észre, hogy ezt a 45 fokos hőséget a nőkön kívül semmilyen más élőlény nem bírja elviselni, de ők viszont nagyon bírják. Főleg, amikor már hetek óta tart, így megyek ki a házból, azt látom, hogy minden növény ilyen sárgára elszáradva, a kutya ássa be magát a ház alá, feleségem arcán, meg ezt látom, hogy ez az! Még! És így látom az arcán, hogy tőle még lehet egy 5 fokkal több. Na most én nem szeretem a meleget, én ugye egy picit túlsúlyos is vagyok, és hát Aranyosi Peti örökérvényű mondata, hogy kövér ember inge a válfán is izzad. Ez rám is igaz, ugye? Bár most lett klímánk, bár aki szerelte, az ezt a kondenzvíz elvezető csövet bevezette a WC-nek a lefolyójába, ahol visszajön a szag. Tehát így választhatunk, hogy vagy ülünk a melegben, vagy a kakiszagú hidegben. Ráadásul nálunk mindenki olyan, aki csak otthon tud WC-re menni. Főleg apósom, aki mesélte, hogy egyszer két hétig voltak Balatonon, akkor ő két hétig nem ment WC-re. Most nem tudom, mi lehet vele, most kim van 10 éve Angliába. Egyszer hazajön, nagyon durva lesz. Meg nyáron itt van az esküvő szezon, ugye? Hát én most már megúsztam, én 3 éve elkeltem. 2001-ben jöttünk össze feleségemmel, de csak 3 évvel ezelőtt, 23-ban házasodtunk össze. Icipici kis esküvőnk volt, volt délben egy ebéd a családnak, 2-re jött a végrehajtónő. 8-kor vége volt, én 10-kor aludtam, de nem az az érdekes, hanem vettünk ugye gyűrűt magunknak, néztük az interneten, és volt egy gyűrű, rá volt írva, hogy te vagy számomra az egyetlen, 25.000 forintba kerül, de ha 3-at veszel, olcsóbb. Mert hát, ha nem. És amúgy csomó mindenkit inspiráltunk a családba, mert ott van unokaöcsém, aki 2 éve együtt él egy csajjal, és ő is érezte, hogy most már ideje más szintre emelni a kapcsolatukat, úgyhogy így főzött egy vacsorát, és romantikus keretek között megkérte a barátnőjét, akivel 2 éve együtt élnek, hogy költöző haza az anyjához. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Ivos József szerintem már annyi falugyűlést vetett papírra az évek során, hogy ennek a híre külföldre is eljutott, és állítólag ő írja majd a Fatmagül 2-t. De addig is, amíg nem láthatjuk Kató néni turbában kebabot árulni, nem maradunk Ihos írás nélkül, hisz jön a falugyűlés legújabb epizódja kiváló szereposztásban, ami a következő: polgármester Csúlya Imre, tanárnő Kökényesi Ági, Bolerász Sirkó László, Kató néni Ihos József, Kínai Vida Péter, Cilinger Nádas György.
14: Tisztelt falugyűlés! Örülök, hogy a nyári munkák és a szabadságolások ellenére is hiánytalan a mai részvétel. Hiszen ilyenkor a szerényebb anyagi helyzetben lévők is elutaznak a Rivérára, a tehetősebbek a Bahamákra, az ennél is tehetősebbek pedig megengedhetik maguknak, hogy itthon maradjanak. Mivel a faluház felújításán még dolgoznak a szakemberek, ezért a mai ülésünket itt, a Lee család éttermében a Jáspis sárkánytyúk szemben tartja. Apropó tanárnő, ön mint a falu jegyzője, ellenőrizte már a kőművesek munkáját?
3: Eddig csak a szerszámjukat, így viszont azonnal kiszúrtam a lógosokat.
15: Lécaládnál jön örülni, hogy itt tartani falu gyülevést és festetni vendéglő elé zebra.
16: Én még már megijedtem, hogy elütötte a győzikét az úthenger.
14: Kató néni maga most szólásra emeli a kezét?
16: De úgy csak a vérnyomás csökkentőmet tartom a magosba.
14: Miért?
16: Azt mondta az orvos, hogy emeljen fel a gyógyszeradagomat.
14: Emberek, a mai falugyűlésünk egyetlen napirendi pontja az, hogy megválasszuk az új alpolgármestert, mivel az előző megszökött a farsangibár ruhatári pénzével, és a falugondnok bolgár ceruza hegyezőjével.
15: De hiába szökni, mert Interpol megtalálni Chilében.
16: Ha most kerül Chilébe?
15: Elaludni a szénbányába.
14: Akkor várom az alpolgármester személyére vonatkozó javaslataikat. Tessék, tanárnő!
3: Mint a csáti köcsökbe főtt Emilia általában iskola, biológia tanára és egyben a szertári csontváz, valamint a kitömött bűzősbor sajtómenedzsere, a Lee urat javasolnám alpolgármesternek.
14: Elvállalná, Lee?
15: Lee a kérdést, igen, Lee! Én nagyon jól ismerni Csátot, mivel itt is lenni mindenki Lee.
16: Miféle Lee?
15: A falubeli.
14: Nos, mi a véleményük Lee úr jelöléséről? Tessék, Boleráz!
16: Tiltakozom! Hogyan lehetne Csáton kínai alpolgármester, amikor nem tud rendesen magyarul, és nincs szép kiejtése?
15: De igenis, nekem lenni szép kiejtés.
16: Mikor, kisember?
15: Amikor a nyószomat pekingi gyorsból szépen kiejteni.
16: Legalább meghúzta a vészféket?
15: Azt sajnos nem tudni.
16: Miért?
15: Mert annyira nevetni, hogy kimenni erő a kezemből.
16: Én is elvállalnám az alpolgármesterkedést.
3: Ugye a Marcilinger bácsi, magának eddig semmilyen munkához nem fült a foga.
16: Hát persze, hogy nem, mert pruskom van. Viszont eladó voltam az élószerboltba.
17: De fél óra után kirúgták.
16: Miért? Mi sinyált? Leittem az alkoholt a filc tollakból.
14: Emberek, itt csak józan életű, tisztamúltú, békés természetű személy jöhet számításba.
16: Na, akkor leszek én, már nekem tisztamúltam, mivel minden nap még alulról is megmosdózom. És békés természetű vagyok.
3: Még hogy békés? Akkor miért jár a piacra egy hatalmas kőbunkóval a kezében?
16: Mert elveszettem az igazolványomat, azt azzal igazolom, hogy őstermelő vagyok.
15: Bocsánat, de én nem javasolni Kanton nénét, alpolgármesternek, mert úgy akarni kölcsönt a bankomba, hogy tehenét hozni kezes.
14: Ne mondja, és miért a Liskát vitte?
16: Mert azt mondta a Li úr, hogy ha nem bírom fizetni a részleteket, akkor valakinek helyettem kell tejelni.
14: Szóval akkor a katonéni önjelölését elvethetjük?
17: Mindenképpen, mivel furcsa szokásai vannak.
16: Nekem, már miféle furcsa szokásuk?
3: Na például az, hogy fényes nappal az udvarán félpucéran kenegeti magát valami gyógykenőccsel.
16: Na jó, ezt nem tagadom.
17: De miért nem bent csinálja a házba?
16: Mert abban ráírva kenőcsre, hogy csak külsőleg.
14: Mivel nincs egyetértés az alpolgármester személyét illetően, ezért javaslom, beszéljünk másról is. Ősztől még több munka lehetőség lesz a faluba, mert újra kinyitjuk a csáti szénbányát. Én leszek majd a bányaigazgató, a tanárnő a bányamérnök, a boleráz meg a bányafelügyelő.
15: És mi lehetnék?
8: A bányarém, mama.
14: Szóval lesz itt munkahely bőven, hiszen hamarosan megépül a petárdagyár és az akkumulátorüzem.
16: Aztán mit ad csátnak ez a petárdagyár?
14: Robbanásszerű fejlődést. De az akkumulátorgyár sem okoz környezeti károsodást, erre a savamat adom. Tisztelt falugyűlés, végezetül egy örömhír, hogy az idén megrendezzük az első csáti szőlő- és borkarnevált, ahol mindenki az egyéniségéhez illő szőlőfürtként fog felvonulni. A tanárnő már össze is állította, hogy kihez milyen szőlőfajta illik.
3: Nos, tapasztalataim szerint a polgármester úrhoz a bikavér illik. A bolerászhoz a szürke barát, a Li úrhoz jufark, a Cilingerhez pedig a mazsola.
16: Várjanak már, hát én hozzám elég szőlőfajta illik.
17: A kecskecsöcsű mamu.
18: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kajzer Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
19: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
20: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk a délutáni adásunk ismétlése volt.
19: Fél van.

2:30. Jó estét kívánok, hírösszefoglalón következik. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyét mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Magyar Péter hozzátette, a Tisza kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat, és megfelel az európai jognak is. Orbán Viktor volt miniszterelnök, az elhangzottakra válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg egy évre. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, és hangsúlyozta azt is, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott, a Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posvai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több ezren vettek részt Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Az Észak-Ír fővárosban és több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Váratlan közjátékkal zárult 14. Leó pápa spanyolországi útja. A pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. Végül Fülöp spanyol király felajánlotta magánrepülőgépét Leó pápának. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente többször közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónap.

0: akkor szólal meg. Egy hír a vonattal közlekedőknek. Gázolt a vonat a Pest vármegyei Tápió Györgyénél. A helyszínelés miatt a szerelvények csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. A baleset helyszínén a Szilvási úti vasúti átjáró átmenetileg nem használható, hívta fel a figyelmet a MÁV Inform. A folytatásban sport. A katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal a labdarúgó világbajnokság B csoportjában. Ezekben a percekben Brazília Marokkóval játszik. A 4. percben az állás 0-0, 3 órától Haiti Skócia, 6 órától pedig Ausztrália Törökország találkozót rendeznek. A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros Olympiakos Pireusz 16-13. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajaknégyes aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenő Európa bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. Kőhalmi Emese 1000 méteren lett aranyérmes, ebben a számban Kopasz Bálint ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Lucanna 200 méteren, míg a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes négyes 500 méteren lett bronzérmes. A parakolyakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Csuba Róbert pedig ezüstérmet szerzett, Varga Katalin bronzérmes lett. Végül az időjárásról. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. A Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön erős lesz az UV-sugárzás. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharos felfokozódik a szél. Éjszaka 8-17, napközben 24-28 fok valószínű. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. A hangmester Rász Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk. További kellemes rádiózást, a pihenni térőknek jó éjszakát kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Keszthely szívéből a főtérről jelentkezünk. Ezen a hétvégén Keszthely igazi ünnepi hangulatban él. Tartanak a városnapi rendezvények, ma is holnap még számtalan programra, előadásra, koncertre és bemutatóra érdemes eljönni ide a városba. Az országjáró műsora után például ma délutántól a helyi közösségek veszik birtokba itt a főteret, ahonnan most jelenleg mi is szólunk. Érkeznek azok a közösségek, akiknek munkái színesít, aktív tagjai pedig mozgatják a helyi életet, de amíg ők megérkeznek, addig mi is benépesítjük a hangok segítségével itt Keszthely tereit, megmutatjuk Keszthely értékes embereit. Nagyon sok mindenről szóltunk már a délelőtti műsor részben, és a délutánra is maradt érték. Az újkori Helikon ünnepségek a Dunántúli Középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező két évente megrendezésre kerülő kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 18 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik összetudásukat. Hogy hogyan pesdül meg az ifjúsági élet egy-egy ilyen Helikon ünnepség alkalmával, milyen művészetek terén mérik össze a fiatalok a tudásukat, erről is beszélünk mindjárt. Ma is tartsanak az országjáróval, Keszthelyre hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig.

0: Szabályok, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbút.
1: Keszthely városából jelentkezik az országjáró, és itt az országjáró vándorbot mellette dr. Tóth Gergely, Keszthely város polgármestere, kezében egy szalaggal, és ezt a szalagot felkötjük az országjáró vándorbotra, amin van egy idézet, vagy egy olyan mondat, ami az itteniek számára meghatározó. Polgármester úr, mit írtak a szalagra?
2: Szál egyenesnek én maradok csak, napnak és tündérszerelemnek, sárga virága búvik tenyeremben, s álom a szél rohamát mosolyogva.
1: Ez egy idézet.
2: Igen, ez Csengei Dénesnek, városunk nagy szülöttjének egy versora. Csengei Dénes a Magyar Demokrata Fórumnak volt az egyik alapító tagja. Sajnos nagyon fiatalon meghalt, mindössze 38 évesen, 91-ben komoly szerepet játszott a rendszerváltásban.
1: Most ahol beszélgetünk, Keszthely város egyik emblematikus helyeit körbenézek, ugye épített örökség, a főtér. Hogyan fejlődik egyébként Keszthely városa? Milyen dinamika van ebben?
2: Csipke Rózsika vára, talán olyan állapotba vettük át a várost, erre jó példa ez a főtér is, amit a helyi népnyelv csak kőtérnek nevez. Egyfelől nagyon szép és fölejt újítva 15 éve, másrészt sajnos nagyon kevés a zöld. Néhány fa elültetésén kívül még nem tudtunk nagyot előrelépni, viszont a másik ilyen emblematikus színhelyünk az a Helikon Park. Saját erőből összefogással megcsináltunk, itt gyakorlatilag egy új szót is alkottunk, elindult az úgynevezett parkász mozgalom. Önkéntesek lemennek oda, borostyánmentesítenek, ültetnek. Volt olyan alkalom, hogy egyszerre 200 ember ültetett 80 fát, és mindez közadakodásból. Még egyszer nem csak pénzzel adakozunk, hanem magunk is elmegyünk oda dolgozni. Gyönyörűen elkészült ez a park, világítás van, padok, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki erre jár, az néz.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy a civil közösségek is jól tudnak egymás mellett egymásért dolgozni?
2: Igen, én az önkormányzatnak lán egy ilyen pénz hiányos helyzetben, és eddig ugye azért mi ellenzékben is voltunk a kormányváltásig. Azt gondolom, hogy az a feladata, hogy segítsen a közösségnek a munkáját fölemelni, ne akadályozza, az a minimum, de ha lehet, akkor segítse, és ez nagyon jó működik vártakkal, a parkkal. Itt volt egy ilyen óriási adventi koszorú 120 köbméter tűzifából, és azt utána odaadtuk a rászorulóknak. Az izraeli temetőnek elkezdődött a felújítás, az egyik mólót már megcsináltuk. Tehát legalább 4-5, de sokkal több civil mozgalom gyakorlatilag maga csinálja ezeket. Az önkormányzat hozzáteszi, amit tud, de azt gondolom, hogy így kéne működni egy igazi városnak és egy közösségnek. Kicsit olyan, mint a szervezet, hogy kisebb részekből összetevődik egy nagyobb egység, és ezt nagyon jó megélni, és ez a legkellemesebb része a politizálásnak.
1: És Keszthely városa, ha a lélekszámát veszük, akkor hány fős?
2: 18 ezer.
1: Ennél sokkal többen vannak nyári szezonban.
2: Igen, sokszorosa ennek, illetve azért téli szezonban is van egy nagy vozás körzete, tehát itt vannak az iskolák, itt van a színház, az uszoda, Balatont akkor nem is említem, tehát sokkal nagyobb a térségi szerepünk, mint amit
1: alatt. És milyen jövőbeli nagy terveik vannak, amit itt Keszthelyen, keszthelyiek meg szeretnének valósítani?
2: A legfontosabb, ugye itt nagyon jó idősnek lenni, és nagyon jó fiatalnak lenni. A közepe az nagyjából hiányzik, tehát igazából volt némi könnyűipar a rendszerváltás előtt, ami azért eltűnt. Szeretnénk úgynevezett kék gazdaságot itt fölépíteni, egy új ipari parkot, és olyan kisebb környezetbarát üzemeket, kutatásfejlesztést, ami belefér a fenntartató fejlődés koncepciójába. Mi a szelíd fejlődésnek hívjuk, és az egész város stratégiába simul bele. Még egy dolog, hogy nagyon szeretnénk, a Balaton ugye régóta nincs kotorva, szeretnénk az iszapfeldolgozásnak is egyfajta központjává válni. Ezzel úgy érzem, hogy ez nekünk is egy kitörési pont lenne, a tónak az egészségét meg lehetne óvni.
1: Többen mondták, igen, hogy ez a kotrás már várat magára, meg itt a széljárás miatt is alakul ki ez a helyzet, vagy miért annyira erős itt ez a probléma?
2: 18-20 éve valóban nincsen a Balaton kotorva. Egyes becslések szerint 40-50 milliárd forint hiányzik ebből, tehát ez állami döntés volt annak idején, hogy ezt megszüntetik, és nyilván állami döntés kéne, hogy ezt újra tudjuk indítani. Ugye az Zala hozza be a hordalékot a Balatonba, és az itt a nyugati medencébe kering, és minél inkább elzárják a keringési utat, illetve vannak ilyen iszapcsapdák, amik megteltek itt több évtized alatt, ezeket kéne kiüríteni, kirakni átlépni a partra, az iszapot két frakcióra bontani, az egyik része az homok, nagyon értékes, a folyami homok mind az építőiparban, mind a strandokat egyébként ezzel homokozzák föl, másik felét viszont mezőgazdaságilag lehetne hasznosítani, ez tele van ugye szerves anyaggal, az ami rossz a tóba, hiszen ettől olyanok leszünk előbb-utóbb, mint a fertőtő, ugye az a tavaknak valamennyire természetes életciklusa, az a mezőgazdaságban meg jó, nyilván be kell minősíteni, kellenek hozzá gépek, kotróhajók. Nem egy egyszerű történet ebben a mai túlbürokratizált világban, de hát próbáljunk most lobbizni ebbe az irányba.
1: Ez fontos lenne, gondolom, mert azért a turizmus, a Balaton az nem egy utolsó szempont.
2: Amellett, hogy a turistáknak ez fontos, az itt élő lakosoknak fontos, én úgy gondolom, hogy ez az első, amit a jövő generációkra hagyunk. Tehát én nem annyira abban látom a szerepemet, hogy nagy szállodákat építsünk és beton dzsungeleket hagyjunk az örököseinkre, hanem pont az, hogy megtartsuk a tavat, és pont a zöldet, meg a területet, meg a tó egészségét adjuk tovább a generáció.
1: És polgármester úr, ha egy mondatban meg kellene határozni a jövőt, akkor mi lenne az a célmondat? Mondjuk milyen legyen Keszthely 15-20 év múlva?
2: Azt szeretném, hogyha egy okos, fiatalos, de nagyon élhető város lenne, amelyik zöld, ránézés és kék ebben az értelemben, hogy a fenntartatóságot szolgálja, jó élni minden generációknak.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Okos, fiatalos városnak álmodja a polgármester Keszthelyt a jövőben is. Hát biztos, hogy fiatalos, és biztos, hogy nagyon okos. Ezt bizonyítja akár az újkori középiskolás Helikon ünnepségeknek a sora is. Horváth Zoltán érkezett meg, az újkori középiskolás Helikon ünnepségek alapítványának elnöke, vezetője. Ez már az újkori jelzővel utal valamire. Ugye történelmi gyökerekről beszéltünk nagyon sokat ma itt Keszthelyen. Hát ennek is komoly múltja van, ennek a seregszemlének, ennek a művészeti találkozónak.
4: Egészen pontosan 1817-ben Festecsés György hívta ide az akkori irodalmárokat, írókat, költőket, hogy egy februári napon megünnepeljék a császár születésnapját, és ilyen módon a magyar kultúrának is adózzanak. Onnantól kezdve elindultak a helikoni ünnepségek Keszthelyen. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon fontos múltra visszatekintő esemény és kulturális program, amit a mai napig gyakorlatilag ápolunk. Az újkori helikoni középiskolás helikoni ünnepségek alapítvány 1992-ben jött létre, és onnantól kezdve két évente szervezi az alapítvány a város többi intézmény közösen ezt az őszművészeti ünnepséget.
3: Annak idején, amikor a Festeticsek korában elindult, ugye ennek az volt a célja, hogy ide érkezzenek Keszthelyre az akkori kornak a művészei, írói, költői, aztán ugye ez a művészeti vonal, ez tágabbá alakult és szélesedett a paletta. Hány művészeti ágban mutatják meg ma a fiatalok magukat itt a Helikon ünnepségek során?
4: 20 művészeti kategóriában versenyeznek a diákok. Közel 2000 diák érkezett idén is, április 16 és 18-a között ide Keszthelyre. A kórus, a próza, az irodalom, a színjátszás, könnyű zene, komoly zene, a néptánc, folklór, ének, tánc, tehát nagyon-nagyon széles az a paletta, az a kínálat, vagy azok a versenyszámok, kategóriák, amelyen belül a diákok megmérettethetik magukat, és az is nagyon fontos, hogy a hazai művészvilág legkiválóbb tagjaiból, illetve legkiválóbb művészeiből válogatjuk ide a zsűrit, akik aztán minősítik ezeket a diákokat. Ez szakmai művészeti szempontból egy nagyon intenzív és nagyon komoly három nap itt Keszthelyen, ami aztán mindig egy nagy gálával zárul.
3: Balatoni Színházad ennek helyett, vagy az iskolákban zajlanak a megmérettetések?
4: Amikor 2000 diák megérkezik az a körülbelül 200 pedagógus kísérő, akik felkészít, akik ugye kísérik a diákokat, akkor gyakorlatilag elárasztják Keszthelyt. A Balaton Színház, a Balatoni Múzeum, a Festetis Kastély, a Csokonai AMK, azok a legnagyobb helyszínek, a Keszthelyi Zeneiskola, nem szeretném őket se kihagyni, ezek a legnagyobb helyszínek, ahol megszervezzük a versenyeket, de ezen kívül természetesen a keszthelyi szállásadók, az éttermek, a keszthelyi középiskolák, mindenki összefog azért, hogy méltóképpen tudjuk vendégül látni és megszervezni ezt a több mint 200 éves múlttal rendelkező ünnepség sorozatot, ezt a hagyományt.
3: Biztos vannak olyan pillanatok, amelyeket a szívébe zár. Mondjon egyet-kettőt, amire úgy nagyon szívesen emlékszik.
4: Ugye egy számtalan olyan eseményt rendezünk, ami kíséri a versenyeket, tehát délután a gyerekek együtt lehetnek, a diákok együtt lehetnek, egymást jobban megismerhetik. Idén újdonságként szerveztünk egy fantasztikus fáklyás felvonulást. Innen a főtérről indultunk fáklyákkal, a helikonos diákokkal együtt le a Helikon Parkban található helikoni emlékműhöz. Mi mindig azt mondjuk, hogy ide jövünk, ide hívjuk a diákokat, vendégül látjuk. választjuk a diákokat, akik megmutatják a kreativitásukat, a tudásukat, és azt is szeretnénk, hogy közösséget is teremtsünk, hogy megismerjék egymást, inspirálódjanak egymás művészetéből, és egy jó élményen térjenek el, és úgy engedtük el őket itt április 18-án délután, hogy vigyétek magatokkal a helikoni lángot, adjátok tovább a diákoknak, adjátok tovább a tanároknak, és két év múlva pedig nagy szeretettel várunk titeket vissza.
5: Állj, vigyázz!

0: Ha a Balatonon járunk, enyém a világ hallhattuk az előző muzsikában, és most itt járunk az országjáróval, úgyhogy az országjáró hallgatói, a világ és Keszthely minden egyes szegletét megpróbáljuk megmutatni. Vendégünk itt a folytatásban Szántó Éva, aki idegenvezető, de van egy olyan séta, hogy keszthelyi séták, saját maga fejlesztette. Hol kezdjük, kedves Éva, itt mai országjáró sétánkat Keszthelyen? Miről beszéljünk legelőször?
1: Hát itt vagyunk a főtéren, és innen a főtérről északi irányba, hogyha elindulunk, akkor a Sétáló utcára érkezünk meg, Keszthely egyik legikonikusabb utcája.
0: Távolban meg a kastély van.
1: Így van, a távolban pedig a kastélytornya is látszik. Ezt az utcát a századfordulón keszthelyi korzóként is emlegették.
0: Ma is az, mert bocsánat, hogy közbevágok.
1: Abszolút. Gyakorlatilag Sétáló utca a mai neve, de ez a korzó is egyébként Sétáló utcát jelent, tehát szerintem egyébként sokkal jobban is hangzik. És ezen a Sétáló utcán rengeteg gyönyörű századfordulós épületet láthatunk, és ezekben a házakban több híres személyiség is született, és ezek közül az egyikről beszélgetünk.
0: Hát induljunk el, és akkor itt már mutatja is Éva a kezével, hogy ez egy olyan ház, egy emblematikus ház, mert aki ezt a házat lakta, az világhíres lett, vagy világhírű lett.
1: Őt Simon Erzsébetnek, vagy ahogy mindenki ismerte, Simon Böskének hívják, így emlegette egyébként mindenki. Ő 1909-ben született itt Keszthelyen, és már kislányként egy nagyon-nagyon szép kislány volt. 16 évesen pedig ennek a keszthelyi korzónak a legszebb hölgyévé választották meg. Hát így indult el egy olyan karrier, aminek a végén ő egy nagyon komoly szépségkirálynői titulust nyert el, sőt nem is egyet.
0: Soroljuk föl, nekem elkezdte Éva mondani, hogy amit csak lehet, mindent begyűjtött. Nem csak hazai, hanem világszinten.
1: A keszthelyi korzó szépének az elnyerése után megnyerte a Balaton tündére nevű díjat is. Ez gyakorlatilag egy balatoni szépségverseny volt, amit Siófokon rendeztek, gyakorlatilag a helyi nyári üdülő turistáknak a szórakoztatására. És ezután jött egy komolyabb megmérettetés, ugyanis 1928 végén kiírták az első magyar szépségkirálynő versenyt. És a barátnője indítására ő elindult. Ezt a versenyt 29 januárjában rendezték, és nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon sokan jelentkeztek rá, de Simon Böske bizonyult a legszebbnek, úgyhogy ő lett Magyarország első szépségkirálynője.
0: Itt nem állt meg még, ugye ez a szépséges hölgy, hanem meghódított egész Európát is.
1: Minek után megnyerte a magyar versenyt, megkapta a lehetőséget, hogy részt vegyen az európai szépségkirálynő választáson. Ez egyébként az egyes országok nyertesei mérettettek meg az európai szépségkirálynő versenyen. Ezt Párizsban rendezték, ahonnan egyébként maga az egész szépségkirálynő történet indult, és Simon Böske ezt is megnyerte. Így ő lett Európa legszebb hölgye, és Európa első legszebb hölgye.
0: És itt még nem ért véget a sor?
1: Igen, valóban nem ért véget, ugyanis az európai és az amerikai nyertes között megrendezték a világ legszebb hölgyének a megválasztását, a Miss Universe-t. Ezt nem Párizsban tartották, hanem már lent a tengerparton Franciaországban. Gyakorlatilag két hölgy versengett, ugye? Ezt a versenyt viszont nem döntötték el. Ennek szakmai és politikai oka is volt, és végül ez lett a döntés, hogy megosztva, de az amerikai és az európai nyertes is megkapta ezt a bizonyos világ legszebb hölgye címet.
0: Na és ha ezek után Simon Böskét leszeretnénk ilyen, hogy a hallgatók elképzeljék, ha becsukják a szemüket, milyen hölgyet lássanak maguk előtt?
1: Ő gyakorlatilag azt a hölgyet képviselte, aki megjelent a 20. század elején, és akit a mai napig ismerünk, mint tipikusan szép hölgyek. Magas volt, karcsú volt, kb. 50 kiló volt és 170 centi fölötti magassága volt. Már nem viselt fűzőt, nem viselte a tradicionális ruhákat. Rövid volt a haja, kicsit hullámosra be volt sütve. Megjelent egy picit a smink és a rúzs, amik gyakorlatilag teljesen újdonságnak számítottak ebben a korban.
0: És hát olyannyira, hogy megfelelt az akkori karakternek, szépségideálnak, hogy Hollywoodba is hívták filmezni.
1: Igen, hogy azt is tudni kell róla, hogy ő egy természetes szépség volt, tehát nagyon szép, szimmetrikus arca volt, nagyon szép testalkata is volt neki, és valóban minek után megnyerte ezeket a versenyeket, Hollywoodba is hívták, ő azonban ezeket elutasította.
0: Nagyon szépen köszönjük Évával, Szántó Évával, folytatjuk még városi sétánkat itt Keszthelyen, Keszthelyi séták címmel, ez volt a bevezető, szépségről beszéltünk, de szép épületekről is lesz még szó.

0: Tele a szívem énekelte a Honey Beast. Hát biztos vagyok benne, hogy szeretettel és alkotói kedvel most el a gyerkőcök, és Simon Edith szíve is itt kezd helyen a főtéren, mert hogy gyakorlatilag egy kis keramikus műhely költözött ki ide, és itt alkotnak a gyerekek ön előtt, de mielőtt még velük is beszélgetek egy keveset. Ennek múltja van itt kezd helyen, igaz? Edithet kérdezem, aki talán több mint 50 éve van itt egy alkotó műhely, egy keramikus műhely.
1: 2 évvel ezelőtt ünnepeltük az 50. évfordulónkat. Én 52 éve vagyok a szakkörbe. 50 évet én vezettem a szakkört, ő Szibéla indította el a műhelyt.
0: És Maszatos Mesterség, ilyen címmel adta ki egy kis összefoglaló könyvecskét. Hát Maszatos Mesterség, de milyen szép eredmények születnek a végén, ugye?
1: Igen, ez tulajdonképpen egy patronálónk, dr. Tetanovics Katalin néprajzkutató találta nekünk ezt a címet, és azóta mindig ezt használjuk. Mindenhol, ahova megyünk, Maszatos Mesterséggel indulunk.
0: Maszatosak itt a kis gyerkőckezek. Léna, te mit alkotsz éppen? Mit csinálsz?
2: Halat.
0: Halat. Hát én látom már, az uszonya megvan, ugye?
2: Igen.
0: Mindjárt feje is lesz, és itt van melletted a testvéred, Luca is. Te mit csinálsz?
2: Gyíkot.
0: Szóval, hogy az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy mit alkotnak a gyerekek, alkossanak, mert leköti a figyelmüket, és addig sem unatkoznak, vagy ami még rosszabb manapság, hogy a telefont nyomkodják.
1: Igen, ők nagyon sokat alkotnak egyébként, amikor megérkeznek hozzám, mint nagymamához. Az első, mami, mikor agyagozunk? És akkor megyünk, és több banános doboz alkotásuk van már, amit a pár év alatt készítettek, hát most 8 évesek lesznek. Egyébként a táborba is minden nyáron szervezünk a művelődési központtal tábort, és a gyerekek leülnek 9 órakor az asztalhoz alkotni, és 12-kor úgy kell őket felkelteni, hogy vége a tábornak.
0: Vannak azért itt az idősebb generáció képviselői is, Elek Attila alkot itt még a lányok mellett. Hát egy nagyon mesebeli dolgot alkotott. Mit kértek a kicsik?
3: A lányok kértek tőlem egy várkastélyt, úgyhogy azt fognak kapni a hercegnők.
0: Hát mert készülnek a halacskák, a gyíkok, és készül egy várkastély, de egyébként ön lelkes tagja ennek a szakkörnek, a fazekas keramikus körnek. Sok-sok éve alkot már itt a csapatban?
3: Hát 7 éve vagyok a szakkörbe, és azóta rendszeresen ugye járok és alkotok. Rendszeresen járunk egyébként kiállításokra, rendszeresen járunk a Magyar Kézművességért Alapítvány kiállításaira. Most is készülünk erre a soron következő kiállításra. Gödöllőn fog lenni, és viszünk rá az egész szakkör tulajdonképpen. Éppen közös munkát is visz rá.
0: Egészen más területen dolgozik ön, ha minden igaz is, itt jól súgták, reumatológusként dolgozik, és azért ez mégis egyfajta kikapcsolódás kell, hogy az embereknek a gondját, baját, akár az alkotásban egy kicsit kiheverje, kicsit megszépüljön a lélek a nap.
3: Szerintem az mindenkinek kell, úgyhogy mindenkinek jót tesz az, hogyha foglalkozik művészettel is.
0: Művészetterápia, ugye akár az is gyógyíthat, és visszaléptem Simon Edithhez. Bárki lehet tagja a keszthelyi szakkörnek? Tehát nincs olyan, hogy én ügyetlen vagyok, én a gyurmázást is meguntam gyerekkoromban. Ha újra szeretném kezdeni, akkor lehet, hogy még gyönyörű tálakat, szilkéket, kancsókat fogok alkotni?
1: Igen, szeretettel várom, hogyha a keszthelyre jön. Igen, bárki lehet, és nagyon sokan jönnek egyébként nyugdíj után. Fiatal a szakkörnek az átlag életkora, de jönnek a nyugdíjasok, mert azt mondják, hogy nyugdíj után szeretnének valamit választani, és nagyon sokan az agyagozást, a kerámia készítést választják, és szeretettel várunk mindenkit.

0: Itt kezd helyen a Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem Georgikon kampuszán, és fontosnak tartják a múlt örökségének tiszteletét, ápolását, és olyan embereknek az emlékének a megőrzését, akik valamiért fontosak itt kezd helyen. Erről is beszélgetünk dr. Lukács Gáborral, docenssel, ugye itt az egyetem kampuszán dolgozik, és van két ikonikus név, Szendrei Júlia és Gyulai Pál.
1: Így van, Szendrei Júlia itt született Keszthelyen, az új majorban, a mai Szendrei majorban, abban az épületben alakítottuk ki először az emlékszobát, utána pedig 2023-ban az emlékházat, amiben meglátta a napvilágot, amiben édesapja Szendrei Ignác ispánként szolgált, és idén pedig az a szerencsés helyzet volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületével közösen Ovaimer Oliver kurátorsága mellett sikerült egy gyönyörű kis emlékszobát átadnunk Gyulai Pálnak.
0: És ez a Szendrei emlékszoba, ez hogyan néz ki, ha belépünk oda, akkor mit képzeljünk el? Szóval itt a hallgatók, hogyha majd egyszer eljutnak ide, akkor mivel találják magukat szemben ott?
1: Hát Szendrei Júlia valamikori lakóhelyét egy picit nyilván a kor igényeinek megfelelően átalakították az 1920-as években, és mi ehhez alkalmazkodva alakítottunk ki egy 6 teremből álló kiállítást, amiben van egy tematikus rész a családtagoknak, családtagok életútjának, van Szendrei Júlia irodalmi műveinek, verseinek, prózai műveinek, van egy Szendrei Ignác terem, amit tavaly novemberben adtunk át, és hát van a Gyulai Pál emlékszoba, tehát ezek egymásból nyílnak, egy régi klasszikus cselédház, vastag falakkal, nagyon szép, ikonikus ablakokkal, ajtókkal, tehát ez olyan, mint egy mesevilág.
0: Azt mondják, hogy ön ennek az emlékháznak gondnoka és őrzője, mert hogy szívügye.
1: Így van, 2008 végén kezdtük el az emlékszoba kialakítását, és hát azóta 18. éve kitölti az időm egy részét.
0: De hogy mennyire fontos ez az ön számára, mi sem bizonyítja jobban, hogy ugye ma itt Keszthelyváros napját ülik, ünnepnap van, tanár úr megkapta Keszthelyvárosáért kitüntetést is, gratulálunk.
1: Köszönöm.
0: Azért ez elismerés a munkájáért.
1: Nagyon jó szívvel csináljuk itt többen is, nyilván csapat nélkül, egyetemi háttér nélkül nem lenne semmi ebből, de azért nagyon jól esett, hogy a város elismerte a munkánkat.
0: És van itt egy könyv még, amit szorongat, egy veretes könyv, nem is tudom, mikor adhatták ki, talán még a múlt század végén?
1: Az 1882-es Gyulai Pál költeményei könyvet hoztam ide. Gyulai Pál itt még élt. Ugye róla annyit érdemes tudni, hogy a 19. század második felének az irodalmi pápája volt, idézőjelben mondva, nagyon komoly kritikai munkát végzett, és hát ő volt az, aki Szendrei Ignácról bebizonyította azt, hogy tudott Szendrei Ignác jó após is lenni. Önmagáról írta, mennyivel rosszabb költő volt Petőfinél, annyival jobban viseltetett Szendrei Ignác az irányába. Gyulai Pál egy nagyon fontos személyiség, és nagyon remélem, hogy vissza fog jönni az irodalmi köztudatba, mert egy picit talán elfeledtük.
0: Aki itt jár és betér önökhöz, az biztos kap annyi ízelítőt, hogy sokkal jobban utána fog majd nézni, meg olvasni is tőle.
1: Bízunk benne, hogy ez a pici emlékszoba maga kis 13 négyzetméterével fel fogja hívni a figyelmet, és hát minél több programot szeretnénk itt tartani, jelenleg még bejelentkezéssel, de a nyáron fix nyitva tartással is fogjuk várni.
0: Egyetemen, ahol agrárium meg az élettudomány áll középpontban, egy ilyenféle múlt, egy ilyenféle örökség ápolása, gondozása, az miért ennyire fontos?
1: Hát Keszthelyen lokálpatriótaként nyilván ez egy fontos szerep. Az az egyetem, amelyik a múltjából nem tud építkezni, annak én úgy gondolom nem nagyon van jövője, és a Matei úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon előremutató.
0: Mondhatnám azt, hogy az egyetemi hallgatók közül nem árt, hogyha mindenki egyszer ebbe az emlékszobába, emlékházba ellátogat.
1: Így van, el is szoktuk vinni őket, az agrártörténet és a falu szociológia kurzusokon rendszeresen kimegyünk.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Akár Szendrei Júlia szülőházának kertjében is sétálhatnánk. Legalábbis nekem ez jutott eszembe, ahogy Dancsecs Diana bőrműves népi iparművész alkotására néztem, egy táskát hozott, amelyen nemezeléssel, a bőr és a nemez találkozásával nemezeléssel egy virágos kert elevenedik meg előttünk. A bőr szeretete volt előbb, vagy a nemez, vagy a kettő egyszerre? Hogyan alakulnak ki ezek a természetes anyagok kombinációi?
4: Nálam a bőr volt először, érettségi után, amikor pályaválasztásra választásra került sor, akkor én a bőrművességet választottam. Akkor ezt a szakmát még bőrtárgykészítésnek nevezték, ma népi bőrművesség a neve, és ez sokkal többet elmond róla, hiszen a hagyományos pásztorművészetből kiinduló bőrművességgel foglalkozom én. Tehát mindent kézzel készítek.
3: Kezét akkor az idő, meg a munka az úgymond megeszi. Tehát ezért ezeken a bőrökön át dugni, át nyomni akár egy tűt, vagy bármilyen technikai eszköz, azért az kemény fizikai kihívás is.
4: Sokszor megkérdezik akár rendezvényeken is, hogy nehéz ez a szakma, ami nekem már nem.
3: Megszoktam, mindent meg lehet szokni, de nagyon érdekes, hogy a pásztor művészet, pásztor hagyomány elemeit tovább élteti modern verzióban. Hozott egy nagyon különleges övet, ahol a bőr és a nemes találkozása egy nagyon izgalmas textúra hatását kelti, tehát ez akár egy fekete női ruha kiegészítőjeként, akár mai városnapi ünnepségen is csodálatosan megállta volna a helyét. Ez a cél, hogy ezeket az elemeket hordhatóvá, szerethetővé tenni akár a 21.-22. században is, majd előre nézve.
4: Igen, 100%-osan ez a cél, hogy a régi hagyományos technikákat, díszítő motívumokat úgy tudjuk tovább éltetni, hogyha mai használatra ezeket átfordítjuk. Tehát van, hogy a motívum, van, hogy a technika.
3: Karján is van egy nagyon izgalmas karkötő, azt mondta, hogy ez is pásztor hagyományt idéz?
4: Ezt úgy hívják, hogy szironyozás, tehát a bőrből ki van vágva egy bőrszál, ezzel van díszítve maga az alapbőr.
3: És ez is egy nagyon modern nő kiegészítője lehet, akár ezek a fülbevalók, amelyek nagyon különleges, ilyen napsárga és szalmasárga ötvözete, vagy a bordó és a barna színkombinációja, de térjünk vissza a kis retikülhöz, amely önmagában már egy kicsit időutazás, visszatért ehhez a nagyon izgalmas, még nagymama idejéből itt maradt és újra felfedezett, hajlított keret, amire tulajdonképpen ezt a bőrtáskát rádolgozza a nemez ötvözetével. Van ennek egy újra felfedezés, ennek a vintage stílusnak?
4: Szerintem van. Leginkább ez pár évvel ezelőtt volt, amikor hát lehetett vásárolni megint ilyen kereteket itthon, és én akkor kezdtem el, elég sokféle formában használtam ezt a keretet. Ma már nincs belőle olyan nagyon sok, egy-két táskám van, meg ilyen kisebb fajta pénztárcák, igazából én apró pénznek, ami praktikus.
3: Az én gyerekkoromban ez még a nagy év volt, és mennyire örülök, hogyha most lehet nekem is egy ilyen. Érdekes, hogy az ember öregszik, telnek vele az évek, tényleg megtanulja becsülni, vagy olyan jó emlékeket idéz fel egy különböző kornak az utóélete. Tehát, hogy ezért is jó, hogy ezek a motívumok, ezek a hagyományok modern kiegészítésként, de itt vannak velünk.
4: Igen, és nagyon sokaknak idéz tényleg emlékeket, hiszen amikor rendezvényeken vagyok kint, és látják ezeket a keretes termékeket, akkor nagyon sokszor mondják, hogy a nagymamának volt, hogy gyerekkorban volt, hogy még a padláson van, tehát abszolút multidéző tárgy.
3: Van-e most olyan, amin dolgozik, ami úgy nagyon ott motoszkál a fejében, valami különleges új kombináció, valami új forma, új stílus, új szín?
4: Ami nekem a kedvenc technikám, az a szironyozás. Ez egy alappásztorművészeti technika. Kecskebőrt igazából csak szőrtelenítjük mézteljel, és utána ez ki van belőle mosva, és ki van feszítve egy keretre. Ez egy fehér, kemény anyag lesz, kicsit megvizezve lehet dolgozni, és ezzel különböző díszítéseket lehet csinálni, és ezt próbálom meg én minden inkább tovább vinni, tehát táskákon, öveken, ékszereken, minél több mindenen.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: És a folytatásban folytatjuk sétánkat itt Keszthelyen Szántó Éva idegenvezetővel, a Keszthelyi Séták kitalálójával, vezetőjével. Merre menjünk, Éva, tovább? Azt mondta, hogy az előző beszélgetésünket akkor követhetjük.
5: Hogyha a főtérről elindulunk a Kossuth Lajos utcán, akkor kb. 800 méter múlva megérkezünk a Szent Miklós temető bejáratához. És ez így helytörténeti szempontból egy nagyon-nagyon izgalmas része a városnak.
3: Hát a temetők mesélnek, hogyha tudunk arról olvasni, hogy mit is kell felfedezni a múlt szövetéből. Nagyon izgalmas volt a Nemzeti Sírkertben is műsort készíteni előzetesen, mi azt gondoltuk, hogy nehéz lesz, de nem, mert ugye a történelmi nagyok és a történelmi személyek megidézése az mindig egy szép történetet hoz elénk.
5: Ez abszolút így van, és egyébként ilyen városi séták, vagy így a város felfedezésének is egyébként egy különleges és izgalmas helyszíne. Az utóbbi időkben egyébként egyre nagyobb trendje van, úgymond ennek a fajta városnézésnek, arról nem is beszélve, hogy itt azért rendszerint csend van, és egy kellemes, nagyon nagyon szép rendezett környezet, és nagyon-nagyon izgalmas történetek és gyönyörű sírok, kápolnák, mauzóleumok és hasonló helyek.
3: És kiknek a sírjai találhatóak meg itt?
5: Hát ebben a temetőben több mint 5000 sír van, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyi, illetve neves személyiség fekszik vagy itt. Talán a legkülönlegesebb, a legnagyobb és a legimpozánsabb az a festetés családnak a mauzóleuma, amit 1925-re építettek meg, miután Mary Hamilton, a szeretett feleség elhunyt, és festetés Tassilo ezzel a nagyon szép mauzóleumba helyeztette a feleségét, aztán később ő maga is ide került, aztán a fiúk és az ő felesége is.
3: És hogyha a mauzóleum előtt megállunk, akkor láthatunk valami emléket, festményt, bármiféle képet a szeretett feleség? Vagy akár van olyan alkalom, amikor egy-egy ilyen vezetett séta alkalmával ön mondjuk képeket vagy albumokat mutat, mert ugye az is egy jó kiegészítése, hogyha nem csak beszélünk róluk, hanem látunk egy korabeli alkotást is a személyekről, akiknek az emlékét megidézzük.
5: Ez abszolút így van, és én nagyon szeretem is egyébként illusztrálni a sétákat, úgyhogy mindig keresem ezeket a régi archív felvételeket, amik tényleg azokból a korokból származnak, amikor azok az emberek éltek. A mauzóleumnál egyébként nincsenek kirakva a képek a festetés család tagjairól. Maga az épület nagyon impozáns, tehát szerintem az is elviszi a fókuszt, de ha már ott vagyunk, én egyébként kiszoktam képanyaggal is egészíteni, hogy tényleg lássuk őket, mert itt teljesen más az embernek az érzete magáról, a szeméről, hogyha látjuk, hogy hogy nézett ki.
3: Biztos vagyok benne, hogy rengeteget olvas, akár régi történelmi bejegyzéseket, naplókat, levelezéseket, hogy a személyiségekről is képet kapjon. Mit lehet tudni akár erről a Lady Hamiltonról, a szeretett feleségről? Milyen hölgy volt ő annak idején?
5: A kastélyban van egy festmény, ami kapcsán el szoktam mindig mondani, hogy egy nagyon kedves és barátságos hölgy volt valószínűleg, de egyben volt egy nagyon erős személyisége is minden bizonnyal, hiszen a saját első esküvőjén nemet mondott, mert nem akart hozzámenni Alberthez, a monakói herceghez. Aztán pápai segítséggel elintézte, hogy ezt a házasságát érvénytelenítsék. Aztán eljött nyugatról keletre, ő mégiscsak az angol-skót királyi családból származott, és egy kötött egy második házasságot saját társadalmi szintje alatt egy picivel, úgymond. Szóval, hogy az ember ilyen dolgokat csinál, és ráadásul szerelmi alapon köti a házasságát, egy olyan korban, amikor ez nem volt jellemző, akkor biztos, hogy ő egy erős karakter lehetett.
3: Izgalmas ez a történelmi utazás, folytatni is fogjuk Szántó Éva idegenvezetővel. Tartsanak az országjáróval, kezd helyem.

0: Mark Almárk muzsikált itt nekünk. Mit hallottunk?
1: Mendelssohnt, a Dalszöveg nélkül című darabot.
0: És milyen hangszeren szokott játszani? Mindig csak fúvós hangszer jöhet szóba önnél?
1: Általában igen.
0: Hát elmondjuk itt a hallgatóknak, hogy itt keszthelyi műsorunkat reggel, már önökkel kezdtük, akkor egy együttes formájában, a Sinus együttessel, ott is mint fúvós volt jelen, mert ugye a muzsika minden szinten, mindenkor az ön életében?
1: Igen, mondhatjuk.
0: Hogyan jön ez a zene szeretete, vagy egyáltalán honnan inspirálódik? Miért akar muzsikálni egy ilyen fiatal ember, aki jó erőben van, sportol is?
1: A szüleimtől jött ez a zenei ág. Apukám és anyukám is tanult hangszereken, apukám tangóharmonikázott, anyukám trombitált, bátyám és a kisesom is tud hangszereken játszani, bátyám a zongorázni tud és gitározni, kisesom pedig szaxofonozni.
0: Önök egy ilyen muzikális család. Karácsonykor szoktak muzsikálni, vagy zenélni a karácsonyfa mellett?
1: Igen, mondhatjuk, igen.
0: Ugye fiatal ember, el szabad árulni azt, hogy hány éves?
1: 16 éves vagyok.
0: 16 éves és tizedikes, itt jár a helyi Vajda János gimnáziumban?
1: Igen.
0: Mindezt, ha kijárja, utána merre vezet az út? Szóval akkor meg lesz az érettségi, meg ott van a hangszer, ez az út marad, ez a pálya?
1: Hát inkább orvosi pályára szeretnék tovább tanulni, igen, de mellette még a zenei karriert is folytatom tovább.
0: Ugye kettő együtt jól megfér, és nézem itt, ugye azért elég szép volt ez a 2026-os esztendő, két díj is, Helikon díj, Keszthely város díja, szóval úgy ebben az évben rendesen kijutott önnek.
1: Igen.
0: Minek köszönheti, mivel tudta ezt kiérdemelni?
1: Ezt a felkészítő tanáromnak, Felföldi Gábor tanárónak és a zongora kísérőmnek, Kuti Attilának köszönhetem.
0: Kuti Attila zenetanár úr, az itt van, ugye a zongorán kíséri. Azért látszik, hogy figyeli, hogy hogyan megy az élete, mert hogy ide is eljött. Együtt lépnek fel, akkor hol muzsikálnak? Tanár úr zongorázik, ön fújja a saját hangszerét, nekiknek?
1: A zeneiskolában különböző koncerteken, hangversenyeken tudok fellépni.
0: És akkor már muzsikál, meg orvosnak készül. De mit csinál a szabad idejében? Van egyáltalán szabad ideje, amikor mással foglalkozik? Nem csak tanul mondjuk kémiát, biológiát, fizikát, meg a kottákat nézi, hanem mindemellett mi az, ami még kitölti az életét?
1: Ugye szabad időmben szeretek még sportolni, kosarazni, röplabdázni, emellett még szeretek zenét hallgatni.
0: A zenélés az mit adott ez idáig?
1: Szerintem magabiztosságot adott ez a zenei tanulmány.
0: Hát ha színpaddal kell lépni, akkor nem jön zavarba.
1: Nem. Néha picit izgulok, de...
0: Tehát az meg kell hozzá.
1: Igen, kell.
0: Mi az, amit szívesen játszik? Mert azt úgy érzi, hogy azt saját magából ki tudja adni, és sőt, még hozzá tud tenni valamit.
1: Szeretek komoly zenei darabokat játszani, jazz darabokat, ami jön.
0: Na és akkor az anyuka, ő is elkísérte, most a hangszert, itt van a kezében a hangszert. Az anyai szó ebben a zenei pályában mennyit tesz ki?
1: Néha közbeszól, de amúgy néha picit kritikusabb.
0: Na és akkor itt a nagy kérdés, ugye mondják, hogy ha az ember muzsikál, akkor az kinyitja a világot számára, és akár például a tanulásban is sokkal könnyebben mennek a dolgok. Igaz ez, hogy könnyebben tanul az ember? Mit figyelt meg saját magán?
1: Igen, ez így van. Egyet tudok érteni ezzel.
0: Zenében mit szeretne elérni? Mi lenne az igazi siker az ön számára?
1: Zenében szerintem egy ilyen nagyobb koncert, de eddig is nagyon jó eredményeket tudtam elérni, és büszke vagyok rájuk.
0: Na jó, ne szerénykedjen, értem én, hogy szerény, meg nagy koncert, de ez a nagy koncert, ez mekkora? Hogyan képzeljem én ezt el? Mekkora az a színpad, de főleg a közönség?
1: Hát egy ilyen ezres közönség.
0: Szeret, úgy érzem, egy kicsit ezért megszenvedni, izzadni, szóval nem rest beletenni a munkát.
1: Nem, szeretek dolgozni érte, céltudatos is vagyok, úgyhogy.
0: Legyen ez példa, köszönjük szépen. Az országjáró vendége volt itt Keszthelyen, Markal Márk, 10. osztályos fiatal muzsikus, hallhatták, vannak életcéljai, a zene az élete, sőt itt a keszthelyiek még el is ismerték több díjjal.
2: Kedves hallgatóink, ezzel az országjáró 337. adása, ami ma a Balaton partjáról Keszthelyről jelentkezett, elköszön. Hallhatják talán, hogy Keszthely város napja apropóján újra megélénkült a színpad itt a főtéren a mai nap folyamán, illetve holnap, vasárnap a Korzón címmel számtalan program várja az ide érkezőket. Érdemes Keszthelyre jönni, sétálni, kirándulni, egy kicsit töltődni. Mi most az országjáró csapatával útra kelünk, jövő héten szombaton majd Pápára hívogatjuk önöket, a akkor is hallgassák a megszokott időben délelőtt 10 órától és délután 14:30-tól műsorunkat, illetve holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig új játék kérdésünket. Tehát mi most elköszönünk a Balatontól, megyünk tovább. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársaink voltak Karai Aladár, Petelilla, Misányi Olivér, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Galó Dániel és Megadja Sándor, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást egyúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nevükben is köszönöm, hogy velünk utaztak. Jövő héten folytatjuk. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egy óra. Köszöntöm Önöket, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint már közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Orbán Viktor volt kormányfő, az elhangzottakra válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része, az erdélyi Múzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki sem sérült meg. A környéket lezárták, a hétvégi vezetett túrákat törölték. Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. Egy sporthír. A katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal a labdarúgó világbajnokság B csoportjában. Brazília-Marokkó a fél időben 1-1. Az időjárásról. Változékony idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá válik a szél. Hajnalban 8-17, napközben 24 és 28 fok között alakulnak az értékek.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: Gyúkai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 19. rész.
1: Ezekben a napokban meglátogatta Korca urat Jenőiné nagyasszony. Béni urat is magával hozta, ki ezúttal csak a jobb lábára sántított a tyúk szemei miatt.
2: Tessék helyet foglalni.
3: Nos, fiskális úr, készen van-e már az, amivel megbíztam?
2: Még most nincs készen.
3: Hát mikor lesz meg? Erre feleljen nekem kereken és egyenesen.
2: No, hát felelek erre a kérdésére a nagyasszonynak kereken is, egyenesen is. Az a dolog az én kezem által soha és semmiképpen nem lesz meg.
3: S miért nem?
2: Azért nem, mert én nem fogok a nagyasszonynak abban a hóbortjában segítségére lenni, hogy az egyik gyermekét, a jót, a lángeszűt kitagadja, és ennek a másiknak meg majorátust csináljon. Száradjon el a kezem, ha én ebben a munkában egy körönvakarintással is segítségére leszek.
3: Akkor keresek magamnak más ügyvédet.
2: Keressen a nagyasszony.
3: Elviszem öntől minden peremet. Azonnal.
1: Erre Korca úr csak kinyitotta a szekrényét, kinyalábolt belőle egy csomó összekötött aktát, s odafektette a poros iratokat Béni bácsi ölelő karjai közé.
3: Van még prókátor Pesten? Elviszem az úr adjunktusához, annak adom. Hogy hívják azt a sántát?
2: Bíróci. Lakik az Ötpacsirta utcában, numeró 50. Csak tessék hozzá menni az egész cókmókjával. Úgyis egy másik asszonynak a processzusait is most adtam át neki. Nem akarok többet asszonnyal bajlódni, se széppel, se csúnyával.
3: Engem a csúnya asszonyok közé számít az úr, ugye?
2: Nem csak a csúnyák közé, hanem a rosszak, a kegyetlen asszonyok közé. Ezt a hosszú állú mamlaszt meg öltöztesse fel aranyba, vigye fel Bécsbe, vetessen el vele valami kifestett vén banyát, hogy legyen, aki ebédnél felköti neki a nyakába a hangedlit.
3: Még elhallgattad volna, hogy ócsáról szemtrül szemedbe?
4: De édes mama, hiszen igazat mondott, nekem csak ugyan nagyon nagy állam van.
1: Hanem aztán meggyűlt a baja Béni bácsinak azzal az átkozott sok írással az ölében. Nem voltak hozzá készülve, hogy szekérrel jöttek volna. Ebben a város részben pedig Szent Fiákkernek semmi állomása nincsen. Annál fogva gyalog kellett cepekedni a terhes aktákkal egész az Ötpacsirta utcáig. A nagyasszony ugyan maga is átvett néhány percsomagot, hogy Béni bácsin könnyítsen, de azért mégis annyi maradt annál, hogy nem bírt vele. Egy-egy engedetlen csomag, mint az angolna, kicsúszott a többi közül, mikor azt fel akarta venni, a többi mind utána esett. A szél szétterítgette a leveleket, utca gyerekek kergették a messzerepült írást. A nagyasszony dühös volt, mint az oroszlán, mikor Bíróci lakására elértek.

0: viseltetik, akkor Benyámin fiam tartozik a neki átadott majorátus jövedelmének felét Kálmánnak átengedni.
1: Nesze semmi fog meg jól. Ez az áradék nagyon sokat érne ha, meg ha. Ám de nagy kérdés, hogy Kálmán annyi szenvedés, nélkülözés közepett nem hal-e meg addig, amíg...
0: Amíg bányavári barátsága félbe szakad?
1: Nem! Amíg Béni a neki hagyott majorátussal tökéletesen tönkre nem jut. S mi haszna akkor Kálmánnak a híres záradékból?
0: Én meg nem vetek neki fél évet, hogy Kálmán elfogja magától űzni ezeket az ő barátait. Legelől bányavárít magát. Fél évig ne beszéljünk erről a dologról. Addig különben sem igen jövünk majd össze, mert én hosszú útra megyek. Ki Bécsbe és Párizsba.
1: Mi a gutát? Csak úgy mulatságból?
0: Egyrészt Béni bácsit kísérem, akit a nagyasszony kiküld világot látni.
1: Á, a Tinót Bécsbe hajtják, hogy visszajöjjön, mint Tulok. És ön a pásztor?
0: Meg még más kliensemnek a dolgában is járok.
1: Párizsba?
0: Oda is.
1: Én soha se vittem annyira, hogy olyan kliensem lett volna, akinek Párizsig megy a kauzája. Jeles ész, még azt is megtanulta tőlem, amit magam sem tudok.

0: Egy meredek kapaszkodónál a brünni országúton két posta gyorskocsi érte utol egymást. Ott aztán az utasok leszálltak, és gyalogballagtak a szép őszi fűvel benőtt gyalogúton. Az első kocsiból egy daliás termetű férfi szállt ki, karját nyújtva az utána kilibbenő úrhölgynek, kinek arcát kék selyem fátyol fötte. A második kocsiból pedig egy nehézkesen tappogó, zömök úriember mászott alá a lépcsőkön, lábai posztófélcipőkbe dugva, nyakára széles nagykendő körítve, mely hosszú állát is befoglalta. Hanem amint az utóbbi úr az első kocsiból leszállt urat megpillantotta, ahogy tyúk szemei engedték, kitárt karokkal sietett a másik úr felé lelkendezve.
1: Á, báró Bálvándi!
2: Szervusz, Béni bácsi! Hát hová, Béni bácsi?
1: Párizsba!
2: Ó, az dicső! Hát akkor együtt megyünk.
1: Maguk is Párizsba mennek? Vigyenek engem is magukkal, a maguk kocsiján!
0: A báró valamit súgott a hölgy fülébe, mire az azt mondta...
3: Yes.
2: Hát jól van, Béni bácsi, jöjjön velünk.
1: Mert tudják, az édesmama küldött velem kísérőnek egy fiskálist, de én attól félek.
2: Miért fél tőle?
1: Azért, mert sánta.
2: Mert sánta?
1: Az ám. Aztán, ha a zsiványok találnak bennünket megtámadni az erdőben, ez a sánta meg nem védelmez, ellenben tudja, hogy hol van elrejtve a pénzem, és elárulja, ha megijesztik.
0: A fiatal házas pár nagyon jól mulatta magát Béni bácsinak ez alapos félelmén, s el lett határozva, hogy magukhoz ültetik őt a saját gyors kocsijukra. Ez az egész útra kész mulatság tárgy lesz. Béni bácsi tehát megmagyarázta a sánta fiskálisnak, hogy őt milyen véletlen szerencse érte, hogy Bálvándi grófékkal utazhatik egy szekéren.
4: Az tényleg nagy szerencse.
1: Vajon ugyanaz a gróf kisasszony az, akit a Kálmánnak el kellett volna venni?
4: Egészen az.
1: Ennyi de bolondul tette Kálmán öcsém, hogy nem vette el.
4: Akkor te nem volnál Majoreszkó Szamár.
0: Azzal a nyakába akasztotta Béni bácsinak az oldaltáskáját, hogy vigyázzon rá, mert abban van a passzusas, azt majd előkérik. A hegyhátra érve aztán beültették Bálvándiék magukhoz a vén gyereket, akin igen jól mulatott egész Hohenstattig a grófnő, ahol éjszakára megszálltak, amidőn Biróci ismét átvette védencét. Béni bácsi nem titkolá, hogy leginkább azért szeret itten, mert nagyon fél a zsiványoktól. Bálvándi tökéletes mulatságot tudott csinálni a bohó fiúból, örökös félelmével, gyámoltalan naívságával, jószívű ostobaságával. Dorotea grófnő maga is kegyeskedett vele tréfálni, mit az igen nagyra vett, s este mindent elmondott Birócinak, akivel egy szobába került összehálni.
5: Tehát nem veszi maga észre, hogy ez

0: Ezek az urak magából bolondot űznek.
1: Kikérem magamnak, hogy irányomba így kifejezéseket ne használjon, mert azt nem tűröm el senkitől.
2: Az egész képe olyan lett, mintha vörös répaléből álló tenger színe alól bukott volna fel vele. És tartotta a haragot.

0: Prágába érve külön szobát nyittatott magának, Berlinben pedig egészen felmondta a barátságot Birócinak.
1: Mit kísér engem az úr mindenüvé? Menjen az úr vissza Pestre! Eltalálok én már Párizsban, más társaságban is. Én már írtam a mamának levelet, hogy nekem a maga kísérete nem kell.
2: Én nem kísérem magát. Én is megyek oda, hova nekem tetszik.
1: De én most éppen Homburgban megyek.
2: Hát akkor nekem is Homburgban van dolgom.
0: Béni bácsit nem valami gonosz szenvedély ösztökélte, de mivel kedves barátja olyan sok csuda dolgot beszélt előtte az ottani játékbankról, szörnyű kíváncsi lett meglátni, hogyan nyerik el az emberek azt a tömérdek sok pénzt. Ő maga ugyan részt nem fog venni a játékban. Az ő aranyai jól be vannak varva, nem is tudni hová. A többi pénze pedig váltókban van. De szeretné látni, hogy miképpen játszik más. A báró is fog játszani, s a grófnő is azt mondta, hogy ő is próbál szerencsét. Ez nemes szenvedély. Hanem hát az alkalmatlan Biróci csak oda is utána ment, s az is beszemtelenkedett a pompás játékterembe. Az első este mindjárt csoda dolgokat látott Béni bácsi. Látta Dorotea grófnőt mosolygó arccal elveszteni 100 lajos aranyat a ruletten. Még csak a szempillája sem rezzent meg a közben. Még nagyszerűbb volt a Rouge et Noir asztal melletti élménye. Ott Bálvándi vonta magára a közfigyelmet.
1: Milyen hidegvérrel tette az aranytekercset a vörös lapra. Megnyerte a tételt, rajta hagyta a vörös lapon. A tét meg 4-szereződött. Lett belőle 8000, 16000, 32000 frank.
0: Akkor a fekete jött ki. A krupié behúzta az egészet. Béni bácsi majd, hogy sírva nem fakadt. Egyszer meg aztán azt a manővert csinálta Bálvándi, hogy 4-szer rajta hagyta a veresen. Akkor átment a feketére, ott megint 4-szer rajta hagyta, és 64000 frankot nyert. Azt azután beseperte, s azt mondta, hogy ez vacsora előtt elég lesz. Béni bácsi, most kezdte még csak bámulni Bálvándit.
1: Hisz ez nagy ember? Hely, ha bátorságom volna egyet azok közül a dugaszba eltett aranyag közül kifejteni, s feltenni a báró kártyájára. De hát, ha eltalálná veszteni? Az volna jó, ha az ember bizonyosan tudná, hogy nyer, akkor nem volna olyan nagy vétek a kártyázás.
0: Nem nézhette tovább ezt a dolgot. Hazament szobájába, és lefeküdt azzal a meggyőződéssel, hogy Bálvándi reggelig szétrobbantja a bankot. De világért sem tudott elaludni. Akárhogy lehúnyta a szemét, mindig maga előtt látta azt a fényes termet azokkal az aranyéhes emberi vadakkal. Megterítve előttük a zöld etető, amin úgy szórják az aranyat, mint otthon a kukoricát. Ha pedig elaludt, azt álmodta, hogy ő maga is nyakig ül az aranyban. Egyszer meg szétgurul minden arany, s akkor egy ingben mezitláb maradott.

0: reggel összetalálkozott megint Birócival.
1: No, ugye látta a báró, micsoda szerencsés ember?
2: Bizony. Elvesztett az éjjel vagy harmadfél százezer frankot.
1: De hát, ha nem is igaz az egész. Ez a sánta fiskális csak engem akart bosszantani. Lehet is annyi pénzt elveszíteni.
0: Hisz itt jön a báró, éppen a szobájából, a komtesszel a karján. Még Béni bácsit is meghívják a reggelizéshez.
1: Na bizony, aki 250 ezer frankot elveszített, az nem eszik szarvasgombapás titomot, nem iszik hozzá serit, nem tréfál velem, és nem szorongatja a titokban a grófnő szép kezeit. Az nem állt aranyat borra valahol a pincérnek, mesebeszéd, amit az a fiskális el akar hitetni velem.
0: Pedig biz az igazat mondott. Hanem Homburgban egy napig sem időztek tovább bálvándiék, és így Béni bácsi is ment velük tovább. De egyúttal azt is tapasztalá, hogy a sánta fiskális mindenütt velük egy úton jár.
1: Remélem, hogy Párizsban majd csak nyomát fogom veszíteni?
0: Nem az. Ott is mindig a gallériához volt varva.

0: báróék pedig rendkívül nyájasak voltak az öreg fiú iránt, valóban kényeztették, mint egy gyermeket. Csupa öröm volt velük együtt látni Párizst. Például az alatt, míg a grófnő a Théâtre Françaisben ismerősöket fogad Páholyában, az alatt Bálvándi elviszi magával Béni bácsit a Closerie de Lilába, ahol oly barátságos tekintetű leánykák mosolyognak az emberre, s az Béni bácsi keblének olyan jól esik, de nem pedig a tárcájának, mert annak ez a mulatság nem esik olyan jól. A dugaszban elhozott aranyak bizony gyorsan elrepültek tőle.
1: De se baj, arra valók a váltók. Azokat mindig pénzé lehet tenni.
0: De mi úton, módon lesz abból a váltóból pénz, ez nem ment Béni bácsi fejébe sehogy.
2: Hogy azt megmutassam egy idegen embernek, akit sohasem láttam, s arra az idegen ember benyúljon a fiókjába, s a Pesten lefizetett ezüstöt kifizessen nekem, igazi Lajos aranyokban, ez mese.
0: Béni bácsi eljutott szerencsésen a francia bankár üzletszobájába. Az a rácson belül megnézte az aláírásokat.
3: Aranyban tetszik-e a pénz vagy bankjegyekben?
2: Felét aranyban, felét bankjegyekben.
3: Akkor szíveskedjék a váltóra ráírni a zsíróját.
0: Béni bácsi ettől a szótól nagyon megijedt. Mit írjon ő?
2: Zsírót? Hát micsoda állat az? Hát nem lehet a valami jó? Még otthon keményen meghagyta a mama, hogy semmi nemű papírosnak alá ne írjam a nevem külföldön.
3: Akkor viheti a váltóját vissza. Nem kap pénzt.

0: Béni bácsi kétségbe esetten hajtatott vissza szállására. Felkereste patrónusát, Bálvándit.
1: Mit csinálja, kedves barátom?
2: No hát add ide, kifizetem én a váltód értékét. Mennyiről szól? 5000 frank. Itt az 5000 frankod.
0: S 5 darab 1000-es bankjegyet odavette az asztalra. Béni bácsi reszketve gombolá be a mesés nagyságú összeget, s szörnyen bámult, mikor a báró becsengette a vendéglői szolgát, ráírta az ő váltójára a saját nevét, átadta az idegen cselédnek, elküldte vele a bankárhoz, s 10 perc múlva az idegen szolga már itt is volt azzal a pénzzel, éppen olyan bankjegyekben, s átadta azt a bárónak anélkül, hogy elvesztett volna belőle valamit.
1: Vaj, ha egyszer visszaszolgálhatnám Bálvándinak ezt a nagy baráti szívességet!

0: hanem egy nap akadt ilyen szerencsés alkalom.
1: Kedves barátom, hirtelen fel kell vennem egy kis összeget. Magam vagyok a váltón az elfogadó, és hiányzik róla egy zsírom. Tehát ha azt a szívességet meg akarnád tenni?
0: Béni bácsi de örült neki, hogy Bálvándival egy papírra írhatja a nevét. Azt már megtanulta tőle, hogy a váltóra írt zsíró semmi bajt nem okoz. Azt sem nézte, mennyi az összeg, mikor van a lejárat. És aztán el is felejtette az egész dolgot. S beletelt két hónap, még egy reggel aztán, mikor éppen a teájához törögette fel a lágy tojásokat Béni bácsi, beállít hozzá egy soha nem látott úr.
2: Van-e kedve azért, hogy ezt a hosszú cédulát megmutatván önnek most rögtön 75 000 frankot kifizetni?
0: Béni bácsi értett már annyit franciául, hogy ezt a dolgot semmiképpen meg ne értse.
3: Hogy fizesek 75 000 frankot ezért a céduláért?
2: Nem az ön név aláírása ez a bemutatott hosszú fidibuszon?
3: Ja, kedves monsieur, ez csak zsiró. Én itten csak zsiró vagyok. A pénzzel Bálvándi báró tartozik, a gazdag decsiri komtesz férje. Tudja?
2: Tudom én ezt jól, de miután az akceptáns nem fizetett a határidőre, tehát a zsírón van a sor, annak kell kifizetni 75 000 frankot. Nos, fizete? No, ha nem, hát átadom az ajtóban álló két monsieurnek, akiknek mindegyike hosszú olmos bottal van ellátva. Au revoir!
0: Azok Béni bácsit karon fogva vitték le a bérkocsiig, ott mind a ketten beültek hozzá, s szörnyen vigyáztak rá, hogy meg ne ugorjék.
3: Hová visznek, kérem?
4: A Klisibe.
0: Ott aztán átadták a porkolábnak. S a foglár bevezette őt egy hosszú folyosón át egy szobába, ahol már volt akkor egy másik úr is.

0: az a másik úr volt, Báró Bálvándi.
1: Minek iratta velem alá azt a zsírót?
2: Hát azért, öreg fiú, hogyha ide kerülök, ne üljek itt magamban, légy itt te is, hogy együtt elmulathassunk. No, hát nem szeretsz ott lenni, ahol én vagyok?
1: De nem visztek bennünket innen a giotinra? Vagy nem deportálnak Algírba?
2: Ne félj semmit, öreg fiú, tréfa az egész. Már odaizentem a jegyzőhöz, hogy küldje ide a hitelezőmet. Addig pedig reggelizzünk egyet.
1: Jaj, ha ez még itt is szarvasgomba pástétommal és serivel él, akkor mégis alig, ha igaza nem lesz annak a Sánta Birócinak. Csak az jönne még elő egyszer.
0: De hogy tudott Béni egy falatot is enni, akárhogy kínálta a báró.

0: Sánta Bíróci lépett be.
1: Látja, mivé lettem. Szabadítson meg innen.
2: Nem kellett volna önnek idei parkodni. De már most, ha itt van, hát üljön le csendesen, fogja a fejét a kezébe, s várja el, hogy mit végzek én ezzel a másik úrral itten.
3: Tehát ön az, aki engemet elzáratott?
2: Igenis. Én vagyok az ön váltó tulajdonosának a megbízottja.
3: Röviden, mennyibe kerül, hogy innen kiszabaduljak rögtön?
1: De velem együtt?
2: 75 000 frank a váltó adósság.
3: Azt tudom, de most pénzem nincs. Birtokaim jövedelme 10-szer annyira megy, mint ez a tartozás. Elég lesz-e, ha az ön megbízójának kötelezvényt adok 150 000 frankról, amit jószágaimra rögtön betábláztathat?
2: Nem kell neki kötelezvény, a pénz kell neki, vagy fogva marad ön?
3: De mikor 2-szer annyit ígérek teljes biztosíték mellett, 100% nyereséget.
2: Nem kell neki semmi nyereség.
3: De hát ki az ördög az a hitelező?
2: Sátori Csollán Katalin.
3: Aha! Most már tisztában vagyok. Egyszer éppen így jártunk mi együtt azzal a szép asszonnyal gyöngét utazáson. Éppen így elvesztettem Homburgban a pénzemet. Éppen így kerültem a Klisibe. Akkor ez az asszony engem kiváltott innen, megszabadított a hitelezőimtől, én pedig megszöktem tőle. Most megkaptam a tromfot. Bosszú álló istennő.
2: A jegyzőnél le van téve a meghatalmazás. Amikor tetszeni fog önnek fizetni, az átvendi. Én meg ma utazom vissza Pestre.
3: Tisztelem a szép kliensnőjét.
4: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. A 19. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Dorotea Kövesi Csenge. Korca Zajzon Zsolt. Bíróci Jaskó Bálint. Béni bácsi Nagy Viktor. Bálvándi Kelemen József. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: 20. rész.
1: Mikor Bíróczi Pestre visszaérkezett, első dolga volt Csollánnéhoz elmenni. A szép delnő arca ragyogott a diadaltól, mikor megtudta, hogy terve milyen tökéletesen sikerül. Ismerte ő Bálvándit jól. Tudta, hogy az vesztegetni fog, adósságokba keveredik. Bizonyos volt felőle, hogy mézes heteibe egy ilyen tréfás epizódot sikerülent bejátszania.
2: Az egyik már megkapta, amit kellett.
3: És én tudom, hogy ki az a másik.
1: Bírócival egyidejűleg érkezett Pestre Dorotea grófnő is, aki keservesen kikelt Katinka ellen a társaságokban.
2: Tehát még akkor milyen gonosz leszek, amikor kiszabadítom.
1: Akár előre megmondhatta volna, hogy mit fog az öreg decséri mondani az ő kedves unokájának, hogy nászútjáról egyedül kellett visszatérnie. Férje ott maradt a Klisiben.
4: Nagyon jó helyen van ott. Csak hadd maradjon.
1: Semmi könyörgés nem volt képes megindítani, hogy pénzes ládáját megnyissa veje urának kiszabadítására. A hercegnő pedig nagyon restelte a dolgot, mert az ő műve volt Doroteának Bálvándival végbe ment házassága, de annyi pénze senkinek sem volt. Kölcsönt kellett keresni. Egy mentő gondolata támadt. Felkészült az útra Doroteával együtt, s megtették télvíz idején Bécstől az Alföldi pusztáig, ahol Tóth Máté uram lakott.

0: paraszt család ó, milyen nagy örömben volt, mikor úri vendégeit szegény házában elfogadhatá. Csak most tudták meg, hogy Dorotea már asszony.
1: Jaj, de milyen sápadt!
2: Unokám szenved, mert férjének adósságai vannak, miket ki kell fizetni, de nagyatjától nem akarnánk kérni, inkább idegentől vennénk fel kölcsön. Ezért fordultunk Tóth uramhoz.
0: A jámbor földműves pedig azt hitte, hogy a világon minden ember oda jut el, ahova elindult. És így nem is képzelt egyebet, mint hogy Dorotea Kálmánhoz ment nőül, akivel olyan nagyon szerették egymást.
3: A legjobb helyre jöttek. Az utolsó garasomat is kész volnék odaadni Dorotea grófnő férjeért.
1: Bizony, csak adjon, amennyit kívánnak.
2: Nem csak magam és unokám fogjuk aláírni a kötelezvényt, hanem maga a báró is.
3: Miféle báró?
2: Hát báró Bálvándi, Dorotea férje.
3: Báró Bálvándi, a grófnő férje?
0: A feleségének a szemei úgy tettek, mintha tormareszelésből kerültek volna elő.
3: Mennyi volna az, amire szüksége volna?
2: 75 000 frank.
3: Hol venne annyi pénzt egy ilyen szegény parasztember, mint én?
0: Egy szóval nagy lett egyszerre a háznál a nyomorúság. Vették-e észre a változásokat az úrhölgyek? Annyi bizonyos, hogy üres kézzel tértek vissza Bécsbe.

0: még az a lehetőség lett volna, ha az öreg jenőiné nagyasszony elbúsulja magát, s hogy béni fiát hazakapja, kifizeti a fatális tartozást Csollánnénak, s aztán ő egyezkedik ki Bálvándival. Bíróci azonban feléje sem ment jenőinének Párizsból hazatérve, s mikor a nagyasszony rajta rontott, s követelte, hogy hova tette az ő fiát, még Bírócinak állt feljebb.
1: Ím a nagyasszony saját levele, melyben meghagyja nekem, hogy eresszem Benyámin urat a maga esze után. Én Berlinen túl nem is törődtem vele. Én Csollánné megbízásából és költségén utaztam.
2: Sok-e az a pénz, amiért be vannak csukva?
1: Bagatel. 75 000 frank.
2: 75 000, micsoda? Hisz az egy egész dominiumnak az ára.
1: Azt hiszem, hogy ha a nagyasszony a Garmadi birtokát eladná, azért kapna annyit, s kiválthatná Bénit vele.
2: Azt nem adhatom el. Az ősi birtok, az Kálmánnak az öröksége, ha egyszer én meghalok.
1: De mit törődik a nagyasszony Kálmánnal? Hamarabb meghal az, mint a nagyasszony.
2: Azért se váltom meg egyiket is. Aki bolond, legyen bolond. Az egyik halljon meg hát éhen, a másik a tömlöcben. Maga pedig sánta ördög. A kötélen...

0: Viróci pedig azon túl minden harmadnap kapott egy levelet Párizsból, Béni bácsitól. Maszatos, círmos, pacás leveleket, kétszer összegyűrt, spanyol viaszkal elégetett ferde leveleket, girbe-gurba sorokkal beírt leveleket, később fáin papírosra írt, ne felejts füzérekkel körülvett, csipkés szegletű szerelmes leveleket, amikben könyörög, hogy szabadítsa ki őtet a siralmas fogságából, mert ő nem állja ki tovább, ő felakasztja magát. Ezeket a leveleket mind elküldözte Biróci a nagyasszonynak. Bál Vándi is próbát tett leveleivel mindenütt, legkisebb siker nélkül. Senki sem segített rajta. Mikor aztán már nagyon sokáig tartott ez a rossz mulatság, mikor már elmúlt 3 hónap, akkor egyet gondolt Bál Vándi, s még egy levél írására szánta el magát.
1: Sátori Csollán Katalin részére.
0: 10 nap múlva itthon volt. Hanem azon túl, hogy visszaérkezett, mindig nagyon ki voltak sírva a szemei Dorotea grófnőnek.

0: Dicső úttörői a magyar múzsának, kik akkor átjártatok a Dunajegén a művészet oltárán áldozni. Igazán áldozni. Otthonotok nem volt. Saját háza még nem volt Magyarország fővárosában a magyar színészetnek. Idegen művészetháza fogadott be Zsellérül. Üveges hintó sem várt rátok, mely Budáról áthordjon Pestre. De még Lánchíd sem volt, melyen a hintó átjöhetett volna. A hajóhidat kiszedték a jég elől. S mikor visszatértek, otthon nem várt rátok meleg szoba, meleg étel. És ti mégis törtétek az utat, átjártatok a zajló Dunán, ingó lélekvesztőn, később a jéghátán, fagyban, hóban, gyalog, éhezve, fázva. És az újságok nem voltak tele keserves panaszaitokkal. Királyok és királynék azok, kik a hónuk alatt viszik koronájukat, s batyuban bíbor palástjukat. A szél eltakarja nyomaikat hóval, s másnap, és 40 év múlva nem tudja senki, hogy ők itt jártak. És mégis itt jártak, és örömmel várták a keserves pénteknapot, hogy mint egy tolvajbanda, mely nemzetének dicsőséget lopni jön, mint cigánycsapat, mely lyukas becsületüket foldozni bandukol, hogy új lelkesedéssel léphessenek föl az idegenház fényes termében, s bizonyságot tegyenek róla, hogy még él a magyar. És mély fényes bizonyságot. Mindenki sajnálta őket. Igenis, sajnálta. Ez volt az érzés. Hogy kell ilyen szép tehetségeknek a szűk, ismeretlen, ködös világban dicstelen elveszni? Ha más nemzet művészei volnának, világra szólna a hírük, pompában, kényelemben élnének. Jöttek hozzájuk idegen színigazgatók, kik csábító ajánlatokat tettek nekik, hívták őket Bécsbe, Dresdába, Majlandba, gazdagon biztosított szerződések mellett. Tehát elmehettek volna, nyitva volt előttük a világ minden ajtaja. De a szívük volt ide nőve, ebbe a földbe. Az nem eresztette őket. Gazdagság, dicsőség csábjai nem bírták azt innen kitépni. És ők minden pénteken áthozták kopott palástjaikat és fényes tehetségeiket a jéghátán az idegen Pestre. Egy pénteki napon Aszályi sorba futkározta az előadásra átjött magyar színészek és színésznők öltözőszobáit, meghívogatta őket előadás után egy kis vacsorára Csollánné ő nagyságához. Mi volt Aszályi Csollánnénál? Lótófutó mindenes, titkár. A színészekre nézve pedig kritikus, ingyenjegy, potya cimbora. Mindannyian csókolták a kezeit a nagyságos asszonynak, nem fognak elmaradni. Csak Cilike köszönte meg szépen a nagyon megtisztelő meghívást.
1: Én nem mehetek. Haza kell sietnem, mert kisfiam magában van otthon a Dajkával. Ha nem, Bányavári, csak menjen oda és mulasson.
0: Aszályi nem is igen erőltette tovább. Éppen Jenői Kálmánnak egy új darabját adták. Ő maga is megjelent a színpadon. Őt is meghívta Aszályi Csollánnéhoz.
2: Ha lehet, elmegyek.
0: De hát nem lehetett. Mert az történt, hogy az idő erős déli szél mellett nagyon meglágyult volt. Tavasz felé kezdett már járni, a Dunán a jég nagyon meggyengült. Szekerek már több nap óta nem járták, s még hozzá az egész előadás alatt szakadt az eső, ami a jeget még jobban felporhanyítá. De Cilikének pedig haza kellett menni, mert kisfia otthon volt. Az órák 11-et vertek, és ő el volt számva, hogy egyedül is átmegy Budára. Ó, egy anyának a bátorsága! Olyan nagy, mint a nőfarkasé, mikor gyermekét félti. Mit annak az éjszaka, a vihar, a rémek? Neki indult, hogy megy haza egyedül.
3: Megvártalak. Tudtam, hogy senki sem lesz, aki haza kísérjen ebben az időben. Te pedig okvetlen haza akarsz menni. Hát nyújtsd a karodat, s kapaszkodjál belém.
0: Hát mégis van egy lélek a földön, aki őt szereti. Egy testvér.
1: Áldjon meg az Isten.
0: És azzal nekiindult a zimankós zápornak Magyarország két ragyogó géniusza. A szél szemközt vágta nekik a záport, s az esernyőt haszna vehetetlenné tette. A jég fölött már néhol magasan állt a víz, s nem lehetett tudni, léke az ott, vagy esővíz tócsa. Egy helyen már meg volt repedve a jégburkolat, s alulról fölfelé tolt jégtáblák torlaszolták el az utat. Kálmán karjára vette Cilikét, úgy emelte át a jégtorlaszon. A vékony jégtábla hajlott, ropogott lépteik alatt, mikor végig haladtak rajta.
1: Jaj, gyermekem! Jaj, kisfiam!
0: A budai partnál el volt már válva a jég a parttól, hanem egy csónak volt kikötve, eshető életveszélyben mentőszerül. Azt a csónakot Kálmán odahúzta a jégszéléhez esernyője fogantyújával, s azon keresztül kijutottak a partra. Szerencsésen elérkeztek haza. A kapunyításra a cseléd elősietett.
1: Nincs semmi baj?
4: Semmi baj. A kicsike alszik.
3: Isten veled.
1: Vissza? Ugyanazon borzasztó úton? Én nem eresztelek.
3: Pedig vissza kell mennem.
1: Nem. Halálos beteg fogsz lenni. Maradj itt nálunk.
3: Nem maradok itt nálatok. Nem ér semmi szerencsétlenség. Visszamegyek.
0: És azzal beerőltette Cilikét az ajtón, s maga sietett vissza a Dunához. A mentőcsónak még mindig ott lebegett a vizen, annak az ormáról át lehetett szökni az ingó jéglapra, s aztán vissza ugyanazon az úton, melyen idáig jött. A gellérti ágyúk dördülései a jég megindulását jelzik. Kálmán futott haza. Ha egy óra negyedet késik, a mozgó jégtáblák közül kell kimenekülnie. Amint hazaért, levetette átázott ruháit, s átöltözött Csollánné estéjéhez. Miért is kerülte volna e nőt?
3: Éljen ön addig, amíg nevetségessé fog lenni, asszonyom.
0: Nem szerette már.

0: Most még csak bálvándi van oda.
1: Arra nem várunk.
0: De hisz az nem is jön ma el. Az jó helyen van most.
2: Mondá a száj, és Kálmán szemébe vigyorgott.
3: Ezt a vigyorgást onnan valami drasztikus módon kellene letörölni.
2: No, de azután igen jól mulatott minden ember. Jött a pompás vacsora, melynél aszályi, kibortöltögető, tósztmondó, anekdota regélő volt Katinkánál. Az egész társaságot derült kedélyben tudta tartani.
4: Bálvándi miért nincs itt most?
0: De hisz az jó helyen van.
2: Kálmán azt gondolta, hogy mindez az ő bosszantására mondatik, s fel sem vette. Bányavári arcára figyelt. Az nem ivott bort, álhatatos volt, hanem amellett ragyogott a jókedvtől. A reggel is együtt találta a mulatozókat. Még akkor is jutott eszébe valakinek felsóhajtani Bálvándi után.
0: De hisz az most nem jöhet?
2: A bámulat közepett egy kíváncsi szubret azt kérdé.
5: Vajon Célike hazajutott-e az éjjel?
6: Ó, az bizonyosan otthon van.
4: De a Bálvándi miért nincs most itt?
0: Az most nem jöhet ide.
2: Kálmán hazament, senki sem tartóztatta. Amint azonban a Váci utcán végighaladt, szemközt találkozott Bálvándival.
3: Az éjjel sokat emlegettünk Csollánnénál. Miért nem jöttél el?
6: Én nem tudtam, hogy Katinkánál társaság van. Engem nem hitt oda senki.

0: megint kitavaszodott szépen. Amit onnan lehetett leginkább megtudni, hogy a Csigában hónapos retket árultak már. Itt volt a fővárosi írók, tudósok és művészek gyűlhelye. Itt ismerkedtek meg egymással az irodalom későbbi nagyszerű matadorai. Itt olvasták fel egymás előtt költeményeiket, itt beszéltek egymásnak vakmerő reményeikről. Kálmán is gyakran megfordult ekedélyes körben, s az ifjabb nemzedék vezérének tekinti, amiért az öreg urak nehezteltek is rá egy kissé. A nagy hatást, melyet a közönségre gyakorolt színdarabjaival népszerűség hajhászásnak nevezték. Az irodalom grófjai és hercegei pedig, akik a Magyar Tudományos Akadémiát szervezték, úgy tettek, mintha sohasem hallották volna a nevét. De Kálmánt mindez nem bántotta. Ő költő volt Isten kegyelméből, és gyönyörét találta abban, hogy az legyen. A Csiga rendes látogatói közé tartozott Biróci, és akit a napnak minden órájában itt lehetett találni, a Szályi. Ez is az irodalomhoz tartozott. Csinált népies verseket, melyek rendkívül rosszak voltak, rendkívül nagy kelendőségnek örventek, s a kiadó által rendkívül olcsón díjaztattak. Hanem azért a Szályi tele volt dicsekedéssel, fényes honoráriumokról, hanem azért mindenkitől kért legalább egy forintot kölcsön. A Szályi a nagyúri körökben is benfentes volt. Minden pesti uraságnak és asszonyságnak a házától összeszedte a pletykákat, s ha nem kapott, csinált maga, és azokat oly mulattatóan tudta előadni. S nincs olyan háladatos termőfölde a Mendemondának, mint amelyet tudósok és művészek taposnak. Ezért a Csigában a Szályit sokkal szívesebben látja minden ember, mint Jenőit.
1: Hogyan lehet az, hogy amint én ide belépek, az egész társaság hangos jókedve egyszerre elhallgat?
2: Már régen vártam, hogy ezt kérdezd. Emlékezel arra az éjre, mikor a Dunán megindult jég két napig itt tartóztatta a budai színészeket, s azok között Bányavári sógorodat?
1: Azt az éjt mi együtt töltöttük.
2: Igen. Csollán nénál. Emlékszel rá, hogy valaki fölemlítette akkor, miért nincs itt Báró Bálvándi? S arra a Szályi azt felelte? De hisz az jó helyen van.
1: Emlékezem.
2: No, hát tudd meg, hogy attól fogva ez a mi közös barátunk azt hírezteli, hogy Báró Bálvándi azon az éjszakán késő előadás után egyedül karom fogva kísérte át húgodat Bányavárinét Budára. Ez volt az a jó helyen.
0: Kálmán egy szót sem várt többet. Odalépett a társaság közé, s egyenesen a Szályi előtt állt meg.
1: Hallja ön! Ön azt állította, hogy azon az éjszakán, melyen a Dunajege megindult, húgomat, Bányavárinét, Báró Bálvándival látta karöltve Budára átmenni.
0: A Szályi sarokba volt szorítva. Itt nem volt más menekülés, mint orcátlannak lenni.
3: Igenis, állítom, mert láttam. Bányaváriné kijött a csarnokból, akkor előlépett egy férfi, aki reávárt, s együtt mentek karöltve a Dunajegére. A nő húgod volt, a férfi pedig Bálvándi báró.
1: Az a férfi én magam voltam, te gazember!
0: A pofon ütött, rohant. Nem elég tételt venni, hanem a tükörhöz, hogy csak ugyan pirosabb-e az ő képének az egyik fele, mint a másik. S csak azután jutott eszébe dühösködni, mikor már meggyőződött róla, hogy Jenői felcsapta a kalapját a fejére, és elhagyta a termet.
3: Ez vért kíván!
0: Akkor aztán kiszemelte a legbékésebb öreg tudóst, kinek emlékezetes híre marad, miszerint minden hajdankori perzsa és asszíriai császár nevét a magyarból származtatta le, akképpen bizonyítván, hogy az egész világ a magyaroktól eredt.
3: Legyen ön nekem a párban segédem!
0: Mire a békeszerető öreg tudós csak annyit mondott.
4: Nabukodonozor!
0: Ami tudva levőleg e magyar szótól származik, ne bolondozzon az úr!

0: Kálmánnak csak egy kollégája ment utána, Bíróci.
1: Jól tettem, hogy egy pofont adtam neki.
2: Nem jól tetted. Kettőt kellett volna neki adnod. De ebbe a házba az életbe többé be nem lépsz. Ő pedig már holnap itt lesz. Föl lesz kötve a karja a nyakába, el fogja mondani, hogyan vívott veled párbajt, ő téged kímélt, mert a nemzetet nem akarta így nagy embertől megfosztani, a te golyót pedig keresztül ment az ő karján. Te pedig többé nem jössz ide őt megcáfolni.
1: Nem.
2: Azonban inkább kérdezzük azt, hogy miért híresztelte ő ezt? Mi haszna volt neki a rágalomból?
1: Nem találok rá.
2: A fickó jól látta, hogy te voltál a kísérő, és mégis Bálvándit híresztelé annak. Híresztelé pedig olyan nyíltan, hogy várnia kellett, hogy az neked is füledbe megy.
1: Kellett neki ez?
2: Alig hiszem. Tehát valakinek másnak kellett.
1: Mit tudsz?
2: Hallgass rá, és ne hadonázz az utcán. Eredj át szép csendesen Budára, és keresd fel Bányavárinét, attól majd megkapod a felvilágosítást.
1: Hát ő kitől tudja azt?
2: Tőlem. Én prókátor vagyok, és van egy kliensem, akinek az érdeke bír engem mozgásra.
1: Ki az?
2: Azt is megtudod, ha Cilikével beszélsz.
3: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 20. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Katinka Szabó Erika. Hercegnő Gubás Gabi. Cilike Tóth Eszter. Bíróci Jaskó Bálint. Asszályi Mózes András. Tóth Máté Görög László. Közreműködött Gali Petra, Udvarias Anna, Kelemen József, Nagy Viktor, Sóvári Fehér Anna, Szabó Győző, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen.
5: 2 óra. Rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A 4 alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszus tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő 2 évre. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente többször közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni. Az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Ismeretlen fegyveresek meggyilkolták egy dél-mexikói település polgármesterét. Az indíték egyelőre nem ismert, az elkövetőket nagy erőkkel keresik. Mexikóban nem ritkák a politikusok elleni támadások, amelyeket szervezett bűnözői csoportok követnek el. Az elmúlt 20 évben csak nem 100 polgármester gyilkoltak meg a közép-amerikai országban. Legutóbb tavaly novemberben történt hasonló eset. A folytatásban sport. A katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal a labdarúgó világbajnokság B csoportjában. És jelenleg a végéhez közeledik a Brazília-Marokkó összecsapás. A 97. percben 1-1 az állás. Az időjárásról változékony idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél többfelé megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 8-17, napközben 24 és 28 fok között alakulnak az értékek.
6: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.